0: kivezetés mellett, hogy vezesse ki a kormány. Mit szól a mai bejelentéshez?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, lehetett volna talán hamarabb is, de most valóban nagy szükség van rá, amikor ténylegesen látható, hogy a dízelára, a világpiacára ilyen módon emelkedett. Én most is azt gondolom, hogy az a jó irány, amikor nem dolgokat támogatunk és preferálunk, hanem embereket, tehát a közgazdaságilag az a legjobb megoldás, hogyha a világpiaci árak érvényesülnek Magyarországon is, és ugyanakkor viszont ezzel párhuzamosan bizonyos társadalmi csoportoknak támogatást, kiegészítéseket, kompenzációkat adunk, és ezt figyelembe véve én azt látom, hogy ez alapvetően egy jó döntés volt, amit a kormány most meghozott. Nyilvánvalóan lehet és lehetne majd a későbbiekben finomítani ezt a kompenzációt. Most ugye nagyon úgy látszik, hogy ez egy gyors döntés volt, és olyan megoldást próbáltak találni, ami adminisztratíve nem jelent túlzottan nagy terheket, és könnyen kivitelezhető, ezért volt ez a határ, hogy csak a kis dízeljárművekre vonatkozzon ez, illetve hogy a mezőgazdasági vállalkozásoknál ugye egy teljes visszatérítés legyen a jövedéki adónak. A későbbiekben azt gondolom, hogy ezt majd lehet finomítani, de én mindenképpen üdvözlőnek tartom ezt a döntést.
0: Tegnap itt volt a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője, és azt mondta, ugye akkor még nem ismertük ezt a döntést, hogy nem igazán tartja azt jó döntésnek, hogyha az lesz a döntés, az lett, hogy csak az egyik fajta üzemanyag esetében lép a kormány. Ő azt mondta, amit egyébként Holoda Attila is, hogy a dízelnél van a nagyobb baj, az ellátás biztonságban is, tehát azt mondja, hogy ott különösen feszült a helyzet. Másrészt pedig is a kérdésem az, hogy mennyire látja ezt igazságosnak, vagy éppen igazságtalannak. Tehát a benzines autó tulajdonosai most nem mondhatják-e azt, mi is kaptunk sok ilyen levelet a szerkesztőségbe, hogy hát jó, kevesebbe kerül, de hát 625 forint, és az is nagyon-nagyon sok. Sokáig a dízel volt sokkal-sokkal drágább, és egyébként meg akkor ők fizettek kevesebbet. Most mindenki adóforintjából kapják ezt a támogatást, amúgy meg nem is fogyasztanak annyit a dízeles autók. Ezek az érvek hangzanak el már most délután óta.
1: Igen, hát ez egy első lépés volt most a dízel autóknál. Én úgy gondolom és remélem, hogy a későbbiekben a kormány lépni fog, és a teljes üzemanyagra vonatkozólag hozza meg majd ezt a döntést, hogy világpiacivá kell tenni az árakat. Sőt, ha optimista vagyok, akkor azt gondolom, vagy azt remélem egyébként, hogy eljön az az idő is, amikor majd a rezsicsökkentést is kivezetjük, tehát amikor ott is majd a világpiaci árak fognak érvényesülni, és akkor ott is majd megfelelő kompenzációt lehet adni. Egyébként kétségkívül igaz
0: az, hogy... Most nem érvényesülnek a világpiaci árak Magyarországon?
1: Hát a rezsiben,
0: az üzemanyagnál. Most nincsen védett ár, lehet, hogy a MOL
1: üzemanyagnál igen, uh-huh. Ez kétségkívül, az előbb arról beszéltem, hogy majd a rezsinél is ugye eljön ez az idő, remélem, mert ott is ugyanez az alap probléma, hogy nem dolgokat, hanem embereket kell támogatni. Egyébként pedig a kérdésére a válaszom az, hogy kétségkívül igaz az, hogy ezt most ugye a benzin járművek tulajdonosai zokon vehetik, mert ugye azért párhuzamosan nyilvánvalóan azok ára is emelkedik, hogyha nem is olyan mértékben. De én úgy gondolom, hogy ez most egy tűzoltó akció volt, amelyben ez egy lépés volt. Remélem, hogy meg lesz a következő lépés is. Nekünk nyilvánvalóan az lesz a dolgunk, az lesz a feladatunk, hogy próbáljuk meg a kormányt rávenni, hogy ezen az úton tessék tovább haladni, és tessék következetesen ezt az egész dolgot végigvinni.
0: A világpiacra azért kérdeztem vissza, mert pont a holtankoljak.hu elemzője írta, hogy meglepő, hogy a hazai üzemanyagárak egyelőre változatlanok maradtak, annak ellenére, hogy a Brent kőolaj hordonkénti jegyzésére elérte az utóbbi napokban a $105 szintet. Tehát a MOL itt tarthatja mesterségesen valamennyivel lejjebb az árakat?
1: Hát Nyilvánvalóan itt arról van szó, hogy azonnal nem lehet a világpiaci árakat, a tőzsdei árat érvényesíteni és átvezetni. Nyilván van itt készletkérdés, és csak az, hogy ez a két dolog ne szakadjon el egymástól, hogy ez valóban szerves kapcsolatban legyen. Egyébként, hogyha megnézzük a szomszédos országokat, akkor akár ugye Ausztriát vagy Németországot is, amik ugye azért valódi piacgazdaságok, ott magasabb az ár, mint nálunk, de azért nyilvánvalóan nem szöktek ott se az égig az árak, tehát van itt egy bizonyos késleltetés ennek a dolognak, hogy azok az árak, amelyek a tőzsdén érvényesülnek, éppen pont most azoknak a hatásai később is szűrve is, és csak egy átlagos mennyiségbe, vagy átlagos színvonalon fognak átkerülni a benzinkutakhoz.
0: Ez a mai döntés, vagy egy ön fogalmazott tűzoltás mennyi pénzt vesz ki a költségvetésből, ugye még a 26-osban?
1: Hát most azt lehetett olvasni, hogy ez 5-6 milliárdot jelent havonként, de hogyha megtartottuk volna a régi rendszert, a Fidesz által bevezetett rendszert, az egy nagyságrenddel nagyobb költségvetési kiadás jelentett volna, tehát ez lényegesen kisebb, pontosan azért, mert célzottan csak bizonyos társadalmi csoportokra vonatkozik, és nem egységesen hozza, amelynek ugye az egyik nagy hátulütője éppen az volt, hogy a kedvezményes alacsony árakat azok is megkapták és élvezték, sőt azok jobban élvezték, akik magas jövedelműek voltak, mert többet tudtak autózni. Ugye itt most az van benne a kormány előterjesztésben, hogy ez az összeg, ez a támogatási összeg, ez az 5000 forint, ez pontosan arra lesz elég, hogy egy hónapban egy tankolás tud kompenzálni, mert hogy a kevéssé tehetős emberek azok havonta egyszer tankolnak, de hát ugye a magas jövedelműek azok akár 4-5-ször is egy hónapban, és akkor, hogyha egy kedvezményes ár lenne, akkor ők sokkal több állami támogatást kapnának, mint a szegény emberek, ami hát pontosan ellentétes azzal, hogy egy ilyen támogatásnak mi lenne a célja, az lenne a célja, hogy az alacsony jövedelműeket támogassa.
0: Ugye azt mondta, hogy jó lenne, hogyha a kormány kiterjesztené, és nem csak a dízelre vonatkozna, vagy eljöhet az a pillanat, hogyan lehetne beavatkozni nem védett árral a benzinesek esetében is.
1: Hát én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan ott is azt kellene mondani, hogy akkor most a világpiaci árak lesznek a benzinnél is ugye a mérvadóak, és ebből következően pedig arra lenne szükség, hogy egy általános szabályozást kellene mindenképpen bevezetni, egy olyan rendszert, ami nem csak a dízelre, hanem a benzinre vonatkozik, és amely koncentráltan támogatást adna a szegényeknek, a nagycsaládosoknak, akár a munkába járás támogatását próbálná valamilyen módon segíteni. Erre azt gondolom, hogy ez egy időigényes, de itt egy tartós megoldást lehetne tenni, és akkor nyugodtan lehetne az üzemanyagárakat állandóan figyelembe véve a világpiaci árakat és azokat a változásokat, azokat mindig át lehetne pontosan vezetni, és ugyanakkor pedig azoknak a csoportoknak, akik valóban rászorultak, azoknak támogatást adnának, és akkor itt nyilvánvalóan egységesen nem csak a dízelre vonatkozna, hanem a benzinre is vonatkozhatna. De azt gondolom, hogy ezt most azért nem lépte meg a kormány, próbálom most őket védeni, ez persze ritkán van nálam, hogy ilyen eset van, hogy gyorsan akartak lépni.
0: Hanem célzott támogatást vezetne be a benzin esetében is. Mert sokan azt mondják, Holoda Attila azt mondta, hogy ezért az adókhoz is hozzá lehetne nyúlni, mind a háromhoz, vagy több is van.
1: Igen, de akkor az ugye a költségvetés számára jelenthetne problémákat, egyébként elképzelhető, de akkor egységesen az összes üzemanyagra, de én sokkal inkább azt támogatom, mert tegyük drágává, most nagyon csúnyát mondtam közgazdászként, az üzemanyagot miért tegyük drágává? Azért, mert egy olyan termékről van szó, amelyből kevés van a világpiacon, és az autózás meg egy olyan dolog, amely komoly környezeti károkat idéz elő, és kívánatos lenne, hogy kevesebben autózzanak. Ebből következően ott igenis magas árakat kell mindenképpen alkalmazni.
0: Hát és igen, csak bocsánat, ezért... közbevágok, azt szokták mondani a közgazdászok nekem itt az asztalán, hogyha nő az üzemanyag ára, és ennyire nő, és már pedig most nagyon nő, akkor egy idő után mindennek az ára nőni fog, a kenyérnek is, már hogy a liszt is emelkedik, és a többi, tehát ez begyűrűzik.
1: Ez kétségkívül igaz, mert a szállítási költségek azok mindenképpen szerepet játszanak, de azt gondolom, hogy akkor is ezt kell tenni, és nyilvánvalóan például a mezőgazdaságba, főleg a kistermelők esetében, vagy a munkába járás esetében, vagy bizonyos dolgoknak a szállítása esetében lehetne bizonyos támogatást és kompenzációt csinálni, tehát ez nem egységesen emelkedne, de én azt gondolom egyébként, hogy ez kívánatos, mert ugye ez a közlekedés és ez a szállítás, ez ugye rongálja az utakat, ez rontja a környezetet, tehát olyan társadalmi költségeket és problémákat hoz elő, amelyek nem kívánatosak, és amelyeket mindannyiunknak meg kell fizetni, mert ennek a költségeit, ugye a költségvetés nem tehet mást, mint szétterjeszti mindenkire, ebből következően viszont azt mondom, hogy fizessék meg azok ezt a többletköltséget, vagy nagy részét, akik ezeket ilyen módon igénybe veszik. És egyébként ez például abba a szituációba is segíthetne mindannyiunknak, hogy mondjuk a helyi termelések támogatása, mert ha a szállítási költségek emelkednek, akkor sok esetben mondjuk zöldséget, gyümölcsöt esetleg érdemes lehetne mondjuk magyar termelőktől fölvásárolni, és nem 500 vagy 1000 kilométerről ide szállítani, és még sok hasonló történetet is lehetne mesélni. Tehát ez meg a dolognak a másik oldala, ami szintén szerintem közösségileg egy fontos kérdés.
0: Mellár Tamásnak köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hegedűs Dánielt kapcsoljuk Berlinben, ő ott az Institute for European Politics igazgató helyettese. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket!
1: Az AfD-ről fogunk beszélni, illetve mindarról, ami e körül gomolyog Németországban és szerte Európában. Európában a politikusok egy része elborzadva, másik része újongva fogadta az AfD előretörését Németországban. Mindenki hangsúlyozza ugyanakkor, hogy ez Kelet-Németország és nem az egész német állam, miközben persze megnő az étvágy ilyenkor egy-egy siker után. Ön hogy látja az AfD helyzetét, szerepét most ebben a megváltozott helyzetben, körülmények között?
2: Én úgy gondolom, hogy az AfD-t nem lehet többé csak egy kelet-német jelenségnek tekinteni. Való igaz, hogy nagyon nagy mértékben eltér a párt támogatottsága. A 6-ból 5 kelet-német tartomány, illetve mondjuk a szövetségi köztársaság többi tartománya között, ebben az 5 tartományban az AfD teljesen egyértelműen a legerősebb politikai szereplő, és mint láttuk egyébként a vasárnapi Sachsen-Anhalti választásokon, nagyon közel tud kerülni ahhoz, hogy egymaga megszerezze az abszolút többséget egy tartományi parlamentben. Míg egyébként 20-30% között mozog mondjuk a támogatottsága a többi tartományban. Messze áll a párt még attól egyébként, főleg a koalíció képtelensége okán, hogy valóban, tehát Németországban szövetségi szinten is közel kerülhessen a kormányzati hatalomhoz, viszont azt láttuk egyébként vasárnap, és nem zárhatjuk ki, hogy szeptember 20-án újra ezt fogjuk egyébként látni a Mecklenburg-Vorpommerni tartományi választásokon is. Németország közel került ahhoz, hogy tartományi szinten egy bizonyítottan szélsőjobboldali és a német jog szerint alkotmányellenes párt adja majd a tartományi kormányt.
1: Ha a német jog szerint alkotmányellenes, hogyan működhet mégis?
2: Ahhoz, hogy egy párt betiltható legyen, egy alkotmánybírósági határozatra van szükség. Eddig a Német Szövetségi Köztársaság 1949 utáni történetében mindössze 2 pártot tiltottak be. A Német Birodalmi Pártot és a Német Kommunista Pártot, mind a kettőt az 50-es évek elején, és a legutóbbi a Nemzeti Demokrata Párt betiltására indított és 2017-ben végződött alkotmánybírósági eljárásban. Az alkotmánybíróság úgy fogalmazott akkoriban, hogy nem elég az, hogy egy párt alkotmányellenes, de reális fenyegetést is kell, hogy jelentsen a demokratikus alkotmányos rend számára. Mi azt jelentette akkor, hogy az NPD-t azért nem lehetett betiltani, mert túl kicsi volt, nem jelentett reális fenyegetést. Viszont ez egy olyan politikai csapda, hogy amíg politikailag lehetséges lenne egy pártnak egy betiltása, addig ezt az alkotmánybíróság nem fogja engedélyezni. Amikor egy párt pedig már kellően nagy fenyegetést jelent a mérete okán, hogy jogilag lehetséges lenne az eljárás, akkor politikailag válik lehetetlenni, nem betiltható demokratikus keretek között egy olyan párt, amire mondjuk egy tartományban majdnem minden második választó adja le a szavazatát. Ez nyilván egy olyan szakadáshoz, bizalomvesztéshez, a demokráciába vetett állampolgári hit megrendüléséhez vezetne például most Sachsen-Anhaltban, aminek a politikai következményei beláthatatlanok, és egyébként a demokratikus politikai közép nagyon sok szereplője részéről is egyébként bevállalhatatlanok is.
1: Van egy közvélekedés arról, hogy szélsőjobboldali az AfD. Közben meg akik védeni akarják ebben a címkézésben, ők gyakran mondják, hogy hát még ez sem igaz, mert hogy meglehetősen zűrzavaros ideológiailag. Tehát védi a németeket a betolakodóktól, ahogy ők fogalmaznak, ugyanakkor támogatja Izrael politikáját, ami hát finoman szólva is ellenmondásos a német történelem ismeretében. Vagy például ott van a melegekkel kapcsolatos állásfoglalása, amiben meglehetősen pozitív. Ennek ugye megvannak a maga okai, ugyanakkor kifejezetten negatív a török vendégmunkásokkal szemben, akiknek egy része már német állampolgár. Nagyon, nagyon bonyolultnak látszik messziről nézve az ő álláspontjuk különböző kérdésekben, nem egységes. Ön hogy látja a Berlinből?
2: Ez való igaz, az egyes tartományi pártszerveknek az álláspontja sok tekintetben eltér a szövetségi vezetésnek az álláspontjából. Ez pont abból következik, hogy a szövetségi vezetésnek egész Németországban kell egy versenyképes programot és arculatot adnia a pártnak, míg a tartományi pártszervek sokkal inkább tudnak igazodni mondjuk a saját választóiknak az attitűdjeikhez, vagy az elképzeléséhez. És ebből fakad, hogy valóban Türingiában, Brandenburgban, Szászországban, Sachsen-Anhaltban a tartományi alkotmányvédelem, ami a belső német elhárítást jelenti, teljesen egyértelműen alkotmányellenes, bizonyítottan szélső jobboldali szervezetként tartja nyilván a bizonyítottan szélső jobboldali nyert most egyébként Sachsen-Anhaltban, míg ez a folyamat szövetségi szinten még nem zárult le. Ugyanakkor itt fontos hangsúlyozni, hogy nem kifejezetten önmagában az a kérdés, hogy korlátozni kívánja-e a párt mondjuk Németország bevándorlási politikáját, hanem hogy hogyan és miképpen. És ezzel kapcsolatban az elmúlt években nem csak az merült fel a pártnak a programjában, hogy mondjuk kevesebb bevándorlót kell beengedni, hanem például az, hogy már német állampolgársággal rendelkező német állampolgárokat deportálnának, egyébként független bíróságok által jóváhagyott döntésektől, nyilván független bíróság nem is adhatna ilyenre engedélyt, de létező jogszabályi keretektől függetlenül, ami egy olyan súlyos emberi jogsértésnek tekinthető, amire nem nagyon volt példa egyébként Európának hát mondjuk az, hogy Oroszországtól, Fehér Oroszországtól nyugatra eső részén a második világháború óta. Tehát itt látni kell, hogy ez nem önmagában politikai beállítottságnak a kérdése, hanem az, hogy az AfD-nek a programja teljesen nyilvánvalóan súlyos emberi jogsértések irányába mutató alkotmányellenes lépéseket tartalmaz.
1: Friedrich Merz kancellár erre hivatkozva állítja azt, hogy nemzetiségi faji tisztogatásra készül az AfD, ami Németországban egy különösen súlyos mondat, és nyilvánvalóan történelmi analógiákat is felidéz.
2: Igen, és ebből fakad az is, hogy egyébként az európai szélső jobboldalnak a számos szereplője eléggé kényelmetlenül fogadta egyébként a Sachsen-Anhalti választási eredményeket. Fontos látni, hogy az AfD ellenkező irányba mozog, mint mondjuk az európai szélső jobb jelentős része. Míg mondjuk a Rassemblement National Franciaországba, a lengyel szélső jobbnak a képviselője, a konföderácia alapvetően mérsékelni igyekeznek a programjukat és a választóikat is, pontosan azért, hogy képesek legyenek megszólítani egyébként a politikai centrumot és a többséget is. Az AfD az elmúlt években folyamatosan radikalizálódott. És ez a radikalizálódás valóban a német nacionalizmus történelmi, azt is mondhatnám, hogy a rémképéhez kapcsolódó elemeket idéz fel, pont olyan országokban, akiknek azért nem a legszerencsésebb történelmi tapasztalata volt Németországgal a 20. század folyamán, Lengyelországban, Franciaországban, ahol látjuk, hogy ennek az egyik következménye az, hogy az ideológiailag legközelebb álló politikai szereplők is inkább igyekeznek távolságot tartani az AfD-től, részben tudván azt is, hogy a saját nemzeti beállítottságú választóik számára német nacionalizmus az egy fenyegető kép, és a saját támogatottságukat is kockáztatják, hogyha túl közeli kapcsolatokat ápolnak az AfD-ben.
1: Úgy nézett ki a hét elején, hogy van egy halvány esélye annak, hogy kormányt tud alakítani 106 tartományban az AfD, mert ugye egy baloldali, vagy inkább szélső baloldali kis párt is bejutott a helyi választáson a parlamentbe, és ez azt jelentette, hogy akár mentővet tud számukra nyújtani. Ott azért nagyon komoly ideológiai különbségek lettek volna, de mégis a hatalomért lehet, hogy bevállalták volna, vagy mégsem a jelek szerint. De úgy egyáltalán a teljes német politikai palettát, ha nézzük, hogyha ilyen eredmények születnek szerte Németországban, de mondjuk akár Kelet-Németországban, ez a fajta bojkott, amit a többi politikai párt az AfD irányába mutat, meddig fenntartható?
2: Ez egy jó kérdés, és azt gondolom, hogy a kísérletet most fogjuk látni Sachsen-Anhaltban. Nem került le a napirendről egyébként egy minden esetre egy kisebbségi AfD kormánynak a lehetősége. Viszont azt is látni kell, hogy egy kisebbségi AfD kormány az nem feltétlenül azt bizonyítaná, hogy a többi párt számára van együttműködési lehetőség az AfD-vel. Egy AfD kormány, amennyiben beváltaná a választási ígéreteit Sachsen-Anhaltban, azt jelenteni, hogy Németország hetekre van egy alkotmányos krízistől. Ugyanis olyan változásokat vezetnének be például az oktatási rendszerben, ahol felmerül a kérdés, hogy az oktatás alapvetően tartományi hatáskör, de mennyire illeszkedik egyébként mondjuk Németországnak a 49 utáni alkotmányos hagyományához. Kilépne a tartomány a német közmédiát szabályozó tartományközi egyezményből, ami azt jelenteni, hogy Sachsen-Anhaltban egyáltalán nem működne többé utána a német közmédia, illetve részben azt is, hogy annak a jogalapja megkérdőjeleződne az egész német szövetségi köztársaságban, vagyis olyan fejleményeket láthatnánk gyakorlatilag heteken, hónapokon belül, mi eléggé erőteljesen azt a benyomást kelthetné sok politikai szereplőben is, az állampolgárok nagy részében is, hogy Németország teljesen egyértelműen egy politikai krízis és politikai káosz felé sodródik, ami erősítheti bizonyos forgatókönyvek esetében az AfD-nek a támogatottságát, ugyanakkor, és szerintem a választást utáni közvéleménykutatások inkább ebbe az irányba mutatnak, aggodalmat kelthetne a német választók nagy részében. A számok alapján azt láttuk, hogy a németek kétharmadában váltott ki aggodalmat egyébként a Sachsen-Anhalti választási eredmény.
1: Hegedűs Dániel, köszönöm szépen.
2: Én köszönöm a lehetőséget.

0: forgalom.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: 25 éve történt a szeptember 11-i terrortámadás, amikor az Al-Qaida által eltérített utasszállítók becsapódtak a New York-i World Trade Center ikertornyaiba. Az évfordulón világszerte megemlékezéseket tartanak. Az Egyesült Államokból kapcsoljuk Vujic Trütkót, majd Magyarics Tamással beszélgetünk.
3: Így van, a stúdióban itt van már velem szemben Magyarics Tamás, Amerika szakértő, jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Picit türelmét kérem, mert hogy kapcsolunk Amerikába, Vujic Trütkóhoz. Szervusz, Trütkó!
5: Szervusz, üdvözlöm a vendégünket, szia György, és üdvözlöm a nézőket is!
3: Szervusz, hogyan emlékezik Amerika ezen a mai napon, a 25. évfordulón?
5: A negyed évszázados évforduló jóval nagyobb, mint a korábbiak. New Yorknak a rendőrkapitánya is elmondta, hogy jóval nagyobb biztonsági készültségek vannak ennek. Vannak objektív okai, például sokkal több védett személy van ott a megemlékezésen, drónelhárítók, utcalezárások, különböző kerítések, még a nehéz fegyverzet is kivonult, tehát hogy Amerika erősebben, nagyobb, méltóság teljesebb, vagy még nagyobb megemlékezést tart. Donald Trump ugye közölt, ebben semmi újdonság nincs, hogy a proklamációjában azt kérte, hogy mindenhol félárbocra engedjék le a csillagsávos lobogókat a szövetségi intézményeken, ugyanakkor megkérte az embereket, hogyha lehet, akkor csatlakozzanak ehhez. Ahol én itt a kisvárosomban vagyok, mindenhol félárbocon vannak a csillagsávos lobogók. Több megemlékezés van, nincs egy központi megemlékezés. Van ugye New Yorkban, említettük a világkereskedelmi központnak a tornyait, de ugyanúgy repülőgép csapódott a Pentagon épületébe, és lezuhant egy repülőgép, amelyet valószínűleg vagy a Fehérházba, vagy a Kapitóliumba, tehát az amerikai törvényhozásba vezettek volna a terroristák, és különböző megemlékezéseken mindenhol felolvassák az akkori áldozatoknak a nevét, 2977 konkrét áldozat. Van. Mindig minden alkalommal kihangsúlyozzák, hogy ebben a 19 terroristának a neve nincsen benne. Ugyanakkor az idei év abban különleges, hogy most megtartják az úgynevezett 7. csend megemlékezést, amikor nem a 1977 akkor konkrétan a terrortámadás következtében meghalt emberekre emlékeztek, hanem azokra, akik például a Ground Zero-nál, a mentési munkálatoknál például olyan veszélyes anyagokat lélegezhettek be, hogy később az egészségük megromlott és meghalt, tehát hogy van egy ilyen megemlékezés, és nagyon méltóság teljesen telik, Györgyi, minden itt az Egyesült Államokban.
3: Én azt mondtam a nézőknek, amikor a híradóban ismertettem a témát, hogy ez a nap ez Amerikát változtatta meg, de nem csak Amerikát, hanem az egész világot. Mennyire él még az embereknek a mindennapjaiban, ami 25 évvel ezelőtt történt, vagy azért, mert ez már nem lehet azt mondani, hogy él?
5: Nézd, György, azt hiszem ez egy központi kérdés. Még a pszichológusok is kutatták az úgynevezett imprinting memória állapotot, amikor valahogy valamihez viszonyítunk. A kedves nézők is pontosan tudják, hogyha valami sok hatás éri az ember agyát, akkor az lefotozza az agyunk, hogy hol jártunk. Tehát, hogyha valaki fölhívott minket, hogy ne adj Isten meghalt apukánk, anyukánk, akkor szoktunk rá emlékezni, hogy éppen egy hipermarket parkolójában voltunk, vagy éppen vezettünk hazafelé. Na most New Yorkkal, illetve a terrortámadással kapcsolatban pontosan ezt vizsgálták nagyon sokan. Az emberek, akik akkor éltek és tudatuknál voltak, azok pontosan tudják, hogy hol mit csináltak. Én is emlékszem rá, mit csináltam 2001. szeptember 11-én, amikor New York idő szerint délelőtt, magyar idő szerint délután megtörtént ez a terrortámadás. Ugyanakkor ott a másik kérdés, hogy aki aznap született, szeptember 11-én 2001-ben, az a fiatal hölgy vagy úr ma már 25 éves, tehát van egy felnőtt generáció, amely az édesapjától, a nagyszüleitől, vagy a modernkori történelem könyvekből értesült arról, vagy tudja azt, hogy mi az a kollektív emlékezet. Én például most hadd használjam ki ezt az alkalmat is, hogy elmondjam, éppen ezért vagyok kíváncsi nagyon az ATV-nek a filmjére, ami majd az Egyenes beszéd után következik, hiszen aki készítette Berecz Péter, ő 2 éves volt akkor, amikor ez a terrortámadás megtörtént, és mégis nagyon érdekelte mindaz, ami ott történt, úgyhogy Varga Zsolt kollégánkkal New Yorkban, Magyarországon sok más helyen forgatott, de pontosan erről van szó. Mi az a tudat? Amerika 2001. szeptember 11-én nem csak azzal szembesült, hogy leomlott 2 torony, nem csak azzal szembesült, hogy egy repülőgép megtámadta a Pentagont, hogy ilyen mozgó bombaként használtak főrepülőgépeket, hanem például döbbenten nézte azokat a felvételeket, hogy világ egyes helyein például örömünnepet ülnek, táncolnak. Nem tudtak mit kezdeni azzal az esettel, hogy ártatlan embereknek a halálán örömködik valaki. Tehát ezt is fel kellett dolgoznia, és azt is, hogy védtelen volt bizonyos terror támadásokkal szemben, onnantól fogva még ugye a mindennapi változásokat, Györgyi, leginkább úgy tudjuk megnézni, és ezt Amerikában is kihangsúlyozzák, hogy a légi közlekedésnél. A légi közlekedés itt az Egyesült Államokban kis túlzással olyan, mint otthon Budapesten a 4-es-6-os villamos. És 2001. szeptember 11-e előtt, hogy szálltunk fel egy repülőgépre, hogy kísért minket ki a rokonunk, hogyan, mit lehetett felvinni a repülőgép utasterébe, hogy volt nyitva például a pilótáknak az ajtaja, amikor bement a stewardess, és bevitte neki az indivalót, és hogy lehet ma utazni. Így van.
3: Trutko, köszönjük neked a beszámolót, köszönöm szépen.
5: És én is köszönöm.
3: Folytatjuk a stúdióban Magyar és Tamással. Mindent tudunk már 2001. szeptember 11-ről, vagy mondhatom azt 25 évvel teltével, hogy a történészek mindent tudnak már?
0: Tehát megváltozott valóban a világ olyan szempontból, hogyha előtte az úgynevezett veszfáliai világrend volt, ez utána már nem teljesen a veszfáliai világrendre alapult, ugyanis az állam alapú. A 90-es években az úgynevezett horizontális és vertikális hatalom szóródás elkezdődött, és hát ilyen pillanatban ugye ezek az úgynevezett transznacionális csoportok megjelentek, és a kommunikációs egyéb forradalmak miatt már valóban bele tudnak szólni a nemzetközi életbe olyan mértékben, hogy korábban nem tudtak. És az a baj, hogy őket nem nagyon lehet betuszkolni ebbe az állam alapú világrendbe, és ennek megfelelően az Egyesült Államok, amelyik őrzője volt és kialakítója volt egy a szabályrendszeren alapuló világrendnek, kénten volt gyakorlatilag átágni a saját szabályait, harmadik államok ellen indított támadásokat, a saját maga által feltott szabályokat, mondjuk a genfi konvenciót meg kellett törni, illetve meg kellett szegni. Tehát nagyon sok szempontból új világ kezdődött, és van, aki úgy gondolja, amerikai elemző, hogy odáig tartott az amerikai évszázad, és 91-től most már egy új évszázad kezdődött.
3: Ja, majdnem 3000-en haltak meg ebben a támadásban, és a 19 gépeltérítő. Ugye tudni, hogy az Al-Qaida követte, Bin Laden meghalt, utódja Ayman al-Zawahiri is meghalt, de a guantanamói támaszponton van tulajdonképpen az, aki kidolgozta a merényletet magát, hogy mi történjen. Ott tartják fogva a társait is. Még mindig nem volt és nincs bírósági ítélet. Most nem régiben, talán júniusban vagy júliusban jelentették be, hogy 2028-ban állhat bíróság elé. Ez hogy lehetséges?
0: Ez azért lehetséges, mert hogyha valakit az első támokba állítanak bíróság elé, akkor az alaptörvény, illetve az alkotmánymódosításoknak megfelelően joga van nyílt tárgyalásra, esküdszék, és akkor a bizonyítékokat a bíróság elé kell tárni. Na most ebben az esetben, és minden záros határidőn belül, de most ebben az esetben viszont tehát nyilvánvaló az is, hogy az Egyesült Államok nagyon sok olyan informátorral dolgozott, Pakisztántól kezdve Jemenig, Afganisztánig, Irakig, Szíriáig, akik segítették az Egyesült Államokat, hogy ezt a hálózatot felszámolják. Tehát abban az esetben, hogyha mondjuk az ottani elkövetőket, vagy feltételezett elkövetőket rögtön amerikai bíróság elé állítják, abban az esetben hát eléggé sok minden olyan dolog derülhetett volna ki, mint az amerikaiak nem akartak. Most ezért tartották
3: hát őket. A bizonyítékok megszerzése is kérdéseket igen. vet fel, tehát hogy azért valamit kínzással szereztek meg.
0: Szóval igen, na most ez egy másik kérdés, hogy az egyik úgymond áldozat az amerikai kivételesség eszme volt. Tehát az amerikaiak hosszú időn keresztül azt tartották, hogy erkölcsileg bizonyos szempontból mások fölött állnak. Liberális világrendszer, őket nem elsőbb az érdekek vezérlik, hanem az úgynevezett értékek, és az, hogy gyakorlatilag ez a kínzásos, az a vízbefolytásos rendszer, ez a, amit Guantanamo-ban használtak, vagy esetleg máshol is meg voltak ezek a fekete lyukak. Aztán emlékszünk Abu Ghraibra, ahol eléggé csúnyán megszégyenítették a foglyokat. Tehát ezek mind erodálták az amerikaiaknak azt az imázsát, hogy ők különbek idézőjelbe erkölcsileg, és ez lehetett az egyik olyan áldozat, amit az amerikaiak kénytelenek voltak adott esetben meghozni. Most a másik kérdés az, hogy kínzással kicsikart vallomás, az mennyit ér és mennyit nem ér. Nem is szó arról, hogy megint csak, hogyha visszatérünk az alkotmányhoz, és visszatérünk a különböző alkotmánykiegészítésekhez, akkor az egyik tiltja a túlzott, tehát a cruel and unusual punishmentet, tehát magyarul a kegyetlen és szokatlan bánásmódot a foglyokkal szemben.
3: Na nem tudom, hogy meg lehet-e azt mondani, vagy válaszolni azt a kérdést, hogy Amerika tanult-e a 25 évvel ezelőtt történtekből, egyáltalán mit lehetett volna ebből tanulni? 20 évig állt Amerika ezután háborúban, ugye 21-ben jöttek ki Afganisztánból, tulajdonképpen onnan számítják a történészek a háború végét. Hát 5 évet kellett várni, és Amerika újra háborúban el lehet ezt mondani a Közel-Keleten, ahol egyszerűen nem tud békét kötni, nem tud Trump ebből kijönni.
0: Igen, az egyik legnagyobb baj úgy tűnik, hogy a neokonzervatívoknak az az elképzelése volt, hogy a Közel-Keleten tudnak nemzetet építeni, gyakorlatilag államot építeni, illetve tudják exportálni a demokráciát, illetve a másik, hogy mondjuk a katonai kérdéseket tegyünk rá, hogy nem volt úgynevezett exit stratégiájuk. Amire különben már korábban Caspian Weinberger vagy Colin Powell figyelmeztetett, hogy anélkül nem lehet háborúba menni. Persze megjegyzem azt, hogy
3: általában... Most is úgy tűnik, hogy nem.
0: Igen, most is úgy tűnik, én megjegyzem azt, hogy általában azért azt szokták mondani, hogy a háborús tervek az első puskalövésig érvényesek, utána megváltozik a helyzet, tehát mindig hozzá kell igazítani a helyzethez a stratégiát, vagy például a taktikát.
3: No, félidős választások, mindjárt itt lesznek, még erre egy mondat erejéig térjünk ki. Mire számít novemberben?
0: Ha ma tartanák, ugye el szokták mondani, akkor feltétlenül a demokraták megszereznék a képviselőházat, és elképzelhető, hogy a republikánusok nagyon szüken megtartanák a szenátus, de hát nagyon nehéz jósolni, sok minden történt, és általában nem ilyen nagy kérdésekről szavaznak az emberek, hanem általában a helyi kérdésekről, és ott azért elég sok minden változhat, megélhetési kérdésekkel, üzemanyagárak, a lakhatási kérdése és így tovább biztonság kérdése, ezek államról államra változnak. Ilyen pillanatban úgy tűnik, a demokraták kicsivel jobban állnak, ami különben egy hagyomány majdnem, hogy a fődős választásokat mindig az a párt nyeri, amelyik kisebbsége van a kongresszusban.
3: Magyar is Tamásnak köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen.
3: És mielőtt átadjuk a szót az Aktuálnak, el is mondom, mert Rutka egy picit rosszul mondta, nem az Egyenes beszéd után jön ez a bizonyos film, hanem 21 óra 50 perckor láthatják az ATV és Berec Péter saját gyártású filmét, ami New Yorkban készült. Túlélők, mentésben résztvevők, magyar televíziós újságírók idézik fel azt a 25 évvel ezelőtti napot, úgyhogy feltétlenül nézzék meg ezt a filmet, mert érdemes lesz. És akkor most jön az Aktuál még a film előtt. Szervusz Feri, kik jönnek hozzád és miről beszélgettek?
4: Szervusz Györgyi, köszöntöm a kedves nézőket, beszélni fogunk a Volánnál megtörtént 10 milliárdos túlárazásra, illetve arról is, hogy 5 éve nyomoznak az ügyben, és mégis egy most 2 hónapja alakult csoport munkája nyomán jutottak el gyanúsításokig. Aztán beszélünk arról, hogy az óbudai korrupciós ügyben meggyanúsították a második leggazdagabb magyart is, aki egyébként az év üzletembere 2026-ban. Beszélünk arról, hogy Karácsony Gergely szerint a dugódíj megmenthetné a fővárost, de nem aktuális a dugódíj. Beszélünk arról, hogy Magyar Péter bejelentette, hogy a dízel autó tulajdonosok havi 5000 forint támogatást kapnak, és beszélünk arról, hogy Orbán Viktor este 7:30-kor kiírta a Facebook oldalára, hogy visszatért. Szalma Botond, Vető Balázs és Závetsz Tibor lesznek a vendégek. Mindjárt kezdünk.
3: Pedig köszönöm önöknek is, köszönöm kollégáim nevében és az egész heti figyelmüket. Kellemes hétvégét kívánok. Hétfőn Egon várja majd önöket. Viszontlátásra.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ha valaki minden reggel néz, hallgat bennünket, akkor találkozott már ezen a héten a Déli Nép program kérdésével. Vidovszky György szólt néhány mondatot erről, néhány percben egészen pontosan. Most Kisdomonkos Márka vendégünk, jó reggelt kívánok, aki a Déli Nép Művészeti Központ ügyvezető igazgatója. Ez a központ az, amelyik a Déli Nép programot bonyolítja, működteti.
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket.
1: Színházat mindenkinek, ki az, aki ezzel ne értene egyet? Ez egy remek, remek jelszó. Mégis rengeteg kritika érte eddig is a 2020-ban létrejött programot, és hát különösen éri most a jelek szerint, amikor az oktatási hivatallal még egy szerződést is felbontatott az új kormányzat. Hogy látja a saját helyzetüket most?
2: Rengeteg kritika is érte, és rengeteg, sőt, ennél sokkal több pozitív visszajelzés érkezik minden nap a terepről, akár iskolák, akár a befogadóhelyeket nézzük. Fantasztikus az az érzés, amiket tapasztalunk a vidéki vendégjátékokon, vagy az iskolai témalapjaikon. Minden alkotótól az a visszajelzés, hogy iszonyatosan nagy szeretettel és hálával fogadnak bennünket. Hatalmas az igény. Hatalmas az igény erre a misszióra, amit mi itt a Déli Nép programban végzünk. Ez az abszolút visszajelzés és minden területről, és ne beszéljünk, nem menjünk el amellett a témát, hogy egyébként ez egyedülálló. Tehát az egész világon nem történt még ilyen kezdeményezés. Volt szerencsém, hogy másfél-két évvel ezelőtt az Európai Unió Kulturális Bizottságában előadni és bemutatni a programot. Hát ugye azért az előző kormánnyal voltak vitái az Európai Uniónak, ugye, és nem volt teljesen felhőtlen a kapcsolata, de azért azt meg kell mondani, hogy ebben a ponton a teljes kulturális bizottság minden tagja kérdés nélkül ámúdozott ezen a programon, milyen fantasztikus és milyen hatalmas dolog, hogy mi itt Magyarországon egy ilyen programot létre tudtunk hozni és tudunk üzemeltetni.
1: Hány előadásuk van egy évben?
2: 10.600-nál is több produkció viszünk az előző évadnak ez a száma, 10.611, és több mint 800.000, csak nem 900.000 nézőhez jutottunk el az előző évadban.
1: Amikor a kritikákat hallja, hogy ez rengeteg milliárd forintot emészt fel, nem tudom mennyit egészen pontosan egyébként?
2: Hát ugye ezt nehéz megmondani egészen konkrétan, mert éveken átnyúló támogatások vannak. Valamelyik januárban, valamelyik februárban, valamelyik márciusban.
1: Hát de gondolom év végén azért csak el kell számolni.
2: Igen, 6,8 milliárd forint az, ami a Déli Nép program összes alprogramjára van. Ugye ebből 3,5 milliárd forint a Lázár Ervin program, ugye, ami az általános iskolásoknak az összességét, tehát 640.000 diákhoz szól. Szólítunk meg az a különböző előadó művészeti előadásokkal. Ugye vannak 10 másik alprogramunk, amely ugye a Vitéz László, az óvodásokat, a kultáp, a középiskolásokat, a barangoló, a drámaíró műhely, az országjárás, a társulat, ezekre van 1,8 milliárd forint, illetve határon túli programokra, az teljes Kárpát-medence területére elviszük a teljes portfólió, tehát pedig másfél milliárd van. Egy éven belül, amit elköltünk, az olyan 5,5 milliárd.
1: Az egyik kritika az pont arról szól, hogy az a pénz, ami önökhöz áramlik ilyen módon különböző pályázatokon, különböző jogcímeken keresztül, az verseny és piac torzító hatású, mert hogy gyakorlatilag mindenfajta piaci visszajelzés nélkül tudják ezeket költeni és működtetni.
2: Ezzel sok vitánk volt, különböző politikai pártállásoktól függetlenül, tehát az előző kulturális kormányzatban is volt erről vita, de mi nem azokhoz az emberekhez jutunk el ezekkel az alprogramjainkkal, akik egyébként is elmennek a színházba, hanem aki egyébként nem menne el a színházba, és ennek köszönhetően majd el fog menni. Számtalan ilyen visszajelzés van, hogy színház látogatóvá váltak ezek a nézők. Illetve, hogyha ezt az egészet egy kulturális életciklusba tesszük, tehát az óvodás korosztálytól kezdve, ameddig fel nem nő, akkor középiskolás, vagy egyetemistaként, amikor elveszítenéd mondjuk a színház, vagy akár az előadó művészet, akkor ha ez a cikluson végigment, és így nőtt föl, hogy minden évben kapott valamilyen produkciót, akkor sokkal nagyobb eséllyel válik már az egyetemi, vagy a 30-as évei elején is a felnőtt generáció kultúrafogyasztóvá, vagy kultúra élvezői, színháznéző.
1: Igen, de ezt meg lehet tenni úgyis, hogy mondjuk a független társulatok járják az országot, hogy próbálják, és rendre azt a választ kapják egy csomó helyről, hogy na de hát nem tudunk benneteket fogadni, mert most volt itt a Déli Nép ingyen.
2: Rengeteg független társulat van és csapat van a Délini program teljes portfóliójában. Most nem akarok százalékot mondani, de bőven 60% fölött van azoknak a független előadóművészeti alkotóknak, alkotóműhelyeknek vagy csapatoknak a száma, akik a Délini programon keresztül különböző...
1: Ők hogy kerülnek bele? Bocsánat.
2: Teljesen transzparens módon minden alprogramnak megvan a saját maga szakmai bizottsága. Egyébként ez a minden alprogram esetében a honlapunkon, a honlapjainkon felelhető, megtalálható. Minden esetben van egy feltételrendszer, egy kritériumrendszer, aminek meg kell felelnie, és nagyon fontos, hogy minden alkotásról, minden munkáról videófelvétellel lehet csak jelentkezni. A szakmai bizottság megnézi a különböző videófelvételeket, ezt értékeli, és ennek okán hozza meg a döntését arról, hogy ki az, aki bekerül, vagy nem kerül be az adott alprogramba. Vagy...
1: Mennyire szűrnek ideológiai, politikai témaválasztás alapján?
2: Egyáltalán nem. Nézze, hogyha ideológiai, politikai témaválasztás alapján szűrnénk, akkor nem lenne bent Radnai Márk rendezése, akkor nem lenne bent Máté Gábor szereplésével előadás, de akkor lehet, hogy nem kerülhetett volna be Musi Zoltán, vagy önök a előadással, vagy tehát számtalan olyan művész, vagy alkotó közösség van, aki egyébként nem politikailag, vagy egyáltalán akárhogyan nem a Nemzeti Színházhoz köthető ideológiai rendszer. Nem azt nézzük. Azt nézzük a szakmai bizottság, hogy szakmai alapon ki, mi az, amit le tud tenni az asztalra, mi annak a szakmai színvonala, és hogyha megfelel, akkor beválogatják, ha nem felelnek, nem válogatják be. Azt természetesen nem tudjuk eszközölni, hogyha valaki nem jelentkezik. Tehát, hogyha megnézi a portfóliót, hiányolhat szerkesztő is akár különböző társaságokat, vagy társulatokat, de ha ki nem jelentkezik, azt nem tudjuk beválogatni. Tehát azt mindig is azt mondjuk...
1: Kétségkívül már felkérni lehet, de értem, amit mond, persze. Azt mondják a színházpedagógiával foglalkozó szakemberek, hogy egyirányosították ezt a közlekedést az iskolák és a színházpedagógia között, mert hogy önök lefették azt a területet, ahol a tradicionális, a bevált, a szakmai alapokon működő színházpedagógia eddig jelen volt. Gondolom, ezzel is találkozott. És hát valami olyat adnak, ami szakmailag nincs alátámasztva sok esetben.
2: Én ezt nem gondolom, hogy nem lenne alátámasztva. Rengeteg szakember, akár drámapedagógiai, színházpedagógiai szakember dolgozik a csapatunkban. Ha megnézzük, és mindezeknek a nagy neveknek a diákjai, vagy tanítványai végzik. Nézzük meg, Hodászi Ádám, ott szerepel az említett, vagy sokat említett dráma pedagógiai oktatási segédanyagnak a szerzői között. Hodászi Ádám mindemellett a FESZ elnökségi tagja, és az ottani drámapedagógiai csoportnak a vezetője.
1: A függetlenülői szövetségünkre valaki.
2: Ott megfelelő, nálunk nem megfelelő az ő szakmaisága, de ott van a Magyar Drámapedagógiai Társaság, az két évig 23-tól 25-ig elnöke Ákli Krisztián, a nullától ott van a középiskolás programban.
1: De akkor ön érti, hogy ez az oktatási hivatallal kötött megállapodás és a körül kitört cirkusz, ez hogy alakult ki? Mert nem. Ugye ott azért egy nagyon erős felzúdulás nyomán az oktatási hivatal kénytelen volt önökkel felbontani a szerződést.
2: És szerintem...
1: Pont ezek miatt, a szempontok miatt, amiket az előbb említettem.
2: Szerintem nem volt, szerintem nem volt olyan túl nagy felzúdulás, ugyanaz a két-három ember, és az ő köreik Facebook bejegyzései kapcsán, illetve a Színházi Társaság írt egy levelet, amit nem kaptunk meg, szeretném látni abban a szakmai indokokat, hogy mire hivatkozva kérték a miniszter asszonyt, hogy ezt szüntesse meg.
1: Nem önöknek írták, hanem a miniszternek, ugye?
2: Igen, és másnap fel is bontotta egyoldalulag az oktatási hivatalékén azt a szerződést, amelyben az 1.2-es pontjában nyilvánvalóan benne le van fektetve, hogy ez egyébként egy nagyon komoly szakmai, két éves szakmai egyeztetés és közös munkának a folyamán jött létre, és amennyiben igény van rá, akkor szélesebb társadalmi egyeztetésre is lehet vinni. Tehát szélesebb társadalmi egyeztetésre lehet volna vinni, nem vitték el. És pont ez az egyik fő célunk a jövőt tekintve, hogy én látom, én is olvasok, látom az ön műsorait is nézem, és látom azt, hogy azok a kritikák jelnek, hogy nem elég széles a mi egyeztetésünk. Ennek okán én megkerestem a kulturális kormányzatot, levélben fordultam hozzájuk a héten, és azt ajánlottam fel a Délini program, mivel a lehető legszélesebb előadóművészeti ernyőszervezet korosztály és műfaji besorolás tekintetében legyen a platformja a kulturális megbékélésben, én hiszek a kulturális megbékélésben, tárjuk ki még szélesebbre a szakmai bizottságok kapuit, adja meg a minisztérium azt, hogy milyen szervezetekkel, milyen szakembereket szólítsunk meg az eddigi megszólított szakemberek mellett, és üljünk le, érveket és ellenérveket hozzunk, ne lózungokat.
1: Kapott erre választ?
2: Nem.
1: Még nem.
2: De bízom benne,
1: hogy... Azért is fontos, hogy a megbékélést említi, mert nagyon sokan a Déli Nép programot is Vigyánszky Attilának egyfajta kulturpolitikai nyomulásaként értékelik. Tehát az ő szándékai jelentek meg a Déli Nép program kialakulásánál. Ami kétségtelen, mert a kezdeményező, vagy az egyik kezdeményező ő volt. Ő most távol van a napi gyakorlattól?
2: Persze. Tehát, hogy elképzelik az emberek, hogy majd ott húzogatja Vigyánszky Attila a neveket, hogy ki az, aki...
1: Ebben az országban azért láttunk ilyet már.
2: De nem, persze. Tehát nyilván én a Vigyánszky Attilának az ötlete nyomán alakult ki. Az, hogy vigyünk ide egy hosszú 15 éves történet. Egy másik műsorban szívesen beszélek a Déli Nép program kialakulás és az egész történetéről. De természetesen a mindennapokban nem szól be a mindennapi működéseinkbe.
1: Akkor most választ vár a minisztériumtól. Ha jól értem, itt tartunk
2: jelenleg. Meg tudjuk teremteni a kulturális egyensúlyt és a békességet.
1: Kisdomonkos Márk, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Nyomom még vége lesz egyszer ennek a verbális boxfightnak. Nyugi papa, hiába verszel, oda tartom a másik orcámat. A haláltól sem félek már, mikor eljön a tesóim, ott várnak. A földinek nem élek már, csak a mennyei országnak.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok, lássuk főbb híreinket. Évvégéig havi 5000 forintos támogatást ad a kormány a 150 lóerő alatti dízelautók tulajdonosainak. 8 szemét hallgatott ki gyanúsítottként a rendőrség a 10 milliárdos Volánbusz lenyúlással kapcsolatban. Negyed százada történt az eddigi legtöbb áldozatot követelő terrortámadás a New York-i ikertornyok ellen. Havonta 5000 forintos üzemanyag kiegészítést kapnak a dízelautósok az áremelkedés miatt. Ezt jelentette be kora délután a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő egyúttal hangsúlyozta, a védett üzemanyagár bevezetése jelenleg nem opció. A Fidesz ugyanakkor ismét ezt szorgalmazza.
2: Brutálisan megdrágult a gázolaj az elmúlt időszakban. A dízel literenkénti ára néhány napja már átlépte a 700 forintos lélektani határt. Kora délután Magyar Péter a Facebook oldalán jelentette be, hogy azonnali segítséget nyújtanak annak a közel 1 millió magyarnak, akik dízelautóval közlekednek.
3: Az érintett 150 lóerő teljesítmény alatti dízelautók tulajdonosai szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000 forint, tehát decemberig összesen 20000 forint támogatást kapnak. Ezzel a magyar családoknál jellemző havi egy tankolásnál kompenzáljuk a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséggel az autósokat. Az első havi részlet októberben fog érkezni.
2: A támogatást kiterjesztik az őstermelőkre, egyéni vállalkozókra és gazdákra is, de a dízelüzemű gépeket használó mezőgazdasági felhasználók is számíthatnak állami támogatásra. Szükség is lehet a segítségre, hiszen a közgazdász szerint, ha nem rendeződik az iráni konfliktus, és a hormozi szoros körüli blokkád sem oldódik fel, az újabb jelentős áremelkedést hozhat az üzemanyagpiacon. Az elemzők szerint akár a 130 dolláros hordó, vagy annál magasabb kőolajár sem elképzelhetetlen.
4: Az, hogy ez hogy állhat meg, az szintén attól függ, hogy az eszkalációja ennek a konfliktusnak hova fog tovább erősödni, milyen kifutása lesz ennek a konfliktusnak. Hogyha egy elhúzódó konfliktust láthatunk, akkor tartósan magas maradhat, és nem kizárt, hogy akár 8, legrosszabb esetben 900, vagy aztán esetleg 1000 forintot is elérheti az üzemanyagár.
2: A környező országokat is sújtja a drága üzemanyag. A megugró olajárak miatt a térségben is egyre nagyobb terhet jelent az autósoknak a tankolás.
5: Horvátországban most nagyjából olyan 2 euró körül kellene, hogy mozogjon a gázolaj ára, azonban most az autósok 1,79 euróért tudnak tankolni dízelt. Mindezt azért tehetik meg, mert a horvát kormány beavatkozott a jövedéki adó terhére. Ami azt jelenti, hogy most nagyjából olyan 14 euró centtel kellett volna, hogy dráguljon a gázolaj, azonban ezt most levonták a jövedéki adóból. Mindezt azért tehették meg, mert erre engedélyt kértek az Európai Uniótól, és kaptak is 6 hónapon keresztül. Most nagyjából ilyen 30 eurócent mozgásterük van a jövedéki adó terhére.
2: Magyar Péter szerint jelenleg nem opció a védett ár bevezetése. Az ellenzéki Fidesz ennek ellenére azt javasolja a kormánynak, hogy térjenek vissza a már jól bevált rendszerhez, és ismét vezessék be a védett üzemanyagárakat.
6: Javasoljuk, hogy továbbra is, hogyha más nem, ha nincs jobb ötletük, akkor térjenek vissza ahhoz, ami már egyszer működött, és megvédte a családokat, és a fuvarozókat, a gazdákat, a vállalkozókat a magas üzemanyagáraktól. Vezessék be a korábbi védett tárat újra, 6,15 legyen a dízel, 5,95 a benzin védett tára.
2: A miniszterelnök szerint azonban, ha ismét bevezetnék az ársapkás üzemanyagot, a kereskedők várhatóan nem szállítanának üzemanyagot Magyarországra. Ez pedig azonnal készlethiányhoz vezethetne a benzinkutakon, egy olyan helyzethez, amelyet a Fideszen kívül mindenki el akar kerülni, mondta Magyar Péter.
1: Mentelmi joggal rendelkező személy is érintett a Volán 10 milliárdos hűtlenkezelési ügyében. 8 szemét gyanúsítottként hallgatott ki a Nemzeti Nyomozóiroda, köztük van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezetője is. Tordai Bencéhez már korábban eljutottak az ügybírósági iratai, amelyekből azt állítja, a gyanúsításnak már évekkel ezelőtt meg kellett volna történnie.
7: Új lenyomatvétel, házkutatás cégvezetőknél és rengeteg lefoglalt irat. Mindez a Volánhoz kapcsolódó 10 évvel korábbi illegális ügyletekben. A rendőrség 8 személy gyanúsítottként hallgatott ki, köztük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi vezetőjét.
8: Velük szemben a gyanú hűtlenkezelés, illetőleg pénzmosás. Az eljárás tovább folytatódik, így várhatóan további gyanúsítások várhatók. És azt még hozzá tudom fűzni, hogy már van egy olyan személy, aki pedig mentelmi joggal rendelkezik. Vele szemben a büntetőeljárást a központi nyomozó főügyészség fogja tudni lefolytatni.
7: Összesen 10 milliárd forinttal károsították meg a Volán társaságait 3 év alatt. Az összeg talán még visszakerülhet az államhoz.
8: A nyomozással párhuzamosan itt a Nemzeti Nyomozóirodánál vagyonvisszaszerzési eljárás is zajlik. Ezt a vagyonvisszaszerzési hivatal munkatársai folytatják. A cél itt nem más, mint a bűnös vagyonnak a felderítése és a visszaszerzése.
7: A módszer nem egyedi. A Volán társaságok túlárazott buszbeszerzéseiből származó vagyont a cégvezetők több vállalaton keresztül színlelt kölcsönszerződésekkel játszották az érdekeltségükbe tartozó más cégekhez, amelyek aztán ingatlan projektekbe fektették a pénzt. Ráadásul a Volánnál a tulajdonosi jogokat a Nemzeti Vagyonkezelő látta el, melynek vezetője tudott olyan állami ingatlanokról, amelyek eladása nagy haszonnal kecsegtetett.
9: Olyan érdekes nyomozati dokumentumokat fújt be a szél az ablakon.
7: Tordai Bence februárban osztott meg egy videót az ügyről. A nyomozati dokumentumok egy része ugyanis eljutott hozzá, így azt is tudja, hogyan tüntettek el 10 milliárd forintot a Volán társaságokból a vezetőség közreműködésével.
10: Olyan egyszerű trükkökkel, mint hogy például megvehetett egy külső társaság 3 millió forintért egy buszt, és aztán 19 millió forintért adta tovább, ez, hogyha több 100 tétellel felszorozzuk, akkor látható, hogy elég jelentős vagyoni hátrányt okoz valóban. Vagy például megvettek buszgarázs céljára egy olyan épületet kétszeres áron túlárazva, ahol buszokat akartak szerelni, csak elég hamar kiderült, hogy egyetlen busz sem fér be abban az épületbe.
7: A Nemzeti Nyomozóiroda nem nevezte meg a gyanúsítottakat, ugyanakkor néhány nevet már megosztott az ügyet feltáró kontroll, Tordai Bence pedig stábunknak alátámasztotta azokat.
10: Szivek Norbert egyértelműen beazonosítható, ez kétséget kizáróan rá vonatkozik. Azok az iratok, amiket én közzétettem, tartalmazzák az ő nevét is, illetve az NNI szóvivője tett egy utalást arra, hogy mentelmi joggal rendelkező szereplői is vannak az ügynek. Én már februárban beszéltem arról, hogy Cseszták Miklós lesz, lehet az a szereplő, akit majd meg kell gyanúsítani a nap végén.
7: Bár a nyomozás 5 éve tart, gyanúsítás egészen mostanáig nem történt, pedig Tordai Bence szerint már a 2021-es bírósági dokumentumok is feltárták a bűncselekmény részleteit. A Nemzeti Nyomozóiroda ugyanakkor azt közölte, 2 hónapja alakult munkacsoportjuk jutott olyan eredményre, hogy megtörténhessen a gyanúsítás.
1: Szakmai megalapozottságot tükröz a Tisza által választott alkotmánybíró jelöltek névsora, vélik a híradónknak nyilatkozó alkotmányjogászok. Hak Péter azonban emlékeztetett, hogy a hatályos jogszabályok szerint a parlamenti frakciók jelölnek, és nem a kormány. A Mi Hazánk Mozgalom saját jelölteket javasol.
11: Facebook oldalán jelentette be Magyar Péter csütörtök este a Tisza alkotmánybíró jelöltjeit, Kronovszki Nóra alkotmányjogászt, Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját, Kovács András György, kúriai tanácselnök bírót, Orosz Árpád Gábor európai jogi szakjogászt és Szomora Zsolt egyetemi tanárt. Mint az bejegyzésében hangsúlyozta, a párt ígéretéhez híven olyan jelölteket javasol alkotmánybírónak, akik minden szempontból megfelelnek, nem csak az alaptörvény előírásainak, de minden szakmai követelménynek. Azt már hónapok óta lehetett tudni, hogy jelentősen változik az alkotmánybíróság összetétele. Magyar Péter június 22-én a parlamentben beszélt azokról az alaptörvénymódosításokról, amelyek az alkotmánybíróságot érintik.
12: Lehetővé tesszük, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg a saját tagjaik közül, és visszavezetjük az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, a 70. életévüket betöltő alkotmánybírák megbízatása, köztük Polt Péteré is megszűnik.
11: Váci Péter alkotmányjogász szerint a jelöltek kiválasztása szakmai megalapozottságot tükröz.
13: Az látszik, hogy a korábban domináló, úgymond tudományos vagy egyetemi szféra, ha nem is mondom, hogy háttérbe szorult, de kiegészült gyakorló szakemberekkel, ami egyéb iránt egy örvendetes dolog tud lenni, hiszen az alkotmánybíróságnak nem egy elefántcsontoronyba ülve kell döntéseket hozni, hanem érzékelnie kell a társadalmi valóságot.
11: Magyar Péter bejelentés alapján a mostani bírókat a Tisza párt jelöli és szavazza meg. Ezzel kapcsolatos kritikákat egyébként a Helsinki Bizottság és más jogvédő szervezet is megfogalmazott. Hag Péter alkotmányjogász emlékeztetett, a hatályos jogszabályok szerint a parlamenti frakciók jelölnek és nem a kormány.
14: Azzal, hogy Magyar Péter jelentette be a jelölteket, azzal tulajdonképpen azt közölte, hogy ez az öt jelölt a kormánynak a jelöltje, amely hát az alkotmánybíróság pártatlansága és politika fölött állósága szempontjából egy rossz üzenet, és ráadásul ugye az elmúlt hónapokban olyan alaptörvénymódosítások történtek, amik azt jelentik, hogy bármelyik alkotmánybírót bármikor el lehet távolítani.
11: Például azzal, hogy az életkorhatárt még lejjebb viszik, tette hozzá Hag Péter. A Fidesz úgy reagált, jogtalanságból nem fakadhat jog, jogellenes eljárásból nem fakadhat legitim alkotmánybíró választás.
6: Nem tartjuk legitimnek azt, ahogy a Tisza eljárt az alkotmánymódosítás kérdésében, nem veszünk részt ebben az ügyben, és itt már mindent, nem akarom ezt túlbeszélni. Ezt az egészet illegitimnek gondoljuk, és azt gondolom, hogy kommunikációsan ez egy terelő hadművelet. Én ennek nem szeretném, hogy fölüljön bárki.
11: A Mi Hazánk pénteki közleményében azt írta, a pártot megillető két alkotmánybírói posztra, Bánovics Tamás jogászt, Cservák Csaba alkotmányjogi tanszékvezetőt, Laki Takács Péter volt bírót, Pápai Ákos ügyvédet és Szmodis Jenő jogtudóst jelölte a párt, hogy az országgyűlés választhassa ki a legmegfelelőbbeket, miután júliusban Siffer András jelöltjüket elutasította a Tisza. Novák előtt szerint számukra fontos, hogy az alkotmánybíróságba olyan nemzeti elkötelezettségű jogászok kerüljenek, akik képesek és készek a külső-belső támadásokkal szemben a nemzeti szuverenitásukat megvédeni, egyúttal érvényt szerezni a történeti alkotmányból ismerítve a nemzeti érdekű jogalkotásnak, megzabolázni a bírói kar visszaéléseit és egyúttal visszametszeni a jogalkotással kapcsolatos hatalmi vadhajtásokat. A jelölteket hétfőn hallgatja meg az Országgyűlés illetékes bizottsága, a parlament pedig kedden délelőtt választja meg az öt új alkotmánybírót. Az alkotmánybíróság elnökét pedig, mint ahogyan azt a HVG megtudta, pályázat alapján fogják megválasztani a tagok közül.
1: Szombaton indítja el újabb országjárását Magyar Péter, aki pénteken jelentette be, hogy Veszprém lesz az első állomás, ahová délután 4 órakor a Megyeháztérre hirdette meg a kezdést, derül ki a miniszterelnök Facebook posztjából. Szombaton a Fidesz is fontos rendezvényt tart, a Köcsei piknik is ezen a napon lesz. Magyar Péter emellett szombaton tervezi bemutatni a kormány gyermekvédelmi jelentését is. Magyar Péter már májusban is beszélt arról, hogy újra országjárásra indul. Ennek során ellátogat egyebek mellett Dunaújvárosba, Pécsre, Kisvárdára, Miskolcra, Debrecenbe és Szegedre is. 25 éve ezen a napon követte el az Al-Qaida a történelem eddigi legtöbb halálos áldozattal járó terrortámadását az Egyesült Államok ellen. A terrorszervezet géprablói 4 utasszállító repülőt térítettek el, amelyből 2 a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaiba, a 3-at pedig a Pentagonba irányították, a 4. lezuhant. A több mint 3000 áldozat tiszteletére világszerte megemlékezéseket tartottak.
15: Idén is megszólalt a remény harangja a New York-i Szent Pál kápolnánál a szeptember 11-i terrortámadás évfordulóján. A harangot 8 óra 46 perckor kongatták meg. 2001-ben ugyanis az első eltérített repülő ekkor csapódott bele a világkereskedelmi központ északi tornyába. A második gép a déli toronyba csapódott, és végül mindkettő leomlott, több mint 2700 ember halálát okozva. A helyszínen kialakított emlékhelyen most hozzátartozók és politikusok emlékeztek az áldozatokra. Köztük George W. Bush, akkori amerikai elnök. Továbbá Bill Clinton, Barack Obama és Joe Biden volt elnökök, illetve J.D. Vance jelenlegi alelnök. Jelen volt Zoran Mamdani, New York-i polgármester is, aki bár elítélte a támadást, de annak kapcsán a muszlimokat állította be áldozatnak a velük szembeni előítéletek miatt. Az évfordulón felolvasták az áldozatok nevét. A 3. gép a Pentagonba csapódott, ahol 184-en haltak meg. Az ottani megemlékezésen részt vett Trump elnök, és beszédet mondott Condoleezza Rice akkori külügyminiszter és Pete Hegseth jelenlegi védelmi miniszter. Szeptember 11 Amerika történelmének egyik legsötétebb napja volt, de nem a gonoszé volt az utolsó szó. 25 évvel később Amerika minden eddiginél erősebb, büszkén és rendíthetetlenül áll, mondta Hegseth. A 4. repülő 25 éve Pennsylvániában nyílt terepen zuhant le 40 emberrel a fedélzetén. A gép Washington felé tartott, ahol a terroristák valószínűleg a Fehérházat vagy a Kapitóliumot vették volna célba vele, de az utasok vélhetően visszafoglalták. Közben megemlékeztek a tragédiáról az Egyesült Királyságban is. A Buckingham palotánál különleges őrségváltás volt, amelyen részt vett az amerikai nagykövet, a brit külügyminiszter, valamint Gloucester hercege és hercegnéje is. A NATO brüsszeli központjánál pedig koszorúzással emlékeztek az áldozatokra. Az eseményen beszédet mondott az Észak-Atlanti Szövetség főtitkár helyettese, illetve az Egyesült Államok NATO missziójának ügyvivője is.
1: Most pedig kapcsoljuk az Egyesült Államokból Vujic Frutkót. Szervusz Frutko, az elmúlt negyed század alatt mennyire változott meg Amerika?
16: Hát mondhatom azt, hogy gyökeresen, és nem csak Amerika, hanem az egész világ is. Érdekes módon ezt többször a repülésre vonatkoztatják, és ez valóban így van, az emberek a repülésnél, a repülőtérre érkezésnél, felszállásnál, utazásnál, leszállásnál érzik azt például, hogy a mindennapi életük mennyire változott meg. Tehát nyilvánvalóan nagyon megerősödött a biztonság, a biztonsági előírások és sok minden más, de hogyha belegondolunk abba, ugye te nagyon fiatal ember vagy, de én a 90-es években még repültem dohányzó járaton, vagy a rokon bekísérhetett akár az ajtóig, a stewardessek kihozták, bevitték a pilóta fülkébe az ennivalót, néha kinyitották az ajtót, akár turisták bemehettek, néha fotót is készíthettek, ezek az ajtók nem voltak gyakorlatilag terror ellen felkészítve, most páncélajtók vannak, most itt az Egyesült Államokban úgynevezett Real ID-val, rossz fordítás az, hogy valódi, inkább úgy mondom, hogy hitelesített személyigazolvánnyal mehetnek a járatra. Én nem mehetek föl egy repülőre akkor, ha a személyigazolványomon nincs egy csillag. Tehát ez a része tökéletesen átalakult. Ugyanakkor mentálisan is átalakult az Egyesült Államok, hiszen az a gyermek, aki aznap megszületett, most 25 éves, tehát van egy olyan felnőtt generáció, amely történelemkönyvekből, a modernkori történelemkönyvekből, vagy szülők, nagyszülők elmeséléséből ismeri, hogy mi történt akkor ott. És Amerikának egyrészt a legnagyobb kérdése az az, hogy sikerül-e még egyszer megteremteni azt a nemzeti egységet, ami 2001. szeptember 11-én volt, és közvetlenül azután volt, amikor eltűntek a pártszimpátiák, nem voltak, ezt már említettem, republikánusok, demokraták, mindannyian amerikaiak voltak. Másrészt, hogy hogyan áll a világ Amerikához, és Amerika hogyan áll a világhoz, hiszen ne felejtsük el,
17: a Pearl Harbor-i beavatkozás, tehát 41, a második világháború, ami egy Hawaii szigeten, Oahu-n volt, azon kívül Amerikát ilyetén módon támadás nem érte. Akkor döbbent rá a világ arra, hogy repülőgépeket mozgó repülő bombaként lehet használni. Akkor döbbent rá Amerika arra, hogy nem mindenhol szeretik ezt az országot. Háborúban állt Amerika, és teljesen megváltozott az Egyesült Államok képe a háborúkhoz, a terrorhoz, és megváltozott a világ képe is sok esetben az Egyesült Államokhoz. Úgyhogy ha így kérdezted, azt tudom mondani, gyökeres a változás. Ma, 2026. szeptember 11-én pénteken az egész Egyesült Államok és a világ jelentős része is az akkori terrorra emlékezik. Félárobócra engedték a csillagsávos lobogókat, és ha jól tudom, már pedig jól tudom, az ATV is külön méltó megemlékezésre készül Berecz Péter kollégámmal, a Varga Zsolt operatőr kollégánkkal, akik nem sokára egy olyan filmet mutatnak be, amit máshol nem láthatnak. Máté, tiéd a szó.
1: Igen, nagyon köszönjük, éppen ezt terveztem felkonferálni, vagyis ahogy Frutko is említette, az évforduló alkalmából ma 21 óra 50 perckor kerül képernyőre az ATV-n a 9-11 című 50 perces dokumentumfilm, amely teljesen új perspektívából mutatja be a világot megváltoztató tragédiát. Megemlékezéseket tartottak az Egyesült Államok több városában Charlie Kirk meggyilkolásának első évfordulóján is. A konzervatív aktivistát a Utah Valley Egyetemen tartott beszéde közben lőtték nyakon. Most az egyetem kampuszán, valamint az általa alapított Turning Point USA szervezet Phoenixi központjánál is megemlékezést tartottak, ahol szobrot is avattak a tiszteletére. A 31 éves korában megölt influencernek szobrot emeltek New Yorkban, a Times Square-en is. A republikánusok dallasi kongresszusán ifjabb Donald Trump méltatta Kirk örökségét, és cselekvésre szólította fel a párt szimpatizánsait a novemberi félidős választások előtt. A gyilkosság gyanúsítottja 23 éves Tyler Robinson ellen több vádpontban folyik eljárás, és az ügyészség halálbüntetést is kérhet rá. Robinson ártatlannak vallotta magát. Nem számít háromoldalú béketárgyalásokra Ukrajna elnöke, amíg Oroszországban le nem zajlanak a közelgő választások. Volodymyr Zelenszky erről Kanadában beszélt, ahonnan Ukrajna több százmillió dollárt kaphat légvédelmi célokra. A két ország a dróngyártás bővítéséről és Ukrajna téli energiaellátásának támogatásáról is megállapodott. Közben az Európai Bizottság további 6,1 milliárd eurót hagyott jóvá Ukrajna védelmi kiadásaira.
18: Tűz ütött ki egy 9 emeletes lakóházban éjjel az oroszok légi csapásai után Kijevben, ahol 8 ember megsérült. A lángokat tűzoltók próbálták megfékezni. Az ukrán fővárosban találat ért egy benzinkutat is. Előtte az oroszok Kramatorszkot bombázták, ahol 22 ember sérült meg. Hát mit lehet tenni? Ez az életünk. Nem maradt egyáltalán semmi. Nem tudom, mit csináljak. Mondta a Donbaszi erődvárosban egy férfi, aki a fürdőszobájában volt, amikor találat érte a házukat. Közben az oroszországi Szaratovban ukrán dróntámadás érte az Ozon orosz webáruház logisztikai központját. A vállalat szerint a támadásban senki nem sérült meg. Az ukrán harci drónokat a Donbaszi fronton is sokat használják, mert olcsó és hatékony támadó eszközök. Az ellenség egyik hangárját támadtuk, ahol robbanó töltetet tároltak. Nem a célpontot találtuk el, nagyjából 2 méterrel mellette csapódott be a drón, de a robbanás így is komoly részt ütött a falon, amin keresztül az egységeink be tudnak jutni, mondta egy katona. A drónokra már nem csak a levegőben, de a szárazföldön is egyre több feladatot bíznak. A Harkivi front közelében támadnak, lőszert szállítanak és sebesülteket mentenek a távirányítású járművek. A hadsereg szerint ezek a gépek hamarosan a katonák egy részét is kiválthatják. Nincs szükségük élelemre, vízre, nem kell fedezéket építeniük maguknak. Nem kell együtt éreznünk velük. Ez egy darab vas, amit azért küldünk, hogy elvégezze azt a munkát, amelyre korábban katonákat küldtünk, magyarázta egy katona. A lengyel kormányfő a V4-ek találkozóján elmondta, orosz provokációt akadályoztak meg az ukrán határnál, és újabb hasonló akciókra számít. Finnország pedig befejezte egy határkerítés építését az orosz határon, ahová szerinte az oroszok 3 éve migránsok tömegét küldték.
1: Halálos buszbaleset történt a svájci Alpokban az ország keleti részén. A rendőrség közlése szerint egy holland turista csoportot szállító autóbusz egy szalagkorlátnak ütközött, letért az útról, majd felborult. A balesetben legalább 5 ember meghalt és 40-en megsérültek. Utóbbiak közül 3-an súlyos állapotban vannak, 7-en közepesen súlyos sérüléseket szenvedtek, 30-an pedig könnyebben sérültek meg. A helyszínre több mentőegységet riasztottak, a munkálatokban mentőhelikopterek is részt vettek. A Holland Utazásszervezők Szövetségének szóvivője szerint 48 utas tartózkodott a buszon, mint holland állampolgárok. Egy zárt Facebook csoportban szerzett 46 milliós adózatlan jövedelmet egy nő, aki kereskedelmi mennyiségben értékesített a csoport tagjainak különféle márkás ruhákat. Kiderült, hogy a csoport adminjaként ténykedő hölgynek sem adószáma, sem bevallása nem volt a befolyt összegekről. Évente 600 ezer forintig egyébként bárki eladhatja a megunt holmiait.
19: Se szer és se száma a legnagyobb közösségi oldalon a különböző adok-veszek jellegű oldalaknak, ahol a csoportok tagjai hirdethetik eladó holmiaikat. Egy ilyet indított az a nő is, aki értékes és márkás ruhaneműket tett fel egy korlátozott elérésű csoportba.
20: Aki értékesítette ezeket a luxuscikkeket, azzal számolt, hogy a NAV a zárt Facebook csoportban nem fog rátalálni senkire. És ebben a Facebook csoportban hirdetett egyetlen egy adminisztrátor, egy hölgy használt ruhákat, kiegészítőket.
19: A nő akkor a forgalmat bonyolított, hogy egy-egy kisebb webáruház is megirigyelte volna.
20: Bekérték a banki adatokat, és azt látták, hogy 46 millió forintos bevételre tett szert a hölgy, és erről se bevallást, se adó, semmi nem érkezett meg az adóhivatalhoz.
19: Egy ügyvéd szerint a pénzbírság mellett akár szabadságvesztésre is ítélhetik az illegálisan kereskedő nőt.
21: Még az tisztázandó, hogy az a feltalált közel 50 milliós érték a bankszámlán, az miből származik, mert ha ebből a szabálytalan értékesítésekből származik, akkor nyilvánvalóan ez egy jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás, amely 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
19: Stábunknak volt, aki azt mondta, ha eladna valamit, akkor leginkább az ismerősökkel osztja meg.
22: Ha eladok, akkor az ismerős körben szoktam inkább, felrakom a otthoni megunt dolgokat, és akkor a ismerőseim, aki rám ír, az érte szalad, és ennyi.
19: Egy nógrádi nyugdíjas varrónő azt mondta, ő is szokott próbálkozni a közösségi oldalon. Kisebb-nagyobb sikerrel tudja eladni a korábbi vállalkozásából megmaradt alapanyagokat.
23: Sajnos ez az értékesítés legtöbbször nem jár sikerrel. Nagyon nehezen lehet eladni, annak ellenére, hogy körülbelül 20 varró csoportban benne vagyok. Minimálisat tudtam értékesíteni most az összeget, még mondom is, körülbelül 20-30 ezer forint.
19: A jelenleg hatályos szabályok szerint évi 600 ezer forint az az értékhatár, ameddig nem kell az értékesítésről bevallást készíteni. E fölött még körülbelül 200 ezer forintig adómentes a magánkereskedelem, mert a szabály szerint a 30 ezer forint alatti adót ebből a tevékenységből csak bevallani kell, befizetni nem.
1: Szétverte a bankautomatát egy 46 éves férfi a Pest megyei Bagon. Az esetről videó is készült. A férfi lejárt kártyájával próbált pénzt kivenni, ami így érthető okokból nem sikerült neki. Ezen annyira felhúzta magát, hogy tombolni kezdett, majd leszakította az árnyékoló burkolatot. A rendőrök nem sokkal később elfogták, rongálás és garázdaság miatt kell felelnie. Kezdődik a pálinka szezon. Magyarországon 15 éve lehet legálisan pálinkát főzni, és azóta lehet 86 liter 50%-os gyümölcspálinkát tárolni. Azt azonban nem árt mindenkinek tudnia, hogy akár otthon, akár főzdében készült házi pálinkát sem árusítani, sem elajándékozni nem szabad.
19: Akár otthon, akár bérfőzdében készít valaki pálinkát a gyümölcséből egy háztartásban egy évben, maximum 86 liter pálinkát lehet adómentesen készíteni. Az általunk megkérdezettek azt mondták, ennél többet nem is szoktak csináltatni.
24: 50%-os alkoholfokkal minden adózó, egy háztartásban lévő, megfizetve a főzetés költségeit és adóterheit főzetet. Én ezt szerint minden évben készítek saját szilvapálinkát, és nagyon büszkén kóstolgatom a barátaimmal együtt.
19: A hajdúbihari polgáron működő pálinka főzde tulajdonosa azt mondta, hogy a főzés nem csak annyiból áll, hogy a tulajdonos beviszi az alapanyagot és ők kifőzik azt, hanem nagyon szigorúan dokumentálni is kell a folyamatot.
0: Két bizonylatot állítunk ki, illetve összességében hármat, van egy, amikor meghozza a cefrét, cefraátvételi bizonylaton ezt átveszük, ugye akkor ezt szemrevételezzük. Amikor elkészült a cefre, egy származási igazolást állítunk ki, meg egy számlát. Ugye a számla az azonnal bekerül az adóhatóságnak a adatbázisába.
19: Egy hónappal később pedig még az adóhivatal felé lejelentik az elkészített pálinka mennyiségét és a tulajdonosát is. Egy baranyai főzde vezetője azt mondta, nem árt tudni, hogy a kész pálinkát nem lehet csak úgy osztogatni, főleg nem eladni.
2: Eladni pálinkát továbbra sem lehet, ez kizárólag adómentesen a bérfőzető részére főzethető.
3: Na most mi van akkor, ha én a szomszédnak akarok adni 3 litert?
2: A jövedéki törvény nem engedi meg. Megkínálhatod, amíg te ott vagy, te kínálgathatod, de onnantól kezdve, miután te ott hagyod a szomszédot a 3 liter pálinkával, az már szabályellenes.
19: A jogszabályok egyébként megengedik, hogy a 86 liter fölött is főzessen bárki pálinkát, de a főzdék tapasztalata azt mutatja, hogy nagyon ritka az, amikor ezt a mennyiséget meghaladja a késztermék. Az otthoni főzés is engedélyezett, de azt is tudni kell, hogy a házi főző eszközöket használat előtt be kell jelenteni.
1: 35. alkalommal rendezték meg a Budapest Borfesztivált a Budai Várban. Több mint 1000 bor és pezsgő, közel 200 kiállító, valamint gasztronómiai és zenei programok várják a látogatókat szombat estig.
4: 3,5 évtizede rendezik meg a Budapest Borfesztivált a Budai Várban. Idén is több mint 1000 bor és pezsgő közül lehet válogatni.
5: Én második alkalommal vagyok, de már jó pár éve nem voltam, úgyhogy most már itt volt az ideje, hogy újra teszteljük a Borfesztivált, de nagyon jó a hangulat, úgyhogy örülök, hogy felnéztünk barátnőmmel.
25: Én első alkalommal vagyok, és tényleg most érkeztünk, úgyhogy még csak most fogjuk megkóstolni az első borunkat.
4: Nem csak magyarok kíváncsiak a fesztiválra. Idén az amerikai kontinens borai is nagyobb szerepet kapnak.
26: Mindketten Brazíliából jöttünk, ez az első fesztiválunk. Sajnos nem emlékszem a nevére, hogy mit kóstolok, de gyümölcsös, édes íze van. Próbáltam a száraz bort is, de ez jobban ízlik.
4: A választék tehát bőven ad lehetőséget a kísérletezésre. Dastandoknál maguktól, a borászoktól is lehet kérdezni. A borászoknak az idei év is tartogatott kihívásokat, a minőségből azonban nem engednek.
27: Itt a borfesztiválon pedig tényleg nagyon széles szortimenttel készültünk, tehát tényleg a pezsgőtől a természetes édes vörösborig mindent lehet kóstolni, akár még alkoholmentesített fehér, rozé, illetve pezsgőbort is.
4: A borfogyasztási szokások sokat változtak. A fiatalabbak inkább a könnyedebb, frissebb borokat keresik, az idősebbek a tartalmasabbakat.
28: Azt gondolom, hogy egy ilyen telített piacon a mai világban egy hibás bor, egy beteg bor nem fér bele. A borásznak arra kell törekednie, hogy hibátlan legyen a bor, technológiailag is utána, hogy minél több ízvilágot, minél több ízt kihozzon belőle.
4: A 35. évfordulóra a szervezők a korábbiaknál több programmal készültek.
29: Egy-két színpadi produkcióval, élőzenét, kulturális programot is csempészünk bele a programkínálatba, és az idei év újdonsága talán az, hogy a korábbi évekhez képest még több szakmai elemmel bővült a programkínálat, nagyon sok játék, próbatétel, interaktív foglalkozás.
4: A Magyar Bor Akadémia standján az elmúlt év bortermelőinek borait lehet megkóstolni.
30: Egyik nagy hivatásunk és küldetéstudatunk pedig nem más, mint a kultúrát borfogyasztás, hogy bort kell fogyasztanunk mértékkel, mert a bor nagyon sok pozitív életbeli hatású komponást tartalmaz.
4: A bor mellől pedig az étel sem hiányozhat. A fesztiválon a sajtoktól és a mediterrán fogásoktól a barbecue-ig sokféle étel közül lehet választani. És hogy ki milyen bort választ mellé, az már ízlés kérdése.
31: Mi a kedvenc boruk, mit kóstolnak éppen?
32: Én édeset szeretek, késői szigetelésűeket.
31: Tokait. És ön?
33: Én meg a pezsgőket.
4: A Budapest Borfesztivál még szombat estig várja a látogatókat a Budai Várban.
1: Budapesten rajtol pénteken az első atlétikai világdöntő. A sportág legnagyobb sztárjai 3 napon át küzdenek a 10 millió dolláros összdíjazásért. A verseny előtti napon már a világklasszisoké volt a főszerep.
4: Egy nappal az első atlétikai világdöntő rajtja előtt már Budapesten gyülekezett a sportág elitje. A The Day Before program sajtótájékoztatóján a különleges formátumról és a verseny jelentőségéről beszéltek. Pósfai Gábor szerint az új lebonyolítás a fiatalokhoz is közelebb hozhatja az atlétikát.
6: A magyar kormány prioritásként kezeli a sportot, a versenysport mellett a szabadidő és tömegsportot is, és a világdöntőnek helyt adó stadion olyan helyszín, ami mindenki számára lehetőséget biztosít a sportolásra.
4: Sebastian Coe szerint 2-3 év kemény munka áll a világdöntő megszervezése mögött.
7: Budapesten 56 nemzet 381 atlétája indul, köztük az olimpiai és világbajnoki címvédők, illetve az idei Gyémántliga sorozat bajnokai. Az összdíjazás pedig 10 millió dollár lesz.
4: A 8-szoros olimpiai és 11-szeres világbajnok jamaikai atléta Usain Bolt az esemény nagyköveteként arról beszélt, hogy aktív korában ő maga is szívesen indult volna egy ilyen versenyen.
8: Versenyzőként mindig a legjobbak ellen akartam futni. Sosem bújtam el a nagy csaták elől, és szerintem minden atléta örül a világdöntőnek, ahol minden számban a jelenlegi legjobb versenyzők küzdenek meg egymással.
4: A sajtótájékoztató után a világ legjobb atlétái vörös szőnyegen vonultak be. Ott volt többek között a rúdrugás világ csúcstartója, Mondo Duplantis, Noah Lejs és Melissa Jefferson is, és a magyar indulók.
9: Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Szeretem Budapestet és ezt a pályát is. Jó móka lesz látni, ahogyan beindul az esemény. Magasra akarok ugrani, nyerni akarok. Ez hajt előre. A lehető legjobb formámat akarom hozni, és azt akarom, hogy a végén én maradjak talpon. Ez a legfőbb motivációm.
4: Usain Bolt a 100 és 200 méter világ csúcstartója, a lelátóról követi majd a világdöntőt.
8: Nagyszerűen érzem magam, nagyon menő ez a fekete pálya. Izgatott vagyok, szerintem szuper mérkőzésnek nézünk elébe. Nagyon tetszik ez a város, és remélem lesz alkalmam a magyar ételeket is megkóstolni. Let's go, baby!
4: A verseny ma este 7 órakor kezdődik, és vasárnapig tart. Három este alatt 28 versenyszámban küzdenek az atléták. A program mindhárom este 3 órás, feszes tempójú lesz, kevés üres járattal és látványos televízióra szabott környezettel. A mezőnyben több olimpiai és világbajnok is rajthoz áll.
10: Szerintem nagyon különleges.
4: A magyarok közül Halász Bence, Takács Boglárka, Kozák Luca és Mátó Sára is versenyez. A világdöntő vasárnap este zárul, de előtte egy különleges magyar program is lesz. 17:30-kor 16 magyar sportoló 13 sportágból áll rajthoz a magyar sport bajnokai váltófutáson. A hétvégét pedig Mondo Duplantis zárja. A világ csúcs tartó élőben is előadja a világdöntő hivatalos dalát, a Goldot.
1: Most következik az egyenes beszéd Szőlősi Györgyivel. Szervusz Györgyi, mi lesz a mai adásban?
11: Szervusz, jó estét kívánok! Magyar Péter ugye bejelentette, hogy havonta 5000 forinttal kárpótolják a dízel autósokat az áremelkedés miatt. Mellár Tamás közgazdást is kérdezzük majd erről, de beszélünk majd erről elsőkét vendégemmel, Sós Peszter, Eszter Petronella politikai elemzővel és Szerető Szabolcsal, a Magyar Hang főmunkatársával, akikkel szó esik majd arról is, hogy a Tisza alkotmánybírónak jelöli Ligeti Miklóst. Aztán itt lesz Kucsera Miklós, a Független Büntetés Végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetségének főtitkára. A belügyminiszter Pósvai Gábor bejelentette, hogy 2027-ben számíthatnak béremelésre az ágazatban. És 25 éve történt az a terrortámadás, ami megváltoztatta az egész világot, nem csak Amerikát, majdnem 3000-en haltak meg a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokban. A kitervelő még Guantánamon van, és 2028-ban áll bíróság elé, még nem állt bíróság előtt. Magyaris Tamás Amerika szakértő érkezik a stúdióba, és kapcsoljuk majd Amerikában Vistrutkót, az ATV amerikai tudósítóját. Maradjanak, már is kezdünk.
1: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy rövid híradóval ma este még visszatérünk Önökhöz, viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a Bor műsor jelentkezik itt a Spirit FM-en, a szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is köszöntöm Önöknek, Róna Jegon vagyok. És hát Tolna megyében kezdünk a következőben, egész pontosan Györkönny Pincehegyén, ahol hát egymást követik a présházak, csak győzze az ember tudni, hogy kinél járt már és kinél nem, és hát hogy egyáltalán kihez lehet betérni. Többek közt erről is beszélgetünk a következő percekben, mert hogy itt van a vonalban Bram Zoltán, maga is borász, és ráadásul a Györkönyi Pincehegyért Egyesület szervezője, rendezője, mindenese. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hogy helyezzük el Györkönny települést a térképen? Segítsen ebben nekünk egy kicsit.
2: Györkönny Tolna megyében található, Budapestről 120 kilométerre, délre, Paks mellett, ugye Paksról most sokat lehetett hallani, attól vagyunk 15 kilométerre, és itt van egy gyönyörű szép kis falu, és ráadásul egy dupla falu, mert van a maga a lakott része, és van mellette közvetlenül a domboldalon, egy lőzdombon, egy pincefalu is, ahol 300 présház található. Ez egy külön építészetileg elkerített terület. Nagyon sok díjat kaptunk már erre a területre, és itt működnek a borászaink. Körülbelül 70 borász van, aki bort készít. Már nem minden présházban van borkészítés, de a többi épület is nagyon rendben van rakva. És az elmúlt 20 év folyamán a présházaknak a nagyon nagy része felújításra került, és inkább ilyen second home-os hétvégi házként használják, viszont nagyon szigorú a szabályzat, az építészeti szabályzat, hogy mit lehet és mit nem lehet itt végezni, és ezért nagyon egységes, talán a legegységesebb népi építészeti örökséget megőrző pincefalu vagyunk, Györkön.
1: Mennyire múzeum ez, és mennyire él a pincefalu? Mennyire működik mindaz, amiért egy ilyen létrejött Hajdanában?
2: Hát Hajdanán ugye ez 420 présházat tartalmazott, ez a második világháborúig volt, amikor felfelé emelkedő építményszám volt. Maga, egy kicsit ilyen történelmi, és akkor lehet, hogy a válaszadok a kérdésre is a végén, tehát 500 évvel ezelőtt már komoly bortermelés volt a török időkben a Györkönyben, a legnagyobb musbeszállító volt az itteni közigazgatási területen, az itteni Szandzsában, Simontornyára szállították a rengeteg mustot, majd a település kihalt, mint nagyon sok település itt a Dél-Dunántúlon, és majd egy 100 éves kihagyás után az 1700-as évek elején a földes úr elkezdte telepíteni az embereket, német ajkúakat telepített, és adókedvezményt adott a borkészítésre, szőlők termesztésre, és elindult a pincefalunak a szaporod, vagy a pincefalu, és az ottani présházak elkezdtek szaporodni, egészen 420-ig 420 présház volt, és ezek az épületek akkor csak borászati funkcióval, illetve kulturális közösségi funkcióval rendelkeztek, majd a második világháborút követően, hogy kitelepítés volt, 150 présház eltűnt, tehát egy szomorú időszak következett, magántulajdon megszűnt, ez nem tett jót se a szőlőknek, se az építményeknek, majd a 90-es évek, 2000-es években újraindult ez az egész, és most már újra 30-szal több présház van, mint a legalacsonyabb számú volt. Maga az épületek funkciója és a skanzenitása más már, de nincs skanzen. Tehát ez a pincefalu él, havonta legalább egy rendezvény van a pincefaluban, most is éppen
1: nem
2: a
1: is
2: szőlőben.
1: Erről beszéljünk is majd persze.
2: Igen. Most is éppen a szőlőben vagyok, és itt van egy budapesti turista csoport, akik itt mellettem beszélgetnek, szedik a szőlőt, itt reggeliztünk a szőlősor között, majd megyünk a pincefaluba egy borkóstolóra, egy pincefalu bemutatóra, aztán egy sváb ebédre, egy háromfogásos sváb ebédre. Ugye alapjában véve a programjaink, és egy kicsit akkor átérnék a programjainkra, ugye mivel pincefalu van, bor van, étel van, tehát ilyen borgasztronómiai rendezvényeink vannak. Most a következő, ez a legfrissebb rendezvényünk, ez október 10-én lesz, az a GBL. Ez egy kicsit mindig játszunk a nevekkel.
1: Nekem erről egy hangfal jut eszembe, de önnek nyilván nem.
2: Igen, tehát a Györkönyi ugye sváb település is Jerking, elnézést kérek az angol szlenget is ismerőktől. Tehát Jerkinger Borászok Live, a GBL, tehát a Györkönyi Borászok élőben, és a minden borász a saját kedvenc zenéivel várja a vendégeket, nem csak a boraival, hanem a kedvenc zenéivel. Bár nem mindenkinél van GBL hangfal, van, aki a saját készítésű erősítője, vagy lemezjátszóval várja a vendégeket, és egy nagyon hangulatos bortúra lesz, és amikor véget ér a bortúra, és még valakinek van energiája, akkor rögtön egy after partyval zárjuk a Wine & Spritz téren ezt a rendezvényt.
1: Ezek komolyak. Valamit hadd fűzek én is hozzá, mert nyilván az sem mindegy, hogy kit hallgatunk. Ön a pincehegyi örökség megőrzéséért és fejlesztéséért kapott műemlékgondozásért járó díjat is, vagy vezette a települést hosszú éveken keresztül, tehát ennek az egésznek a szervezője, motorja a jó szelleme tulajdonképpen. Mennyien csatlakoznak ehhez a kitartó szervező munkához? Mekkora csapata van?
2: Hát mint 2006-ban akkor lettem polgármester, és volt egy ígéretem, hogy akkor egy egyesületet létrehozok a pincefalura, mert én ebből sokkal többet láttam, mint ami akkor volt. És akkor tisztfőt szedtünk össze még az utcáról mindenhonnan, hogy írja alá az alapszab, vagy a megalakuláshoz szükséges jelenléti ívet. de most már évek óta 50 főnél le van korlátozva az egyesület, van egy saját présházunk is, ahol havonta összejövünk minden hónap utolsó péntekén, tehát 50 fővel dolgozunk, ez az 50 fő, illetve a családtagjaikkal együtt rakta rendbe ezt az egész pincefalut, tehát nem így nézett ez ki 20 évvel ezelőtt, hanem azért egy eléggé lepukkant állapotban volt, viszont most gyönyörű, aki ide jön, az teljesen elámul, mint egy kis ékszerdoboz úgy néz ki, és hát ez az 50 fő. De azért nem csak az egyesületi tagok, hanem a nem egyesületi tagok is átvették ezt, tehát látták, hogy szépül a környezete, a pincefalunak maga az épület, és ezért mindenki elkezdett egy kicsit dolgozni a saját birtokán, úgymond, és hát ez tipikusan, amikor a szomszéd fülye zöldebb effektus, ez teljesen működött. Körülbelül a pincefaluba azben a mondjuk 15 évben a bekerülési áron 2 milliárd forintos beruházás történt, és ez nem állami támogatás. Volt benne az is, meg az első építkezésünk az állami támogatással is, de mindig kellett önerő. Egy 8 millió forintos beruházással kezdődött, ahol 11 présházat sikerült némileg felújítani, és ez annyira megtetszett itt mindenkinek, hogy elkezdett mindenki dolgozni. Tehát úgymond egy katalizátor szerepe volt az állami támogatásnak, és utána magánpénzek több milliárd bement be a pincefaluba, és hát is ezt meg lehet nézni, vagy ajánlom mindenkinek,
1: hiszen hogy ezért
2: szépet
1: hívtuk.
2: Akar látni, aki szépet akar látni, és nem az, hogy valami nagy állami vagy EU-s pénz oda leesett, és abból történt valami gigaberuházás, hanem itt mindenki nagyon szétoszlott ez a fejlődés, de egységes képet alkot.
1: Október 10-én lesz egy olyan program, amiről előbb, ez a GBL, amiről az előbb beszélt. Az egy jó alkalom arra, hogy oda látogassunk, ugye?
2: Igen, igen. De lesz még idén lesz, még ugye szeptember végén van a Szüreti, szeptember 19-én egy Szüreti Fesztivál, október 10-én ez a GBL, október 31-én egy lidércnyomás bortúra és Halloween party, novemberben lesz egy gácsirok és újborok rendezvényünk. Decemberben lesz egy ilyen karácsonyi, nagyon szépen kivilágított, nagyon komoly munkával és energiával összehozott egy ilyen, hát ilyen fényvarázs nevezetű rendezvényünk, ahol a pincefaluban kulturális rendezvény lesz, és nagyon gyönyörűen ki lesz világítva. Ez is már egy visszatérő. De a következő évben is vannak rendezvényeink, tehát van a Funky Party Village Beach és Funk Fesztivál, amit
1: Funky Party Village Beach.
2: Igen, és Funk Fesztivál, és ezt a nyugdíjasok és a fiatalok együtt szervezik már 20 éve. És van az Legabó rendezvényünk, amit nem hirdetünk sehol, mert fullteltházas, úgyhogy nem is hirdetjük. Ez egy zenés gasztró bortúra. Gyönyörű az is, tehát van a nemzetiségi napok, sok-sok rendezvényünk van, úgyhogy minden
1: csak győzzük,
2: van.
1: Ugye? Hát és igen, csak győzzék igen. Önök is. Nagy munkát végez a csapattal, azért kérdeztem, mert hát ez nyilván nem egy személyes, hogy mennyien vannak, akik csatlakoztak le a kalappal, és hát ahhoz, hogy megnézzük mi is, ahhoz Tolna megyébe, Györkönybe kell látogatni, ott vár minket a Pince Egyen, ez a bizonyos pincefalu, amiről Braun Zoltán az imént mesélt nekünk. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Mi köszönjük a lehetőséget, és mindenkit sok szeretettel várunk.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Ötödik alkalommal készülnek már a Vince Gála megrendezésére, nem akármilyen helyen, a Szépművészeti Múzeumban. Amikor a múzeumba költözik a bor, az mindig fennköltséget, eleganciát feltételez, és a Vince Gála az tulajdonképpen ezt szeretné megmutatni a nyilvánosságnak. A magyar bor az lehet elegáns, a közönsége is lehet elegáns, és hát a borászok is. Ertl Flóra, a Vince márka igazgatója a vonalban. Jó napot, Flóra!
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
1: Az ugye nem baj, hogyha a borhoz az eleganciát igyekszünk társítani.
2: Sőt, szerintem kifejezetten az egyik legjobb jelző, hogy leírjuk a borokat, és szerintem a Szépművészeti Múzeum talán egy igazán jó helyszín ahhoz, hogy ezt ki is emeljük.
1: Ilyenkor a borászatok, a borászok, a szakértők, meg a borkedvelők is találkozhatnak. Nem különleges ez abból az értelemben, hogy erre van gyakorta lehetőség. Magának a Vincének az eseményein is, de egy ilyen helyen azért nem annyira. Ez különleges.
2: Abszolút. A közösségépítés, a személyes kapcsolattartás szerintünk és az egész filozófiánk erre épül. Az nagyon fontos, amikor a borról és a hozzá kapcsolódó területekről beszélünk, úgyhogy kifejezetten azt szerettük volna, hogy ezen az eseményen maguk a borászok, a termelők mutatják be a saját boraikat, és közvetlenül lehet találkozni azokkal, akik meg is vásárolják ezeket a termékeket. Illetve azok a borszakírók, szakmabéliek, akár Magyarországról, akár külföldről személyesen tudnak beszélgetni egy pohár bor mellett. Egyébként ez azért is nagyon fontos, mert látjuk azokat a trendeket, hogy mennyire nagy probléma például az, hogy elmagányosodunk, hogy nem járunk közösségbe, hogy egyre elzárkózunk az embertársaink elől, és egy ilyen társasági esemény, abba bízunk, hogy egy nagyon jó alkalom lehet arra, hogy ezt egy kicsit kiszakadjunk.
1: Meg hát minden estő különleges, tehát ha feltételezzük azt, hogy be lehet menni egy pohár borral a kézben Gauguin kiállítását megnézni, ugye most megy a Posztimpresszionisták körei című tárlat, és azt hiszem, ha jól sejtem, akkor ez lesz a kiállítás, ami kíséri ezt az eseményt, vagy az esemény a kiállítás nézőpont kérdése. Szóval, hogy ez így különleges, ez fantasztikus élmény lehet.
2: Igen, egy kicsit úgy is szoktuk hívni, hogy egy éjszaka a múzeumban, mert olyan programokat és eseményeket szervezünk, ami hát egy átlagos hétfőn vagy egy kedden általában tilos a múzeumban, tehát hogy olyan különleges alkalom, ahol egy picit kipróbálhatjuk azt, hogy milyen úgy bemenni a Szépművészeti Múzeumban, amikor nem csak egy általános tárlatra megyünk, hanem egy picit lehet enni, kicsit lehet borozni, beszélgetni, zenét lehet hallgatni. Tehát egy picit belekóstolhatunk, hogy milyen az, amikor olyan dolgokat művelünk, amit általában tilos a múzeumból, úgyhogy egy picit egy játék is tulajdonképpen ezzel a helyzettel.
1: Milyen zene dukál a borhoz, a borkóstoláshoz? Vonós négyes, jazz muzsika, igazából mi lesz?
2: Egy fúziós jazz zenekart hívtunk meg, a Tettamanti téma, elég fiatal és nem most annyira ismert zenekar, ez is volt tulajdonképpen a cél. Egyébként most már harmadik alkalommal dolgozunk velük együtt, és nagyon-nagyon szeretjük az ő zenéjüket, meg az ő filozófiájukat. Úgyhogy egy ilyen kisebb induló zenekarnak szerettünk volna bemutatkozási lehetőséget adni a budapesti közönség előtt. Ők jazzzenét játszanak, fúziós jazzzenét játszanak, és azt gondolom, hogy ez talán nem annyira komoly, mint az általános jazzzene, hanem van benne egy kicsi játékosság, van benne egy kicsit egy ilyen pozitívabb hangulat, ami a borozáshoz szintén nagyon jó passzol.
1: És van itt egy eredményhirdetés, mert azt sem tagadjuk le, hogy itt a borászok számára nem csak a bemutatkozási lehetőség, hanem a megmérettetés is adott. Ugye lesz évborásza díj kiosztó itt is.
2: Így van, de díjazni fogjuk a határon túli felemelkedő borászatokat is, a legjobb borbárt, a legjobb boros címke dizájntervet, tehát nem csak a borászatokat, hanem a mellé kapcsolódó szakmákat, például a legjobb borlapot is, ételmi borlapot is díjazni fogjuk, de nyilván a legkiemelkedő díjunk az az életműdi maga, ami mindig egy olyan személy számára szól, aki valamilyen nagy hatást gyakorolt a szakmára és borokra, és több évtizedre nyúlik vissza, úgyhogy ez lesz a korona éke az estének, de ez a díjkiosztó az idei évben, ez egy zárt körű díjkiosztó lesz, tehát ezt a rendezvény előtt tartjuk meg, és magán a Vince Gálán ott lesznek a díjazottak, és egy videófelvételről lehet visszanézni a díjátadó pillanatait, hogy a borozási élményből ne csökkenjen a borozási élmény azzal, hogy a díjkiosztó ceremóniát még egy óra, másfél órán keresztül félbeszakítjuk, úgyhogy arra gondoltunk, hogy egy ilyen szellezen pillanatban lehessen majd találkozni mindenkivel, nem amikor már izgulnak, hogyha most akkor melyik Vince díjat nyeri meg az én borászatom, úgyhogy ez is egy kicsit oldani kívánja ezt az egyébként nagyon elegáns és talán egy kicsit konzervatívabb hangulatot.
1: Mi viszont vendégként megkóstolhatjuk a díjazott ételeket?
2: Kizárólag azokat lehet megkóstolni.
1: Ó, hát az úgy jó.
2: Ráadásul korlátlan mennyiségben. Az a cél, hogy minél inkább megismerjük ezeket a borokat, úgyhogy kettő darab útvonallal is készítünk, borkóstoló útvonallal, egy kezdő és egy haladó borkóstoló útvonal, mindenki el tudja dönteni, hogy mennyi bort tud egy este alatt kipróbálni, és akkor ajánlunk hozzá ételeket, és sorrendbe állítjuk őket egy kis térképen, tehát ha valaki teljesen kezdő és úgy szeretné megismerni Magyarország legjobb borait, akkor ajánlom figyelmébe ezt az útvonalat, és akkor tulajdonképpen egy szakértők által felállított sorrendben tudja megízlenni ezeket a tételeket, kezdve a pezsgőktől egészen a vasukig.
1: Azt szokták mondani, hogy a borkészítés művészet, szerintem a borkostolás is, hogyha azt az ember magas színvonalon űzi, úgyhogy ezt kívánom a résztvevőknek, kiváló borokat, a borászoknak szép díjakat, önöknek értő közönséget, a közönségnek pedig jó szórakozást. Szóval borkostoló a múzeumban Vince Gála november 7-én a Szép Művészetiben. Köszönöm szépen Ertug Flórának.
2: Köszönöm én is a beszélgetést.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Lehet, hogy közeledik az ősz, lehet, hogy közeledik a szüret vége is, ami ugye hamarabb van mindenhol, mint ahogy az elmúlt évtizedekben, az meg évszázadokban hagyományos volt. De azért a Balaton partján lenni, ha akármilyen idő is van, mindig öröm lehet. Pap Károlyt hívjuk, a Pappince tulajdonos borászát, Balaton Szabadin. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
2: A Balaton az mindig jó hely, igaz?
3: Igen, igen, hát egy ikonikus helye Magyarországnak, úgyhogy én úgy értem, hogy én nagyon jó helyre születtem, ugyanis itt születtem, úgyhogy én mindig csak a csodákat látom benne.
2: Balatonnál borásznak lenni az volt hajdanában nehezebb kenyér, de mostanában divat a balatoni borokat kóstolni, mostanában divat bortúrákat tenni a Balatonpartnál. Érzi ezt ön is?
3: Igen, igen, hát divat, ugye kell kettős a kérdés, mert divat borásznak lenni, aztán ugye divat borok után menni, érdekességeket feltalálni. Hála Isten, egy kicsit Magyarország eltorodott ez az ezerarcú borország a kicsit felé, hogy azért a kis pincészetekbe is nagyon szépen be lehet menni, és nagyon szép kis érdekes tételeket lehet kóstolni.
2: Azt mondja, hogy divat borásznak lenni, mert azt hisszük, hogy az könnyű?
3: Igen, igen, én úgy gondolom, hogy nagyon sokan beleugranak ebbe, de ugye, tehát, ugye relatív ez a borász, hogy az én szememben azért ugye van borász, van szőlész, és van egy családi gazdaság, ahol ugye mindent meg kell csinálni, tehát a téli hidegtől, a nyári melegen keresztül, a jó szőlőt és a jó bort is.
2: De hát azért ez egy szakma. Szóval én ezt, ahogy ezt a műsort készítem, csodálkozom rá újra és újra, hogy generációról generációra öröklődő tudás frissül meg az új generációk megjelenésével. És hát ez a tudás az, ami nélkül nem lehet bort készíteni.
3: Így van, hát ebbe ugye van egy nagyon-nagyon nagy fokú tapasztalat van, egy nagyon nagy fokú szeretetnek kell, hogy működjön egyrészt a természet, másrészt a szőlő, harmadrészt pedig a bor után. De azért tartozik hozzá, ugye mivel szakma, tartozik hozzá egy nagyon-nagyon kemény és fegyelmezett rend is, ami a bor előállítás, a szőlő előállítás ugye meghatározza a mai világban. Mind a kettővel szerintem egy igazi jó borász, egy igazi jó szőlész, mind a kettővel kell, hogy rendelkezzem.
2: Ezt 30 éve csinálják, évről évre újra és újra neki rugaszkodva. Nem lehet belefáradni, beleunni?
3: Minden év, tehát ilyen szinte minden év egy kihívás. Minden évben egy új, mint hogy egy új gyerek születne. Tehát mindig jön valaki, akit elkezdünk már most, amikor ugye szőlő, amikor egy kicsit murci, amikor egy kicsit bor, amikor meg tényleg nagy bor, elkezdjük szerelgetni, ízelgetjük, kiélvezzük, játszunk vele, foglalkozunk vele. Egy nagyon izgalmas, minden év egy nagyon izgalmas történettel rendelkezik.
2: A dél-balatoni borokra azt szokták mondani, már pedig önök ott vannak Siófoktól, nem túlságosan messze, Balatonszabadi ugye ott van mellette, hogy azok ilyen könnyű borok. Ez az ön boraira is igaz?
3: Igen, tehát egyrészt az, hogy könnyű, de én nem is könnyűnek mondom, hanem gyümölcsösnek mondom általában ezeket a borokat. Ezt jobbára ugye a talaj határozza meg, itt egy löszös talajon vagyunk, ugye Dél-Balatonon nagyon kevés az, amikor egy kicsi érdekesség belejön, homokkő és egyebek. De ugyanakkor borzasztó gyümölcsösség tárul elénk egy zseniális kis extraktummal mostanában már.
2: Mi a vezetőboruk, a zászlósboruk, a Riesling?
3: Hát a Riesling, igen, hát azért azt ne felejtsük, hogy hála Istennek itt a Balaton környékén ez a Rieslinget nagyon szépen feltornázta magát, és egy ikonikus bor lett belőle. Én nagyon szeretem, és egy történetem van rá gyakorlatilag az, hogy amikor ugye elkezdtünk itthon borászkodni, így mindig az idősekkel beszélgettem, akkor nem volt Rieslingünk, és hogy hát mi volt itt régen, meg milyen volt? Hát fiam, itt régen azért a Riesling azért az itt volt, hát most meg már eltűnt, és akkor szépen elkezdtük visszahozni időbe, és hát ez zseniálisat fut. És ez azt mutatja, hogy már a régi öregek is, mindig a Riesling volt az ami az előtérbe szorult náluk.
2: Most viszont murci korszak van, ha jól sejtem.
3: Úgy van, igen.
2: Azt meg kell kóstolni, azt mondják az öregek. Tényleg meg kell?
3: Hát Hát aki nem kóstolja meg a murcit, az nem borász. Tehát aki nem kíséri végig ugye azt, hogy mustból hogyan keletkezik, hogyan jön létre a bor, azt szerintem nem borász. Tehát meg kell kóstolni. Muszáj, szerintem muszáj.
2: Na jó, de hát ugye a mustra is azt mondják, tehát akkor ezzel így végig mehetünk, aztán meg kell kóstolni a bort, és el is fogy.
3: Igen. És ez a jó benne, tehát a szakmában.
2: Viszont most lesz egy rendezvényük is, a murcogás, erről jutott eszembe a murci maga. Az meg igen. Ugye pont erről szól.
3: Igen, mert tehát mindig azt mondjuk, hogy ugye igen, jó borokat muszáj már jó borokat elkészíteni, de a jó borok mellé én mindig azt mondom, hogy valami is élményt kell adni. Valami kis olyat, ami egy kicsivel több, ami arról szól, hogy üljünk le, beszélgessünk, úgy mint a régi öregek, valami kis olyat, ami egy kicsivel több, ami

0: Gyakorlatilag még a hétvégén szedünk egy kis kabernét, és akkor végeztünk, igen. Tehát borzasztó korán volt az idei szüret.
1: Hát ebben a melegben, ebben az embertelen napsütésben nyilván gyorsan megérett. Van-e nedvességtartalma, tehát hogy az eső mennyire hiányzott?
0: Nagyon-nagyon hiányzott az eső, nagyon látszik a fürtökön, nem tellettek ki a szemek, a lékinyerés az gyakorlatilag a normális, az 75% lenne. Hát most, ha a 60-at elértük, akkor már nagyon örültünk neki.
1: De erre meg azt szokták mondani, nem tudom, osztja ezt a véleményt, hogy közben meg ezek a jó bor alapjai is. Tehát lehet, hogy nem annyi, de jó lesz.
0: Igen. Hát biztos vagyok benne, ugye, tehát ugye mindig azt jelenti, hogy a szőlő minél jobban sanyargatva van, annál magasabb minőséget tud produkálni. Hát ez az év azért ez adott szegény növénynek bőven a rosszból, úgyhogy sanyargatva volt. Én reménykedve állok annak, hogy igazán tényleg olyan borok lesznek, amik önmagukat múlják felül, és egy rendkívül nagy extraktságot, egy rendkívül ízgazdagságot fogunk kapni belőlük.
1: Na akkor legyünk egy kicsit tárgyszerűek. Október 3-a szombat délután murcogás a Pappincében, Balatonszabadin. Ezt azért jegyezzék fel, hogyha jó murcit akarnak kóstolni, nem messze a déli parttól, akkor itt az alkalom, a Balaton pedig október 3-án is gyönyörű lesz. A murci meg finom. Igaz?
0: Úgy van, várunk mindenkit szeretettel. Aki még nem ivott murcit azért, aki meg szereti a murcit azért.
1: Ez a beszéd. Pappince, Balatonszabadi, akivel pedig beszélgettem, Papp Károly, a tulajdonos borász. Örülök, hogy itt volt velünk. Minden jót kívánok.
0: Én is örülök, viszont kívánom.
1: Viszont hallásra. Rónai Egont hallották, ez volt a borműsor. Egészségükre. Most ér véget, egy hét múlva jövünk újra. Somodi Sörmös Eszter szerkesztette. Viszont hallásra.
2: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
2: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
3: Megvan már az őszi szetted? Még nincs. De szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
4: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
3: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
4: Árkád.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
5: Ahogy hallják, a stúdióban már vannak vendégeim, Lendva Ildikó és Fodor Gábor, jó estét!
6: Jó estét!
5: A tegnapi parlamenti nappal kezdjük, a tegnapi események folyományaként, ugye Torockai Lászlót kitiltotta a házelnök az ETI parlamenti ülésekről, csak szavazni mehet be. Az előzményeket szerintem már mindenki ismeri a híradókból, és tegnap beszéltünk is róla, annyi még talán a következmény, hogy megkérdezték Torockait, hogy kér-e bocsánatot, nem kér bocsánatot, és egyébként egy picit helyre tette, hogy ő nem azt mondta, amit sokan idéztek, hogy a miniszterelnök gyáva, undorító féreg, hanem ez hasonlította, tehát hogy ne meneküljön úgy, mint egy gyáva, undorító féreg, nem tudom, hogy van-e különbség. Kezdjük ezzel először a tegnapi
7: napon. Hát, nagyon stilisztikai elemzésekbe, bocsánat, közben, hogy kis különbség valóban van, de ez a lényegen nem változtat. Azonban, ha szabad, akkor most nem a parlamenti stíluson, vagy a közbeszéd stílusán meditálnék, sokat beszéltünk erről, te különösen sokat szoktál, nyilván el is mondod, hanem valami mögöttesen. Itt azért ez az egész eset azután történt, hogy a Torockaiék úgymond testvérpártja aratott egy hát sajnos Korsak Hatályt jelző átütő győzelmet az egyik német, nem nagy, de az egyik német tagköztársaságban, tartományban. És kétféle, sőt háromféle reakciót tapasztaltam. Az egyik Toroczkai nem a parlamentben, ha jól tudom, de a social médiában és egyéb médiumokon, amit nem lepődtem meg, üdvözölte a testvérpártnak, nevezte, ez az ő kifejezése, ezt az átütő győzelmet. A másik, Orbán Viktor, meg még lelkesebben, ha lehet, azt mondta, hogy ez Európa és Németország számára is nagyon nagy nap, és mindenkit figyelmeztet, hogy ez csak egy folyamat kezdete. Nem szeretném minősíteni. Toroczkainál nem lepődtem meg, hogy üdvözli. Orbán Viktornál azért, noha tudjuk, hogy mindig is barátkozott, vagy mindig utóbbi években barátkozott az AfD-vel, de ezt mégis mellbevágónak találtam, hogy ez az egyetlen reakciója. Másnap a parlamentben történt ez az összecsapás, és én ugyan nem állítom, hogy a két vitatkozó fél, a miniszterelnök és Toroczkai ezen kapta fel a vizet, mert nem ezen kapta fel a vizet, de hogy nálunk legalább itt a kormánypárt részéről, amit én is szoktam kritizálni, de itt legalább egy egyértelmű elutasítás és konfliktusos viszony van az AfD magyar testvérpártjával, ezt a különbséget díjazom. Attól még nem kell így beszélni, se Toroczkainak, se más alkalmakkor a miniszterelnöknek, de ezt fontosabb politikai különbségnek érzem, mint az illemszabályok, hát én már sorozatos áthágását.
6: Igen, akkor én az illemszabályokkal kezdeném, ahogy az Ildikó is mondta, mert hogy ugye te is erre kérdeztél rá, és a helyzet azt szerintem, hogy természetesen Toroczkai elfogadhatatlan módon viselkedett, és amit mondott, az gondolom, hogy nem tolerálható. De hozzá kell tenni azt is, hogy az valóban a parlamentnek a hangvétele és a közbeszédnek a színvonala az egészen katasztrofális, tehát az olyan mély ponton van, amilyen a rendszerváltás óta nem nagyon volt még, és ebben a miniszterelnöknek is komoly felelőssége van. Hiszen ugye Toroczkai mondta ebben a mondatban azt, hogy hazug, és ezt ugye kikérte magának később a Tisza, amikor ugye ezt a miniszterelnökre alkalmazta, bár ugye te mondtad, hogy később finomította ezt a kijelentését. No de ugye emlékszünk rá, hogy a parlament alakuló ülésén Magyar Péter azzal indított, hogy hazugnak és gyávának nevezte, vagy bocsánat, gyávának, azt mondta Toroczkai, hogy gyáván menekül a Magyar Péter. Tehát Magyar Péter meg a köztársasági elnököt nevezte hazugnak és gyávának. Szóval szerintem mindkettőjüknek van felelőssége ebben, Toroczkainak is, a mostani szövegéért, de egyébként Magyar Péternek, mint miniszterelnöknek az általános romlásért, hiszen sajnos ő élen jár az ilyen
5: indulatos megjegyzésekben. Az előző miniszterelnöknek is van ebben felelőssége, hogyha poloskázásra emlékszünk, tehát hogy ez nem most indult el valószínűleg. Megosztanak a vélemények, hogy ez gond vagy nem gond. Erről mit gondoltok? Mert van, aki azt mondja, hogy hát most sok-sok évig az országgyűlésben ott ültek, de minek is ültek ott, meg hát, hogy nem nézte senki, most végre felpel, van élet az országgyűlésben, hát kérdés, hogy kinek tetszik, kinek nem, az biztos, hogy nézik a közvetítéseket.
7: Az biztos, de az szerintem egy kicsit finomabb vagy szalonképesebb stílussal is meg lenne, hogy viharosan megnőtt a parlament iránti érdeklődés, és ez jó. De én merem remélni, hogy ez nem kizárólag szóhasználatokon múlik. Ott is lehet persze különbséget tenni. Én nem gondolom magam nagyon durva beszédűnek, de gyávának lehet nevezni egy politikust. Adott esetben még hazugnak, és ez előfordult már a Fidesszel is az első ciklusban, nem éreztem.
6: De akkor se volt helyes. Szerintem.
7: Azt hiszem, hát talán Antaléka nem volt helyes, de hogy valaki hazudik, azt a szót szerintem ki lehet mondani, de lehet, hogy rosszul gondolom, és előbb kell meghúzni a határt. A lényeg nyilván nem is az, hogy az én piros vonalam hol van, a féreg előtt mindenképpen ott van a piros vonalam, ha hasonlatként mondja, ha egyenesen pacekba, ha úgy tetszik. A lényeg az, hogy azt hiszem, lassan el kell jutnunk a konszolidáció irányába. Politikailag is, és ennek következtében a parlamenti stílust illetően is. Eddig talán, ezt mutatta a közhangulat is, amelyik ezt nagyon nem ítélte el, eddig talán volt a Tiszára szavazó nagy többségben, vagy általában a korábbi ellenzékben, egy vágy az akár stiláris elégtételre, hogy valaki mondja ki. Ezzel lehet vitatkozni, hogy ki kell ezt elégíteni, vagy nem. Egy darabig ez elfogadható, most azonban a kormány számára is, meg a mi számunkra is, választók és közvélemény számára is, jönnek a valamelyest konszolidáltabb hétköznapok. Nyilván konszolidáció akkor lesz, ha kicsit előre halad az igazságtétel, vagyon visszavevés a rendszerváltásnak a komoly elemei, de ha ez előre halad, akkor szerintem ezzel párhuzamosan a konszolidáció és az érdemi intézkedések növekedésével csökkennie kell a stílus mondjuk drabális voltának.
6: Szóval én ehhez azt tenném hozzá, hogy romboló hatással van egy társadalomra mindenképpen az, hogyha olyan primitív módon beszélnek, hogy az utóbbi hónapokban ez általánossá vált Magyarországon a politikai életben, tehát ez mindenképpen helytelen, és ebben első fokon azt gondolom a kormánynak és a kormányfőnek kellene élen járni, de rossz példát mutat, tehát ezt én szeretném leszögezni, és természetesen Torockai is ugyanúgy rossz példát mutat. És visszakanyarodnék egy pillanatra ahhoz, amit az Ildikó mondott az ARD-vel kapcsolatban, mert ez is egy lényeges háttérmotívum, ez kétségtelen. Én ennek kapcsán hadd érezzem meg azt, hogy annak idején, amikor én ugye a liberális pártot alapítottam, és benn voltunk a parlamentben, mi voltunk az egyetlen ellenzéki párt, aki azt mondtuk, hogy a Jobbikkal le kell ülni és vitatkozni kell. Nem az a módszer, hogy karanténba zárjuk és nem állunk velük szóba, hanem vitatkozni kell, mert egyébként csak növekszik a népszerűségük. És mi szerveztünk is ilyen vitafórumokat, emlékszel is rá, sokakat hívtunk MSZP-ből és máshonnan is, vitatkozó feleket. Szerintem a német politikának is szembesülni kell ezzel, és részben Európának is ráébredni arra, hogy nem az a módszer, hogy kitaszítjuk az ilyen típusú pártokat, amelyek szélről indulnak, majd próbálnak valamilyen módon konszolidálódni. A Jobbiknak is ugye ez volt a története Magyarországon. Hanem le kell ülni velük, és vitatkozni kell, mert egyébként a választópolgár nem fogja megtudni, hogy mi is a baj velük. Hozzátenném, és sokszor, főleg ha egy társadalomban baj van, ezt érzik az emberek a mindennapokban, hogy nem működik jó egy társadalom, a tiltott gyümölcs, az természetesen azonnal jóval érdekesebb és vonzóbb tud lenni.
7: Hát bocsánat, csak egy mondat, te se úgy értetted, csak hogy azért hangozzék el, azért teszem hozzá, hogy vitatkozni lehet. Lehet gondolkodni, hogy a kommunikációs karantén eredményes vagy nem. Megjegyzem, amikor ez megszűnt például Ausztriában, az se hozott nagy eredményt, tehát nem tudjuk a módszert, de más dolog kormányra engedni ilyen erőket. Tehát vitatkozzunk, vitatkozzanak, ha úgy gondoljuk, hogy az egy hasznosabb módszer, de itt már túl vagyunk ezen. Itt most az a kérdés, hogy az egyik tagállamban kormányoznak, vagy nem. Hogy mindenfélét elronthattak a német kormányzó erők, anélkül ez nem lett volna, azt én nem vitatom, csak itt most a kérdés sokkal drámaibb már.
6: Hát igen, csak közben valóban elfelejtettek érdemben, ahogy előbb mondtuk, vitatkozni, vagy szembeszállni, érveket szembeszögezni azzal, amit az ARD képvisel, és amit is szélsőséges pártok képviselnek, és ami Magyarországon is volt a Jobbiknál. Bár aztán hozzátenném, a választások előtt egyszer se sokan hirtelen a keblükre verték annak idején a Jobbikot, de előtte érdemes lett volna vele vitatkozni. Tehát én azt gondolom, hogy az egész európai demokráciának ez egy nagyon tanulságos történet.
5: Ugorjunk egy témát.
7: Igen.
5: Igen. Igen, ugye néppártosodott 2014-től kezdve, de ugorjunk egy témát. Ildikó említette az elszámoltatást, hogy lehet, hogy a parlamentben a hang nem is majd konszolidálódik, hogyha látják ennek a sikerét. A Republikonnak van egy új mérése, ez ma jelent meg, a Kontroll.hu megbízásából készült ez. Mérik egyrészt azt, hogy a Fideszből, ha kívánna egy párt, akkor megugorhatja az 5%-ot, ez az egyik fele a mérésnek, a másik fele mérték az elszámoltatás eddigi sikerét is. Hogy látjátok ezt a mérést? Egyébként nem elégedettek ebben a kérdésben a szavazók, a magyarok 54%-a az elszámoltatás eddigi folyamatával elégedetlen.
7: Hadd kezdjem a másodikkal. Ezt nem lebecsülve a közvéleménykutatások jelentőségét, ezt tudtuk, hogy itt sürgetőbb a megvalósulásnál jóval sürgetőbb igény van az elszámoltatásra. Kicsit félek, hogy irreális tempót vár a közvélemény. Néhány dologban a kormánynak fel kéne mutatni és igazolnia kéne az elszántságát, nem kirakat perekre gondolok, hanem olyan dolgokra, amiben már, hát amennyire látjuk, rengeteg bizonyíték rendelkezésre, gondolok a Nemzeti Bank esetére. Ha egy-egy ilyen ügyben a közvélemény megbizonyosodna az elszántságról, akkor talán megértené, hogy más bonyolultabb ügyekben ez nem megy két hónap alatt.
5: Ez nagyon komoly kampányígéret volt, ez nagyon sokszor elhangzott. Bilincs, bilincs, rács, rács, és ezért aztán minden tisza szavazott. De hát az mikor jön már a bilincs, meg a rács?
7: Igen, de azt senki sem mondta, hogy ez két hét alatt lesz. Hagyd tegyem hozzá, mielőtt a közvéleményt kioktatnám, hogy ne siessen, hogy én ezt jogos igénynek tartom, nem a tempó tekintetében. Ha egy országban nem áll helyre az erkölcsi igazság, ha úgy lehet gondolni egy átlagpolgárnak, hogy van, aki mindent megcsinálhat, az a normarendszer teljes felbomlása. És annál nagyobb baj nem történhet. Tehát az igazságtételre szükség van, annak egy eleme, hogy amit lehet a vagyonokból visszaszerezni, ez az elvárás jogos. A kormánynak meg kell mutatnia, még egyszer mondom, bizonyos erre érett ügyekben, pláne ha végre lesz főügyész, azért ez is kell hozzá, hogy nem változtatotta a szándékán. A másikkal, hogy egy ilyen mérsékelt pártnak volna 5%-a. Igen, ha jól emlékszem, ezt már más közvéleménykutatás is kimutatta. Úgy szagra én is úgy érzem, hogy ez így van, hogy aztán Navracsicsék készülődéséből ez lett-e vagy nem, azt nem tudom megmondani, ellentmondásos mondatok hangzanak el magától Navracsistól is, hogy ez Orbán-mentes kezdeményezés, de Orbán nélkül nincs Fidesz, meglátjuk, hogy elég-e az erő ehhez.
6: Hát ez az egész elszámoltatás istenúriát én aggodalommal nézem, és én azt gondolom erről, hogy abban egyetértek az Ildikóval, amit mondott, hogy kell egy erkölcsi fundamentum, természetesen minden társadalomban, amit elfogadunk, na de azon túlmenően meg nem jó az embereket hergelni. Szóval a bilincs, bilincs, rács, rács az a hergelés kategória, és hogyha amint ez bekövetkezik, onnantól kezdve szerintem baj van, mert persze természetesen emberek követelnek, ilyenkor elszámoltatást és látványos akciókat. Egyébként ezt megjegyzem, mi is átéltük 2002-ben, átélte a Fidesz 2010-ben.
7: Nem volt, sikerült egyébként.
6: Voltak is, a Keller Laci, a Papcsák Ferenc, Budai Gyula személyében ugye voltak olyan emberek, akik elszámoltatással foglalkoztak. Hát igen, olyan értemben fiaskó volt, hogy a közvélemény mást vár, de ezért nem kellene állandóan locsolni olajat a tűzre. Azt gondolom pontosan a vezetőknek inkább az embereknek arról kellene beszélni, hogy hát józanság és higgadság kell ebben az ügyben. Ilyen tekintetben, amikor meghallgatták a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatalnak a potenciális elnökjelöltjeit, ők józanul nyilatkoztak, mert mindenki arról beszélt, hogy hát itt hosszú évekbe telik, még jogerős ítéletek születnek. Tehát itt egyáltalán nem arról van szó, hogy elhurcolnak látványosan azonnal embereket. És szeretném még egyszer jogászként is leszögezni, hogy sok mindenről lehet beszélni, lehet újságcikkeket írni, meg sok mindent, százmilliókról és egyebekről, a jogban a tények számítanak. Tehát, hogy az egy nagyon fontos jogi alapelv, hogy inkább hagyjunk futni 100 bűnöst, mint egyetlen egy ártatlan is bűnhődjön, és ez szerintem egy tisztességes ország, amely ad magára, ha úgy tetszik, morálisan, ilyen értelemben, és a jogállamot is komolyan veszi, az nagyon komolyan veszi ezeket a szabályokat.
7: Itt van vitám, bocsánat. Nem azzal természetesen, hogy csak tények alapján lehet ítélni. Világos, hogy ebben egyetértünk. Nem is kételkedtünk benne, hogy ebben ne értenénk egyet. De hogy itt hergelni kellett volna a közvéleményt, és hogy akár a bilincs, akármilyen interneten használt szimbólumok okosták volna az igazságtételi vágyat, azt én nem így érzékelem. Talán pont azért, mert ki egyik vagy másik kormányváltáskor csalódott meggyőződése szerint, hogy akkor nem történt meg, nem hogy 100 bűnös futni hagyása, hanem egynek az elfogása sem, vagy nem komolyabban, vagy nem bizonyító erővel, az tovább növelte ezt a várakozást, hogy egyszer végre, naívan hangzik a mondat, de legyen igazság. Derüljön ki, hogy mi a jó és mi a rossz. Én ezt jogos elvárásnak tartom, és nem hergelés eredményének.
5: Ez a mai végszavunk. Köszönöm a beszélgetést.
6: Mi is köszönjük.
7: Köszönjük.
8: Akár már holnap a parlament elé kerülhet a közterületi reklámok új végrehajtási rendelete. Iparági információk szerint az 5 méteres korlát miatt a jelenlegi reklámhordozók jelentős részét el kellene távolítani. Bauer Tamással beszélgetünk.
5: A Magyar Reklámszövetség egyik vezetőjével jó estét kívánok.
9: Jó estét kívánok.
5: Ha minden igaz, akkor a júniusi fővárosi döntés után akár már holnap meg lehet ez az országos szabályozás, a rendelet, mint ugye a törvényt már elfogadták, és ha én jól tudom, már pedig ezt mondta az előbb, ma egyeztettek is, kivel, vagy mi történt, megtörtént ma ez az egyeztetés?
9: Igen, inkább tájékoztatásnak mondanám, ismertette velünk a Közlekedési és Beruházási Minisztérium helyettes államtitkára azt a kormányrendelet, egyelőre még tervezetet, amit, ha minden igaz, holnap fognak kormányülés elé bocsátani, és amelyik nagyon-nagyon súlyos restrikciókat fogalmaz meg a közterületi reklámelhelyezéssel kapcsolatban.
5: Erről mindjárt beszélünk. Miért nem a törvény elfogadása előtt egyeztettek, vagy kérték-e ezt előtte?
9: A törvény elfogadása előtt volt informális egyeztetés. Ennek az eredménye volt egy olyan javaslatcsomag, amit mi, azaz a közterületi tagozat letettünk augusztus 5-én az említett helyettes államtitkár úrnak, illetve az államtitkár is jelen volt, amiben egy jó néhány olyan javaslatot fogalmaztunk meg, ami a véleményünk szerint rendbe rakná ezt a helyzetet, ami most rossz irányba fordulni látszik.
5: A rendeletet akkor látták? Mármint, hogy tudják, hogy milyen irányba megy, és akkor rátérhetünk arra, hogy mi történik, hogyha elfogadják.
9: Igen, nem láttuk, de a mai online videokonferencián ismertették a főpontokat.
5: No, ha ezt elfogadják, akkor a hírek szerint egyébként különbözik attól, amit a főváros elfogadott? A főváros elfogadott már egy rendeletet, és itt a műsorban beszéltünk is annó, arról tiltakoztak az ellen is, vagy ez szinte ugyanaz?
9: Nagyon, nagyon hasonlít olyan szempontból, hogy az egyik legjelentősebb, legalábbis számosságában legjelentősebb médiatípust, az óriás plakátot gyakorlatilag megszünteti. Tehát a fővárosnál van egy rendelet, amelyik egy felső méretkorlátot fogalmaz meg, ez 5 négyzetméter, és tekintve, hogy az óriás plakátok 12 négyzetméteresek, a fővárosban eleve megtiltják az óriás plakátokat. Ugye a törvény, és amiről most beszélünk, ez a kormányrendelet, ez pedig az országos szintű szabályozást jelenti.
5: Tehát onnan is eltűnnének akkor országosan?
9: 95%-ban eltűnnének.
5: Hát akkor nagyjából. Annó, amikor júniusban gyakorlatilag megszüntették a fővárosban az óriás plakátokat, akkor azt mondta a szakma, és idéztük is ma már, hogy a szabályozás tényleges piaci hatása az lesz, hogy a megmaradó, jellemzően NER közeli, vagy már eddig is piacvezető szereplők pozíciója erősödik, és a kisebbek rosszul járnak, KKV-k mehetnek tönkre. Miért?
9: Azért, mert a most körvonalazódó szabályozás olyan felületeket engedélyez, amelyek az említett két cég birtokában vagy tulajdonában vannak. Ők nem csak, hogy megtarthatják ezeket a felületeket, de ezeknek az értéke nyilván valamennyire fel is fog értékelődni, hiszen más felületek pedig kiesnek a teljes kínálatból.
5: Tehát még jobban járnak magyarul egy picit. De mondjuk azért az óriás plakátokat nekik sem lehet értékesíteni.
9: Nekik sem lehet, de ezt még nagyon nehéz így előre megmondani, de ők ugye veszítenek ugyanaz az óriás plakát oldalról, de ők például City Light berendezéseket, ezeket a kisebb, hátulról megvilágított, jellemzően megállókban található felületeket megtartatják, és ezeknek az ára, a vélhető értékesítési ára, az egészen biztosan növekedni fog ebben.
5: Most, hogy az egész piacot nézzük, mondjuk egy tortán elképzeljük, akkor ez a pár cég, ez mekkorát hasít ki ebből, mert azt az elmúlt években megszoktuk, vagy tudjuk, hogy óriási, de hát akkor most majd még nagyobb lesz ez?
9: Igen, a két említett cég, tehát a két piacvezető cég az összesen 64%-át birtokolja a közterületi felületek, felületállománynak.
5: Hány ember megélhetését jelentheti ez, amikor azt mondjuk, hogy KKV-k mehetnek tönkre, tehát hány embernek ad mondjuk munkát?
9: Nehéz ezt megsatszolni, de azt mindenképpen érdemes leszögezni, hogy nem csak azokról az emberekről beszélünk, akik ezeknél a cégeknél dolgoznak adminisztratív vagy akár plakátragasztói munkakörben, hiszen ennek van egy ilyen tovább gyűrűző hatása, egy sor olyan iparág van, amelyik erre épül. Talán a legmagától értetődő példa az a nyomdaipar, de azokat a magánembereket is említhetjük, akik megengedik, hogy ezek a felületek telepítésre kerüljenek a hátsó kertben, és ők ezért bérleti díjat kapnak. Ez nem azt jelenti, hogy ők ebbe tönkre mennek, de a bevételüket mindenképpen befolyásolni fogja.
5: A fővárosnál is így van, volt hír arról, hogy a BKK-nak is csökkenhet a bevétele, vagy csökkenhetnek a bevételei. Azt mondta, hogy a mai egyeztetés, vagy ez az online meeting, ez igazából egy tájékoztatás volt. Én említettem, hogy ez egy egyeztetés volt, de hát nyilván volt javaslatuk, amit oda vittek, vagy kértek valamit, hogy mi legyen ebben a rendeletben, mi volt ez?
9: Mi augusztus 5-én, amikor alkalmunk nyílt, hogy az államtitkárral és a helyettes államtitkárral találkozzunk, akkor egy viszonylag átfogó, legalábbis a rendelkezésre álló idő szempontjából a lehető legszélesebb körben felmért, egy 50 oldalas dokumentum javaslatcsomagot adtunk át nekik, aminek egyébként az egyik, vagy mondhatjuk, hogy az első legfontosabb megállapítása az volt, hogy van egy nagyon könnyen azonosítható része a közterületi reklámpiacnak, a vélhetően illegális felületek, amik vannak, tudjuk, hogy vannak. Az elmúlt években, ugye mi egy érdekképviseleti szerv vagyunk, nekünk nincs jogunk ezeket eltávolítani, tehát tudomásunk van róla, de nem léphetünk fel hatóságként. De ha csak ezt az adatbázist ők elfogadták volna tőlünk, ez önmagában a teljes piacra vonatkoztatva 22%-os csökkenés jelentett volna, de ezen belül az óriás plakátpiacon 26%-nyi, tehát minden negyedik óriás plakát már ennek a nagyon-nagyon könnyen detektálható és nagyon könnyen végrehajtható intézkedésnek következtében eltűnt volna. Úgy tudjuk egyébként, hogy a minisztériumi felterjesztésben ez szerepelt, de végül a miniszter ezt a lehetőséget ezt nem fogadta el.
5: Ugye arra hivatkoznak, hogy ez egy vizuális környezetszennyezés, ennek nyilván vannak politikai okai, mindenki emlékszik az uszító plakátokra, gyűlöletkeltő plakátokra. Van egy érdekes kutatás, meg is tudjuk mutatni az egyik számsorát, a kollégáimat kérem, hogy tegyék ki ezt a bizonyos tortát, a Zavet Research készítette egyébként, mert hogyha most valaki nézi a műsort, akkor esetleg azt mondta, hogy jaj, hát nem lesznek óriás plakátok, hát de jó, mert egyébként meg hogy néznek ki. Ez szerint a kutatás szerint nem zavart annyira az embereket, illetve csak a politikai hirdetések zavarják a 43%-ot, ugye most ott láthatják a nézek, 17% minden hirdetés típus zavarja kategória, tehát azért ez nem annyira megosztó. A politikai igen, de hát akkor ezt ki lehetett volna így is szűrni. Erre mit mondtak mondjuk ezen a, vagy a korábbi egyeztetés?
9: Ugye ez a kutatás azt, kb. Azt mondja ki, hogy az emberek 4/5-ét nem zavarják a kereskedelmi hirdetések egyáltalán. Az, hogy a gyűlöletkeltő politikai kampányok zavarják, az egyrészt majdnem magától értetődő, másrészt az elmúlt évek után ez egyáltalán nem csoda. De hadd mondjak erre egy nagyon érdekes példát, hogy az embereket, hogyha megkérdezzük arról, hogy ők szeretik-e a reklámokat, akkor azért nagyon sokan mondják azt, hogy nem. És ezért pont fordítva szokták ezt megtenni, hogy milyen reklámtípusokat tartanak a legzavaróbbnak, vagy mi az, ami legjobban irritálja őket. És érdekes, hogy 20 évvel ezelőtt a tévéműsorokat megszakító reklámok voltak a leginkább zavaróak. Manapság a videó, illetve a podcast megszakító reklámok a legzavaróbbak. De egy dolog nem változott 20 évvel ezelőtt is, és most is a közterületi reklámokat mondják a legkevésbé zavaró hatású médiának. Nem csoda a gyűlöletkeltő, mocskolódó kampányok után, hogy az emberek nem szeretik, de az a fajta kommunikáció ezzel kapcsolatban, hogy az emberek többségét zavarja, az ez szerint a kutatás szerint sem igaz.
5: Köszönöm, hogy itt volt. Hát ha kijön holnap a rendelet, vagy a napokban, akkor meglátjuk, hogy mi lesz benne, de akkor konkrét ígéretet nem kaptak a változtatásra.
9: Igen.
5: Köszönöm szépen.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Best of a Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Újabb drágulási hullámmal indult a hét a hazai benzinkutakon. A 95-ös benzinára átlagosan 7 forinttal, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedett. A szakértők szerint a következő hetekben is hullámzó árakra kell készülniük a magyar autósoknak. Holoda Attilát kérdezzük.
2: Holoda Attila energetikai szakértő a vendégem. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Sajnos tovább nőnek, hogy emelkednek az üzemanyag árak. A dízelt néztem, 4 éves csúcson van, a 95-ös 617, a gázolaj 697. Fájó kimondani ezeket a számokat. Mi okozza most?
3: Alapvetően ugye azt kell látni, nem az az alapprobléma, hogy nincsen elegendő nyerskőolaj, hanem az, hogy nincs elegendő finomítói kapacitás. Nem csak Magyarországon, úgy általában Európában. Korábbi időszakban is jellemző volt, hogy Európa elég nagy mennyiségben importált, főleg dízelüzemanyagot. Ugye hiányzik ez a mennyiség jelenleg a piacról. Zárójelben megjegyzem, javarészt az oroszoktól importált egyébként annak idején Európa, de hogy általában egyébként ez a dízel, hogy most ennyire elszakadt a benzin árától, ez nem európai jelenség, még csak nem is magyar jelenség. Az Amerikai Egyesült Államokban ugyanez a helyzet egyébként. Ez az látszik, hogy ugye ez egy szezonális termék, tehát alapvetően nem az a probléma, hogy nincs elegendő nyerskőolaj feldolgozni, hanem nincs elegendő kapacitás, amelyhez képes feldolgozni és a piacra teríteni.
2: Akkor hol állhat ez meg? Szakértők további áremelést jósolnak. Ön hogy látja? Hogyha a Brent olajárát nézzük, azért nem magas, de volt már magasabb.
3: Volt már magasabb, igen. Hát olyan 93-94 dollár körül van most az olajára hordonként. Ugye az alap probléma az az, hogy ugye, ahogy szoktam mondani, az üzemanyagoknak saját jegyzési ára van, ami azt mutatja, hogy mekkora a különbség a brenti olajárához képest. És a dízel az egyébként a nemzetközi piacon is ilyen erősen elszállt a benzéhez képest. Azaz szemmel láthatóan a dízel az, ami szűk, dízeles piac az, ami nagyon szűk jelenleg, és nincs elegendő kapacitás. Valószínűleg sokat fog segíteni ezen a helyzeten Magyarország esetében, amikor a MOL visszaindul a finomító teljes kapacitásával. Ugye viszonylag közismert, hogy tavaly ősz óta ott volt egy baleset, és azóta talán szeptember végére ígéri a MOL, hogy vissza fog állni. Ez egy picit majd enyhít ezen a feszültségen,
2: pici,
3: de nem szűnik.
2: A pici
3: meg.
2: Az mennyi? Azt lehet forintosítani?
3: Nem lehet forintosítani. Ugye azt kell látni, hogy ahogy említettem, nemzetközi ára van ennek, nemzetközi jegyzés ára van. Nyilván ebben a nemzetközi jegyzés árban, főleg a mediterrán árban, abban MOL is résztvevő, hiszen ebben a régióban működik, hogyha a finomítói kapacitása bővül, akkor nagy valószínűséggel tud valamennyit lenyomni, tehát néhány centet jelenthet, néhány 10 centet, nem valószínű, hogy azt észrevesszük, viszont az üzemanyag ellátási problémát azt nem fogja gerjeszteni.
2: Ugye az egy dolog, hogy a kutakon megérezzük, amikor tankolunk, de máshol is meg fogjuk érezni, annál is inkább, mert a dízel szakadt el. Hol elsőként?
3: Hát ugye, ahogy szokták mondani, a dízel, meg úgy általában az üzemanyagok ára mindenre kihalt. Alapvetően ugye a szállítással, a nagy mennyiségű szállítás, a teherautó szállítás a mezőgazdaságra. Azt szokták mondani, hogy azért nem egyből jelentkezik például az inflációs hatása az ilyen üzemanyag áremelkedésnek. Nagyjából egy ilyen másfél-két hónapos csúszással szokott nagyon bekövetkezni, de gyakorlatilag tényleg mindenre rárakódik, ugye a vasúti szállítástól kezdve mindenen azonnal megmutatkozik. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős árfelhajtó hatással fog majd a későbbiekben az inflációra Európa szerte is, így Magyarországon is jelenteni.
2: Akkor térjünk rá arra, hogy mit tehet, vagy tehetne a kormány ebben a helyzetben. Először is jogosan kérik-e most számon a jelenlegi miniszterelnököt, Magyar Pétert, például a fideszes politikusok, hogy amikor 600 forint körül volt a benzin, akkor azt követelte a kampányban, hogy legyen 480. Tudom, ez politika, de jogos ez, vagy nem, valóban ezt követelte, hogy legyen ott a védett ár 480.
3: Ugye akkoriban 63 dollár volt az olajára, most az előbb említettük, hogy 93-94, tehát aki ilyet számon kér, egy magyar miniszterelnök, az nem tudja, hogy működik a nemzetközi piac. A magyar fogyasztás, a magyar finomítónak nincs olyan nemzetközi hatása, hogy alapvetően tudjon egy ilyet befolyásolni. Persze politikailag be lehet avatkozni ideig, óráig, ahogy beavatkozott az előző kormány is, de annak azért nyögjük a későbbiekben is a hatásait.
2: Tehát akkor az előző se tudott volna 480-as üzemanyagot produkálni. Akkor úgy kérdezem, hogy hibázott most a kormány, hogy kivezette a védett árat, amit még az előző kormány vezetett be, vagy ez már nem volt fenntartható, és egyszer muszáj volt kivezetni?
3: Ugye azt kell látni, hogy a védett árnak a fedezetét az a stratégiai készlet jelentette, amit korábban még olcsóbb üzemanyagként állítottak elő, az gyakorlatilag április közepére elfogyott teljes egészébe. Onnantól kezdve ugyanabból a drága üzemanyag előállítási csatornából tudnak ebbe a stratégiai készletbe is adni, tehát bármilyen tovább húzott időszak, az gyakorlatilag azt a veszteséget növelte, amit aztán valahogyan pótolni kellett. Ugye itt azt kell látni, hogy...
2: És a végén úgyis mi fizetjük.
3: Mi fizetjük meg. Ugye itt azt kell látni, hogy ami nagyon nem egészen, vagy mondjuk úgy, hogy nem igazán átlátható kormány működésében, hogy mit akar kezdeni a kis benzinkutakkal. Ugye a független benzinkutak, ők rendszeresen jelzik a problémát, és ugye azt kell látni, hogy miközben ugye ez a magas ár van, és nagyon nagy a kereslet nemzetközileg is a dízel olajra, nagyon megnőtt a dízel olajon elérhető haszon. Ugye korábban mindig azt mondtuk, hogy az üzemanyag árában körülbelül 20-22% volt az, ami a termék ára volt, utána jött az összes többi ár és adók és egyebek. Most azt látjuk, hogy dízel esetében ez meghaladja az 50%-ot, azaz az, akinek finomítója van, az hatalmas nyereséget tud elérni, és könnyen mondja azt, hogy jó, akkor ő lemond a nagykereskedelmi árésről, illetve a kiskereskedelmi árésről. Jelenleg a kiskereskedelmi árés nettóban 10 és 16 forint környékén van, ami gyakorlatilag nem elegendő még arra sem, hogy az adót kifizessék belőle, a saját kiskereskedelmi különadót, és ez bizony azzal fenyeget, hogyha tartósan bele akar avatkozni mondjuk egy kormány egy ilyen ellátási rendbe, hogy bizony akkor az importőrök nem fognak idehozni Magyarországra elegendő üzemanyagot, és a végén még akár okozhat üzemanyag ellátási problémát. Jelenleg ilyen nincs, most még van egy elegendő, de azért a jövőre nézve azt mindenképpen látni kell, hogy valahogyan meg kell oldani a kiskereskedelemnek ezt a problémáját, különben csődbe fognak menni, már sokan csőd közeli állapotban vannak a kiskutak, be fognak zárni, 6-700 ilyen kútról beszélünk, az több tízezer embernek a megélhetését biztosítja, oda kellene erre figyelni a magyar kormánynak.
2: Ugye azt mondja, hogy egyébként ők is ugye folyamatosan most egy nyílt levelet is írtak, igen, a miniszterelnöknek, kérik ezt, és ők is azt mondják, hogy ez a 6-700 családi vállalkozás most már bajba kerül és csődbe mehet. A valahogyan az mi? Ugye az ár és stoppot azt eltörölte a kormány, de mit tud tenni? Tehát azt tudjuk, hogy a kormány kérheti, vagy akár kötelezheti is a múlt, hogy tartsa lenne az árakat, ez indokolt lenne például.
3: Tehát azt kell látni, hogy az üzemanyag árakban mindig van, ugye, amit említettem, a termékár és az árések. Nagykereskedelmi, kiskereskedelmi és a különböző adótételek. Ha a magyar árat nézzük, 27%-os áfa van rajta, ami, hogyha a környező országokat nézzük, ott 20%. Hogyha ezt a 20%-ot tudná tartani, és úgy is mondjuk úgy, hogy olcsóbban tudják adni, vagy ottan körül tudják adni, mint a regionális cégek, akkor a kiskereskedelmi ár és az növekedhet. A másik, ami nagyon fontos, az a kiskereskedelmi különadó, amit ugye 2024. január 1-től az Orbán kormány vezetett be, akkor nőtt 30-szorosára. Ezt nem nagyon vették észre az emberek, hiszen őket ez nem érinti, viszont ez nem a nyereségből vonják el, hanem a bevétel arányosan. Na most, ha drága az üzemanyag, akkor magas a bevétel, akkor nyilván sok adót kell fizetni, nem tudják igazdálkodni. Ez egy borzasztó nagy tétel, és ez nagyon súlyítja őket. Tehát érdemes lenne megnézni, ahogy ígérték korábban, ez is egy különadó volt, hogy ezeknek a különadóknak a rendszerét felül fogják vizsgálni itt az idő.
2: Na de ez mind érinti a költségvetést. Ugye a miniszterelnök egy olyan megoldást említett, hogy megmarad a káposzta is, meg a kecske is, jól lekik. Van-e ilyen? Mert azt mondja Magyar Péter, hogy olyan segítséget kaphatnak majd a magyar autósok, amely a korábbi árstoppnál hatékonyabban mérsékelheti az üzemanyagárak hatását. De mi lehet? Ugye ott van az adótartalék, nagyon sokszor beszéltünk már arról, de ezt márciusban lecsökkentette még az Orbán kormány, az uniós szint.
3: A jövedéki adó.
2: A jövedéki adó, tehát ott azt már nem lehet, vagy ezt lejjebb lehetne még csökkenteni?
3: A jövedéki adót is lehet egyébként lejjebb csökkenteni. Több európai uniós tagállam meglépte ezt, hogy idéglenes jelleggel is alá lehet menni. Tehát nincs ilyen kritérium, hogy már pedig az alá nem lehet lemenni. Volt ilyen idő időszak Magyarország esetében is, amikor alatta volt, még 2019-18 környékén, aztán utána jóval felette volt, megteheti a kormány. Alapvetően az áfa az a ráfatartalom, amivel lehetne játszani. Ez valóban, ahogy ön is mondta, ez érinti a költségvetés bevételét, de azt kell látni, hogyha az üzemanyag olcsóbb, vagy valamivel olcsóbb, akkor az nagyobb fogyasztást eredményez, azaz visszahozható az, ami a vámon, ami elveszett a réven.
2: Hát ha drágább az üzemanyag, akkor meg több lesz az áfa, nő az infláció, mert hogy mindenből, akkor másik olyan közgazdák, de akkor ott meg ott meg visszakapja a költségvetést.
3: Bocsánat, az is problémát okoz jelenleg Magyarországon, hogy most a környékben mi vagyunk a legolcsóbbak. Azaz megindult a határon átjövő benzinturizmus. Sokan járnak Magyarországra tankolni. Ez sem egy egészséges dolog, mert az azt jelenti, hogy nem elég, hogy a finomítónk nem tud teljes kapacitással működni, nem elég, hogy éppen a nagyker árés miatt az importőrök éppen nem akarnak Magyarországra hozni importert terméket, de még mások is ide jönnek hozzánk. Egy nagyon egészséges ár környezetet kell kialakítani, ami azért nem borítja föl mondjuk a régiós egyensúlyt sem.
2: Mi lenne akkor a jó, hogyha választani kellene? Van itt a jövedéki adó, azt mindjárt megnézzük,
3: ahhoz
2: és van
3: nyugodtunk.
2: Itt az áfa.
3: Mondjuk úgy, hogy ahhoz nem nyugodtunk.
2: De az áfát is elvileg uniós engedélye lehet csak csökkenteni, én úgy tudom. Tehát, hogy az sem úgy van, csak úgy csökkentik.
3: Amikor a 2022-es válság bekövetkezett, akkor Málta például eltörölte az áfát, azóta sincs áfa az üzemanyagon. Tehát nem igaz, hogy csak uniós engedélye lehet, meg lehet tenni időszakosan, meg kell határozni, hogy meddig tart az időszak, mikor történik ennek a felülvizsgálata, tehát az, hogy tudnak az áfa tartalmon csökkenteni, ez kizárólag a kormányon múlik. A másik, ami
2: de
3: nagyon fontos...
2: Bocsánat, még maradjunk itt az áfánál, hogyha mondjuk azt mondja a miniszterelnök, hogy nem lehet olyan megoldás, amely havonta több 10 milliárdjába kerül a költségvetésnek, ez olyan. Tehát, hogyha mondjuk 10%-kal az egyszerűség kedvéért csökkentik az üzemanyagok áfáját, az 180-240 milliárdos kiesés lenne, ha én jól számoltam egy évben a költségvetésből, az
3: hát igen, de hogyha amit a miniszterelnök jelzett előre, hogy majd kompenzálni akarják valamilyen módon, főleg a mezőgazdaságban, a szállításban dolgozókat, akkor azt ugyanúgy ki kell fizetni, de meg kell nézni, hogy hol van ennek az egyensúlya, akkor ne csökkentsék 20%-ra, csökkentsék 22%-ra, idéglenesen megteheti a kormány. A másik, van egy olyan adótétel, ami kizárólag Magyarországon van, ez az EKR adó, ez az energiahatékonysági kötelező hozzájárulás. Ez nagyjából olyan bruttóban olyan 10-11 forint körül van, ezen is lehet csökkenteni, ezt át lehetne csoportosítani például a benzinkutak hálózatára, hogy valamennyire csökkenteni az ő veszteségeiket, illetve a kiskereskedelmi különadó. Ugye még egyszer hangsúlyozom, a kormány azt ígérte, hogy a különadók rendszerét megszünteti. Ez egy olyan különadó rendszer volt, amit eredendően a nagyvállalatok ellen hoztak, vagy a nagyvállalatok profitjának a mondjuk úgy, hogy a visszaszerzésére hoztak, MOL-ra lett hozva annak idején, aztán kiterjesztették valamennyi benzinkútra. Egészen más lehetősége van mondjuk a MOL-nak, amelyik ugye a teljes értékláncot lefedezi, a kutatás termeléstől, tehát a bányászattól, a finomításon, hát egész az értékesítésig. Ő könnyen mondja azt, hogy ő odaadja a kiskereskedelmi árés, és le lehet csökkenteni, mert hogy neki a finomítói árés, az előbb beszéltünk róla, ma már ott tartunk, hogy meghaladja a 200 forintot literenként a finomítói nyereségtartalom. Hogyha ebből a MOL odaad könnyedén, és azt mondja, hogy akkor a kiskereskedők árést én odaengedem, az a MOL-nak nem okoz különösebb problémát, hiszen jóval többet nyer most rajta, mint amennyit a kiskereskedelmi árésen, viszont a benzinkutak csak ebből élnek.
2: Jó, tehát áfa, akkor nézzük meg még gyorsan a jövedéki adót.
3: Kiskel különadó.
2: Ugye március, igen, de mondjuk a jövedéki adót Európai Uniós minimum szinten van, de azt mondja, hogy itt is lehetne azért csökkenteni. Márciusban 19 forinttal lett, én megnéztem, akkor alacsonyabb az adó a benzinnél, a dízelnél több mint 20-szal. Most akkor ezt még lejjebb lehetne vinni, vagy nem érdemes ezzel foglalkozni?
3: Lehet lejjebb vinni nyugodtan, tehát ez egyébként kormány döntés, hogy ők lejjebb viszik. Még egyszer mondom, az Európai Unió úgy határozza meg a jövedéki adó mértékét. Meg kell nézni a október 1-i legelső árfolyamot, és ahhoz kell igazítani. Hogyha erős a forint, akkor nem olyan magas az azzal való tétel, ugyanis ezt mindig eurocentben határozzák meg. Azaz, hogyha erős forintunk van, akkor ezzel is lehet csökkenteni, de ettől függetlenül a kormány mehet alá, csak utána számot kell adnia, hogy ebből ezt mondjuk miért tette, tehát indoklás nélkül nyilván nem, de az Európai Unió nem fogja azt mondani, mondani, hogy te ezt nem csinálhatod meg, és ezért nem indítanak kötelezettségszegési eljárás.
2: Ezekkel az eszközökkel akkor mennyi lenne körülbelül az üzemanyagok ára? Mi lenne az egészséges, ahova ezt be tudná a kormány tenni, ha hozzányúl ezekhez?
3: Hát, hogyha ezekhez hozzányúl, amiket én az előbb felsoroltam, akkor nagyjából egy 50-60 forinttal lejjebb lehet vinni az üzemanyag árát.
2: Köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm én is.
1: Tisztújítást tartott szombaton a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Tóth Benedek Csanád lett a párt új elnöke. A párt szakított az eddigi társelnöki rendszerrel, és mostantól egy elnök, két elnök helyettes felállással működik tovább. Vendégünk Tóth Benedek Csanád.
4: Semmi gond.
2: Itt van már a stúdióban Tóth Benedek Csanád, a magyar...
1: Vendégünk Tóth Benedek Csanád.

0: Akkor itt és most megígérem, hogy tartunk egy nagy bulit Budapesten, és az lesz a neve, hogy itt van a kutya elásva. Ezt én most megígérem. És mindent meg fogok tenni, és rajtam kívül még van rengeteg ember, aki nagyon-nagyon-nagyon sok mindent meg fog tenni azért, hogy soha ne kelljen ezt az ígéretemet betartani.
1: Mindjárt beszélünk arról, hogy mi az a sok minden, amit meg tudnak tenni, de hogy lehet ebből felállni? Ugye, itt van egy párt, aminek vissza kell fizetni ezt a bizonyos 644 millió forintos kampánytámogatást. Én, ha jól emlékszem, akkor ebből több mint 150 milliót...
0: 160-at egészen pontosan.
1: Most már 160-at fizettek vissza közösségi gyűjtés segítségével. A népszerűségük 1% körül van, tehát hogy lehet innen felállni?
0: Ó, nagyon könnyen. Alapvetően rögtön cáfolnám azt, hogy 1% körül van. Ugye egészen pontosan 3 adat van, amire támaszkodhatunk. Van az országos választás április 12-én, ugye ez 0,82 hát meg, külföldi szavazatok, ez egy kicsit módosult még. Van azonban április 12-én egy másik szám, volt egy időközi választás Gárdonyban, ahol 24%-ot szereztünk. Ez van egy harmadik szám, hogy itt a kellős közepén az uborka szezonnak a nyári időszak elteltével már 2%-ra mérik a pártot. És ezeken a számokon kívül van még egy olyan dolog, hogy mi nem a számokért dolgozunk, és nem a számokért politizálunk. Az 5% az nekünk nagyon fontos szám volt sokáig, de csak azért, hogy tudjunk új szinten dolgozni, tudjuk egy magasabb szintre elérni ezt, amit csináltunk, de igazából, hogyha 63,5%-on állnánk, és onnan zuhannánk be 1%-ra, azok az emberek, akik a pártot alkotják, akkor sem hagynák abba a munkát, mert minket a cselekvés hajt előre, nem pedig az, hogy mindenképpen képviselők és miniszterek szeretnének.
1: De úgy nyilván többet tudnának elérni, tehát ön is azt mondja, hogy ugye szintet akart lépni a párt. Akkor ön szerint nyilvánvalóan szükség van a pártjára, tehát gondolom, hogy így gondolja, ha elnöke lett a pártnak. De miért? Miért van akkor most szüksége ön szerint a kutya pártra? Miért gondolja azt, hogy szavaznának mondjuk egy következő választáson önökre?
0: Ez szerintem az elmúlt kampányidőszak mutatja meg a legjobban, hogy ha megnézzük a Tisza kormányt, akkor, amikor még nem voltak kormányon, akkor ők a pluralis demokráciának a visszaállításával kampányoltak, hogy ők jönnek, és az Orbán féle kétharmados, mondjuk azt, hogy ugye itt az előző vendégek elmondták, hogy nem volt diktatúra, de egyfajta rezsimet felszámolják, és visszavezetik az országot a pluralis demokrácia felé. Na most jelen pillanatban ugye van egy olyan parlamentünk, ami hát az én véleményem szerint leginkább egy pártrendszer, tehát van benne egy párt, a Tisza párt, és van benne két ellenzéknek tekintett, de ellenzéki szerepet betölteni képtelen formáció. A Fidesz az elmúlt 16 év után abszolút hiteltelen, tehát bármilyen támadást intéz, azzal a múltal, ami neki van, ez gyakorlatilag szerintem a választók döntő többségének abszolút hiteltelen, és van mellette Tóth Lászlónak a pártja, ami hát szintén egy elég stabil, de zárt közösségen kívül nem túlságosan elfogadott.
1: Ugye Torockai Lászlóra gondol.
0: Bocsát, nem, elnézést, nem tudom ezeket a névváltó műtéteket elfogadni, tehát...
1: Torockai Lászlónak hívja magát.
0: Ne, Tóth szóval, László, akinek volt egy névváltó műtétje.
1: Azt mondja, hogy nem tudják az ellenzéki szerepet betölteni. A kutyapárt hogy töltené be, hogyha mondjuk ott lennének? Milyen ellenzék lennének?
0: Konstruktív ellenzék lennénk egyébként. Ahogy ezt meg tudtuk volna csinálni akkor is, hogyha bármikor a történelmünk folyamán lett volna egy olyan vezetése az országnak, ahol nem csak a groteszkkel és nem csak a kinevetéssel lehet. Ugye nekünk két nagyon erős vénánk van. Az egyik, hogyha valamint tudunk jobbá tenni, akkor azt módosítjuk, jobbá tesszük. Ez a mozgalmi és ez a cselekvő része a pártnak. Ha valamit nem tudunk így megoldani, akkor pedig megpróbáljuk nevetségessé tenni, ami például a Orbán kormánynak az első nagy kék plakát hadjáratával remekül sikerült.
1: Ami viszont nem nevetség tárgya az, hogy vissza kell fizetniük nagyon sok pénzt. Hogy tudják visszafizetni ezt a támogatást?
0: Bőszen lottózunk. Ugye a választás hetében is volt olyan szerencsés, aki egymaga elvitte a lottókat. És ugye a motto is ez, hogy bármikor bejöhet. Úgyhogy rajta vagyunk ezen is.
1: Hogy kevés lesz.
0: Éppen milliárdos tét van az ötös lotton, tehát az most még pont elég lenne egyébként. Itt, hogyha esetleg valaki hallja, akkor nyugodtan segítsen nekünk ezzel. Ezen kívül igyekszünk mindig nyitott szemmel járni, főleg a üdítős automatáknál lehet találni a földön még leesett pénzeket, azokat mindig összeszedjük.
1: De és egy kicsit komoly válasza van arra, hogy
0: természetesen egy külön csapat dolgozik az első másodperctől azon, hogy a meglévő forrásainkat megpróbáljuk a lehető legjobban kihasználni. Természetesen elkezdtük a, nevezzük azt, hogy párt vagyom, ugye ez nálunk nem azt jelenti az MSZP-nél, hogy ingatlanokat adunk el, és régóta betakosodott párt vagyonokat számolunk fel, ezek ingóságok, többnyire technikai eszközök, olyan dolgok, amikkel eddig, nem tudom, futásszolgáltatót láttunk el, kárgó

0: bajkok, és mi ezeket elkezdtük a piaci alapú értékesítését. Ha ezt mi nem tennénk meg, akkor egy idő után, hogyha elkerül a NAV-hoz a
1: ezt mikor felszámos, kell, meddig kell kifizetni?
0: Jelen pillanatban ugye ez most úgy néz ki, hogy mi megtámadtuk a MÁG határozatát. Ennek a leginkább az oka, hogy magát a törvénynek a visszaességére szeretnénk felhívni a figyelmet. Ugye ez az Orbán kormány által meghozott törvény, aminek az lenne a szerepe, hogy kiszűrje a csak a csalásért és a pénzért elinduló kamupártokat. Ezt nem tudja ellátni, ellenben viszont egy létező pártnak egy rosszul sikerült kampány végén a létét azt tudja fenyegetni. Úgyhogy ezt erre mindenképp szeretnénk rámutatni. Most nem van ez a kereset a MÁG határozat ellen. A határozat akkor válik jogerőssé, hogyha jogorvosi folyamat véget ért, és teszem azt, nem nekünk ad a bíróság igazat. Ugye, ha nekünk ad igazat, akkor egyértelművé válik, hogy ezt nem
1: kell visszafizetni. Ha nem ad igazat,
0: akkor elindul egy 15 napos fizetési határidő, és a 15 napos fizetési határidő letertével átkerül a NAV-hoz az adósság behajtása, akkor ők elindítják a párt felszámolását, hogyha a párt vagyona nem lesz elegendő arra, hogy ezt az összeget betakarja.
1: Elegendő lesz?
0: Ezen dolgozunk minden erőnkkel. Nagyságrendileg jövő év tavasza-nyára lesz körülbelül, mire elkerülünk ide. Ennyi időnk van ezt az összeget összegyűjteni. Nálunk most nagyon sok ember dolgozik azon, hogy azon túl, hogy ellátjuk a önkormányzati feladatokat, és igyekszünk minél több mindent helyben megoldani, előteremtsük ezt a pénzt.
1: A korábbi vezetők, Dömes Zsuzsanna, Kovács Gergely vagy Nagy Dávid teljesen kiszálltak a vezetésből, mert ők nem akartak részt venni tovább a vezetésben, vagy a párt kérte őket?
0: Ők teljesen, ők maguk döntöttek így, nem érkezett olyan hivatalos felkérés semmelyik irányába, hogy ezt hagyják abba. Biztos vagyok benne, hogy nem hivatalos, tehát hajnal 3 körül esetleg egy kocsmában valaki a fejükhöz vágta, ilyen előfordulhatott, ezzel nem tudok kezeskedni, hivatalos nyomás nem volt.
1: Mert hogy ugye vezetésük mellett lett ez a hatalmas adósság, és kívülről nézve most egy picit olyan, mint hogyha ezt ledobták volna magukról.
0: Igen,
1: ezt ön a nyakába vette most a pályán.
0: Ez így ebben a formában azért nem igaz, mert ugye a jelenlegi vezetésnek én vagyok az egyetlen tagja, aki a korábbi elnökségnek is tagja volt. Tehát én 2024 óta már elnökségi tag voltam. Ugye a társelnökök mellett volt még egy elnökhelyettes és 2 elnökségi tag. Tehát tulajdonképpen ilyen szempontból én már érintett voltam. Továbbá ugye ezt nem tudják ledobni, hiszen akik a kampányfolyamatot végigvitték és a kampánytámogatást átvették, akik akkor vezető tisztségben voltak, azok nem tudnak ettől megszabadulni, felelősek ezért a tartozásért.
1: Utolsó dolog, a pénzt most már hagyjuk. Milyen lesz a kutyapárt? Milyen kutyapártot képzel el az elnöksége alatt? Olyat, mint régen volt, tehát nem annyira az országos ügyekkel, inkább helyi ügyekkel foglalkoznak, vagy milyen utat választ?
0: Én továbbra is azt gondolom, hogy amit a kampányban mondtunk, mi szerint helyi ügyekben jók vagyunk, és az ország is egy hely, ennek van alapja. Hadd mondjak egy egyszerű példát, és akkor látni fogjuk, miről van szó. A Kazinczy Krisztina 22. kerületi képviselőnk foglalkozik a menza ügyével helyben most már másfél éve, és elég komoly eredményeket ért el, valamint több olyan részeredménye és olyan megfigyelése van, ami országosan is orvosolható lenne, hiszen menzon minden nagyobb városban, ahol gyerekek tömegesen járnak iskolába, van. Én ezt képzelem el. Tehát nekünk vannak már olyan tudásaink, és van egy olyan fórunk az önkormányzatokban, ami egyébként a Tiszának nincs meg, hiszen ők az ő annak idején nem ültek be az önkormányzatokba, és azt még is tudjuk kamatoztatni, és az országjavára is tud válni.
1: Köszönöm, hogy itt volt.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
2: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
1: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
3: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
4: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez itt a Hét híre, amelyben a hét legfontosabb történéseit elemezzük szakértők segítségével. A mikrofonnál Kauzál Alexandra.
5: Sok szeretettel köszöntöm a Hét híre kedves nézőit, hallgatóit, Kauzál Alexandra vagyok, és már is bemutatom mai vendégeimet. Itt van velünk Csintalan Sándor, közszereplő, nyugdíjas, szervusz. És Móna Márka, különutas alapítója, műsorvezetője. Szia Márk, téged is szeretettel üdvözöljek. Sándor már itt nagyban szórakoztatott bennünket a történeteivel. Szokása. Igen, úgyhogy csak hallgatunk, de majd azért te is szólj néha közben, Márk.
6: Sándor mellett nehéz, de azért megpróbálok.
5: És térjünk is át a legfrissebb hírekre, illetve az elmúlt napok fontos eseményeire. Hát mit szólnátok, ha ezzel a bizonyos NKA botránnyal indítanánk, hiszen ennek azért ma is vannak aktualitásai, nevezetesen, hogy vezető száron vezették a Kecskeméti járási bíróságra Fási Ádám feleségét, Marikát. Ugye itt az NKA-s botrány 17 milliárdos kifizetésekről szól. Náluk egy dokumentumfilm a történetnek a része, amiért körülbelül 80 milliós forintos kifizetést kaptak. Szerintetek ez mennyire megalapozott ez a gyanú Fási családdal szemben, és mennyire ez egy kicsit ilyen politikai színjátéknak a része, hogy látjátok?
6: Hogyha nyilván azért vitték el a hölgyet a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai, mert nyilván eléggé megalapozott a gyanúja annak, hogy ott költségvetési csalás merülhetett fel. Úgy gondolom, hogy ez a vezetőszáron elvisszük a hölgyet típusú megmozdulás, ez szerintem erőltetett, és ez, ennek semmi más nem volt szerintem a magyarázata, csak az, hogy mutassák, hogy erős a rendszer, erős az, hogy mi elvisszük ezeket az embereket. Nem értem, hogy miért kell vezetőszárat rakni egy olyan személyre, akiről hát pontosan tudják, hogy úgyse fog elmenekülni a rendőrök ellen, nem fog rendőr ellen erőszakot alkalmazni, hanem egy felhívás nyomán be fog menni, akárcsak, hogyha be is kísérik a kapitányságra. Úgy gondolom, ezt már múltkor is elmondtuk több fórumon egyébként, én is, meg a Hoppá Hunor alapító társam is, hogy az NKA a botrányban, hogyha tényleg valós bűnelkövetések történtek, azt vizsgálják ki. Ezt mondtam az előző különböző korrupciógyanús esetekre is, hogyha valakinek baj van a füle mögött, azt kezdjen el dolgozni az ügyészség, és akkor vizsgálják ki.
5: Hát elég ezek nagy szerint probléma,
6: elég nagy probléma, hogy az elmúlt években valamiért nem kezdett el vizsgálódni az ügyészség, és hogyha már itt tartunk, hogy ki és hol kezd el vizsgálódni. Múltkor az ATV-ben szó volt Matolcsi Györgyről és Matolcsi Ádámról, én ott is említettem, hogy Matolcsi Ádám még miért van még mindig szabadlában, miért van az, hogy Matolcsi Ádám még most is egyébként egy étteremben ebédelget, és semmi vizet nem zavar, miközben ugye attól volt hangos Magyar Péter és a Tisza kampánya, hogy a Matolcsi Györgyet, Matolcsi Ádám ellen elindul a vizsgálat. Most csak azt látszik, hogy mindenkivel foglalkoznak, csak például a kis Matolcsival nem. Szóval felvetőnek ilyen dolgok, hogy ezek ellen miért nincs eljárás.
5: Őket miért nem viszik el vezetőszáron?
6: Pontosan. Miért nem történik például abban az ügyben még semmi? Mert ugye ott is elmondtam az egyenes beszédben, hogy szerintem a jobboldali közösség számára is fontos lenne az, hogyha ezek a vádak beigazolódnak, akkor minél gyorsabban ezek a eljárások menjenek le, menjünk tovább, akkor kezdjünk el vizsgálódni, legyen valami eredménye, és utána akkor el lehet kezdeni ismét a rendes tenderhez visszatérni, ami azt jelenti, hogy most már arra figyelünk, hogy a kormányzat milyen döntéseket hoz, és a kormányzatot kell elkezdeni kritizálni.
5: Sándor. Láttad a videót?
7: 1700, nekem ez nehéz. Egyrészt 1712 óta azt mondom, és azt állítom, hogy a BTK-s ügyet BTK-s ügy, és azt a BTK szerint kell kezelni mindenek előtt. És nem feltétlenül kell ezt politikai rendszer szinten kezelni adott esetben. Most azonban tényleg itt rendszer szinten merülnek föl kérdések. Azon kívül, bár lehet azt mondani, hogy ez is hipotetikus, én azt gondolom, hogy azok az ügyek kerülnek előre, amelyekben az illetékes igazságügyi hatóságok már a kormányváltás előtt elkezdtek dolgozni. Ezek az ügyek nagyjából készen voltak. A fővárosi, hogy hívják, kert, meg egyéb balhéra is gondolom. Ezek megvoltak. Ezek megvoltak. Csak zöld jelzést kellett kapni. Mellékesen jegyzem meg, hogyha marad az Orbán kormány, akkor azok az ügyek nem kerülnek elő. Soha. Ez ilyenfajta ügyeknél az egy nagyon fontos szempont adott esetben a hatalom részéről, hogy öcsém, meg vagy fogva, azt csinálsz, amit mi mondunk, bármivel, bármikor, meg egyébként ezzel vagy korumpálva. Ez az egyik dolog. A másik, amit szeretnék rögzíteni, nekem a hócipőm tele van már nagyon régen ezekkel a vethető száros bulikkal. Szóval ne vicceskedjünk már, Fásiné Marikát, most komolyan, és mit tudom én, adjanak át a közmegvetésnek, én ismerem a Marikát, tehát olyan ártatlan, azt se tudja egyébként, hogy mi történik most vele, ezt komolyan mondom, nem azért, mert flugos, félreértés ne legyen, tehát nem bántom. Jó indulatú, naív.
5: Jó hiszemű,
7: megnéztem egy kis részt abból a filmből.
5: Dokumentumfilmből? Na, édesanyám. És mit láttál?
7: Jó, egyébként a gyanú az ugye az, hogy négy részes dokumentumfilm van, fölvettek egy részletet, kettőt most ki is raktak a YouTube-ot, elkészült, kinn is van a YouTube-on. Jó, hagyd ne minősítsem, szóval nagycsókolom erre.
5: Nincs benne 80 millió.
7: Az egy dolog, valószínűleg nincs is benne, de ugye, ha igaz az, és valószínűleg ez igaz, kellkönben nem vitték volna el, hogy ugye ott egy csomó el nem végzett és papír, lepapírozott munka van.
5: Hát ugye 2026 áprilisában elszámoltak.
7: És csókolom, és hogyha a fiktív papírokkal van valami alátámasztva, az bűncselekmény. Tehát, hogyha számlahamisítás, bűncselekmény.
5: Fiktív számlák. Mit,
7: hát igen. Úgyhogy ez a másik megérzésem, de talán az a legfontosabb, hogy valószínűleg ezek az ügyek megvoltak. Én nem mentegetem a jelenlegi kurzust, és távol áll tőlem. Attól azért agyvérzést kapok, hogy mondjuk a nemzet, tényleg ne dobálodunk nagy szavakkal. Az, ami az MNB ügyben, az abban az ügyben, hogy az MNB-ből kikerült lóvé, amelyik elvesztette közpénz jellegét, az a Matolcsi, annyira fölidegesítenek, Matolcsi család kezében, stb. Landolt, mert ez a bűn nem az, amivel a Matolcsi mentegetőzik, adja előért a rabló mesét, hanem ez, hogy a kikerült alapítványba került pénzek, egyrészt el lettek herdálva, felelőtlenül lett velük gazdálkodva, el is lettek lopva, stb. Azért már ideje lenne meghallgatni őket, és mondjuk egy lakhatáron elhagyási tilalmat elrendelni. Mert úgy lelépnek, mint a vihar, azon kívül meg nyilván 800-szor összebeszéltek már.
5: Igen, érdekes, hogy ebben az ügyben tényleg miért haladnak ilyen lassan. Még az NKS...
7: Pedig ráadásul az MNB ügyben ugye felügyelő bizottság annak idején, aztán az ÁSZ is már tett feljelentést, a Varga is most már nem egyet. Hát csókolom. És miután azt látom, hogy minden ilyen ügy egyébként a Bács-megyei ügyészségen köt ki, valamit még néhány ügyészség ebben az országban, hát valaki más is foglalkozhat, de olyan érdekes különben, hogy ez...
6: Tényleg.
7: Minden,
5: miért?
7: Minden, én ezt követem. Minden Bács-megyei főügyészség, minden. De már a kormányváltás előtt is.
5: Valamit tudnak.
7: Hát valamit tudnak. Jó, hát.
5: Egyébként várunk bármi pozitív előrelépést attól, hogy majd a Tisza benyújt mindenféle törvényjavaslatot, hogy felgyorsítsa ezeket a folyamatokat, hogy gyorsabban végezze az igazságszolgáltatás, a bírósági eljárások a munkáját. Tehát itt várható szerintetek érdemi változás, előrelépés ezekben az ügyekben?
6: Most ugye egy parlamenti vizsgálóbizottságot hoztak létre, ahol majd meg szeretnék hallgatni majd Matolcsiékat arról, hogy pontosan mi is történt, ami ugye valljuk be őszintén nagyon sok mindent nem foglal magába. Szóval a parlamenti, hiába tudom, mondták, hogy ennek bővítették a jogköreit, meg hogy még kapta plusz köröket, de hogy akkor is olyan hatósági jogköreik nincsenek, amivel bármi érdemit tudnának egyébként az adott ügyben elérni, például az MNB ügyben. Szóval nincsen semmi olyan a kezükben, ami mondjuk egy hatósági szernél ott van.
7: Nézd, én nagyon örülök a vizsgálóbizottságok létrejöttének. Részben azért is, mert akár ki, lehet itt szórakozni azzal, hogy ez ilyen színpad, meg mit tudom én. Az a helyzet, hogy a parlament nyilvánossága az arra is szolgál, éppen igen, hogy egy színpadon, a nyilvánosságban, a parlamentben megjelenítsék, bemutassák, ébren tartsák az érdeklődést, a kíváncsiságot, stb. Nyilván nem büntető eljárás elvégzésére nem jogosultak. Az, hogy mondjuk várok-e valamit a jogszabály módosításoktól, lássuk a medvét, én nem tudom. Tehát egyébként azt sem tudom, hogy milyen jogszabályokra gondolnak. Egy dolgot biztos, az elejétől fogva én tudós kollégáktól megkérdeztem, mert én egy naív kis hülye paraszt vagyok. Vagy már kezdjük csókolom, van elég ember erre?
5: Nincs.
7: Van, tehát hogy azért erre baromira oda kéne figyelni, hát a rendőrség is, az ügyészség is, hogy hívják a Magyar Péter hatalomra értett, iszonyú erőforrásokkal gondolkodik.
5: Erőforrás hiánya.
7: Van. A bíróságok dettó.
5: Igen.
6: Különböző minisztériumok, például ugye, bocsánat, a élőkörnyezetért minisztériumban például ott is nagyon nagy ember hiány van.
7: Igen. Na most amúgy meg, hogyha ezekben az ügyekben nem lesz az ígéretnek egyrészt, meg 3,5 millió ember elvárásainak, akiknek a zöme iszonyúan szivatva volt 16 éven keresztül, érdemi előrelépés, abba belebukhat a Tisza kormány, de ami ennél sokkal súlyosabb, mert őszintén az, hogy most kibukik meg, ki nem bukik, ez engem már nagyon nem ráz meg. Ellenben, ha tényleg nem lesz tabula ráza, már abban az értelemben, hogy ez a úska feudális csökevény, hogy az elit jelentős része, ez a, valahol a gentroid kultúrától, a kommunistákon át, ha úgy tetszik, hogy nehogy véletlenül kimaradjon, hogy szidjuk a kommunistákat, nem törik meg, hogy az államon élősködünk, akkor minden megy tovább a maga útján. És ezt most ez egy történelmi pillanat.
5: Hogy ezen változtassunk.
7: Tehát, hogy irányt a jelen számára is, tehát a most hatalmon
5: nem
7: lévő...
5: Nem tudom, látsz-e jeleket arra vonatkozóan, hogy ez változna?
7: Hát jelek vannak, de hát hol, de tudod, van nekem egy alapizém, ez ilyen piaci. Az a pénz van meg, amit elköltöttünk. Tehát én most úgy látom, hogy elkezdték, van döntően gesztusok vannak, egy csomó dolog egyébként már jogszabályban is megjelent. Hát most mondok egyet, ami olyan távol esőnek tűnik. Hát kezicsókol, amit lehet itten szórakoztató ipari terméket gyártani abban, hogy az Alkotmánybíróság tagjaival mi történt, de az Alkotmánybíróság visszakapta a jogait. Mondjuk például. Tehát meglátjuk, de hát 4 hónappal...
5: Az még nem sok.
7: És egyébként ez a 16 év se az első évben kezdődött. Hát amikor én még kampányoltam vadul a Fidesznek, nem ezt ígértük, csókolom. Hát, hogy más nem mondjak egy, azt mondtuk, hogy meg lehet adni a kettős állampolgárságot, de nem kapnak szavazati jogot. Kettő, fundamentálisan megígértük, hogy nem lopjuk el a magányugdíjpénztárakat. Majd hatalomba kerültünk, ott álltunk megfülödő. Égett a pofám, mint a rongy, és máj napig ég.
6: Ugye itt most a kiábrándulásról beszéltél, én úgy gondolom, hogy itt most utalt vissza a Sándor itt a 2010-es évekre, amikor elkezdtem nézegetni azt, hogy mikor volt egy nagyobb megmozdulás egyébként az Orbán rendszer ellen először, az 2011. október volt, amikor nem tetszik a rendszer szám volt, meg a sajtószabadságért tüntetés, szóval az a tüntetés volt. Ez kb. Másfél évvel a Fidesz hatalomra kerülése után történt meg, amikor tényleg több tízezer ember ki tudtak vinni az utcára. Én ezt is most is így látom, hogy körülbelül akkor tud az ellenzék kivinni több tízezer embert, amikor ez a egy-másfél év letelik, de ami lehet, hogy gyorsabb lesz, hiszen most láthatjuk, hogy 700 felett van a dízelára, láthatjuk azt, hogy minisztériumoktól vonnak el több száz milliárd forintot, nem tudjuk, hogy milyen megszorításokra készülnek, nem tudjuk, hogy most benne nyúlnak a költségvetésbe, akkor miket fognak onnan elmozdítani, bevinni, nem tudjuk azt, hogy pontosan mit beszélt meg Magyar Péter Manfred Weberrel pár nappal ezelőtt, ugye nem volt transzparensen elmondva, hogy pontosan a tárgyalás miről szólt, miről állapodtak meg, mire számíthatunk. Szóval itt egy csomó minden ködben van, és nekem az a problémám, hogy nem transzparens a működése a kormányzatnak, amikor például felmegy a pódiumra Magyar Péter a plenáris ülés előtt beszédet mondani, ott sem hangoznak el konkrétan azok a pontok, hogy hogy lesz Magyarországnak jobb. Még mindig azzal van elfoglalva, hogy a Fidesz frakciót szétalázza, és még mindig nem az, hogy akkor ezek a problémák, amik előjönnek, és hát hamarosan jön a tél, akkor mi lesz? Most még egy fontos így, például az oroszokkal való kapcsolat, hogy most 10 diplomatát kitiltott a kormányzat innen Magyarországról. Pontosan ez milyen hatást fog gyakorolni az orosz kapcsolatokra? Pontosan ugye a Bécsi egyezményre hivatkozva tiltottak ki 10 embert, de 10 embert nem szokt. 10 ember tényleg nagyon sok. Én nem azt mondom, hogy...
5: Hát meg
6: hogy,
5: kik ezek, és pontosan mit csináltak?
6: Szóval nekem ez a problémám, hogy nincsen egy transzparens...
5: Mondjuk ez eddig se volt, így halkan teszem hozzá.
6: De most a jelenben élünk, szóval én most nem látom azt, hogy azt a 10 embert miért tiltották ki, volt egyébként ennek valami indoka, és mi lesz ennek a következménye?
5: Hát azt látjuk, hogy az oroszok már üzengetnek, hogy kemény választ fogunk kapni, de amúgy Sándor, szerinted jól tették, ha már szóba hoztad ezt a 10 orosz diplomát, hogy elzavarták őket? Te egyetértesz ezzel.
7: És ugye azért 10 ember, mert ilyen baromi sokan, mint magyar nagykövetség, vagyis az orosz nagykövetségen, a környéken sehol nem voltak, mint itt. Hát és azért szeretném elmondani, hogy ugye az első nagyon fontos intézkedése az volt a külügyi kormányzatnak, hogy a külügyi intézetet elvitte az orosz nagykövetséggel szemben lévő épületből, mely külügyi intézet melletti falon az úgynevezett orosz kulturális intézet volt. És akkor most nem hánytorgatom, hogy mit műveltek az oroszok egyébként a kémbankkal és egyebekkel. Amúgy csak úgy csöndbe jegyzem meg, én 16 éve tényleg effektív módon személy szerint is kíváncsi volnék, hogy mi vezette Orbánt oda, ahova vezette, hiszen emlékszem rá, amikor ellenzékben még azon hőbörögtünk az én drága földi Laci barátommal is, aki, na, de hát attól még mit csinálja.
6: Ma este a külön utas YouTube csatornáján Földi Lászlóval fogunk beszélgetni.
5: Jó,
6: 19 órától köszönöm.
5: Igen, igen. Majd ATV Extrára, műsor már rég túl leszünk rajta. Igen, és Sándor folyton.
7: És azt akarom kinyögni, hogy még arról nem értettük. Elképesztő módon nem volt semmi affinitása Orbánnak a keleti kapcsolatokhoz. Majd egyszer csak történt egy drámai változás, úgyhogy én 16 éve, mint természetes személy, és mint olyan ember, aki ismertem, meg találkoztam vele, meg egyáltalán, nem értem, hogy mi történt. Most túl azon egyébként, hogy eléggé nyilvánvaló, hogy minden olyan döntés a nagy nehezen átengedett szankciós izék, amikor kiment kávézni, meg. De ezeknél ugye az a természetes személyeknél is, ugye a Kirill és családja. Hát a Kirill maga az FSB. Aki ezt nem tudja, a tényleg általános iskola felső tagozatában tanulja újra a történelmet. Igen. Jó, hát az egy mulatságos dolog különben, hogy mondjuk a DIPSZ főtitkár, na jó, ebben nem megyek.
5: Nem menjünk bele.
7: Nem, de azt akartam ki, jó, hát előbb-utóbb kénytelen leszek bele, mert
5: annyira minden esetlete, böki a üdvözlöd azt, hogy most
7: abszolút,
5: szakít a
7: igen,
5: mostani
7: igen,
5: külpolitika.
7: Igen, nekünk, eminens érdekünk. Tudod, mi a szörnyű? Elpanaszolhatom neked?
5: Röviden,
7: hogy mindent lábjegyzetelni kell, ez szörnyű. Tehát, tényleg így van. Tehát, eminens érdeke Magyarországnak az, akár az oroszok gyernek Ukrajnába, akár nem, hogy mi az ukránokkal, tehát, hogy az ukránok tudjanak integrálódni Európába. És a lábjegye. Nem azt mondtam, hogy hónap fő kell venni, és szó nincs erről, nem azt mondtam, és a többi. Tehát, és azon kívül nem azt gondolom, hogy az Ukrajnában élő magyar kisebbsége elleni bűnök sorozata volt, amit az orbáni külpolitika elkövetett, az ő vérük árán megy ez az ótvar nacionalista politika, vagy úgynevezett patrióta politika, jelentsen az bármit is.
5: Ezt értjük, de vajon okos húzás-e újat húzni az oroszokkal is?
7: Nincsenek újra. Húzva a dolog, ki van jelölve egy határpont. Drága orosz testvérek, nem vagyunk a kémek tranzitországa, pont. Egyébként, akik nyilatkoztak, szeretném elmondani. Mielőtt túlértékeljük. Ezek az orosz duma funkcionáriusai, akik körülbelül annyit jelentenek az orosz külpolitikába, mint ez az asztalláb. Tehát az orosz duma bármely képviselőjének a külpolitika ízét itt lehet Magyarországon komolyan venni. De azt mondom, hogy még a Zaharovas, hát aki szintén csak egy szócső. Hát csokolom, egyébként az oroszok támadtak meg minket, hát most mit csináljunk?
6: Minket nem támadtak meg, Ukrajnát támadták meg.
7: Hát akkor minket támadtak meg.
6: Egyrészt, másrészt meg ugye, hogy itt kikövetette bűnt a kárpátai kisebbségek ellen, hát azért inkább elsősorban a ukrán adminisztrációt mondanám, ugye a kisebbségi nyelvtörvény, és stb. Szóval, hogy ebben most én nem akarok belemenni, mert ez is egy teljesen más téma, hogy most az ukrán helyzet, orosz helyzet, orosz-ukrán háború, de én nem mondanám azt, hogy az Orbán rendszer és a Fidesz bármi rosszat is tett például a kárpátaljaiak miatt, sőt egyébként rengeteg hatalmas humanitárius segítséget vitt az Orbán kormányeken Kárpátaljára. Például, amikor még a Mandinerben dolgoztam, mi elmentünk forgatni Beregszászra, ahol a Mandinerrel mi gyűjtést kezdeményeztünk egy idős hölgyért, akinek meghalt a fia a háborúba, és nálam maradt a két unokája, most ezt nem akarom kinyitni, de hogy azért szerintem az, hogy egyébként eddig legnagyobb humanitárius segítséget nyújtott az Orbán kormány Kárpátalján és Ukrajnának, szerintem az teljesítmény. De akkor térjünk vissza erre a diplomata helyzetre. Az, hogy most ez a 10 ember ki lett tiltva, ez nem tudom, hogy üzenetérték volt-e Oroszország számára, vagy ez valami külső nyomásgyakorlás volt a Tisza kormány részére, de hogyha megnézzük a más országoknak a trendet, amikor kitiltanak embereket, vagy behívják a nagykövetet, akkor általában nem 10-et szoktak, hanem 1-et vagy 2-t kitiltani. Egyrészt másrészt meg én aggódva nézem azt, hogy mi lesz a válasz, mert én komolyan veszem azt, amit mondok.
5: Ők is kitiltanak egy pár embert, gondolom hát én. Reméljük, a gázt nem zárják
6: hát
5: el,
6: én is ebben reménykedem,
5: nem
6: mert
5: fogják emiatt elzárni.
6: Ez nem lenne jó hír.
7: Jó, én azt tudom, hogy te jó gyerek vagy, meg a mandinerek srácok jó gyerekek.
5: Voltak.
7: Komolyan, de nem, most mindegy. Nincs az eset.
5: Más most időben beszélhetünk.
6: És félértés nehezen, hogyha nekem nem az a probléma, hogy kitiltották ezt a 10 embert, orosz diplomatákat. Nekem az ott a problémám, hogy nem lett megindokolva, hogy pontosan mit követtek el, ez miért nincs nyilvánosságra hozva, miért nincs erről rendesen tájékoztatva a társadalom.
7: Hát de... Egyébként csak éppen...
6: Elég gyenge lábakon áll az a magyarázat, amit adtak.
7: Szóval nem árt azért...
6: És feltételezhető módba beszéltek, szóval még nem is bizonyosodott.
5: Tehát részleteket nem tudtunk meg.
7: Jó, nem mondom, hogy a hétköznapi embernek tudnia kell, hogy mi van abban a bécsi edzményben, ami a diplomaták státuszát. Ez azt jelenti, hogy ezek a diplomaták, mert ez van tiltva, a bécsi érmény szerint illegális eszközöket nem használhatnak az információ szerzés közben. Pont ezeknél meg ez történt.
6: Feltételezhetően.
7: De majd, ahogy hívják a...
6: De hogyha ez valóban itt történt, akkor meg jogos, hogy kitiltották őket. Csak még egyszer azt mondom, hogy...
7: Jó, hát csokolom.
6: Hogy most nem, csak olyan érzésem van, mintha direkt érdekes módon, amikor eljött Manfred Weber ide Magyarországra, beszélt Magyar Péterrel itt a Four Seasons-be.
7: Nem, drága barátom, nem. Ez három és fél, teszek én a forcidőre, három és fél millió embernek elege volt abból, hogy...
6: Sándor, hogy mondjam, mert én is végighallgattam.
5: Akkor összefüggést látta a Manfred Weberrel.
6: Itt volt, és az, hogy rá két napra megkitiltottak 10 diplomatát. Szóval ez is azért nyilván hipotetikus, de gyanús.
5: Aha, jó. Bármi óhaj-sohaj hozzáfűzni való?
7: Ebbennek nincsen közjogi állami semmiféle hatalmat, és ezt azért a szolgálatok szintjén űzik. Amióta megtörténtek azok az események, amelyek megtörténtek, hogy Oroszország megtámadta Európát, kapja te agyfizét, akkor is ezt mondom. A NATO és az Unió tagországai egyébként ezeket a lépéseket megtették, amelyeket az Orbánék nem tettek meg. Ez az egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy tetszik vagy nem tetszik az a helyzet, hogy itt sajnos pro és kontra legalábbis az intézmények tekintetében. Mert azt a politika, mint ahogyan Magyar Péter a parlament elmondta, hogy úgy döntöttem, hogy utasítom a külügyminisztert, ezt a szolgálatok jelentései alapján és javaslati alapján, amelyekről van számtalan hírünk, hogy már többször megtették, hogy ezeket el kell hajtani, mint ahogy nagy nehezen végül is azt a bankot is elhajtották, ez az egyik dolog. A másik dolog, nem a Manfred Weber az érdekes, mi 3,5 millióan, akik azt mondtuk, hogy nem Moszkva, hanem Brüsszel. Most nagyon durván fogalmazok. Nem a Manfred Weber.
6: Szerintem
7: mi 3,5 millió, de ebben nagyon benne. Jó, figyelj, de nem azon múlik, hogy most itt egymást meggyőzzük-e, hogy nem óhajt semmilyen módon az orosz közel-külföld tagjává válni Magyarország, azt tuti, és ezt nem a Manfred Weber döntötte el.
5: De ki a fene akar,
6: Nem ez volt. Értjük. Most te azt mondtad, hogy Moszkva vagy Brüsszel, én meg azt mondom, hogy Budapest és Magyarország.
7: Jó, okay.
5: Jó, szerintem akkor térjünk egy kicsit még vissza a közpénzszórással kapcsolatos botrányokhoz. Ugye itt az NKA-s ügyet érintettük, de van itt még más is, például hűtlen kezelés gyanúja miatt ismer ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a miniszterelnökség. Szuverenitásvédelmi hivatal 2024 és 26 közötti kommunikációs költései miatt, ugye körülbelül a 2,5 év alatt egy ilyen 3,670 milliót költöttek különféle rendezvényekre, ünnepségekre, kommunikációs dolgokra, például csak, hogy kiragadjam a kedvencemet, 13 milliós Mikulás ünnepség, de volt itt 40,5 millióért kétnapos csapatépítő tréning, vagy 110 millióért drón show. És ezzel kapcsolatosan, hogy látjátok, itt a felelősség az vajon meddig terjedhet?
7: Van egy probléma, bocsáss meg, megzavartad a politikai éleslátásomat, mert azt hittem, hogy szünet jön. Igen, Budapest.
5: Hát itt most nincs szünet.
7: Igen, Budapest. Igen, csak az van, abban van vita, hogy Budapest és Magyarország érdeke nem az orosz külön. Hogy is mondjam?
6: És annak semmi nem mondta,
7: hogy érdeke ez. Bocsáss meg.
5: Nem engeditek, hogy tovább
7: megyünk. De mindjárt tovább megyünk. Nem, kész. Én is így elmondom, hogy elmondta, hogy a Budapest, oké, én ezt hallottam már. Ha már itt vagyok, akkor elmondom, hogy ehhez képest meg én úgy gondolom, hogy az legkevésbé szolgálja a nemzet érdekeit, amit a külpolitikában Orbán Viktor művelt, és azzal, hogy én kijelentem, hogy én vagyok a hazafi, én vagyok a nemzet, te neked meg kus. A nemzet ezen része jelenállás szerint így döntött, nem óhajtunk Moszkvából semmit, pont. Az, hogy az oroszok egyébként, és hogy a Merkel mit művelt, és hogy hogy jutott az ideje, és hogy eljutottunk oda, hogy az oroszok tényleg az energiafegyverként tudják használni, hát ez egy hosszú története. Igen. Van, és egyébként az AfD mostani sikeréhez is hozzá kapcsolódik. Jó, kész.
5: Jó, erre ezt most akkor talán,
7: mi van igen, a
5: igen, most a szuverenitásvédelmi hivatallal kapcsolatos kommunikációs költéseket mondtam el, nem tudom,
7: igen,
5: mire
7: figyeltem,
5: mondjam,
7: figyeltem,
5: vagy figyelted ne, a lényeget, nem. Amit még kihagytam, hogy ugye a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciummal kötötték meg ezeket a megbízásokat, és ugye az volt a kérdésem, hogy ki a felelős ezekért a költésekért, illetve itt most fölmerülhet-e akár a bűncselek melynek a gyanúja, hogy látjátok. Lesz ebből nagy ügy?
6: Hát akkor itt is kezdjük. Nekem csak az a problémám, hogy most minden héten jut egy ilyen ügy, vagy ilyen csontváz, ami kiesik a szekrényből, ami nem is biztos, hogy csontváz, elkezdődött a nyomozás, elköltötték ezeket a pénzeket. Meg kell kérdezni, hirtelen jut eszembe a vezetője, ki volt a szomédásvédelmi hivatal vezetője, bocsánat.
7: Lánci.
5: Lánci.
6: Lánci Tamás, meg kell erről kérdezni. Elsősorban, hogy transzparensen jártak-e el, azok a szerződések azok jól lettek-e elköltve, vagy azok egyáltalán arra a rendezvényre lett elköltve, amire egyébként szánták. Az, hogy meg kell nézni,
5: de nem
6: hogy...
5: sok szerinted egy 13 millás Mikulás ünnepség?
6: Hát elsőre sok, de hát most érted, nem tudjuk, hogy mennyien voltak ott, hol voltak, kik voltak a meghívottak, stb. Szóval, hogy 5 millió forint is sok egy születésnapi bulira, de nem tudjuk, hogy mondjuk 50-en vannak, vagy 150-en. Most ez eléggé lebutított példa, de hogyha itt nem történt bűncselekmény, akkor az is derüljön ki, ha meg történt bűncselekmény, akkor meg kezdjenek el dolgozni. Hogy ezt kiderítsék, hogy történt-e.
5: Hát meg ugye itt is a Balási féle érdekeltséggel kellett leszerződni. Vajon miért? Sándor szintelje a karjait.
7: Én úgy vagyok ezzel. Egyrészt tudod, olyan ez a világ, hogy akinek nincs egy forintja, annak egy forintos sok. Ezzel a szuverenitásvédelmi hatósága nem ez volt a fő baj, hanem az, hogy egyáltalán létezett, mondjuk az egy szerencse, hogy aztán valamilyen sajátosokból végül is a szuverenitásvédelmi hivatal, ami abszolút káros intézményként jött létre, de nem kapta a kezébe a furkosbotot, tehát az a jogszabály, ami arról szólt volna, hogy egyébként mit művelhetnek, ez nem született meg. Én ezekben, hogy most 10 millió forint a Mikulás, vagy mit tudom, én emlékszem rá, amikor volt a Söjtel, és mekkora balhét csinált a Fidesz, hogy és akkor a megyesi kormány elment vidékre ebédelni, és akkor hozták a üzét. Én akkor is röhögtem, ezen most is röhögök. Komolyan, az intézményt törvényesen hozták létre. ez ilyen értelemben törvényes izé. Most én nem láttam például, hogy egyéb minisztériumok Mikulás ünnepségei mibe kerültek, de a mostani Mikulás ünnepségek mennyibe fognak kerülni.
6: Én azt érzem, hogy most a politika és a Tisza politikusai ezzel nagyon szeretnek elbohóckodni.
5: Az
6: most
5: biztos.
6: Azzal foglalkoznak, ami nem az ő dolguk. Ez a nyomozó hatóságok dolga, a rendőrség dolga, a hatóságok dolga. A tiszás politikusoknak a feladata az lenne, hogy ne kulásdobozként ücsörögjenek a parlamentben, hanem kezdjenek el dolgozni, és kérdezzék meg akkor legalább ők, a kapitány István saját frakciója, kérdezze meg kapitány Istvánt, hogy mikor tervezik mondjuk a védettárat bevezetni.
5: Például Magyar Péter
6: azt mondta, hogy azonnal 480 forint lehet a benzin, ugye ezt például a kampányban mondta, és azt mondta, hogy csak hantabandázás az, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Csinálják meg, akkor ezek a dolgokat indítsák el, és
5: kíváncsi vagyok, hogy ma mi
6: foglalkoznak azzal, hogy működjön az ország. Ezt meg hagyják rá hatóságokra.
7: Az ifjúság előnye, ugye most mondtam a Söjtör példát, ugye kegyet se biztos, hogy nem bocsánat, mert hol pedig egy hölgyet, nekállik csak úgy tegezni meg magát, nem bocsánat. Szóval ugye nem nagyon fiatal.
5: Már megbeszéltük, hogy tegeződünk. Jó,
7: ugye, ezer éve. A Söjtör, szóval ennek hagyománya van. Ezzel szórakoznak a magyar, meg a nyilvánosság is imádja ezt. Én tudomásul veszem, azt mit csinálják engem, az izgat, hogy mi történt a Nemzeti Bankkal. Meg. Azon kívül egyébként, ha már szóba hoztad, nekem ez az üzemmagadnyag izé is, nekem ez a mániám. És annyiban hagy hivatkozok magamra, én csináltam kampányt, ráadásul ugye győztes kampányt csináltunk, és voltam én ottan elég fontos ember. Én 90-es tapasztalataim alapján változatlanul minden politikát, mindegyiket. Ezzel a védett árkamuizével együtt fals, ócska, populista demagógiának tartok, amelyik egyébként az üzemanyaggal és az energiára szórakozik.
6: De ezt Magyar Péter mondta, hogy bármikor be kéne.
7: De már bocsáss meg, én Csintalan Sándor vagyok, szuverén módon gondolkodom. Amúgy persze, mondhatnám neked, tudod, hogy ezt a vehemenciát, ha képviseltétek volna mondjuk a 16 éven keresztül, jó, te még nagyon fiatal vagy, tehát még az Orbán rendszerbe. Ahogy mink és sok, nem vagyok egyedül, beleakadunk rendszeresen és beleakaszkodunk a Tisza és Magyar Péter konkrét dolgaiba, ha ilyet láttam volna, vagy lehetett volna csinálni az Orbán rendszer alatt. Az, hogy én mit csináltam a Hír TV-ben, nekem könnyű volt, meg ráadásul csak ellenzékbe. Tehát mikor hatalomba kettiszkben megnyertük a választást, engem úgy levettek a képernyőről, mint a húzat. De nem ez az érdekes. Na szóval, na, kicsit, hogy is mondjam. Azért, na, szolidabban. Tehát itt most azért lehet pofázni, mindenki pofázhat hétágra. Én ekkor is pofáztam, akkor is. Ti akkor nem pofáztatok, most lehet, hála az égnek. Azt akarom kinyögni, hogy ez egy borzasztó dolog. Én minden reggel arra ébredek, hogy megnézem a izét, hogy az a tébolyult, most éppen barnára festett hajú.
5: Trump.
7: Agyhalott, aki az a világ legerősebb hatalmának
5: az elnöke. De gyorsan
7: kitaláltam
5: elnöke. A barna hajból.
7: Igen.
6: Barna haja?
5: Befestette.
6: Nem láttam.
7: Hát te kívül maradtál a nyilvánosságon, öcsém?
5: Világszenzáció.
7: Hát te mit csinálsz? Hát világ, orbitális. De és mondta,
5: neked hogy nincs még barna hajat,
7: Sam? Hát nekem már nincs. Én azon beszartam, hogy tényleg, de az, hogy a csávónak nincs agya, ez nem foglalkoztat senki. Teszem hozzá, hogy amikor mielőtt először nyert, volt az ATV-nek egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó szokása. Reggelente élőben magyar szinkronnal lehetett hallgatni, nézni mindenféle választási gyűléseket Amerikából. És soha nem felejtem el, nagyon nagy élmény volt. És szerintem baromi jó kezdeményezés volt. Jó, nyilván nem két fillér, és hát ez nem ilyen egyszerű, de az nagyon jó volt. És ültünk a Havas a pályámba, és beszélgettünk ott, és akkor mondtam, hogy gyerekek, én egy dolgot szok nektek mondani, hogy abban a pasiba, akinek nincs haja, és mégis úgy csinál, ráadásul még festi is, abban a pasiba nem lehet megbízni. Amúgy egyébként a Trump életrajzi első dokumentumfilm, amit megjelent, most nem fogom a stream oldalakat népszerűsíteni, de elmondanám, hogy azon nem csak harcos, nemi életet élő mozik vannak, hanem dokumentumfilmeket érdemesen megnézni. Na mindegy, ott hosszasan hosszasan taglalta maga Trump is, hogy milyen fóbiája van a hajával. Na most visszatérve a dolgot. Na most reggel azzal ébredek, hogy kezit csókolom, volt-e atomvillanás? Hát most, de most komolyan mondom.
5: Hát reméljük.
7: Hát de ne haragudj, de tényleg. Hát ami a Hormuzi szorosban zajlik, ha mondjuk, nem ismerek belegondolni.
5: Én azért ezt nem nézném ki belőle.
7: Jó,
5: így lehet, kell. Én vagyok a naív.
7: Így kell élni. Én is így élek. De bennem van a szorongás, és nem alaptalanul, mert azért, amikor azon élszelődött egy évvel ezelőtt a félvilág, és ez a elnök, szerencsére azért az amerikai alkotmányos rendszer úgy, ahogy tartja magát egyelőre, azért kiderült, hogy azt se tudja, hogy a Hormuzi szorosnak két vége van egy bejárat, egy kijárat, hát az, vagy amikor ugye ezzel heccelődtek itt, hogy, és akkor Orbán Viktor elmagyarázta a Trumpnak, hogy hol van Magyarország, és hogy nincs
5: tengeri határai. Jó, a földrajz nem az erősség.
7: Na jó, tehát visszatérve, jó, azért ez
6: de nem akkor, akkor felkezd reggel,
7: de visszatérve, igen, és hogyha ha valami izé lesz egy, ennél sokkal nagyobb, mint amiket belenget rendszerre, akkor hogy az anyámban lesz majd itten? Hogy fogjuk megúszni a 2000 forintos benzinárat például? Tehát, hogy a benzinárral az is egy ócska demagógia volt, ez az úgynevezett árizé, az is egy ócska demagógia volt, nem lenne szabad szórak, például ez lehetne egy nemzeti minimum. 36 év alatt akkor tudtam, én azzal kampányoltam, akkor is volt, máj napig ezt állítom, hogy az üzemanyag árkörüli cirkuszt ki kéne venni mindenféle politikai kampányból. Pont.
5: Értjük.
6: Igen, csak az a mégiscsak...
7: Akárki csináljon, menjen a retekbe.
6: Az a mégiscsak kell azért számolni, hogy azok a gazdák, azok a munkagépek, amik...
7: Nem ugye mondod.
6: A
5: hát nyilván a
6: nem
5: gazdaságra...
6: Lehet, Sándor, nem lehet komolyan beszélni, mert szétrókodja.
7: Hát mit, mi ebben a trókodás?
5: Trump barna hajával kész. Na, gyorsan
6: de hogy mondjam, szóval hiszem, arra viszont ki kell valamit találni, hogy azért azok a agráriumban dolgozók, akik napi szinten ugye használják azokat a munkagépeket, amikhez ugye dízel üzemanyag kell, hogy ők valami könnyebbséget kapjanak, mert ugye hát ez nem fogja sokáig bírni a gazdák.
5: Igen.
6: De akár a fuvarozókat is említhetném, vagy a teherautósokat.
5: Az a baj, hogy a gazdaságunkat azért jelentősen befolyásolja.
7: Ezért kéne kivenni a kampánycirkuszból, mert ez nem önmagában lóg, mint egy cukorspárga, hanem itt minden összefügg mindennel, márhogy a gazdaságot illetően. Tehát, hogyha... Igen, ez egy respektál. Én ezzel egyetértek. Egyetértek. De egy olyan közvélemény kellős közepén, 30-40 éve erre van szocializálva, ahol egyébként nincs hozzátéve, hogy ennek ára van máshol. Például a hiányban a magyar egészségügyben. Vagy például a hiányban a magyar oktatásügyben. Lásd PISA. Tehát itt összefüggnek a dolgok.
5: Valahol vissza.
7: Mert egyszerűen összefüggnek a dolgok. Tehát azt valakinek valahogyan az adófizető pótolja ki. Tehát az a baj, hogy a húscsonttal mérik.
5: Igen. Na, akkor lépjünk tovább, kicsit köszönöm. Foglalkozzunk a parlamentben zajlott eseményekkel. Ugye Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a Szent István vidékfejlesztési programot elindítják, és ennek keretében beszélt arról is, hogy felszámolják a megyei önkormányzati rendszert, ugyanis azok Magyar Péter beszámolója szerint egy ilyen kiüresített, gyakorlatilag közpénz ATM-ekké váltak, és az ottani megválasztott képviselők, mint ilyen megyei földesurak uralkodnak, és megfélemlítik a településeket, úgyhogy már dolgoznak rajta, hogy ezt a rendszert teljes mértékben átalakítsák. Jegyzem meg, ezekben az önkormányzatokban ugye Tisza képviselők nem ülnek, mert ők nem jelöltek ide annak idején képviselőket. Hogy látjátok, valóban feleslegessé váltak ezek az önkormányzati, vármegyei önkormányzatok? Most már nem vármegyén, hiszen a vármegyét is kivezették ugye a közhasználatból.
7: Láthatatlanban mondom, hogy majdnem mindennel egyet fogok érteni, csak mondjad.
5: Úgy látod?
6: Azt tudom, mit akarok mondani.
7: De, tudom.
5: Gondolatolvasó.
6: De tudom. Gondolatolvasándorról. Először egyeztessünk az önkormányzatokkal. Először egyeztessünk azokkal a vezetőkkel, akik ott az elmúlt években végezték a munkájukat, akiket a választópolgárok oda beszavaztak, egyrészt. Másrészt, Lőrinc Viktória hol van? aki ezért a területért felel állt.
5: Hát megköszönte Magyar Péter a munkáját.
6: Igen, milyen munkát végzett ebben Lőrinc Viktória, pontosan hogyan fog kinézni ez a terv? Egy, kettő, Szent István programot említettél. A sajtóban is lejött, hogy több elem hiányzik ebből a Szent István programból, amit egyébként megígért a TISZA a választási kampányban. Szóval összegezve, amit akartam mondani, hogy mindenféleképpen mielőtt egyébként a kormányzat belenyúl az önkormányzati rendszerben, előtte szerintem kell egyeztetni az ott dolgozókkal, hiszen az volt a kritikájuk az Orbán rendszerrel is, hogy úgy nyúltak bele az önkormányzati szabályozásba, hogy nem volt egyeztetve a helyi szervezetekkel.
5: De amúgy tényleg naplopó ingyen élők ülnek ezekben a megyei önkormányzatokban?
6: Nekem személyes ismerettségem nagyon nincs ilyen emberekkel, de nem hinném, hogy naplopó ingyen élők dolgoznak ott. Ezt én kikérném magamnak a helyükbe.
5: Sándor, mennyire ismered ezt a rendszert?
7: Az a problémám, hogy most durvább le. Én azt vártam a Mártól, hogy azért többet fog mondani ennek a döntésnek a kritikájával kapcsolatban. De akkor majd elmondom, és szerintem egyet fogsz valami érteni.
6: Jó, mondjad, Sándor.
7: Szörnyű hír.
6: Ön keveset beszéltél úgyis ebben a
7: Az a helyzet, hogy ez így lóg a levegőben. Te egy. Az, hogy a megyei önkormányzatok funkciói megszűntek, ezt nem most tudtuk meg. Ez, ami történt a megyei önkormányzatok kiüresítésével, ideértve a döntési kompetenciákat, funkciójukat, stb. Engem az őszintén nem nagyon hülyén hangzik, de a túlzás kedvére nem érdekelnek, hogy ki mennyi fizetést kapott. De nekik furcsa lehetett, hát aki is jár ebben az országban, ismeri a rendszert, hát nem kellett hozzá, tehát politikával foglalkozni tudni kell, hogy ezek a megyei önkormányzatok funkciótlanná váltak most.
5: Hát ilyen területfejlesztésekkel foglalkozni.
7: Ne, semmi.
5: Semmi?
7: Tessék megnézni, hogy mi van abban a törvényben. Ez az egyik probléma. A másik probléma az az, hogy akkor föl kell tenni a kérdést. Most itt lenne az ideje állítólag, ráadásul alkotmányozni is óhajt a amúgy is ugye az Orbán kormány alatt meglehetősen átalakult az egész magyar önkormányzatiság. Itt van egy csomó kérdés a fővárossal kapcsolatban is. Ott vannak a kérdések az önkormányzatok és az oktatás, ugye az önkormányzatok és az egészségügy ügyében. Tehát amikor most Magyar Péter azt mondta, hogy én azt hittem, hogy az alkotmányozás keretében fogják ezt majd rendezni, és nekem ez most nagyon furcsa.
5: Ez
7: hogy
5: miért ilyen sürgős amúgy most ehhez hozzá?
7: Hát ezt nem értem, illetőleg nem csak, hogy nem értem, engem zavar, és nem értek ezzel egyet, így, hogy fogom magam, és kirántom a fenekemből ezt a
5: dolgot. Nem lehet köz az EU-s pénzekhez? Az EU-s pénzekhez?
7: Nem tudom, az egyik mérföldkőhöz sincs, az ég ott a világon semmi köze. Amúgy ráadásul én annak vagyok a híve, noha támogattam annak idején, mikor a kénytelen kelletlen az Orbán kormány azt a döntést kellett, hogy hozza, hogy az önkormányzatok adósságait eltörli annak idején, de hát akkor még szintén óvodás volt.
6: De mesélték az óvodában.
7: És teljesen szükséges is volt, meg ha úgy tetszik, indokolatlan is volt, mert abban a rendszerben az önkormányzatok jellemzően fölélték a saját vagyonukat. Tehát az egy önkormányzati szintű rablógazdálkodás volt, túlnyomó részt egy csomó helyen. Na mindegy, tehát itt van egy történelmi korszak, ami után én teljesen jogosan, és azt is gondolom, hogy úgy át kell gondolni ezt az egészet. Ebből az következik számomra, hogy nem úgy, hogy kiragadok belőle egy elemet. Az kész. Nekem ez a problémám ezzel az egésszel. Uh-huh. És így szerintem ez nagyon instabil. Uh-huh. Mi lesz ebben? Hova? Hova illeszkedik? Mi lesz a helyi önkormányzatokkal? Tehát nem lehet így kezelni, hogy
5: belenyúlunk.
6: Én is erre...
7: Ja, bocsáss meg, és egy súlyos mondatot mondott. Ugye azt mondta, hogy megszüntetik a megyei önkormányzatokat. Ez a mondat ott van a végén, mint egy véres farok. Ráadásul még ezt is hozzáteszi. Mi van? Lehet, hogy azt kell csinálni, én nem tudom, de nem hallottam még senkitől releváns álláspontot arról, hogy és akkor, ha egyébként a megyei
6: megszüntetik,
5: akkor hogyan tovább?
7: Nem, hát most tézek, mint Rozia moziban.
6: A másik meg az, hogy akkor miért nem foglalkoznak azzal egyébként a kormányzat szereplői, ami égető például az önkormányzatok számára, az önkormányzatoknál például a szolidaritási hozzájárulás, amit egyébként már a Fidesz a kormányzatban is egyébként több fideszes polgármester is egyébként módosítást, azt kérdezik, hogy módosítsák ezt. Ugye Cserpalkovics András volt ennek az egyik legnagyobb hogy is mondjam, szereplője, aki kritizálta ezt a szolidaritási hozzájárulást. Magyar Péterék azt mondták, hogy a kampányban, hogy ez nyilván hát ez nem jó, ez amit kirabolja az Orbán kormány, az önkormányzatokat, ahhoz képest most Magyar Péter, amikor megtehetné, hogy ezt már egyből eltörölni, Budapestről most szedtek le 7 milliárd, több mint 7 milliárd forintot.
5: Igen, az sincs.
6: És amikor meg kérdezik arról Magyar Pétert, hogy miért vannak ezek az elvonások, akkor cinikusan beszél Karácsony Gergelyről és a fővárosról is.
7: Hát az a szomorú hírem van, hogy visszagondolok, hogy a Cserpalkovics mióta mondja, hogy az a rendszer szörnyű. Hát ahhoz képest ez az 5 hónap, amit nem csinált semmit, ha úgy tetszik Magyar Péter, ez tényleg semmi. Hát ez évek óta mondja a Cserpa, és tök igaza van. Hát lettek volna. Sajnos ezt most egy darabig muszáj lesz hallgatni, hát nem tudok mit csinálni, hát ez van.
5: Na, utolsó záró kérdésem, mit szóltok Torockai László féreges megjegyzéséhez? Állítólag ugye azt mondja, hogy ő nem leférgezte Magyar Pétert, hanem azt mondta, hogy ne meneküljön el úgy, mint egy gyáva undorító féreg. Nem akar bocsánatot kérni, súlyos büntetést kapott a házelnöktől, emiatt a megjegyzése miatt a hétről kitiltották őt a parlamenti ülésekről. Sajtótájékoztatót is tartott, és ráadásul halálosan meg is fenyegették Torockai Lászlót. Ezen
7: mi a jelentésem, igen. Végem van.
5: Belefér, vagy nem fér bele az ilyenfajta kommunikáció? Emlékszem, Sándor, te korábban azért olyan megengedően nyilatkoztál a parlamenti hangnemmel kapcsolatosan.
7: Hát most is megengedő vagyok, és ha úgy tetszik, örülök is neki.
5: Minek?
7: Hát például az, hogy egy csomó ember, aki így nem nagyon lehetett látni az Orbáni parlamentben. Ez a hatalmas nyilvánosság, ez sok mindent hoz magával. Egyébként például annak az ellenzéknek is lehet szerepelni a nyilvánosságban, amelyik egyébként lényegében halhatatlan és láthatatlan volt az Orbáni parlamentben. Én nem tudom, hogy miért nem boldogok az én ellenzéki ismerőseim.
5: Annak, nem boldogok?
7: Hát minden ellenzéki ismerőseim.

0: mert ők annyiban felelősek, hogy néma üzemmódban megnyomták a gombot. Ennél több felelősségük nem nagyon volt. Ez az egyik dolog. A Toro dologhoz pedig annyit tudok hozzátenni, hogy én azért örülök, így legalább egy kicsit láthatóbbá vált, hogy ezek valójában kicsodák. Mert itt a nyilasokkal a probléma, hogy demokrácia idején egy darabig sunyogó üzemmódban vannak, és lelkes hívei a demokráciának. Amúgy nem vagyok meglepve, és mélyen együtt érzek, hogy torockai szaktárs, halálosan megfenekedik, úgy aggódom a jövőjére. Egyelőre az ő nyilas testvérei voltak ebben az országban, akik az erőszakot megvalósították, mert megvalósították. Annó, azért is volt a kóterbe. Az egy másik dolog, hogy miért lettek nemzeti, és hogyan lettek nemzeti hősök, ráadásul a pápa látogatás ürügyét felhasználva, az egy másik történet. De nekem torockai ne szólnak olyan arról, hogy ők, akik a 6-1-be meccselnek. Én 6 bátor nyilassal találkoztam ott az aluljáróba, úgyhogy elmennek ezek oda-onnan jöttek, remélem.
1: Márk, záró mondat.
0: Bocsánat, ez látszott az élőben?
1: Szerintem itt minden látszott.
0: Nem baj, szia
1: Tomi. Elment az idő, igen, úgyhogy záró mondat már.
2: Záró mondat, én nagyon sajnálom, hogy ennyire szörnyű a beszédmodor egyébként a parlamentben. Én azt úgy gondolom, hogyha Magyar Péter megengedi azt magának, hogy lerabdógyilkosozza, kozonosztrázza a fideszes képviselőket és az ellenzéki képviselőket, akkor ne lepődjön meg, hogy kap egy ilyet is. Ami még egyszer mondom, szerintem nem fér bele egyébként a közbeszédbe. Sajnálom, hogy egyébként idáig fajultunk, tehát amilyen a adjon Isten, a fogadj Isten, szóval, hogy sajnos most ez lett a magyar közben, ez lett a magyar parlament, Isten ne adja, hogy verekedés legyen a parlamentben, most már offené megyünk.
0: Hát, nyugodtan, de... adjanak egy-két pofont, azt szeretném, hogy nem, egy dolgot hagyd tegyek hozzá, már bocsánat, ez muszáj. Szóval ne haragudj, ahhoz képest, hogy mit szól verbálisan a parlamentben, ahhoz képest, amit a kövér, mint házelnök művelt, mint egy kápó, a ház elnöke, ő a parlament elnöke volt, ahhoz képest a legrondább szó, és hogy is mondjam, bájolgás, mint amit ő erőszakkal, az ellenzék iránti uszítással tetlegesen és bűnös módon végrehajtott. Stílusosan, elegáns ruhába, fantasztikus történelmi székbe ülve. Hát kezdi csókolom, jó?
2: De akkor még nem volt akkor a felháborodás, még amikor, bocsánat, még egy tényleg utolsó
1: igen,
2: szó, amikor például egy tisztás képviselő káanyázta a fideszes képviselőasszony. Szóval, hogy ez borzalmas most az egész közbeszéd, ami most van, és a parlamentben, amit folytatnak, az meg kritikálom.
1: Akkor innen már csak feljebb. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük
1: a nézőktől, hallgatóktól is. Viszontlátásra, viszonthallásra.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Naplós Vábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. És évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
1: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify-on vagy ahol belefutnak ebbe az adásba, és köszöntöm a stúdióban Kerek Istvánt, visszatérő vendégünket.
2: Köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy újra itt lehetek.
1: Immáron harmadszor vagy itt, a talán újabb hallgatók kedvéért mondom, hogy az első adásban te voltál a vendég 2024. november 27-én, ez nekem fontos. Másodszor pedig tavaly augusztusban voltál itt. Furcsa egybeesése az életnek, hogy pont akkor voltál itt, amikor megjelent a ChatGPT 5-ös modellje. Arról beszélgettünk, hogy hogy fogadta a közönség. Most pedig megjelent a 6-os.
2: És így 5-ről a 6-ra.
1: Igen. 5-ről a 6-ra léptünk egyébként, vagy 5-ről a sokkal többre léptünk?
2: Hát 5,6 volt előtte, igen, amelyik az utolsó modell volt, tehát voltak verziószámai az 5-ösnek, de alapvetően nagy verzióváltás az most történt, és ez egy fundamentális váltás is egyben. Ugyanis ez már az agentic AI világát nyitja meg a számunkra, és olyan lehetőségeket kapott a ChatGPT, illetve azok, akik használják, ami eddig nem volt. Ott van például a computer use, ez azt jelenti, hogy át tudja venni az irányítást a számítógépünk felett.
1: Ha mi akarjuk.
2: Ha mi akarjuk, igen.
1: Tehát nem magától veszi át.
2: Nem.
1: Jó, a agentic use, szerintem nem mindenki használ ma még AI agenteket, egy picit mondjuk el, hogy mik azok az AI agentek.
2: A könyvemben erről írtam egy külön fejezetet, és én onnan szeretem kezdeni, hogy van egy latin kifejezés. És ez a latin kifejezés, ez az ágere, ami azt jelenti, hogy cselekedni. Cselekvő. Tehát ez az agent, az ágens, vagy ügynök magyarul, az abban különbözik a nagy nyelvi modellektől, az LLM-ektől, mint az alapvető ChatGPT, Gemini, Grok, Claude, hogy eddig az történt, hogy egy kérdést feltettünk, és arra kaptunk tőle egy választ. Most pedig önállóan képes cselekedni, és mi a különbség a kettő között? Mondjuk az egyik esetben megkérdezzük a ChatGPT-től, azért használom a ChatGPT-t, mert az emberek fejében az AI, a MI, mesterséges intelligencia, az a ChatGPT-vel egyen.
1: Meg veled is a ChatGPT magyarul kötődik össze.
2: Így van. Most már több mint 107 ezer tagunk van, úgyhogy öröm, és nagyon hálás vagyok, hogy én lehettem az első adás vendége, és együtt követtük nyomon, ahogy a közösség épült, és hogy az emberek Magyarországon elkezdték használni a technológiát, és beépíteni a mindennapokba. Tehát visszatérve, ott a kérdésre kaptuk a választ, az agent pedig már egy komplett feladatsort képes önállóan elvégezni, tehát helyettünk cselekszik. És amikor már ezt a szintet elérjük, akkor már nagyon fontos, hogy nem csak abban kell gondolkodnunk, hogy a kérdésre egy jó választ kapunk, és megbízhatunk-e abba a válaszba, van-e halucináció, milyen igazságtartalma, milyen valóságtartalma van, és nem csak a kritikus gondolkodással kell felvértezni magunkat, hanem itt már biztonsági követelményeket is kell felépíteni. Ugyanis amikor önállóan cselekszik az agent, akkor ott abban az esetben nekünk meg kell határozni azt a keretrendszert, amin belül ő cselekedhet. És ez miért fontos? Mert hogyha például egy ügynöknek teszünk egy olyan feladatot a rendszerébe, ami arról szól, hogy nézzen utána, milyen időjárás várható holnap, és annak megfelelően nézze át a ruhatárunkat, amiről neki vannak képei, vagy ismeri a vásárlási előzményünkből, hogy milyen ruháink vannak, hogy mit lenne érdemes nekünk holnap ahhoz az időjáráshoz felvenni, vagy tegyen javaslatot, és annak megfelelően, hogy milyen időjárást lát az adatokból, az alapján mondjuk foglaljon nekünk taxit, vagy javasoljon útvonalat, tervet, hogy hogyan tudunk eljutni a naptárunkban lévő programhoz. Tehát egy kicsit már az agent az tud úgy működni, mint egy asszisztens, mint egy emberi kolléga. És ugye ez az ügynök kifejezés is ugye pont abból fakad, hogy helyettünk valaki eljár, és helyettünk cselekszik, és itt ebben az esetben a jog nagyon kemény. Tehát nem lesz felmentésünk azért, mert hogy az ügynök valamilyen tevékenységet elvégzett, tehát mondjuk helyettünk vásárolt, akkor nekünk az megrendelte egy terméket, szolgáltatást, nekünk ki kell fizetni.
1: Hát vagy ahogy a cégünk nevében egy chatbot mond valamit,
2: így van.
1: Az a cégünknek az álláspontja.
2: Jogi következményét jelent, igen.
1: Vagy írunk valamit, egy levelet iratok, most teljesen mindegy ebből a szempontból, hogy agenttel, vagy csak a mesterséges intelligenciával, de én leszek érte a felelős.
2: Pontosan. Tehát például az is lehet, hogy a számlákat az agent küldi ki, és hogyha hibás számlát küld ki, akkor azért mi leszünk felelősek, mert hogyha mondjuk valami 100.000 forintos termékre 100 forintos árat ír, akkor annyit fog fizetni az ügyfél, mert ugye tévesen mi azt küldtük ki, és ő pedig azt az árat kell, hogy megfizesse, amit mi számlán kiküldtünk.
1: Jó, és akkor ez az agentic mód, ez már beépült a ChatGPT 6 vagy Astra modellben?
2: Igen, tehát alapvetően ott van egy fül, amit el lehet választani, ez az előfizetős módokban van egy chat és a work. A Claude-nál coworknek hívják ezt a funkciót, illetve a Grok-nál botnak hívják ezeket az agenteket, illetve van a Manus, van több piaci szereplő. Kicsit mindenki másképp használja, a Perplexity Computernek nevezi, és ezek agentic módban működnek, másképp is kell őket promptolni. Én ezeket a promptokat már AI-jal szoktam megírni, illetve a könyvembe, ami megjelent, ott van egy külön munkatér. Tehát ez nem csak egy egyszerű könyv, hanem egy olyan digitális felület, egy olyan munkatér, ahol minden olyan eszköz, ami az agent építéshez kell, megtalálható. A guardrails-ek, a keretek, amin belül működik, a biztonsági funkciók, az úgynevezett MCP protokollok, aminek az a jelentősége, hogy bizonyos szoftverek használatánál az agent kommunikációját, ez az MCP protokoll biztosítja, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Egy MCP-n keresztül lehet hozzácsatlakozni a naptárunkhoz, az e-mail fiókunkhoz, a SharePoint mappákhoz, vagy a Google Drive-hoz, és így fér hozzá ezekhez az adatokhoz, és ott meg lehet adni a jogosultságot az agentnek, hogy mit tud tenni, olvasni tudja csak mondjuk a fájlokat, írni is tud, törölni tud.
1: Törölni, igen.
2: Igen. Hát ott azért nagyon óvatosnak kell lenni. Mindig azt szoktam javasolni, hogy legyen biztonsági mentésünk mindenről, tehát amilyen adatot odaadunk az ügynöknek, az agentnek, arról legyen mentésünk, mert én például jártam úgy, én már több éve dolgozom ügynökökkel, akkor még programozni kellett, fejleszteni igen. kellett, nem volt ilyen egyszerű, mint ma, és pont ennek az apropóján jelent meg a könyvem is, mert 2 éve írom, és most láttam azt a pontot, ahol a nagy közönség számára is elérhetővé válnak az agentek, és amikor az agentekről beszélünk, akkor szükség van egy módszertanra. És én ezt írtam le a könyvbe, hogy hogy lehet úgy használni, hogy ne legyen abból problémánk. Tehát a vállalkozásunk számára elő kell írnunk bizonyos szabályrendszert, módszertant, aminek köszönhetően tudjuk az ügynököt biztonságosan üzemeltetni, mert itt már van tétje a dolognak. Tehát ahogy beszéltük, a vásárlás, a nevünkben való kommunikáció, az már egy nagyon komoly tétel lehet, és nem mindegy, hogy mi történik, hogyan történik, minden egyes részéről kell tudnunk, az AI-ekt ezt szabályozza, logolni kell az ügynök tevékenységét.
1: Akkor is, hogyha egy ügynök neked ad tanácsot abban, hogy holnap mit vegyél föl, mert olyan időjárás lesz, ezt is logolni kell?
2: Tehát abban az esetben nem. Ugye az AI-ekt az a vállalkozásokat igen. szabályozza, és ott a vállalati tevékenységek esetén kell ezeket megtenni, erre van előírás. Tehát az, hogy mi magánszemélyként használjuk, az teljesen más tészta, mint hogyha vállalatként. Mert ugye a GDPR is, meg ezek a hangzatos EU-s kifejezések, ezek mindegyik vállalkozásokat sarcolják. Igen. És van még most egy újdonság, ami a szerzőjoggal kapcsolatos, az úgynevezett ragok, azok a memóriák, amiben a fájlokat és a tudással lehet személyre szabottá tenni a mi ügynökünket. Tehát azokból az információkból, akár mondjuk egy gépkönyv, vagy a cégünknek a szerződései, a különböző adatai, azokat jogtisztán kell használnunk. Tehát, hogy nyilván a saját dokumentumaink, amiket mi állítottunk elő, az teljesen jogtiszta, viszont ha már az internetre kieresztjük a saját robotunkat, ami körbejárja az internetet, és ahol az interneten szabadon talál valamilyen dokumentumot, ami szerzőjog által védett, és azt használjuk fel, és nincs rá nekünk megfelelő jogosultságunk annak használatára, akkor amiatt nekünk abból problémánk lehet, és jogi következménye lehet, és ezeket mind dokumentálni kell, hogy miből tanul a mi saját vállalati agentünk, AI-unk. Ezek nem a játék kategóriáját képviselik. Nyilván vannak most még türelmi idők, meg még maga a hatóságok, akik ezeket elbírálják, és ezeket követik, ők se tudják még pontosan a szabályozásokat, nincsenek precedensek, de azt lehet látni, hogy ezt nagyon komolyan fogják venni.
1: Jó. Amikor agentekről beszélünk, egyrészt nekem például valaki azt az ötletet adta, hogy mondjuk ha megengedem neki, hogy a számítógépemen valamit csináljon, akkor mondjuk egy folderben engedjen meg. És abba a folderbe tegyem el azokat a dolgokat, amikkel ő babrálhat, és oda mentse le őket, és ott dolgozzon, ne ugye az egész gépemhez.
2: Igen, ez egy jó gondolat, de én ennél sokkal paranoiásabb vagyok. Én kifejezetten az ügynökökhöz, ahol ügynököt alkalmazok, én dedikáltan használok egy gépet, és minden egyes fájlról, amihez én hozzáengedem, készítek biztonsági
1: mentést. Tehát egy másik gépet használsz.
2: Így van, egy különálló gépet használok, így van. Tehát én nem akarom beengedni mindenhova az ügynököket, mert ki tud törni a jogosultságokból. Tehát, hogyha véletlen egy rossz utasítást adunk, akkor abból lehet baj. Nekem személy szerint volt ebből problémám. Tehát konkrétan meg volt határozva, hogy két biztonsági mentésre használt meghajtónál adtam egy olyan utasítást, hogy azonos legyen a két meghajtó, másolja össze a két meghajtón lévő fájlokat, és ennek az eredménye az lett, hogy letörölte azokat a fájlokat, ami különböző volt egyik vagy másik meghajtó.
1: Így egyforma
2: lett. Úgyhogy nagyon mindegy, hogy hogyan fogalmazunk, mert ugye ebbe bele kell tenni ebbe a parancsba, utasításba, hogy törlést nem engedélyezünk. Tehát, hogy meg kell adni a jogosultsági szintet, és ez nagyon nem mindegy, hogy azt az adott parancsot hogyan futtatjuk, hogyan írja meg, mert ugye nem is az volt, hogy ő konkrétan törölte a fájlokat, hanem egy olyan AirSync command line parancsot adott ki, ahol megvolt az a flag, az a paraméter, az a beállítás, ami benne volt a törlési opció. És ez volt a hiba. Tehát, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy milyen engedélyt adunk, milyen utasítást adunk az agentnek, mert ugye ő betanult bizonyos formákat, ahogy az emberek használják az internetet, a gépeket és az eszközöket, és azt a mintázatot követi.
1: Akkor mondjuk az agentek használata finoman szólva sem kezdőknek javallott. Nem.
2: Ezt pontosan tudom állítani, hogy digitálisan érettnek kell lenni ahhoz, hogy tudjuk használni az eszközöket, és egyébként pont a könyvben nagyon sok angol kifejezést használnak, mert annak van szakirodalma. És Magyarországon nincsen megfelelő szakirodalma a fordításoknak, és nincsenek is megfelelő fordítások még bizonyos kifejezésekre, és ezért kidolgoztam hozzá egy szótárat. Tehát ez a könyv, ez, ahogy említettem, egy digitális munkatér, és jár hozzá egy szótár, és ebbe a szótárba mindent részletesen elmagyarázok, és azért tettem ezt meg, mert hogy pont azt látom, hogy Magyarországon a vállalkozások nagy része, döntő része még a digitalizációt sem ugorta meg. És nagyon sokan a saját korosztályukban a digitalizációval nincsenek jóban. Tehát nem a természetes közegük a digitális tér. És ezért nagyon nagy kihívást jelent nekik az agenteknél ezeket a megfelelő digitális megoldásokat használni. Eleve nagyon sok helyen nincs is vállalatirányítási rendszer, nincs egységes adattárház, nincsenek biztonsági mentések, nincsenek jogosultsági szabályok, amik ahhoz kellenek, hogy magát, az ügynököt, az agentet is keretek közé szorítsuk, ahhoz az kellett volna, hogy a kollégákat, az embereket is keretek közé szorítsuk, és ugyanúgy a kollégák is egyébként hibáznak, nagyon sok cégnél jönnek a vírusok, amelyik letitkosítja az összes fájlt, és utána megbénul az egész cég. Volt olyan vállalkozás, ami csődbe is ment, mert nem tudott mihez kezdeni a zsaroló vírus után, meg kifizették az összeget, de nem bontotta fel a
1: Ha ennyire kockázatos, akkor már itt van az ideje, hogy használjuk?
2: Én azt gondolom, hogy igen, de mindent ésszel. Tehát ha megnézzük azt, hogy a kés milyen veszélyes önmagába. De ugye benne is van a magyar köznyelv, vagy a kés nem játék. Saját magunkat meg tudjuk vágni. Hogyha rohangálunk a lakásból, bárkit meg tudunk sérteni, saját magunkat is meg tudjuk sérteni, bele tudunk dőlni. Tehát kialakult a kultúra, ugyanúgy a tűznek is.
1: Igen, persze. Igen, csak ez kicsit inkább már olyan, amit mondtál, ez már kicsit olyan, mint egy éles golyószóróval rohangálnánk.
2: Igen, vagy hogyha egy kezdő sofornak a kezébe igen. adnánk egy Ferrarit.
1: Igen.
2: Tehát ugyanekkor a kockázatot jelent. Tehát, hogy először óvatosan kell használni az agenteket, én azt szoktam mondani, hogy olyan tevékenységre írjunk agentet, ahol nincs kockázat. Hol van a legnagyobb kockázat? Ahol mondjuk a pénztárcánkat mozgatja, ahol ügyfélkommunikációt kockáztatunk, és abban az esetben, ahol számlákkal kapcsolatban vannak olyan dolgok, ahol annak jogi következménye van, ahol mondjuk kevésbé jelent kockázatot, azok a bizonyos kutatói ágensek. Tehát például mondjuk egy konkurencia figyelésnél, ahol nézzük azt, hogy mondjuk a beszállítók milyen árazást használnak, hol lehet olcsóbb beszállítót szerezni ugyanarra a termékre, a konkurencia hogyan áraz, milyen akciók vannak, milyen nemzetközi termékek jelentek meg, mik a közösségi médiában a trendek. Én azt gondolom, hogy ezzel érdemes kezdeni, mert itt nincs kockázat, mert befelé jövő adatot dolgozunk fel, amiből készítünk riportot, Excel táblát, prezentációt, infografikát, elküldi nekünk üzenetben, és utána azokat le tudjuk ellenőrizni. Tehát én ezzel kezdeném. Tehát pont
1: mondjuk
2: úgy,
1: mint... egy magánember számára, ez egy rossz példa, de az elérhető 5-6 nagy diszkontláncnak az aktuális akcióit.
2: Pontosan.
1: Vesse össze, és igen. ebből csináljon dashboardot, mert manapság, akinek nincs dashboardja, az úgy hallottam egy beszélgetésben, az nagyon kellemetlen.
2: Igen, tehát ez például egy nagyon fontos tud lenni magánszemélynek, vagy például a szakterület, ahol amivel ő foglalkozik a saját munkájában, figyelje neki az aktuális trendeket, mik az újdonságok, milyen eszközök jelentek meg, milyen piaci trendek alakultak ki. Tehát, hogy ezekkel érdemes kezdeni, vagy például a saját hobbiában olyan kutatásokat lefolytatni, ami éppen az aktuális munkájához, vagy feladatához, vagy éppen csak az esti programokat figyelje, hogyha mondjuk valakinek van egy kedvenc zenekarja, akkor mondjuk arra érdemes egy olyan koncertfigyelő agentet csinálni, hogyha megjelenik egy új koncert, ahol ők fognak előadni, akkor azokról legyen neki információ.
1: Oké. Kedvenc zenekarom, nem, de egyébként most a példa kedvéért, mert úgyis avval kezdődik, az abban nem koncerteznek túl sokat, de tegyük fel, hogy koncerteznének. Hogyan kezdenél neki egy ilyen agentnek, amelyik az abba turné naptárját figyeli, és jelzéseket ad, ha közelben lépnek fel?
2: Én használnám a Custom GPT-k közül az AI Orchestration Architect Custom GPT-t.
1: Ezt hol találnám meg?
2: A ChatGPT-be, hogyha van a Custom GPT fül, tehát ezek a GPT-k fül, és ott a keresőben be lehet írni, így néz ki a logója. Tehát ez a logója.
1: Ez a te könyved logója.
2: Igen, ez az én könyvemnek a logója, és én készítettem ezt a Custom GPT-t. Ő megírja hozzá az agentic promptot, és úgy írtam meg ezt a Custom GPT-t, hogy felteszi a kérdéseket nekünk, és az alapján készíti le ezt a promptot, és be lehet adni, hogy mondjuk naponta futtassa le ezt a figyelő algoritmust, és nézze meg, hogyha van olyan koncert, ami akár mondjuk a környezetünkben van, tehát azért mondjuk ne Kuala Lumpurba legyen, hanem akár mondjuk Európába, vagy Közép-Európába, akkor abban az esetben értesítést küldjön nekünk. De itt fontos, hogy azért megírjuk a Custom GPT-t, vel a promptot hozzá, és én nagyon egyszerűen ezt össze lehet rakni, és akkor látjuk az üzemeltetését, a folyamatát, vagy akár, hogyha valaki bátrabb, akkor vannak különböző open source megoldások, ilyen mondjuk a Hermes Agent, OpenClaw, amik a saját gépünkre telepíthetőek, és ott neki is be lehet adni ezt a promptot, és az alapján lehet egy ütemezett feladatot.
1: Ezeket mutatni. Szabad a saját gépünkre telepíteni?
2: Én ezt ezeket megint csak úgy, ahogy beszéltük, hogy én egy dedikált gépre telepíteném. Tehát egy különálló gépre, hogy egyrészt szokjuk azt is, hogy biztonságban vagyunk, és csak olyan fájlokat adjunk neki, amivel dolgozunk, utána azt tegyük el biztonságos helyre. Egyébként önmagában az adatbiztonság az ott kezdődik, hogy ami nincs meg három helyen, az nincs is. Tehát eleve pont ez a digitális kultúra nagyban hiányzik, tehát nagyon sokszor van adatvesztés, mert nincs, tehát sokan még mindig a CD-n tárolják a régi családi fotókat, amivel az a helyzet, hogy oxidálódik. És érdemes megnézni a régi családi CD-ket, DVD-ket, mert lehet, hogy már a nagy része a fotóknak nem elérhető.
1: Igen, hát vagy a külső drive-on, aminek a csatlakozója ma már nem jó semmihez.
2: Így van. Pontosan.
1: hogy tovább menjünk. Jó, akkor mondjuk van ez az ABBA koncerteket figyelő agentünk. Egy ilyen agentét, egy ilyen nagyon egyszerű agent létrehozása, ez megoldható ingyen, vagy már valamilyen előfizetést igényel?
2: Hát alapvetően ezeket az agenteket már előfizetéssel lehet elérni.
1: És körülbelül milyen kiadás, tényleg egy ilyen alapszint?
2: Igen, havi 8000 forint, 6-8000 forint környéken már elérhetőek ezek.
1: Tehát akkor olyat kell találnunk, ami ezt megéri.
2: Igen.
1: És akkor...
2: Így van, vagy vannak ugye ezek az open source nyílt forráskódú rendszerek, amiket fel lehet telepíteni a gépünkre, és ott abban az esetben pedig API hívás költséggel kell számolnunk, tehát minden egyes hívásnak van egy költsége, ami pár dollár, hogyha mondjuk egy ilyen egyszerűbb agentet használunk, tehát ez felhasználástól függ az árazása.
1: Jó, a hallgató kedvéért mondom, hogy az adás szerdán megy le, az szeptember 9-e, hogyha jól emlékszem, ma 8-a van, amikor felvesszük, mindketten az AI Summit rendezvényről jövünk, te rengeteget szerepeltél is ott, én kevesebbet szerepeltem, de ott voltam. Ami nekem nagyon feltűnt, hogy a tavalyi, ezt egy előadó mondta egyébként, hogy a tavalyi AI Summitnak az lehetne a mottója, hogy nem a mesterséges intelligencia veszi el a munkádat, hanem az veszi el, aki jobban használja, vagy az a kolléga veszi el. Az ideinek sokkal inkább azt hiszem, hogy az agentek és a vibe coding volt a fókusza, nem? Jól látom?
2: Igen, ez nagyon helytálló. Ez a trend figyeltő meg, tehát szinte minden modellfejlesztő cég, Anthropic, OpenAI, Microsoft és a kínai cégek is az agenteket támogatják, és ezek a modellek már agentik működést produkálnak és támogatják. Itt már az önálló munkavégzés van, és nagyon sokszor megjelenik a computer use, tehát hogy átveszi az egér és a billentyűzet fölött az irányítást, és úgy dolgozik, mint hogyha mi ott ülnünk a számítógép előtt. Meg lehet nézni a YouTube-on a ChatGPT 6-nak a bemutató videóját, ahol azzal indul, hogy sárga pontból lesz a végén egy űrhajó, amit egy 3D-s játékig juttatnak el a sárga pontból, és kinyomtatják 3D nyomtatóval, és ezt mind úgy, hogy hangban utasítja az adott személy az agentjét, és a számítógép előtt mindent ő csinál meg, tehát a beállítást is ő végzi el a 3D nyomtatón, hogy az a látvány, az erén kerüljön az asztalra a sárga pontból.
1: Mindettől függetlenül én nekem úgy tűnt, hogy a ChatGPT 6 vagy Astra modell az ma már nem volt a megbeszéléseknek a fókuszában. Tudom, a te egyik előadásodban például szerepelt, de úgy alapvetően nem arról beszéltek már az előadók, hogy az egyik modell ezt tudja, a másik azt tudja, sokkal üzletibbé váltak a fókuszok, nem?
2: Igen, én is ezt látom, hogy most már arra kíváncsiak az emberek, a résztvevők, meg a vállalkozók, hogy ebből hogyan lehet pénzt csinálni, hogyan lehet a gyakorlatban alkalmazni ezeket a technológiákat, és én is pont azért alkottam meg a könyvben a módszertant, mert az a legjobb mankó, és az üzleti értéket kell tudni bevinni, tehát konvertálni kell profitra, bevételre, valamilyen olyan üzleti előnyre, amitől fejlődni tud egy vállalkozás, vagy fejlődni tud egy magánszemély, tehát ő is ebből valamilyen bevétel tud rá, ez a magasabb fizetés. És a vibe coding ugye a másik ilyen nagyon sláger téma, ugye ezt az agentik működés hozta be a Claude az idei évben. Igen. Tehát az egy hatalmas nagy mérföldkő volt, hogy az Opusszal nagyon jó minőségben lehetett lehetett, illetve lehet önállóan kódolni, tehát egyre jobban. Egyébként nagyon érdekes volt, hogy a...
1: Csak akartam mondani, hogy ha valaki nem jártas benne a vibe coding, azt mondja, nagyjából elmondom, hogy mit szeretnék, anélkül, hogy tudnék kódolni.
2: Így van. És ez a téma, ez kicsit nagyon érdekes volt, mint hogy az összes nagy modellfejlesztő cég tudta volna, hogy most AI Summit lesz 7-én, 8-án, és most dobták ki a múlt héten a modelleket. Tehát lehet, hogy azok, akiknek már korábban le is kellett adniuk a prezentációjukat, nem volt idejük sem.
1: Látom magam előtt, mint az Anthropic és az OpenAI irodáiban azt nézegették, hogy hú, Budapesten mikor is lesz ez a konferencia? Na, akkor nyomjuk meg.
2: Én is mondtam. Nagyon jó, közösen vizualizált. De egyébként nagyon érdekes, hogy a Gemini-nak, a Google mesterséges intelligenciának a fejlesztését egy részben itt Budapesten is végzik, és az egyik előadó, az, ő pont ugye ezért felel, és ő mondta, hogy most büszkén állt ki a színpadra, hogy ténylegesen most a 3.8-as flash verzió, az tényleg nagyon gyors, nagyon jó válaszokat ad, és költséghatékonnyá vált. Tehát, hogy ez is például egy nagyon nagy előny. Illetve amiről még szeretnék egy kicsit szólni, hogy most már egyre több fejlesztés szól arról, hogy költséghatékonyabb legyen az AI működés, tehát kevesebb áramot használjanak, kevesebb vizet, és azáltal a környezetünket is egyre jobban védjük. Tehát ez a fajta fejlesztés, ez nagyon-nagyon fontos lesz, mint úgy szoktam egy kicsit viccesen megfogalmazni, hogy ezek a nagy modellfejlesztő cégek igazából drágán adják el nekünk az áramot.
1: Igen. Tulajdonképpen igen. És az idei nyár azért sok mindenre figyelmeztetett, azt hiszem mindenkit, hogy azért sem az áram, sem a víz nem úgy van.
2: Nem, igen.
1: Ezekért a dolgokért tenni kell, hogy legyenek, és jó spórolni velük, amennyire csak lehet. De még térjünk vissza a vibe codingra. Ugye a vibe coding egy csodafegyver lehet azoknak a kezében, akik nem tudnak programozni egyébként, de gondolnám, hogy ennek is megvannak a veszélyei.
2: Valóban. Tehát nagyon hasonló, mint az agentek esetében, a vibe coding által készített weblap, biztonsági kockázatot hordoz magában egyik oldalról, másik oldalról pedig az úgynevezett DevOps oldal hiányzik mögőre, az üzemeltetés, a biztonságos üzemeltetés. Ez azt jelenti, hogy ha elkészít valaki egy nagyon jó alkalmazást, ami adja Isten, top letöltés lesz mondjuk például az App Store-ba, vagy mondjuk a legtöbbet látogatott weboldal lesz, akkor jönnek az igazi problémák. Egyrészt ugye a hackereknek is akkor lesz ez célpont, hogyha jól működik. Ha ketten használják, akkor nem lesz ez a hacker, aki ezt meg akarja törni, tehát nem kell félni. Azért a legtöbb esetben, mert a vállalkozások weblapjait nagyon-nagyon kevés látogató szokta nézni, tehát nem azok lesznek a fő célpont. Ha nagy látogatottságot ér el, akkor a skálázás, tehát az, hogy sok ügyfelet kiszolgálni a nagy látogatottságot, hogy ne terhelje rá a szervert, ne legyen nagyon magas üzemeltetési költség, a biztonsági kockázat lesz onnantól kezdve, hogy a hackerek is látják, hogy nagy forgalmat jelent, mert akkor megéri nekik feltörni az oldalt, mert ott tudnak valami pénzt csinálni, vagy vírust bejuttatni azoknak, akik az adott oldalon böngésznek, és ezért Ez egy nagy kihívás, de ugyanezzel a problémával küzdenek a WordPress oldalak is. Tehát ott még nehezebb, mert egy verzió frissítésnél kirakják, hogy mi volt az előző verzióban a biztonsági rész. Tehát, mint megmondanám a betörőnek, hogy a lábtörlő alatt van a kulcs. Körülbelül ilyen a helyzet. És a vibe codingnál, hogyha egyszerű oldalt készítünk, mondjuk egy sima HTML oldalt, mint amit mondjuk a legtöbb WordPress oldal egy vállalkozásnál betölt, akkor ott például meg biztonságosabb tud lenni, mert nincsen feltörési felület, tehát nincsenek olyan formok, amin keresztül fel lehet tölteni az adatot, nincsen olyan kiskapu, amivel meg lehet törni az adott oldalt, tehát hogy azért nagyon árnyalt ez a kép. Én azt gondolom, hogy a vibe codingban ott van a kockázat, amikor olyan alkalmazásokat fejleszt valaki, ahol szintén pénzhez van közünk, amikor sok felhasználói adatot tárolunk, mert azok lesznek megint csak vonzó célpontok, és ott ott észre kell dolgozni. Tehát, hogy ezeket a kockázatokat mérlegelni kell, ha elkészítettük a Vibe kódolt verziót, akkor utána biztonsági szakértőkkel kell egyeztetni, és hogyha ezeket az alapszabályokat betartjuk, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó lehetőség, és nagyon hasznos megoldást. Tehát mind a Vibe coding, mind az agentek világa, és nekem a könyvben úgy indítok, hogy egy problémát találnak a cégben, hogy az ügyfél rossz számlát kapott, egy kedves ügyfél. És a csapat 78 küldetésen keresztül azon dolgozik, hogy megoldják ezt a problémát egy olyan ügynökkel, egy olyan agenttel, amelyik jogszabályoknak megfelelő, gazdaságilag a cég számára releváns és hasznos, tehát megéri ezt az ügynököt felépíteni, és a legfontosabb pont, hogy minőségbiztosítást hoz, tehát hogy jó számla, jó ügyfélnek menjen ki. Ott viccesen az egyik könyvvásárló azt mondta, hogy ez kicsit olyan, mint a szabaduló szoba, csak itt nem a szobából törünk ki, hanem a nehéz feladatokat szabadítjuk meg.
1: Hát mondjuk most szabaduló szoba szinoníma, ugye nemrégiben történt is ilyen eset.
2: Az agent is
1: amikor kiszabadult. Amikor az agent is kiszabadult, és nem is akárhonnan.
2: Igen, hát mondjuk én azért ezt inkább egy kicsit PR fogásnak tartom, bár nem voltam ott, nem néztem végig, nem vagyok teljesen magabiztos ebbe az állításba, de nagyon sokszor azt látom, hogy ezeket inkább PR fogásra használják, és azért egy olyan cég, aki ezekkel a modellekkel dolgozik, azért nem tudja megengedni, nem szokta megengedni magának, hogy olyan jogosultsági szintet adjon egy agentnek, amitől ki tud törni. Tehát itt egy kicsit azért az történt szerintem, hogy játszottak, valaki nem figyelt oda, vagy megmondták az agentnek, hogy hol van a kulcs a lábtörlő alatt, és akkor az persze, hogy kiszabadult, és akkor ebből nagy visszhang lett. De lehet, hogy egész más is van mögötte, de az szinte biztos, hogy valami emberi hanyagság volt mögött, hogy ez tudatos vagy nem tudatos, azt nem tudom, de én azt figyeltem meg, mert volt egy hasonló eset.
1: A Lantropikról beszélünk.
2: Igen. De volt egy hasonló eset, amikor a kezelőjét ölte meg a drón, az autonóm drón. Na most ez igazából nem teljesen igaz, ez a kicsit a Moszkvában Volvókat osztogatnak, Volgákat osztogatnak.
1: Nem is Moszkvában. Szentpétervárban, igen.
2: Hát, hogy nagyjából egy kicsit ez a hír így volt igaz, mert hogy az történt, hogy egy 3D digital twin virtuális környezetben azt az utasítást adták, hogy az adott célpontot semmisítse meg, és fél úton azt mondták, hogy térj vissza a bázisra. És az volt az emberi hiba, hogy nem mondta azt, hogy a célpont törölve, és nem volt betáplálva az, hogy a kezelőjét, a bázist nem lehet megsemmisíteni, és az se volt benne, hogy amikor visszavonjuk a parancsot, tehát ha visszavonjuk a célt, akkor nincsen semmilyen rakétakilövés. Tehát itt is ugyan az emberi felelőtlenség, tehát hogy itt nagyon fontos az agentnek, ez már tényleg nem játék. Tehát amikor valami önmagától cselekszik, azt nagyon határozottan, nagyon magabiztosan, rendszerben, korlátozva kell kezelnünk. És pont erről szól ez a könyv nekem. Egyébként pont a Google-ös kollégával beszélgettünk arról, hogy Magyarországon az internet használóknak, a magánszemélyeknek körülbelül a 80%-a valamilyen AI megoldást már kipróbált.
1: Ami tudatosan.
2: Ami nagyon magas szám. Tehát egyben benne van az, hogy valami képet generált.
1: Jó, csak úgy értem, hogy nem a nem tudatos AI használatot, a
2: nem feltétlen, nem
1: ajánlót.
2: Nem feltétlen, hogy a Netflix ajánlót, hanem a nyelvi modellekkel került. Akár mondjuk itt egy Google keresésnél, amikor kérdezte. Tehát ez egy nagy szám. És ezzel szemben a vállalkozók a vállalati környezetben nagyon alacsony százalékban használják, és uniós szinten is szinte már sereghajtók vagyunk, és azt mondta, hogy valószínűleg egy GPT magyarul csoportnak is köze van, mert a környező országok meg egész EU-s átlaghoz képest ez kimagasló.
1: Mármint ahhoz van közel, hogy sokan használjuk magánemberként.
2: Így van, magánemberként. Viszont ugye a vállalati környezetben tiltják, nem értik, nem tudják, és Én most, hogyha már a lakosságnál értem ezt az eredményt, akkor most szeretném az új könyvvel a vállalkozásoknál, hogy legyen egy mankó, egy segítőtárs, ami abban tud eligazítást nyújtani, hogy hogyan kell helyesen és jól használni, és mennyi, és végig tudjanak menni ezeken a pontokon. És nekem az a nagy vízióm, meg az álmom, hogy a könyvhez jár egy Skill Pass nevű alkalmazás is, ami hasonló, mint egy LinkedIn, csak itt az AI képességeinket gyűjtjük, hogy hol tanultunk, milyen referenciánk van, mit csináltunk, milyen képzésen vettünk részt, milyen könyvet olvastunk el, milyen tudásunk van, milyen gyakorlatunk van, milyen eszközöket használtunk, és ez a fajta háttér egy úgynevezett skill mapet, egy térképet ad a mi képességeinkhez, és az a Skill Pass, mint egy útlevél, mint egy bizonyítvány tud nekünk ott lenni, hogy hol tartunk az AI világban, és erről a visszacsatolást a saját kapcsolatrendszerünk tudja adni. Azok értékelik, hogy ténylegesen mi hol tartunk, akár az ügyfelek.
1: És utána, ez valahol meg is jelenik?
2: Ezt mindenki saját maga tudja jogosultság szinten beállítani, és ki tudja exportálni egy PDF-be. Tehát ez nem lesz megosztva senkivel, csak az ugyanúgy, mint a LinkedIn-en vagy a Facebookon, hogy beletájtani az adott adat, az kivel lesz megosztható. Lesz profil, tehát ugyanúgy ismerősnek lehet egymást jelölni, vagy követni lehet az adott személyeket, és beletájtani, hogy milyen adatot hagyunk nyilvánosra. De ez mindenki maga dönti, hogy mit enged ki, mit láthatnak mások. Ez egy gamification alapú platform, tehát látják azt, hogy mondjuk hanyas szinten vagyunk, az ott megjelenhet, de azt is le lehet tiltani, lehet, hogy csak a nevünket, vagy még azt sem, vagy a felhasználó nevet jelenítjük meg. És ennek az a cél, hogy én egyetemen azt látom, hogy próbáltunk akkreditálni bizonyos képzéseket, és voltam minél kiderült, hogy 2 év lenne, amire ez átfut, és az alatt megváltozik az egész piac. És nagyon nehéz lekövetni. Tehát nekem is a könyv 2 év alatt készült el. Tehát, hogy ezeket nem lehet megúszni. Tehát, hogy az a fajta oktatási rendszer, ami ma van, nem tudja lekövetni azt a sebességet, amit az AI megoldások diktálnak. És én ezért találtam ki ezt a Skill Pass-t, ami azt teszi lehetővé, hogy az, aki elindul ezen az úton, az utána egy életpálya modellként lehetőséget kapjon ahhoz, hogy könnyebben helyezkedhessen el, a cégeknek pedig egy olyan iránytű, ahol látja, hogy ki az, akivel érdemes együtt dolgozni, melyik céggel dolgozzon, melyik freelancert vegye fel, melyik munkatársal bővítse a céget, és én azt szeretném mondjuk egy ilyen kettő és öt éven belül, hogy ez egy olyan standard etalon legyen, hogy az alapján nézik meg az embereket, hogy milyen a skill pass-e, milyen szinten van AI-ba, és ez lesz az a vezérőrendszer, ahol a tudásuk alapján tudják az embereket elbírálni és felvenni.
1: Tehát, hogy mondjuk közben ne higgyem el mindenkinek, aki azt mondja, hogy ért hozzá, igen, hanem ebből tudnék tájékozódni.
2: Pontosan. Tehát itt van egy közösségi visszacsatolás, van egy nyomon követés, tehát azok, akik a saját képzéseinken, meg a előadásainkon, workshopjainkon részt vesznek, azokat bele fogjuk csatolni ebbe a rendszerbe, az nagyon hiteles tud lenni, meg például a könyvhöz is kapcsolódik egy ilyen rendszer, és aki elolvasta, aki végigment, azt jelezni fogjuk a profilon.
1: Egy keresztkérdésem lehet, hogy
2: persze.
1: Hát ezt a könyvet, amit most írtál, ezt te írtad, vagy az AI írta?
2: Erre nagyon nehéz jól válaszolni, mert alapvetően a könyvet én írtam, 12-szer írtam újra a könyvet, és 25 grafikai verzió készült. A könyv esetében agentekkel készítettem az összes grafikát, az agentekkel készítettem a nyomdai előkészítést, a dizájnt én promptoltam fel skillként, és azokat a funkciókat például, ahol minden egyes fejezetben benne van, hogy azok a szereplők, akik részt vettek abban a fejezetben, ki van emelve, hogy tudjuk azt, hogy az adott feladathoz ki kell a csapatból. Na ez például maga az agent csinálta, tehát ezért nehéz el így őszintén választ adni, mert vannak olyan részei, ami a könyvnek valószínű, hogy nagyobb részben az AI munkája az, hogy a fizikai megjelenése, mert hogy grafikus nem dolgozott a könyvvel. Meg például voltak olyan agentek, amik a helyesírást ellenőrizték, volt, aki a nyelvhelyességet, volt, aki a szakmai tartalmat lektorálta, azt a fajta részt is külön agenttel lektoráltattam, hogy mennyire lesz érthető. Szimulációkat futtattam le, mint hogyha valakik elolvasták volna, és melyik rész volt az, ami kevésbé érthető. És ugyanúgy egyébként kiadtam tesztolvasóknak is a könyvet, és azokat a véleményeket, azokat a visszacsatolásokat, amiket tőlük kaptam.
1: A tesztolvasók emberek.
2: Igen. Olvasó emberek, tehát a virtuális embereket is, meg a fizikai valós embereknek a véleményét is visszacsatoltam és visszaépítettem. És ez bevált az előző könyvemnél is, a Sikerkalóz AI hullámlovasoknál, ami promptolásról szól, hogy amit az emberek, az átlag olvasó nem értett, azt addig írtam, ameddig érthetővé nem vált a számukra. Meg kell mondanom, ez az AI agentek a gyakorlatban egy jóval nehezebb könyv. Tehát ott arról volt még csak szó, hogy megtanulunk beszélgetni az AI-jal, megtanuljuk a gépet nyelvét, hogy azt csinálja, azt értse a gép, amit mi gondolunk a saját fejünkbe. Ott az sem volt sokaknak olyan triviális, egyszerű és könnyű. Tehát, hogy látszik azt, hogyha valaki megértette, használta a könyvet, és megtanult jól promptolni, sokkal jobb eredményeket ért
1: igen,
2: el.
1: Ez tanulszíthatom.
2: De ma az agentek világában nem elég csak jól promptolni. Ebben a webes felületben van egy hatalmas nagy promptgyűjtemény, skill gyűjtemény, MCP-k, minden, ami kell ahhoz, hogy összeálljuk az agentet. Itt már meg kell értenünk a folyamatszervezést is. Meg kell értenünk a saját folyamatainkat. Az egyetemen tanítottam folyamatmenedzsmentet, és akkor megkérdeztem a hallgatóktól, hogy ismertek-e folyamatokat? Hát, mi nem ismerünk. Mondom, mit csinálsz reggel, amikor felkelsz? Hát, felkelek. És akkor utána mi a következő lépés? Hát, felveszem a papucsomat. És utána? Hát, megmosakszom. És utána fogat mosok. És utána reggeli. Na, ez egy folyamat.
1: Igen.
2: És én nagyon sokszor megijedünk bizonyos kifejezésektől, meg hát mi lehet az, hogy folyamat? Hát ezek, amiket csinálunk napi szinten az adott munkat végzésben, az is egy folyamat. Hát mit csinál, milyen folyamatot dolgoztatok ki az ügyfélkezelésre? Hát nekünk nincs ilyen. Mondom, és akkor hogyan válaszoltok az ügyfelek e-mailre? Hát úgy, hogy bejön az e-mail, priorizáljuk azokat, amiket gyorsan meg kell válaszolni, azokat elküldjük az egyik kollégának, az egyik munkatársunk az csak priorizál, a másik pedig utána, ami olyan, hogy ő meg tudja válaszolni. Megválaszol, nem tudja, akkor elküldi a főnöknek, vagy elküldi a mérnöknek, és akkor ő válaszol. Ezt hívják e-mail küldési ügyfélválasz folyamatnak. Tehát, hogy megvan ez, csak nem dokumentáljuk, nem írjuk rá, és nem tudatosítjuk.
1: Mennyiben változott meg a könyvírás folyamata nálad? Nyilván egy szép irodalmi mű az kicsit más.
2: Az kicsit más. Tehát ugye én azt gondolom, hogy drasztikusan. Tehát most már, ha megszületik a kézirat, tehát hogy elkészül meg egyébként a kutatást, az összes ilyen kutató folyamatot AI-ja készítettem, de azért még szeretem leülni, megírni az alapot, és persze azért az AI-t használom stilisztikára, meg azt, hogy formába rakja, meg egységesítse, de alapvetően az, hogy egy egyszerű pongyul a kéziratból, már pár kattintással könyvet lehet készíteni, úgyhogy a nyomda ilyen minőségben előállítja, tehát a QR kódot elkészíti, az ISB számot vonalkóddal ellátja, a kiemeléseket megcsinálja, kiszámolja a kötési távolságokat, a védőtávolságot, a legutolsó ilyen pontnál, hogy megfelelő távolságra legyen a szöveg, a különböző boxok között tartsa a távolságot, ne lógjon egymásra a szöveg. Ez nekem hónapokban tellett, aminek kidolgoztam ezt a stílust, a rendszert, ahogyan működött egyáltalán az, hogy a megfelelő PDF szabványban, amit a nyomda tud fogadni, a vágójelek megfelelő helyre kerüljenek. Itt, ha megnézzük az oldalregiszter, de ez is nagyon, nagyon nagy kihívás volt, hogy ilyen szépen fusson a regiszter, és oldalról lássuk azt, hogy melyik fejezet hova tartozik. Tehát, hogy ezek most így már egybe egyszerűnek tűnnek. Amíg eljutottam addig az útig, az nagy kívás volt, de már, hogyha a következő könyvet kéne elkészítenem, bedobok egy Word fájlt, egy dokumentumot, és kijön a könyv.
1: Igen, ebben a modellben.
2: Ebben a modellben, a stílusban. Nyilván mondjuk azt mondjuk megcsinálni, hogy mondjuk a színvilágot cseréje, meg bizonyos stílust ki tudjak benne cserélni, azt meg lehet adni, tehát könnyebben lehet most már bármilyen könyvet, mert azok a keretek, amik vannak, azt tudja. Hogyha mondjuk formátumot kell állítani, mondjuk ne ilyen A4-es méretű legyen, meg például az is nagyon sok idő volt, amire például ilyen apróságokat kitaláltam, hogy egy ilyen formátuma legyen a könyvnek, hogy megáll a lábán, és amikor hajtjuk, lapozzuk, akkor könnyű legyen olvasni, oda lehessen tenni. Nekem az a filozófia, ami kicsit, amit a Steve Jobs is csinált, hogy az Apple-el, hogy a felhasználó elkezdi majd ezt a könyvet olvasni, beépíti a gyakorlatba, és akkor vegyen észre ilyen kis finomságokat. Akkor például amikor a kezébe fogja, nekem nagyon fontos volt, hogy olyan legyen a tapintása a könyvnek, ami kedves a számunkra, és hogy könnyű legyen lapozni, a spirál mérettel is nagyon sokat kísérleteztünk. Tehát, hogy ezek ilyen kis apróságok, és én ezzel nagyon sok időt töltöttem, és például ezeket lekutattam a ChatGPT-vel, hogy milyen megoldások vannak, hogyan oldják ezeket meg, és ez is egy ilyen folyamat volt.
1: Digitálisan meg se jelenik akkor?
2: Tervben van, tehát hogy most pont azon dolgozunk, ez egy kísérlet lesz, mert hogy úgy van elkészítve a könyv, ez is megint nagyon formabontó, és ez egy nagy kihívás, hogy 4 nyomda vállalta egyszerre, tehát 4 nyomda dolgozott rajta, mert egyet nem találtam, aki megcsinálta volna így. Van, aki csinálta a beltartalmat, van, aki a borítót, van, aki fóliázta, összespirálozta, és itt van rajta egy ilyen kaparos sorsjegyszerű rész, van, aki fóliázta, összespirálozta, és itt van

0: fogunk generálni, és ugye ez a webes felület, ez a szótár, ez nagyon nagy segítség lesz, tehát lesz digitális példány belőle. Igen, hát akkor a terv, csak még azt kísérletezzük.
1: Gratulálok neked ehhez a könyvhöz.
0: Köszönöm szépen.
1: Ma, illetve hát az adás szerint tegnap volt az olvasás világnapja, úgyhogy jó olvasást kívánok hozzá, bár lehet, hogy az kicsit szép irodalmi olvasást jelent, de szerintem ebben is mindenki megtalál bőven magának elég olvasnivalót. Remélem a műsorban meg elégendő érdekességet találtak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm a megosztásokat, Kerek Istvánnak pedig, hogy itt volt, és mindezt elmondta nekünk, és sok sikert a könyvhöz.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Atévi start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Kärher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kärher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a Vendégváró következik. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
1: Ez itt a Vendégváró. Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és ezúttal Hajdú Szoboszlóra fogunk ellátogatni. Nem csak megnézzük, hogy a városban miként fejlődött az élet és a gyógyturizmus, mint kezdeti célpont, a kezdeti cél után hova tudott a város fejlődni és az ott található szolgáltatások, hanem kicsit arra is ki fogunk tekinteni, hogy milyen programokat tudnak választani az arra látogatók, hova érdemes ellátogatni, de talán kezdjük is rögtön rögtön akkor az első beszélgetéssel, ami egészen pontosan egy szállodához fogunk most a következő percekbe ellátogatni. A Hungest Hotel békeszállodát választottuk, és a vonal túloldalán Szerdi Zsuzsannát, a Hungest Hotel békeszálloda igazgatóját köszönhetem, a general managerit a szállodának. Üdvözlöm!
2: Köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Hát ugye az, hogy Hajdúszoboszlón a turizmus tulajdonképpen a gyógyturizmussal függ össze, ezzel senkinek nem mondok el semmi újat, de amikor például az önök szállodáját olvassa, annak történetét valaki, akkor láthatja, hogy a szálloda története 1963-ra nyúlik vissza, viszont 2024 decemberében nyitott újra négycsillagos szállodaként a hotel, és hát ezért is gondoltuk, hogy önöket keressük meg, hiszen mondhatjuk azt, hogy a várossal együtt fejlődött a szálloda. Mi az, ami fejlesztést igényelt? Hogyan változtak az igények?
2: Igen, hát elvitathatatlan, hogy Hajdúszoboszló esetében első pillanatra mindenkinek a gyógyvíz jut eszébe, és hát itt említsük meg, hogy nem csak a gyógyvíz, hanem különféle strandvíz, strandmedence szolgáltatások is vannak. Elvitathatatlan, hogy a Hungarospa Hajdúszoboszló egyik motorja, hiszen Közép-Európa legnagyobb fürdője, ahol mind a gyógyvíz, mind az egyéb fürdős elemek is nagyon fontosak. Valóban ezzel együtt alakult és fejlődött a Hungest béke élete is. Én nem találkozok olyan emberrel, aki akár maga, akár valamelyik családtagja ne lett volna már a béke hotelben, hiszen 1970-es évekre nyúlik vissza a történetünk. Azonban az idők változnak, folyamatos a megújulás, így a Hungest béke is megújult, 2 éve nyitottunk újra egy 5 éves felújítási ciklus után, és felújítottuk úgy a szállodát, hogy a mai igényeknek abszolút megfelelő legyen. Korszerűsítettük a szállodai részt, a fürdőrészt és a vendéglátás területét is. Új szobatípusokkal állunk rendelkezésre, például nem voltak eddig családi szobák, vannak egybenyitható szobák, vannak apartmanok, vannak olyan lakosztályok, ahol több szoba is együtt igénybe vehető, így már a nagy családokra is számítunk, több generációs családok is fordulnak meg nálunk. Ez pontosan a gyógyvíztől indult, valamikor ugye elsősorban a szenior közönség látogatta szállodánkat, mára pedig már a családok és a fiatalabb korosztály is megjelenik. És van egy nagyon fontos új szobatípusunk is, parkettás szobáinkban kis állatot is tudunk fogadni, nincs olyan hét, hogy ne fordulna meg nálunk valamilyen házi kedvenc.
1: Igen, mondhatjuk azt, hogy a turizmus fejlődésével az igények is fejlődtek, és ahogy említette ön is, ugye most már egyre nagyobb családok is szállás típusokat keresnek maguknak, így fontos szempont az összenyitható szoba, vagy pedig a lakosztály méretű szoba, és ahogy említette egyébként egyre, hogy is mondjam, elfogadottabb és nagyobb divat, hogy kis állattal érkezzenek egy-egy szállásegységhez. Önök mit tapasztalnak egyébként, mi a legkiemelkedőbb igényváltozás, ami például a wellness részlegekkel kapcsolatban merült fel az elmúlt években a vendégek tekintetében?
2: Kétségtelen, hogy a legnagyobb vonzerőnk továbbra is a hajdúszoboszlói gyógyvíz és a vizes fürdőelemek. Nagyon dicsérik a vendégek azt a gazdag vizet, ami szép barna színű és még szagmentes is. Azt mondják, nagyon erős és nagyon hatásos. Viszont számos új szolgáltatást is bevezettünk, mert a vendégigények erre mutattak. Most ma már nem csak gyógyítunk, hanem különböző wellness kezeléseket is kínálunk. Itt az átlagos frissítő kezeléseken túl speciális, exkluzív kezeléseket is kínálunk, különböző bőrmegújító hatással, és ami nekünk a specialitásunk, hogy személyre szóló tanácsadást is adunk, és a vendégek hazatérve otthonukban saját maguk is folytathatják ezeket a kúrákat, hiszen a krémbárunkban megvehetik azokat az alapanyagokat és hatóanyagokat, amit ajánlott a masszőrünk a kedves vendégeknek. Ezen kívül pont a nagy családosok révén, mivel minden korosztály előfordul a szállodában, számos plusz szolgáltatás elemet is kínálunk. Korábban nem volt például gyerekanimációs foglalkoztatásunk, ez egy nagyon új szolgáltatásunk. A Hungest békének is van kabala állata, Pamuta mamut, és hát biztos megfordul a vendégek fejében, hogy kerül ide egy mamut Hajdúszoboszlón egy gyógy-wellness szállodában. Már meg is adom a választ, amikor a 70-es években épült a Hunges béke, akkor az építkezés során egy mamutcsontot is találtak, és ezt most egyébként a helyi múzeumban is megtekinthetik. Nagyon szeretik a kabala állatot, nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is fotózkodnak vele, amikor megjelenik az étteremben, és hát kétség kívül a legnagyobb program az esti gyerekdiszkó a kabala állattal. Ezen kívül még számos szabadidőszolgáltatást kínálunk, csak néhányat a teljesség igénye nélkül, pingpong, tegba, lengőteke, csocsó, léghoki, biliárd, darts, és újabban már nem csak a kisgyerekeket szolgáljuk ki, hanem a tinédzserekre is gondoltunk, és Xbox és PS5 szobánk is van. Azt látjuk, hogy mindenki keresi az élményt, gyerekek, felnőttek, szeniorok, és mi ezt maximálisan ki is szolgáljuk.
1: Mit tapasztalnak egyébként a Hajdúszoboszlóra látogatók? Én emlékszem, még mikor egészen kisgyerek voltam, akkor az idősebb generációtól hallottam a legtöbbet, hogy Hajdúszoboszlót választották az adott év nyaralási helyszínének, és nagyon sokan visszatérő vendégek voltak. Aztán, ahogy én is egyre nagyobb lettem, egyre több családtól hallottam, hogy Hajdúszoboszlóra érkeznek. Mi mindent találnak ott helyben, ami miatt oda mennek? Ugye beszéltünk a wellness a gyógyturizmusról, a strandról, de tulajdonképpen mi mindent tudnak még a Hajdúszoboszlóra látogatók csinálni? Mit tapasztalnak az önök vendégeinél? Mivel egészítik ki az ott töltött napokat?
2: 20-30 évvel ezelőtt valóban, főleg a szeniorokat láthattuk a városban, akik gyógykezelésre érkeztek, pihentek, sétáltak. Aztán a város felismerte, hogy ha egész éves turizmus szeretne, akkor bizony bővíteni kell a szolgáltatásukat, és nyitni kell a szeniorok mellett a többi célcsoportra is. Eleve a Hungarospa fejlesztései alapvetően meghatározták ezt az irányt, hiszen körülbelül 20 éve jött létre a fedett akvapalasz élményfürdő, amely már nem csak szenioroknak, hanem gyerekeknek, tinédzsereknek, fiataloknak is rengeteg szolgáltatást nyújt. Aztán létrejött a prémium zóna, ami tényleg egy nagyon különleges szolgáltatásokkal rendelkező terület, szintén a Hungarospa területén, és az akvapark, a csúszdapark is számos új csúszda élményelemmel bővült. Ez már önmagában adott egy pluszt a fürdőszolgáltatásokhoz. Ezen kívül a város felismerte, hogy ne csak fürdőzzenek az emberek, hanem nagyon gazdag programkínálatot állított össze. Például az idei nyár volt szerintem az eddigi leggazdagabb programokkal rendelkező időszaka. Közel 150 program zajlott a két hónap alatt. Mindenféle korosztálynak, mindenféle témában, a komoly kiállításoktól, például Szászendre kiállítástól, egészen a Lego interaktív kiállításig, de számos koncert, szabadtéri színházélmény, szabadtéri mozi, új szolgáltatás elemek jelentek meg, és azt látjuk, hogy a vendégek ezt visszaigazolták, nagyon szép vendégforgalmat bonyolított a város, és mindenki megtalálta a neki megfelelő lehetőséget.
1: Utolsó kérdésembe pedig engedje meg, hogy egy kicsit a gasztronómiára térjek rá, hiszen önöknél is kifejezetten nagy figyelmet szentelnek a gasztronómiának, és egy 260 férőhelyes éttermük is van. Mit lehet tudni, milyen a hajdúsági gasztronómia? Esetleg szempont-e az, hogy a helyi ételek, alapanyagok, termékek is fókuszba kerüljenek?
2: Egyértelműen a Hunges békében is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a gasztroélményekre. A hagyományos és a tájjellegű ételek épp úgy jelen vannak, mint a modern, akár diétás, akár wellness kínálat, és a mentes étkezés lehetőségére is nagyon odafigyelünk. Nem hiányozhat az asztalról, rendszeresen ott van és keresik a vendégek a hajdúsági töltött káposztát, a hortobágyi palacsintát, vagy a egyik legkedvesebb étel a slambuc, amit itt igazán a hajdúságban csinálnak szerintem a legjobban. De ezen kívül, ahogy mondtam, a modern, egészséges élményelemek is megtalálhatóak, rendszeresen kínálunk hajdinakását, kuszkuszt, mindazokat a táplálkozási vonalakat követjük, ami ma az egészséges táplálkozás. Nem hiányozhat. Fontos megemlítenem, hogy ősszel több hétvégén is tematikus gasztro hétvégéink vannak, például az idén találkozhatnak a vendégek görög, spanyol, amerikai tematikával is, és hát elmaradhatatlanak a libanapok, valamint a magyaros disznótoros hétvége decemberben. De ezen kívül szoktunk csinálni olasz napokat, nem csak gasztronómiában, hanem programok tekintetében is, és júniusban kubai hétvégénk is volt, ahol a meleg nyári karibi életérzést hoztuk ide, ételekben is, illetve programokban is Hajdúszoboszlóra.
1: Hát akkor öröm volt most egy kicsit betekintést nyerni, hogy mi mindent lehet akár önöknél is fogyasztani, hajdúsági származású lányként pedig abszolút azt mondom, hogy a slambucot senki ne hagyja ki. Szerdi Zsuzsannának, a Hungest Hotel Béke szálloda igazgatójának pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: én.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Ahogy megígértem a hallgatóknak, Hajdúszoboszlóra úgy látogatunk el, hogy programot is kínálunk, hogy hova érdemes onnan akár ellátogatni, hiszen nincs is olyan messze, sőt, a Hortobágyi Nemzeti Parkot választottuk szerkesztő kolléganőmmel együtt, és hát sokszor halljuk azt, hogy a puszta ezer arca. No de hát, vegyük is akkor górcső alá, hogy mit is érdemes a Nemzeti Parkunkról tudni, és egyáltalán, ha valaki úgy dönt, hogy oda látogat, akkor hogyan tudja ezt a leghatékonyabb módon megtenni, hogy ne csak a pusztába keresgélje a lehetőségeket, hanem konkrétan megtalálja. Ebben lesz a lehetőségem most kérdezni Szilágyi Attilát, a Hortobágyi Nemzeti Park természetvédelmi őrét. Üdvözöllek, megbeszéltük, hogy tegeződő viszonyra váltunk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megadtad a lehetőséget. Üdvözöllek, itt az adásban állunk.
3: Szeretettel köszöntelek, és minden kedves hallgatót is.
2: Hát amikor azt mondja valaki, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park a puszta ezer arca, akkor az egyúttal pozitívat is jelenthet, vagy valaki negatívnak hiheti, mert hogy a pusztaságot azzal szeretjük azonosítani, holott nagyon nem az, mert hogy tényleg ezer arca van. Természetvédelmi őrként te mit gondolsz, miért lehet azt mondani, hogy ezer arca van ennek a pusztaságnak?
3: Hát ugye a Hortobágy az sokak számára egy ilyen sztereotíp képként, hogyha megjelenik, akkor általában az, hogy vége láthatatlan horizont, gémes kút, kolompoló junyájak szelik a pusztát. Ez egyébként valóban igaz is, de ez csak egy inkább egy nyári aspektusra jellemző kép. Ugye hát az év nagy részében, például a tavasszal, egy átlagos évek esetében szinte ilyen tónagyságú vizes felületek borítják ezt a szikes talajt. Ez pontosan amiatt van, hogy a szikes talaj az egy nagyon speciális képződmény, hiszen maga a talajszerkezetnek a fizikai, kémiai paraméterei tulajdonképpen a fölülről jövő esőt annak hatására úgy viselkednek, mint a beton nem engedik át, és ilyen felszínjelöntések keletkeznek, amik természetesen nagyon-nagyon gazdag madár paradicsomot eredményeznek itt a szerte a térségben. És van ez a másik aspektusa, amikor ugye hát most Magyarország egészére jellemző ez a borzasztó nagy szárazság, amikor is ugye ki van száradva, és ez a pusztán nagyon szemmel látható, hiszen tényleg ilyen sivatagi hangulat, gyönyörű színek egyébként, ilyen gyönyörű szép szalmasárga színekben pompázik a Hortobágy, és az égkékével ez úgy gondolom, hogy mindenki számára egy ilyen megnyugtató képet nyújt, és ennek ellenére is a Hortobágy gazdagságát jelzi azt, hogy még ilyen szárazságban is ugye nagyon gazdag madárvilágnak adunk otthont. És akkor az ősszel remélhetőleg hamarosan pedig ugye beköszönt egy kicsit hűvösebb és csapadékosabb időszak, akkor ugye újra felfissül a puszta. Tehát ez a speciális növénytársulásnak, a pusztai füveknek az a sajátossága, hogy gyakorlatilag januártól decemberig többször képes a színét megváltoztatni. Sárgától egészen így a bordó színig, majd, hogy nem kékbehajló színek is vannak, amikor bizonyos fűfélék gyönyörű szépen virágoznak, mert hogy a füvek is virágoznak egyébként, ezt sokan nem is tudják, és így nálunk ezt mind-mind meg tudják tekinteni, és aki kedvet kap hozzá, akkor mindenképpen tudom ajánlani a Nemzeti Parkunkat, hiszen mi rendszeresen minden hónapban több alkalommal is szervezünk úgynevezett szakvezetéses túránkat, ahol szakemberek által tudjuk bemutatni ezeket a természeti csodákat, és a tapasztalatunk az, hogy aki fogékony ezekre a természeti szépségekre, azok maradandó élménnyel távoznak.
2: Említetted, hogy madárparadicsom, és a Nemzeti Park címermadara miatt a darut azonnal a helyhez lehet kapcsolni, a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz, de hát ennél sokkal több az a madárvilág, ami ott megtalálható. Számodra melyek a legkedvesebbek, melyeket emelnéd ki, akikkel lehet találkozni, hogyha a Nemzeti Park területére látogatunk?
3: Hát ugye kettő dolgot szeretnék rögtön kiemelni, hogy Hortobágy Magyarország madarakban leggazdagabb vidéke, nem csak a madarak számát tekintve, hanem a egy területen megfigyelt madárfajok számát tekintve is a Hortobágyit vezeti, viszi a pálmát. Ez nyilván amiatt is van. Két oka van ennek, az egyik maga a természeti adottságok, hiszen óriási távolságok, nagyon nagy bizalmat keltő biztonságos területek vannak emellett, és ugye éppen ezek a dolgok ugye sok megfigyelőt vonzanak, és a sok megfigyelő sok madarat is észlel. Tehát ez a sok szem többet lát el, de tulajdonképpen így tudnánk összefoglalni. És ha már említetted a darbakat, ugye a Nemzeti Parkunk címermadarát, ezt sokan nem tudják, hogy miért is került egyáltalán be a logóba, ma már így mondjuk ezt. Ugyanis a világon, tehát mondjuk azt, hogy a földünkön a legnépesebb daru gyülekező hely itt található Hortobágyon. Itt az Észak-Amerikában vannak olyan helyek, ahol számszakilag nagyon több madár van, de európai, sőt ázsiai vonatkozásban is ennek az úgynevezett eurázsiai vagy szürke darunak a előfordulásai helye közül a Hortobágy a legnépszerűbb. Van arra példa, hogy egyszerre akár 200 ezer madár tartózkodik itt a térségben, úgyhogy ezeknek a tömeges jelenlétét egy gyönyörű októberi naplementeiben megfigyelni, azt gondolom, hogy maradandó élményt jelent mindenki számára. Az én személyes kedvencem a másik ilyen madárfaj egyébként, a kékvilcsék, amelyekkel szintén szervezünk szakvezetéses túrákat, ugyanis ezek az egyik nagyon apró termetű, de ugyanakkor ragadozó madarak csoportjába tartozó faj, szintén a Magyarország és európai szinten is kiemelkedő gyülekező helyét itt találjuk nálunk a Hortobágyon. Tavalyi évben 5000 példányt számoltunk meg szeptember utolsó napjaiban. Vélelmezem most az idei aszályos esztendőben nem lesz ilyen kiemelkedő mennyiség, hiszen ezek a madarak elsősorban rovarokkal táplálkoznak, annak ellenére ragadozók, viszont nyilván itt az aszály következtében a vizes élőhelyeknek a visszaszorulásával nyilván kevesebb a rovar, és ebből arra következtetünk, hogy nem lesz ilyen nagy mennyiségű madár egy helyen, de már most egyébként, hogy néhány nappal ezelőtt 900 példány tartózkodott, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a mennyiség elmarad ugyan a tavalyi több ezrestől, de még így is gyönyörű látványt nyújt.
2: És hát akkor kicsit a fókuszt helyezzük át a négy lábúakra, mert hogyha Hortobágyi Nemzeti Parkra gondolunk, és akár valaki a Google képkeresőben megkeresi, akkor látja azt, hogy szép számmal vannak négy lábú állatok is, a magyar háziállatok, hagyományos magyar háziállatok repertoárja is felvonultatik a Nemzeti Park területén, de melyek is ezek?
3: Hát így van, tehát a Hortobágy és a háziállatok nem elválaszthatók, hiszen maga a Hortobágynak a sajátossága éppen az, hogy évszázadok óta a nagy létszámú állatseregleteknek, házi állatoknak ad otthon, hiszen kiváló legelőterületet nyújt mind a juhok, mind a marhák számára. És a természetesen, hogyha ezek a Google képkeresőnek az előkelő helyén megtaláljuk ugye rögtön a szürke marhákat, amelynek a hazai állományának a jelentős része itt összpontosul, de ugyanakkor a hagyományos fajtokat, hogyha felsoroljuk, akkor mindenképpen meg kell említenünk a hortobágyi raszkajuhot, a vízibivajd, illetve a nónius lovakat, ezek azok a tájfajták, amelyek itt vannak, és nem csak hogy bemutatási, hanem génmegőrzési célból is nagyon fontos szerepe van a Hortobágy Nemzeti Parknak, illetve a mellette működő gazdasági társaságoknak is. Gyakorlatilag ezeknek az állatoknak a seregletét szintén meg lehet egy vezetett, vagy egy ilyen rendes, szinte fesztivállal tekinteni, hiszen október végén tartja a Hortobágyi Nonprofit Kft. És a Hortobágyi Nemzeti Park közösen az úgynevezett behajtási ünnepet, hiszen általában a hagyományos legeltetési szezon évszázadok alatt kialakult szokásrendje október végéig engedte kint az állatokat tartózkodni, hiszen utána már zordabb időjárás következett be, és ennek a hagyománynak a tiszteletére szervezik meg a behajtási ünnepet, amely tulajdonképpen egy turisztikai, gasztronómiai fesztivál, emellett a Nemzeti Park részéről pedig ebben az időszakban zajló daruvonulásnak a megtekintésére is nyílik lehetőség szervezett túrák keretében.
2: Most már a sokadik tippet hallottuk, és most pontosan az októberre is hegyezhetjük a figyelmünket a következő időszakba, ezt már tudjuk. Viszont, hogyha valaki teljesen kezdő és először érkezne a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz, mit ajánl, hogyan készítse magát, mit érdemes tudni? Ugye már említetted azt, hogy vezetett túrákon lehet részt venni, tehát nyilván érdemes tudatos turistaként érkezni, ahhoz, hogy mondjuk tényleg a lehető legtöbb kincset megtaláljuk és megtekinthessük a Nemzeti Park területén. Tehát mit javasolsz, hogyha valaki először látogat a Nemzeti Park területére, akkor hogyan kezdje azt, hogy ő felkészülten érkezzen hozzátok?
3: Olyan széles a program választék, hogy biztos vagyok benne, hogy a különböző érdeklődési csoportok számára is tudunk nyújtani megfelelő túratípust, és mindenképpen azt ajánlom, hogy legelőször is keressék föl a interneten a Nemzeti Parknak a honlapját, ugye borzasztó egyszerű a címe, mert Hortobágyi Nemzeti Park rövidítve hnp.hu, és ezen belül külön menüponton van a turizmus, ahol számos program lehetőséget kínálunk, és emellett ugye Hortobágy településen van a Hortobágyi Látogatóközpont, ahol szintén a kollégák ott élő szóban is tudnak kiváló információkat szolgálni. Ebben az épületben egyébként megtalálunk mindenféle természetrajzi kiállítást, büfét, mindenféle információt, illetve hát közismert, hogy onnan egy perc sétára van a klasszikus 9-lyukú hídnak a tövében a Pásztor Múzeum, ahol szintén a pásztorsághoz tartozó kiállítási anyagokat tudjuk bemutatni, nagyon magas színvonalú interaktív kiállítás keretében. Tehát aki önmagában csak a településre érkezik, az már ott el tud tölteni egy egész napot, és emellett a Hortobágy településről kiindulva csillagirányban, minden irányban találunk olyan program lehetőséget, illetve látogatható területeket, ahol a természetbe tudunk egy kicsit elmerülni. Mindenképpen azt ajánlom, hogy előzetesen tájékozódjanak az internetről. Azt kell, hogy mondjam, hogy a tapasztalatunk az, hogy a önálló látogatókhoz képest ugye nagyságrendekkel többet tudtunk nyújtani egy szakembernek a segítségével, aki föl tudja hívni a figyelmeket arra, hogy mit érdemes hol megnézni, hiszen sokan mondták azt, hogy aki a 33-as főút szeli ketté ugye a Hortobágyot, aki csak itt 60-80 km/h átszeli a Hortobágyot, hogy hát mit lehet itt látni ezen a nagy semmén. Hát ugye meg kell állni, meg kell hajolni, meg kell fogni a füvet, le kell ülni, meg kell szagolni, és ugye te gyakorlatilag át kell élni a természetet, és ezeken a túrák keretében erre van mód.
2: És hát akkor ugye most tippet adtunk az először odaérkezőknek, de én szeretném buzdítani a már odalátogatókat is, hogy térjenek vissza, méghozzá ezzel a kérdésemmel, hogy Attila, te hogy látod, aki évek óta ott dolgozol természetvédelmi őrként, nem lehet megunni ezt a tájat, mindig van valami új, jól sejtem?
3: Így van, azt kell, hogy mondjam, hogy igen, 25 éve vagyok itt, és hát meglehetősen nagy tapasztalatokkal bírok így a látogatók véleményének a szondázásában. És azt kell, hogy mondjam, hogy az a tapasztalat, hogy nem lehet semlegesen viszonyulni a Hortobágyhoz. Sokan nem szeretik, mert sokan mondjuk a vízpartokhoz, vagy éppen a hegyvidékekhez jobban vonzódnak, de azt kell, hogy mondjam, hogy lényegesen nagyobb azoknak az aránya, akik beleszeretnek ebbe a tájba, ebbe a tágas levegőjű világba, ahol a tekintet akadálytalanul kalandozhat, mint a szilajménes, és ugye sokak számára az a természetélmény itt lehet leginkább átélni. Azt mondják, tehát teljesen laikusak, akik ugye bejárták már a világot, és így megérkeznek, és teljesen rácsodálkoznak, hogy ebben a tájban van valami olyan szakrális, ami számukra így a saját lelküket is feltölti. És ebben én elfogult vagyok természetesen, de való igaz, hogy az ember itt kimegy a pusztára, akkor olyan végtelen nyugalom árad felé, hogy itt a világnak a zajai, a stresszei, azok biztos, hogy oldódnak az emberben.
2: Érdemes tehát többször, vagy első alkalommal is a Hortobágyi Nemzeti Park területére látogatni, és hát a természetvédelmi őrökkel is beszélgetni, és az ott dolgozókkal. Szilágyi Attilával tettük meg ezt mi az elmúlt percekben, de javasoljuk azt, hogy oda kell látogatni, hiszen tényleg, amit a nemzeti parkok az utóbbi időben is megmutattak nekünk, azt a jövőben is megteszik. Nagyon szépen köszönöm, Attila, hogy a rendelkezésünkre álltál.
3: Nagyon szívesen.

0: váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
1: Utolsó témánkhoz érkeztünk, és már egy kis szállásról is tudtunk hírt adni, hogyha valaki Hajdúszoboszlóra látogat, egy programot is ajánlottunk, nem is akármilyet, és hát nézzük azt, amiről már a műsorunk elején beszélgettünk, hogy azért nagy múltra tekint vissza a Hajdúszoboszló, és az tagadhatatlan, hogy a gyógyfürdő az, ami elsősorban a fő fókuszában van azoknak, akik oda látogatnak. Úgyhogy most Cegle Pincz és Enikővel, a Hungaroszpá Hajdúszoboszló vezérigazgatójával beszélgetek. Üdvözlöm!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
1: Hogy érzékelik, még mindig igaz, ugye, hogy a gyógyfürdő az, ami az első, elsődleges célpont, vagy ok, amiért oda látogatnak, vagy mennyiben alakult ez át az elmúlt évtizedekben?
2: Én azt gondolom, hogy az elmúlt 99 évben, hiszen idén volt 99 éves a fürdő, azért jelentősen meghatározta a város életét, és elsősorban a turizmusát, a Hungaroszpá, tehát a hajdúszoboszlói fürdő, Hajdúszoboszlónak, és én ebben nem nagyon látok elmozdulást, tehát azt gondolom, hogy mindenképpen az elsődleges célpont és az elsődleges attrakció az a fürdő Hajdúszoboszlón.
1: De ehhez képest mégis hatalmas fejlődésen esett, tehát ha mondhatjuk azt, a gyógyturizmus, a gyógywellness, mert már viszont közel sem csak arról beszélhetünk, hogy a szenior generáció járna oda, hanem most már a családok is felfedezik. Hogyan tudott ehhez maga a fürdő fejlődni, és mi ment át, hogy most már tényleg mindenki, minden generáció megtalálja magának megfelelő vizes élményt?
2: Igen, én azt gondolom, hogy ma már nem elsősorban gyógyturizmusról, sokkal inkább élményturizmusról beszélünk Hajdúszoboszlón, és a mi célkitűzésünk az elmúlt évtizedekben elsősorban az volt, hogy minden egyes generációnak, és nem csak nyáron, hanem az év minden szakában tudjunk megfelelő szórakozást, pihenést és kikapcsolódást nyújtani. És természetesen ehhez óriási fejlődésre volt szükség, és volt is rá időnk, hiszen az elmúlt 99 évben egy icipici kis fürdőből Európa legnagyobb fürdőkomplexumává alakult a Hungaroszpá, a Hajdúszoboszlói fürdő, és nagyon nagyra nőttünk, mindenféle szolgáltatással tudunk kedveskedni a vendégeknek, és ma már a gyógyturizmus csak egy kicsinke szelete a fürdőszolgáltatásainak.
1: Egyébként minek köszönheti, és mindjárt aztán mehetünk tovább a gyógyvíztől, hogy egyébként az egyik legjelentősebb gyógyvízfürdő, mondhatjuk Európában is a hajdúszoboszlói fürdő, ennyire jó a gyógyvíz, vagy pedig ennyire jól tudtak szolgáltatásokat ráépíteni?
2: Én azt gondolom, hogy mind a kettőről szóban. A hajdúszoboszlói gyógyvíz az egyedülálló a világon, de azért azt be kell látnunk, hogy Magyarországon belül a gyógyvizek között azért van különbség, de nem kiugró különbségek vannak. Tehát a gyógyvíz az nálunk ugyanaz, mint mondjuk Debrecenben, vagy nagyon-nagyon hasonló az összetétele, viszont az, ahogyan mi ezzel gazdálkodtunk az elmúlt években, és mi, ahogy fejlesztettük a szolgáltatásainkat, az az, ami egyedülállóvá tette a hajdúszoboszlói fürdőt.
1: És hogyan sikerült a gyógyturizmust megőrizve úgy nyitni a többi generáció felé, hogy közben azok, akik a gyógyfürdő miatt érkeznek, ne érezzék azt, hogy már nem is annyira ők a fókuszcsoport?
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Mi próbáltuk ezt egy kicsit területileg is elhatárolni, és hál' Istennek nekünk viszonylag nagy terület áll rendelkezésünkre, hiszen a fürdő ma már több mint 32 hektáron terül el, és ennek megfelelően különböző zónákat különböztetünk meg. Természetesen van a gyógyfürdőnk, és a gyógyfürdőn belül nagyon szépen el tudjuk különíteni a gyógyászatot és a gyógyfürdőt, magát a fürdőzést, de emellett a strandon is van egy tradicionális fürdőrészünk, ahol elsősorban a nyugodtabb pihenési, kikapcsolódási a főszerep. Ez azt jelenti, hogy itt találhatóak a gyógyvizes medencéink. De emellett van egy úgynevezett aktív zónánk, ahol elsősorban a fiatalok és a családosok találják meg a kikapcsolódást. Itt található Európa egyik legnagyobb épített medencéje, egy 6000 négyzetméteres mediterrán tengerpartnak nevezett medencénk, amely mellett van egy kalózhajó, homokos a partja, pálmafák vannak, világító torony van. Ezen az aktív zónán belül található meg az úszómedencénk, és a strandnak a hátsó részén található az a családi zónánk, ahol nagyon sok gyerekélmény, nagyon sok családi élmény található, több gyermekmedence egymás mellett, egy nagy családi élménymedence. Emellett van egy akvaparkunk, és van egy prémium zónánk is, és természetesen a téli időszakban a gyógyfürdő mellett még van egy másik, és van egy prémium zónánk is, és természetesen a téli

0: látogatókat. Mi a tapasztalat? Mennyire tudták tényleg a szezonalitást kizárva egész évben fogadni a vendégeket?
1: A mi célkitűzésünk, ahogy korábban említettem, az volt, hogy egész nyáron, és nem csak nyáron, hanem egész évben tudjunk szolgáltatni a vendégeknek, és ezt szolgálja ugye a két fedett szolgáltatásunk, az egyik a gyógyfürdő, ami elsősorban az idősebbeknek, a regenerációra, a gyógyulásra vágyóknak nyújt szolgáltatást, és ugye van az akvapalasz, ami tényleg minden generációnak. Ez az akvapalasz fedett élményfürdőnk amúgy egy 15 ezer négyzetméteres, három szinten elhelyezkedő, több mint 15 medencével szolgál, és nagyon széles szolgáltatással szolgáltató üzletágunk, és én azt gondolom, hogy ennek a kettőnek, tehát a gyógyfürdőnek és az akvapalasznak a segítségével sikerült kitolnunk a szezont, tehát ma már Hajdúszoboszló nem csak egy nyári utazási célpont, hanem sokkal inkább egy egész éves attrakció lehet.
0: És hogyan látják az arányokat? Ugye említette ön is, és a kérdésemben én is mondtam, hogy a gyógyvíztől indult, úgymond Hajdúszoboszló, hogy is mondjam, vizes világa, ami miatt mindenki szeret odajárni. Mennyiben változtak az arányok, hogyha nézzük a különböző generációkat, mit tapasztalnak? 50-50 a fiatal családosok és a szenior kategória, vagy pedig azért nem ennyire egyszerű ez az összetétel?
1: Ez nem annyira egyszerű, ez szezononként változik. Azt tudom mondani, hogy az ősztől tavaszig elsősorban az idősebbek és a gyógyulni vágyók érkeznek hozzánk, viszont nyáron mindent visz a strand. A strand és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások, és ami miatt az arányokat nehéz meghatározni, és azt mondani, hogy bármelyik is nagyobb, az, hogy a strand az azért óriási. A strandunk befogadó képessége több mint 20 ezer fő, és azért nyáron vannak olyan napjaink, amikor ezt a 20 ezer főt meg is közelítjük, míg a gyógyfürdőben és az akvapalaszban együttesen is maximum 2-3 ezer főt tudunk fogadni. Ez azt jelenti, hogy egy hosszú hétvégén például ősszel, mondjuk egy október 23-ai hétvégén, amikor közel teltházasak ezek a szolgáltatásaink, akkor sem nagyon közelítjük meg ezeket a nyári 20 ezer fős létszámokat. Tehát azt tudom mondani, hogyha a vendégszámot tekintjük, akkor azért a nyár, a strand, a családosok mindent visznek, de ősztől tavaszig elsősorban az idősebbek látogatnak el hozzánk, és ők azok, akik hosszabb tartózkodási idővel maradnak nálunk, hiszen mondjuk egy gyógykezelés egészen 15 napig elhúzódhat, tehát egy 3 hetes időszakot vesz igénybe, míg például egy családi nyaralás azért ma már viszonylag rövid.
0: Én azt gondolom, hogy ebben az adásban kiderült, hogy Hajdúszoboszló nem csak a vizes világnak lehet nevezni, hanem tulajdonképpen egy igazi élményközpont is, úgyhogy remélem, hogy felkeltettük a hallgatóink figyelmét, és tudhatják, hogy nem csak nyáron érdemes oda ellátogatni, hanem akár ősszel, akár télen, akár tavasszal is, úgyhogy van miért kiválasztani ezt a települést a következő utazásunk helyszínének. Cegle Pincé és Enikőnek pedig a Hungaroszpá Hajdúszoboszló vezérigazgatójának köszönöm szépen, hogy beszámolt róla, hogy mi mindent tudunk megtalálni önöknél, hogyha odaérkezünk. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
0: Érdemes tehát Hajdúszoboszlóra látogatni, és hát az is kiderülhetett a hallgatóknak, hogy gasztronómiai élmény, vizes élmény, de akár egy igazi természeti élmény is várhat bennünket, hogyha nem ockodunk attól, hogy kicsit a városhatáron túl keressünk magunknak programot, legyenek azok idősek, fiatalok, családosok, vagy csak fiatal párok, idősebb párok, van miért felfedezni ezt a környéket is. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmüket a hallgatóinknak, tartsanak velünk legközelebb is, viszont hallásra.
2: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Mindegyikünk összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam a mások.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robot

0: ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban lezárják ma 16 órától 20 óra 30 percig a Hősök terét, a Kós-Károly sétány és a Dózsa-György út között. Az állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundel-Károly út között, valamint a Kós-Károly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni ma 10.30 és 11.30 között a Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Apród utca, Attila út, Krisztina körút útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták hétvégére a 8. kerületben a Gál Mózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Szenes Iván tér megállót a Fővám tér felé. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
3: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, ebben a műsorban mindig visszalapozunk a naptárban és megnézzük a híreket. Ezúttal 2026. április 17-ét idézzük fel. Ezen a napon Irán bejelentette, hogy a tűzszünet idejére ismét engedélyezi a kereskedelmi hajók áthaladását a stratégiai fontosságú Hormuzi szoroson. Donald Trump amerikai elnök üdvözölte a lépést, miközben az amerikai tengeri blokád továbbra is érvényben maradt. A hírre az olaj ára mintegy 9%-kal esett. És szintén 2026. április 17-én a Spirit FM Tehetségútja című műsorában Somodi Solymos Eszter vendége Gubik Petra volt, és a mentorálás kihívásairól beszélgettek.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és ez a Tehetség útja következő adása. A mai nap a Talentum Hungaricum programról fogunk beszélgetni, legalábbis biztos, hogy érintjük, és első vendégem Gubik Petra, junior primak, Honti Kránic Lajos és Petőfi zenei díjas színművés, művész, Jászai Mari díjas előadó művész, dalszerző és a Talentum Hungaricum mentora. Üdvözöllek itt nálunk.
5: Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Sziasztok!
4: Márciusban Balázs Jánossal és Rúzsa Magdival adtál elő egy kalotaszegi népdalt feldolgozva. Talán kezdjük innen, ha már azt harangoztam be, hogy Talentum Hungaricum zárókoncert. Milyen volt neked a zárókoncert, amikor tényleg mindenki egyesül a Talentum Hungaricumnál, és ott van a rengeteg fiatal tehetség és a rengeteg híres zenei alkotó?
5: Nagyon inspiráló egy ilyen koncertet végignézni. Ez a harmadik évem, hogy mentorként dolgozom a programban. Ez egy nagyon megtisztelő feladat, de mindig minden egyes évben azon töröm a fejemet, hogy hogyan lehetnék minél hasznosabb a növendékek számára, vagy a mentoráltjaim számára. Nagyon jó látni azt, amikor egy bár rövid idő intervallum áll rendelkezésünkre a munkára, tehát a munka lehetőségre. Tulajdonképpen nagyjából, hogyha nagyon szabályos akarok lenni, akkor minden hónapban egy konzultációs óránk van. Ezeket igyekszem úgy besűríteni, hogy tényleg tudjunk egyről a kettőre haladni, vagy valahonnan valahova el lehessen jutni. És nagyon jó érzés látni, amikor mondjuk egy ilyen zárókoncerten, ugye nyomás alatt nyilván stressz helyzetben, mert már közönség is van, és egy olyan helyszínen vannak a tehetségek, ahol tényleg, hogy is mondjam, hát tulajdonképpen olyan, mint hogyha egy ilyen nagyító lencse alá kerülne az ő kis produktumuk, és kicsit érezhetik azt, hogy milyen, amikor úgy az ember megmutatja magát, de azért ez nagyon érdekes, mert itt már a srácok nagy része azért már kilépett a négy fal közül, tehát, hogy itt azért szerintem olyan előadó művészekre beszélünk, akik remélem, hogy tényleg ott lesznek a jövő nagyjai közt. Néhányan pedig már most mondhatom azt, hogy tényleg már ott vannak a lépcsőkön, és szerintem nagyon jó, hogy ezt a lépcsőt, ezt a ranglétrát, vagy nem is tudom, hogy mondjam, valaki ki akarja járni, aki ma fiatal és tehetséges, és szeretne valamit alkotni, valami maradandót alkotni, valami különlegeset, valami értékállót a jövő számára. Szerintem ez mindig nagyon tiszteletreméltó és becsülendő. Szóval jó érzés ott ülni, amikor látom ezt a honnan-hová való eljutást.
4: Napjainkban nagyon sokat beszélünk arról, hogy mi lehet a tehetség, hogyan lehet a fiatalokat segíteni, és például, hogyha rád nézek, és azt látom, hogy te magad alkotsz színművészként, énekesként, dalszerzőként, akkor azt lehet látni, hogy a multifunkcionális képesség, és az, hogy több mindenben nyitott és kreatív legyen az ember, az egy fontos szempont lehet. Téged egyébként mi határoz meg? Hogy látod, hogy fontos-e az, hogy az ember nyitott legyen sokféle feladatra, és akár műfajra?
5: Nézd, tulajdonképpen ugye maga a színház az egyik legkomplexebb művészeti helyszín, vagy forma a színházban. Igazából szerintem nem is lehet, hogy te ne legyél komplex gondolkodású, vagyis hát akkor nagyon lekorlátozott saját magadat, vagy igazából a lehetőségeidet. Szóval, hogy igazából amiben szocializálódtam, az egy rendkívül összetett közeg, és az összművészet valamilyen módon jelen van, tehát a művészeti egységeknek a nagy része, java része benne van, formája, kifejező eszközei ott vannak, amiket használunk nap mint nap, minden pillanatban, egy-egy előadás alkalmával. Ha nem is mindent, mert külön lehet választani sokszor, de nem lehet külön választani, mert ha nem fakad dalra, pedig nem kifejezetten zenés színházi előadásban veszek részt, nem fakad darra a főszereplő vagy a karakter, akkor is helyenként jelen van a ritmus, a zene, tehát ezek szorosan együttműködnek. A műfajok közötti átjárhatóság és a fúzionalitás az azért nagyon fontos szerintem, mert életben tartja azt, amit mi csinálunk. Akár a színházi közeget tekintve, akár a zenei közeget, hogyha nyitottak vagyunk a különböző zenei stílusokra, akkor valamilyen szintű kulturális párbeszéd tud kialakulni közöttünk. Akár a zene nyelvén, akár az irodalom nyelvén, ez nagyon fontos dolog, az eszmecsere. Én jövök valahonnan, én ezt tudom, ő jön valahonnan, ő azt tudja, összerakjuk, amink van, és meglátjuk, hogy mi sül ki belőle, és hogyha nyitottak vagyunk egymásra, akkor egyfajta beszélgetés alakul ki az emberek között. Ez olyan, mint hogyha nem beszélném a nyelvedet, de a zene által tudnék hozzád kapcsolódni. Hogyha én bele tudok szeretni egy népdalba, és azt mondom, hogy én ezt jazzes elemekkel feldíszítem, vagy klasszikus elemekkel, akkor az már egy fúzionalitás, de eznek mindig van egy stílus határa, vagy nem tudom, hogy ez ízléssel történjen. Szerintem ebben a programban pont ezt támogatjuk, hogy hogyan lehet ezekhez stílusosan és ízlésesen hozzányúlni. Ma már szerintem nincs olyan, hogy most valamire azt mondod, hogy kifejezetten ez csak folk, vagy ez csak jazz, vagy csak rock. Ha megnézzünk egy nagyon népszerű előadót is, akkor észrevehetjük a dalaiban is, hogy ott van benne egy, mit tudom én, klasszikus fuvola, benne van mondjuk egy olyan gitárszóló, ami rockzenére emlékeztethet, de van benne olyan nem tudom, chanson alapú zongorajáték, ami meg kifejezetten a francia zenei stílusok alapjegyeit, vagy stílusjegyeit hordozzák, és ezeket beletesszük egy kalapba, összerázzuk, akkor valami csoda jó dolog tud belőle kisülni. Most nem pontosan ebben a felállásban, hogy elmondtam, de például egy népi hegedűt nagyon szépen be lehet illeszteni egy populáris közegbe. Úgyhogy közben én ki tudom fejezni a gondolataimat ezáltal. És hogyha nekem ez a legönazonosabb kifejező eszköz, mert azt szeretném, hogy ott az én dalomban egy olyan hegedű szólaljon meg, vagy egy olyan cselló játék legyen, vagy cselló szóló, akkor én azt választom, és nem foglalkozom azzal, hogy erre most valaki azt mondja, hogy ezt nem szabad összekeverni a szezont a fazonnal, mert hogyha azt stílusosan tud megtörténni, és azt mondom, hogy engem az fejez ki a leginkább és legjobban, akkor azáltal én tudom közvetíteni az én belső érzéseimet, gondolataimat. A zenének meg ez a legfontosabb ereje vagy eszköze, hogy a saját gondolatainkat zenébe tudjuk tölteni, és ezáltal kifejezzük magunkat. A színházban ugyanez, egy színész fellép a pódiumra, akkor valamit szeretne közölni, valamit átvinni csatornaként a közönséghez. Ehhez megtalálja azokat az eszközöket, amikkel a legjobban tud bánni, és a legjobban ki tudja fejezni a gondolatait.
4: Fiatal alkotó és művész vagy, viszont hihetetlenül eredményes, és ahogy a felvezetőmben is a díjak felsorolásába is belebotlott a nyelvem, érezhető, hogy nagyon sok mindent értél már el. Viszont nagyon jól ismerheted a mai kezdő művészeket, fiatalokat, és mindig mozgat az, hogy például egy ilyen fiatal művész, aki ugyanúgy ott van és segíti a feltörekvőket, milyen szemlélettel próbálod őket felkarolni, mi az, amiben tudod őket segíteni, hiszen láthatóan egyébként mindenki minden területen küzd azzal, hogy megváltozott körülöttünk a világ, nagyobb a nyüzsgés, nagyobb a zaj, és egyre nehezebb eredményesnek lenni.
5: Én azt gondolom, hogy minden emberhez külön kulcsot kell találni. Nincs két egyforma gondolkodású emberni, ezt is ezt el kell fogadni, és ezt fel kell ismerni, és ez szerintem egy szuper dolog, hogyha ezt az emberek képesek lennének észrevenni, és most nem csak a zenei gondolkodásra, hanem egyébként is, akkor csodálatos közös dolgokra lennénk képesek. Meg kell találni minden egyes individumhoz, minden egyes talentumhoz azt a fajta formanyelvet, ami nő beszél, ami nő ért. Mindenkinek megvannak a saját kis mumusai démonjai, mitől fél, mitől tart, mi az, amiben azt érzi, hogy nem tud kiteljesedni, mi az, ami neki a gátja, a féket adja. Hogyha ezeket így én mindig így figyelni szoktam őket, és így megismerni őket. Mindenkinek megvan a maga személyisége. És szerintem egy mentornak azt nem szabad elfelejteni, hogy ő nem tanár, mentor. És van, hogy csak, tehát őket van, hogy csak meg kell hallgatni, terelgetni kell. Van, akinek lehet is mondani az észrevételeket, építő jellegű kritikákban, nagyon hiszek, lehet mondani neki, mert rögtön azonnal befogadja. Ha túl sok mindent mondok az egy óra alatt, a konzultációs óra alatt, akkor tudom, hogy kicsit hagyni kell, hogy leülepedjen, mert szétfeszíti az agyát a végére már, és semmi nem sikerül hirtelen, akkor azt tudom, hogy az nem baj, mert a következő órára ezeket ő fogja tudni, vagy majd igyekszik beépíteni ezeket a kis szótárába. És én ebben nagyon hiszek, hogy ha minden egyes emberhez megtaláljuk a kulcsot, legyen az akár egy zongorista, legyen akár egy hegedű művész, legyen egy dalszerző, aki saját útját próbálja járni, és dalokat is szerez, vagy egy olyan előadó művész, aki duóban mozog, vagy zenekarban, de nem saját dolgokat csinál, hanem feldolgozásokat, akkor azt is el kell fogadni, hogy ő feldolgozásokat csinál, mert ő nem érez magában ambíciót arra, hogy saját szövegeket írjon. Viszont van egy olyan előadó művész, aki meg saját dolgot szeretne csinálni, de nincs hozzá esetleg bátorsága, vagy azt érzi, hogy jaj, mi van, ha ez nem jó lesz, meg ó, én most csak visítozom, és ez olyan indokolatlan, akkor azt helyre kell tenni. Meg kell találni annak a miértjét, hogy az hova tud bekerülni, és hogy hely definiálni benne, vagy átkonvertálni azokat a dolgokat, vagy fogalmakat, amik valószínűleg hozott dolgok, vagy bizonyos szinten, nem is tudom, alulértékelési probléma, hogy ő azt tudja betenni a helyére, és hogy a nagy érdemű elé tudjon állni egy saját dallal, és mikor ott vagyunk a zárókoncerten, kinyílik, mint egy gyönyörű rózsa. És neki csak annyi a dolga, hogy ő előadja a gondolatait, azt majd mi nézők befogadjuk. És amikor egyszerűen az embernek a szemmel könyvbe lábad, mert azt mondja, hogy Istenem, de jó. És nem baj, hogy ő még nem nincsen, attól még ő nincsen kész. De hát ki van kész? Én sem vagyok, és soha nem vagyunk készen. Én szerintem ez az pálya akkor, hogyha kellő alázattal bánik vele az ember. És én mindig erre próbálok sarkalni mindenkit, hogy ezt a fajta alázatot ne felejtsék el. Az nem azt jelenti, hogy akkor én mindig meghunyászkodok, mert ez is egy téves gondolat. Nem kell meghunyászkodni. A szakmám és a hivatásom iránti alázat, a többiek iránti nyitottság, ez nagyon-nagyon fontos. Az elfogadás, az együtt lélegzés, a zenében nem lehet nem együtt lélegezni. Ha kiállok a színpadra, és akár szólista vagyok, és valaki kísér engem, vagy egy zenekarban, ott olyan nincs, hogy nem figyelek a másikra. Akkor nem születik meg a fúzió. Akkor, hogyha nem figyelünk egymásra, akkor nem is értjük egymást. De ha figyelek, akkor értem, akkor tudunk együtt dolgozni, akkor tudunk együtt menni, és csodálatos dolgokat lehet létrehozni.
4: A beszélgetésünk végéhez érve, fel tudsz-e idézni a program keretében legemlékezetesebb pillanatot? Létezik-e olyan, ami nem csak akár a mentorált számára egy örök emlék és tanulság, hanem akár neked is mutatott valamit pluszt. Van-e egy olyan pillanat?
5: Most így egy pillanat, nem szeretnék senkit így névlegesíteni, mert tényleg nagyon, nagyon újszerű gondolkodású és csodálatos kis tehetségek vannak a programban, tényleg. Nem csak az én mentoráltjaim között, hanem úgy unblock az egész programban. Úgyhogy nekünk is megtiszteltetés, hogy mentorálhatunk. Én is folyamatosan tanulok, tehát én tőlük is. Ha én mondok valamit, akkor én szeretem azokat úgy, tehát igazából mi így meghányjuk, vetjük a dolgokat. Én nem akarok senkire semmilyen álláspontot rá tukmálni. Tehát, hogy azt én elmondom, amit én... Tehát a művészet nagyon szubjektív. Én elmondhatom, amit látok, gondolok vagy érzek, de az nyilván az én stílusom, az én érzékelésem, az én érzéseim alapján történik, az én világom alapján. Én nagyon szeretem meghallgatni az ellenérveket, és akkor elmondja a másik ember, hogy ő miért így csinálja, miért nem úgy ejti ki a szavakat, vagy miért úgy hangsúlyoz, vagy ilyesmi. Ha neki van erre megfelelő indok, én nagyon szívesen meghallgatom. És el is tudom fogadni. De azt gondolom, hogy azért ülök ott, hogy én is elmondjam a véleményem, vagy a gondolataimat. És szerintem minden egyes pillanat, amikor találkozunk egy olyan inspiráló fiatallal, egy olyan talentummal, akinek tényleg a gondolataiban, az ujjaiban a tehetség ott van. Tehát egyszerűen, ha leül egy zongorához, vagy egy hangszerhez, vagy ő előad egy saját dalt, vagy egy feldolgozást, az nekünk minden egyes pillanat inspiráló tud lenni, és maradandó. És egy picit tükör is saját magunkról. Akár arról, hogy ha, mert akaratlanul is visszagondol az ember, mert próbál visszaemlékezni, hogy ő hogy kezdte, vagy ő milyen volt, amikor ő bontogatta a szárnyait. És ezek engem is folyamatosan tanítanak, formálnak, és még tudatosabbá válik az ember ezáltal. A mentorokkal való közös együttműködés pedig az azért különleges, mert tényleg nagyon, hogy is mondjam, gazdagítja az embernek a művészetét az, hogyha többféle stílussal találkozik, és többféle stílusban kipróbálhatja magát. Rá vagyunk valahogy szorítkozva, vagy kényszerítve kicsit arra, hogy az ember helytálljon ebben is, abban is. Belekóstolni a kultúra különböző szegmenseibe, ez szerintem egy nagy privilégium, és az, hogy mi ezt megtehetjük, vagy erre lehetőséget biztosítunk ebben a programban, az egy óriási dolog. Tehát az, hogy egy olyan egy tehetség, és azt mondjuk neki, hogy ha ő zenekarban szeretne, vagy formációban, akkor azt is kipróbálhatja, a saját dalt szeretne előadni szólistaként, azt is megteheti. Ha szeretne maga mellé szerzőtársakat, azt is, alkotótársakat, azt is megteheti. Ha ő szólistát szeretne kísérni, egy szólistát, azt is megteheti, vagy ír egy dalt, és szeretné hallani azt, hogy az hogy, tehát millió dologra van lehetőség, a programban csak az dönti el, hogy az adott egyén, aki odaérkezik, ő mit szeretne, és mennyi energiája van erre. Egyébként szerintem a program mindenre nyitott.
4: Azt is hallhattuk, hogy mennyire büszke lett a program, hogy ilyen mentora van, mint Gubik Petra. Nagyon sok sikert kívánunk mind a mentor feladathoz, mind pedig a pályáthoz, és nagyon szépen köszönjük, hogy gondolatot ébresztettél a hallgatóinkba és a nézőinkbe is, hogy miért fontos ez a program. Köszönjük szépen.
5: Én is köszönöm.
3: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múlt

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a Multidézőt, és néhányat lapozunk a naptárban egészen 2026. április 20-áig. Ezen a napon az Egyesült Államok és Irán között a tűzszünet ellenére sem sikerült érdemi előrelépést elérni a béke megállapodás felé. A feszültséget tovább növelte, hogy az amerikai haditengerészet lefoglalt egy iráni teherhajót, amit Teherán a tűzszünet megsértésének tekintett. Irán válaszul dróntámadásokat indított amerikai hadihajók ellen. És szintén 2026. április 20-án a Spirit FM Adj Esélyt című műsorában Nemes Anna vendége Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója volt, és arról beszélgettek, hogy mekkora ökológiai lábnyomot hagynak maguk után a kedvenceink.
2: Dr. Kovács Erikkel folytatjuk az Adj Esélyt mai műsorát itt a Spirit FM-en, aki a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója. A témánk pedig a zöld kisállattartás, mert hogy az utóbbi években egyre komolyabb ipar épül e köré, ami környezetterheléssel is jár. Kezdjük azzal, hogy mekkora az ökológiai lábnyoma egy kutyának, és ez mit jelent pontosan?
3: Én konkrétan megmondom, hogy mekkora kutyának az ökológiai lábnyoma, ezt így pontosan nem lehet megmondani, mert ez a kutya fajtájától is függ, illetve attól, hogy városi környezetben, vidéki környezetben van-e tartva, illetve az, hogy maga a gazda milyen nevelést folytat a kutyával, tehát amikor tartja magát a kutyát, tehát hogy kicsit környezettudatosabb módon, hagyományos módon tartja, illetve neveli-e a kutyáját. Egy biztos, hogy minél jobban megyünk a városok felé, annál nagyobb egyébként az ökológiai lábnyoma a házi kedvenceknek. Itt nem csak a kutyákról beszélek, hanem itt az összes házi kedvencről, de ugye ebbe kiemelve a kutyákat is. Itt magától a kutyáknak a táplálásuktól, egészen egyébként, például egy kutyasétáltatásnál a kutyapiszoknak vagy az ürüléknek az összeszedéséig. Tehát egyre nagyobb környezeti terhelést jelent, minél nagyobb városokba megyünk, viszont azt is láthatjuk, hogy maguk a kutyatartók egyre inkább környezettudatosabbak. Itt gondolok magára a hulladéknak az összeszedéséről, a hulladéktartóba, tehát a kutyapiszok tartónak a megfelelő tárolóegységbe való elhelyezésétől, egészen például a lebomló zacskóknak a használatáig.
2: Akkor menjünk is végig, kezdjük az etetéssel. Az etetéssel mit ronthatunk el, és mennyiben növelhetjük a kisállatunk ökológiai lábnyomát?
3: Nézzük is meg. Ugye van a száraz táp, illetve vannak az úgynevezett nedves tápok. Valaki használ száraz tápot, valaki nem használ. Most nézzük az általánosságot, azt, hogy gyakorlatilag a legtöbb kutyatartó nem például főtt hússal, vagy nem szabadtartású húst használ mindig a kutyának a táplálásához, hanem bemegy az üzletbe és megvásárolja ott a tápot, ugyanúgy a nedves táp, illetve van a száraz táp. Ami nagyon fontos, abban tudunk a legjobban egyébként a környezetre hatást gyakorolni, tehát pozitív irányba, tehát annál kisebb lesz az ökológiai lábnyomunk, minél megfelelő csomagolást használunk. Itt gondolok arra, hogyha van rá természetesen ez függ az anyagi helyzettől is, hogy valaki mennyi pénzt tud kiadni, de minél nagyobb zsákba vesszük magát a tápot, annál kevésbé terheljük magát a környezetet. Ugyanis, hogy a kis adagokba vesszük rendszeresen magát a tápot a kutyának, ugye annál több hulladék keletkezik, és általában ezek a hulladékok a gyártók hát nem környezettudatos módon, hanem műanyagba csomagolják, általában fémdobozokba csomagolják, és ezek általában visszaváltani sem, illetve újra hasznosítani sem lehet ezeket a műanyagokat. Tehát ez az egyik nagyon fontos dolog, ha a táplálást nézem. A másik nagyon fontos dolog, amire oda kell figyelni, és ez a kutyának az egészsége szempontjából nagyon fontos, hogy egyre nagyobb divat, különösen a fejlett világban, hogy veganizmusra nevelik a kutyákat a gazdák, ami egy gyakorlatilag állatkínzásnak felér, mert ugye a kutya az egy ragadozó fajta, és nem gabonába etetjük a kutyát, hanem hússal kell egyébként etetni magát a kutyát, és ez nagyon sok mindenre kihat. Mind a kutya egészsége szempontjából, mind egyébként, hogyha közvetve nézem, magára az állatorvosi kezelésekre, ugyanis ha nem megfelelően tartjuk a kutyát, akkor ugye egyre többet kell vinni állatorvoshoz, ami megint csak ökológiai lábnyomban jár, mert ott is ugye veszélyes hulladék keletkezik, stb. Tehát aki megfelelően akarja táplálni a kutyáját, az én véleményem szerint egyébként száraz táp, nedves táp megfelelő arányban, illetve minél nagyobb adagba egyszerre kell megvásárolni, hogy minél kevésebb hulladékot halmozzunk fel.
2: Ugye eddig az etetésről, de ami az etetéshez hasonlóan mindennapos ügy egy állat körül, az az ő ürülékének a kezelése. Mennyiben környezetkárosító a macska alom? Ugye azt is lehet tudni, hogy az állati ürülék veszélyes hulladék, tehát ennek az elhelyezését hogyan tudjuk zöld módon megoldani?
3: A nagyon egyszerűen akarom fogalmazni sehogy egyébként, de hogyha egy kicsit tágabb értelemben nézem, akkor természetesen lehet ezzel valamit javítani, természetesen minden hulladék, minden ürülék, így nem csak a kutyáin, ahogy ön is mondta, a macskája is veszélyes hulladéknak minősül, ezeket megfelelő módon kell tárolni, megfelelő tároló egységekbe kell kihelyezni. Amikor például valaki kutyát sétáltat, sokan nagyon tévesen csinálják azt, hogy a sima kukatartóba, tehát a sima hulladékgyűjtőbe rakják bele magát a kutyának a zacskóját, tehát az ürüléknek, tehát a kakizacskót, most így fogok fogalmazni. Viszont itt például Budapesten is nagyon sok helyen ki vannak helyezve maguk a tárolóegységek, amivel ugye bele kell helyezni azokat. Onnan egyébként még lehet lebombozacskót is leszedni, mert azokat másképpen kezeli majd maga a hulladékgyűjtő, máshova fogja vinni, mert veszélyes hulladéknak számít. És például amikor elviszik ezt a hulladékgyűjtést, és belerakják magába a kumuláris hulladékba magát a gazdik, akkor azt ugye ki kell válogatni a hulladékgyűjtőnek, ami egyébként plusz munkával, megint csak plusz energiával, plusz környezeti terheléssel jár. De ezt egyébként megoldani most még jelenleg teljes egészében nem lehet. Ugyanis még maga a kiépítettsége, tehát magának a kisállat hulladékgyűjtőknek a kiépítettsége Budapesten nagyon hiányos. Bécsben körülbelül 15-20-szorosa a kiépítettsége, mint Budapesten. Tehát erre még maguknak a kerületeknek, illetve az önkormányzatoknak is, nem csak Budapesten, hanem úgy Magyarországon a legtöbb önkormányzatnak még ahhoz, hogyha környezetudatos szeretne lenni, egyébként még rengeteget kell ilyet kiépíteni, ilyen, hát idézően mondanám, ilyen infrastruktúrát. És ami nagyon fontos még, hogy az elhelyezésnél, vagy másik nagyon fontos, hogy sose, tehát mindig össze kell szedni magát a hulladékot. Egyrészt ugye ebben veszélyes hulladék, másrésztről pedig nem egészséges, főleg, hogyha a kutyapér netán még fertőzött is, ez nagyon sok kölcsön a kutyáknál, vagy a kicsikét trehányabb gazdik esetében nagyon sokszor előfordul, hogy férges maga a kutya, és netán olyan helyen piszkít és nem szedi föl, ahol kisgyerek van, ahol a kisgyerek a szájában nyúl, onnantól kezdve pedig ugye fertőzöttséget lehet kapni, bármilyen fertőzéstől lehet kapni. És még ami másik, ami nagyon fontos, hogy a kutyának a hulladékát nem csak ezek miatt kell egyébként összeszedni, hanem amiatt is, mert gyakorlatilag ma már olyan kórokozók terjednek az országban, olyan trópusi, szubtrópusi kórokozók terjednek az országban, amit nem a kutyák terjesztenek, hanem például amit a rókák terjesztenek, vagy éppen a madarak terjesztenek, viszont a kutya is el tud kapni, végül nem betegszik meg, addig az ember viszont meg tud betegedni tőle. Ezek egyre jobban terjednek, ezért is nagyon fontos, hogy a kutyákat rendszeresen egyébként állatorvoshoz kell vinni, illetve oltást kell nekik adni minden esetben.
2: Ami ebben a témában engem igazán meglepett, hogy még a közlekedés is szerepet játszik ebben a bizonyos lábnyom méretben. Ez azt jelenti, hogy túl sokat hordjuk visszük az állatainkat autóval?
3: Hát ez csak abban az esetben igaz, hogyha nekünk nincs célunk magával, mert ugye az embernek is, ugye, ami nagyon fontos, hogy a közlekedésből származó környezeti lábnyom az a legjobban növekszik az emberek esetében. Itt nem csak a környezeti lábnyom, hanem például az üvegházhatású gáz, vagy a szennyezőgáz kibocsátás is gyakorlatilag minden gazdasági szektorban, vagy illetve igen, minden gazdasági szektorban csökkenő tendenciát mutat ki az áruszállításban, illetve a közlekedésben. És ugyanúgy, hogyha megnézzük ezt a kis icipicéget is szeretett ebből ez a kis állattartás, az csak annyiban növeli meg, hogy ugye mivel a kis állatokat állatorvoshoz kell vinni, ezért mindenféleképpen ez ugye plusz teher a környezetnek, de egyébként ez statisztikailag nem kimutatható. Tehát ez annyiban nem, tehát szinte alig növeli valamennyivel magát a környezetszennyezést, tehát ez nem szignifikáns, és ez még hiba határon belül van egyébként még a matematikai szempontok szempontjából is. Tehát nincs olyan tudományos kutatás, ami azt mondaná, hogy ez szignifikánsan kihatna magára a környezetre, illetve a környezetnek a szennyezésére. Az, hogy egy gazdi autóval viszi el a kutyáját például az állatorvoshoz, vagy az, hogyha megy a gazdi, csak mondok valamit, túrázni, és az a kutya a kocsiban ül, és ő is megy vele túrázni, annak a környezeti lábnyoma semmi, szinte alig hat valami nyit a környezetre, ez a plusz teher.
2: Ebben a sorban hol helyezkednek el a kutya felszerelések, játékok, takarók, fekhelyek?
3: Hát igen, annak kemény környezeti hatása van, ugyanúgy, mint például a gyerekjátékoknak is, mert ugye a kutyának is ön, ezt ne felejtsük el, hogy a kisállat is ön, hogy megveszünk neki az állatot, egy-két nap múlva már nem szereti az a kisállat egyébként azt a játékot, hanem megunja. És ilyenkor általában gazdik hajlamosak arra, hogy kidobják, beledobják a kukába. Én láttam már olyat is, amikor kint a kutyafutatóba ott hagyta magát a játékot, ugye ugye ha nem szedi össze valaki, akkor az ugye ott marad, és ezeknek egyébként nagyon hosszú ideig van a lebomlás ideje, mert nem környezetbarát módon gyártják ezt a gyártók, tehát nem nagyon figyelnek oda a környezetvédelemre a gyártók, tehát ott van attól elkezdve műanyagtól elkezdve újrahasznosítottig, de azok ugyanúgy ugye kihatnak a környezetre, a greenwashing egyébként itt is megjelenik. A fekhelyek egyébként azok, amelyek a legkevésbé környezetterelőek, mert általában egy kutyának az életében kölyökutyaként, meg ugye felnőtt kutyaként maximum 1-2-3 fekhelyet szoktak használni. Én sajnos láttam olyan negatív példát is, hogy a gazd elégette magát a kutya fekhelyet, tehát egy vidéken volt, hogy elégette magát az őszi levélégetéskor, rádobta magát a kutya fekhelyet, tehát ezekkel nagyon óvatosan kell, ezeket nem égetjük el, nem összegyűjtjük, és ugye hulladéktárolóba elviszük, mert majd maga a hivatalos szervek, tehát akkor maguk a szervek, akik ezt elviszik hulladék égetőbe, amiből egyébként később energiát keletkezik, ezt ők tudják elégetni megfelelő módon. De most már azt lehet látni, hogy a gazdik is egyre inkább, egyre több gazda figyel oda ahhoz, hogy újrahasznosított játékokat vegyen a kutyáknak, de a a kis kedvenceknek a tartása nem jár akkora ökológiai lábnyommal, hogy ez bármennyire is szignifikánsan meghatározhatná magát a környezetnek az állapotát, vagy a természetnek az állapotát, de természetesen kihat rá, de nem olyan mértékben, mint például más ágazatok.
2: Minden esetre érdemes odafigyelni. Dr. Kovács Eriknek nagyon szépen köszönjük.
3: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Ez volt a Békés Express.
1: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban lezárják ma 16 órától 20 óra 30 percig a Hősök terét, a Kós-Károly sétány és a Dózsa-György út között. Az állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundel-Károly út között, valamint a Kós-Károly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni ma 10.30 és 11.30 között a Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Apród utca, Attila út, Krisztina körút útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták hétvégére a 8. kerületben a Gál Mózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Szenes Iván tér megállóta a Fővám tér felé. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
4: Latman Tamás a vendégünk itt a Startban, a nemzetközi jogász, akivel hát van mit megbeszélnünk, mert azt gondoltuk, hogy a koncessziók ügyéről és aztán a magántőke alapokról ejtünk néhány szót, ezek ugyanis elég súlyosan összefüggnek egymással, hogy mennyire azt éppen most egy kormányzati elszállás fogja majd nekünk megmutatni, mert mindkét ügyel igen erősen akar foglalkozni Magyar Péter kormánya. Latman Tamás, jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
4: Kezdjük azzal, hogy mi az a koncesszió, mit értünk ez alatt?
5: A koncesszió az valamiféle állami engedélyt jelent, és általában az államok gyakorlatában bizonyos tevékenységeket ennek az engedélynek a birtokában lehet végezni. Ez általában arra a célra szolgál, hogy valamilyen az adott állam megítélése szerint fontos tevékenység, vagy akár kereskedelem, bizonyos járócikkek kereskedelme, az valamiféle állami kontroll alatt maradjon. Ezért ezt a tevékenységet bizonyos meghatározott körnek engedi az állam, és ennek természetesen van egy ellenértéke, ez a koncessziós díj. Tehát amit talán a közvélemény a legjobban ismerhet, például az autópályaépítés és üzemeltetés, dohányforgalmazás, ugye ezekre vannak koncessziók, állami engedélyek, és még nagyon sok más dolog.
4: Kaszinó.
5: Kaszinó üzemeltetés, így van. Tehát azok a tevékenységek, amiket az állam nem szeretne teljesen szabadon engedni, úgymond, mert mondjuk, ha már az autópályát említettem, az autópályák, az utak, azok úgynevezett elidegeníthetetlen állami tulajdon, tehát senki más, csak az állam. Építek egy magánutat valahogy jogilag, az is az állam tulajdonába kerül abban a pillanatban, hogy elkészül, mert a jogszabály ez diktálja, és ennek az alkalmazása, használata, ez állami szabályok mentén működik Magyarországon.
4: Ez valószínűleg nagy üzlet lehet, ezt majd mindjárt megbeszéljük, hogy mennyire, ja. Mert hogy rendre a NER-hez közeli figurák szerezték meg a cégeiken keresztül ezeket a koncessziókat.
5: Igen, ez egy kiváló eszköz arra egyébként, hogyha egy kicsit lelépünk már a funkcionális működés, és el akarunk menni a politikai mafiózás, akármilyen irányba, ahogy tetszik a nézőknek. Ez egy jó eszköz arra, hogy meghatározott köröket mondjuk folyamatos és biztos jövedelemhez próbáljon juttatni az állam. És hogyha ez a szempont válik dominánssá, akkor az nyilván egy egészségtelen működés.
4: Ugye, normális módon az államnak kell jól járni.
5: Igen,
4: ebben, mert átadom a költségeket, igen. Valamit keresel rajta, de fizetsz is érte.
5: Ugye az oka annak, amiért ezek a koncessziós tevékenység, az egész elfogadható egyébként még a reális nézőpont esetében is, hogy az állam nem feltétlenül ért ahhoz, hogy mindennel foglalkozzon, akkor kiszervezi a tevékenységet valakihez, aki ezzel foglalkozik, és ő az a bevétel egy jelentős részét átadja az államnak, és akkor mindenki jól jár, hogyha ez normálisan van megszervezve, akkor mindenki jól jár. Ha nem normálisan, akkor csak egy valaki.
4: Azt gondolom jogos igény, hogy egy ilyen koncesszió esetében a koncesszor, tehát aki megkapja itt a jogosultságot, hosszú távon tudjon gondolkozni. Vajon jogos igénye az, hogy 35-40-60 évekről beszélünk?
5: Ez abból a szempontból, hogyha nézzük a koncesszor legitim igényeit, akkor természetesen mindenki szeret hosszú távra dolgozni, hosszú távra tervezni, a koncesszor is szeretne hosszú távon a bevétellel tervezni, ahogy az állam is adott esetben szeretne hosszú távra szeretné lerendezni az adott kérdést. Tehát, hogyha normális körülmények között vagyunk, akkor ez mindenkinek az érdeke.
4: 2061-ig érvényes az autópálya szerződés például. Az 35 éves, Szíj László és Mészáros Lőrinchez köthető azoknak a cégeknek a sora, amelyek ebben részesek.
5: Így van, tehát ez egy tipikus példa. Általában az államok gyakorlata az egyébként, hogy az ilyen nagyon komoly infrastruktúrális működtetésekre irányuló szerződéseket nem egyik napról a másikra, és nem egy-két évre szokták megkötni. Tehát önmagában az, hogy ez hosszú lejáratú szerződés, az mondhatjuk úgy, hogy normális.
4: 13%-os haszonkulcsa működtette a hírek szerint. Ugye a G7 portál volt az, amelyik ezt megpróbálta kiszámolni, az autópálya koncesszióját, ez a cégcsoport. 13%, ami az államtól érkező pénzből tiszta nyereség. Ez normális?
5: Én azt gondolom, hogy az ilyen jellegű koncessziós szerződése gyakorlatában egy kicsit magas, tehát ennél alacsonyabb szokott lenni általában a profit rátája az ilyen szerződéseknek más államokban. Ez egyik oka annak, hogy elkezdett úgymond szemöldököket húzogatni konkrétan ez a fajta koncesszió.
4: Itt ugye most három nagy koncessziós ügyről beszél a magyar kormány, egyrészt maguk az autópálya ügyek, Itt a rejtett tulajdonosokkal van igazából baja, ha jól értem a kormányzatnak. Ugye általában is, meg ebben az ügyben is, mert az feltételezés, hogy Szíj László és Mészáros Lőrinc, de nem látható, hogy Szíj László és Mészáros Lőrinc. Másrészt, hogy túl sok a közpénz ebben a történetben, és túl sok a haszonkulcs, ugye erről beszéltünk az imént. A harmadik pedig a kaszinóknál merül fel a politikai időzítés kérdése, hogy épp akkor milyen érdekes, amikor kormányváltás van, sikerül koncesziós jogokat adni kaszinóüzemeltetésre NER-hez közeli embereknek.
5: Itt az alapvető probléma úgy generálisan, nem csak ezeknél az ügyeknél, az alapvető probléma mindig is az volt, hogy a koncesszió kialakításának folyamata, pályázati és egyéb folyamatok, azok soha nem voltak igazából annyira nyíltak, transzparensek, mint ahogy ezt úgy általában elvárják, és általában a kedvezményezett személyi kör az mindig is a NER-hez kötődött. Ez ugye, amíg a NER volt úgymond hatalma Magyarországon, ez igazából mindenki természetesnek tekintette, és legfeljebb ugye beszélgetések szintjén volt, hogy mindenki morgott miatta, de most a politikai változások okán fönnáll, megvan a lehetősége annak, hogy egy kicsit a hatalom birtokosa belenézzen ezekbe a viszonyokba, és újra gondolja az egészet. Az érdekes kérdés, hogy az, ami látszólagosan egyfajta együttállás, az tényleges együttállása. Tehát ezt ki kell vizsgálni, és ezért fontos, hogy a politikai változások után erre van lehetőség, hogy ezt kivizsgálják. Nyilván korábban ezt érthető okokból ezek a kivizsgálások nem nagyon történtek.
4: Hát igen, csak mondjuk egy ilyen szerződést hogy lehet felbontani úgy, hogy a vége ne egy irgalmatlan kártérítési per legyen, ahol az alperes majd a végén olyan összeget fizet ki, ami rosszabb, mintha a koncesszió megmaradt volna.
5: Ugye, amennyiben kiderül, hogy az ilyen szerződések létrehozásában valamiféle jogsértés, bűncselekmény vagy egyéb történt, itt akár a befolyással, üzérkedéstől és számos más bűncselekményig lehetne beszélni, akkor elvileg ez nem feltétlenül igényli azt, hogy ezen gondolkodni kelljen, hiszen az ilyen módon létrejött szerződések a esetek nagy többségében lehető automatikusan érvénytelennek minősülnek.
4: Nyilván a másik fél ezt vitatni fogja, hogy volt-e ilyen eset.
5: A másik fél vitatni fogja, ezért fontos az, hogy olyan vizsgálat történjen, ami föltárja azt, hogy konkrétan ezek a szerződések hogyan születtek. Most erre a kormánynak megvannak az eszközei, hogy ezzel éljen. Ha ezt nem teszi meg, akkor bizonyos mértékig nem csak politikai kritikát vonna a saját fejére, hanem azt gondolom, hogy egyfajta jogi gondatlanság is megvalósulna, hogyha ezt nem nézné meg. Nyilván ennek a tudatában indulnak ilyen vizsgálatok majd a következő.
4: Emlegettük a magántőke alapokat. Ugye a magántőke alapoknál az a truváj, hogy ezzel a csúnya szóval éljek, hogy nem tudjuk, hogy igazából ki van mögött. Tehát erre hozzák ezeket létre. Van egy képviselete, de nem látjuk a tulajdonost. Ezeket a pályázatokat, amelyek most a magántőke alapoktól érkeznek a kormányzat által kiírt tenderekre, ezeket most rendre visszahajítja a kormány, és azt mondja, hogy meg fogja vizsgálni, és most már kötelező is megmondani, hogy ki áll mögöttük. Visszamenőleges érvénnyel ezzel bármire lehet jutni ezzel a gondolkodásmóddal most?
5: Amennyiben ugye már meglévő koncessziókat akar vizsgálni, meg annak kedvezményezettjét a kormányzat, akkor ott, amennyiben a múltban lehet azonosítani valamilyen jogsértést, akkor ez nem okoz problémát. A jövőre nézve pedig azt a kormánynak megvan a lehetősége, hogy meghatározza azt a lehetséges személyi kört, aki indulhat ilyen-olyan pályázatokon, részt vehet ilyen-olyan tevékenységekbe, és itt én úgy gondolom, hogy lényegében teljesen szabadon meghatározhatja a kormány a részvételnek a feltételeit, és ebbe beleértjük azt is, hogy milyen formációk, milyen szervezetek indulhatnak ezeken. Tehát mind a jövő tekintetében megvan a kormánynak az eszköze, hogy ezeket korlátozza, adott esetben tiltsa. A múlt esetében pedig, amennyiben a vizsgálatok valamilyen jogsértést vagy bűncselekményt tárnak föl, akkor azt mondanám, hogy majdnem mindegy, hogy milyen szervezeti formával próbálják a bűncselekményt elfedni, annak mindenképpen van egy jogi hatása.
4: Az Európai Unió is tett megjegyzéseket a koncesziós szerződésekre, elsősorban az autópálya koncesszióval kapcsolatosan. Annak van olyan jogi értelmezése, ami alapján a magyar állam felbonthatja ezt a szerződést?
5: Ugye most jelenleg az az általánosan uralkodó nézet, hogy itt jogsértéseket, bűncselekményeket lehet azonosítani. Amennyiben nem, akkor is amennyiben az Európai Uniós, akár a közbeszerzésre, korrupcióra vonatkozó szabályoknak a jogsértése megállapítható, akkor elvileg előállítható egy olyan helyzet, ami a magyar jog és az ahhoz képest elsőbséggel bíró uniós jog közötti különbségre appellálva, adott esetben érvénytelenített a múltban megkötött szerződéseket, de most nyilván egy hangsúlyosan elméleti forgatókönyv.
4: Ha és amennyiben, igen.
5: De ez lehetséges, ebből a szempontból mindenképpen van relevanciája az Európai Uniós kapcsolódásnak, és ugye hozzá kell tenni, hogy ez azért fontos, és az Európai Unió maga is azért kapcsolódik be ebbe a kérdésbe annyira, lehet hallani ilyeneket ilyen politikai elemzők, meg politikai elemzések teréből, hogy itt az EU mindenképpen Magyar Péterrel van, és bántani akarja a Fidesz, bla bla bla. Nem, egész egyszerűen arról van szó, hogy nagyon sok olyan tevékenység, ami koncesszióban működött, egyszerűen európai uniós pénzekből ment. És hogyha valaki fizeti a dolgot, akkor utána logikus, hogy ő szeretné tudni, hogy mi történik az ő pénzével. Tehát ezért van az, hogy az Európai Uniónak lehet egy bekapcsolódása ebbe a kérdésbe.
4: Vannak, akik azt firtatják, hogy állami támogatásnak minősül-e, hogyha a koncesziós szerződésből kiderül az, hogy mondjuk ez a 13%-os haszonkulcs, ez egy garantált 2061-ig meglévő éves haszonkulcs.
5: Én azt gondolom, hogy annak minősül, ezért utaltam az előbb arra, hogy az ilyen szerződéseknél van egy létező gyakorlat, hogy nem feltétlenül korrupció, nem feltétlenül a nepotizmus, vagy bármi egyéb okán, de ahhoz fűződik egy üzleti érdek mind a két félnek, hogy ez hosszú távon garantálható legyen. És ez megvalósíthatott esetben jogsértést is, amennyiben mondjuk bizonyítható, hogy itt igazából egy meghatározott személyi kört akar szponzorálni az állam, ez ugye a korrupció fogalmi körében vonható, akkor ez bizony értelmezhető már akként is. Igen.
4: Van itt egy friss, hogy Paks 2 ügyében született egy feljelentés, ez egy egészen másik téma, de tulajdonképpen nem is annyira nagyon más, mert hogy ugye van egy Európai Uniós döntés, ami visszavonta Paks 2 építési engedélyét, ennek ellenére a magyar kormány támogatást fizetett ki, amit rögtön továbbítottak is az orosz partnernek. És erre mondják azt, hogy hát ez tiltott támogatás, ráadásul az adóforintok elsíborása. Mennyire állja ez meg a helyét így első hallásra?
5: Ugye nyilván nem ismerem a tényállást a teljes mértékben, tehát ennek megfelelően autoritatív nyilatkozatot nem tudok tenni, de abból, ahogy ránézünk erre a történetre, és azok a hírek, amik a nyilvánosság számára ismertek, azok úgy tűnik, hogy ennek a kifizetésnek a jogalapját az Európai Unió döntésemről visszavonta a támogatást, az úgy tűnik, hogy kimosta. Tehát így ez a kifizetés, ez jogellenes. Aztán, hogy utána ennek, amikor valaki körüljár, hogy ez miért történt, hogy történt, akkor még lehet, hogy kibukkalhatnak olyan tényállás elemek, amik megváltoztathatnák ezt a minősítést, de egyelőre én nem tudok ilyenről.
4: Az helytálló, hogyha valaki úgy olvas ezt a feljelentést, hogy személyesen Szijjártó Pétert és Orbán Viktort célozza?
5: Amennyiben ők felelősek a kifizetés tényéről, az ő döntésük, hogy a kifizetés megtörtént, akkor természetesen az ő felelősségüket fogja fölvetni, tehát ki másét is vethetné föl ilyenkor.
4: Latman Tamás, köszönöm szépen.
5: Köszönöm szépen.
4: Belebukik-e a kancellár is abban, ami történik Németországban? Lehet, ez egy nagyon leegyszerűsítő kérdése annak, ami vasárnap este óta igazán foglalkoztatja a közvéleményt. Németországban is, és szerte Európában, mert természetesen mindennek van tovagyűrűző hatása, erről is fogunk beszélgetni Bauer Bencével, a Magyar-Német Intézet igazgatójával. Örülök, hogy itt van. Jó reggelt!
6: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a nézőket!
4: Az ön véleménye szerint mennyire szól magáról a központi kormányzatról az, ami Kelet-Németországban történt hétvégén?
6: Abszolút a központi kormányzatról szól, abszolút a szövetségi politikáról szól, és különböző mérésekben a százanháti választók úgy mondták, hogy Friedrich Merzről szólt is ez a voksolás.
4: Ez nagyon direkt.
6: Nagyon direkt, nagyjából 80-90% úgy gondolja, hogy tényleg most itt egy olyan közbenső bizonyítványt állítottak ki a német szövetségi kormánynak. Nagyon rossz mérései vannak Friedrich Merznek, szövetségi szinten 15% támogatja a munkáját, 106-ban csak 9%, és még rosszabb Mecklenburg-Előpomerániában ott 5% tartja jónak Friedrich Merz munkásságát. Ezek olyan katasztrofális adatok, hogy gyakorlatilag magukért beszélnek, és Friedrich Merz a tegnapi sajtótájékoztatóján, mintha belengedte volna már azt, hogy esetleg távozhatna, de majd 2 hét múlva.
4: Hát ilyen körülmények között nehéz is talpon maradni, de hát majd arról is érdemes beszélni, hogy ha ő megy, akkor mi jön és ki jön a helyére. De lépjünk vissza egy picit. Miért remélik azt a szavazók, hogy az AfD meg tudja oldani a problémáikat? Mit ígér az AfD?
6: Az AfD 13 óta a placon van, és még sosa sehol nem kormányzott, és nyilvánvalóan karanténban tartja a többi párt, úgymond a tiltott gyümölcsről van itt szó, és sok olyan problémát kimond az AfD, mert kivált kép a Kelet-Németországban élő szavazópolgárok fogékonyak, a migrációk. migráció kérdése, az energia kérdése, gazdaság, és összességében az embernek ilyen egzisztenciás félelmeik is vannak, és ezt az AFD kiválóan meg tudja lovagolni, és így lett ez a 43,8%-os eredmény. Természetesen az AFD se tud varázsolni, kivált kép nem egy kis tartományban, és ugye korlátozott hatáskörben egy tartománynak, de azért egy fontos, szimbolikus erővel bír az, hogy tényleg ennyi ember felkerekedett, 78% volt a részvételi arány, ami rekord, és nagyon sok új szavazó jött be a rendszerbe, akik mind az AFD-hez mentek.
4: Ebben a kis tartományban, Sachsen-Anhalt tartományban lehet AFD vezetés? Vagy meg fogja akadályozni a helyi koalíció?
6: Nagyon úgy tűnik már, hogy az AFD át fogja venni a miniszterelnöki pozíciót, hisz korábban is voltak már ilyen forgatókönyvek, akkor a CDU ugye mindenféle koalíciót összekovácsolt, és mégis egy miniszterelnököt adott. Most viszont már maga a CDU-nak a miniszterelnöke, a leköszönő miniszterelnök Sven Schulze úgy fogalmazott, hogy már nem nála van a kormányalakítási megbízás, hanem az AFD-nél. Ugye 26% pontos különbség volt az AFD és a CDU között. Itt már nagyon nehéz a CDU helyzete, és nagyon nehéz már magának vindikálni egy kormányalakítási megbízást. Ezt korrekten felismerték, és az AFD fog kormányozni. Viszont nincsen mandátum többsége az AFD-nek. Ugye van egy ilyen anti-AFD tűzfal koalíció, ez 39 mandátumon áll, CDU balpárt, szociáldemokraták, zöldek, és van az AFD 39 mandátummal, és a királycsináló szerepben a BSZP keveredett, Bünni, Zárá, Wagenknecht teljesen meglepően 5,3%-kal bejutottak. Ők egyébként azzal kampányoltak a választás előtt, hogy a tűzfalat le kell bontani. Elég egyértelmű üzenet, a BSZP támogatni fogja az AFD jelöltjét.
4: A BSZP még jobbra van az AFD-hez képest?
6: Pont, hogy nem. A BSZP bal oldalon helyezkedik el.
4: Mert hogy ez egy nagyon fura együttműködés lenne.
6: Nagyon fura.
4: Hogy keveredett a túloldalra?
6: A BSZP a Bünni, Zárá, Wagenknecht asszony 2024-ben vált ki a balpártból, és ő kiváltképp a migrációt kritizált. A balpárt egy migráció barát kormánypolitikát visz, Wagenknecht asszony viszont kritizálta. Kritizálta az európai politikát, és kritizálta a szankciós politikát, és egy ilyen békepolitikát hirdetett, ez nagyon ismerős egyeseknek, az AFD-ben hasonlóan érvelnek, viszont a szociálpolitikája, a gazdaságpolitikája a BSZP-nek azért eléggé kommunista ihletű, ha ezt most így óvatosan fogalmazzam meg.
4: Hát a szélsőjobbtól sem állt az messze soha.
6: Így van ez, szóval ott nyilvánvalóan különböző érintkezési pont. Az AFD-nek azért a programja inkább gazdasági tekintetben liberális, azért azt elmondhatjuk. Szóval itt van surlódás, nem koalíciót fognak kötni, hanem punktuális együttműködést. És olyan feltételt szabott például a BSZP az AFD-nek, hogy a Bundesrátban majd emeljenek szót az oroszországi szankciók ellen. Hát szerintem ezt az AFD örömmel megteszi, azaz a feltételrendszer adott, és nem túl bonyolult, és így fognak együttműködni. A BSZP ugyanúgy úgy megtudta lovagolni azokat a Kelet-Németországban rendelkező érzelmeket a szövetségi politikával szemben. Ők ilyen régi békepárti, volt kommunista mozgalmakra mentek úgy rá, de és szerintem ugye együttesen a szavazóknak majdnem az 50%-át kapták, és ez egy olyan kooperáció lehet, ami egyébként Türingiában már működhetne, hisz ott is többségük lenne.
4: Borzalmas analógiák kerülnek elő időnként a nemzetközi sajtóban az elmúlt egy-két napban, tehát például erre az együttműködésre írják, hogy Hitler és Honecker szelleme együtt kísért. Ami nyilván nagyon sommás megítélése a mostani helyzetnek, de ahogy önt hallgatom, úgyis van valami alapja.
6: Nyilvánvalóan valamilyen minimális alapja ennek azért van, de azért nem ilyen drasztikus történelmi párhuzamokat kell itt vonni. Szerintem azért a náci rezsimnek a borzadalmait nem szabad szerintem most itt összekeverni a mai helyzettel. Nyilvánvalóan az AFD-ben vannak szélsőjobboldali elemek. Vannak az AFD-ben szélsőjobboldali politikusok. És nyilván a BSZP-ben is azért vannak erősen, karcosan baloldali gondolatok, de azért messze vagyunk Honeckertől, meg még messzebb vagyunk azért Hitlertől, szóval lassan.
4: Ráadásul az AFD ideológiája meglehetősen zavaros, tehát úgy támogatja Izrael politikáját, hogy közben, és úgy van egy meleg kapcsolatban élő vezetője, hogy közben ugye azt várja az ember egy szélső jobboldali pártól, hogy ezt mind nem teszi.
6: Igen, szóval ez azért Hitlertől nagyon messze van, de visszatérve az kooperációhoz, szerintem ugye mindenki arról beszél, hogy az AFD mennyire szélső jobboldali, antiszemita, etc., szerintem ez annyira már nem igaz. Nyilvánvalóan vannak ott is antiszemita gondolatú emberek, ami nem jó, de szerintem az igazi meglepetés majd akkor lesz, amikor kiderül, hogy igazán a BSZV egy eléggé antiszemita gondolatú párt, anti-izraeli párt, és szerintem ott lesznek még meglepetések, ha tényleg egy ilyen kooperációra sor kerül, hisz ott időnként felbukkannak olyan nyilatkozatok, amik erősen izrael kritikusak. Például a pártszervezetnek az ifjúsági szervezete júniusban nagyon erősen Izrael ellen szólalt fel.
4: Az mondjuk, ha ez így történik, Németországban mindig nagyobb figyelmet kap, mint a bárhol máshol a világban, szintén történelmi okoknál fogva. Az, hogy van egy tartomány, ahol van egy AfD-s miniszterelnök, az nyilván az országos politikában is hatást kelt. Mert hogy már van egy vezetője az AfD-nek, aki azt tudja mondani, hogy én már nyertem választást. Mit jelent ez az AfD vezetésében?
6: Az AfD vezetésében azt jelenti, hogy ha Urri Zsigmond 35 éves ténylegesen miniszterelnök lesz, akkor ő lesz az AfD erős embere. Hisz ez az első bizonyított esete annak, hogy az AfD ténylegesen egy tartományt tud kormányozni. Ugye máshol is nyert már, az eddigi legjobb eredménye Türingiában volt 33%-kal, de ott ugye 2 évvel ezelőtt a CDU-nak sikerült egy ilyen mindenfajta koalíciót összeszedni az AfD ellen. Most viszont már ekkora különbséggel ezt nem lehet megtenni, és ugye ez esély, de veszély is. Veszély, hisz az AfD bemutatja, hogy esetleg ők se tudnak varázsolni, ők se tudnak csodát tenni, az választók esetleg csalódottak lesznek, ez gyakorta új politika formációknál így van, sok az ígéret, és aztán kormányozni nehéz, és nincs tapasztalatuk, nincs se senkiük, se emberük, se szakértelem, se tapasztalat. A másik oldalon viszont, ha minden elvárással ellenében esetleg mégis jól sikerül, akkor teljes mértékben leomlott a tűzfal, és bebizonyította az AfD, hogy nincs itt semmi látnivaló, normálisan lehet kormányozni, de mondom, a 2 millió 100 000 hátnak a lehetőségi azért erősen korlátozottak, ez egy nem nagy és erős tartomány, inkább egy kisebb és gazdaságilag is nem olyan jól teljesítő tartomány.
4: Azért játszunk tovább a gondolattal, mert annyit megér. Ha ez tovább gyűrűzik, ez a hullám Németországon belül, az ugye hoz egy az orosz szankciós politika elleni fellépést valószínűleg, hiszen ez az AfD egyik politikája, egy moszkvapárti politikát és egy Európai Unióval szemben álló politikát. Ez egész Európát megrendíteni.
6: Ez így van, de még egyszer maradjunk a tényeknél, ugye Szászanhált delegál a kormánya révén a Német Szövetségi Tanácsban delegátusokat. Ott a törvényhozásba beleszólhatnak, most ugye egy tartomány 16-ból. Szóval nem értékelném túl, az, hogy tömegesen AfD miniszterelnökök lesznek Németországban, az szerintem még a jövő zenéje, attól még nagyon messze vagyunk, ezt nem is igazán látom. Nyugaton az AfD strukturálisan gyengébb, ez egy keleti párt alapvetően, és ha van még valahol esélye miniszterelnököt adni, akkor az keleten lenne. És Szászanhált volt tényleg az, ahol a legnagyobb esélye volt, és ő pont egy nagyon nem népszerű Merz kormány ellen tudtak felszólalni.
4: Na, nézzük is ezt a Merz kormányt, hogy mi a baj vele. Egyrészt nyilván a gazdaság. Legelsősorban is a német gazdaság állapota, amikor azt lehet hallani, hogy a Favi azon gondolkozik, hogy bezár autógyárakat, akkor az elgondolkoztató a tekintetben is, hogy fog reagálni a német társadalom így, ahogy most ezt látjuk.
6: Sajnos igen, ezt kell mondanunk, hisz Friedrich Merznek nagyon sok választás ígérete volt. És kivált kép a választók az ő szakértelmét asszociálják a gazdasági felrendüléshez, migrációpolitika fordulat, amit ígértek ugye a 2025-ös kampányban. Mindez nem következett be. Sokáig úgy volt, hogy például bevándorlás, belső biztonság kérdésében a németek úgy gondolták, hogy a CDU a legkompetensebb párt. Ez már régóta megváltozott, már az AfD-t gondolja kompetensnek, és ami tényleg ijesztő a CDU számára, hogy a gazdaságpolitikai kérdésekben is már a választók többsége úgy látja, hogy inkább az AfD kompetensebb, mint a CDU. Ez intőjel, veszélyes jel, és ezeket a mag kompetenciákat, amikkel Friedrich Merz mindig kampányolt, ezek elvesztek, és ugye szövetségi szinten nagyon rossz a megítélés a kormánynak, és ugye a tartományok egyfajta tesztet jelentenek a szövetségi kormányra nézve, további teszt következik ugye 2 hét múlva, és maga Friedrich Merz azt anticipálta, hogy 2 hét múlva majd leülnek, és megvitatják, és nem lehet már így folytatni, mint eddig, és ő személyes felelősséget is érez. Azaz ott van a levegőbe, hogy a további CDU kudarc esetén Friedrich Merznek napjai meg vannak számolva, mint kancellár.
4: Viszont a CDU nevezi meg a következőt is, ha ő lemond.
6: Ez így van, de
4: tehát, hogy igazából ezt a politikai padhelyzetet nem oldja meg az ő lemondása, mert még mindig a CDU marad a kormányrúgnak.
6: Ez pontosan így van, és nem csak, hogy a CDU, hanem a CSU-val együtt, és a szociáldemokratáknak ezt jóvá kell hagyniuk, hisz CDU-CSU-SPD kormány van szövetségi szinten. Ugye különböző szenáriók vannak, a legvalószínűbb egy konstruktív bizalmatlanság indítvány, ilyen már volt, így került Helmut Kohl hatalomba, és akkor közben jelölnek egy új kancellárt, míg a régit leváltják. különböző pártközti egyeztetésekre lenne ilyenkor szükség. A szociáldemokratáknak lesz beleszólások, és követelni fogják ennek az árát.
4: De látszik egy olyan karakteres politikus, aki meg tudja oldani a problémák egy részét legalább?
6: Hogy meg tudja oldani, azt nem tudom, viszont vannak olyanok, akik már helyezkednek nyilvánvalóan. Mindig úgy van, hogy az Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnök úgymond kancellárjelöltként szóba jöhet, ez most Henrik Wüst, vagy akár a bajor miniszterelnök Markus Söder. A miniszterelnök köréből szoktak kikerülni a kancellárok, vagy a miniszterek, a szövetségi miniszterek köréből.
4: Egy nagyon mély strukturális gazdasági probléma van Németországban. Nyilván az idő rendbe hozni. Ez a most előttünk álló ciklus, ez erre elegendő lehet? Bármilyen összefüggésben is ennek a pártkoalíciónak?
6: Szerintem nem. Nagyon hosszú távú projektekben kell gondolkodni, és nagyon lassú Németország. Lelassult, elkényelmesedett, és a váltás az nehéz. Egy kisebb országban ez mindig egyszerűbb, könnyebb. Németországban nagy struktúrák vannak, nagy eljárások vannak, és sokáig tart, és az elszántság is hiányzik.
4: És ez egy elhúzódó válságnak látszik ilyen módon.
6: Abszolút így van ez. A CDU-ban szerintem felismerték ennek a válságnak az okait. Kiválóan elemzik a helyzetet, de a politika cselekvés nem következett, és kétlem, hogy a szociáldemokrata párttal bekövetkezhet egy ilyen politikai cselekvés.
4: Magyar-Német Intézet igazgatója volt a vendégünk, Bauer Bence. Köszönöm szépen.
6: Én köszönöm.
1: Best of adást hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lezárják ma 16 órától 20 óra 30 percig a Hősök terét, a Kóskáros sétány és a Dózsa-György út között. Az állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundel-Károly út között, valamint a Kóskáros sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni ma 10.30 és 11.30 között a Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Apród utca, Attila út, Krisztina körút útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták hétvégére a 8. kerületben a Gál Mózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Szenes Iván tér megállót a Fővám tér felé. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Az országgyűlés kedden megválasztotta a közmédia függetlenségének védelmére hivatott szervezetet, amelyben Bálint Viktor, Hargitay Miklós, Szabó György, illetve egy másik ágon Bayer Judit, Kollár Árpád és Sükörst Miklós kapott lehetőséget. Poyer Gáborral fogjuk megbeszélni, az önök által is jól ismert médiajogásszal, hogy mit jelent ez a kinevezés sor, illetve hogyan tovább a közmédia. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Voltak éppen, szerintem a tévénézők elsőprő többségének egyáltalán nem fontos, hogy milyen testületek hogyan felügyelik a közmédiát, legyen egy tisztességes, jól működő közmédia Magyarországon. Hát ha egyáltalán erre van igény. Most arról is érdemes lesz beszélnünk pár mondatot, hogy van-e. De az, hogy végre megszületett ez a testület, mert hogy ez így hangzik el majdnem minden politikai kommentárban, ez valóban fontos és sokat jelent?
3: Ez a közmédia működése szempontjából nagyon fontos, mert ez a testület lesz az, amelyik majd kiírja azt a pályázatot, amivel végre rendeződik a közmédiának a vezetői helyzete. Ugye most egy átmeneti időszak van, ezt ebben a stúdióban is többször megbeszéltük már, és ez senkinek nem jó, sem a most ott dolgozóknak, sem a leendő pályázóknak, tehát ezt minél gyorsabban le kell zárni. Eddig nem volt lehetséges kiírni a pályázatot, most pedig ez végre megvalósulhat, és hát reméljük, hogy utána egyébként erről a független közmédia testületről valóban kevés szó esik, mert a nézőnek az nem dolga, hogy ezeket a neveket tudja, ismerje ennek a hátterét, ő majd azt fogja látni, hogy a megválasztott vezérigazgató az milyen munkát végez, és amikor esetleg olyan munkát végez, ami nincs összhangban a közmédiával szembeni elvárásokkal, akkor lesz dolga ennek a testületnek.
2: Nagyon szűkek itt már a határidők, ha azt vesszük határnapnak, hogy október 23-ára vezérigazgatót ígért Magyar Péter, ő ezekhez szokott ragaszkodni ezekhez a dátumokhoz. Eddig legalábbis így láttuk, tehát pár napja van a testületnek arra, hogy kiírja a vezérigazgatói pályázatot.
3: Ez így van, tényleg néhány napon belül látnunk kell, hogy mi történik. Ugye a nyáron zajlott egy nyilvános konzultáció, nagyon sok szakmai hozzászólás érkezhetett, egyébként én nem tudom, hogy mennyi. Ez egyelőre még nem nyilvános, de valószínűleg most majd annak az eredményeit is látni fogjuk, és ennek a konzultációnak, ami kifejezetten arról szól, hogy a közszolgálati médiától mit várunk, majd be kell épülnie a pályázatba. Én azt gondolom, hogy azért az előkészítő munka már mehetett a háttérben, ugye itt a nevek sem ismeretlenek, tehát ezek a szakmai szervezetek már hetekkel ezelőtt tulajdonképpen kiválasztották azt a három tényleg szakembert, akik az ő részükről ebben a testületben majd részt vesznek, vagy közreműködnek. Aztán egy kicsit a politika elbizonytalanodott, mert volt az egész eljárás körül némi bizonytalanság, némi vita, ami hát önmagában nem baj.
2: Az ellenzék hogy vesz ebben részt? Részt kell ebben vennie egyáltalán?
3: Hát például. Az ellenzék az végül is úgy vett ebben részt, hogy, és azt kell mondanom mindenféle fenntartások nélkül, hogy tényleg vállalhatatlan neveket tettek le az asztalra, és a Tisza nagyon helyesen végül ezeket a neveket nem szavazta meg. Tehát attól, hogy egyébként az ellenzéki pártok megkapták végre azt a lehetőséget, amit ugye a Fidesz 16 éve alatt nem kaptak meg, hogy delegálhatnak szakembereket, tagokat, akik alkalmasak arra, hogy egy független európai értelemben vett közmédia felügyeletét ellássák, ez nem jelenti azt, hogy mindenkit, aki korábban a propagandában dolgozott, vagy aki Hitler életrajzot forgatott, és ehhez megfelelő elkötelezettséggel rendelkezett, az be is kerül majd ebbe a testületbe, tehát valójában nem jól éltek, nem értették meg az ellenzéki párt.
2: Kellett volna, hogy a kormány oldal felkínálja nekik, hogy oké, őket nem, jelöljetek újakat.
3: Ez benne van a törvényben, ők jelölhettek volna újakat.
2: De nem tették.
3: Mintha ragaszkodtak is volna az első körben jelöltekhez. Ők ebben látják most kifejezni a politikai minőségüket.
2: Jó, hát akkor van ez a hat ember, aki most kiírja a pályázatot. Ők egyébként kiváló, aligha megkérdőjelezhető közéleti személyiségek és televíziós média szakemberek. Van felelősségük abban, hogy milyen lesz ez a pályázat, vagy hát ahogy itt most az előzőekben beszéltük is, lehet, hogy ez már készen is van, ettől függetlenül, hogy most áll fel ez a testület
3: igazából
2: a mai napon.
3: Azt nem gondolom, hogy ez készen van. Nekik személyes felelősségük van, és éppen ezért nagyon fontos, hogy itt olyan emberek ülnek, akik ráadásul ugye legfeljebb mondjuk 2 évre a szakmai szervezetek által delegált tagok, akik aztán vissza fognak menni a saját szakmájukba, tehát nem adhatják az arcukat, nevüket egy olyan pályázathoz, aminek a vége egy vállalhatatlan közmédia, úgyhogy ez az ő személyes szakmai felelősségük lesz, és az előkészítő munka az pusztán azt jelenti, hogy mondjuk ennek a konzultációnak az eredményei fel vannak dolgozva, látják, hogy ebből mik azok a szempontok, amiket érdemes beépíteni, nekik kell.
2: Na, csapjunk bele a nehéz fejezetbe. Milyen a vállalható közmédia? Ugye volt egy ígéret, hogy lesz egy társadalmi vita, aztán lett egy elég szűk szakmai vita, legalábbis a társadalmi igényekhez képest valószínűleg elég szűk, mert nem előttünk zajlott, hanem különböző szervezetek maguk fogalmazták meg, hogy ők ezt hogy látják. Mennyire fogja ezt képviselni a társadalmi igényeket vajon? Mennyire képviselheti?
3: És akkor megint van egy bizonyos értelemben átmenetiség, hiszen most is zajlik egy konzultáció a közszolgálati médiáról, ezen a bizonyos közhang felületen az első téma a közmédia, ott mindenki elmondhatja a véleményét.
2: Jó lenne látni, hogy ott hogyan összpontosulnak a gondolatok.
3: Sok mindent nem látunk még. Nem lehet ezt, hogy mondjam, tehát tökéletes időzítés nincs. Szerintem elég széles körben volt lefolytatva ez a szakmai konzultáció, tehát mondjuk az egyetemek is kaptak erre lehetőséget, hogy ott megszólaljanak.
2: Tudjuk, mennyire értek vele?
3: Nem, én nem tudom. Biztos lehet erről tudni, én nem láttam a statisztikát.
2: Milyen legyen a közmédia? Ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert mindenki előtt az a kép van, hogy a közmédia a politikával van összefüggésben, miközben egyébként nem feltétlenül, csak és kizárólag, sőt.
3: Én magam nem fogok vezérigazgatói pályázatot benyújtani, úgyhogy én ezt szívesen rábízom a leendő vezérigazgatóra. Nekem van, hogy mondjam, némi elképzelésem, én abszolút egyetértek azzal, amit mond, én egy kultúra fókuszra gondolnék elsősorban, tehát azt gondolom, hogy a magyar zene, a magyar irodalom, a magyar gyerekirodalom az megérdemli, hogy teret kapjon a közszolgálati médiában. Sokkal kevesebbet kellene talán a közélettel, a hír témával foglalkozni, mint vita témával, hiszen egyébként Magyarországon pont híreket azért elég széles palettáról lehet fogyasztani, ami nem jelenti azt, hogy kimaradhat a közmédia a közéleti tájékoztatásból, de biztos, hogy a figyelmünknek a nagy részét inkább arra érdemes fordítani, hogy mik lesznek azok a tartalmak, amikre büszkék leszünk 5 év múlva, 10 év múlva, és egyébként mik azok a tartalmak, és hol vannak azok a felületek, ahol mondjuk a 10-20 éves korosztály is megszólítható értelmes magyar tartalmakkal.
2: Fiatalabb és idősebb pályázókról szakmai, kifejezetten szakmai háttérrel és vezetői háttérrel, vagy éppen műsorkészítői háttérrel pályázókról lehet hallani a szakmában. Én most nyilván nem fogok neveket mondani, mind a ketten, és szerintem nagyon sokan, akik követik a sajtót, találkoztak már nevekkel. Értékválasztás lesz az, hogy kit választanak végül is vezérigazgatónak, vagy pedig nem így, hanem kifejezetten személyi alapon születhet a döntés?
3: Én abban bízom, hogy egy szakmai választás lesz. Igen, azok a nevek, amik elhangzanak, számomra mindegyike meggyőző abban a szempontból, hogy ők elkötelezettek egy demokratikus európai közszolgálati média felépítése mellett. Itt szerintem annak kell majd döntenie, hogy ki fog tudni meggyőzőbb tervet letenni arról, hogy ezt meg is tudja valósítani.
2: Bolyár Gábor, köszönöm szépen. A hétfői férgezés miatt például Forsoffer Ágnes házelnök kitiltott a Toroczkai Lászlót a parlamentből, ide viszont bejöhetett. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
2: De oda is bemehet szavazni, ugye? Ez most nagyjából így van, csak az ülésen nem vehet részt.
4: Igen, szavazni bemehettem tegnap, de ma például vizsgálóbizottságot vezetek. Tehát bent vagyok ma is az országgyűlésben, csak a plenáris ülésteremből tiltott ki a házelnök.
2: Ez egy súlyos büntetésnek számít?
4: Hát abból a szempontból talán igen, hogy ez nagyon ritka. Nagyon ritka. Arra volt példa, ugye Kövér László többeket súlyos pénzbüntetéssel, vagy fizetés megvonással sújtott, de ezt, hogy az ülésteremből kitiltják a képviselőt, frakcióvezetőt, az nagyon, az ritka.
2: Tartott tegnap egy sajtótájékoztatót, ahol azt mondta, hogy nem kér bocsánatot. Pedig ez a férgezés, ez általában ugye a legtöbb emberből azt az érzést váltja ki, hogy na, ezt azért már ne.
4: Teljesen megértem azokat, akik azt mondják, hogy ezt már ne, és hogy az országgyűlésben ennek nincs helye. Egyébként én nem Magyar Pétert neveztem féregnek, tehát ezt azért rosszul jelent meg a sajtóban, nem beszélve arról, hogy amit Magyar Péter kitett a Facebook oldalára, egy összevágott videót az esetről, az egészen elképesztően döbbenetes hazugság, és ezt bárki le tudja ellenőrizni, hiszen ott van a vágatlan felvétel, hogy mi történt, és minek a végén mondtam azt, hogy ne meneküljön gyáva féregként, tehát nem azt mondtam, hogy ő féreg.
2: Mégiscsak azért az de hasonlítja őt össze.
4: Nem akarok magyarázkodni.
2: Szómágia lenne ebből, így akarnak
4: kibújni. Nem akarok magyarázkodni. Ugye két nagyon fontos dolgot szeretnék hozzátenni. Az egyik, hogy tehát nem az volt természetesen az előzménye, amit Magyar Péter kitett, aki azt írta, egyrészt le is írta, utána később összevágtak egy videót, és kitett a Facebook oldaláról, azt írta, hogy mesekönyvet hozott nekem, egy gyerek mesekönyvet, hogy mi lenne, hogyha valaki miniszterelnök lenne, de egyébként Rétvári Bencének mutogatta a parlamentben, tehát nem nekem, egyáltalán szóba se került a velem való vita során. Az én esetemben egy sokkal súlyosabb dolog volt, olyannal vádolt meg, ami egyértelmű rágalom, és nagyon egyszerű lett volna ezt rendezni, ugye akkor nyomtam meg a gombot személyes érintettség okán, és azt mondtam, hogy ezt most azonnal rendezzük, ugye ő azt mondta, hogy valamiféle családi cégek ügyében járhattunk mi a minisztériumokban annak idején bizonyára lobbizni az előző 4 évben.
2: Soha senki?
4: Soha, és ugye ezt nagyon egyszerű lett volna rendezni. Én azt mondtam, arra szólítottam föl Magyar Pétert, hogy akkor mondja el konkrétan, tehát hogy én milyen minisztériumban voltam, milyen családi cégek, biztos lehet benne mindenki, semmiféle családi cégeink egyébként nincsenek is, tehát hogy nevezze meg, vagy kérjen bocsánatot. Szerintem ez elég súlyos dolog, és miniszterelnök szájából ezt komolyan kell venni. Hát hogyha tud ilyen ügyről, akkor azonnal tegyen feljelentést.
2: Folytatja ezt az ügyet?
4: Azonnal.
2: Ugye itt, hát jogi elégtételt kérhet, hogyha ez rágalmazás.
4: Na ez a másik része, ami miatt egyébként eljutottunk oda, hogy valóban, hogy mondjam, kemény mondatot mondtam, vagy csúnya mondatot mondtam, ami szerintem különösen durva volt, hogy akkor, amikor én azt mondtam, hogy ezt most azonnal rendezzük, és nagyon egyszerűen tudjuk rendezni, még egyszer mondom, vagy mondja meg konkrétan, hogy mire gondolt, nem mondta meg, ebben az esetben egyértelmű, hogy rágalomról volt szó, akkor viszont kérjen bocsánatot. Erre ő fölállt, hátat fordított, és még odaszólt nekem, amit mindenki hallott az ülésteremben, odaszólt, oda kiabált nekem, hogy mert különben mi lesz, mit csinálsz. Na most egy miniszterelnök, ha ilyet mond, az tudja, hogy mit jelent, az a hatalommal való visszaélés. Az azt jelenti, hogy tudja, hogy én semmit nem tudok ellene tenni, hiszen a mentelmi joga úgyis védi. Ennél sokkal súlyosabb ügyben a mentelmi joga mögé bújt egyébként az Európai Parlamentben, ugye az Ötkert nevű szórakozóhelyen történtek, ami lehet akár rablás és ugye rongálás a telefon, választópolgártól való telefon elvétele és bedobása a Dunába. ha egy ilyen ügyben a mentelmi joga mögé bújt, akkor egy egyszerű rágalmazás ügyben nyilván ezt megteszi. Szerintem ez ezért súlyos dolog egy miniszterelnök részéről is, és ezért mondtam azt, hogy bár nagyon kemények voltak a szavaim, elismerem, hogy nem illik az országgyűlésbe, de két fontos dolog. Az egyik, hogy akkor kérek bocsánatot, abban a pillanatban megteszem, hogyha Magyar Péter bocsánatot kér a rágalmazása miatt, abban a pillanatban bocsánatot
2: két
4: kérek.
2: Különböző ügy. Miközben értem.
4: Nem.
2: Miközben értem, de ilyen szavakat nem használunk.
4: Ha önt a családjával kapcsolatban, vagy bármelyik országgyűlési képviselőt a Tisza párt soraiból ilyen vádakkal illetném, akkor valószínűleg hasonló dolog történik a parlamentben.
2: De látja, most a parlamentben folyamatosan, hát ez megy.
4: Na és bocsánat, és ez a másik dolog, amit még szerettem volna elmondani, hogy...
2: Egymást minősítgetik politikusok folyamatosan.
4: Igen, és ez a másik, amit szerettem volna elmondani, tehát hogy nagyon gyorsan és nagyon egyszerűen tudnánk ezt az ügyet rendezni. Magyar Péter azt mondja, hogy természetesen semmilyen ügyről nem tud, és ezért bocsánatot kér. Ha tud, akkor pedig jelentse be, de nyilván nincs ilyen ügy. És akkor én azonnal bocsánatot kérek. De van még egy nagyon fontos dolog, hogy ezt a vitakultúrát, ezt Magyar Péter hozta. Még csak azt sem mondom, hogy a Tisza párt, azt mondom, hogy Magyar Péter hozta a Magyar Országgyűlésben. Nem véletlen, hogy ezért
2: azért az előző 16 évben is voltak elég nem mondom, jelenetek.
4: Ezt akarom mondani, hogy az előző ciklusokban is elképesztően parázs viták voltak, de van egy nagyon fontos különbség. Van egy nagyon fontos különbség. Most minden egyes ülésnap arról szól, hogy a miniszterelnök megpróbálja a porba lehúzni, és igen, emberi méltóságában sértegetni. Most már nem azt mondjuk, hogy a Fidesz-KDNP, hanem bárkit, aki nincsen vele, tehát aki az ellenzéki padsorokban ül. És Forsthoffer Ágnes házelnök asszony, minden tiszteletem mellett mondom ezt egyébként, mert alapvetően jó véleménnyel vagyok róla, de az, hogy ebben a ciklusban, tehát a választások óta Tisza párti képviselők szájából ebben a parlamentben legalább ilyen kemény szavak, vagy ennél durvábbak elhangoztak.
2: Hát dehumanizálunk talán.
4: Hogy mondja, hát éppen tegnap, bocsánat, tegnap előtt László Endre, hogyha jól emlékszem, a Tisza párti képviselő nevére egy kutyához, egy öleghez hasonlította mondjuk Szijjártó Péter, tehát igen, dehumanizáló állathoz való hasonlatok napi szinten elhangoznak, csak ezt valószínűleg nem tudja, aki nem ülött egész nap az országgyűlésben, és tudom, hogy nem lehet összehasonlítani egy kutyát egy féreggel, de a dehumanizálást az mégiscsak
2: kimeríti. Nyelvben,
4: akkor mondok olyat, ami szerintem két olyan eset, ami durvább. Szerintem durvább volt, mint amit én tettem, és a házelnök asszony semmilyen büntetést nem szabott ki senkire, csak rám. Egyetlen egy Tisza párti képviselőre nem szabtak ki. Mondok kettő ilyet. Akkor, amikor Kulcsár Krisztián, nem tudom, reggeli műsorban kimondhatom-e, hogy ő mit mondott az országgyűlésben, mert azt kimondhatom, hogy én egy féreghez hasonlítottam, vagy egy féregszerű meneküléshez, hogy ezek után ugye elmenekült, vagy kivonult Magyar Péter a felszólításom közben, de az, akkor úgy mondom, hogy az édesanyját szitta a Tisza párti képviselő egy, ugye Lezsák Annának,
2: ezért később,
4: egy női.
2: Igen, és Kulcsár Krisztián bocsánatot is kért.
4: Egy női, igen, de Lezsák Anna nem állított róla egy nagyon súlyos rágalmat. Tehát én is azonnal bocsánatot kérek, ha Magyar Péter ezt megteszi.
2: Jó, ezt az ügyet mondtam, most
4: bocsánat,
2: zárjuk
4: de,
2: le.
4: De ennél voltak súlyosabb ügyek.
2: Még
4: tehát
2: súlyosabb?
4: Akkor, amikor, hát amikor azért Juhász Hajnalkának mondjuk egy másik hölgynek, tehát azért én egy férfival, tehát egy Magyar Péterrel, egy miniszterelnökkel, egy férfi emberrel kerültem ilyen súlyos vitába, de itt női mi voltukban sértettek, gyaláztak, például Juhász Hajnalkának, akinek több botoxot kiáltanak be az országgyűlésben. Tehát itt szerintem egyébként ez súlyosabb, mint ami az én esetemben volt, és ott sem volt rágalmazás, tehát eleve hölgyekkel, nőkkel szemben én különlegesen óvatos vagyok mindig, és udvarias, tehát szerintem ez például súlyosabb ügy volt, de hát emellett az, hogy mondjuk Magyar Péter, akkor maradjunk Magyar Péternél, azt mondja egy ellenzéki képviselőnek, hogy ön egy tróger, hosszabban, és megismétli, ön egy embertelen tróger, ott már nem az van, hogy én hasonlítom a menekülését egy gyáva, mondjuk féreg menekülését, azt mondja, hogy ön egy tróger. Semmilyen büntetést nem kapott Magyar Péter, figyelmeztetésben sem részesítették. Tehát nekem itt a fő problémám az,
2: szerintem azért hogy kettős mércem van. Kettő között, hogy dehumanizálunk egy embert, vagy trógernek nevezzük, nagyon súlyos különbségek vannak, de én azt vetném most fel.
4: Nem azt mondtam, hogy ő a féreg, még továbbra is ez van, nem?
2: Ez ugyanazt nem. Jelenti, ön is tudja, én is tudom, és szerintem a néző is. De én arról beszélnék önnel, hogy ahelyett, hogy politikai teljesítményeket mutatna föl, ahelyett két napja magyarázkodik a féreg miatt. Szerintem ez, én nem tudom,
4: nem az én dolgom
2: megítélni, de hát nem ez az a politikai teljesítmény, amivel a Mi Hazánk előre tud törni. Ugye ön azt jósolja folyamatosan, hogy a Fidesz helyét fogja átvenni a Mi Hazánk az ellenzéki oldalon.
4: Hát majd az elemzők ezt elemzik, vagy jósolgatnak. A politikai teljesítményünkről annyit, hogy több határozati javaslatot és törvényjavaslatot nyújtottunk be már ebben a ciklusban, mint a 141 fős kormányzó Tisza párt. A Fidesz-KDNP-ről nem is beszélve, annak többszörösét nyújtottuk be. Tehát a politikai teljesítmény megvan. A baj az, hogy ezekből, vagy ezekről azért nem beszélhetünk például egy televízió műsorban, mert az összeset lesöpri a Tisza párt. Egyébként, amikor a Fidesz kétharmaddal gyakorolta a hatalmat, szinte mindig ugyanez történt. Tárgysorozatban se veszik a javaslatainkat. Vagy például, ugye mindig ugyanez történt, tárgysorozatban sem veszik, tárgysorozatban

0: A bizottságban például remek munka folyik. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy pártoktól függetlenül tegnap is egy informális ülést tartottunk délután a tiszapárti tagokkal a vizsgálóbizottságban, és azt látom, hogy egy a célunk. Tehát egyrészt föltárni, hogy az elmúlt évtizedekben mi történt. Sikerült azt is elérnem, hogy egészen 1994-ig megyünk vissza. Például Hak Pétert, például az én javaslatomra meg fogja most hallgatni a vizsgálóbizottság. Ő volt az, aki már 1994-ben egyébként akkor még országgyűlési képviselőként előre jelezte, hogy ez az átalakítás, ez a profitorientált átalakítás, ez milyen veszélyeket rejt magában, és minden bejött, amit ő előre megjósolt, és emiatt magyarok millióit károsították meg az elmúlt évtizedekben. Ezek az igazán fontos ügyek, önnek igaza van, hogy erről kellene beszélni, de minden nap dolgozunk, egyrészt a sajtót ez azért annyira nem érdekli, tehát érdekes, hogy nagyjából két hónappal megelőztük az összes vizsgálóbizottságot, ugye a többi tiszapártiak vezetik, ezt az egyet vezetem én. Mi kezdtünk először dolgozni, az ügyrendet, a munkatervet mi dolgoztuk ki, egyébként tiszapárti képviselők hathatós közreműködésével, mármint a bizottságban, tehát tényleg nem mondhatom azt, hogy nem dolgoznak, mindenki dolgozik, egyébként a Fidesz-KDNP képviselő is, azt gondolom, hogy eddig legalábbis konstruktívan álltak hozzá. Elvégeztük azt a munkát a többi vizsgálóbizottság, a tiszapárt által vezetett vizsgálóbizottságok helyett, és ezért ők most fogták, és a mi ügyrendünket és a munkatervünket vették alapul, és bejelentették, akkor ezek ott volt az összes sajtó, hogy kiket fognak meghallgatni. Én hónapok óta talán a mai ülésen jutok el oda, hogy beszéljünk arról, hogy kiket akarunk meghallgatni. Vannak különböző jogszabályok, amelyeket, jogszabálymódosítások, amelyeket a tiszapárti többségnek kell még meghozni, hogy például be tudjunk idézni majd olyanokat, mondom, Rogán Antal beidézését is már sokan várják, ami nagyon fontos, tehát éjjel-nappal dolgozunk. De ez nem annyira, hogy mondjam,
1: hát ez még nem látványos, mert ezek bizottsági ülések. Nyilván majd, hogyha lesz egy eredmény,
0: igen. Ez nyilván most jobban érdekli a médiát, ez az eset, ami történt, meg ez abból a szempontból rendkívül, még egyszer mondom, elnök, hogy én részrehajlónak tartom ezt a házelnöki.
1: AFD. Láthatóan Orbán Viktor nagyon örül az AFD előretörésének. Önök egyékenyen árulnak ebben az ügyben?
0: Hát olyan szinten, hogy az AFD a mi szövetségesünk, nem a Fidesz szövetségese. Tehát az AFD velünk alapított közös európai parlamenti frakciót, együtt hoztuk létre. Egyébként itt Budapesten vetettük el a magvát ennek a közös frakciónak, és annak a közös pártnak, vagy párt családnak, amelyet szintén létrehoztuk. Ugye ez a
1: akkor Orbán Viktor mit szeretne ott?
0: Szuverén nemzetek Európája. Orbán Viktor hát udvarol az AFD-nek, és szeretne jóba lenni az AFD-vel, mert ahogy mondjuk nem csak Orbán Viktor, Elon Musk is ugye elsőként gratulált. Nagyon sokan látják a világ minden pontján azt, hogy az AFD előbb-utóbb kell, tehát muszáj, hogy kormányozza Németországot.
1: Nyugat-Németországban és szerte Európában sok helyen náci pártnak látják az AFD-t. Ön milyennek látja?
0: Hát semmiképpen nem nácinak, és ezt minden egyes nap kikérjük az AFD vezetői, és mindent megtesznek azért, hogy ilyen bélyegekkel ne tudják őket illetni. Az AFD ma a német tisztességes, becsületes, demokratikusan gondolkodó tömegeknek a pártja, a legnépszerűbb párt, amely most 100 Anhalt tartományban megnyerte a választásokat közel 45%-os eredménnyel, és ezzel kapcsolatban szerintem, ami a legérdekesebb számunkra túl azon, hogy a Mi Hazánk mozgalom nem csak természetes szövetség, hanem testvérpártja az AFD, tehát udvarolhat Orbán Viktor, hogy a Fidesz az AFD-nek, de az AFD nem a patrióta európai pártcsaládban ül, hanem a miénkben ül, tehát nekünk van természetesen ilyen szintű kapcsolatunk az AFD-vel, de én azt gondolom, hogy az AFD Németország utolsó reménysége, és egyrészt a gazdasági programja miatt, az energia programja miatt, ami Magyarországon meghatározó lesz a következő években, másrészt pedig a német embereket meg kell kérdezni, hogy miért van az, hogy most már a legnépszerűbb párt Németországban, és ami szerintem nagyon érdekes számunkra, hogy ezzel szemben Magyar Péter egy süllyedő hajóra kapaszkodott föl néhány nappal ezelőtt, amikor Manfred Webert fogadta, és bejelentett, hogy ők belépnek az éppen most Manfred Weber pártjai most zuhannak össze Németországban, hát és arra kapaszkodik az Európai Néppártba, most belép a Tisza párt, eddig ugye tagadta Magyar Péter, hogy be is lépnek, ugye abban a frakcióban ülnek, ebben a globalista frakcióban, ezeknek leáldozott az Európai Unióban ezeknek a pártoknak, és az olyan pártok jönnek fölfelé mindenhol az Európai Unióban, mint az AFD és a Mi Hazánk Magyarországon.
1: Mondja, Orbán Viktor is csak más összetevőket lát maga előtt. Toroczkai László, köszönöm szépen.
0: Köszönöm a lehetőséget.
2: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lezárják ma 16 órától 20 óra 30 percig a Hősök terét, a Kós-Károly sétány és a Dózsa-György út között. Az állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundel-Károly út között, valamint a Kós-Károly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni ma 10.30 és 11.30 között a Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Apród utca, Attila út, Krisztina körút útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták hétvégére a 8. kerületben a Gál Mózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Szenes Iván tér megállót a Fővám tér felé. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Nem vagyok benne biztos, hogy NKA ügyben meg Fási Ádám családjának ügyében sok új információhoz fogunk jutni a következő percekben, de általában a vagyonvisszaszerzés kérdéséről van mit beszélnünk Francsics Imre ügyvéddel. Jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt van, ügyvéd úr. Ön például jelentkezett is, vagy tervezte, hogy lenne elnöke a vagyonvisszaszerzési hivatalnak.
3: Nem is tudtam, hogy ez ismert információ, de el akartam mondani én is.
2: Hát akkor lelepleztem, idő előtt adott esetben. De azért ez az NKA ügy, ez rengeteg mindent megmutat arról, és ilyen módon mégiscsak érdemes beszélnünk róla, hogy hogyan működött az állam a korábbi hónapokban, években. Valószínűleg itt években kell mérni mindent.
3: Igen, egészen ijesztő. Tehát azok a fajta összefonódások, ami a állami vagyon, közvagyon, pártvagyonok, pártfinanszírozás, párttámogatás, itt egy teljes káosz volt. Azt gondolom, hogy általában a vagyonvisszaszerzésről, ha szabad ilyen messze visszanyúlni a véleményemet, illetően, hogy azért nem mellőzhető ez most, és azért lenne tulajdonképpen országos vagy társadalmi tragédia, hogyha ez a vagyonvisszaszerzés is úgy lefolyna a lefolyóba, és ha szabad ilyen szimbolikusnak lenni, a taxis gyuszik és a portások szintjén rekedne meg, mert azt gondolom, hogy végre meg kellene üzenni a jövő generációinak azt, hogy ebben az országban nem lehet tovább azt csinálni, ami itt zajlott, és aki így folytatja, vagy aki ugyanebben ezzel a módszerrel dolgozik, az nagyon rosszul jár. Nyilván nem szeretnék itt a károgók közé, vagy az előre óbégatók közé becsatlakozni, amikor még a vagyon visszaszerzés el se indult, de a Magyar Pétertől tanultam egy kiváló technikát. Ő a kampányban zseniálisan alkalmazta azt, hogy amikor híre ment annak, hogy ott valamivel támadni akarják, lejáratni akarják, lőni akarnak rá, akkor ő megelőzte őket, és egy nap előtte bejelentette. És ezzel kihúzta a méregfogát. Úgyhogy én most azért óbégatok csak, hogy ez a vagyon visszaszerzés, és ez az egész megtisztulási folyamat, ez egy valós folyamat legyen. Fogalmazzunk úgy, hogy hall olyanokat az ember pletyka szinten, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, és erre mondtam, hogy nem akarok óbégatni előre, hogy azért ez csak pletyka, de néha nem zörög a haraszt, hogy ez az egész vagyonvisszaszerzés folyamata olyan lesz, hogy vannak védett emberek, már most neveket hall az ember, ugye a szakmában, tehát ez nem csak kimondottan az utcai pletyka, hanem mondjuk a büntető jogászi szakmában is, hogy bizonyos személyek esetleg már most ki vannak véve ez alól a hatály alól, pedig a büntetési törvény hatály alól senki nincs kivéve, tehát szerintem mindenkire vonatkozik.
2: A jelek szerint döntés kérdése lehet.
3: Őszintén így van, illetve politikai döntés kérdése lehet, és nem egy büntető jogi szakmai
2: kérdés. De itt a milyen neveket hall pletyka szinten a szakmájában, ezek a nevek a korábbi politikai vezetők?
3: Abszolút, abszolút. Sőt, a legmagasabb szintű vezetők. Körülbelül úgy néz ki, hogy a politikai érdekek mentén fog eldőlni, hogy kivel szabad elszámolni, és kivel nem, akihez nem fűződik politikai érdek, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyobb a kockázata, azt akkor hagyjuk. Én ezzel nem tudok azonosulni, azt gondolom, és azért óbégatok előre, lehet, hogy fölöslegesen, hogy a magyar miniszterelnök úr technikáját alkalmazva erre fölhívjam a figyelmet, és akkor ezek után már ne lehessen kikerülni. Szerintem elszámoltatni úgy kéne, hogy akinek vaj van a fején, azt nyilvánosságra kell hozni, azt fel kell tárni, azt meg kell mutatni, és el kell számolni.
2: Hát ha már ebbe így belekavarodunk, az egy politikai kockázat, ha Tisza és Magyar Péter engedi, hogy bizonyos emberek védettként megúsznak mindent, mert hogy a számon fogja kérni ez a társadalom.
3: Maximum.
2: Ez a társadalom most arra szavazott sok minden egyéb mellett, hogy ennek legyen vége és legyen számon kérés.
3: Teljesen egyetértek, és itt ütközik az a fajta nézet, és mondom, én még csak az előre sivalkodó vagyok, hogy egyik oldalról a Tisza szimpatizánsai, mondjuk így, hogy elvárják, másik oldalról pedig nyilván van egyfajta politikai kockázata is a teljes elszámoltatásnak, vagy fogalmazunk úgy, hogy a politikai és gazdasági elit teljes elszámoltatás.
2: De ha tiszta lapot nyitunk, akkor mi a politikai kockázat ebben? Kicsit álnaivan kérdezem, tudom, de közben meg persze ez egy jogos kérdés is, tehát nem az az érdeke az utánuk következő politikai generációnak, hogy hát akkor, ha bűnösök, akkor menjenek.
3: Teljesen egyetértünk, én magam aspiráltam, ezért érintem óvatosan ezt a vagyonvisszaszerzési hivatal kérdést, hogy nehogy úgy tűnjön, hogy savanyú az embernek a szőlő. Én nagyon sok sikert kívánok nekik. Remélem, hogy nem akként történt ez a kiválasztás az elnökasszony személyét illetően, hogy egy politikailag megbízható, kézben tartható személyt kerestek, és akkor innentől kezdve tulajdonképpen a vagyon visszaszerzés maga is egy politikailag kézben tartható folyamat. Mert ha ez így van, akkor rendben van, hogy az országgyűlés alá rendeltük, de ha szükség van arra, hogy politikailag kézben tartható legyen, logikusan, akkor ott az embernek aggályai vannak, hogy ez biztos, hogy egy vegytiszta szakmai folyamat lesz-e. Ahol a cél egy, az igazság kiderítése, feltárása, és abból a büntetőjogi és minden egyéb konzekvencia levonása. Különben azt mondaná az ember, hogy nem kell politikailag kézben tartható ember, idézőjelben egy önjáró vagyon visszaszerzés elnök is tökéletesen megfelel, mert ő teszi a dolgát, amit a törvények előírnak neki. Én nagyon remélem, hogy nincs igazam. Nagyon remélem, hogy nincs
2: legyen,
3: igazam.
2: Legyen úgy, hogy ne legyen igazam. Szokott úgy lenni?
3: Hogyne.
2: Ez jó.
3: Hogyne.
2: Ügyvéd úr, itt van ez az NK ügy. Itt van ez a Fási ügy, ezt így emlegetjük, miközben Fási Ádám a jelek szerint az egyetlen a családban, aki érintetlen valamilyen módon. Hát aztán majd meglátjuk, mert ugye Molnár Áron meg úgy tudja, hogy rendszeresen bejárt egyeztetni a minisztériumban megfelelő helyekre ő maga is. Ez ebből a szempontból csak érdekes, de nem lényeges. A lényeges az az, hogy eljutottunk oda, hogy Fási Ádám feleségét tegnap letartóztatták. Egy olyan ügyben, ami egy tyúkper tulajdonképpen azokhoz képest, amilyen milliárdok itt repkedtek a fejünk felett napi szinten. De közben mégis szimbolizál valamit. És maga az ügy is szimbolizál szerintem valamit, tehát hogy a legapróbbaktól, és hát ezen a szinten 80 millió az a legapróbbnak tűnik, egészen a hatalmasokig itt minden át volt itatva valamiféle múgyival.
3: Abszolút teljesen egyetértek. Ugye magának ennek az ügynek is a jellemzője önmagában már a túlárazás, tehát hogyha ezeket a filmeket, ugye dokumentumfilmeket el kellett volna készíteni piaci áron, akkor lényegesen alacsonyabb áron is megvalósítható lett volna. Hát a következő lépés vagy probléma az, hogy el sem készültek, vagy csak részben készültek el, ahogy így az ember hallja.
2: Hát és ami elkészült is, hát látható, hogy mondjam, igen. Csak nem egy dokumentumfilm, maradjunk talán ebben.
3: Igen, én szakmailag el sem tudom dönteni, de így van. Ugye egyrészt a túlárazás más, nem az a másik rész, hogy el sem készült teljesen, és a legnagyobb probléma pedig az, amit ugyancsak a gyanúsítást tartalmaz, és még nem mondjunk ítéletet, de hogy állítólag a ténylegesen kiutalt összegeket és a film meg nem valósulását, azt fiktív számlákkal próbálták, hogy úgy mondjam, kitölteni vagy lefedezni. Tehát ezek a fiktív számlák arra szolgáltak, hogy mintha a kiutalt pénzeket erre költötték volna.
2: Sőt, hát úgy hallom, hogy valójában egymásnak számláztak fiktív számlákkal, ami hát azt mutatja, hogy abból indult, aki úgyse ellenőrzi a kutya se.
3: Igen, ebben egyébként az a döbbenetes, én bevallom önnek őszintén, nem is tudom, hogy szabad ennyire személyes megjegyzést tenni, hogy engem szíven ütött ennek a szerencsétlen asszonynak a látványa meg a sorsa. Tehát ott ül egy hölgy, aki azért soha életében nem volt a büntető jogszabályokkal összeütközésbe, ha én jól gondolom, tehát és akkor egyszer csak bele tud keveredni egy korábbi, tulajdonképpen egy korábbi bindzsisztáni világból teljesen normális, ő egy törvénytisztelő bindzsisztáni volt, ha ilyen marhaságot mondhatok.
2: Csinálta, amit mindenki.
3: Igen, ami abban a világban, a bindzsisztáni világban egy normál szabály volt, ő eszerint élt, és most, hogy hirtelen megváltozott a széljárás, most láncra verve viszik valahol. Engem szíven ütött, én átéreztem azt, hogy ő most miben van.
2: Ez egy családi biznisz volt, azért ez látszik.
3: Hogyne.
2: A történetben. Az figyelmeztető lehetett volna Marikának, hogy hát a férje felfüggesztett börtönbüntetéssel úszott meg, ugyanezzel az üzlettársal egy közös üzletet, az őssejt üzletet, ami hát szintén eléggé súlyos visszaélés volt.
3: Igen.
2: Tehát azt látnia kellett, hogyha ebben a körben mozog, és ebben a körben akar egy dokumentumfilmet leszámlázni, vagy leigazolni, akkor nem biztos, hogy senki nem fog odafigyelni. Főleg, hogy Fási Ádám járt nálunk a stúdióban, és mondott olyanokat, amik önmagában eléggé sokat mondott.
3: Önnek elévülhetetlen érdemei vannak hogy ez a helyzet kialakult, hogyha én most ezt mondhatom félig viccesen, bár teljesen komolyan gondolom. Egyetértek, de mondom, az az érzésem, hogy ezek az emberek igdomultak ahhoz a világhoz, ami körülvette őket, és azt gondolták, hogy ha ők egy jó oldalon vannak, vagy egy jó szekérnek tolják a kerekét, akkor nagy baj nem érheti őket, és még jól is járnak. Ezt kéne valahogy megüzenni a jövő nemzedékeinek itt Magyarországon, hogy ne így próbálkozzunk.
2: Van egy érdekes szála a most zajló eseményeknek. Ugye mi is úgy beszélünk erről a dologról, hogy hát gyakorlatilag tényként kezeljük, hát lehetett látni, hogy nem lehet látni ezt a dokumentumfilmet. De már azt is tényként kezeli a sajtó, hogy mennyi a kiszabható börtönbüntetés mindezért. Gyakorlatilag lassan már az ítéletet is elolvashatjuk, miközben még kihallgatása nagyon lehetett.
3: Abszolút, és aztán meg azt gondolom, hogy még ezek a szerepek is változhatnak. Elindult a nyomozás. Az egy érdekes kérdés, hogy miért a hölgy ellen, csak mire a Fási Ádám felesége ellen. Nem, mintha én kívánnám, de hogy én úgy tudom, hogy a gyermeke is érintett egy másik céggel ugyanebben a konstrukcióban. És a végleges kérdés pedig az, hogy ha majd esetleg az kiderül, hogy ő ennek a cégnek az ügyvezetője volt, de valójában nem ő intézte ezeket a dolgokat, még az sem biztos, hogy napra kész volt, hanem intézte helyette más, akkor pedig végképp átalakulhat még ez a tényállás, és akkor egész konkrétan arra gondolok, hogy esetleg a Fási úr, ha tesz egy nyilatkozatot, akkor mondhatja azt, hogy kérem szépen a feleségem azt sem nagyon tudta, hogy mi zajlik, csak ő volt az ügyvezető, a nyomozóhatóság nyilván abba az irányba lép, de miután a konkrét ügy részleteiről nincs információm, tettek-e vallomást, milyen vallomást tettek. Feltételezem, hogy idézőjelben mindenki tagadásban van, és most nem is leszünk emiatt okosabbak, de még ez nagyon sokat változhat. Azt azért megtanultam a szakmába, hogy az ügy elején nem szabad ítéletet hozni.
2: Hát
3: hogy, hogy az indiánok mondták, hogy amíg nem jártál a mokaszinomba, addig ne ítélkezz rólam, vagy ne ítélkezz senkiről, amíg nem.
2: Jó, mondjuk ebbe a mokaszinba nem akarunk belépni.
3: Nem, Isten ments.
2: Egy dolgot még, ez tényleg 5-től 15 évig terjed?
3: A büntetési tétel jó eséllyel igen. Nem tudom a pontos gyanúsítást őszintén, mert ugye a költségvetési csalás, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás mellett az okirattal visszaélést, illetve a hűtlenkezelés tényállását is említette a sajtó, hogy most jelen pillanatban mivel vannak meggyanúsítva, azt nem tudom.
2: Ügyvéd úr, köszönöm szépen. Francis Imre ügyvéd szépen, volt köszönöm. Itt velünk. Mindjárt jön a híradó, aztán pedig visszatérünk én is. Szerdán ülésezett a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság a parlamentben. Ugye, hogy ettől nem jöttek izgalomba, ettől a hírtől. Mert hogy ilyen nevet adtak egy bizottságnak, ez önmagában lelombozó. De a téma az annál fontosabb, és mert hogy a téma fontos, meg hogy a bizottságos díj általában semmire nem vezet, de hát ha most igen. Így aztán Pető Attila gyermekvédelmi aktivistát hívtuk beszélgetni, hogy ez a bizottság mit tudhat, mi lehet a téma, és mivel kellene foglalkozniuk igazából. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, ügyét! Azért három dolgot jó lenne szétválasztani a parlamenti vizsgálóbizottsága kapcsolatban. Van a politikai felelősség, az intézményes felelősség és a büntetőjogi felelősség. Jó esetben a büntetőjogi felelősséggel foglalkoznak majd a nyomozóhatóságok vagy az ügyészség, és akkor itt maradt kettő, a politikai felelősség meg az intézményi felelősség. A tegnapi vizsgálóbizottság ülésen hát elég nagy vita zajlott arról, hogy kell-e ezzel a politikai felelősséggel foglalkozni a tekintetben, hogy be akarnak hívni a parlamenti vizsgálóbizottság tagjai politikusokat meghallgatásra.
2: Nyilvánossal kellene a parlamentben foglalkozni.
4: Így van, és azt gondolom, amit szerkesz úr, ugye Juhász Hajnak a képviselő asszony és Panyi Miklós képviselő úr azzal érvelt, hogyha politikusokat hallgatnak meg, akkor elveszik majd az időt a valódi szakmai munkától. Én azt gondolom, hogy ezt a szakmai munkát bízzuk a szakmára, azért az államtitkárságon, a minisztériumban egy nagyon jó csapat állt fel, ezt mondhatom én is, nagyon sok civillel veszik fel a kapcsolatot, civil szervezettel, kérik ki a véleményüket és dolgozzak együtt.
2: Ez egy új elem.
4: Abszolút új elem, szokatlan elem, amivel találkozunk, és egyben nagyon jó leső elem is. Visszatérve a vizsgálóbizottságra, én azt gondolom, hogy nem akarok cinizálni, kicsit megértem a jobboldali keresztény politikusoknak a véleményét, hogy nem akarnak politikai felelősségvállalással foglalkozni.
2: Ugyanis nyilván pártársaik felelőssége merülhetne csak és kizárólag fel, ők voltak hatalomban.
4: Ők voltak hatalomban, én azért örülnék, hogyha nem csak az elmúlt 16 év problémáit vizsgálná egy ilyen parlamenti vizsgálóbizottság, hanem az elmúlt 36 évnek a problémáit, hiszen voltak kormány oldalattól függetlenül ilyen problémák. Nézze, számomra a politikai felelősség az ott születik meg, amikor egy mondatban megszületik az alany. Nem csak arról beszélgetünk, hogy hiba történt, hanem arról is, hogy ki követte el ezeket a problémákat, ki hozott olyan döntéseket, amiknek köszönhetően eljutottunk ezekhez a borzalmas, akár az elmúlt 16 évig. És azért itt meg kell említeni Balog miniszter úrnak a felelősségét. Mondjuk tegnap talán az ő neve nem került szóba, de most a gondoskodásért felelős előző államtitkár neve valamilyen, Fülöp Attilát szóba hozták tegnap, illetve Pintér Sándor neve is szóba került.
2: De Balog miniszter is de azt mondta, vissza, hogy ő bemegy, ha hívják, tehát szóval szóba került ilyen módon.
4: És térjünk is vissza Balog miniszter úrnak a felelősségére, hiszen hogyha Juhász Péter párról beszélünk például, akkor már azt tudjuk, hogy Juhász Péter Pál ellenügy, hogyha a Szülői utcai ügyet nézzük, akkor 2013-ban már voltak bejelentések a minisztérium felé, és ennek a vezetője 2013-ban Balog volt, mint hogy egyébként a kegyelmi botránnyal kapcsolatban is úton útfélen Balognak a nevével találkozunk, tehát hogyha valakit talán meg kéne hallgatni egy ilyen vizsgálóbizottságban, az akár Balog püspök.
2: Azt akartam kérdezni az előbb, de hát ezen most akkor túl vagyunk ilyen módon, hogy ha arról beszélünk, hogy politikai felelősség, akkor vehetjük-e a bátorságot vizsgálatok lefolytatása nélkül, hogy rámutassunk személyekre. Hát most ezen mondom, már túl vagyunk, mert például az ő neve már előkerült, de lehet hosszan sorolni azokat, akikre rá lehetne mutatni, hogy te meg te, ezt hogy engedhetted? Tudtál róla, bizonyítottan tudtál róla. Tehát, hogy ha bemennek a vizsgálóbizottsághoz, akkor nem az elejéről kell kezdeni a dolgot,
4: hogy ne.
2: Kedves miniszter úr, amikor ott ült, hallotta erről, hanem mondjuk van egy széljegyzete.
4: Messzebbről indítok. Hogyha büntetőjogi felelőssége van a gyerekvédelmi rendszerben a nevelőnek, egy gyerekvédelmi szakembernek, egy védőnőnek, akkor a politikusoknak miért nincs? Hát dehogy nem. Ezért fontos a politikai felelősség. Ezt a láncolatot kell ennek a vizsgálóbizottságnak egyébként vizsgálnia, hogy hol akadt el a jelzés, aki megkapta ezt a jelzést, az cselekedette, mert én azt gondolom, hogy a jelzés önmagában nem gyerekvédelem. A jelzés utáni cselekvést tekintem gyerekvédelemnek.
2: Az, hogy Juhász Péter Pál ugye ilyen végeláthatatlanul húzódik, az nyilván ügyészségi kérdés elsősorban. De hát arról volt szó, hogy ezt ezen a nyáron be fogják fejezni, és irány a vádemelés.
4: Így van.
2: Mire várnak? Van új információ? Történt valami, ami új nyomozást igényelt volna?
4: Nézze, eleve nagyon szövevényes és nagyon bonyolult ügy ez. Kezdve azzal, hogy mondjuk egy előző miniszter azt mondja, hogy nincsen kiskorú sértetje ennek a történetnek, utána pedig kiderül az ügyészség tájékoztatása szerint, hogy 15 kiskorú sértetje van Juhász Péter Pálnak. Az ügyészség utolsó információja alapján idén nyáron már be kellett volna fejeződnie a nyomozásnak, és én ezért is vagyok egy kicsit csalódott, hogy még nincsen vádemelés Juhász Péter Pállal szemben. Nyilván anélkül, hogy bármiféle nyomást helyeznénk a nyomozóhatóságra vagy az ügyészségre, azért itt azért 15 emberi életről beszélünk, akik elvárják azt, hogy folyamatosan informálják őket akár arról, hogy hol tart ez az ügy. És most szeptember közepe van, nem történt meg a nyomozásnak a lezárása, és azért valamit kéne mondani az ügyészségnek, megfelelően tájékoztatni a közvéleményt. Ez egy kiemelt közügy.
2: Amikor Magyar Péter megjelent a közélet nagy nyilvánossága előtt, akkor burjázott igazából ez a téma. Napi szinten foglalkoztunk azzal, sajtóban, közbeszédben, a hétköznapi emberek az utcán találkozott, hogy hallottad, mi történt? Magyar Péter a kampányban azt ígérte, hogy nagyon radikális, komoly lépéseket fognak tenni a gyerekvédelem ügyében, az intézeti gyerekek és általában a gyerekvédelem ügyében. Vannak ennek már jelei? Azon túlmenőleg, hogy szakemberek vannak a minisztériumban. Történt egymás?
4: Szerintem nagyon sok dolog történik, tehát ennek az egész problémakörnek a feltárása is zajlik, ahogy hallhattuk az utóbbi hetekben, Kátai Németh Vilmos, Gyurkó Szilvia járja ezeket a gyerekvédelmi intézeteket, javítóintézeteket, otthonokat, beszélget egyébként azokkal, szóba áll azokkal a munkatársakkal, akikkel valószínűleg nem nagyon álltak szóba. Döbbenetes információkat mondanak el, ezeket ne is nyissuk ki, mert egy reggeli műsorban talán sokkal nehezebb téma lenne most így reggel. Én azzal találkozom egyébként, hogy nagyon sok minden zajlik a minisztériumon belül is. Ha csak egy példát kéne mondanom, ezzel találkoztunk is az elmúlt napokban, Magyar Péter is beszámolt erről, létrehoztak egy 1 milliárdos kártalanítási, kártérítési alapot, aminek nyilván az lesz a célja majd a közeljövőben, hogy azokat a gyerekvédelemben, az állami intézetekben bántalmazást elszenvedett fiatalokat próbálják meg segíteni. Amolyan nyilván egyelőre pilot-szerűen, mert hogy a mi országunkban még nem volt ilyen, ugye a külföldi, nyugati országokban, vagy akár ország, vagy akár világszerte találkozhatunk ilyen restauratív programokkal, itthon még nem volt ilyen. Mi például civilek, akár a gyerekasszal munkacsoport, az utcából, lakásba, egyesület, UNICEF, stb. Tehát nagyon sokan találkoztunk a minisztériumban, és próbáltuk segíteni a munkatársakat abban, hogy ez a kártalanítási alap milyen programmal, milyen tervekkel álljon fel. Nekem nagy reményeim vannak abban, hogy ez jól fog működni.
2: Hogy fog ez működni? Bocs, hogy közbevágtam, mert ugye az lenne a cél, hogy egy biztonságos környezetből kikerülve, egy viszonylag rendezett körülmények közé kerülő fiatal meg tudja kezdeni a felnőtt életét önállóan. Uh-huh. Ez egy nagyon kemény szakmai feladat ahhoz képest, ahol ma tart ez a szakma.
4: Persze, és rengeteg szakembert is igényel majd, ezért lesz óriási feladat. Ugye a nemzetközi példákban nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy ezek a restoratív programok kizárólag csak arra koncentrálódnak, hogy pénzbeli kártérítést adjanak az áldozatoknak, vagy mondjuk pszichológiai, mentálhigiénés segítségnyújtást adjanak. Mi egy picit másra koncentráltunk, ugyanis én személy szerint is sokszor találkozom azzal, hogy vannak olyan áldozatok, akiknek megszakadnak a tanulmányaik, nem tudják befejezni az iskoláikat, nem érettségiznek le, és akkor nem is megyek tovább, hogy nem diplomáznak le. És ez a program azt is segíteni, vagy legalábbis a szándékaink azok, nekem ez egy nagy szerelem gyerekem egyébként, ez a restoratív program, hogy különböző mentorálással, segítséggel, szakmai segítséggel próbáljuk ezeket a fiatalokat segíteni ahhoz is, hogy befejezhessék a tanulmányaikat. Segítsük őket abban, hogy a munkaerőpiacon könnyebben el tudjanak helyezkedni. Tehát ez egy sokkal komplexebb, összetettebb program kell, hogy legyen. És amit el szeretnék mondani, nem nyomást helyezve egyébként a magyar kormányra, hogy jó lenne, hogyha ez nem maradna meg pilot programnak, hanem ez egy folyamatosan újra töltendő összeg lenne. Nem 1 milliárd forintos összegről beszélünk csak, hanem egy olyan folyamatosan megújuló alapról, amire akár évek múltán majd büszkék lehetünk, és majd mások mondhatják meg egy másik tévéadásban, hogy egyébként Magyarországon van egy ilyen tök jó működő program, ami egy jó példa, és át tudjuk venni.
2: Mondjuk ez az alaplépés az lenne, hogy ne kártérítésre kelljen költeni ezt a pénzt, hanem mondjuk arra, hogy egy jó életet tudjon elkezdeni azonnan kikérdés.
4: Pontosan, tehát így nem arra szabad fókuszálni, azért az elmúlt időszakban találkoztunk azzal, és ez egy nagyon nehéz téma szerintem, hogy ha valaki pénzt kap, az nem biztos, hogy a megfelelő módon tudja felhasználni.
2: Hát az könnyen szétfolyik.
4: Könnyen szétfolyik, és szerintem ez érthető. Ezek a fiatalok nem azt tanulták meg, és nem úgy szocializálódtak, hogy jól tudják felhasználni ezeket az összegeket, tehát ezért kell erre is figyelni, és inkább arra koncentrálni, hogy ez inkább szolgáltatás alapú program legyen, mint sem egy ilyen pénzbeli jutat.
2: Amikor ezt ezen a megbeszélésen elmondják, akkor erre értő válaszokat, tekinteteket kapnak?
4: Hát talán szerkesztő úr tudja, hogy én egy kritikus alkat vagyok, és hogyha azt mondom, hogy jó úton haladunk, akkor az úgy van.
2: Ez tulajdonképpen nekem most elég volt, köszönöm, hogy itt Pető Attilával beszélgettünk, gyermekvédelmi aktivista, a civil mozgalom egyik vezetője. Köszönöm szépen.
0: Best of adást hallottak.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lezárják ma 16 órától 20 óra 30 percig a Hősök terét, a Kós-Károly sétány és a Dózsa-György út között. Az állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundel-Károly út között, valamint a Kós-Károly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni ma 10.30 és 11.30 között a Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Apród utca, Attila út, Krisztina körút útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták hétvégére a 8. kerületben a Gál-Mózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Szenes Iván tér megállót a Fővám tér felé. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: A Startot látják, és hogyha a rádióban hallgatnak minket a Spirit FM-en, akkor hallják, úgyhogy a rádióhallgatókat is szeretettel köszöntöm. És Tánic Pétert is, aki alkotmányjogász és ügyvéd, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: És akivel bőven van témánk, mert vannak itt vizsgálóbizottságok, keresjük a legfőbb ügyészt, a jelek szerint megtalálják a megfelelő alkotmánybírókat, a közeljövőben meg is választják őket, úgyhogy ezeken végig tudunk szaladni. Örülök, hogy itt van. Kezdjük az alkotmánybírókkal, mert hogy ez a legfrissebb hír. Tulajdonképpen főügyészügyben meg nincs is igazán új hír, úgyhogy ott legfeljebb esélyt latolgatunk. Van 5 név. Az 5 név közül egy nagyon ismert, mert hogy rendszeresen szerepelt az elmúlt évtizedben különféle visszaéléseket és korrupciós ügyeket kommentálva Ligeti Miklós, a Transparency International jogi vezetője, és hát ő jelölt volt korábban a vagyonvisszaszerzési hivatal élére is. Egyfajta válasz a kritikákra az, hogy most őt jelölték alkotmánybírónak, és aztán beszélünk a másik négyről természetesen.
3: Ez egy nagyon nehéz kérdés, és erre biztos választ nem is tudunk, tehát hogy ez miért került erre sor. Én azt gondolom, hogy azt célszerű vizsgálnunk, hogy a jelölt alkalmas-e az alkotmánybírói pozícióra, tisztségre. Tehát itt Ligeti Miklósnak a kvalitásai azzal, hogy ő az alapjogok védelmével foglalkozik, hogy stratégiai gondolkodással bír, hogy egyébként ő neki gyakorló jogászi tapasztalata van bőséggel, egy alkotmánybírói tisztségben is ezek értékek mindenképpen.
2: Ő egy nagyon aktív jogászember, egy alkotmánybírónak erre az aktivizmusra van-e lehetősége?
3: Abszolút. Az alkotmánybíróságnak a lényege, hogy egyrészt az alaptörvény védelmének legfőbb szerve, ezt hogy érthetjük meg jobban, az emberi jogok, az alapjogok védelmének egy kiemelt bástyája. Tehát nem csak a jogszabályokkal szemben, de az új alkotmánybírósági törvény alapján egy rendes bírósági ítélettel szemben is lehet az alkotmánybírósághoz fordulni. Mondhatja azt az alkotmánybíróság, hogy egy büntetőbíróság vagy egy polgári bíróságnak a döntését megsemmisíti, mert nem vették figyelembe az alapjogi szempontokat az eljárás során. Ez egyébként meglepően gyakorian elő tud fordulni.
2: Viszont elég keveset hallunk az alkotmánybíróság napi működéséről. Ez változhat például az új személyek megjelenésével?
3: Én nagyon bízom benne, hogy ez változni fog. Tehát az alkotmánybíróság egy garancia. Tehát alapvetően az nem jó, ha az alkotmánybíróság túl sokat szerepel, de az nagyon fontos, hogy melyek azok az ügyek, amelyekbe az alkotmánybíróság úgy dönt, hogy beavatkozik. Ezek tipikusan egy megfelelő rendszerben azok a kérdések, amik az egész társadalmat, vagy egy adott társadalmi csoportot, egy sérülékeny csoportot érintő kérdés például. Tehát vannak az olyan átfogó alapjogi kérdések, amelyekben az alkotmánybíróság nem hallgathat.
2: Izgalmas egyébként az összetétele, ha csak ezt az öt szemét nézzük az alkotmánybíróságnak a folytatásban, ugye Klanovszky Nóra alkotmányjogász maga is, az MTA doktora egyébként, Ligetiről beszéltünk, itt van a volt kúriai tanácselnökbíró dr. Kovács András György, akit felfüggesztettek, aztán visszajeztek, mert jogtalanul függesztettek fel, ugye ez Vargasi András kúria elnök működéséhez tartozik. Dr. Orosz Árpád Gábor, a kúria polgári kollégiumának egykori vezetője, és ott van dr. Szomora Zsolt, ő is egy egyetemi ember, ráadásul a Bűnügyi Tudományok Intézetének helyettese. Tehát sokfelől jönnek, van itt bíró, van itt ügyvéd, van itt tanárember, van itt alkotmányjogász. Ez sokat segíthet az ügyek értelmezésében így első ránézésre.
3: Mindenképpen. Tehát én kifejezetten értéknek gondolom ezt, és pozitívumnak, hogy sok színű háttérrel rendelkezik az öt, még nyilván nem alkotmánybíró, tehát ők jelöltek egyelőre, de nagyon fontos, hogy az alkotmány...
2: Ez gyorsan megy majd, bocsánat, hétfői meghallgatás, keddi szavazás a parlamentben, tehát sutty.
3: A papírforma megvan rá, hogy kedden ők már megválasztott alkotmánybírók
2: legyenek. Akarom kérdezni, hogy ugye most van öt új nevünk, de az alkotmánybíróság összetétele változik alapvetően meg velük. Tehát ez egy strukturális csere is egyúttal.
3: Igen, ugye az alkotmánybíróság 15 tagból áll, azt látjuk, hogy a jövő kedden megválasztandó 5 további alkotmánybíróval, ugye a 15-ből összesen 6 alkotmánybíró, aki az idei nyáron ősszel kerül megválasztásra. Ez egyébként lehetőséget ad arra az alkotmánybíróságnak is, hogy a saját szerepét egy kicsit újraértelmezze, átgondolja, változtasson esetleg az irányon, amennyiben úgy látják jól. De az AB-nál mindig a legfontosabb a függetlensége. Tehát az alkotmánybírók teljesen mindegy, hogy melyik politikai párt jelöli őket, vagy milyen többséggel fogadják el, nekik egyedül az alkotmányjogi, alapjogi szempontrendszer szerint kell eljárniuk ezt követően. Ez garantálja ugye az ő függetlenségük is.
2: Ne legyünk szemérmesek, azért ez az elmúlt évtizedben nem így volt. És ez a rengeteg csere, amit egy korhatárleszállítással is megerősített a parlament, ez rengeteg csere, politikai csere is egyúttal.
3: Ugye a politikai véleményük mindenkinek van, de egy alkotmánybíró esetén is különösen fontos, hogy amikor az adott ügyekben eljárnak, ettől függetleníteni tudják magukat. Nem mondom, hogy ez minden esetben sikerült, viszont azt gondolom, hogy itt az a fontos, hogy tekintsünk előre. És ha jelenleg felmerült új személyek esetében, én azt gondolom, hogy mindegyikük rendkívül határozott egyéniség, tehát én nem látok arra aggályt, hogy ők ne a megfelelő szempontrendszer szerint, független, objektív mérce szerint járjanak el jövőben.
2: Legfőbb ügyész. Hát az ember azt gondolja, hogy ez egy viszonylag sima ügy, tehát megnézzük, hogy kik vannak a szervezetben, és választunk közülük valakit. Tehát nem így megy ez. Sőt, most már azt is tudjuk, hogy nem is biztos, hogy ügyésznek kell lennie a legfőbb ügyésznek, elég ha jogász. Erről mit gondol?
3: Igen, ugye ez egészen 2025-ig volt így. 2025-ig a legfőbb ügyészt az ügyészek közül kellett választani. Ez azonban kikerült 2025-ben az alaptörvényből, ezt követően legfőbb ügyész igazából bárki lehet, aki általános feltételeknek, magyar állampolgár, nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előletű, ezeknek megfelel, és emellett jogi végzettségű és jogi szakvizsgával rendelkezik. Tehát nem szükséges, hogy akár bármi...
2: Az sem fontos, hogy legyen praxisa a területen? Tehát elvégezte a jogot, megvan a szakvizsgája, de egyébként buszvezetőként dolgozik.
3: Hát magában az alaptörvényben vagy jogszabályból nem következik egy ilyen követelmény, de azért itt a józanész nagyon fontos. Tehát az alkotmányoknak is a józanész az egyik vezérelve. Tehát nagyon furcsa lenne egy olyan legfőbb ügyész, aki korábban kizárólag polgárjogi területen dolgozott. Nem kizárt, de az alkotmányokban nagyon fontos, hogy ne csak azt nézzük, hogy betű szerint mi az, ami nem kizárt, hanem van-e annak értelme, összefüggésben áll-e a legfőbb ügyész szerepével, hogy olyan szemét választunk ki, akinek semmilyen bűnöldözési vagy büntetőjogi tapasztalata nincsen.
2: Láthatóan, mert hogy Baka András feladat államfőként a legfőbb ügyész kinevezése, ugye ez is a függetlenség egyik biztosítéka, meglepően, és ez is szokatlan, körültekintően mindenkivel tárgyalva és mindenkit meghallgatva próbál dönteni. Ebben nyilván benne van az is, hogy egy olyan döntést kell hozni, amely nincs ellenére a miniszterelnöknek, mert az egy eléggé vállalhatatlan helyzet lenne, hogy az első nap konfliktusba kerüljenek. De mégis nem mondhatja meg a miniszterelnök, hogy kit akar. Ez egy fura helyzet.
3: Igen, ez egy érdekes helyzet. Itt az a fontos, hogy az országgyűlés részéről, illetve a kormány részéről is szükséges a kompromisszumra való hajlandóság. Ezt tükrözi, hogy a legfőbb ügyészt az országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazatával lehet megválasztani. Nyilván a jelen helyzetben, illetve a korábbi helyzetben is, mivel egy több mint kétharmados többség volt, ez nem jelentett igazi garanciát. De ez nem változtat azon, hogy a legfőbb ügyésznek alapvetően egy olyan személynek kell lenni, aki mindenki számára elfogadható és egy szakmai szereplő. Tehát a legfőbb ügyész egy független, önálló és nem utasítható szereplő. Én azt gondolom, hogy ez lehet, hogy sokaknak újdonság, hogy a legfőbb ügyész teljesen önálló. Ő nem a kormány alárendelt, nem a végrehajtó hatalom része, nem is a bírósági rendszer része.
2: Hát ezt Polt Péter is mindig hangsúlyozta, csak senki nem vette egészen komolyan, az az igazság. Különösen azok fényében, hogy milyen ügyek indultak el és milyen ügyek nem indultak el fájóan látványos módon. Ezeket például szinte kötelességszerűen elő kellene venni a legfőbb ügyésznek? Ezeket a ki nem vizsgált dolgokat?
3: Ugye a legfőbb ügyésznek nincs könnyű dolga, tehát egyrészt át kell tekinteni azt, hogy a korábbi eljárások, amik esetleg folyamban vannak, nem indultak meg, lezárultak, ott van-e keresnivaló egyáltalán, illetve ezt fogalmazza meg úgy az alkotmányok, hogy az állam a büntető igényét, tehát hogy megbüntessen valakit, érvényesíteni kívánja vagy sem. Illetve nyilván meg kell határozni a jövőre vonatkozóan is az ügyészség irányelveit, szakmai működésének a kereteit. Tehát a legfőbb ügyésznek rendkívül komplex feladata van.
2: Ráadásul mindenki azt várja tőle, miközben az állománya egy részét elvonja a vagyonvisszaszerzési hivatalát, ezt azért most már lehet látni, hallani, hogy alapvetően gyorsítsa az ügyek kivizsgálását és egészen más sebességi fokozatra kapcsoljon. Képes erre az ügyészség?
3: Önmagában az ügyészség, én azt gondolom, hogy jelentős mértékben nem, tehát ez nem csak az ügyészségen múlik. Itt szükség van a bíróságok működésére, ugyanúgy a közreműködő ügyvédek, védők közreműködésére, és hát a jogszabályi környezet működésére is, továbbá a szükséges személyi tárgyi erőforrásokra. Tehát nagyon komplex egy eljárást gyorsítani, illetve a büntető eljárások rendkívüli felgyorsítása kapcsán azért én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a büntető eljárásban nem véletlenül vannak nagyon robusztus garanciák. Tehát nem cél az, hogy a garanciák feláldozása árán gyorsítsunk egy eljárást, nem vitatva persze, hogy a magyarországi eljárások, akár polgári, akár büntető eljárások gyakran húzódnak, és nem az észszerű időn belül zárulnak.
2: Viszont igen, ezek a garanciák egy része legalábbis a védelemhez való jogot biztosítja a vádlott számára, tehát azért ebből a szempontból érdemes végig gondolni, hogy szabad-e erről legalább részben lemondanunk, nyilván nem.
3: Ugye ez mindig az arányosság kérdése, tehát mi az, amit feláldozunk, és mit nyerünk vele. Ha ezt egy képzeletbeli mérleg két serpenyőjébe helyezzük, akkor az összhangban áll le. Tehát nagyon fontos, hogy az eljárások gyorsítása az egy valós társadalmi igény, egyébként a jogászok részéről is igény, de alapvetően körül kell járnunk, hogy ez ne annak az árán történjen, hogy akár a terhelti jogokat, garanciákat korlátozzuk. nem elfogadható, hogy annak az árán gyorsuljon az eljárás, hogy nem kellően körültekintő, akár a nyomozás, akár a bíróságnak a döntése végső soron.
2: Egy másik téma utoljára a vizsgálóbizottságok. Ugye a parlamentben nagyon sokan várnak arra, hogy a vizsgálóbizottságok meghallgassanak politikusokat, nagy leleplezéseket és lelepleződéseket várnak ettől, de hát nyilván nem egy vizsgálóbizottság a jogi aktus legfőbb szereplője, hanem majd egyszer egy nyomozóhatóság. A vizsgálóbizottság mit tud tenni? Mire van jogosítványa jelenleg?
3: A vizsgálóbizottságnak is erőteljes jogosítványai vannak. Én azt gondolom, hogy a vizsgálóbizottság, amiben jellegadóan más, hogy egyrészt a nyilvánosság erejével is tud működni és hatni. Tehát mondjuk egy nyomozásnak nem az a célja, hogy arról a társadalom esetleg értesüljön. A vizsgálóbizottságnak más a szempontja, ott esetleg politikai szempontok is figyelembe vehetőek. Tehát ezzel óvatosnak kell lenni. Nyilván, ami egy vizsgálóbizottsági eljárásban kiderül, tény, adat, bizonyíték felmerül, az adott esetben felhasználható egy büntető eljárás során, de itt nagyon fontos, hogy ezt a két kérdést, hogy nyomozás és vizsgálóbizottság élesen válasszuk külön.
2: Az egyik a jog, a másik a politika inkább.
3: Hát így van, és ugye a vizsgálóbizottságokhoz olyan garanciák nem társulnak, amik a büntető eljárás kapcsán egyértelműek, nem csak a magyar jogban, de ha a strasbourgi bíróságnak a következetes gyakorlatára gondolunk, a büntető eljárásnak elég konkrét módon megvan, hogy milyen alkotmányos garanciái vannak. A vizsgálóbizottságok esetén éppen azért, mert ennek nincs olyan döntési jogköre például, vagy olyan erős jogkörei a vizsgálóbizottságnak, nincsenek is olyan erős garanciák.
2: Alkotmányjogász ügyvéd vendégünk volt Stánic Péter. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
2: Hegedűs Dániát kapcsoljuk Berlinben, ő ott az Institute for European Politics igazgatóhelyettese. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket!
2: Az AfD-ről fogunk beszélni, illetve mindarról, ami e körül gomolyog Németországban és szerte Európában. Európában a politikusok egy része elborzadva, másik része újongva fogadta az AfD előretörését Németországban. Mindenki hangsúlyozza ugyanakkor, hogy ez Kelet-Németország és nem az egész német állam, miközben persze megnő az étvágy ilyenkor egy-egy siker után. Ön hogy látja az AfD helyzetét, szerepét most ebben a megváltozott helyzetben, körülmények között?
4: Én úgy gondolom, hogy az AfD-t nem lehet többé csak egy kelet-német jelenségnek tekinteni. Való igaz, hogy nagyon nagy mértékben eltér a párt támogatottsága. A 6-ból 5 kelet-német tartomány, illetve mondjuk a szövetségi köztársaság többi tartománya között, ebben az 5 tartományban az AfD teljesen egyértelműen a legerősebb politikai szereplő, és mint láttuk egyébként a vasárnapi Sachsen-Anhalti választásokon, nagyon közel tud kerülni ahhoz, hogy egymaga megszerezze az abszolút többséget egy tartományi parlamentben. Míg egyébként 20-30% között mozog mondjuk a támogatottsága a többi tartományban. Messze áll a párt még attól egyébként, főleg a koalíció képtelensége okán, hogy valóban tehát Németországban szövetségi szinten is közel kerülhessen a kormányzati hatalomhoz, viszont azt láttuk egyébként vasárnap, és nem zárhatjuk ki, hogy szeptember 20-án újra ezt fogjuk egyébként látni a Mecklenburg-Vorpommerni tartományi választásokon is. Németország közel került ahhoz, hogy tartományi szinten egy bizonyítottan szélsőjobboldali és a német jog szerint alkotmányellenes párt adja majd a tartományi kormányt.
2: Ha a német jog szerint alkotmányellenes, hogyan működhet mégis?
4: Ahhoz, hogy egy párt betiltható legyen, egy alkotmánybírósági határozatra van szükség. Eddig a Német Szövetségi Köztársaság 1949 utáni történetében mindössze 2 pártot tiltottak be. A Német Birodalmi Pártot és a Német Kommunista Pártot, mind a kettőt az 50-es évek elején, és a legutóbbi a Nemzeti Demokrata Párt betiltására indított és 2017-ben végződött alkotmánybírósági eljárásban. Az alkotmánybíróság úgy fogalmazott akkoriban, hogy nem elég az, hogy egy párt alkotmányellenes, de reális fenyegetést is kell, hogy jelentsen a demokratikus alkotmányos rend számára. Mi azt jelentette akkor, hogy az NPD-t azért nem lehetett betiltani, mert túl kicsi volt, nem jelentett reális fenyegetést. Viszont ez egy olyan politikai csapda, hogy amíg politikailag lehetséges lenne egy pártnak egy betiltása, addig ezt az alkotmánybíróság nem fogja engedélyezni. Amikor egy párt pedig már kellően nagy fenyegetést jelent a mérete okán, hogy jogilag lehetséges lenne az eljárás, akkor politikailag válik lehetetlenni, nem betiltható demokratikus keretek között egy olyan párt, amire mondjuk egy tartományban majdnem minden második választó adja le a szavazatát. Ez nyilván egy olyan szakadáshoz, bizalomvesztéshez, a demokráciába vetett állampolgári hit megrendüléséhez vezetne például most Sachsen-Anhaltban, aminek a politikai következményei beláthatatlanok, és egyébként a demokratikus politikai közép nagyon sok szereplője részéről is egyébként bevállalhatatlanok is.
2: Van egy közvélekedés arról, hogy szélső jobboldali az AfD. Közben meg akik védeni akarják ebben a címkézésben, ők gyakran mondják, hogy hát még ez sem igaz, mert hogy meglehetősen zűrzavaros ideológiailag. Tehát védi a németeket a betolakodóktól, ahogy ők fogalmaznak, ugyanakkor támogatja Izrael politikáját, ami hát finoman szólva is ellenmondásos a német történelem ismeretében. Vagy például ott van a melegekkel kapcsolatos állásfoglalása, amiben meglehetősen pozitív. Ennek ugye megvannak a maga okai, ugyanakkor kifejezetten negatív a török vendégmunkásokkal szemben, akiknek egy része már német állampolgár. Nagyon, nagyon bonyolultnak látszik messziről nézve az ő álláspontjuk különböző kérdésekben, nem egységes. Ön hogy látja a Berlinből?
4: Ez való igaz, az egyes tartományi pártszerveknek az álláspontja sok tekintetben eltér a szövetségi vezetésnek az álláspontjáról. Ez pont abból következik, hogy a szövetségi vezetésnek egész Németországban kell egy versenyképes programot és arculatot adnia a pártnak, míg a tartományi pártszervek sokkal inkább tudnak igazodni mondjuk a saját választóiknak az attitűdjeikhez, vagy az elképzeléséhez. És ebből fakad, hogy valóban Türingiában, Brandenburgban, Szászországban, Sachsen-Anhaltban a tartományi alkotmányvédelem, ami a belső német elhárítást jelenti, teljesen egyértelműen alkotmányellenes, bizonyítottan szélső jobboldali szervezetként tartja nyilván a bizonyítottan szélső jobboldali nyert most egyébként Sachsen-Anhaltban, míg ez a folyamat szövetségi szinten még nem zárult le. Ugyanakkor itt fontos hangsúlyozni, hogy nem kifejezetten önmagában az a kérdés, hogy korlátozni kívánja-e a párt mondjuk Németország bevándorlási politikáját, hanem hogy hogyan és miképpen. És ezzel kapcsolatban az elmúlt években nem csak az merült fel a pártnak a programjában, hogy mondjuk kevesebb bevándorlót kell beengedni, hanem például az, hogy már német állampolgársággal rendelkező német állampolgárokat deportálnának egyébként független bíróságok által jóváhagyott döntésektől, nyilván független bíróság nem is adhatna ilyenre engedélyt, de létező jogszabályi keretektől függetlenül, ami egy olyan súlyos emberi jogsértésnek tekinthető, amire nem nagyon volt példa egyébként Európának hát mondjuk az, hogy olyan súlyos emberi jogsértésnek tekinthető, amire nem nagyon volt

0: it is.
1: Igen, és ebből fakad az is, hogy egyébként az európai szélső jobboldalnak a számos szereplője eléggé kényelmetlenül fogadta egyébként a Sachsen-Anhalti választási eredményeket. Fontos látni, hogy az AfD ellenkező irányba mozog, mint mondjuk az európai szélső jobb jelentős része. Míg mondjuk a Rassemblement National Franciaországba a lengyel szélső jobbnak a képviselője, a konfederácia alapvetően mérsékelni igyekeznek a programjukat és a választóikat is, pontosan azért, hogy képesek legyenek megszólítani egyébként a politikai centrumot és a többséget is. Az AfD az elmúlt években folyamatosan radikalizálódott. És ez a radikalizálódás valóban a német nacionalizmus történelmi, azt is mondhatnám, hogy a rémképéhez kapcsolódó elemeket idéz fel, pont olyan országokban, akiknek azért nem a legszerencsésebb történelmi tapasztalata volt Németországgal a 20. század folyamán, Lengyelországban, Franciaországban, ahol látjuk, hogy ennek az egyik következménye az, hogy az ideológiailag legközelebb álló politikai szereplők is inkább igyekeznek távolságot tartani az AfD-től, részben tudván azt is, hogy a saját nemzeti beállítottságú választóik számára német nacionalizmus az egy fenyegető kép, és a saját támogatottságukat is kockáztatják, hogyha túl közeli kapcsolatokat ápolnak az AfD-ben.
0: Úgy nézett ki a hét elején, hogy van egy halvány esélye annak, hogy kormány tud alakítani 106 tartományban az AfD, mert ugye egy baloldali, vagy inkább szélső baloldali kis párt is bejutott a helyi választáson a parlamentbe, és ez azt jelentette, hogy akár mentővet tud számukra nyújtani. Ott azért nagyon komoly ideológiai különbségek lettek volna, de mégis a hatalomért lehet, hogy bevállalták volna, vagy mégsem a jelek szerint. De úgy egyáltalán a teljes német politikai palettát, ha nézzük, hogyha ilyen eredmények születnek szerte Németországban, de mondjuk akár Kelet-Németországban, ez a fajta bojkott, amit a többi politikai párt az AfD irányába mutat, meddig fenntartható?
1: Ez egy jó kérdés, és azt gondolom, hogy a kísérletet most fogjuk látni Sachsen-Anhaltban. Nem került le a napirendről egyébként egy minden esetre egy kisebbségi AfD kormánynak a lehetősége. Viszont azt is látni kell, hogy egy kisebbségi AfD kormány az nem feltétlenül azt bizonyítaná, hogy a többi párt számára van együttműködési lehetőség az AfD-vel. Egy AfD kormány, amennyiben beváltaná a választási ígéreteit Sachsen-Anhaltban, azt jelenteni, hogy Németország hetekre van egy alkotmányos krízistől. Ugyanis olyan változásokat vezetnének be például az oktatási rendszerben, ahol felmerül a kérdés, hogy az oktatás alapvetően tartományi hatáskör, de mennyire illeszkedik egyébként mondjuk Németországnak a 49 utáni alkotmányos hagyományához. Kilépne a tartomány a német közmédiát szabályozó tartományközi egyezményből, ami azt jelenteni, hogy Sachsen-Anhaltban egyáltalán nem működne többé utána a német közmédia, illetve részben azt is, hogy annak a jogalapja megkérdőjeleződne az egész német szövetségi köztársaságban, vagyis olyan fejleményeket láthatnánk gyakorlatilag heteken, hónapokon belül, mi eléggé erőteljesen azt a benyomást kelthetné sok politikai szereplőben és az állampolgárok nagy részében is, hogy Németország teljesen egyértelműen egy politikai krízis és politikai káosz felé sodródik, ami erősítheti bizonyos forgatókönyvek esetében az AfD-nek a támogatottságát, ugyanakkor, és szerintem a választást utáni közvéleménykutatások inkább ebbe az irányba mutatnak, aggodalmat kelthetne a német választók nagy részében. A számok alapján azt láttuk, hogy a németek kétharmadában váltott ki aggodalmat egyébként a Sachsen-Anhalti választási eredmény.
0: Hegedűs Dániel, köszönöm szépen.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A Sámán mondja. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel.
2: Ebben a stúdióban is beszélgettünk már arról, hogy vajon a jövő energetikai fejlesztései közül az elektromos áram és az azt megtermelni képes akár tetőre fölrakott napelempark vagy erőmű, vagy éppenséggel mondjuk a hidrogén lesz a jövő üzemanyaga. Nyilván a valóság meg az értelmezhető jövőkép az egy vegyes képet mutat majd, amiben szénhidrogének elektromosság és hidrogén is lesz, de miután pont ebben a stúdióban is beszélgettünk a hidrogénről és szakemberrel, ezért hívtam egy olyan vendéget, aki nem a hidrogén szakembere, hanem az elektromosság szakembere, Boros Péter, az EDRI ügyvezetője ma a vendégem, és egy picit én még táplálkozva a hidrogénes beszélgetésből nagyon kíváncsi lennék, hogy te hogy látod ezt, ugyanis én egy picit úgy érzékelem, hogy olyan ez, mintha egy érmének a két oldalán lennénk. Tehát egyszerre a két oldalt nem látjuk, és hogyha ezt az érmét feldobjuk, valamelyik oldalára szerintem rá fog esni. Melyik oldalára fog rá esni?
3: Szia Gábor, én is köszöntöm a nézőket, hallgatókat. Igen, mi az érme másik oldalán vagyunk, nem a hidrogén oldalán. Ugye kezdjük talán onnan, hogy ugye talán ez nem a legszebb szó, de mégiscsak ez írja a leg, legjobban azt, hogy miben vagyunk, egy paradigmaváltás közepén vagyunk, most már nem az elején, nem a közepén, ugye ahol a belső égésű technológia a szénhidrogénekre épülő hajtásrendszerek, hát valamilyen szintű
2: kivezetésénél
3: vagyunk, vagy alkonyán tartunk, most mondhatjuk így esetleg.
2: Lenyug vonatnak is van.
3: Igen, mondhatjuk akár így is, ha bár nyilván sok ebben a területen működő és érdekelt cég ezt vitatná, de mi ezt így gondoljuk. És az a kérdés, hogy mi jön helyette. Nyilván itt meg kell különböztetni különböző felhasználási módokat, személyautó felhasználási módot, nehéz gépjármű felhasználási módot, kötött pályás felhasználási módtól kezdve hajózás, repülés, stb.
2: Tehát, sőt, a klasszikus energiaipar is talán.
3: Sőt, a klasszikus energiaipar is. Látjuk azt, hogy az energiafüggőség, hogyha túlságosan egy lábon áll egy ország, akkor az milyen problémákat tud ugye okozni. Ezt most elég jól látjuk sajnos. Tehát, hogy a diversifikáció, tehát az, hogy több lehetőségünk van, az mindenképpen jó. A kérdés az, hogy utána melyek lesznek azok a technológiák, amik igazából teret nyernek, és a közgazdasági racionalitás mely technológiák mellé teszi oda azt a fajta pipát, ami utána lehetővé teszi azt, hogy szélesen ezek elterjedjenek. Az elektrifikáció, az elektromos meghajtás, tisztán elektromos meghajtás, már én azt gondolom, hogy túl van ezen a ponton, tehát azt biztosan kijelenthetjük, hogy a személyautó, főleg a személyautó 3,5 tonna alatti területen, ez lényegében fejfej mellett van most már valamilyen szinten az ICE, tehát a belső égésűvel, és egyre inkább ez erősödik. Nyilván a hibridek, egyéb dolgok, ezek ilyen átmeneti. Mi azt gondoljuk, hogy ezek átmeneti
2: technológiák. Van egy időtáv nyilván, aminek ennek
3: van egy időtáv,
2: történnie.
3: Nyilván az ügyfeleket hozzá kell szoktatni az új technológiához, ez az ügyfelek is nem egy homogén massza, most nevezzük így, hanem különbözőek. Valakinek ez könnyebben megy, valakinek ez nehezebben megy, a gyártók nyilván akarnak eladni autókat folyamatosan, tehát ez egy átmeneti folyamatban vagyunk benne, ez éveket, akár évtizedeket is igénybe vehet, de én azt gondolom, hogy a személyautó téren ez a kérdés már eldőlt. Vannak egyébként gyártók, akik még ezt nem így gondolják, próbálkoznak, meglátjuk, hogy mi lesz.
2: Annyit visszatudok neked csatolni, és a hallgatóknak, nézőknek is, hogy amikor én autós nemzetközi utakon járok, és ugye mostanában jellemzően mindegyik út egy elektromos autó bemutatójáról szól. És itt tényleg az elmúlt időszakban voltam Mercedesen, BMW-n, Volkswagen csoportoson, Renault-n, tehát minden olyan európai szereplőn, aki mértékadó, és sőt, Fordon is, ahol szintén a jövőt mutatták be, mindegyik, mindenki egytől egyig szilárd tudatossággal kimondja, hogy igen, az elektromos autó, az elektrifikált autó a jövő. Nem kizárólagosan, és nem a következendő 5 éven belül, de egészen biztos, hogy csak az egészen nis modellek megtartása mellett, amelyeket majd kérdésük, ki fognak-e fizetni majd az akkori áron az érdeklődők, vevők. Mindenki az elektrifikációra helyezi a hangsúlyt, és ez azért fontos, mert nagyon sokan, akik kicsit messzebbről látják ezt a világot, azt gondolják, hogy ezeket te mondod, mert ebben a szakmában dolgozol, én mondom, igen, mert egyébként nekem ezt kéne mondanom, nem, ezeket a gyártók mondják, igen, már. Tehát, hogy ennek a validációja az gyártói szinten történt meg.
3: Igen, azt azért hozzá kell tenni, hogy most alapvetően a fejlett nyugati világról beszélünk, vagy most már a fejlett keleti világról, ugye Kína, igen, Európa, Amerika. Igen, nyilván Afrikában, nyilván nem tudom én, a sztyeppéken, meg a pampákon messze, tehát ott még mindig lesznek belső égésű autók, mert nem lesz ott oda áramot, nem fognak kivezetni, igen, 2000 kilométerre a semmi közepére, és ez nem reális. Tehát, hogyha most tényleg ezeket a fő piacokat nézzük, itt azt gondolom, hogy ez a dolog eldőlt.
2: Ez hát, a dolog eldőlt. Na, és akkor ugye eldőlt az, hogy elektrifikált.
3: Igen.
2: És akkor most kicsit fókuszáljunk első szegmensben a személyautókat beszéljük. Hát, mert szerintem az érdekel mindenkit a személyautózással, mi lesz. Eldőlt, hogy elektrifikált. Na, de oké. Okay. Na, de hát a hidrogén tüzelőanyagcella is egy elektrifikált autó.
3: Végül is igen, hiszen a meghajtás, egy elektromotor kerül meghajtásra ugye a tüzelőanyagcellán keresztül. Itt a probléma...
2: Sőt, akkumulátora is van.
3: És akkumulátora is van, igen, de az kiegészítő megoldás alapvetően. Azért hozzátenném, nem vagyok mérnök, tehát hogy ez így elsőre. Ebben a dologban egy kicsit ilyen szakbarbárként nézek bele, vagy érdeklődőként. de mindenhol azt olvasom, hogy egyszerűen a fizika az nincs a hidrogén mellett. Tehát az elektromos...
2: De miért nincs? Aki ott ült két héttel ezelőtt, az azt mondta, hogy a fizika a hidrogén mellett van.
3: Én úgy tudom, hogy az elektromos hajtásnak a hatásfoka a legmagasabb. Tehát az a well to wheel, tehát a forrástól a kerékig színű történet, hogy amikor az egységnyi energia, amennyit betáplálunk a rendszerbe, és ami meghajtja a kerekeket, ott az elektromos autónak lehet akár 90%-os hatásfoka, és a hatásfok mondjuk 70-90. Hatásfok nagy része egyébként a rekuperációból jön, a visszatöltésből, amikor ugye a fék helyett visszatöltjük az akkumulátort, tehát ezért nagyon fontos az egypedálos vezetés, ez csak az én mániám. Én egyszerűen nem gyűlölöm azokat az elektromos autókat, ahol az egypedálos vezetés nem kivitelezhető tökéletesen, hozzá se kell nyúlni a fékhez, mert igazából, ahogy engedett föl a gyorsítópedált, nem a gázpedált, lényegében az autó lassul, és ezt tudod ilyen szempontból ugye nagyon jól szabályozni, és ez a leghatékonyabb vezetési
2: mód. Csak erre hat fűzek rá, mert ez annyira határterület, és egyébként teljesen igazad van, hogy az elvesztett fék energiát, azt vissza kell termelni. Viszont képzeld el, mert engem ez ugyanúgy érdekel autós szakmai szemmel, beszélgettem a Volvo szakembereivel. Aha. És képzeld el, azt mondták a Volvo szakemberei, hogy valójában a rekuperáció nélküli vezetés az ő méréseik szerint energiahatékonyabb,
3: na.
2: És ez nem azt jelenti, hogy elveszíted a fékező erőt, mert amikor fékezel, akkor rekuperál az autó, hanem a szabadon kigurítás.
3: Ez a vitorlázás.
2: A vitorlázás. És tehát azt mondja, hogy a vitorlázással, mondjuk ez két évvel ezelőtti info, és ugye ebben a világban minden változik.
3: Nagyon gyorsan
2: fél évente, de két évvel ezelőtt azt mondták, hogyha te ügyesen tudod használni a vitorlázás funkciódat, egyébként hozzá szeretném azt is tenni, hogy rengeteg autóban van már intelligens rekuperáció.
3: Ezt ő eldönti, hogy mit csináljon.
2: Így van. És például az én aktuális autómban is intelligens rekuperáció van, és gyönyörűen vitorlázik, amikor vitorlázhat.
3: Amikor neki az kell.
2: Igen. És képzeld el az energiahatékonyat.
3: Nem vitatkozom ez a dologgal, ezt én, mint egyszerű felhasználó, engem zavarna az, hogy egyik pillanatban a rekuperáció erőssége X, a második pillanatban meg X per 2.
2: Megszokást igényel.
3: Tehát, hogy engem zavarna, mert én beállok, akkor az agyam beáll arra, hogy tudom, hogy most a piros lámpánál,
2: igen.
3: Én tudom, én 50 méterre vagyok, engedem fel a gyorsítópedált. Én egypedálosan vezetek. Én a mindent azonnal a legerősebb rekuperációs fokozatba teszek.
2: És akkor nem érzel, vagy akkor ugye azzal játszol, hogy hogy engedett fel a gázpedált, vagy a gyorsítópedált, az, hogy ne legyen nagy bólintásod.
3: Így van. Igen.
2: Ez is milyen egyéni preferenciákon keresztül.
3: Ez tényleg lehet, hogy egyéni preferencia. Én úgy tudom, hogy ez még mindig a leghatékonyabb megoldás. A legtöbb gyártó egyébként, vagy azok a gyártók, akik korán kezdték az elektrifikációt, azok így csinálják. Lehet, hogy a boszorkány konyhában...
2: Valószínűleg az kell hozzá, hogyha mondjuk meggurítod egy lejtőn, akkor kell hozzá a sofőr, aki nem pumpálja, tudod, a visszalassul autót meggyorsítja, hanem hogy akkor az gyorsító pedálálását te a kis jobb lábaddal úgy lejtott pont be, hogy valójában vitorlázzon.
3: Valójában vitorlázzon, igen.
2: De milyen érdekes, ugye, hogy ezek is milyen preferenciák lesznek.
3: Ez érdekes dolog, igen, ez tényleg preferencia kérdés, ezért javaslom azt, hogy bárki, aki elektromos autóvételben gondolkodik, próbálja ki előtte, a gyártók között különbségek vannak ebben, valahol ez állítható, akár ugye...
2: Na és akkor mondok még egyet, ráfűzök, mert most egy kicsit akkor ilyen színesítsük ezt a dolgot.
3: Semmi gond.
2: Képzeld el az ID7, Volkswagen ID7 bemutatóján az ID7-es akkor nem tudott egypedálos vezetést. A Volkswagen termékek nem tudnak egypedálos vezetést. Előfordulhat, hogy már szoftveresen megkapták azóta. Most up-to-date-et nem tudok mondani. Amikor az ID7-et bemutatták, még nem tudták. És én megkérdeztem, ott volt mérnök. Tudod, ezekkel mindig vannak ilyen dedikált szakemberek, és mondom, hogy mondd már el nekem, hogy miért nem tudjátok az egypedálos vezetést a megállásig. Tehát, hogy nyilván rekuperálni tud, de miért nem tudjátok a megállásig? És tudod, mit mondott? Azt mondta, hogy ők kimérték, hogy az ügyfeleknek nincs rá szüksége. És mondtam, hogy ezt rosszul mértétek ki.
3: Ez olyan, mint hogy van egy gyártó, aki azért nem rakott frankot, ugye első csomag tartott az autójában, mert ők úgy gondolták, hogy ha az útszélén valaki áll, és föl van nyitva a gépház tető, és ott turkál benne, akkor azt a képet vetíti, hogy az autó le van robbanva, és akkor
2: ilyet mondott valamelyik?
3: Komolyan? Igen. És aztán utána a következő generációs autóiban már ezt megcsinálták, érdekes volna, mert rájöttek, hogy mégiscsak jobb, hogy oda lehet 50, 60, 70 liternyi anyagot, bármi cuccot pakolni, és egyébként meg megoldható. Szóval, hogy
2: menjünk akkor gyorsan vissza a hatékonyságra. Azt mondjuk, hogy 70-90-et mondtál, én azt mondtam volna, hogy 70-80%, okay. de ez egy nagyon jó
3: érték. Ez egy nagyon jó érték. A hidrogénnél ez ilyen 30-35%, és méghozzá leginkább azért, mert a hidrogén, a tiszta hidrogénnek az előállítása az igencsak energiaigényes, és folyamat, az egy dolog, hogy energiaigényes, de sok a veszteség is ebbe a dologba, és aztán amikor az átalakítás, hogy az üzemanyagcella elektromos áramot termel, ott is van egy veszteség.
2: Igen, hát a túl sok tranzakció van.
3: Igen, tehát ott ugye...
2: Valamiből tiszta hidrogént, azt elvinni valahogy,
3: igen.
2: Mert az is tranzakciós költség, igen. Szerintem, elvinni valahogy, így ott van. Tárolni.
3: És utána átalakítani.
2: Aztán beletölteni és átalakítani.
3: Egyébként az elektromos áramnál is, amikor a AC-DC konverzió van, ott is van valamilyen szintű veszteség, hozzáteszem.
2: Azért mennyi, ilyen 5-10%?
3: Ezt most nem tudom mondani, de nem sok annyira. Tehát, hogy ott is, tehát ugye voltak ilyen elképzelések, hogy milyen jó lenne, hogyha ez az átváltás nem történne meg. Technológiailag bizonyos okok miatt ezt nem lehet most megcsinálni, de hogy még abban is van egyébként fejlesztési lehetőség. Az alapvetően igaz, hogy mindenhol, ahol ilyen tranzakció átváltás történik, ott valamilyen veszteség keletkezik, és itt elég sok ilyen van. A másik meg a hidrogénnek alapvetően ugye a tárolása, menedzselése az nem egy egyszerű történet. Ugye szökik, sok száz báron kell ugye tárolni, sűríteni, csepp folyósítani, ha akár lehet, vagy minél jobban összenyomni, annak érdekében, hogy az energiamennyiség az ott legyen, amire szükség van, és ugye szállítani sem egyszerű, ezért mert szökik mindenhonnan, átdiffundál a fémeken, speciális...
2: Igen, meg kicsi az atomérete.
3: Kicsi az atomérete, speciális tárolóeszközök kellenek hozzá, és hát a másik az, hogy ezt megint nyilván, hogy mondjam, ez kicsit ilyen hatásvadász gondolat, de mindig ilyenkor előttem vannak a képek a Hindenburg léghajóról, ugye, amikor mi történt, amikor a földelésen keresztül nyilván egy nagyobb elektromos kisülést kapott, és hát az annak csúnya vége lett.
2: Tehát, ugye a Hindenburg az hidrogénnel volt töltve, nem héliummal.
3: Nem héliummal, és ugye a duranógáz keletkezik, amikor a hidrogén kiszökik.
2: Iskolából ismerjük a hidrogén elege.
3: Igen. Tehát ugye van egy ilyen dolog, és hogy 700 báron össze van nyomva, és azon ülsz benne az autóba, azért ez nyilván manapság már technológia, anyaghasználat, anyagminősége, csomó mindent meg lehet oldani, de azért vannak ilyen része is a dolognak.
2: Szóval te azt mondod, hogy személyautó kapcsán egyértelmű az, hogy inkább az elektromos áram,
3: ez és
2: akár a napelemtetőről lehozott elektromos áram. Jó, mi a helyzet egy szegmenssel följebb? Haszonjármű, nagy haszonjármű, vagy akár mondjuk vonatközlekedés, teherhajózás, ott
3: látsz. Az egy érdekes kérdés.
2: Repülés.
3: Én inkább a nehéz gépjárművekre tudok valamilyen szinten reflektálni, ugye mivel dolgozunk együtt az MAN-nel, lesz is az első elektromos kamionok számára dedikált helyszínünket a napokban, egy-két héten belül át fogjuk adni.
2: Igen, már
3: készen
2: ilyen,
3: van.
2: Ilyen
3: készen
2: van.
3: Készen vagyunk.
2: Hol lesz? Duna?
3: Nem, Tiszaújváros.
2: Tiszaújváros. Ja, a Dunaújváros mondtam.
3: Majdnem. M3-as közelébe, és ugye ott 400 kW-os töltők lesznek, tehát alapvetően a fizikát ott sem lehet megkerülni, tehát ez a
2: de szépen mondtad.
3: Ezek a szabályok ott is megjelennek, és ugye itt a fő érv az szokott lenni, hogy nehéz az akkumulátor, és az elvesz ugye a hasznos tömegből, a szállítható tömegből.
2: Igen.
3: De valójában úgy néz ki, hogy nem ez a helyzet, ez az akkumulátor technológia fejlődik nagyon dinamikusan. Ugye arról beszéltünk már, hogy a 40 tonnát azt 42 tonnára föl fogják emelni az elektromos kamionok vagy nyergesvontatók esetén, de ugyanazt a terhelést megkaphatják az elektromos nyergesvontatók,
2: mert
3: ennyivel meg van emelve, ugye ez egy plusz-minusz, mert a hajtásláncból bizonyos elemek kikerülnek, de az akkumulátor belekerül, meg még ennyi plusz súly rámegy, de ugye ezek ilyen 500-600 kWh akkumulátorokról beszélünk, és ezekkel, hogyha, ami szintén a múltkor erről volt szó, 1 kWh per kilométeres fogyasztással, 500 kilométert, 550 kilométert teljes rakományjal el lehet vinni. Ugye a közelmúltban volt ez a nyári lemerítés című történet, ott mi helyszínünkről indult, Fótról, az Alditól, és az Aldi a nyergesvontatóját, az elektromos nyergesvontatóját is indított ezen a versenyen, és meglepő eredmények születtek. Nem is üres volt, hanem 30 tonnáig pakolták, vagy valami ilyesmi, és nagyon jól teljesített.
2: Azt hiszem az volt, amelyik még úgy ért vissza, hogy még 10-valány százalékon volt, tehát nem is merült le.
3: Simán nem merült.
2: Tudom, hívtak erre a srácok, csak skippeltem, mert...
3: Érdekes volt egyébként, ez volt az első alkalom, hogy egy ilyen kamionos ott volt, tehát ez egyik, a másik pedig a gyártók szintén óriási pénzeket ölnek bele jelenleg kutatásfejlesztésbe, a nyerges fontotók esetén az EMAN már elkezdte sorozat gyártani az MCS csatlakozóval szerelt
2: megavattos csatlakozóval szerelt kamionjait.
3: Ugye szintén az Európai Uniónak célzott támogatási programja van arra, hogy MCS töltőpontokat építsenek ki a cégek, a TEN-T ugye a nagyforgalmú európai útvonalak mentén, ebben mi is benne vagyunk. Magyarországon jelenleg 3 olyan helyszínnel pályáztunk, ahol ki fogjuk ilyet építeni. Jövőre, ha minden igaz, az első helyszínt be is fogjuk kapcsolni, ahol már MCS, tehát megavattos csatlakozóval szerelt töltők lesznek. Kamion még nem nagyon lesz az utakon, nyilván lesznek azok.
2: De ennek van CCS csatlakozó,
3: persze,
2: is, tehát
3: persze.
2: Csak ez egy ilyen opció.
3: Ez vagy... opció, igen, ez bal elő van, az MCS, bal elő lesz, de lehet tenni jobb előre is CCS 2-est, meg hátra is lehet tenni mind a két oldalra, legalábbis az EMAN, azt hiszem, ezt mondták, hogy ez konfigurálható. Nyilván senki nem fog csak MCS csatlakozóval menni, és ilyen autót, vagy ilyen kamiont venni, mert az még nincs. Tehát a CCS 2 az tovább, és ott lesz főleg úgy, hogy a CCS 2-es konnektor csatlakozónál is 600, sőt most már talán azt hiszem 1000 kW-os átadási energiát is tudtak elérni, tehát azt is fejlesztik.
2: Hát ezek a kínai... Hát, de akkor menjünk már vissza egy picit, csak érdekel, hogy a 40 tonnás kamionozásban hidrogén?
3: Ez lehet, hogy ott abból lehet még valami, főleg a például nálunk az egyik testvérvállalatunk svéd, és ugye Svédországban óriási távolságok vannak, ott főleg észak fele, fölfele. Náluk például a kamionoknak a méretei, a tömegük is azt hiszem nagyobb, és a talán magasságuk is nagyobb, tehát a fizikai méreteik is eltérnek az európai szabványtól, de csak ott azért, mert olyan óriási távolság vannak, hogy meggyőzték a fuvarozók, a nem tudom, jogalkotókat, hogy engedjék, hogy nagyobb legyen a standard európai méreteknél, mert olyan messzire kell menni, megéri, ez nekik így sokkal jobban megéri. Tehát ilyen helyeken, ahol tényleg több száz kilométer, akár 1000 kilométerekre messzire kell menni mindenféle hálózattól, infrastruktúrától, nagy távolságokat, ott elképzelhető, hogy ennek lesz valamilyen szinten relevanciája, de ugye közgazdaságilag... Hát
2: hidrogén infrastruktúra is kell.
3: Ez az, tehát ez infrastruktúra kell, és ezt ugyanúgy le kell fejleszteni, meg kell építeni ezeket a járműveket, és hogyha nem a fejlesztés, kutatásfejlesztés nem ebbe áramlik, hanem más területre, akkor ugye nem tudják olyan hatékonyan ezt megcsinálni, és nem tudják annyira olcsón ezeket a járműveket.
2: Kell darabszám hozzá,
3: tehát ugye ez szintén a méretgazdaságosság, mérethatékonyság az óriási szerepet játszik itt, tehát az elektrifikáció, az elektromos hajtású gépjárművek, legyenek azok személyautók, vagy kis haszonjárművek, vagy nehéz gépjárművek, nél már a darabszámok miatt ott vagyunk, hogy már ez a mérethatékonysági elv, ez már érvényesül, és a kezdeti, ezt mindenki látja, hogy az elején az elektromos autók sokkal-sokkal drágábbak voltak, sőt, még drágábbak lettek volna, mert az OEM-ek, a gyártók buktak ezeken az autókon. Tehát tudták, hogy az EU-s előírások, mert nekik ennyi százaléknyi autót le kell gyártani, inkább bevállalták a bukást, a mínuszt, minden egyes adott autó mínuszt termeltek, és ezért nem is reklámozták, tehát nem volt proaktívan ez a dolog úgymond támogatva, mert buktak rajta. Ez azt kellett, hogy a gyártás eljusson arra a szintre, a gyártás optimalizálás, a kutatásfejlesztés, a termékfejlesztés, hogy már a gyártásnál is lényegében ezek a költségszintek lejjebb menjenek, és a gyártás is olcsóbb legyen, ez meg darabszám kell. Tehát, hogy egyszerűen a közgazdasági logika ellene van jelenleg most ennek a dolognak, és már nagyon nagy hátrányból indul, de a fizikán túl. Tehát, hogy
2: akkor ez inkább egy ilyen...
3: Én ezt ilyen nisnek gondolom, tehát, hogy nagyon célzott, nagyon speciális felhasználási módoknál. Ja, most a tengerhajózás az egy nagyon más dolog, a kötött pályás közlekedés nagyon más, ebben nem nagyon nyilatkozom, mert ez aztán tényleg nem értek. Tehát ez olyan szakember kéne megkérdezni, aki ebben képben van. A repülés az megint egy érdekes dolog egyébként. Most már nem tűnik annyira szkifinek, hogy akár akkumulátoros, elektromos repülőket is kezdenek el tesztelgetni. Meglátjuk, hogy ott mi lesz. Tehát.
2: Igen, erről már én neked már láttam. Hát még nem mondjuk kereskedelmi járat méretben, de azért ez már van. Az az érdekes ebben a hidrogén dologban, hogy újra meg újra felbukkan, és mindig nagyon kecsegtető. Ugye a végtermék, hogyha tüzelőanyag celláról beszélünk, akkor víz, hogy ez egy tiszta áram, tiszta erőforrás, tiszta energiaforrás, de mégis a nap végén, amikor az ember a közgazdaság elemeket is beleteszi, akkor ha látjuk, hogy az elektromos autózás, ami szerintem sokkal jobban indokolt közgazdasági háttérrel rendelkezik, hisz már van grid, hisz elektromosság mindenhol van, akár adott esetben a nap elemedről, a házad tetéről is meg tudod tölteni, hogyha ezzel látjuk, hogy mennyi nehézségen keresztül kell ennek átmennie, akkor egy teljesen nulláról megrajzolt technológiának
3: nehéz dolga van.
2: Én mint közgazdász mondom, hogy egyszerűen a matek el fog bukni, tehát lehet kergetni a vágyálmokat, meg lehet azt kergetni, hogy ez milyen gyönyörű, de ennek ellenére a gyártók lelkiismerete tiszta, hisz például a BMW is 2028-ban az X5-öst hozza hidrogén hajtással.
3: Lelkük rajta, én szerintem, de ez én tényleg, mint magánember véleményem az, hogy jobban jártak volna, hogy azt az összes kutatásfejlesztés millió eurókat az elektrifikációba
2: kivéve, ha azt nem őrgették
3: volna. Kivéve, nem, mondjuk igen, ha erre van támogatás, és azt hiszem, talán van.
2: Bizonyám.
3: Akkor ez egy más történet.
2: A nap végén én azt gondolom, hogy azért ők is vannak.
3: Célzott támogatás volt.
2: Ők is vannak azért annyira, mondjuk az főleg ezekben a nagyon nehéz automotív időkben, ők is vannak azért annyira sóherek.
3: Rafkósak.
2: Hogy azt mondják, hogy rafkósak, így van, hogy azt mondják, hogy amennyiben megkapjuk a célzott támogatást, rá, mi elvégezzük ezt a munkát, igen, mert éppen mérnökileg képesek vagyunk rá.
3: Hát lehet, hogy tanulnak belőle valami olyasmit, amit utána tudnak máshol használni. Biztos. Tehát ez nem zárható ki.
2: Biztos. És akkor csak még egy utolsó gondolatként, hogy még nem beszéltünk arról, hogy egy olyan új technológia, mondjuk a hidrogénhajtás autóban történő implementáció esetén, hogy mi van akkor, amikor ennek az életciklusa vége eljön, hogyan tudod javítani, tehát ezekre meg zéró tapasztalatunk van.
3: Zéró tapasztalat, ugye az elektromos hajtásnál az akkumulátorok újrahasznosítása, bár ez Magyarországon nagyon nem egy népszerű téma, igen, de valójában erre nagyon nagy szükség van, és nyilván megfelelő szabályozási rendszer mellett ezt meg kell csinálni, ugyanis vannak erre tanulmányok, hogy a ritka földfémek kinyerésének, tehát az a mennyiség, amire szükség van az új akkumulátorokhoz, sokkal egyszerűbb, költséghatékonyabb és gyorsabb, hogyha már a meglévő akkumulátorokat hasznosítjuk, igen, újra, gyűjtjük megfelelőképpen, hasznosítjuk, igen, újra, mint hogyha elkezdünk ugye bányászgatni mindenféle, igen, geopolitikailag kritikus országokban.
2: Ideidézik mindig a kongói helyzetet.
3: Igen, és akár, igen. Tehát ez az egyik. A másik, amit nagyon gyorsan el szeretném mondani, tudom, hogy most már szűk az időkeret, de hogy egy energiaéhségben van az egész világ. Tehát, hogy azt ismerjük azért föl, hogy nem tudunk annyi energiát jelenleg termelni, gyártani, mint amennyit elhasználnánk az AI forradalom következtében.
2: Jó,
3: olyan szintű,
2: igen,
3: elektromos áram igényre van szükség, ami szerintem senki nem kalkulált 5-10 évvel ezelőtt, és itt nagyon nem mindegy, hogy akkor azt az energiát, amit megtermelünk, azt milyen hatékonysággal használjuk föl. Tehát, hogyha hatékonyabban tudjuk felhasználni, akkor lényegében kevesebb energiára van szükség.
2: Itt jön vissza az első gondolat.
3: Az első gondolat,
2: 70-80% versus 20-30.
3: Harmad annyi energiával, igen, tudunk ugyanannyi távolságra elmenni, akkor nagyon, igen, nem mindegy, amikor nincs elég energia, igen, hogy azt a keveset, azt hogy használjuk föl. Tehát emiatt ez nagyon fontos, de az is igaz, hogy amit szintén az elején mondtunk, diverzifikálni kell. Tehát, ha vannak opciók, az mindig jobb, mint hogyha csak egy opció van.
2: Így van, megáldom. Boros, jó, Péter, EDRI ügyvezető igazgató, köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad. Szerintem ezt jól körbejártuk.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Köszönöm, hogy itt voltál, nektek köszönöm, hogy megnéztétek, meghallgattátok. Én Bertalan Gábor vagyok, ez itt a Sámán mondja. Sziasztok, aloha.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: érted?
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Kärher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kärher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lezárják ma 16 órától 20 óra 30 percig a Hősök terét, a Kóskároly sétány és a Dózsa-György út között. Az állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundel-Károly út között, valamint a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. 18 órától 20 óra 30 percig lezárásra kell készülni a Hősök terén körben. A Dózsa-György úton a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, az Andrássy úton a Bajza utca és a Dózsa-György út között, valamint a Kóskároly sétányon mindkét irányban. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Rendezvényt tartanak ma a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul 19 óráig. Lezárták hétvégére a 8. kerületben a Gál Mózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 83-as trollibusz terelve közlekedik, nem érinti a Szenes Iván tér megállót a Fővám tér felé. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
2: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahó Andrá vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a mai beszélgetésbe, ne felejtsetek el bekövetni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről. És ne felejtsétek, minden hétfőn este 8 órától már a Spirit FM-en is hallhattok bennünket. Mai vendégünk Csordás Tibor, énekes, dalszövegíró és zeneszerző, aki több mint 3 évtizede kiemelkedő alakja a magyar könnyű zenei életnek. Pályafutását rockzenészként kezdte, majd a Fiesta együttes frontembereként vált országosan ismerté. A latin zene és a pop különleges ötvözetével olyan slágereket adott a közönségnek, mint az Angelina, Jött veled a nyár vagy a Puerto Rico. Karrierje során az év szövegírója címet is elnyerte. Zenészként, szerzőként és előadóként pedig folyamatosan képes volt megújulni. Köszönöm szépen, hogy itt vagy nálunk. Választottál te is egy filmet.
3: Így van.
2: Ez pedig a Bluff című film Guy Ritchie-től. Ez egy nagyon, nagyon jó kis gangster vígjáték tulajdonképpen. A film egy ellopott gyémánt körül bonyolódó fordulatokkal, átverésekkel és humorral teli történet, olyan sztárokkal, mint Brad Pitt vagy Jason Statham. Sokan máig Guy Ritchie egyik legjobb és legszórakoztatóbb filmjének tartják. Brad Pitt által megformált boxoló egy olyan nyelvet beszél, ami a külvilág számára néha érthetetlen, mégis teljesen önazonos. Volt olyan időszak az életedben, amikor úgy érezted, hogy újra értelmezed magad, hogy megértsenek?
3: Most lehet, hogy csalódást kell okoznom, nem igazán. Én egész kicsi koromtól így elég határozottan eldöntöttem, hogy én muzsikálni szeretnék. Nálunk a családban volt több példa is erre. Apukám meg a nagybátyám is zenész.
2: És ők milyen műfajban voltak jelen?
3: Ugye én 71-es születésű vagyok, tehát még azért ehhez képest is vissza kell számolni, és azért akkor nem volt ekkora nagy zenei dömping. Tehát azt mondom, hogy tánc zenészek voltak. Tehát, hogy ilyen, tudod, akkor még nem voltak diszkók meg ilyenek, hanem elment egy zenekar, és akkor egész reggelig húzta a talpal elvállott a tisztelt publikumnak, de hát ilyen muzsikusak voltak ők is. Úgyhogy én nagyon hamar közel kerültem a zenéhez is, meg a muzsikáláshoz is, és valahogy mindig ezt szerettem volna csinálni. Természetesen van civil szakmám is, mert hogy a szüleim kipréseltek belőlem valamit, mondván, hogy fiam, azért egy tisztességes szakma.
2: Igen.
3: Azért az mégiscsak kell, úgyhogy én is erős áramú berendezés szerelő lettem, mondta ez bárkinek is valamit, olyasmi, mint a villanyszerelő, csak nagyobb áramokkal is lehet dolgozni. Na mindegy, ezt a sulit elvégeztem, és hát természetesen nem a szakmámba kezdtem el dolgozni, hanem mindenféle ilyen sumákolós állásba, ugyanis az volt a sztorinak a lényege, hogy állandóan el kellett kérezkedni próbára, vagy akkor még voltak hétvégén te ilyenek, hogy mondjuk szombaton be kell menni dolgozni, és akkor nekem ezt mondjuk ütközött valami fellépéssel, vagy koncerttel. Úgyhogy problémás voltam, és tényleg így mindenféle ilyen munkahelyeken dolgoztam, kb. Egy másfél év volt így a limit, ami...
2: És akkor hogy találtad meg a stílusodat?
3: Amikor én kezdtem muzsikálni, akkor azért Magyarországon alapvetően szerintem kétféle muzsika létezett, a rockzene, meg a tánczene. És hát világos, hogy engem a kemény rockzene az volt, ami inkább megfogott. És hát jó magam is, ugye mondtad is a felvezetőben, hogy én rockzenészként kezdtem el tevékenykedni, és az volt nekem az első nagy szerelem. Egészen addig, amíg 2000 környékén, akkor már majdnem, hát 29 éves volt, 28-29 éves koromban meg nem ismerkedtem a latin zenével. Ugye addigra tágult a világ, addigra lett már internet, meg egy csomó mindenféle dolog, ami közelebb tudott hozni, vagy többféle dolgot tudott az ember szem elé sodorni. Úgyhogy azt nem tudom, válaszoltam a kérdésre. Igenis,
2: meg nem is. Azt mondtad, hogy neked nem kellett újraértelmezned magad, mert
3: nem, egyenes nem. Igen, volt mert mondom, ez a rockzenész szerettem volna lenni, ez annyira világos volt, hogy tényleg inkább háborúztam a szüleimmel, persze ők nem nézték jó szemmel, hogy én nem a szakmámba dolgozok, azt szerették volna, hogyha lenne egy rendes, tisztességes szakmám, azt ügyesen tudnám csinálni, szorgalmasan egy csomó pénzt keresnek, és mellékesen így hobbiból muzsikálgathatok, de persze én ezt pont fordítva gondoltam, hogy én nem ezt nem hobbiból szeretném csinálni, de ez így régebben nem volt, tehát igazuk volt, mert hogy nagyon kevés szansz volt arra, hogy én tárnokról a kis csodás tibike bármilyen szintű karriert is el tudjak érni, de akkor is ez volt a cél, úgyhogy nem tudom máshogy mondani, ez volt az utam, aztán utána később, ahogy mondtam, a latin zenével való találkozás, egy új szerelem, egy új házasság lett belőle.
2: A film szereplői állandóan kockáztatnak, gyakran az életüket is egy-egy blöffre teszik fel. Neked mi volt a legnagyobb kockázatod, amit az életedben vagy a karrieredben bevállaltál?
3: Nem tudom, hogy mi volt az egy bizonyos momentum, ami így ennyire jellemző lenne. Azt gondolom, hogy mondjuk, hogyha most ugrunk az időben, és átugrunk a Fiesta zenekarhoz, az például egy rettenetes kockázat volt, mert én akkor kiléptem a munkahelyemről. Most már szerintem erről lehet beszélni, teljesen illegális módon kiirattam magam a körzeti dokival fél évre betegállományba, mert én annyira hittem ebbe a zenekarba, hogy szerencsére jó fej volt, és rá tudtam dumálni arra, hogy ez megtörténjen. Aztán utána jött a csavar, mert letelt ez a fél év, és a zenekarral még nem történt meg az a nagy csoda, amire mi számítottunk. Úgyhogy ennek akkoriban, vagy nem tudom azóta, hogy megy, de az volt a módja, hogy úgy lehet meghosszabbítani a betegállományt, hogyha a pszichológus kiért, tehát hogy pszichés alapokra hivatkozva, vagy okokra hivatkozva. Úgyhogy hát én is összeszedtem a bátorságomat, és elmentem egy ilyen pszichológushoz, és ott is kitálaltam, és elmondtam, hogy ez van, és hogy én ebben nagyon hiszek, stb. És láss csodát, ő is szuper jó fej volt. Ott egyébként egy olyan esemény történt, ami szerintem ebben a műsorban nem feltétlenül kell elmesélni, de nagyon vicces módon mondott igent végül is a pszichológus néni erre az egész történetre. És akkor így még kaptam aztán még 3 vagy 4 hónap betegállományt, és ez kvázi ilyen nem egészen egy év, és az elég volt ahhoz, hogy a zenekarral megtörténjen ez a bizonyos csoda.
2: Mi volt ez a pont? Mi volt ez a csoda?
3: Hát ez a csoda az volt, hogy akkoriban a Dáridó volt a legnézettebb olyan műsor, amiben könnyű zene is volt. És azért azt nézte 1 millió, 2, másfél, néha 2 millió ember. Tehát azért rengetegen. Tehát Isten igazából, ami ott megtörtént, arról másnap mindenki beszélt. És hát nekünk is az volt a nagy szerencsénk, hogy sikerült oda bekerülni ebbe a műsorba. És ugye általában nem is egy dalt adtunk elő, hanem ilyen 2-3-akat, ha jól emlékszem. És én emlékszem, hogy én dolgoztam akkor egy munkahelyen, pénteken leadtam a munkát, és hétvégén lement a Dáridó, és hétfőn, mikor bementem dolgozni, akkor én már egy más pozícióban voltam ott a munkahelyemen. És ez például egyre, hát, ha lehet egy ilyen csúcspontot, vagy egy ilyen kiemelkedő pontot, akkor ez tényleg az volt, hogy akkor, amikor a melóhelyen. Tehát, hogy egy adás elég volt ahhoz, hogy
2: máshogy nézzenek.
3: Igen, teljesen máshogy néztek, és hogy máshogy is viszonyuljanak hozzám az emberek.
2: A siker és a kudarc definíciója nagyon relatív. Hogyan változott nálad a siker fogalma az elmúlt években? Mi jelentette a sikert 20 évesen, és mi jelenti most a sikert?
3: Gondolom, hogy 20 évesen még inkább az lebegett a szemem előtt, hogy ez a siker, ez anyagilag is kifizetődő, tehát hogy hoz magával egy anyagi biztonságot. És hát nyilván, amikor egy fiatal ember elkezdi az életét, akkor, és nincs semmije, akkor, de igényei azért vannak, akkor azért úgy belegondol abba, hogy jó lenne ezeket elérni, és nyilván engem is a pénz is motivált. Menet közben, meg ahogy megtörtént ez az egész, így az életem gyökeresen megváltozott, és amiután már az anyagi dolgok is úgy alakultak, hogy egy olyan anyagi biztonságot tudhattam a magamének, ami lehetővé tette azt, hogy ne legyek kiszolgáltatva, hogy azt csináljam, amit akarok, amit szeretek. És amikor ez a pont eljött, onnantól kezdve meg már inkább az volt egy rettenetesen jó érzés, amikor az emberek különböző módon így jönnek oda koncertek után, és így hálásak azért, amit csinálunk. És tényleg ezt már nagyon sokszor elmondtam, és lehet, hogy unalmas vagy ilyen átsépeltnek tűnik, de azok a pillanatok, amikor időnként olyan rajong, ugye most már nem aláírás van, hanem most már fényképezkedés van, az a divat.
4: Igen.
3: Hozzáteszem, hál' Istennek ez is sokkal gyorsabb. De amikor néha odajönnek hozzám, és akkor megkérdezik, hogy szabad-e egyáltalán megölelni, vagy hogy átkarolhatnak-e, már, engem már az megint, amikor azt mondom, hogy igen, és átölelem őket, és érzem, hogy remegnek. Na az, akkor érzem azt, hogy ezt érdemes csinálni. Ez mindig erőt ad.
4: A hírnév sok ember számára vágyott állapot. Te mit tanultál meg róla, amit azok nem látnak, akik még soha nem tapasztalták meg?
3: Erről sokat lehetne beszélni. Hát így röviden és tömören, hogy nem olyan, mint amilyennek gondolják az emberek.
4: Mert milyen is?
3: Hát azt gondolják, hogy a hírnév annak szerintem csak a pozitív velejáróját veszik észre, vagy tűnik fel nekik, vagy tudnak róla. És azért ennek van csomó esetben negatív velejárója is.
4: Mint például?
3: Azt gondoltam, hogy hát most mondok egy nagyon egyszerű példát, tehát, hogy kicsit úgy szoktam mesélni, hogy én úgy élem az életemet, hogyha idefele mondjuk most, hogy jöttem hozzátok a stúdióba, hogyha valaki odajön, akár egy fényképet, vagy valamit szeretne tőlem, vagy csak mondani valamit, akkor én úgymond szolgálatba helyezem magam, mint egy rendőr vagy egy tűzoltó, és abban a pillanatban akkor én természetesen a rendelkezésére állok, amit csak szeretne egy viszonylag nyilván keretek között. Viszont például vannak olyanok, amikor elmegyünk egy étterembe, és a kaják ellős közepén tele van a szám, és az étteremben mondjuk odajön valaki, és ugyanezt, akkor most lehet, hogy nevetséges, direkt nem akartam durvábbat mondani, de ez például zavaró. Tehát azért van, amikor az ember is vágyik arra, hogy egy kicsikét, egy picit most annyira szeretnék, hogyha nem, ha nem tudnák, hogy ki vagyok. Egyébként velem ez külföldön szokott megtörténni, amikor felülünk a metróra, mit tudom én, a villamosra, vagy a buszra, akár kutya nem ismer meg, senki nem néz, senki nem sugdos mögöttem, hogy ez az, tudod, ez az, vagy tanakodnak, vagy megbeszélnek, ez a kettő szokott lenni. Úgyhogy ott nincsenek ilyenek, és ez például egy, nem azt mondom, hogy rossz, de ez egy inkább, ez egy árnyoldala.
4: Uh-huh.
3: Vagy hogy mondok egy másik példát, hogyha mondjuk egy nyilvános helyen valaki nagyon hülye, mondjuk egy irodába, egy ilyen ügyintéző, akkor te nem bukhatsz ki, nem kelhetsz ki magadból, nem csinálsz patáriát, mert hát...
4: Mit fognak szólni?
3: Hát, vagy jön a telefon, tudod, fölveszik, és akkor kiteszik a netre, és akkor már jönnek is az okos hozzáfűzések.
4: Uh-huh.
3: Úgyhogy azért mondom, hogy van, de nyilván nem panaszkodni szeretnék, mielőtt majd ide is jönnek a kommentek, hogy jó dolgával nem tudja, hogy mit akar. Nem erről van szó, de tényleg vannak árnyoldala is ennek az egésznek.
4: Hát, mint mindennek.
3: Abszolút.
4: A blöff világában a lojalitás ritka érték. Mit jelent számodra a hűség? Kihez vagy hűséges, és kik hűségesek hozzád?
3: Én ragaszkodok, és szerintem hűséges vagyok a csapatomhoz. De hozzáteszem, hogy azért ez a szakma, ez a muzsikus világ, ez nem feltétlenül a lojalitásról szól.
4: Ne.
3: Úgyhogy én ebben különbözök, megint, hogy ugye mondjak egy példát. Tehát, hogy amikor elkezdtük a Fiesta zenekart, és ugye mi 11 évig voltunk együtt a Volt társammal, aztán utána szétment a zenekar. Én például foggalkörömmel ragaszkodtam ahhoz, hogy ne menjen szét ez az egész, akármennyire is történtek olyan dolgok, amik mondjuk nekem nem tetszettek, vagy én nem úgy gondoltam, vagy nem is én mondtam, és akármit is mondott valamelyikünk, azt mindig úgy vette a közönség, hogy azt ketten mondjuk. És ezért a vége felé sok olyan dolog történt, amivel én nem értettem egyet. Ennek ellenére úgy gondoltam, hogy ez a szövetség, ez fontosabb annál, és hogy túlteszem esetleg ezeket a személyes ilyen sérelmeimet, vagy igen, ezeken a dolgokon túlteszem magam, és hát nem érte meg.
4: Jó.
3: Mert hogy ugye a voltásom az nem volt ilyen. Aztán milyen az élet, hogy eltelt 13 év, amikor 25 éves lett a Fiesta zenekar, akkor ugye ez tavaly volt, akkor mi először egy koncert, aztán egy egyéves turné erejére én megint szemet hunytam e fölött, az egész dolog fölött, úgyhogy, és hozzáteszem, hogy ez a tavalyi turné ez azóta is tart, tehát, hogy én hűséges szeretnék lenni ehhez a zenekarhoz, meg ehhez, amit képviselünk, de azt gondolom, hogy nehéz olyan társakat találni, akik kitartanak melletted mondjuk 25 évig. Vagy ők is így gondolják, vagy ugyanígy gondolkodnak.
4: Uh-huh. Melyik emberi tulajdonságban csalódtál a legtöbbet életed során?
3: Nagyon-nagyon kevés emberre lehet úgy Isten igazából számítani.
4: Tehát aki betartja a szavát?
3: Én mondjuk nevezzük úgy, hogy aki betartja a szavát, vagy aki mondjuk ez ugyanaz máshogy megfogalmazva, vagy aki tényleg az, mint akinek mondja magát. Ugye most megint visszatérve egy velünk kapcsolatban, hogy ami még például visszatérve az elő, ami egy nagy változás volt, hogy a siker előtt voltak barátaim, nem túl sok, de voltak barátaim, és amikor megtörtént a siker, hát szerintem azóta egy barátom sincs. Vagy,
4: mert irigyel?
3: Inkább haverok, tudod, meg akik oda csapódnak, de akire azt mondanám, hogy ez egy barát, aki tudod, az igazi barát, egyszer nincs. Nincs. Tehát, hogy rájöttem arra, hogy a legtöbb ember vagy így, vagy úgy, de érdekből van veled, uh-huh. vagy körülötted. És ez nagyon jól bebizonyosodott akkor, amikor ugye Fiesta zenekar az egy nagyon népszerű csapat volt annak idején, és amikor mi szétmentünk 2011-ben, akkor értetlenül állt mindenki, és úgy volt vele, hogy ezt nem is igazán érti, viszont elfejtettem, hogy mit akartam ebből kihozni. Na jó, mindegy.
4: Nem tudom.
3: Én sem, elfejtettem.
4: Mi az a mondat, amelyet a legtöbbször mondtál magadnak a nehéz helyzetekben?
3: Nincs ilyen, de mondjuk azt, amit vizuáltam, az, hogy tovább kell menni, tehát, hogy nincs megállás.
4: Tehát te ilyen kitartó típus vagy.
3: Azok a dolgok, amik nem érdekelnek, azok tényleg nem érdekelnek. Ez a suliba is ilyen volt, hogy bizonyos tantárgyakból ötös voltam, ami nem érdekelt, abból meg tudom, kettes vagy max. Hármas, hogy csak azért, hogy ne kelljen évet ismételni. És ez ugyanígy maradt az életben is, hogy ami érdekel, amit akarok megtenni, arra rohadtul ráfókuszálok, és azt nem engedem, úgy szoktam mondani, hogy tépen, mint fogja a lábtörlőt. Viszont vannak dolgok, amik meg nem tudnak meghatni. Akkor sem, hogyha esetleg mondjuk az agyam tudja, hogy ez nekem mondjuk valamilyen szempontból jó lenne, de szerintem nem érint meg.
4: Szerinted a férfi erő miből fakad? Kitartásból, önuralomból, vagy a sérülékenység felvállalásából?
3: Isten igazából ennek mind a háromnak meg kell lenni. Ahhoz, hogy valami jól működjön, legalábbis az én olvasatomban. Tehát, hogyha most arra irányult a célzás, hogy amikor kell, akkor keménynek kell lenni, akkor fel kell vállalni, vagy oda kell állni, vagy előre kell állni, de hogyha viszont olyan a helyzet, akkor lehet bocsánatot kérni, vagy el lehet gyengülni, lehet sírni.
4: Neked ez mehet könnyen? Mindig ment?
3: Fiatalkoromban nem, és ahogy így idősödöm, így egyre inkább azt nézem, hogy most már tényleg elbőgöm magam minden hülyeségenek. Akár olyan dolgok, hogy meghallok egy dalt a rádióba, valamit, azon is így elkezd megpotyogni a könnyeim, hogy mennyire jó ez a muzsika. Hát, hogy így, ja, változom. Hát szerintem ezzel mindenki így van.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatóságot, én Tóth Peti Lili vagyok az Agyesé című állatvédelmi műsorban, itt a Spirit FM-en. Időről időre nagyon izgalmas és edukatív témákkal készülök, most pedig a szocializációnak az egyik kis apró szegmensén belül haladunk tovább ennek a mesdjéjén. A jutalomfalat, a klikker és a póráz nagyon jó segédeszközök lehetnek kiképzés szempontjából, de csak abban az esetben, hogyha szakszerűen és jól használjuk ezeket. A következő percekben utána járunk, hogy hogyan érdemes ezeket alkalmazni a hétköznapokban. Beszélgető partnerem pedig Bánhegyi Dániel, személyes trénerünk lesz. Köszöntelek nálunk ismét.
2: Köszönöm a meghívást, sziasztok!
1: Hogyan kezdjük el a kiképzés, mert erről sosem esik szó, hogy mit érdemes beszerezni, önmagában akár segédeszközök nélkül is zajlódhat egyébként egy nevelés, vagy egy oktatás, egy szocializáció. Mikre érdemes odafigyelnünk, mit szerezzünk be, mi az, ami nélkülözhető kellék?
2: Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, és érdemes egy ilyen kis alappakkal készülni, amikhez egyáltalán érdemes hozzászoktatni a kutyát. Mindenféle eszköz hasznos lehet, hogyha tudjuk helyesen használni. Mondok erre egy példát. A általános tréningekben a flexi póráz, ugye tudjuk, tehát ez a kiengedős hosszú póráz, az nem túl hasznos, mert hogy a kutya elmehet, felakadhat valamiben, baleset veszélyes, és nem tudjuk úgy kontrollálni, ahogyan szeretnénk. Viszont például egy behívásnak az alkalmazásához, hogy ugye biztonságban legyen a kutya, viszont nagyobb távolságból tudjam őt behívni, arra viszont egy nagyon szuper tréningeszköz lehet már. Tehát, hogy nincsen jó meg rossz, csak az a kérdés, hogy milyen helyzetben akarom használni, és nem kell egyiket sem démonizálni, de hogyha nem tudom jól használni, akkor inkább ne vegyem elő egy-egy bizonyos szituációba, és pont ezért nagyon hasznos lehet egy nagyon rövid, ilyen 1,7 méteres kis pici póráz, ahol tényleg nem gabajodik a kutya lába alá, nem őrülünk meg attól, hogy fennakad valamiben, és egyszerűen csak szépen röviden tudunk sétálni a kutyával. Érdemes lehet egy hosszabb póráz beszerezni, nem kell ilyen 10-20-30 méteresre gondolni, hanem egy ilyen 2-3 méteresre, ami egy kicsit nagyobb teret ad a kis kutyának, hogyha éppen erre van szükségünk, akkor ezt is tudjuk használni. Ilyen lehet egy követőpálcának a beszerzése, ami egy-egy szituációban nagyon jól jöhet. Ilyen lehet a klikker, amit, hogyha megtanulunk jól használni, akkor tényleg csodás trükköket tudunk összehozni sokkal gyorsabban, mint egy átlag helyzetben, de emellett ugyanúgy hasznos lehet a hétköznapi beszerzésekben, mondjuk akár egy szájkosár is, hogyha már inger szoktatás és szocializáció, hogy ugye ezt is össze tudjuk pozitívan tenni a kutyának, hogy ne úgy élje meg, hogy ez egy negatív dolog, hogy én azt rárakom.
1: A szájkosára csak szigorúan a képzés jellegéből adódóan gondolsz, feltételezem, tehát nem probléma megelőzésére, hanem nem. akár a tömegközlekedés, meg a szoktatás jelleggel.
2: Inger szoktatás jelleggel, így van, abszolút.
1: Motiváció. Hogyan érdemes motiválni a kutyus? Nagyon sokfélék tudnak lenni, én láttam már játékot, önmagában simogatást is, megerősítést is, valamint a megszokott jutalomfalatot is. Ezt hogyan határozzuk meg, hogy mi lesz az, ami számunkra célra vezető és hasznos lesz?
2: Törekedjünk arra, hogy hosszú távon ne csak a kajával tudjuk motiválni a kiskutyánkat, vagy egy fizikai játékkal. Nagyon jó az, hogyha az én játékom, tehát az, hogy én meghívom játszani a kutyát, és elkezdek vele birkózni, futkározni, vagy bármilyen más játékot csinálni, akkor az számára egy nagy érték. És talán ez az, amit a legtöbbször kihagyunk, mert szeretünk valamire támaszkodni, ami igazából nem én vagyok, hanem egy jutalomfalat, egy tényleg egy fizikai játék, vagy bármi egyéb, amivel amihez a kutya pozitívat köt, de ugye mit szeretnék hosszú távon? Azt, hogy velem szeressen együtt dolgozni, és a tőlem kapott pozitív feedbackeket várja a kiskutya, és ehhez muszáj nekem játszanom vele, tehát, hogy mindenféle játék nélkül. Nyugodtan használjunk jutalomfalatot, különösen akkor, hogyha még a kapcsolatunk elején vagyunk a kiskutyával. Nyugodtan találjuk meg, hogy melyik játék az, amelyiktől nem veszíti el az agyát, de mondjuk jól tudom motiválni, ilyen például egy nagyon sok esetben egy labda, tehát ugye azt látjuk, hogy hú, nagyon szuper ez a kutya, nagyon szereti a labdát, de hogy teljesen szétesik tőle, így agyban, és nem tudunk egymással kommunikálni, viszont szép sose hagyjuk ki azt, hogy legyen az is a jutalom a kutyának, hogy velem játszhat egyet, és ez a játék az bármi lehet, egy fogócska, egy birkózás, egy bármi, csak ne legyen a kezemben semmi, hanem csak a kezemmel játszak.
1: Említetted, hogy ne veszítse el az eszét a kutyus, mármint amikor jutalmazzuk jutalomfalattal. Mekkora szeműt érdemes alkalmazni, a túl nagy sem jó, mert akkor egy picit megakasszuk a mechanikáját, a gondolkodásmódot és az oktatást, hogyha sokat kell rágni a kutyusnak. Na de hogy ne is veszítse el a gondolatait és az eszét a kutya, akkor érdemes nem a legkedvencebb csemegét adni jutalmazásként, ugye?
2: Én mindig azt szoktam javasolni, hogy érdemes egy szintet felállítani, tehát legyen egy ilyen alapjuti falatunk, ami mondjuk akár a száraz tápja is lehet a kiskutyának. Használjuk azt abban az esetben, amikor már valami ismert helyzetbe beleviszem, de még azért nem vagyok benne biztos, hogy jutalom nélkül is jól csinálná, akkor erre van egy egyes szintű juti falatom. Van egy kettes szintű juti falatom, ami már azért felcsillan a szeme, és azt látja, hogy ez izgalmas, mondjuk nem tudom, egy sajt például, vagy egy olyan kutyáknak gyártott juti falat, ami mondjuk puhább és egy kicsit szagosabb, az lehet mondjuk egy második szintű juti falat, és van egy olyan, ahol viszont meg beleviszem őt egy nagyon ismeretlen helyzetbe, egy számára ismerten nagyon nehéz szituációba, na ott legyen ott az a virsli, az az akármi, amitől tényleg eldobja az agyát a kutya, és a cél az az, amikor egy-egy szituációban benne vagyok, hogy ezeket a juti falatokat mindig vissza tudjam venni, tehát hogy ne csak a legnagyobb juti falatra működjön, mert ugye egy idő után már nem tudok erősebbet adni neki, és már nem tudom prosuttóval lekenyerezni a kiskutyát, mert azért az hosszú távon nem lesz fenntartható. Tehát, hogy mindig arra törekedjünk, hogy benne vagyunk egy szituációba, tanítunk valamit, akkor az ne csak a legerősebb, legizgalmasabb juti falatra menjen, hanem ha már stabilan megy a hármas legértékesebb juti falatomra, akkor elkezdem őt csak a kettessel motiválni, és utána már csak az egyessel, és akkor ezt néha nyugodtan váltogathatjuk, tehát nem kell ilyen nagyon kiszámíthatónak lennünk, viszont arra is törekedjünk, hogy ezek könnyen lenyelhető juti falatok legyenek, tényleg ne azzal menjen az idő, hogy szeretném pörgetni a kutyát, és akkor ilyen 20 másodpercet rágja azt a juti falatot, az ugye egy kicsit valóban kizökkenti őt a dinamikából, de legfőképp ezek a szintek a legfontosabb, és erre nincs egy gyári jó megoldás, hanem nézzük meg, hogy a mi kutyánknak melyik a legizgalmasabb, meg nyilván a különböző allergéneket, stb. Vegyük figyelembe.
1: Egy pillanatra visszacsatolnék arra a gondolatodra, hogy nagyon fontos az, hogy a jutalmazás az ne arra vezető legyen, hogy csak azt értékelje a kutya, hanem elsősorban hozzánk kötődjön, nekünk fogadjon szót. Jutalmazás közben, attól független, hogy milyen jutalmazó eszközt használok, Kell-e esetleg egy összekötő mechanizmus, vagy egy olyan lépésnek lenni a jutalmazás közben, amivel megerősítem a kutyát valóban jutalomfalattal, de közben egy nyugtató szót, vagy valamilyen parancsszó még ilyenkor is elhangzik, hogyha esetleg, nehogy Isten, elhagynám azt a jutalomfalatot, akkor ez a lépcső ugyanúgy meglegyen, és ugyanúgy érezze a kutya azt, hogy jót tett, jót, jól cselekedett.
2: Ezt talán onnan közelíteném meg, hogy amikre a kajára, amikor általában a kajáról, kajás jutalmazásról, vagy játékos jutalmazásról beszélünk, akkor csendben vagyunk ott a kutya mellett, tehát fogom azt a kis jutifalatot, és odaadom neki, majd utána megyünk tovább. És ez a legnehezebb része, hogy megértsük, hogy mellette is dicsérnünk kell, és támogatnunk kell a kutyát, hogy az az ügyes vagy szuper, mert én például a tréningjeim során tanítunk valamit a kutyának, és a harmadik alkalommal azt mondom, hogy oké, akkor most már hagyd el a jutifalatot. És hogyha előtte én nem beszéltem a kutyához, hogy mindegy, hogy az most parancsszó, vagy csak egyszerűen egy támogatás, egy dicséret, egy akármi, akkor azt fogom tapasztalni, hogy a kutya néz rám nagy szemekkel, mintha még életében nem kértem volna meg arra a parancsra, és egyszerűen csak néz rám, hogy mit szeretnék. Nagyon fontos, hogy a jutifalat, vagy bármilyen jutalmazó eszköz átadása során is a szavunk az legyen ott, hogy az nagyon ügyes, szuper vagy, mert hogy ezzel nem csak a jutifalathoz, hanem az én hangomhoz és az utasításomhoz is társul neki a pozitív.
1: Tehát akkor párhuzamosan akár egy kiegészítő eszköz is lehet, akár a mi megerősítésünk, a mi hangunk tulajdonképpen.
2: Inkább az legyen az első, és a kiegészítésünk legyen az, hogy adunk bármiféle jutalmat. Tehát mindig arra tekintsünk elsőként, hogy nekünk meg kell dicsérnünk a kutyát.
1: A parancsszavak tekintetében nagyon fontos az, hogy egy parancsszó társuljon egy utasításhoz tulajdonképpen. Itt mennyire kell arra összpontosítani, hogy ez rövid, hosszú, vagy akár többféle is lehet, itt szigorúan mindig egyhez ragaszkodunk?
2: Alapvetően egyhez ragaszkodunk, vannak néha átvezetések, ebbe például a maradvár egy nagyon izgalmas különbség, és ezeknek a logikájáról egyébként érdemes lehet majd egyszer egy külön adásban beszélnünk, mert hogy nagyon nem következetesen használjuk őket, és nagy károkat okozunk egyébként olyan szempontból a kutyának, hogy nem érti, hogy pontosan mit kellene teljesítenünk.
1: És összezavarjuk akkor, ha jól
2: sejtem. Abszolút, és mi sem értjük, hogy mivel zavarom össze. És
1: tehát mi sem értjük, mert mi magunkat is összezavarjuk.
2: Abszolút, mert nem gondoljuk azt, hogy van különbség a kettő között. És abszolút van. Arra törekedjünk, hogy mindig egy rövid parancsszó legyen, ne akarjunk nagyon hosszan mondatokban kommunikálni ezekben, viszont érdemes azért egymástól eltérő hangzású szavakat használni, tehát amikor nagyon egymásba cseng kettő parancsszó, akkor azt nagyon könnyen el tudja téveszteni a kutya, mert ugye ő a hanglejtésünket is figyeli.
1: Tehát akkor mondjuk a jutalmazás, a dicséret, a behívás, és akár a dorgálás is teljesen más hangskálán kéne működnie, ugye?
2: Abszolút igen, és a hozzátartozó szavaknak is mindenképp érdemes más, tehát a parancsszavaknak más hangskálán mozognia, hogy ne tévesszük meg vele a kiskutyát, hogy mit is akarunk tőle.
1: Most áttérnénk, ha megengeded, egy kicsit a mumus szintre, ugyanis a klikker szerintem sokak fejében egy egyszerű kis klikkernek hat, de tulajdonképpen nagyon, szerintem összetett és nehéz az alkalmazása. Én bevallom, megpróbálkoztam vele, dugába dőlt a kísérlet sajnos, és akkor döbbentem rá, hogy valóban nem jól alkalmazom, és szerintem ez a kulcs, hogy jól alkalmazzuk. Mesélj egy kicsit a használatáról, mivel másabb, mint például egy jutalomfalat, mikor érdemes belekezdeni, kezdőknek egyáltalán ajánlod-e?
2: Abszolút, ez egy nagyon izgalmas téma, egyébként behoztam egyet, hogyha esetleg valaki nem ismerné, hogy pontosan ez egy milyen eszköz, ugye alapvetően van itt a közepén egy gomb, és hogyha ezt megnyomod, akkor egy ilyen hangot ad, ugye akár ez egy tollnak a nyomása is lehetne, hogy kibe kapcsoljuk, tehát hogy egy végtelenül egyszerű eszköz összességében, viszont magasabb kutyázási szinteken elképesztő bonyolult feladatokat is össze tudunk ennek a segítségével.
1: Tehát finom hangoláshoz is lehet alkalmazni.
2: Finom hangoláshoz is, és bonyolultabb feladatoknak, amikor egy-egy feladat egymásra épül, akkor nagyon szépen a klikkerrel így ilyen apránként össze tudom a kutyát tudja fejében rakni, hogy én pontosan most mit is várok el tőle. Viszont én ennél sokkal a kezdőbb résznél kezdenék, és odaugornék vissza, mert hogy vannak alapvető hibák, amiket el szoktunk követni a clickernek a használatánál, és hogyha ezeket megtesszük, ez egy varázseszköz. És tényleg tekintsünk úgy arra, hogy fantasztikusan tudom vele menedzselni a kutyámat, de csak akkor, hogyha nem hagyom, hogy ez a varázserő elvesszen.
1: Lehet akár a non plus ultra is egyébként? Tehát kiválthat minden segédeszköz tulajdonképpen?
2: Nem.
1: Nem.
2: Erre nem jó sajnos, viszont arra, hogy sokkal pontosabban kommunikáljak egy kutyával, ami kettő helyzetben nagyon jó lehet, például egy alacsony motivált szinten lévő kutyánál, tehát aki így úgy áll hozzá, hogy most nekem le kéne ülnöm, miért jó ez nekem. Tehát, hogy látjuk, hogy ilyen kis lusta típusú kutya, és van az, amelyik meg elképesztően túlpörög, és hogyha én azt kérem tőle, hogy üljön le, akkor leteszi a fenekét, majd 3 másodperc múlva már a fején forog, mert hogy várja azt, hogy akkor mi a következő utasítás, és mit csinálhatok még. Tehát, hogy amikor ilyen nagyon pörgő kis kutyám van, akkor is nagyon szuperül tudok kommunikálni vele. De hogy az első és legfontosabb az, hogy ez a hang, amit ugye itt az előbb, amikor megnyomtam a gombot, ez a hang az égvilágon semmit nem jelent a 0. ponton a kutyának, ez pont ugyanolyan, mintha a mosógépnek a hangja lenne.
1: Teljesen steril hang.
2: Abszolút, és először meg kell tanítanom arra, hogy ez mit jelent, és mivel párosítjuk össze. Ugye a clickernek vannak alapszabályai, és ebből az egyik az, hogy ha megnyomom a clickert, akkor mindig van kaja, és ebben nincsen kivétel, tehát egy klik, egy kaja. És elsőre ezt kell megtanítanom a kutyának, hogyha ő meghallja a clickernek a hangját, akkor egy pozitív dolog, egy kaját fog kapni. És erre érdemes egy ilyen 3-4-5 napot nyugodtan rászenni, hogy fogok 10 szem száraz tápot, és egyszer megnyomom a clickert, majd adok egy kaját a kiskutyának, és ezt eljátszom napi egyszer 10 szem juti falattal. Én ezt nagyon szeretem letesztelni, menjünk a ház vagy lakásnak egy olyan pontjára, ahol éppen nincs a kutya, nyomjam meg ott a clickert, hogy ha oda szalad hozzám a kutya, akkor érti, hogy most juti falatot kell kapnia. Tehát ez a 0. pont, hogy egyáltalán érti, hogy ez valami pozitív dolog fog utána történni. És utána tudom elkezdeni ezt a gyakorlatban használni. Ugye a clicker az egy pillanat megjelölő eszköz. Ez azt jelenti, hogy akkor...
1: Gyorsnak kell lennünk, valóban.
2: Igen, és akkor kell megnyomnunk, amikor a kutya éppen csinálja azt a tevékenységet. Tehát most ez egy kutyás feladatra levetítve. Amikor én azt kérem a kutyától, hogy ül, akkor a clicker megnyomási pillanata az, amikor letette a fenekét. És nem az, amikor már 3 másodperce ül, és nem az, amikor még félig a levegőben van, hanem pontosan az a pillanat, amikor letette. És amikor letette a kis fenekét, akkor én megnyomom a clickert, megdicsérem, nagyon fontos, itt is a dicséretet mindig használom, majd odaadom neki a juti falatot. Tehát olyan ér, hogy a clickert mondjuk egy ponton már kiveszem, mert mondjuk egy új feladatot már nagyon stabilan tud a kutya, de olyan nincs, hogy clickerezek, és a juti falatot elhagyom.
1: Nagyon nehéz, legalábbis számomra pontosan időzíteni, hogy pont jókor érkezzen az a megerősítés. Ez egyszerűnek tűnik. Önmagában, amit mondtál is, hogy ételhez, jutalomhoz, egy pozitívumhoz klikkelek hozzá tulajdonképpen. Na de mi ebben a buktató?
2: Igen, kettő nagy buktatót mondanék, amire így... Egyikre gondolunk úgy általánosságban, a másikra viszont kevésbé a clicker használata közben. Az egyik az, amikor egyszerűen későn vagy túl korán reagálok. Mondjuk egy fekszik feladatnál, akkor kezdek el klikkerni, amikor mondjuk még a könyöke nincsen lent, és akkor egy ilyen nagyon cuki meghajló kutyát csinálok belőle, tehát ugye, hogy így a kis feneke fent lesz, én azt leklikkelem, hát ez tök szuper, csak nem ezt akartam összerakni, és ugye így nem tudom mondjuk a fekszik feladatot megtanítani.
1: De így már például abszolút értem, hogy miért mondtad azt, hogy miért lehet jól finom hangolni ezzel az eszközzel.
2: Így van, mert hogy például egy feksziket nagyon sokszor az elején nehéz megtanítani a kutyának, mert hogy ugye elkezdi magát lerakni, ott ficánkol, de ugye nem rakja le magát teljesen. Na a clickerrel pontosan meg tudom neki mondani, hogy az a jó, amikor a 4 lábad teljesen lent van. Tehát ez az egyik nagy hiba. A másik hiba, amire viszont kevésbé szoktunk gondolni, hogy a klikkerrel lelki állapotot is le tudok klikkelni. És ez azt jelenti, hogyha például nekem van egy olyan kutyám, aki mondjuk fél a többi kutyától, és ezt ő olyan formában olyan formában jeleníti meg, hogy kitör a másik kutyára, apúrázon, és ugye elkezdi őt ugatni, vagy elkezd elmenekülni akármi. És én csinálhatok olyat, hogy mondjuk a kutya először végre ezt nem teszi meg, tehát hogy lát egy másik kutyát, és én le tudom klikkelni a kutyának azt, hogy ott marad mellettem. Na most a nagy hiba ebben az lehet, hogy ha nem látjuk és ismerjük jól a kutyát, akkor viszont lehet, hogy ő ott marad, de lehet, hogy ő közben fél, vagy akármit csinál, de hogy a lelki állapota az nem megfelelő. És hogyha én azt leklikkelem neki, akkor lehet, hogy a tevékenységet, amit én kifejezetten el akartam érni, azt nem csinálja, viszont leklikkelem neki, hogy az jó, hogy ott rosszul érzed magad. És ez az, amit általában átlaggazdiként sajnos nem ismerünk fel, hogy fél a kutyám valamitől, tök ügyes, legalább nem tör ki, és elkezdem neki leklikkelni. A klikker egy sokkal mélyebb megjelölés a kutyának, mint hogyha csak szimplán rádicsérek. Ezért nagyon óvatosan bánjunk az olyan szituációkban a klikkerrel, ahol a kutya bizonytalan, fél, vagy éppen agresszív.
1: Vagy nem tisztázott számunkra a lelkiállapotát.
2: Nem tisztázott, így van, mert hogyha azt ott leklikkeled, akkor egy nagyon rossz lelkiállapotot tudsz leklikkelni a kutyának, és utána abból kihozni már sokkal nehezebb. Tehát ha van egy nem sima tanításra szeretnénk használni, hanem egy viselkedési problémánál szeretnénk jobban elővenni a klikkert, akkor azt én már javaslom, hogy szakemberrel tegyük, hogy ne az legyen, hogy esetleg valami olyanra használom, aminél végül többet ártok, mint használ.
1: Ne szaladjunk el a lelki állapot mellől. Nagyon érdekes, amit mondtál, hogy le tudok klikkelni, meg tudok erősíteni egy rossz, hogyan is mondjam, lelki fázist, ha lehet így fogalmazni. Amikor elkezdek foglalkozni a kutyával, rászállok mondjuk egy 20 percet az oktatásra, szocializációra, kell egy bemelegítő feladat, amivel felderítem azt, hogy most milyen lelki állapotban van a kutya. Unott, fáradt, egyáltalán rá lehet-e hangolni a közös munkára?
2: Abszolút, és erre például a klikker egy tök szuper eszköz, tehát hogy sokkal jobban például munkaállapotba tudom hozni a kutyát, és azt láthatjuk, hogy sokkal hamar, mert észreveszi, hogy ja, hát klikker, és akkor most sok minden fog egymás után történni, csomó jutifalat érkezik, tehát hogy fel tudom pimpelni egy picit a kiskutyát arra, hogy most akkor együtt fogunk dolgozni. És ez nagyon szuper helyzet lehet abban, hogy abban a helyzetben, hogyha mondjuk utána én bele akarom őt vinni egy amúgy nehezebb szituációba. De itt is azért nézzük a kiskutyát, tehát hogyha túlpörgetem vele, akkor nem szerencsés a klikkernek a használata. Hogyha viszont meg alapvetően egy ilyen kis unottabb fázisában van, akkor nagyon jó, hogy felhozom a lelki állapotát.
1: Az oktatásnál tudunk-e esetleg túlzásba esni? Melyik a fontosabb, az, hogy mondjuk egy órát rászánjak, akár teljesen véletlenszerű időfázisokban, gyakorisággal, vagy pedig inkább a rendszeresség, a gyakortasága, és mondjuk egy rövidebb időintervallum, ami célra vezető. Hogyan érdemes ezt mérlegelni?
2: Mindig rövidebben gondolkozzunk, de nagyon sokszor elcsúszunk ebben, úgyhogy azt gondoljuk, hogy most a rövid az 10 perc. De lehet, hogy az a kutya már 5 percnél felmondta a szolgálatot, mert hogy valami nagyon nehéz szituációba vittem be, és már az nagyon sok volt neki. Arra törekedjünk itt mindig, hogy a végén egy sikeres feladattal fejezzük be. Tehát sose jöjjünk ki úgy egy szituációból, hogy a kutya úgy érzi, hogy ez nagyon rossz volt, és nem éreztem jól magam ebben a helyzetben, hanem látom rajta, hogy már nem figyel rám, nem tudom működtetni, és már van ebben a helyzetben, hanem látom rajta, hogy már nem figyel

0: Mondtál jelölő vagy követő pálca?
1: Ezt hogyan mutató kell? Pálca.
0: Mutató pálca.
1: Így van.
0: Ezt hogyan alkalmazzuk? Hogyan használjuk? Egyáltalán hogy néz ki?
1: Igen, a mutató pálca úgy képzeljük el, hogy egy ilyen van egy gomb, és így ki tudjuk húzni a pálcát, és
0: olyan,
1: egy kicsit
0: egy
1: ilyen
0: mérő...
1: hosszabb. Mint igen, igen, egy ilyen kis hosszabb pálca lesz belőle. Aha. Tulajdonképpen, és ez azért nagyon szuper, mert hogy például az ilyen kis agilitis feladatokhoz meg tudom a saját kezemet hosszabbítani.
0: Aha.
1: És például, hogyha még nem tudom elég távolról irányítani a kutyát, hogy mondjuk én azt szeretném, hogy azon ugorjon át, vagy azon kúszson át, vagy bújjon át, vagy akármi, de már távolságot szeretnék például növelni tőle, akkor ezzel tudok távolságot növelni, viszont közben mégis közelebb tudok lenni a kutyához, de ez is meg kell tanítani, hogy az micsoda, és többféle felhasználási módja van, tehát például arra is megtaníthatom, hogy először csak közelről kövesse, ugye általában a végén van egy ilyen kis gömb, ami arra jó, hogy a kutya azt kezdje el követni, és akkor ebben tudok egy távolságot felépíteni vele. Ilyen sportoknál nagyon-nagyon szuper eszköz tud
0: lenni. Ez is egy ilyen finom hangolás, egy következő lépcső.
1: Ez finom
0: lépcső.
1: Hangolás, abszolút így van, igen.
0: Hát azt hiszem, hogy a mostani beszélgetésünk során is számos érdekes dolog, és még eddig kitárgyalatlan téma került még szóba, úgyhogy szerintem még lesz még miről beszélgetnünk a következő szocializációs részünkben. Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét eljöttél hozzánk. Nagyon tartalmas beszélgetés volt.
1: Én is köszönöm.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától.

0: hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest. Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz.
2: Megvan már az őszi szetted?
3: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
4: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
3: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
2: Árkád.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
5: A fővárosban lezárják ma 16 órától 20 óra 30 percig a Hősök terét a Kóskároly sétány és a Dózsa-György út között. Az Állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundel-Károly út között, valamint a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát rendezői miatt. 18 órától 20 óra 30 percig lezárásra kell készülni a Hősök terén körben. A Dózsa-György úton a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, az Andrássy úton a Bajza utca és a Dózsa-György út között, valamint a Kóskároly sétányon mindkét irányban. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Rendezvényt tartanak ma a Hung Expo területén, ezért a környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul 19 óráig. Lezárták hétvégére a 8. kerületben a Gál Mózes utcát az Elnök utca és a Magyarok nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Szenesi Iván tér megállót a Fővám tér felé. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gavra Gábor.
6: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, Gavra Gábor vagyok, ez pedig a Naphíre YouTube csatornáján, a Spirit FM-en és az ATV Extrán, az Abszolút Politika című műsor a szokásoknak megfelelően Nagy Attila Tiborral. Mielőtt viszont belekezdünk, arra kérem Önöket, hogyha még nem tették meg, akkor iratkozzanak fel a Naphíre YouTube csatornájára. Nagyon sok témánk van, nem is húzom az időt, szeretettel köszöntöm Nagy Attila Tibort a
7: Szervusz, stúdióban. Gábor.
6: És egy aktualitással kezdünk. Magyar Péter miniszterelnök azt írta ki a Facebook oldalára, hogy a megyei önkormányzatokat a Fidesz teljesen kiüresítette, ma már csak a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizető helyeként szolgálnak, jelen formájában a rendszer teljesen feleslegessé és okafogyottá vált. No, a Magyar Péter egyébként ezt a kiírást követően a mai parlamenti élőjét a Magyar Vidékért újra országgyűlés kommentel tette ki. Tehát nagy valószínűséggel az élő adásunk időpontjában kedd délelőtt erről lehet szó az országgyűlésben. Miért esett neki a megyei önkormányzatoknak a Tisza kormány?
7: A pártpolitikai zöngétől eltekintve hajlok arra, hogy a miniszterelnöknek igaza van. Bár a pártpolitikától sem áll messze az igazságtól, de annak idején a választópolgárok akarták így, hogy a megyei önkormányzatokban Pest megye kivételével Fidesz többség legyen. De a helyzet az, hogy a miniszterelnöknek azzal az állításával, miszerint a megyei önkormányzatok kiüresedtek, én nem tudok vitatkozni, mert ez a tényleges helyzet.
6: Mikor történt ez?
7: Ez a Orbán rendszer idején történt, méghozzá a 10-es évek első felében, ha jól emlékszem, 12-13 magasságában. Ugye addig úgy volt, hogy a megyei önkormányzatok jelentős intézményrendszert tartottak fönn, a terület fejlesztési pénzek elosztásában is volt szerepük, tehát a megyék politikai életében jelentős szerepet játszottak, de valóban az történt, hogy a Fidesz a megyei önkormányzatok hatáskörének a nagy részét elvette, államosította, vagy átpakolta máshova, és innentől kezdve a megyei önkormányzatoknak éveken át gyakorlatilag némi minimális pénz szétosztása, meg a saját hivatalának a fenntartása maradt a feladata, illetve pár évig a Gödi akkumulátorgyár kapcsán kialakult vita miatt egyfajta alapot hoztak létre, amelyek szétosztásában a megyei önkormányzatok vettek részt, és aztán miután...
6: Tudta használni az Orbán kormány arra a megyei önkormányzatokat, hogy nem szép kifejezéssel élve szívassa a települési, az esetleg engedetlen települési önkormányzatokat. Lásd az egyébként...
7: A
6: Samsung gyár ellen tiltakozó Gödi önkormányzat.
7: Igen, itt ugye bizonyos iparűzési adók elosztása volt terítéken, aztán...
6: Megbocsánat, azért más is volt, mert itt ugye fölmerült a kérdés, hogy a Gödi Samsung gyár az esetlegesen, nem esetlegesen, hanem hogy ugye fölmerült az a gyanú, hogy magzatkárosító
7: anyagok kerültek. De most nem is a Samsung gyár esetéről akartam beszélni alapvetően, hanem ami a megyei önkormányzat.
6: Igen,
7: szeretem.
6: Csak ugye erre használta a Fidesz kormány a megyei önkormányzatot, a konkrét az, esetben, hogy a Gödi önkormányzatot.
7: Tehát a megyei önkormányzatok kaptak egyfajta ilyen revolverező vagy fegyelmezési eszköz újabb pénzek elosztása révén, csak aztán, amikor a Pest megyei önkormányzatban 24-es önkormányzati választás után a Fidesz elvesztette a többségét, akkor már elvették a megyei önkormányzatok ezen jogosítványát. Tehát a lényeg az, hogy Magyar Péternek abban igaza van, hogy gyakorlatilag a megyei önkormányzatok nagy szerepet ma már nem játszanak a megyék életében. Így ebben a formában szerintem sincs értelmük. Tehát két dolgot lehet csinálni. Az egyik az, hogy visszatérünk mondjuk a 2012-13 előtti időszakra, amikor a megyei önkormányzatok érdemi intézményrendszert tartottak fenn, ezáltal jelentős szerepük volt a megyéken belüli politikai folyamatok koordinációjában. Ez egy lehetséges irány. A másik irány pedig az, hogy teljesen megszüntetni a megyei önkormányzatokat, sóval behinteni, és a hatáskörüket pedig szétpakolni mondjuk a települési önkormányzatok, vagy a járások között, mert ugye ezt még nem említettem, de a megyei önkormányzatok kiüresedése azért is következhetett be, hiszen az előző 16 évben az Orbán rendszer létrehozta a járásokat, amiben például a szociális segélyezés jelentős részét is bepakolta. Tehát a járási hivatalok azok a kormányzatnak a területi kiegészítő szerveivé váltak, és ez is inkább azt támasztja alá, amit Magyar Péter mond, hogy hát így ebben a formában a vármegyei önkormányzatokra, illetve most már megyei önkormányzatokra megint nincsen szükség. Tehát én sem nagyon látom a megyei színnek a létjogosultságát, legalábbis ebben a közigazgatási felépítésében szerintem sok értelme nincs.
6: Előfordulhat-e az, mert itt a nyáron voltak ezzel kapcsolatos pletykák, hogy a járási szint lehet az új Tisza által megalkotandó önkormányzati rendszernek a kulcs szintje, ami viszont azt jelenti, hogy nem csak a megyei önkormányzatoknak a hatásköreit szállítják le. Én úgy látom, hogy a megszüntetés irányába halad a Tisza kormány a megyei önkormányzatok esetében. Tehát nem csak a megyei önkormányzatok hatásköreit szállítják le, hanem a települési önkormányzatok hatásköreit is szállítják föl a járási szintekre, és ezzel elvághat egyébként a Tisza egy olyan gordiuszi csomót, amelyik abból adódik, hogy a Tisza nyilvánvalóan messze az ország legerősebb pártja, de a települési és a megyei önkormányzatokban nincs jelen. Ha a megyei önkormányzatok megszűnnek, a települési önkormányzatok hatáskörei pedig egy új, esetleg választott járási önkormányzathoz kerülnek, akkor a Tisza megszerezheti azokat az önkormányzati pozíciókat, amelyekhez járnak érdemi feladatok és érdemi források.
7: Ez annyi probléma viszont van, hogy az emberek jobban kötődnek a településükhöz, mint a járásukhoz.
6: Nem is feltétlenül tudják, hogy a járásuknak hol a határa.
7: Igen, nem. Tehát ezzel lenne egy ilyen nagy politikai kockázat, hogy először is meg kéne tanítani az embereknek, hogy a járások határai honnan, hol végződnek, hol kezdődnek. Az emberek inkább megszokták azt, hogy mondjuk Debrecenhez kötődöm, Szegedhez és a többi kötődöm. Ez egy kockázatos játék lenne. Ami érdekes az, hogy bár volt arról szó, hogy a Tisza párt rendkívüli önkormányzati választásokat kényszerít ki itt, ez ennek egyelőre nincs, vagy eddig még nem jelentette be Magyar Péter ma reggelig, hogy előrehozott önkormányzati választást tartanak. Ugye nyáron még igencsak lett volna értelme, olyan értelme, hogy a jelenleginél még magasabb volt akkor még a Tisza párt népszerűsége, viszont ami miatt a Tisza párt mégsem ment ebbe bele, az két dolog, lehet, hogy nem volt elég megfelelő embere jelöltje a polgármesteri önkormányzati képviselői posztokra, a másik meg lehet, hogy az volt, hogy még a Tisza párt népszerűsége ellenére is egyes akár fideszes polgármesterek is maradtak annyira népszerűek, hogy vele szemben egy helyiek számára nem ennyire ismert Tiszás előtt nem tudott volna győzni. Úgyhogy nem tudom, hogy az előrehozott önkormányzati választások végleg lekerültek-e a napirendről, de eddig nem kaptunk, legalábbis kedreggelig még nem volt olyan bejelentés, hogy Magyar Péter előrehozott önkormányzati választásokat szeretne. Minden esetre, hogyha mondjuk
6: azt... Elképzelhetőnek tartasz egy választott járási szintű önkormányzati rendszert?
7: Hát mondom, annak volna olyan kockázata, amiről én az előbb beszéltem, hogy az emberek nem kötődnek annyira a járáshoz, meg annak volna még olyan hátránya, hogy igen, megszünteti a megyei szintet, de cserébe tovább tupírozza a járási szintet, tehát akkor költségeket ezzel különösebben nem fog spórolni, legalábbis nem jelentőset, és akkor ezt is meg kéne magyarázni. Ja, azt is látnunk kéne, hogy mennyi hatáskört veszel a települési önkormányzatoktól. Ja, Magyarországon még bonyolítja a helyzet, hogy elég szétaprózódott a település szerkezet falvak egy részén, hiszen majdnem 3200 önkormányzat település van Magyarországon, ehhez képest van vagy 150-160 járás, tehát akkor azt is el kell dönteni, hogy vagy akkor, hogyha mondjuk egy járáshoz tartozik több tucat falu, akkor ott hogy szervezik meg a választást, a járási önkormányzat az hogyan működne közös képviselőtestülettel. Egyébként nem teljesen ördögtől való ilyet csinálni, hát Szerbiában vannak obstinák, amelyek tulajdonképpen járásokként is lefordíthatók, tehát hogy jó néhány település foglalnak magukba.
6: És ott ezeknek a vezetését választják?
7: A polgármestereket nem választják Szerbiában.
6: És az obstinának a vezetőit?
7: A testület tagjait igen, de a polgármestereket egyébként nem.
6: De obstina szinten, vagy települési szinten?
7: Is. Aha. Na most a Tiszapárnak van arra is többsége, hogy egész egyszerűen megszüntesse a polgármesterek közvetlen választhatóságát. Csak mondok egy lehetőséget. Ez egyébként már a Fidesz kormány időszakában is időről időre felvetődött, de aztán nem merték meglépni, de ugye 1990 és 94
6: között... De most van dinamikus a Fidesz, és ez
7: 90 és 94 között egyébként Magyarországon nem volt közvetlen polgármester választás, a képviselőtestület.
6: Pontosan, egy bizonyos település szint fölött nem volt.
7: Bizonyos település szint fölött nem volt, ugye Budapesten sem volt közvetlen főpolgármester választás, igen, így pontos. Aztán később bevezették Budapesten is a közvetlen főpolgármester választást.
6: 94-ben már így választották
7: igen,
6: meg Dörzsi 90-ben még jóval a választás után. Egyébként ugye szeptember 30-án és október 14-én volt a választás, és Demszkit csak november közepén választotta meg a fővárosi közgyűlés főpolgármester.
7: Igen. Tehát ott még a fővárosi közgyűlés választott főpolgármestert, és a Fidesz uralma idején is felvetődött, hogy esetleg vissza kéne térni a közvetett választáshoz, tehát ha a Tiszapárt akár így is dönthet, vagy akár úgy is dönthet, erről is repkedett hír, amire Márki-Zay Péter fölháborodottan reagált, hogy azt csinálja a Tiszapárt, hogy egész egyszerűen azt mondja, amit az országgyűlési képviselőknél, polgármesterekre, önkormányzati képviselőkre, hogy aki már 3 cikluson át volt polgármester, az eleve nem indulhat az előrehozott önkormányzati választáson mondjuk, és akkor ezzel a Tiszapárt automatikusan kizárna a legveszélyesebb ellenfeleit a versenyből helyi szinten, hiszen jó néhány olyan fideszes polgármester van, akik, vagy akár nem fideszes is, akik már több ciklus óta polgármesterek, és akkor esetleg a Tiszapárt helyi jelöltjei jobban tudnának érvényesülni helyi szinten. Szóval valóban sokféle dolgot meg tud mozgatni ez a megyei szint, akár egy általános önkormányzati reformot, de itt is annyira jellemző. Szóval nem Lőrinc Viktória jelenti be, hogy a megyei önkormányzatokra nincs szükség, holott még mindig ő a településfejlesztésért és vidékfejlesztésért felelős.
6: Újabb
7: miniszter.
6: Érdekes adat, hogy van egy Lőrinc Viktória nevű minisztere a Magyar Péter kormánynak.
7: Igen, ezt az Abszolút Politika nézőinek, hallgatóinak mondjuk el, hogy egyébként van egy ezért a területért felelős miniszter, ha esetleg elfelejtették volna. Én is néha már kezdem elfelejteni, hogy van-e.
6: Lehet, hogy jobb is lenne egyébként, mert ugye az van, az Indexnek nyilatkoztál a héten, és nem kevesebbet állítottál, mint hogy a Magyar Péter kormánya tagjainak szerinted a felét ki kéne rúgni. De feltételezem, hogy Lőrinc Viktória köztük van.
7: Hát az első helyen.
6: A megyei önkormányzatok léte fölöslegesebb és kiüresedett, vagy Lőrinc Viktória minisztersége fölöslegesebb és kiüresedett?
7: Hát nem egy könnyű nem egy könnyű kérdés.
6: Szoros a verseny.
7: Most erre hirtelen megmondom őszintén, nem tudok válaszolni, de talán a Lőrincz Viktória leváltása a könnyebb falat. Tehát egész egyszerűen ott annyit kell csinálni, hogy Magyar Péter elővesz egy papírt, és kezdeményezi a köztársasági elnöknél Lőrincz Viktória felmentését. Ennyi. Azért a megyei önkormányzatok megszüntetése érdekében azért az alaptörvényhez hozzá kell nyúlni, az önkormányzati törvényt bizonyos pontokon át kell írni, az egy macerásabb, bár nem megoldhatatlan kodifikációs munka, ezt azért jelzem. De hát ugye a megyei önkormányzatok megszüntetése esetében kodifikációs szempontból még azt kell csinálni, hogy a magyar jogrendszer azon pontjait, amelyek a megyei önkormányzatokra hivatkoznak, azt ki kell szórni. Tehát egy kazar törvényt még ebből a szempontból meg kell változtatni, meg a névtáblákat, pecséteket is ugye meg kell változtatni. Hát Lőrincz Viktória felmentése egyértelmű. Tehát ez valami nagyon fura, hogy van egy ilyen elég nagy ívű jelzés, hogy az új hatalom nem igazán tartja szükségesnek a megyei önkormányzatokat, és erről eddig Lőrincz Viktória nem beszél. De hát hogy is beszélhetne erről a miniszter asszony, amikor alig érti, alig látja át a hozzátartozó területet?
6: Ugye az is egy elég különös dolog, hogy akkor mondjunk egy miniszter jót is, hogy az uniós források lehívásának a menedzselését, az Vitézi Dávidra, hát mondhatni volt kénytelen bízni Magyar Péter, bár kétségkívül, hogy rengeteg közlekedési vonatkozása van ezeknek az uniós forrásoknak, de láthatóan Vitézi Dávid nem csak ezt, ennek a területnek az uniós forrásait menedzseli, hanem azokat is, amelyeket egyébként Lőrincz Viktóriának kellene.
7: Hát így van, hát Magyar Péter elég világosan rájött arra, hogy Lőrincz Viktória, bocsánat, de nem rendelkezik azokkal a képességekkel, hogy egy ilyen komoly feladatot rá lehet bízni. Az is igaz persze, hogy a Vitézi Dávidnak annyi előnye azért van.
6: Hogy volt. Ért hozzá?
7: Ugye ő azért több vezetőtisztséget betöltött már, tehát ő volt a Budapesti Fejlesztési Központ egyik vezetője, aztán a BKK vezetője, és mint ilyen érintkezett azért az uniós pályázatok lebonyolításával, közbeszerzésbe is valamelyest belelátott már. Tehát én azt gondolom, hogy egyébként észszerű volt most Lőrincz Viktóriától függetlenül.
6: Teljesen, abszolút.
7: Vitézi Dávidra bízni. Hát meglátjuk egyébként, hogy ezen a téren hogy teljesít, mert egyébként a kormány nem mindig kommunikál teljesen koherensen, mert a Fidesz ezt ki is gúnyolta, hogy többször beszélnek arról, hogy hazahozták már az uniós pénzeket, miközben máskor meg azzal vádolják a Fidesz, hogy megpróbálja megakadályozni az uniós pénzek hazahozatalát. Tehát van egy kevéske ellentmondás, de ez úgy oldható föl, hogy... És a Szanyi Tibor elég jól elmagyarázta a Hír TV komment műsorában néhány nappal ezelőtt, én jobban nem tudnám megfogalmazni, tehát hogy a kifizetések majd most fognak szeptember végétől vagy októbertől megtörténni, amikor az Európai Bizottság szépen megnézi, hogy a mérföldköveket, szupermérföldköveket, a módosított helyreállítási terv pontjait hogy teljesítette Magyarország, és akkor ha tényleg, hogyha minden jól megy, akkor már érdemi kifizetések lesznek évvégéig.
6: No, nem csak ma van parlamenti ülés, hanem tegnap is volt, hétfőn is, és abban állapodtunk meg, amikor még nem tudtuk, hogy Magyar Péter szélre kereszti a megyei önkormányzatokat, hogy ez lesz a videónak a címe, és a mai adásnak a fő témája, de aztán az élet, pontosabban a miniszterelnök ezt felülírta. Szóval nem akármilyen, hát egy újabb remek hangulatú parlamenti ülésen vagyunk túl, és Toroszkai László nem akármilyen jelzőkkel illette Magyar Pétert. Utólag azt mondja, ugye Toroszkai László, hogy Magyar Péter az egész ülés nap alatt kifejezetten arra ment ki, hogy őt kihozza a sodrából, ha jól látom, ez sikerült, és azt mondta Toroszkai László Magyar Péternek, hogy ne meneküljön, gyáva undorító féregként előle, hanem kérjen tőle bocsánatot egy bizonyos állításáért. Ráadásul
7: tegezve szólította fölött.
6: Így van, így van. No, akkor nézzük, hogy itt ki hozott ki kit a sodrából, kivallott kudarcot ezen a hétfői napon. Most 2 percünk van, de szünet után tudjuk folytatni.
7: Én azt gondolom, hogy Toroszkai László felült Magyar Péter provokációjának. Tehát kétségtelenül igaz, hogy Magyar Péter provokálta, hogy most közbekiabálásban Magyar Péter mit mondott, én azt nem tudom, mert nem hallatszott be a közvetítésbe, de lehet, hogy majd a szó szerinti parlamenti jegyzőkönyvekből meg fogjuk tudni jövő héten. Hát a augusztus végi ülés napok egyikén is a Magyar Péter olyanokat kiabált be, hogy maradj már csendben, ezt azt hiszem Takács Péternek, valaki meg azt hiszem Vitályos Eszter egy kemény jelzőt tett Magyar Péter a közbekiabálása során, szóval ami, nem mindent hallunk, ami valójában zajlik a parlamenti ülésteremben. De azt hallhattuk, hogy Magyar Péter valóban elkezdte provokálni a beszédeiben Toroszkai Lászlót, ugyanis megint elővette azt a kommunikációs taktikát, hogy megkérdezte, hogy mi a csodát csinálta mi hazánk az Orbán rendszer ideje alatt. És látszik a felvételeken, hogy amikor ez bedobja a miniszterelnök, hogy mit tettek annak érdekével, hogy akkor a mi hazánk képviselő értetlenül és felháborodva gesztikulálnak, hogy hát most ez hogy jön? Hát ők nem is voltak kormánypárt, de Magyar Péter ezzel frocizza őket folyamatosan. Hát ezzel kezdődött többek között a dolog.
6: Na, és folytatódott is, mi is folytatjuk egy rövid szünet után. Arra kérem önöket, hogy maradjanak velünk, az élő adás 1-2 perc múlva folytatódik.
8: Mondd meg, ki

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gabra Gábor.
1: Folytatódik az Abszolút Politika, a Naphíre YouTube csatornáján, a Spirit FM-en és az ATV Extrán, Nagy Attila Tiborral a szokásoknak megfelelően. És mivel élőben megyünk, legalábbis a Naphíre YouTube csatornáján, ezért tudjuk kommentálni a folyamatosan zajló parlamenti eseményeket. Valóban bejelentette Magyar Péter, hogy dolgoznak a megyei önkormányzatok, pontosabban a megyei közgyűléseknek a feloszlatásán, megszüntetésén. Ezt jelentette be a miniszterelnök a parlamentben, amit megelőlegezett az abban a reggeli amiről posztjában, beszéltünk. Amiről az első rész elején beszéltünk. Ezen kívül elindítják a Szent István vidékfejlesztési programot, ami 10 vidéki mikrotérségben, 100 településen, 100 ezer ember bevonásával próbálnak ki, és felsorolta azokat a településeket is, ahol ezt kísérleti jelleggel elkezdik. A program kidolgozásáért pedig a miniszterelnök köszönetet mondott Nagy Attila Tibor kedvenc miniszterének, Lőrinc Viktóriának, a Tisza kormány vidék és településfejlesztési miniszterének. Szó lesz ma egyébként az adásunk vége felé a Nagy Attila Tibor másik kedvenc miniszteréről is, de hogy ki ő, azt nem árulom el, nézzék végig a műsort. Folytassuk viszont Magyar Péter és Toroszkai László összecsapásával, ami a hétfői ülésnapon zajlott le. Ott tartottál, Attila, hogy Toroszkai László felült Magyar Péter provokációjának. Egyébként pedig azt figyelted meg, hogy a miniszterelnök eredményesen provokálja a Mi Hazánkat akkor, amikor azt a kérdést teszi fel, hogy hol volt a Mi Hazánk az Orbán rendszer alatt. Természetesen föl lehetne tenni azt a kérdést is, hogy Magyar Péter miniszterelnök úr hol volt az Orbán rendszer alatt, mert nagyon érdekes dolgok.
2: Hát például felügyelő bizottságban is
1: szerepelnének a válaszban, de valamiért a Mi Hazánk ezt nem ezzel vág vissza, hanem mérgeskedik ilyenkor. Miért?
2: Nem tudom. Szóval én ezért is szoktam kételkedni abban, hogy a Mi Hazánk váltó párt tud lenni.
1: Mert ez alkalmassági kérdés.
2: Ja, hogyne. Tehát egy valódi váltó párt nem veszíti el a fejét váratlan helyzetekben is. Itt ráadásul Magyar Péter már nem először játssza ki ezt a kártyát, és szemmel láthatóan ezt nem csinálja ügyetlenül a Mi Hazánk ellen.
1: Tehát nyilván látta egyszer, hogy ez működik, és onnantól kezdve
2: Igen, és a Mi Hazánk politikusai, főleg Törockai László, meg finoman szóval nem volt kellően bölcs. Tehát felülte a provokációjának, holott ezt finomabban, de legalább olyan hatásosan szerintem is el lehetett volna intézni, egész egyszerűen elmondani, hogy Magyar Péter azért betöltött egy-egy vezetőtisztséget.
1: Hát azért fideszesebb volt, mint a Mi Hazánk.
2: Hát abszolút. A 2024. február 10-éig, addig a napig Magyar Péter fideszes volt, még akkor is, hogyha igaz, hogy házon belül ő már azért morgolódott, tehát ezt...
1: Egész biztos vagyok benne, hogy Navracsis Tibor is morgolódott egyébként, vagy Lázár János is morgolódott.
2: Igen, de a Magyar Péter is, tehát neki több minden már egyre kevésbé tetszett, ez igaz, de nyilvánosan ő erről nem beszélt, és azért felügyelőbizottságban, vagy talán igazgatósági bizottságban a Diákhitel ZRT vezérigazgatójaként azért ott volt. Tehát a Mi Hazánk, tehát Orockai Lászlónak nem sértegetnie kellett volna a miniszterelnököt.
1: Attila, beszéljünk egy
2: picit. És ezzel van még egy problémám.
1: Mondd kérlek.
2: Szóval bárki bármit is gondoljon Magyar Péterről, azt azért tudomásul kell vennie, hogy Magyar Péter demokratikus választás útján jutott hatalomra, és egy óriási teljesítménnyel, nevezetesen arra gondolok, hogy majdnem 3,4 millió ember szavazott az ő általa vezetett listára. Ilyenre nem volt példa Magyarország történetében az elmúlt 36 évben. Tehát ez egy komoly politikus teljesítmény, és lehet, hogy Torockai Lászlónak lesújtó véleménye van Magyar Péterről, mint emberről. De egy miniszterelnökkel szemben, tehát a miniszterelnököt...
1: Hát a mögött álló választókat meg kell tisztelni azzal,
2: hát hogy... Erről van szó, és nem, amúgy sem szabad így beszélni, hát hétköznapi életben, hát ha valaki gyáva féregnek nevezünk, az egy rendkívül lealacsonyító, nagyon-nagyon sértő, nem a parlamentben sértő önmagában, parlamenten kívül is, hát ha ilyet mondunk valakinek, hát az egy szörnyű dolog. És egyébként jelzem, természetesen elfogadhatatlan. Na most egy parlamenti képviselőnek, különösen egy parlamenti párt frakció vezetőjének és elnökének mintaadó és mintamutató szerepe van. Igaz, hogy nem tartozik a kormányzathoz a Mi Hazánk, de hogyha valaha hatalomra akar jutni, akkor neki azért bizonyítani, mutatnia kell egyfajta méltóságot. Egyébként én egy ideig azt hittem, hogy Torockai László képes erre, legalábbis még 26-ig úgy tűnt, hogy képes. Ott egy kicsit már meginoktam, amikor elment még ellenzék, amikor még Magyar Péter...
1: Amikor elment Magyar Péter gyűlésére, ugye?
2: A gyűlésére, és akkor ott elkezdett hadonászni, meg szót akart kérni, és már ott veszített Torockai László abból a higgadságából, felelős politikusi arcképéből, amit próbált magáról kialakítani. Hát a hétfői ülésen meg pláne hát levetette magáról a maradék méltóságot is, tehát ez egy rendkívül súlyos sértés, nem csak a miniszterelnökre nézve, hanem mint emberre nézve, szóval
1: Attila, muszáj beszélnünk itt egy néhány percet. Azt hiszem, hogy a kelleténél kevesebbet beszéltünk az elmúlt hónapokban a Mi Hazánkról, mert hogy a Tisza és a Fidesz különböző ügyei elvitték a fókusz, de itt legfőbb ideje, hogy beszéljünk egy picit róla. Szerintem az, ami történt a parlamentben tegnap, az, hogy Torockai László kijött a sodrából és minősítetetlen szavakkal illette Magyar Pétert, az egy válságtünet. Az, hogy többször a parlamentben előfordult, hogy az egy, mondjuk az, hogy Mi Hazánkos oldalról ugye azt állítják, hogy a Tisza csőbe húzta őket különböző ügyekben, lásd a Tambura zenekarnak a bevonulása, lásd a roma holokausztról szóló megemlékezés, de hát de hát mégiscsak a végeredményben az történt, hogy bejöttek a gyerekek, a Mi Hazánk kint volt, vagy kiment, mégiscsak az történt, hogy megemlékezett az országgyűlés, tök mindegy, hogy milyen napirendi változtatások, vagy a Mi Hazánkos szemszögből ügyeskedés volt előtte, mégiscsak az történt, hogy a Mi Hazánk az adott pillanatban, amikor meg lehetett volna emlékezni a roma holokauszt áldozatairól, nem emlékezett meg a többi képviselővel, nem csak a tiszásokkal, hanem a fideszesekkel és kereszténydemokratákkal együtt, a roma holokauszt áldozatairól. Tehát mégiscsak arról van szó, hogy a Tisza sikeresen mutatott rá, vagy hozta létre azt a látszatot, azt mondd el, hogy szerinted melyik, hogy a Mi Hazánk azért hát mégiscsak rabja a saját múltjának, vagy bizonyos vezetői saját jelenének, és akkor most megkockáztatok egy olyan állítást, amire lehet, hogy a kedves Mi Hazánkos kommentelők mérgesek lesznek, de itt az van, hogy a Mi Hazánknak két német politikai hagyomány között kell választania, hogy AfD lesz-e, vagy NSDAP lesz. Bocsánat, ez a helyzet. Tehát a Mi Hazánknak, Mi Hazánk vagy lerúgja magáról a magyar nemzeti radikalizmus egy részének a náci múltját, vagy nem lesz váltópárt. Nekem ez az állításom. És neked mi az állításod?
2: Nekem most az állításom, hogy a Mi Hazánk is szembesül azzal a problematikával, amivel minden más szélső jobboldali vagy radikális jobboldali párt szembesül, nevezetesen az, hogy a szélső jobb, vagy a politikának a szélső szélét, a nagyon radikális szélét képes ugyan megszerezni, és azzal bejutni a parlamentbe.
1: Bocs, Attila, van az európai radikális jobboldalnak igenis van egy neonáci vagy egy náci problémája. A Mi Hazánknak
2: én
1: is.
2: Én itt már óvatosabban fogalmaznék egyébként.
1: Én nem azt mondom, hogy ezek a pártok nácik, ne legyen félreértés, de van egy olyan probléma, hogy át vagy bét kell mondaniuk ebben a kérdésben.
2: Hát a roma holokausz kérdésében át kellett volna mondani.
1: Hát erről van szó.
2: Tehát ott
1: van
2: azonnal szó. Fel kellett volna állni.
1: És tök mindegy, hogy megsemérték el napirend. Erről van szó.
2: És nem a házszabályba burkolózni.
1: Ez mentegetőzés.
2: De hát azért ne felejtsük el, hogy a Mi Hazánk több politikusa a Jobbikból, méghozzá a radikális Jobbikból származik, Novák Elődre gondolok például, aki ugye a radikális Jobbik annak idején a cigánybűnözésről beszélt, következetesen, maga a Vona Gábor is. Na most, ha valaki ebben valóban hisz, akkor neki nehezére esett felállni a roma holokauszt idején.
1: Akkor is föl kell állni.
2: Igen. Természetesen föl kell állni, csak mondom, hogy hát ezért sem mindig professzionális, finoman szóval Mi Hazánk, mert váratlan helyzetekben, vagy alapvető erkölcsi kérdésben, hogy a roma áldozatok emlékére, most függetlenül attól, hogy mit mond a házszabály, olyan szituáció keletkezik, fel kell
1: állni. Mélyen egyetértek. Egyszerűen az van, hogy nem teheti meg egyetlen parlamenti képviselő sem, hogy egy ilyen tömeggyilkosság áldozatairól nem emlékezik meg.
2: Volt egy második...
1: Tök mindegy, hogy mi van a házszabályban, és tök mindegy, hogy megcserélgeti-e a levezető elnök. Kit érdekel?
2: Hogy pontosak legyünk. A második, akkor már a házbizottság által megállapodott megemlékezésen a Mi Hazánk jelenlévő képviselői már felálltak.
1: Igen, de Duró Dóra és Novák Előd nem volt jelen.
2: Na, ezért említettem Novák Elődöt, nem véletlenül, tehát ő még a radikális Jobbikban szocializálódott politikusként, és az a radikális Jobbik folyamatosan emlegette a cigánybűnözést, és úgy jelzem egyébként, hogy erőteljesen Izrael ellenes volt. Egyébként a Mi Hazánk még most is erőteljesen Izrael ellenes, és hát voltak azért olyan parlamenti beszédek az akkori radikális Jobbik részéről, amely például a tiszaeszrádi vérvádat emlegette föl megint sok-sok évtized után. ami azért már az antiszemitizmust súrolta, vagy talán át is lépte annak a határát. Tehát azért van, nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy a Mi Hazánk egyes politikusai...
1: Természetesen átlépte a határát, tehát a tiszaszári vérvád az egy antiszemita vérvád.
2: Hát az egy tipikus antiszemita, hát ugye az antiszemita párt ugye akkoriban keletkezett a Magyarországon a tiszaeszlári vérvád kapcsán, ugye az 1880-as években Istóczi Győző hozta létre ezt az antiszemita pártot. Magyarországon egyébként nem volt hosszú életű, de azt mondom, hogy csak azért mondtam, hogy átlépti, vagy talán átlépte, mert amikor már nem emlékszem annak a jobbikos képviselő nevére, de hogyha megnézzük a felszólalását, azért trükkös volt, mert abban a beszédben ő nem állította szó szerint, hogy a zsidók követték el. Csak azt szetette fel ilyen trükkös módon, hogy át kéne gondolni még egyszer ezt az egészet.
1: Ez egy rendkívül aktuális kérdés volt a 2010-es évek Magyarországán. Tehát egyszer múlhat. Egyébként van egy érdekesség, ezt nyilván tudod, a kedves nézőket meg nyilván érdekel, hogy egészen 2019-ig Miépes polgármestere volt Tiszaeszlárnak. Ez csak egy nem annyira fontos, de érdekes adat.
2: Most visszatérve a jelenbe. Tehát én azt gondolom, hogy a magyarországi és az európai politikák tapasztalata az, hogy ahogy Tordján József megmondta, szélről bekiabálni lehet, de kormányozni nem. Most is érvényes ez. Tehát
1: időben van a Mi Hazánk, hogy ezzel a kérdéssel szembenézem, vagy elkésett?
2: Én nem mondanám azt, hogy végleg elkésett, de
1: szembe kell néznie.
2: Abszolút. Tehát a Mi Hazánk azzal a dilemmával kezd egyre inkább
1: szembesülni,
2: mint a Jobbik.
1: Választani kell az AFD és az NSZDAP-s irányvonal között.
2: A helyzet bonyolultabb, mert ugye ma már a náci jelleget nyíltan szinte egyik párt sem vállalja fel az európai politikában. Legfeljebb egyes mozgalmak kacérkodnak a neonácizmussal, de például hivatalosan az AfD sem náci egyébként.
1: Hát ezt mondom.
2: Csak azt akartam volna az előbb mondani, hogy látjuk azt nagyon jól Giorgia Meloni politikájából, a Meloni már megértette ezt a leckét, hogy a kormányra akar kerülni, neki jobb középre kell menni, és szélső jobb oldalról. Ettől még lehet bevándorló ellenes. De ezzel Meloni elérte például azt, hogy őt, akit a nemzetközi sajtó kormányra kerüléséig, pontosabban amíg nem fogadta őt Joe Biden a Fehérházban, posztfasiszta politikusnak, meg szélső jobboldalinak nevezett a nemzetközi mainstream sajtó, onnantól kezdve, hogy bejáratos lett a Fehérházba, már nem, lekerült róla a szélső jobboldali,
1: meg posztfasiszta jelző. És a második világháború utáni legsikeresebb olasz miniszterelnök.
2: Hát a hatalom megtartása szempont, igen, nem olyan rég, pár nappal ezelőtt, azt hiszem szeptember 4-én Meloni átlépte a második világháború utáni miniszterelnökök hatalomban eltöltött idejének a rekordját. Ő a leghosszabb ideje megszakítás nélkül regnáló miniszterelnöke Olaszországnak. Rendkívül ügyes politikusról van szó. Most akkor zárójelet nyitunk olasz politikát illetően, tehát ugye Olaszországban egyáltalán nem magától értetődő, hogy egy miniszterelnök 4 éven át tud egyfolytában kormányozni. Rengeteg kormányválság, új kormányok
1: jöttek. Micsoda szerencsére, most ez Nagy-Britanniában van, vagy az Egyesült Királyságban van.
2: Sőt, lassan Németországban is kezd kialakulni, tehát elképesztően gyenge kormánya van Németországnak. Ezt jól jelzi most a 160-ti választás. De a lényeg az, tehát a Mi Hazánk kapcsán, mert innen indultunk. Tehát a Mi Hazánknak valóban előbb-utóbb alapvető döntést kell hoznia szerintem, hogy marad-e szélső jobb oldalon, és akkor nem áll fel a roma holokauszt első megemlékezésén a parlamentben, vagy elmegy jobb középre. Nekem egyébként úgy tűnt júliusban, hogy el akar menni jobb középre, elmegy jobb középre, és akkor a jobb középről igyekszik váltópárti szerepet betölteni. hogyha nem tud eldönteni a Mi Hazánk, nem tudja eldönteni ezt a kérdést, és marad ezen a furcsa szélső jobboldali palettán, akkor a Tisza pártnak nagyon-nagyon lefelé kell menni ahhoz, hogy a Mi Hazánk hatalomra tudjon jutni, de egyébként ennek most egyelőre kevés a realitása.
1: Térjünk át az utolsó néhány percben a német politikára, ha már szóba került ez, és itt mindjárt mondanám is, hogy én szerintem sem náci vagy neonáci párt az AfD, miközben vannak egyes politikusai, akinek azért voltak vállalhatatlan kijelentései ezekben az ügyekben. Én pont azt mondtam egyébként a Mi Hazánkra, hogy ha az AfD irányát választják, akkor muszáj lesz a neonáci jelenségeket háttérbe szorítaniuk, vagy kiszorítaniuk maguk a soraikból, és nem teheti meg egy kormányra készülő jobboldali párt, akár radikális jobboldali párt sem Európában, hogy mondjuk a roma holokauszt áldozatainak a tiszteletére nem áll fel a parlamentben, Mi Hazánk téma befejezve, fogunk még róla beszélni, beszélünk az AfD-ről. Nekem az érzésem, hogy ez a szászanhalti eredmény teljesen független attól, hogy a végén az AfD kormányra tud-e valamilyen összetételben kerülni, vagy nem. Ez messze nem csak a tartományon, hanem Németországon túlmutató jelentőséggel is bír. Te hogy látod?
2: Azt látom én is, hogy a nemzetközi sajtó és média figyelmét felkeltette, sőt a magyarországi politika figyelmét is felkeltette a 106-i választás, de azért egy megjegyzést kell tegyek. Németország 83 millió lakosú ország. 83 millió. Sachsen-Anhaltban 2,1 millió ember él. Tehát azért a média jelentőségét én egy kicsit eltúlzottnak érzem, a valós hatalmi viszonyokat tekintve. Tehát csak egy politikusnak nem illik kimondani, hogy hát csak 2,1 millió ember lakik ott a 83-ból, de én, mint elemző, ezt kimondhatom, én nem pályázok németországi politikusi tisztségre. Ez az első pontom. A második ponton ezzel együtt természetesen fontos választásra került sor, hiszen ez az AfD-nek a legjobb választási eredménye, amennyiben a tartományi és szövetségi Bundestag választásokat nézzük meg. És arra azért mutat ez az eredmény, hogy mély elégedetlenség honol legalábbis Sachsen-Anhaltban a kormányzó pártok ellen, hiszen a CDU támogatottsága megfeleződött Sachsen-Anhaltban. És aminek már van országos jelentősége, hogy a fennálló Friedrich Merz kancellár a szembeni elégedetlenség az elképesztő mértékű. Sachsen-Anhaltban megmérték, hogy a kancellár munkájával való elégedettek aránya 9% mindössze. 9. Országosan, tehát egész Németországban Friedrich Merz kancellárra való elégedetlenségi arány az 15-13%. Ezek a Forsa Institút, illetve a ARD felmérésének a számai 13-15%. Katasztrofális teljesítmény. Tehát a Friedrich Merzet a legtöbb német nem kedveli, hogy finoman fogalmazunk, és ez megint egy általános probléma. Na most az a tankönyvi helyzet jön elő, és akkor ezzel tudnám zárni a Sachsen-Anhalti, meg úgy általában németországi helyzetet. Tehát az a tankönyvi helyzet jön elő, hogyha az elit rosszul kormányoz, nem a lakosság többségének a megelégedettségére kormányoz, akkor nyílik a elitellenes, a fennálló establishment ellenes erők számára egy játéktér, és az AfD Sachsen-Anhaltban ezt jól ki tudta használni.
1: No, hát ideig jutottunk, sajnos Nagy Attila Tibor másik kedvenc magyar kormányzati politikusáról, akit most elárulok, Orbán Anitáról van szó, nem tudtunk beszélni.
2: De az Indexben megjelent erről egy
1: így
2: cikken,
1: van,
2: tehát
1: erre
2: akit
1: akartam rákérdezni. Elárulok, Orbán Anitáról van szó, nem tudtunk beszélni.
2: De az

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
3: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
4: Ráadásul 20 ezer forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 ezer forintig.
3: Részletek az arkadbudapest.hu-n.

0: hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban 18 órától 20 óra 30 percig lezárásra kell készülni a Hősök terén körben, a Dózsa-György úton a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, az Andrássy úton a Bajza utca és a Dózsa-György út között, valamint a Kóskároly sétányon mindkét irányban. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták várhatóan ma 20 óráig a 10. kerületben az Albert Hirsai utat rendezvény miatt. Az érintett szakaszon csak a BKK járatai hajthatnak át. Lezárták hétvégére a 8. kerületben a Gál Mózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Szenes Iván tér megállót a Fővám tér felé. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik közműjavítása miatt. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződést közműjavítása miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napja.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmezési válság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Hungary Helps. Minden szombaton 15 órakor várja önöket a műsorvezető Novák András. Itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Kedden mutott be az Uránia Filmszínházban egy filmet, egy dokumentumfilmet, amely igen sok év munkáját öleli fel, és a Hungary Helps program küldetéséről szól. Erről fogunk beszélgetni Ázbej Trisztánnal, az üldözött keresztények megsegítéséért, és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkáról, aki telefonon van itt velünk. Köszöntöm.
2: Jó napot kívánok!
1: Hát egy órás dokumentumfilmről van szó, ami igen látványos, és igen sok mindent ölel fel, és közben kaptam Kovács Klára szerkesztőtől a háttéranyaghoz számot, és én ezzel indítanék, hogy eddig 68 országban 500 projektet valósítottak meg. Ez egy iszonyatosan nagy szám. Egyrészt, hogy emlékszik vissza az elmúlt évekre és időszakra, és ez az 500 projekt, ez szép fokozatosan épült fel, vagy volt egyébként egy folyamatosan, nem tudom, a 9 évre elosztott szám ebben, és van-e olyan egyébként, ami különösen fontos önnek valamiért?
2: Igen, hát majdnem 9 évvel ezelőtt indult el Magyarország Nemzetközi Humanitárius Segítségnyújtási Programja, a Hungary Helps, a Segítő Magyarország programja. Ezen kívül pedig egy 4 éves kormányzati ciklusnak a végén tartunk, állunk. Úgyhogy nagyon indokoltnak éreztem, hogy visszatekintsünk az elmúlt évekre. Magunknak is próbáljuk értelmezni, hogy mi az, amit elértünk. Be is számoljunk róla, mert ez egy közfinanszírozású program, tehát kötelességünk is, aminek örömmel eleget teszünk, és azt is megértsük, és el is mondjuk, hogy miért kell ennek a missziónak folytatódnia. Ezt most azon belül, hogy nyilvánvalóan egy minisztériumban szakmailag is értékelünk mindent, most a számok azok mögött, a számok mögött is, amiket elmondott, tehát a közel 500 projekt több mint 60 országban, a számok azok mutatják a szakmai teljesítést, a hatékonyságot, de mindig úgy éreztem, ahogy a különböző támogatási helyszíneinket jártam, találkoztam ezekkel a közösségekkel, akiket segítünk, hogy a szakmai tartalom mellett van egy másik, egy kicsit elvontabb értelembe vett jelentése a Hungary Help Zone-nak. Van annak egy jelentése és egy civilizációs üzenete, hogy magyar emberek, a magyar kormány és az ügyünket támogató magyar emberek összefogtak és tettek azért, hogy a világon földrajzilag talán távolabb, de lélekben hozzánk közel levő üldözött keresztény testvéreinknek segítsünk. És visszatekinteni ezt értékelni és értelmezni, lehet, hogy ez sok évnyi munka lenne, de amiről ez a film is szól, vagy amilyen üzenetet nem mi választottunk, hanem egész konkrétan egyébként nigériai kedvezményezetjeink mondták ezt, az összefoglalja, hogy vannak olyan országok és közösségek a világon, ahol Magyarország az életet jelenti. Életet jelentette, és a jövőre nézve pedig reményt adva jelenti az életet. És ez is a címe a dokumentumfilmek egyébként, Hungary Helps, ahol Magyarország az életet jelenti. És nagyon nehéz lenne nekem 500 különböző projektből, támogatási aktusból, testvéri odafordulásból kiválasztani legkedvesebbet, vagy legértékesebbet. Nekem egyébként hozzám közel mindig azok a projektek állnak, azokat sorolom legelőre, amikor éreztem, illetve objektív módon, nem ilyen pártososan elvontan tudom, hogy menekülteknek például az életét megmentettük, mert egyébként éhen haltak volna, vagy elvitte volna őket mondjuk a kolera, vagy a malária, vagy más betegség. Nigériai üldözött keresztény menekült táborokban, de az emberi élet primátusa, a legfontosabb része mellett vannak olyan dolgok, amik pedig civilizációs szempontból is fontosak. Tehát az, hogy egy bibliai kegyhelyen, Jézus Krisztusnak a megkeresztelkedésének a helyszínén az első, és így akkor értelemszerűen az egyetlen katolikus templom az magyar támogatással épült meg, annak nem csak kulturális jelentősége van, nem csak a helyi közösségeknek a hitéletét, meg egyébként a megélhetését és a zarándok turizmuson keresztül segíti, hanem ennek egy civilizációs jelentősége van. És még ami nekem nagyon fontos személyesen, mint annak az embernek, aki ezt a programot majdnem az elejétől fogva 8 éve vezeti, az, hogy egészen más megvilágításba helyezte Magyarországot és a magyarokat, nem csak a támogatott közösségek szempontjából nézve, hanem a mi saját szempontunkból nézve. Ezt az utóbbit lehet, hogy különösen hangzik, megmagyarázom, de amikor mi támogatást nyújtunk, akkor általában nem mi vagyunk, mint Hungary Helps program a hősök a történetben, hanem azok a magyar segítők, a karitatív szolgálatnak a magyar világbajnok hősei, akiknek lehetővé tesszük azt, hogy a szolgálatukat végezzük. Egy Hardy Richard doktornak, aki 30 éve Kongó közepén embereknek a szemorvosa és embereket gyógyít. Egy Simon Judit orvosnak, egy doktor Fodor Rékának, aki Nigériába menti az emberek életeit 10 éve. A magyar karitatív szervezeteknek, az ökumenikus segélyszervezetnek, a máltaiaknak, a karitasznak, a reformátusoknak, a baptistáknak segítünk anyagi támogatással, hogy oly módon öregvítsék a hazánknak a hírét, amit nem egy sportsikerrel, vagy éppen nem tudom, katonai sikerrel lehet elérni, hanem csak pontosan ezzel. És hogy ez visszafelé, hogyha nekünk magyaroknak megpróbálják azt bemagyarázni, hogy mi egy önző ország vagyunk, hogy befelé fordulunk, hogy individualisták vagyunk, és minket nem érdekelnek az idegenek. Még ilyen szitok szavakat is ránk mondanak, hogy xenofóbok vagyunk, meg mindenféle hasonló. És azt akarom elmondani, hogy a 8 évnyi munkánknak a tapasztalata során én nem tudtam eljutni a világnak olyan távoli, vagy elérhetetlen, szinte elérhetetlen válságövezetébe, ahol ne találkoztam volna a magyar együttérzésnek, szolidaritásnak, nagylelkűségnek valamilyen nyomával. Tehát a mozambiki vidéknek a közepén, ahol emberek nagyon nehéz helyzetben vannak, rábukkan egy magyar jezsuita misszionárisnak a kezemunkájának a nyomára, aki 100 évvel azelőtt ott egy agrári iskolát működtetett. Tehát ez is nehéz kiválasztani egyet, hogy hogy tekintenek ránk magyarokra. Egyik legfontosabb üzenetet hordozó programunk Irakban történt, ott hajtottuk végre. Bibliai földön, a ninivei fensíkon 2000 éve ott élő keresztény közösségnek a települését építettük újjá, segítettünk újjáépíteni, miután az iszlám állam elűzte őket. Visszatértek és átnevezték a településüket Binter Magyarnak, azaz Magyarország leányának. Én azt gondolom, hogy ez nem csak egy így a szélben elvész ez a hála, én azt gondolom, hogy ez így a nemzetünk szempontjából nagy szó, de egy történeti, sőt, történeti jelentőségű.
1: Hogyha valaki még kíváncsi a filmre is szeretné megnézni, akkor segítsen nekünk, hogy kell ezt elképzelnünk, ugye átölel egy majdnem évtizedet, inkább személyes történeteken keresztül, vagy megrázó helyzeteken, vagy a legfontosabb, önök számára a legfontosabb eseményeken keresztül?
2: Hát egyrészt még nem megtekintető a film, egy ünnepi díszbemutató alkalmával mutattuk be. Kíváncsiak voltunk a nézőknek a válaszaira, és azt vettük észre, hogy amellett magát a tartalmat, a programot nagyra értékelték, de mint film is nagyon érdekfeszítőnek találták, ami egyébként pont az önök kollégáját, dr. Novák András szerkesztő urat, aki készítette ezt a filmet, és a többi filmkészítőt dicséri. De azt viszont el szeretném mondani, hogy olyan sikere volt a bemutatón, hogy hamarosan tévékben is be fogjuk mutatni, illetve az interneten is közzé tesszük. A mi szándékunk ezzel a filmmel az volt, hogy ne egy imázsfilm legyen, még csak nem is egy ilyen, hogy mondjam, ilyen termelési jelentésszerű programbemutató film, hanem a mi szándékunk az volt, hogy emberi közelségbe hozzuk ennek a filmnek a nézőit, a magyar embereket, de nagyon sokan tanácsolták, hogy angolul is mutassuk be, aki érdeklődik a műfélten. Emberi közelségbe hozzuk egyrészt az üldözött keresztény emberekkel, megtapasztalják a néző az ő erős hitbéli tanúságtételüket, amit még a fenyegetések közepette is felvállalnak, ebből erőt meríthessenek. Ezen kívül pedig ember közelbe nem csak érthetően, hanem érezhetően mutassuk meg azt, hogy mit jelent a magyar segítség ezekben az országokban. És persze a magyar érdeket is szolgáljuk, nem lehet csak karitatív módon osztogatni adomány formájával a magyar emberek pénzét. Ott van benne a magyar érdeknek a szolgálata, hogy egészen alapvető biztonságpolitikai, geopolitikai érdekünk, hogy megelőzzük a migrációt, a nagy migrációs hullámokat, például odavitt segítséggel. De azt hiszem, hogy aki legalább a filmen keresztül szinte személyesen látja ezeknek az embereknek a háláját, vagy a magyarokat, akikről azt se tudták, hogy hol élünk, meg a térképen hol található Magyarország, a történelmüket formáló közösségnek, vagy testvér nemzetként tekintenek ránk. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy nagyon elvont, meg pátoszos, de ez is minket szolgált. Tehát ez volt a megközelítés. Azt is akartuk, hogy kérem a hallgatókat, hogy értsék jól, a film az szórakoztató legyen. Talán a szórakoztató, miután nagyon súlyosak a témák, tehát ismeretet bővítő, és képileg is a támogatási helyszíneink, azok sokszor ismeretlen helyszínek, végigvezetik a nézőt a Nigériának a szállóvezeti részétől kezdve a humanitárius programjainkon át, amelyeknek a helyszíne a olyan trópusi országok, mint Kongó és Kenya, és így érkezünk meg a Közel-Keletre. Végigkövetheti a film néző egy delegációnak a biztonsági előkészítését és a lebonyolítását, és a delegációs látogatás közben megtörtént viszontagságokat például Szíriába, és végül megérkezünk a Szentföldre, Jézus Krisztus lábnyomába, Jézus Krisztus életének a helyszínére.
1: Színes képet kaphatunk az elmúlt egy évtizedről, más szemüvegen keresztül, mint ahogy ön is fogalmazott, mondjuk kívülről láthatják az emberek ezeket a térségeket, vagy amilyen gondolatuk lehet. Mit gondol a mozi után a nézők, vagy az, aki látja majd televízióban, interneten ezt a filmet, milyen gondolatokkal megy tovább?
2: Szerencsére nem kell a nézők fejével gondolkoznom, mert a film bemutató után nagyon sokan jöttek oda hozzám, és mondták el a véleményeket. Az a tapasztalat, hogy megváltoztatja a világlátást, kitágítja így a horizontot. Különösen fontos ez, mert szerencsére a filmben szerepelnek is, meg a nézők között is nagyon sokan voltak a fiatalok, akik számára nagyon sok tanulságot oldoznak ezek a történetek, meg az is, hogy hogyan élnek emberek más országokban, milyen kihívásokkal kell szembe nézni. Van olyan is, aki azt mondta nekem, hogy ő a saját életének, hogy mondjam, a prioritásait egy kicsit újra rendezi, és úgy érzi, hogy a saját személyes küzdelmeit és most más szempontból látja, viszonyítva, hogy miknek vannak kitéve emberek ártatlanul, milyen szenvedésnek és üldöztetésnek más vidékeken. Sokaknak hitet ad, hogy még a legnagyobb sötétségben az emberi gonosznak a vettiszta pusztítása során is lehet fényességet nyújtani, cselekvő gondoskodással és szolidaritással, nem szenvelgéssel, nem ilyen modoros jó emberkedéssel, hanem a segítő szándék, hogyha talpra esettséggel és gyakorlati segítséggel társul, akkor többet lehet adni, mint segélyt. Azt a érzést lehet adni nehéz helyzetben levő embereknek, hogy nincsenek egyedül, nincsenek magukra hagyva. És bár mi egy kormányzati program vagyunk, és ez egy szakmai program, nem hitéleti szervezet, de sokan beszéltek arról, amit az elmúlt 8 évben én is megtapasztaltam, hívő emberek, hogy ők a saját hitük erősítéséhez nagyon sok megerősítő ihletet gyűjtenek az üldözött keresztényeknek a tanúság vallomásából, akik a legnagyobb csapások, legnagyobb támadások után is készek nyíltan megvallani a hitüket, és a legnagyobb tragédiák után is készek és képesek hálásan dicsőíteni a gondviselést és a jó Istent, mert feltétlenül a bizalmuk. Ez szerintem egy üzenet mindannyiunk számára Magyarországon és a nyugaton, hívőnek és nem hívő embernek egyaránt.
1: Végszóra, hogyha megengedi, beszéljünk egy kicsit az aktuális helyzetről, ami azért szintén kapcsolódhat önökhöz, és akkor ezt erősítse meg, vagy cáfolja. Az iráni helyzetre gondolok, és az ottani újabb háborúra, ami azért kihatással van arra a térségre is, ahol egyébként a Hungary Helps program működik, illetve pont olvastam egy tanulmányt azzal kapcsolatban, hogy Irán eleve egy kvázi befogadó ország volt, és Afganisztánból több százezren menekültek oda, a mostani helyzet pedig egyelőre belső menekülti áradatot indított el, de elemzők elemzők, vagy egyes elemzők szerint lehet arra számítani, hogy onnan is várhatók menekültek. Ön hogyan látja a helyzetet egyrészt, másrészt pedig ilyenkor mondjuk, amikor van egy ilyen helyzet, akkor a Hungary Helps program már eleve követi, hogy mi történik, felkészül valamire, mi a dolga egy ilyen programnak vagy önnek?
2: Nagyon örülök, hogy nem egy elvont kérdéssel zárunk, hanem gyakorlatias kérdéssel, hiszen ez a mi megközelítésünk, és ez a mi sajátunk. Fontos volt, hogy a filmen keresztül vissza tudtunk tekinteni arra, amit elértünk, de most is vannak olyan emberek, akik segítségre szorulnak, és most is van egy olyan migrációs veszély, amit szeretnénk emberi, sőt keresztény szolidaritással megelőzni. És ennek a folyamányaképpen természetesen folyt figyelemmel követjük a közel-keleti egymásba fonódó újabb eszkalációkat, konfliktusokat, sőt háborúkat. Iráni keresztény partnerrel is kapcsolatban állunk, de éppen most akkor ki is használom ezt a lehetőséget, hogy első ízben itt a Spirit FM rádión bejelentettem, hogy a közel-keleti eszkalációk, például az Izrael és Hezbollah közötti háborúnak a egyik következménye, hogy Libanonban újabb humanitárius válsághelyzet alakult ki. Több mint 1 millió ember menekül a fegyveres konfliktus elől, több mint 1 millió ember van ellátatlanul belső menekültként Libanonban. Egyrészt meg akarjuk előzni azt, hogy a belső menekültekből menekültek és migránsok legyenek, másrészt pedig együtt érzünk minden a konfliktusokban ártatlanul szenvedő civillel. Ezért, mint ahogy egyébként korábban már tettünk ilyet Libanonba, új humanitárius támogatási programokat indítunk. Most első ízben Libanonban, ottani egyházi partnereinkkel segítjük az belső menekülteknek, földön futóvá vált embereknek az alapvető humanitárius ellátását. Figyeljük a fejleményeket a közel-kelet más országaiban, és hogyha képesek vagyunk rá, hogyha meg tudjuk tenni, akkor segítséget adunk a menekülőknek, a szenvedőknek, és azoknak, akiknek leginkább szüksége van rá. Tehát azt gondolom, hogy miután most a beszélgetésünk során talán bizonyítani tudtam azt, hogy történelmi civilizációs jelentősége is van a Hungary Help programnak, meg azt is, hogy nagyon gyakorlati életmentő tevékenységre most is ezekben a napokban is készek vagyunk. Remélem, hogy azt tudtam alátámasztani, hogy ennek a missziónak folytatódnia kell a jövőben is.
1: Mazbay Trisztán, köszönöm.
2: És köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

dicsősége, kérlek Uram, áld meg az egyházad, hogy tényleg arról ismerjen meg bennünket a világ, hogy szeretjük egymást. Mi atyád?

0: hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: megyek.
1: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
3: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
2: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
3: Árkád.
1: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország

0: legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vári Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban 18 órától 20 óra 30 percig lezárásra kell készülni a Hősök terén körben, a Dózsa-György úton a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, az Andrássy úton a Bajza utca és a Dózsa-György út között, valamint a Kóskároly sétányon mindkét irányban. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták hétvégére a 8. kerületben a Gál Mózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Szenes Iván tér megállót a Fővám tér felé. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik közműjavítása miatt. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződést közműjavítása miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
3: Magyar Péter miniszterelnök napirendelőtti felszólalásában az Orbán kormány és a tatárjárás között von történelmi párhuzam után kitért azokra az ellenzéki képviselőkre, akik nem vettek részt a parlament munkájában.
4: Megszüntettük a rendeleti kormányzást és a törvényhozást, visszaengedtük a parlament nyilvánossága elé. Akiknek tisztességesek a szándékai, aki valóban a hazáért akar dolgozni, és nincs rejtegetni valója a saját nemzete előtt, az örömmel jön ide, a parlament falai közé, bátran vállalja a politikai vitákat, és egyenes gerinccel számol be a döntéseiről a képviselőknek és a magyar embereknek.
3: A miniszterelnök azt mondta, felülvizsgálják a kataadózást, és csökkenteni fogják az egészséges élelmiszerek áfáját is.
4: Az előttünk álló időszakban újra gondoljuk, újra szabályozzuk a tönkretett kataadózási rendszerét, és rendet teszünk a társasági adózásban is, valamint, hallom már hiányolták, csökkentjük a vállalásoknak megfelelően az egészséges élelmiszerek áfakulcsát. Nem önök, hanem mi.
3: Az országgyűlés a hétfői napon dönthet a miniszterelnök bérének csökkentéséről, kedden pedig a vármegyék és az ispánok visszanevezéséről is.
5: Ez a rövid kisfilm egy ilyen szoftosabb verziója volt annak, ami ott történt, és talán a fontosabb is, de akkor egy bulvár irányba elterelném mégis ezt a témát. Ugye Torockai László magyarázatot követelt Magyar Péter egy korábbi felszólalása miatt, és azt követelte, hogy a miniszterelnök mondja meg, hogy melyik családi érdekeltségük ügyében lobbizott a minisztériumokban, és akkor most mondom is, hogy miként fogalmazott. Ha most itt azonnal nem mondja ezt meg, akkor ha már tegeződünk, kérj bocsánatot, és ne meneküljél gyáva, undorító féregként. Forstofer Ágnes házelnök azt mondta, hogy döbbenetes, majd azt követően nyilatkozott, és arról beszélt, hogy ennek jogkövetkezménye lesz, hogy pontosan mi, azt még nem tudom. Üdvözöllek titeket, köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és akkor beszéljünk erről a témáról, hogy hogyan lehetne elejét venni ennek a stílusnak, hogyan lehet olyan szabályokat alkotni, erélyesebb felszólalásra van szükség adott esetben a házelnöktől, mi a megfejtés, mi a megoldás erre?
6: Szerintem példamutatásra nagyon nagy szükség lenne, és azt gondolom, hogy ez talán nem csak az én személyes véleményem, hanem sokakkal beszélgetve egyébként az a benyomásunk, hogy sokaknak hiányzik egyébként igen a kultúrált, kicsit visszafogottabb vita és fellépés, de nyilván nagyon sokszor ezt a politikusoktól, hogy is mondjam, badarság elvárni, hiszen nem ezt tudja maximalizálni a lájkokat és rájuk eső figyelmet. Mégis, hogyha a megoldáson próbálunk gondolkozni, akkor itt csak a példamutatással lehet szerintem előjárni. Példát mutatni pedig hatalmi pozícióból lehet igazán. Tehát nekem ebből a tekintetből egyébként szimpatikus volt újdonsült visszatérő házelnökünk, Forstofer Ágnesnek a felszólalása az ülés kezdetekor, amikor több mondatban is kitért a vitának a kultúrájára, de nyilván igazából Magyar Péter tudna lenni az a szimbolikus személy, aki példát tudna mutatni ebben a tekintetben. Sokan várták is ezt, én is vártam ezt tőle a választások után, de mégis a politikai taktika, stratégia terepéről úgy látszik, hogy ő viszi tovább ezt a kicsit agresszívebb bulldozer szerepet gyakorlatilag, és a szakminiszterekre hagyja azt a jellegű kulturáltabb fellépést, visszafogottabb fellépést, szakpolitikai vitákat, amiket talán a miniszterelnöktől is sokan hiányolnának, és hozzáteszem azért nem egyszerű megtenni persze ezt a gesztust, amikor látjuk azokat a problémákat és bűnöket, amik a 16 évből ránk maradtak, mondhatjuk itt a vízgazdálkodástól kezdve a korrupción át bármelyik ügyet, tehát nem egyszerű azért, de szükség lenne erre, az biztos.
5: Van itt egyáltalán látnivaló? Vagy most már szokjuk meg, hogy ez így fog menni?
7: Az a gyanúm, hogy meg kellene szokni, hogy így fog menni, és egyáltalán nem örülök ennek.
5: Meg kellene szokni.
7: Igen, mert nem nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy kilépnek ebből a szerepből. Mind az ellenzék, mind a kormánypártok, mert hogy ez az attitűd, ez a kampányban nagyon, nagyon fontos volt. Az az izzás, amit vitt Magyar Péter, az az izzás 3.300.000 ember szavazatát eredményezte. A parlamentben még az első szerintem 80-90 napban, de mondjuk az egyszerűség kedvéért, hogy az első 100 napban, az emberek nagyon szerették ezt hallgatni, vagy eleinte nagyon szerették. Tehát a választók közönsége azt kapta, amire befizetett. Csak az emberekben van szerintem egy olyan fajta várakozás, hogy oké, akkor ez megvolt, akkor most adjuk meg a méltóságát ennek a háznak.
5: És van ilyen várakozás?
7: Van. Lehet, hogy csak mindenki a saját környezetéből indul ki. Az én környezetemben van ilyen várakozás. Az én környezetemben egy kicsit elfedi a valódi eredményeket az, hogy ez az adok-kapok, ami itt most zajlik a parlamentben minden nap. Ennek a rítusa, ez kezd megszokottá válni. Ezért mondtam azt, hogy nehezen tudom elképzelni, hogy lejönnek erről a trackről, vagy erről a vágányról, hogy inkább olyan szavakat használjak, amik a koromhoz és méltóságomhoz jobban illenek. Szóval, hogy az a bajom ezzel az egésszel, hogy minden stílushoz lehet alkalmazkodni, de az, hogyha a szélső jobb férgezik, az nekem nem különösebben meglepő, és azt mondom, hogy nem szeretem, de amit gondolok róluk, ahhoz ez passzol. Magyar Péterhez szerintem már nem passzol, és hogyha általános követelmény lesz, hogy az a rítus, hogy minden egyes parlamenti ülésen van egy két és fél óra, ami azzal folyik, hogy korbácsolják, verbálisan korbácsolják egymást a képviselők, akkor az embereknek mérhetetlenül elegük lesz ebből. Tehát jó dolog a cirkuszt nézni egy darabig, de politikai hasznot szerintem nem szül eleget, mert azt a látszatot kelti, hogy ezzel töltik az időt, miközben nem ezzel töltik az időt. És igazából nekünk is is inkább arról kéne beszélni, hogy baromi fontos, hogy a katát újra reszelik, és lesz majd belőle megint egy használható adózási forma. Baromi fontos nekem közérzetileg, egyáltalán nem fontos, de az én közérzetemet rendkívül megjavítja az, hogy nem vármegyézünk, és nem úszunk vissza. Tehát, hogy Eszterházy Péter most egy kicsit nyújtózkodik a koporsójában, és jól érzi magát, ezek nekem mind fontosak. Sokkal fontosabbak, mint hogy férgezik, vagy nem férgezik Torockai László.
8: Szerintem az egészben az volt a legérdekesebb. Egyébként az előttem szólókkal egyetértek. Szerintem se lehetem úgy jogi keretek közé szorítani a politikai kultúrát, szóval szerintem az egy nem jó irány, vagy lehet, hogy korábban sokan így gondolták, hogy az a helyes, hogyha a jog korlátozza a politikát valamilyen módon, de ezt látjuk, hogy ez ugye nem működött és nem működik, és szerintem a modern politika tudományban alapvetően azért ez egy eléggé hát erős vonal, akik ezt képviselik, hogy ezt nem lehet csinálni. Szóval a példamutatás, a kultúrateremtés abszolút szerintem sokkal fontosabb. De ami itt szerintem igazán érdekes ebben az az, hogy mi is történt. Tehát az történt, hogy Magyar Péter ki tudta hozni a sodrából Torockai Lászlót. Szóval Torockai László elvesztette az önuralmát. És ez szerintem egy sokkal érdekesebb és sokkal fontosabb aspektus, mert ő ilyet nem nagyon szokott csinálni. Szerintem igen. Tehát, hogyha valaki
9: meg... tervezettség?
8: Nem látom, ezt egyáltalán nem látom tervezetnek, szóval a téma is, amiről ők beszélgettek, vagy hát beszélgettek, amiről szólt a vita, az egyáltalán nem egy tervezet volt, az a miniszterelnök egy retorikai, nem tudom, eszköz használt, és így vezette végig a saját érvelését, és ez nagyon-nagyon mélyen érintette a szélső jobb oldalnak a vezetőjét tulajdonképpen, aki elveszette az önuralmát, és egy nagyon dühös felszólás, tehát, hogy leült, levette a mikrofonját, lecsapta az asztalra, szóval a gesztusai és a viselkedése abszolút erre után. Szóval szerintem sokkal érdekesebb ez, hogy igenis kizökkenthető Torockai László, és igenis valamire rá tud tapintani a miniszterelnök, és akármennyire is ez nem feltétlenül tűnik jónak, vagy illendőnek, vagy helyesnek, de mégiscsak valahol szerintem igenis feladat az ország miniszterelnökének az, hogy rávilágítson mondjuk a szélső jobb oldalnak a hát vélt vagy valós hibáira, azokra a problémákra, amik őket körüllengik, és ezt szemmel láthatóan érzékenyen érintette őket. Úgyhogy én erre hívnám föl igazából a nézőknek a figyelmét, hogy ezeket érdemes figyelni az ilyen parlamenti közvetítésbe, nem pedig azt, hogy milyen szócsaták vannak.
5: Akkor beszéljünk konkrétumokról, vagy van még esetleg hozzáfűzni valamit?
6: Még ahhoz esetleg rá tudnék csatlakozni gyorsan, hogy miközben ugye folyik ez az abszolút parlament, ez az abszolút színház gyakorlatilag, amit elmondtatok gyakorlatilag mind a ketten, és szerintem is ez nagyon fontos, hogy ugye ez van gyakorlatilag a választópolgároknak felkínálva, mint mai politikai menü gyakorlatilag. Közben viszont ugye most is arról beszélünk, hogy a miniszterelnök állított valamit Torockai Lászlóról, nem tudjuk, hogy ez tényszerű volt-e, vagy egy hallomás, vagy mennyire megalapozható jogi értelemben. És ez azt gondolom, hogy nagyon szépen szimbolizálja azt az érzületet, amiben kicsit az egész ország, az egész társadalom benne van, tiszás, fideszes választók egyaránt, hogy szeretnénk jogi értelemben valamilyen bizonyosságot kapni az elmúlt rendszernek az ügyeiről, végre nem csak politikai narratívaként állításokat megfogalmazva, hanem jogi érvénnyel bíró döntéseket szeretnénk ugye hallani, és sajnos elindult az a benyomás gyakorlatilag, hogy a felszínen megvan ez a politikai színház, és mögötte viszont nem látjuk, vagy nem érezzük azt, hogy akár kellő gyorsasággal mennének előre azok a jogi elszámoltatási ügyek, amikről ugye a korábbi hetekben beszéltünk itt a vagyonvisszaszerzési hivatal kapcsán és a kinevezések tekintetében. Tehát ez egy nagyon vékony ég, és az a baj, hogy már igazából bennem elég sok kérdőjel felmerült ezzel az egész folyamattal kapcsolatosan most az elmúlt napokban, és nem vagyok nyugodt ennek kapcsolatában.
7: Ez két külön dolog, de két fontos dolog. Annyit szeretnék még hozzátenni az egészhez, hogy egyrészt van egy iszonyú várakozás az emberekben a tekintetben, hogy történjen már végre valami, mert hogy azért gyűltünk itt össze, hölgyeim és uraim, hogy végre azokat, akik megérdemlik, azoktól el legyen véve az, amit összeloptak, egyes pont, kettes pont, bűnhődjenek meg érte, meg lehet fordítani tetszés szerint, hogy kinek mi az egyes meg a kettes. De ez az egyik, amit most behoztál, hogy minél nagyobb a csinadratta az Abszolút Színházban, annál inkább szítódik föl az érdeklődés, hogy de mi van ezekkel az ügyekkel, azok helyett van ez az egész buli. Ez az egyik, a másik pedig, hogy valódi ügyek történnek, nekem ez egyébként nagyobb aggályom, mert mindegy, tehát, hogy én a nagyon fontosnak tartom, hogy végre foglalják le a lopott vagyont, zárolják, ne lehessen elmismásolni, kivinni, nem tudom én micsoda, de emellett én elismerem, hogy közben rengeteg dolog történik, viszont szerintem ez a színház elfedi, mert hogy az jön le, hogy kiborult a Torockai, hát bocsánat, de ki nem tesz arra, hogy mi történik a Torockaival?
8: Hát szerintem kifejezetten sok embert érdekel, hiszen ugye a Mi Hazánk az nem egy gyenge
7: gyerekek
8: párt.
7: A Katához képest ezt komolyan mondjátok? Mert én szerintem hát, az fontos.
5: Katalin, igen, de ha ránézünk bármelyik nagyobb platformra most az interneten, ők is a Torockai balhéval adják el
7: minden
5: a mai
7: ember
5: parlamenti
7: mindig a balhét
5: történéseket.
7: Nézni.
8: Hát igen, de hogy végsősoron valahol...
5: Mégis ez hozza a kattintás számot, ez hozza valószínűleg a nézettséget, mert a Kata ügyében is még csak alakulgatnak a dolgok. A vagyonvisszaszerzés ügyében még alakulgatnak a dolgok. Nem tudnak olyan ügyeket felmutatni, aminek már a végére jártak, amire pontot lehet tenni, vagy felkiáltó jelet.
8: Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy azért a kormányzás az egy hosszú folyamat. Ez egy hosszú,
7: igen.
8: Ugye a kormányzás az kemény deszkák átfúrása, fokozatos, lassú átfúrása. Az nem úgy működik, hogy akkor egyik pillanatra a másikra valaki megszerzi a hatalmat, és akkor hirtelen minden jobb lesz. Ez nyilván nem így van. És az a helyzet...
5: Orbán Viktorék is azt mondták talán 16 év után, hogy most tartunk az út felénél.
8: Igen,
5: egy hosszú folyamat.
8: Igen, nyilván azt hiszem, hogy itt egy másik fajta érvelés van, de hogy én azt gondolom, hogy, hogy nagyon, igen, valóban nagyon sok az elvárás, és nagyon magasak az elvárások a Tisza kormánnyal szemben. Nekem is nagyon magasak az elvárásaim. A vagyonvisszaszerzéssel kapcsolatban is nagyon magasak az elvárásaim. Ugyanakkor szerintem igenis türelmesnek kell lenni. Szóval az a helyzet, hogy nem olyan egyszerű tehát leváltani 16 év után egy teljes nem tudom, minisztériumi struktúrát, új embereket találni, visszacsábítani azokat a szakértőket, akik elmentek. Szóval, hogy azt nem szabad elfelejteni, hogy a Fidesz kormányzása az olyannyira a toldozgatáson és foldozgatáson volt már, hogy tényleg nem hagytak maguk után semmit. Szóval, hogy tényleg egy összeomló államot kell jelen pillanatban kormányozni, és ehhez bizony idő kell.
7: Hát teljesen egyetértek. Tehát, ne engem győzz meg erről. Ez így van, ahogy mondod.
8: Hát igen, csak hogyha az elvárás, tehát nyilván ez egy elvárásmenedzsment, amiről
9: ez egy kulszó, így van.
8: Igen, amiről itt beszélünk, szóval, hogy menedzseljük tulajdonképpen az elvárásokat, és az embereknek nyilván ők gyors.
5: De Magyar Péterik pumpálták fel ezeket az elvárásokat. Az
8: de ez így is, de ez nagyon helyes.
5: Ez most a dolguk.
7: Ezzel szemben állítom én azt, hogy kontraproduktív, hogyha megy ez a tűzijáték minden egyes alkalommal a parlamentben, és a tűzijáték azt a gondolatot ébreszti föl a nézőkben, hogy jó, jó, de mi van már, mikor viszik már el a Rogánt?
8: Én ezt pont fordítva látom, szóval én pont azt látom, hogy a tűzijátéknak az a funkciója, igen, hogy az emberek ezzel tudjanak foglalkozni, mert hogy nyilvánvalóan, de hát ez egy, szerintem egy teljesen bevallott dolog.
7: De azért ennyire nem hülyék az emberek szerintem.
8: De hát ez nem az emberi hülyék, tehát ez egyáltalán nem csak arról van szó, hogy az emberek hülyék lennének, hanem arról van szó, hogy nyilván ez időbe telik, és amíg ez az idő van,
7: addig is legyen valami.
8: Hát addig is kell történnie valaminek, és szerintem egyébként kifejezetten sok minden történik, és sok mindent csinált, és a sok pénzt visszaszerzett már most is.
7: Hát persze.
8: De nyilván a nagy eredményeknek a megérkezése az azért azt szerintem egy ilyen másfél-két éven belül várható majd, amikor például a vagyonvisszaszerzési hivatal föláll.
9: Vagy 6 év.
10: Nem hagyjuk!
11: Kezdésnek a szombati tüntetés házigazdája éles bírálattal illette a közmédiában történt elbocsájtásokat és a vagyonvisszaszerzést.
10: Mert nem fogadhatjuk el, hogy egy újságírót vagy bárkit politikai okokból elhallgattassanak, állásából kirúgjanak, vád vagy bizonyíték nélkül börtönbe zárassanak.
11: Később a rutinos és ismert szónokok következtek. Huth Gergely, több tisztás politikust, illetve az MVVH élére frissen kinevezett Unger Annát is tűz alá vette.
10: Vérgőzt, hörgő, gyűlölettől fűtött helyettese Ruf Bálint törvényjavaslatot készít. Arról,
12: hogy akkor is el lehet venni az előző kormánynak dolgozó emberek vagyonát, ha az nem bűncselekményből származik.
11: Arra célozhatott, hogy a miniszterelnök korábban bejelentette, dolgoznak egy olyan törvényen, amely lehetővé teszi a bűncselekményből származó vagyon elvételét akkor is, ha a tulajdonos maga nem követett el bűncselekményt. A nélkület közös éneklés után Abraham Robert szintén szenvedélyes beszédet mondott, ugyanakkor megfogalmazott kritikát a szervezők felé, alázatosabb hozzáállást javasolva.
13: Azt gondolom, hogy ez nem az ünnep ideje. Azt gondolom, hogy a nemzetem megszállás alatt, a hitem támadás alatt van.
14: Csak haladjunk fel a jobbra!
11: A rendezvény nem csak egyszerű tüntetés volt, a részvevők a beszédek után táncos mulatsággal és körtánccal zárták az estét.
7: De miért szírtatoztok?
5: A béke szent szelleme, mint hallhattuk. Lehet, hogy ez a működő szeretetország, ez annak szól, hogy mi legalább egymást szeressük, aztán a másik oldallal meg majd valahogy elboldogulunk.
7: Szerintem ez teljesen rendben van. Tehát, hogy okay. miért ne tüntethetnének, és miért nem mondhatnák el, hogy persze. Nekik mi nem tetszik. És nem is vártam el, hogy nekik bármi is tessen az, abból, ami mostanáig történt. És egyébként meg, hogy mondjam, egy kicsit megmosolyogtató volt az a csokor, amit most láttunk, de nem azért, mert erőszakosan az ilyen bárgyúbb részletek voltak egymásra halmozva, hanem mert azt hiszem, hogy ez most ilyen tudott lenni. Aztán majd, hogyha lesz komolyabb muníció, az nem tudom én, tarisznyájukba, akkor majd előhozakodnak vele. De Ábrahám, mint szónok, az nem feltétlenül meggyőző. Illetve lehet, hogy azt a tömeget meggyőzi, akik ott előfordultak.
5: Meggyőző, csak talán nem hiteles.
7: Hát az se. Szóval én nekem ezzel nincsen problémám, szerintem senkinek sincs vele problémája.
5: Nem ez a kérdés persze, hanem hogy...
7: Nem buktat kormányt egyelőre ez
5: a... Mi a cél? Én ezt nem találtam meg.
7: Mi a cél? Az, hogy összeálljanak, mint két kicsi legó.
5: De Orbán nélkül... Bede Zsoltal nélküle.
7: Nem mertek még zászlót bontani a tekintetben, vagy Orbán nélkül. Azért Orbán az egy karizmatikus figura, és ameddig nem nyilvánította ki igazán, hogy mi a következő évtizednek a programja, és hogy ő kicsoda, és kikkel lesz kicsoda. Tehát erre nem kaptak még meg iránymutatást, szerintem nem csak én nem figyeltem, és ugye ti se tudjátok, hogy nem. Mit akar Orbán, viszont ők még nem érzik azt, hogy mit akar Orbán, mellőzni nem merik, már ilyen zsenge fűszálak, mint ami a Ferenc Orsolya és a Navracsics már kibújtak a földből, de éppen csak, hogy így körbe szimatolnak. És
5: ők
7: még...
5: is Orbánnal képzelik el a jövőt.
7: Ja, hát persze, igen.
5: Hát ezt mondja.
7: Igen. Jó, én is Orbánnal képzelem el a jövőt.
5: Milyen értelem?
7: Hát, hogy nagyon kedves, hogy az embernek van egy ellenzéki, karizmatikus ellenzéki vezetője, ez egy országnak úgy kell, mint egy falat kenyér, nem?
6: Hát igen, csak legyen az annyira hiteles, hogy ne legyen egy olyan üvegplafon a tetején, ami által bezárja azt a szavazóbázist, aki őt támogatja.
5: Most egyébként... a fizet Fideszért aggódsz, jól hallom?
6: Egy picit igen, de ezen áttételesen gyakorlatilag az ország egészéért. Egyetértek sok mindenben azzal, amit elmondtál.
7: És amiért
6: Katalin.
7: Orbánt illeti vicceltem.
6: Tehát, nyilván nekem és fel is dobta egyébként az esténket.
7: Nem, csak inkább tisztázom, mert persze. Nem mindenki, már késő van, és nem biztos, hogy az iróniát mindenki érti, és sem biztos, hogy jól mondtam el. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy akármennyit hibázhat egy darabig, akármennyit hibázhat a Tisza, mint politikai tábor, és a Magyar Péter, mint miniszterelnök, leszette a nyakunkról Orbán Viktort és csapatát, és én szerintem nagyon-nagyon sokáig mindenféléket én személy szerint el fogok nézni, és megpróbálom a jó emiatt. Oldaláról. Igen, emiatt. Nagyon sok volt ez a 16 év.
6: Igen, és ebben én igazat is adok egyébként neked, de mellé kell szerintem azt is tenni egyébként, hogy a Tisza kormánynak és Magyar Péternek is szüksége van egyébként a versenyhelyzetre, és Orbán Viktor ellenzéki jelenléte ezt a versenyhelyzetet szerintem meggátolja. azáltal, hogy ő egyszerűen már leírta magát a magyar választók hatalmas többségénél. Tehát ezért lenne nagyon fontos igazából, hogy egy olyan jellegű jobboldali, vagy hát mindegy, ezeket az oldalakat most már hagyjuk, de hogy egy olyan jellegű nem tiszás alternatíva felmerüljön a politikai palettán, amely több legitimációval rendelkezik, még akkor is, ha zöldmezős beruházásként indul el. Azzal egyetértek egyébként, hogy Orbán Viktornak szerintem most igazából stratégiai mélységű gondolata nincsen, azon kívül, hogy az AfD győzelmének ugye most itt egy picit örült a Twitteren, de nincs ilyen jellegű mélyreható gondolata. Viszont abban a táborban, amelynek ő volt, vagy ő még mindig a vezetője, nagyon várják ezt a fajta iránymutatást. Ez szerintem nem fog megérkezni. Orbán Viktor ebben a tekintetben úgymond visszavonult, és nekem az a meglátásom, vagy az a feltevésem, hogy az a szereplő...
5: Visszavonult?
6: Szerintem...
5: Köcsére a dublőrét küldi?
6: Hát ezt majd meglátjuk. Attól függ, hogy ott milyen mélységű gondolatokat fog tudni megfogalmazni egyébként. Én most jelenleg azt látom, hogy nem mutat gondolatiságban irányt, pedig neki ez volt az igazi szerepe.
7: Nem, az tök megdöbbentő volt, szerintem ti is hiányoltátok, hogy amikor megjelent Erdélybe a szokásos, és az volt az első ilyen veszteség utáni megjelenése, hogy az ember azt várta, hogy lesz ott 3-4 izmos mondat, tök mindegy, hogy arról, hogy miért kapta ki, vagy hogy mi lesz a jövő, de legfőképpen az, hogy mit akar magával, és mit akar a táborával, a 2,5 millióan majdnem voltak még akkor.
6: Igen.
7: És hogy erre nézve semmi, hát valami hihetetlen olcsó közhelytömeget lötyögtetett ott, nem?
8: Én ezzel egyetértek. Azt hiszem, ami tök jól látszik ezekben a tüntetésekben, vagy megmozdulásokban, hogy a Fidesz megújításából ugye alapvetően a Fidesz marad ki. Szóval, hogy a Fidesz egyszerűen nem vesz részt ezekben, tehát ráhagyja tulajdonképpen az influencereire, az új ilyen médiákra, a mindenféle újságíróira azt, hogy akkor valahogy tartsák egyben a tábort. Szerintem egyébként nagyon helyesen teszi az, aki ellenzéket akar építeni, hogy ilyen eseményeket szervez. Nyilván azt is meg tudjuk ezekből tanulni, hogy nem lehet más a tüntetés, szóval, hogy ezek a tüntetések, ezek pont ugyanazokat a mintákat viszik, mint az elmúlt 30 évben bármi, ugye a nem hagyjuk rigmus, illetve
7: hát
8: az, hogy...
7: Hát ez most rá is játszott.
8: Igen, hát igen, de hogy szerintem nem rájátszanak, hanem hogy ezt tényleg használjuk. Tehát én azt gondolom, hogy ez
7: komoly.
8: Igen, hogy ez van. Hogy ez egy
6: nem félünket is, igen, nem félünk, mondták a nyáron, és hát az is most gondolná az ember, hogy irónia esetleg, de...
7: Én azt hittem, váltig.
8: Hát igen,
6: majd jön a... Komolyan gondolták.
8: Jön majd a sajtószabadság, jön majd egy csomó ilyen...
5: Beszélnek.
8: Nem, a nyilván, saját táborokhoz, így van, azokhoz beszélnek, akik eddig ezeket nem hallották. Uh-huh. Tehát pontosan azok ahhoz a táborhoz beszélnek, akik ezeket a rigmusokat még nem nagyon ismerik, mert ugye nem tüntettek alapvetően, hiszen ők még a kormány mellett voltak az elmúlt 16 évben. Úgyhogy ezek ellőhető, újra ellőhető ilyen rigmusok. És szerintem ez fontos, és ezt meg kell értenünk, hogy a társadalmunk az megkettőződött nagyon durván az elmúlt 16 évben, és most ennek, hát ez az eredménye.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: A magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomátától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólította az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot.
2: Orbán Anita külügyminiszter szerint ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását.
1: Köszönöm szépen a külügyminiszter asszonynak!
2: Magyar Péter hangsúlyozta, a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi. Az orosz külügyminisztérium szóvivője kemény és fájdalmas válaszlépést ígért.
3: Na hát Orbán Anitától vagyunk páran, akik már nagyon vártuk, hogy az Oroszország politikánk hogyan fog alakulni. Mégiscsak egy Oroszország specialistával van dolgunk, de erről egyébként a Tisza kormánytól megválasztása óta közvetlenül még sokat nem hallottunk. Itt az első lépés, hogyan értékeled ezt?
4: Vissza az európai fősodorba ennek a lépésnek az az üzenete, hiszen Európában Magyarország volt az egyetlen, amelyik békén hagyta az egyébként diplomáciai fedésben itt lévő hírszerzőket, és nem bántotta akkor, amikor egyébként a külügyminisztériumban kutakodtak az informatikai rendszerben.
3: Rácz András arra beszélt, hogy maguk az oroszok voltak megdöbbenve, amikor a külügy bizonyos intézményeit közvetlenül melléjük költöztették, mintha direkt akarták volna kinyitni előttük az ajtót.
4: Na hát a magyar közvélemény is meg volt döbbenve, de Szijjártó Péter kedves hangvételű beszélgetései azért az egész ország számára nyilvánvalóvá tették, hogy Oroszországot nem megbántjuk, a diplomatákat nem megrójuk vagy hazaküldjük, hanem őket nagyon szeretjük, mert egy téves propaganda mondat alapján ez a béke záloga. Nem, azokat a diplomatákat, akik fedésben itt van, és sok helyütt vannak, félreértés ne essék. Tehát ez nem ritka. De akik törvényellenes és szabályellenes módon működnek, azokat haza kell küldeni. Megjegyzem, nyilvánvalóan arra kell számítani, az oroszok azt mondták, hogy kemények lesznek, mint a vidia, hogy magyar diplomatákat is haza fognak küldeni. Ez általában így szokott lenni a kölcsönösség elve alapján.
3: Esélyesen megspórolják a Tisza kormánynak az Orbán.
4: Így van, Orbán Anitának könnyebb dolga lesz, mert azokat a diplomatákat, akik az elmúlt esztendőkben azt a szolgálatot teljesítették, egyébként is vissza kellene hívni.
5: Bocsáss meg, azért muszáj megemlíteni azt, hogy ez a kiutasítások történetében Magyarország eddig fehér holló volt. A ukrajnai agresszió kitörése óta, ha olvastam ma egy összeállítást erről, 600 diplomatát utasítottak ki Nyugat-Európából és Észak-Amerikából. 600-at. Tehát, és Magyarországról a szem csak egyet. Azt is valami nem ebben kapcsolatos ügyekkel. Tehát éppen itt volt az ideje, hogy a magyar kormány meghúzza a vonalat, hogy eddig és ne tovább. Ennek jelképes, szimbolikus jelentősége van. Ahogy Feri mondta, ezzel bizonyítottuk, tanúságot tettünk a nyugat-európai orientáció az Európai Unió mellett, és ez nagyon helyes.
3: Ahogyan ezt idézte egyébként György is az egyenes beszédben, oknyomozó újságírók arról írtak, hogy 47 itt szolgáló diplomatából 15-öt azonosítottak eddig hírszerzőként, csak azok az információk jönnek itt szóba, amihez mondjuk a nyilvánosságban dolgozók hozzáférnek. Ez ugye nem 10 embert utasítottak össze, akkor minimum 5, akiről azt gondolják a magyar oknyomozók, vagy magyarországi oknyomozók, hogy szintén hírszerzéssel foglalkoznak, még itt van. Pannyi Szabolcs újra közzétette egy nemrégiben készített, talán 2 éves interjúját Katrány Ferenccel arról, hogy milyen okai lehetnek annak, hogyha egy bizonyítottan vagy sejtetten, fedetten kémként dolgozó diplomatát nem utasítanak ki, például, hogy beszervezik, átfordítják, kettős ügynökként használják. Mennyire az esély, hogy hasznosak lehetnek még ezek az orosz diplomaták egy fordulat után a magyar külpolitikában.
6: Mármint, hogy Magyarországon beállt fordulat után, vagy az orosz
3: magyar, után? Hát az orosz fordulat, hát arra vártunk.
6: Hát erre nagyjából az éróhoz konvergál az esély, pontosan azért, mert ugye az egy olyan hihetetlen egység az oroszoké, és egy olyan, hát finoman szó, és a demokráciától messze eső működésű ország, hogy sokkal nagyobb erővel bír, sokkal nagyobb ráhatás van, és még valami, ez a kicsi ország olyan nagy extrát nem tud ajánlani egy orosz ügynöknek, akire egyfelől rájönnek arra, hogy már nem oda dolgozik. Hát emlékszünk rá, hogy az olyan novicsokos esernyő az Londonban is elér, tehát hogy azért nem nagyon tartom valószínűleg. Viszont egy fontos dolgot azért tényleg muszáj, minden szerintem nagyon fontos dolog elhangzott, de és az is, amit most mondani fogok, csak húzzuk alá még egyszer. Szóval azért ez a Big Fan nyelv minden szakmának megvan, ugye itt most azt mondták, hogy a bécsi egyezményben leírtaknak, mert nem megfelelően végezték a tevékenységüket. Ugye szokták mondani, hogy ahogy a minden nyelv, vagy minden szakmában rendőröknél, és nem tudom, amelyik ilyen humorista mondta azt, hogy minden viccet el lehet rondani, hogyha rendőrben, hogy két állampolgár utazik a vonaton. Tehát, hogy minden ilyen szakmának megvan a maga sajátossága, ez azt jelenti ebben a konkrét esetben, hogy kém, az esetek 99,9%, hogy ezek kémkedtek Oroszország javára ellenünk, és ami a legrosszabb, vagy a legvalószínűbb, hogy a legrosszabb, hogy rajtunk keresztül legalább a környező országok, de nagy valószínűség az Unió, és még valamit ne felejtsünk el, NATO tagállamként szintén. Tehát ez egy iszonyatos biztonsági kockázat volt Magyarországon, amit te is említettél, hogy oda költöztették a külügy bizonyos intézményét a nagykövetség mellé, az, hogy úgy járkáltak be a külügy szervereire az oroszok mindenféle probléma nélkül, hogy az tényleg párját ritkította, ez nem csak az Európa, nem csak Magyarországnak, hanem az Európai Unió, akár a NATO-nak is biztonsági veszélyt jelentett. És én azt gondolom, elnézést, ilyen késő jól, egy ilyen nagy nézettségű televízió, ilyen csúnyán fog fogalmazni, de a magyar kormány részéről ez egy nagyon tökös dolog volt. Tehát ez egy bátor kiállás volt, és megelemelem, tehát tudok megfogalmazni kritikát a Tisza kormánnyal szemben, de ez egy nagyon jól előkészített, szerintem most sokan felteszik a kérdést, hogy miért csak most, és miért nem korábban. Ez most érett meg nagy valószínűséggel annyi bizonyítékkal, mert azért ugye ilyenkor a háttérben nagy valószínűséggel a szövetségeseknek meg ide-oda bemutatják, hogy mi az oka ennek. Úgyhogy én szerintem ez
3: a megrólak ezért a kifejezésért, ne legyünk szexisták, ez egy rendkívül begyes húzás volt a kormány részéről, de hogy a hülyeségekért is egy kicsit túltegyem magam, bár ez mindig nehezemre esik, akkor még egy kicsit hagy forduljak Juhász Ferenchez. Itt ugye felmerül, ugye megy a fenyegetőzés az orosz külügy részéről, ennek nem tudjuk mi a tartalma, de mondjuk ennél jóval több tartalma van például Nagy-Britanniával szemben, ahol mindenféle tenger alatt járó műveleteket és ilyesmiket lepleznek le, amikor Anglia mondjuk kiáll az ukránok mellett. Van-e annak reális esélye, hogy például Magyarország energiabiztonságát veszélyezteti, hogyha szembe helyezkedünk az oroszokkal? Ugye automatikusan adja magát az ötlet, hogy vajon elzárják-e a gázcsapot meg az olajcsapot?
4: Szerintem nincs, mert ezt el tudják választani az államok. Azt kell tudni, hogy minden ország igyekszik hírt szerezni. Minden országnak a külképviseletén vannak olyan emberek, akiknek az a dolga, hogy például a kokáért készítsenek háttérelemzést arra vonatkozóan, hogy mi történt most Németországban a tartományi választáson. Ez a legális hírszerzés, amelyet egyébként haza továbbítanak, és itthon a politikában hasznosítják. Az illegális az, amelyet már különböző helyi törvények tiltanak, és mégis olyan eszközöket, olyan módszereket használnak, amelyek elfogadhatatlanok. Na, ezeket tiltják ki. De a nemzetközi gyakorlatban ez idáig a viszonosság volt az uralkodó és a döntő, nevezetesen a 44 orosz diplomatából most negyedét lényegében elküldték. Én azt gondolom, hogy a 12 magyar diplomatából fognak hazaküldeni néhányat.
7: A rendőrség ismételten megszüntette az eljárást. A magyar bírósági végrehajtói kart érintő hűtlen kezelés gyanújával folytatott nyomozásban. A HVG arról ír, hogy a végrehajtói kar a saját cégein keresztül 2021 őszén két ingatlanától is megszabadult, méghozzá úgy, hogy ezzel jelentős vagyonvesztést idézett elő. A cég szerint akár 384 millió forint vagyonvesztés is keletkezhetett. Az egyik ingatlan vevője egy olyan cég, amelynek tulajdonosa a mai napig Rogán Antal akkori miniszter kabinetfőnöke. A rendőrség szerint azonban a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg, hogy bűncselekmény történt-e. Az ügyben már a második nyomozást szüntetik meg.
3: Mi lehet itt a gond? Mi történik, hogyha sorra tárják fel a látszólagos visszaéléseket dokumentumokkal, mindennel az oknyomozók, akkor miért akad el a rendőrség? Ennyire le van papírozva minden? Lehetséges ennyire kifehéríteni valamit, ami másoknak visszaélésnek tűnik?
4: A számonkérés és vagyon visszaszerzés tárgykörében ez az én egyik legnagyobb agályom, hogy tudnék, nem tudom, hogy melyik rendőrség szüntette meg, milyen ügyészi felügyelet mellett, és mikor ezeket az eljárásokat. Nyilvánvalóan, ha már másodszor is megszünteti, akkor nagy valószínűséggel nem áll számára elég bizonyíték rendelkezésre, vagy az a bizonyíték, ami ott van, az pedig nem olyan értékű súlyú, hát ez Gábor jobban tudja, ami alapján vádat tudna emelni. Én nekem, és most nagyon jó hiszemű akarok lenni, és nagyon optimista a tekintetben, hogy ha már a mostani rendőrség, a mostani rendőrségi vezetéssel is úgy gondolta, hogy ezt az ügyet adakta kell tenni, és az ügy nem ügy, akkor hajlamos vagyok elfogadni, hogy valamit szabályszerűen csináltak.
3: Gábor, szakértsd meg, kérlek.
6: Nagyon nehéz a helyzet, mert most találok egy kulisszatitkot, egy nagyon kedves régi ügyvéd barátommal beszélgetünk egyszer, hogy hasonló korúak a gyerekeink, és akkor még 10 éves vagy 8 évesek voltak, hogy ki milyen, gyerekeink milyen szuperképességet szeretett repülni, tudunk meg átlátni a falon, meg nem tudom, és akkor elgondolkodott ez a barátom, és azt mondta, hogy én azt a szuperképességet szeretném, hogy lássam előre egy ügyből, hogy abból lesz valami, vagy nem. Ez tényleg sajnos nem lehet előre, sima egyszerű ügyeknél sem tudni, és azért ezek általában van, és most ez egy ilyen, még akkor is, ha Rogán Antal levével összevetve lehet, hogy lesz olyan néző, aki engem kinevet, de ezek úgynevezett intellektuális bűncselekmények, és emiatt egy kicsikét komplexebbek, a bizonyítás is komplexebb, és nem a nyomozóhatóság védelmében mondom, de azért úgy, amikor egy olyan társaság követel bűncselekményt, függetlenül attól a konkrét esettől, úgy általában mondom, akiknek egyébként az a lehetőségük is megvan, hogy a jogszabályokat is magukra hajlítsák, meg az eljárási rendet is, ott még inkább elnehezedik a bizonyítás. Ez most nem a konkrét eset, nem tudom, hogy ebben a konkrét esetben mi történt, de én azt azért sejtem a mai helyzetben, hogy nem a rendőrség megfelelési kényszere volt, hanem amit a Ferenc az előbb mondott, hogy nagy valószínűséggel a gyanúsításhoz sem elegendő, mert ugye, ha jól tudom, nem volt gyanúsítás. Tehát az alapos gyanú megvolt ahhoz, hogy elinduljon az eljárás, de ahhoz már nem volt elegendő megfelelő számú és súlyú bizonyíték, hogy gyanúsítottakat lehessen ebben az ügyben találni. Úgyhogy én szerintem ez értem a kérdést, hogy amikor mi úgy látjuk, hogy visszaélésszerű, meg mindannyian azt gondoljuk, hogy...
3: Én elhiszem neked.
6: De az más, az amit bizonyítani lehet egy bíró, az egy sajnos az egy másik történet. De
5: ugyanakkor van az emberek közében egy borzasztó nagy elégedetlenség, egy felháborodás a végrehajtókkal kapcsolatban, hiszen számos olyan eset került napvilágra, amikor tényleg lehetett látni, hogy egy nincstelen embereket forgatnak ki az utolsó vagyontárgyukból, és szerintem nem csak mi nem értjük, Gábor érti, én biztos, hogy nem értjük, hogy nem lehet ezeken fogást találni. Tehát hogy a Charles Wöllner ügy hány éve már? 6 éve?
6: Annyi.
5: 6 éve, és még semmi nem történt.
3: Tehát ez mint ügy zajlik, de azért az ő tevékenység...
5: De nem zajlik. Hát ha 6 év alatt nem jutottak el, legalább egy első fokig nem jutottak el egy első fokig.
3: Igen. Akkor nem zajlik, csak morajlik.
5: Hát morajlik, vagy maszatolás folyik, nem tudom én mi. De azt gondolom, és ebben biztos nem vagyok egyedül, hogy ez felháborító. És itt lehet a rendőrségre mutogatni, lehet az ügyészségre mutogatni, és senki nem mutogat már azokra, akik az egészet előidézték, akik a börtönből vagy házi őrizetből évi 100 millió forintokat keresnek.
3: Na, akkor tegyük is hozzá gyorsan a részleteket, mert hogy múlt heti hír volt, hogy Sádl György felesége felfüggesztett végrehajtóként is 105 millió forintot keresett tavaly, és nem csak Sádl Györgyöt, hanem a nejét, aki szintén önálló bírósági végrehajtó is, felfüggesztették, de ennek ellenére a nevük alatt működő iroda az továbbra is él és virul, és hát ez a 105 millió forintos profit, ez nem semmi, de még a nyáron jött ki a hír, hogy Sádl György édesanyjának felszámoló cégei 160 milliós bevételt termeltek az előző évben. Sádl György édesanyja ugyanis egyébként nem nagyon máshogy, mint Kósa Lajos nyugdíjas egykor óvónő édesanyja.
6: Nem Stróman az
3: közel a nyugdíjkorhatárhoz belevágott a végrehajtó szakmába, és hirtelen lett neki kettő cége is, amelyek ennél is, az említettnél is többet, 160 millió forintos bevételt értek el egyetlen év alatt. És akkor itt most megint odaérünk el, hogy jogállamisági logika alapján senkinek nem lenne jó, hogyha lenne népítélet, meg istenítélet, meg rögtönítélő bíróság, de morális felháborodás az azért ezen mégiscsak valamilyen formában van, vagy lehet?
6: Abszolút, és persze, hogy is mondjam, ez indokolt, és engem is mélységesen felháborít az is, ahogyan bizonyos esetekben végrehajtók eljárnak adósokkal szemben, az is, hogy Sádl György, még amikor előzetben, vagy pontosabban letartóztatásban, akkor is 100 milliós nagyságrendben keresett, az ahogy az egész működött. Ugye ez egy büntető eljárás most folyamatban van, a kiválasztás, ugye a végrehajtói kamarát felügyelő miniszter is emiatt ugye vádlott a Völner pár. Én ezt abszolút értem, de a probléma nem itt van, hogy most ez történik, ez abban van a probléma, amitől ez kialakult. Mert az, ami most van, nem véletlen, hogy ezzel nem tud kezdeni semmit Magyar Péter, szerintem Magyar Péter lenne a legboldogabb, hogyha ebben a kérdésben tudna valamit tenni. Mert pontos, amit nagyon helyesen elmondtál, ez egy hihetetlen társadalmi igény. Azért nem tud ezzel mit kezdeni, mert ami kialakult, az a része, az jogszerű. Tehát nem lehet azt mondani önmagában Sádl György miatt, hogy nem lehet egy végrehajtó irodának működnie azért, mert ilyen vagy olyan módon akadályozva van most nagyon tágon értelmezve annak a tulajdonosa. Egy KFT-re se lehet azt mondani, hogy egyébként nem dolgozhatnak a munkatársak, és nem szerezhet bevételt, azért, mert előzetben van az ügyvezető, vagy a tulajdonosa pontosabban a cégnek. Most ebben azért nem akarok belemenni, mert ennél ez nyilván komplexebb kérdés. Azt mondom, hogy az a probléma, és hál' Istennek ez valószínűleg többet nem fordulhat elő, hogy az a kiválasztási rend, ami azt lehetővé tette, hogy a Sádlnak a nagymamája, az rokona, a szomszédja, meg nem tudom kicsodája is már végrehajtó lehetett, és az, hogy igazából az ügyelosztások hogyan alakultak, hogy lényegében ők döntötték el, hogy ki lehetett végrehajtó. A végrehajtókat kvázi arra ösztönözték és arra kényszerítették, hogy majd nem pisztollyal, hanem a visszafizetéses ráncolatok miatt, hogy ez a fajta kizsigerelés még inkább előkerüljön, és emiatt aztán még jobban lett ez a társadalmi igény. Ez sajnos ez egy rettenetes folyamat volt, és az a megoldás, és akkor végre érek, ha ezek szemben a harmadik nagy terület lesz, amire ma érinteni fogjuk, hogy mivel foglalkozott a kormány, de azt az ígéretet kaptuk a kormánytól, hogy ezt állami felügyelet alá fogják vonni, és ezek az úgynevezett önálló végrehajtók, ami kvázi vállalkozásként működnek, ami önmagában is hát egy eléggé faramúci szituáció, ami egyébként működhetne jól, ha nem egy Völner Pál lett volna az államtitkár, és nem, ne felejtsük el, hogy ki volt a miniszter asszony akkor, még talán Magyar Péter ez is volt köze. Szóval a lényeg, hogyha ez tényleg meg tud változni, és ez kialakul, akkor majd ez sem lesz. Ezt a békát most éppen nyeljük, én se szeretem.
4: Nagyon sokunknak kell lenyelni majd a következő időszakban különböző békákat. És ez nem feltétlenül azért, mert hogy az állami számonkérő, ezt idézőjelben rakom, rendőrség, ügyészség és nem tudom én ki még tehetetlen, hanem egyszerűen azért, mert Gábor fogalmazta meg, hogy hajlították a jogszabályokat. És nagyon sok területen hajlították a jogszabályokat. Kimondottan magukra szabták, ügyletekre, eseményekre szabták ezeket a jogszabályokat, amelyeket akkor, hogy is mondjam, amely cselekedeteket akkor érvényesen, jogszabályszerűen hajtottak végre. És engem üt meg a guta azért, mert hogy az történik, ami, de mégis egy bíró azt fogja nekem mondani, vagy bárki, aki ehhez egyébként ért, hogy hát öregem, nem tudok veled mit csinálni, vegyél be egy Seduxent, mert hogy ez most nem számon kérhető, mert akkor jogszerű volt.
5: De Feri, bocsáss meg, ezekben a napokban nagyon sokszor kerül szó vagy említés a nürnbergi perekről, ahol a védekezés ugyanez volt. Én az akkori törvények, azt mondták a náci bűnösök, hát én az akkori törvények szerint cselekedtem, én nekem semmi következménnyel nem kell számolnom. Na de hát itt kellene, és itt most a jogászokra hagy, bocsánat Gábor, te képviseled most, most a jogászokra, kellene egy kis kreativitás.
6: Muszáj, én ezt már sokadjára hallom, érdemes a filmet is megnézni, egyébként zseniális. Ott is nagyon komoly jogászi vita volt ezen, hogy működhet-e így vagy sem, ha ki látta a filmet, annak nem új, de volt egy nagyon nagy különbség. Ott az volt a nagy különbség, hogy a nácik, azok túl azon, hogy a saját népükkel szemben is követtek el bűncselekményt, tehát más országok népeivel szemben követtek el bűncselekményt. Na most az például a magyar jogrendben nem volt benne, hogy ide jöhetnek és elvihetnek zsidókat Magyarországról. Lehet, hogy ez náluk legális volt, de nálunk nem volt az. A mi helyzetünk konkrétan meg az, hogy ezek a közepesen erkölcsös figurák, akik 16 évén keresztül rabolták ki ezt az országot, ezek csak minket, itt csak persze többször is idézőjelben, de csak minket raboltak ki, és pont erre a területre volt hatásuk jogszabályt alkotni. Ez az oka annak, hogy...
3: Jó, oké, okay. Lenyelem a kecskebéket, hogyha megbeszéljük azt, hogy amennyiben ennek ez a fajta nyomozati jogi számunk kérése nehézkes, vagy alkalmasint nem is lehetséges, akkor vajon politikai felelősség és számunk kérés az lehetséges?
6: Április 12-én volt.
3: Nem, akkor nem váltás csak. Volt. Szerintem azért a politikai
4: az
3: számunk...
4: A vagyon visszaszerzési hivatal vezetője...
3: Meg a politikai pozícióvesztés, ez nem ugyanaz.
4: Bocsánatot kérek. Igen? Tehát a vagyon visszaszerzési hivatal vezetője egyértelművé tette, hogy azokban az ügyekben, amelyekben pénzt vissza nem lehet szerezni, akkor is be fogják mutatni a folyamatot, bemutatják az erkölcsi és egyéb problémákat, egyszerűen azért, hogy valamennyien tudjuk és okoljunk ebből az ügyből számomra. Ez egy nagyon fontos üzenet, mert pont az ilyeneknél lehet majd azt mondani, hogy azért tudta megcsinálni, mert az államtitkár segítette, mert hogy a végrehajtói kar lényegében beállt egységesen mögé, mert azt sejtették, hogy sajt maga a Fidesz.
5: De ez kevés, Feri, szóval az én
4: egyetértek, csak
5: hogy
4: nincs több.
5: Hogy vegyük a mesterséges intelligenciát, adjunk feladatot neki. Ha már mi nem vagyunk annyira kreatívok, bocsánat, az ügyvédek.
6: Akarok vele vitatkozni, ha valakitől kérhetek valamit, már saját szakmám megóvása érdekel, jogot ne kérdezzenek a mesterséget, olyan hülyeségek.
5: Ötletek,
6: oké. Okay. Zseniális ötleteket ad, persze.
3: Szerintem meg lehet kérdezni bármelyik természetes intelligenciát a sarki kocsmában, és nekik is lesz ötletük. A jogásznak azért nagyon sokszor az a dolga, hogy ne legyen túl kreatív, hanem egy rendszeren belül dolgozzon. Így. Hát ha nagyon kreatívan értelmezzük a jogot, akkor mi itt valóban gyorsított eljárásban elítélhetünk bárkit, mert jónak látjuk. Szóval ebben sajnos ki kell álljak a Gábor álláspontja mellett, de engem az nagyon foglalkoztat, hogyha van egyfajta diskurzív, tehát elbeszélt, morális jóvátétel valamilyen formában, az vajon azoknak, mondjuk azoknak a megnyomorított, megszomorított devizahiteleseknek, akiknek tulajdonképpen a felnőtt élete nagyja ráment ezekre az eljárásokra, vagy ilyesmikre. Az vajon adhat-e valamiféle megnyugvást, ha a pénzüket nem is adja vissza?
4: Nem, de semmiképpen. Nem is fog.
5: Semmiképpen. Hát annak az embernek, akinek elviszik ez a élete munkáját jelentő házat a feje fölül, és szépen el fogja mondani az NVVH vezetője, hogy hát bizony ez és ez történt. Azt gondolod, hogy őt ki fogja ez elégíteni? Őt meg fogja nyugtatni? Neki visszaadja a házát? Az egzisztenciáját? Az egészségét?
3: Nem gondolom ezt. Most jó, kérdeztem, de hát azt hogy mondom, valamiféle hogy... morális megbékélés lehetséges-e akkor, amikor nem tudjuk fizikailag jóvá tenni ezeket a károkat.
5: Én nagyon pacifista vagyok, de ebben a szempontból azt gondolom, minden eszközt fel kell használni ahhoz, hogy a felelősöket felelősségre vonják.
6: De azért most hát azért azt válaszunk ketté, tényleg nem akarom ezt, de azért válaszunk ketté a két dolgot. Tehát az egyik a végrehajtási eljárások, az egyik a végrehajtási törvény keretei. Azt válaszunk ketté, tényleg nem akarom ezt, de azért válaszunk ketté a két dolgot.

visszakapni, de azt viszont gondolom, és ha már itt lehet egymást támogatni, így tűnik, hogy azt viszont gondolom, hogy az lehet, ha nem azt mondom, hogy ettől elmúlik a korábbi magas vérnyomás, amit az egész rendszer okozott, vagy bármi, de hogy egy olyasmi elégtétet azért mégiscsak okozna, hogyha azt mondja, hogy na igen, ő volt az, és legalább elvitték, és legalább őtőle is elvették a házát, ahogy ő én tőlem elvette. De ehhez az kell, hogy jogszabályt sértsen.

csak rólam. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról,

0: magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Üzemanyagárak az egekben, a költségvetési hiány elszabadult, újra adós rabszolgassága láthatáron. Ez nem a magyarok napja volt. Ezeket a gondolatokat fűzte Orbán Viktor ahhoz a Facebook bejegyzéséhez, amit kedd este tett közzé, és amin a rekordmagas benzinár, rekordmagas költségvetési hiány és rekordmagas államadósság feliratok olvashatók.
2: Jó reggelt kívánok!
1: Magyar Péter nemrég pedig arról tájékoztatott, hogy megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése.
2: Csökkenő pályára kell állítanunk a költségvetés hiányát, az államadósságnak is csökkennie kell, kiszámíthatónak kell lenni a magyar költségvetésnek, az embereknek, a magyar vállalatoknak és persze a piacoknak is bízni kell annak hitelességében. Nem lehet homokvárra vagy homokra építeni költségvetést, ahogy a Fidesz tette, mert akkor újra összeomlik a forint árfolyama.
3: Szervusztok, üdvözöllek titeket!
4: Jó estét!
3: Mit gondoltok, meddig lehet mutogatni hátra Magyar Péternek, és mikor kell valamit villantania majd gazdasági téren, amivel meggyőzi a választókat, hogy ura a helyzetnek?
5: Szerintem még egy 100 napot nyugodtan adhatunk neki, ugye normál esetben egy kormányváltásnál ugye 100 napot mondanak, hogy az első 100 nap után nézzük meg, hogy hogy állunk.
3: Nálad 200 napos türelem van.
5: Mert most azért, mert hogy alapvetően ez egy rendszerváltozás, tehát nem csak egy rendszerváltás, hanem egy rendszerváltoztatás, ezt mondta annak idején Antal József is, és ezért azt gondolom, hogy a gazdaság mire így helyreáll, az inkább 5-6 év, mint 100 vagy 200 nap, ezt ti tudjátok jobban, de az, hogy egy nap alatt történik egy politikai változás, az nem azt jelenti, hogy itt minden szép és jó, és a gazdaság is rögtön csúcsra járatódik. Tehát nekem még megvan a türelmem.
6: Én úgy gondolom, hogy már villantott. Uh-huh. Hát az energetikában több történt, mint az utóbbi nagyjából 30 évben. Tehát a villamoshálózat korszerűsítése...
3: Biztos az... ez?
6: Ez biztos, igen. Ezen kívül a szélerőműveket, hogy megnyitják, a tenderezés, a tender ki van írva, tehát ez mind megtörtént, ezek folyamatban vannak. Az egy dolog, hogy ezeket a kivitelezéseket...
3: Az elmúlt esztendőkben egy napelemes rendszerre történő átállás is megvalósult Magyarországon. Most sokan szerintem a Fidesz oldalán azért felsziszentek. Ezeken halva, amiket most mondtál.
6: Igen, hát azt, hogy Magyarországon a napelemes rendszerek elterjedtek, azt pont még annó az MSZP tette lehetővé egy jogszabállyal, amit egyébként később a Fidesz törölt el. Tehát ez azért lett annyira sok nagy naperőmű Magyarországon, mert kicsit későn kapott észbe a Magyar Energetikai és Közműszolgáltatási Hivatal, és későn állította le a támogatási rendszert. És hát ráadásul meg is hirdették a határidejét a leállításnak, úgyhogy még az utolsó hetekben elképesztő mennyiségű kérelem futott be. És utána, miután hivatalosan le is zárult ez a folyamat, hát különös módon még egy 1200 megawattnyi engedély a semmiből előkerült a Tiborcz körökhöz köthetően, úgyhogy ez még valószínűleg ugyanúgy a hírekben lesz majd, mint Fási Ádám, vagy hasonló izgalmas témák, hiszen ezeknek a keletkezése, ez most már nagyon nagy szakmai vihart kavart.
7: Hát, hogyha az a kérdés, hogy meddig mutogathatnak hátra, akkor megpróbáljuk matematikai oldalon megközelíteni. Az elmúlt 8 évezést azt szerintem olyan 8 évig biztos hallgattuk, akkor az elmúlt 16 évezést lehet, hogy 16 évig jogosan használhatja a regnáló kormány.
3: Tehát
7: és akkor ezzel levezettük, így van, levezettük az egyenletet.
3: Hát, 8, mondjuk. Ha csak nem kezd el a Fidesz magára mutogatni majd.
7: Igen, hát közgazdászként azért hozzászoktunk itt az elmúlt hosszú években, hogy a gazdasági kérdésekben nem a szakmai érvek, hanem sokkal inkább a politikai érvek azok, amik jobban számítanak. mondanak, meg főleg amiket a közvélemény felé felhangosítanak. Azért ez Orbán Viktornak a posztjában is egy kicsit látszik. Három dolgot említ, ugye az üzemanyagárat, a költségvetési hiányt és az államadósságot. Ezek között van mondjuk kettő, az utóbbi kettő, amiről hát hogyha az túl magas, akkor leginkább az ő kormányzása idején keletkezett és történt. Nyilván ebben van egy technikai rész is, ugye az előfinanszírozása az uniós programoknak, tehát az szintén nem érdemes szakmailag ide számítani, mint komoly államadóság növelő tételt, hiszen akkor mondjuk decemberben, amikor bejönnek ezek a pénzek, akkor se lehet majd lobogtatni az ászlót, hogy hol a 2000 milliárddal csökkentettük az államadóságot, hát akkor az ugyanúgy nem érdem lesz, mint ahogy most nem hiba egyébként. Hát a harmadik tényező a magas üzemanyagára, az pedig első körben lehet, hogy Donald Trumpot kellene ez ügybe elővenni, aki hát leginkább a Orbán Viktoréknak volt a nagy szellemi előképe, illetve hát akihez szívesen igazodtak.
4: Most hajfestéssel van elfoglalva.
7: Most hát egyrészt igen, és ugye ahelyett, hogy 24 órát megszüntette volna az ukrán háborút, orosz-ukrán háborút, ahelyett indított egy másikat, és még az első is tart. Tehát, hogy igazából nehéz lenne most azt mondani, hogy ez szakmailag megalapozott, amit a miniszterelnök elvár. Ami biztos, hogy ha szintén közgazdasági oldalon közelítjük meg a választ röviden, az, hogy a 2026-os költségvetést még nem a mostani kormány írta. Nyilván most lett egy pótköltségvetés, amivel a valósághoz igazították, hát ebből azt is látjuk, hogy milyen viszonya volt az előző kormánynak egyébként a tervezéshez, meg a költségvetéshez, hát képtelenség lenne felsorolni, hányszor írták ők a saját költségvetéseiket, tehát, és azok milyen köszönő viszonyban voltak a valósággal. A 2027-es költségvetés viszont már a Tisza írja, ott azért majd lesznek majd számon kérhető dolgok is.
4: Több közgazdásznál is olvastam, azt mondhatni konszenzusosan, hogy matematikai képtelenség a költségvetésnek a konszolidálása, amíg a Fidesz hangulatjavító intézkedéseit, amelyek ugye például a két gyermekes anyák eszi a mentesség, vagy az egyetemes rezsivédelem, ugye a választás előtt ezeket vezették be, vagy erősítették meg, ezek érintetlenek maradnak. Ti mit gondoltok, és akkor már kanyarodhatunk ezzel a nap kérdésére is, hogy szerintetek mikor jön el az a pont, ahol a kormánynak választania kell, hogy megőrzi a népszerűségét, vagy pedig inkább az államháztartás stabilitását választja, vagy egyáltalán létezik-e ez a dilemma?
5: Annyiban létezik, hogy ha az euró bevezetését komolyan gondoljuk, ugye nagyjából 2032. január 1-ére lehet tenni, hogy akkor indulhat Magyarországon az euró, tehát fokozatosan el kell indulnunk a 3%-os hiány cél eléréséig, hát most nyilván nem tartunk ott, de gondolom azt, hogy azért erre még van idő, hogyha...
4: Mindenképpen kell ragaszkodni ehhez az euróhoz?
5: Hát ez egy kormányprogram volt, tehát...
4: A piac megelőlegezte ezt a bizalmat, ennek is volt köszönhető...
5: Igen, azt, hát hogy majd látni fogjuk, a hitelminősítők nem sokára újra értékelik az országot, hogy most hogy állunk, de szerintem, ha már ez egy kormányprogram volt, az szerintem az adja a kormány hitelességét, hogyha ezt az ígéretet, ezt be fogja tartani, és ezen az úton végigmegy.
8: Én azt látom, hogy a rendkívül tőkeigényes beruházásoknak jót tesz az, hogyha euró alapon van egy ország, egyszerűen olcsóbb finanszírozni, és ebben az országban rengeteg pénzt kell befektetni ahhoz, hogy gyakorlatilag a gazdaságot újrahangoljuk, az energetikai rendszerünk olyan, amilyen, arról, hogy milyen rendkívül súlyos helyzetben van a mezőgazdaság, és hogy ez hány ezer vagy tízezer milliárdba kerül majd megoldani, ezt jelenleg még semmilyen képünk nincs, de ha csak ezt az egyet nézzük, hogy a finanszírozásban mondjuk néhány százalékot tudunk spórolni, akkor nekünk nagyon kell az euró.
7: Hát egy olyan országnak, ami egyébként nagyon súlyos fiskális alkoholizmusban szenved, ahogy szokták mondani. Komoly gondjai vannak azzal, hogy gyakorlatilag bármilyen szabályhoz vagy tervhez tartsa magát, hogy feszes költségvetés készítsen, hogy annyi kölcsön csak, amennyi rendelkezésére áll, hogy ne a bő években, ne még erre ráerősítve két kézzel szórja a pénzt, hogy aztán a szűk években aztán ne legyen hova nyúlnia. Ezért nagyon jellemző volt az elmúlt időszakban a Magyarországra. Nyilván tudjuk, hogy változott a rezsim, új kormány van és új hozzáállás is van ehhez, de hát ezt nem felejti el senki Magyarországnak azért az elmúlt évtizedeket, és ez önmagában egy bizalmi erősítés lehet, amit a piacok részéről látunk is egyébként, akár a forint erősödésében, akár a kamatok csökkenésében, amit csak a belengetése annak, hogy mi megpróbálunk igazodni ahhoz a a keretrendszerhez, ami az euró bevezetéséhez kell, ez már látható. De ráadásul vannak annak, hogy egy ország eurót aztán nem csak az a haszna, hogy nem kell pénzt váltani, ha Ausztriába megyünk, meg az, hogy az ő szabályokat tartjuk be, hanem az Európai Központi Bank onnantól kezdve megjelenik, mint nagyon erős szereplő a mi gazdaságunkban. Nyilván egy ilyen nyitott kicsi gazdaságban, mint a magyar, most is hat az mi életünkre az, hogy mennyi az európai alapkamat, de onnantól kezdve, hogy effektív az LKB-nak a szabálya érvényesek nálunk, az LKB-nak az alapkamata érvényes nálunk, és az LKB-nak egy olyan védőhálója, bár ez is elhasználták ezt a kifejezést az elmúlt években, vagy az, hogy az LKB megjelenik az állampapír piacon, az egy olyan komoly csökkentés jelent a finanszírozási költségekben, ami jelenleg egyébként Magyarországon igen magas, nem regionális és szélesebb nemzetközi összehasonlításban is. Rengeteget költünk arra, hogy törlesszük a hiteleinket, hogy új hiteleket vegyünk fel helyette, hogy szerintem azzal együtt is, hogy valóban vannak olyan vélemények, hogy nem lehet egyszer eurót bevezetni, és a Tiszának a választási programját megvalósítani. Szerintem ezek az addicionális előnyök, amik az euróba vezetése járnának, azért szűkítik azt a különbséget. Ezzel együtt persze meg ilyen a családi költségvetés tervezése is ilyen. Nagyon sok mindent szeretnénk, az összes gyerekünknek jót szeretnénk, nem csak kettőnek a háromból, a nagymamának is szeretnénk, magunknak is szeretnénk, félre is szeretnénk tenni. Mindenki látja otthon is, hogy mindegyik egyszerre nem megy, vagy növeljük a bevételeinket, ami azt jelenti, hogy mindenki még kétszer annyit elkezd dolgozni valahol kicsit az öregig. Ez nem így működik, valahogy ezt muszáj beosztani, valamelyik ujjunkat meg kell harapni, egy olyan helyzetben lévő országnak, mint Magyarország, ez hatványozottan igaz, úgyhogy hát lesznek majd olyan társadalmi csoportok, akik nem lesznek elégedettek egyébként ezzel. Nem lehet egyszerre a rendőrnek, a nővérnek a fizetését megemelni, az iskolát felújítani, az egészségügyet rendbe tenni, és ezt bármeddig sorolhatnánk. Lesz olyan, akinek nem fog teljesülni az a számítása, amit remélt a Tisza kormánytól, de hogyha általában véve az országnak úgy érezzük, hogy jobban megy, hogy jobb helyzetben vagyunk, akkor szerintem átvészelheti könnyen ezeket az időszakokat a kormány.
5: Nekem a nagymamám azt mondta, hogy addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér, úgyhogy ezt próbálom követni, reméljük majd az állam is így fog gondolkodni, vagy az állam irányítója.
9: Nehéz ez, mert ugye tankolni még mindig kell az autóba, és ha már ugye ezt említetted, akkor a dízelár az már 700 forint fölé emelkedett, erről sokan megszólaltak az elmúlt időszakban, Orbán Viktor is, Magyar Péter is. Mi várható szerintetek az üzemanyagoknál? Korábban Magyar Péter azt mondta, hogy a hatósági ár az buta. Nem jó, hogy ezt csinálta a Fidesz. Ugye ki is vezet?
5: Hát nem csak Magyar Péter mondta ezt.
10: Mindenki ezt mondja.
9: Igen, csak ő a miniszterelnök most. Tehát az ő szava a legfontosabb ebben a kérdésben. Visszakozni fog? Lesz mégis hatósági ár? Vagy elengedi akár 750-800 forintig is halott?
10: Szerintem egy nagyon jó kérdést tettél föl, mert nem véletlen, hogy ma reggel jelentette be Magyar Péter, hogy dönteni fognak, és most még nem döntöttek, tehát eltelt egy nap. Tehát innen látszik,
9: hogy jó hírt fog bejelenteni a dízeleseknek, ezt mondta.
10: Igen, és ez a jó hír, ez egyelőre nem hangzott el, mert hogy ez egy nagyon bonyolult helyzet, egy nagyon bonyolultan kezelhető szociális szempontok vannak, gazdasági szempontok vannak, versenyképesség, és mindent össze kéne hangolni. És valahol az egész alaphelyzet nagyon bizarr, hiszen miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy a dízel fogyasztását bizonyos társadalmi csoportoknak támogatjuk. Ugye ez a felvetés. De miért nem azt támogatjuk, ha valaki inkább tömegközlekedéssel megy, vagy biciklire száll? Miért nem mondjuk azt, hogy ó, hát te nem tankoltál, kapsz 10 000 forintot havonta? Hiszen ez lenne társadalmi igazságos, és nem az, hogy valakinek a költéséhez hozzájárulunk. Tehát ez azért nagyon nehéz helyzet, mert egyszerűen nem nagyon van jó megoldás. De ha az energetikai részét nézzük, akkor a legfontosabb dolog, hogy a fogyasztást ne inspiráljuk, hiszen egyszerűen nincsen elég dízel sem Magyarországon, sem Európa szintjén. Tehát az egy fontos dolog, hogy az emberek valamennyire mérsékeljék a fogyasztást, ez az egyik verzió, vagy, várjál, van másik megoldás.
9: Nem olyan egyszerű,
10: ebben abszolút egyetértek. Viszont van egy olyan felvetés, amiről már korábban beszéltünk itt is, meg más műsorokban is, és most már Európa szinten felvetették az Európai Közúti Fuvarozók Szövetsége is, hogy át kell térni a közúti fuvarozásban is az elektromos, illetve a hidrogén meghajtásra. Tehát Európában szembe kell nézni azzal a realitással, hogy Norvégián kívül nem nagyon van szénhidrogén készletünk. Szelünk van, meg nap. Most már vízünk sincsen. Hát Norvégiában ez egy kivétel, mert ott még víz is van. De nekünk azzal kell főznünk, amink van. Hát ha áramot tudunk termelni nagy mennyiségben, vagy áramból hidrogént, akkor ezt kell felhasználnunk a közúti közlekedésben, és ez megoldható. Ráadásul most, hogy csökken a költség ezeknek a járműveknek, mégpedig drasztikusan, hát lassan ott tartunk, idén évvégére, vagy jövő évre satszolják azt, amikor már az elektromos meghajtású nagy kamionoknak is az összköltsége az abszolút versenyképes a dízellel. Uh-huh. A kis teherautók esetében már most jobb a költséghányad, a személyautóknál meg nyilván attól függ, hogy ki mennyit használja. Tehát ha meg akarunk szabadulni a dízel problémától, akkor alapvetően ezt az átállást kell támogatnunk és felgyorsítani. Amire szerintem most, hogy annyira nagy bajban van az európai autóipar, igen könnyű lenne olyan beszállítókat találni, akik nagyon szívesen a saját költségükre megfinanszíroznának nagyobb mennyiségű autót, amit utána kedvezménye valamilyen autócsere program keretében ki lehetne például a lakosságnak helyezni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a sok dízelt fogyasztóknak kéne legelőször felajánlani azt, hogy egy autócsereprogram, és akkor attól függően, hogy milyen környéken lakik, vagy egy elektromos autót adni neki, vagy egy kisebb fogyasztású robbanó motoros autót, tehát nyilván nem mindenhol oldható meg az elektromos töltés, de egy ilyen átfogó, komplex, de nagyon gyors megoldást lehetne adni.
9: Na, remélem hallotta Magyar Péter, adtunk egy
5: jó ötlet.
9: Remek tippet, nekem is tetszik, te engem meggyőztél, reméljük, nézte Magyar Péter miniszterelnök úr ezt az adást.
11: A rendőrautó mellett várakozik Felsi Ádám felesége Kecskeméten. A felvételeken jól látszik, ahogy pár perccel később már vezetőszáron vitték Felsi Ádám feleségét a nyomozók a bíróságra. A Telex információja szerint a NAV nyomozói múlt héten az NK és a kulturális támogatás kezelő több dolgozóját is tanúként hallgatták meg, és kifejezetten a Felsi Ádám család cégeit érintő dokumentumfilmről kérdezték őket. A dokumentumfilm, amely végül a Kéz, Szív, Lélek, Magyar Kortárs Művészek nyomában címet kapta, nem készült el az elszámolás időpontjára. A pénzzel 2026 áprilisában ugyanakkor elszámoltak. Az első két részt a YouTube-on a nyár közepén tették közzé. A bíróság hétfőn Felsi Ádám feleségét és a Munkácsi Árt Kft. Tulajdonosának letartóztatását egy hónapra rendelt el. A szökés, elrejtőzés veszélye, az eljárás befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt. A döntés ellen mindkét gyanúsított fellebbezett, így az nem jogerős.
9: El vagyok kényeztetve, mert szinte minden témánál meg tudok szólaltatni egy szakembert. Segíts nekem, ilyen gazdasági bűncselekményeknél ritka azért a vezetőszár, ha nem téved. Nem? Akkor már is kijavították, köszönöm szépen. Mitől félt itt igazán a bíróság? Ugye a bizonyítékok eltüntetése esetében, tanúk befolyásolása és...
5: Minden.
9: És minden.
5: Minden így együtt.
9: Vagy a hatóságok hát, demonstratíve akarják mutatni,
5: hogy itt láttam a polgármester urakat is így vezetőszáron, mert véletlenül pont ott voltam a bíróságon, amikor letartóztatták őket, ugye második, harmadik polgármesterekről beszélünk. Én már amikor Rónai Egonnál volt Felsi Ádám, akkor már éreztem, hogy itt szóresz lesz.
7: Az egy vádbeszéd volt magára, nem?
5: Igen. Ugye, tehát ez amikor egy ügyvéd azt mondaná, hogy a legjobb, nem teszünk vallomást, és nem amikor elkezdünk magyarázkodni, mert főleg, hogyha fiktív számlákat sikerült benyújtani itt a film kapcsán, akkor jobb lett volna szerintem csöndben maradni, mert így magára húzta a közfigyelmet, meg a nyomozók figyelmét is, mert hogyha egy ügyész vagy egy nyomozó megnézte ezt az interjút, akkor ez azonnal, hogy mondjam...
9: Hát ő nem tudott semmit.
5: Eljárásért.
9: És úgy próbálta kivakarni a családot ebből nem a Fúreszből. Hát nem nagyon sikerült, de a lánya viszont résen volt, mert ő aznap lemondta ezt az interjút, bár nem tudom, hogy az apukát miért nem tudta meggyőzni, vagy miért nem akarta.
5: Hát igen, úgyhogy ennek a következménye lényegében, hogy anyukát elvitték. Én mindig sajnálom egyébként különösen a hölgyeket, hogyha így bilincsbe viszik őket el, de az a helyzet, hogy főleg Kecskeméten azért kőkemények a bírák is, meg az ügyészek is, tehát ott 50 millió fölött az biztos, hogy kényszerintézkedés és letartóztatás, úgyhogy Marika, az kell, hogy mondjam, hogy egy fél év az a minimum, de lehet, hogy egy év, amíg bent lesz, mert ilyenkor sajnos a bíró legközelebb, hiába csak 30 napra rendeli a letartóztatást, bíró legközelebb fél év múlva látja, mert a papírokból döntenek, és általában meg szokták hagyni azt a 6 hónapot a bírák a nyomozóknak, hogy felderítsék az ügyeket.
12: És 5 év ugye a minimum ezeknél az eseteknél?
10: Azért én...
12: Ha jól mondom.
5: Mármint a büntetési tétel?
12: Ez jelent meg a hírekben.
5: Hát attól függ, hogy most akkor itt üzletszerű, vagy szervezett csalás, tehát hozzá kapcsolják a korábbi NKS ügyhöz, és az egészet egy ilyen bűnszervezetre viszik, vagy ez különálló cselekmény lesz, most pár embert kiengedtek bűnügyi felügyeletbe, de azért maradtak még letartóztatásban.
10: Nekem azért ezzel az ügyel kapcsolatban vannak fenntartásaim. Először is az egy abszurd érv, hogy a bűnismétlés veszélye fennáll, ugyan miért forgat még egy filmet?
12: Szóval, hát még néhány számlát ki tud.
5: Ez valahogy ezt mindig beletelem,
10: ha legakarja. Bocsánat, de akkor,
5: ez egy
10: gumiszabály. Akkor üljön le az a bíró, és mondja, hogy mi, hogy lehet itt bűnismétlést csinálni, amikor csináltak egy filmet. Egyébként a film fönn van a YouTube-on, ma belenéztem, pocsék, de ez egy esztétikai kategória.
5: Ezért,
10: ha minden elben. Pocsék filmért le kéne valakit ültetni, akkor azt hiszem, sokan ülnének. Igen.
12: Mi minden tehát, esetre 60-adáron vállaljuk az 5. részt, ezt most mondom.
10: Igen, tehát ez
12: tudom,
10: egy elég abszurd sztori. Na most az is egy kérdés, hogy ha megcsinálták ezt a filmet, és én nem tudom, lehet, hogy 2 héttel később vágták össze, mint ez a beszámoló elkészült, de hát azért olyan nagy társadalomra veszélyessége nincs. Volt egy megbízás, csináltak egy gyenge filmet, elkészült, hát olyan, amilyen, tehát akkor oké, a beszámolóban valamikor valamit nem szabályosan töltöttek ki, azért ez zavaros, tehát ilyen körülmények között valakit lesittelni, hát azért ez azért elég kemény intézkedés, és nem tudom, hogy saját magával szemben is, mondjuk, aki ilyen intézkedést hozott, saját magával szemben is ilyen szigorú lenne.
5: Szegeden volt már bíró, akit letartóztattak.
10: Hát elképzelhető. Elképzelhető, de itt...
5: Meg ügyész is.
10: Itt egy kicsit más, de számomra inkább ebből más a tanulság. Tehát ez egy viszonylag piti ügy. Nehogy az forduljon elő, hogy ilyen ügyeket kapunk, hiszen mindenki azt várja, hogy vezetőszár legyen, de én Matolcsit szeretném látni, meg az összes többit, akinél 100 milliárdokról beszélünk, és én azt hiszem, hogy a közvéleményben nagyon egyet, igen, de ha a bűnismétlésről és a bizonyítékok eltüntetéséről és a tanúk befolyásolásáról beszélünk, vajon annál nagyobb be a veszély, aki 100 milliárdok fölött diszponál még most is, mint az, aki mondjuk csinált 80 millióból valami vackot, ki tudja gyakorlatilag...
12: 100 fölött van az.
10: Akkor 100 millió, de annak egy részét fölérte, de mégiscsak több 100 milliárd esetében nagyobb az esélye, hogy azért meg tud mozgatni bizonyos szálakat, netán Dubajba ki tud küldeni konténereket, netán ki is tud költözni a világ túlsó végére, és még sok mindent láttunk, hogy akár évekig vagy évtizedekig valaki tud bujkálni. Tehát az társadalmi elvárás az nem egy fási családnak a vezetőszáras elvezetése, hanem a komoly nagy ügyek. És én ezt hiányolom ebben, hogy nehogy az történjen, hogy ilyen ügyeket kapunk.
12: Én azért nem venném el azt, hogy ez, hogy nem kicsinyíteném, hogy ez egy nem komoly ügy, azért, mert az elkövetési érték az mondjuk alacsonyabb, mint a jegybanki alapítványok esetében. Egyébként nem jogvégzett emberként, így előzetesen is, amikor a kormányváltás után tippelni kell, hogy milyen ügyek fognak majd először kerülni, akkor ezt mondtam én magam is az elsők között, pont azért, mert egyszerűnek tűnt a dolog. Tehát itt nincsenek bonyolult céghálók, offshore izék, svájci cégek, meg ingatlan beruházások, átértékelések, stb., hanem itt az van, hogy hát valamire adtak pénzt, ami vagy megvalósult, vagy nem, amit odaadtak, az vagy ért annyit, vagy nem. Ezt úgy viszonylag könnyebben meg lehet nézni.
5: Megérti.
12: Igen, szerintem egyrészt könnyű megérteni, talán felgöngyölíteni is könnyebb, és itt azért ez még mindig egy 100 milliónál is nagyobb tétel, amiről most beszélünk. Én is megnéztem a végeredményét a dolognak. Szerintem az nem elég, hogy elkészült. Az is kérdés, hogy mit kaptunk 100 millió forintért, mi adófizetők.
10: Az esztétikai kérdés, és nem bűn.
12: De csak abban nagyon nehéz belekötni.
5: Ezt mondta a hangkó.
12: Lehet, hogy nehéz, de azért itt nem az van, itt nem az, hogy egy festménynek az értékét kell megbecsülni, ami nem feltétlenül egyszerű, és függ attól is, vagy hogy az mi, hanem itt azért láthatjuk, hogy milyen ráfordítással lehet ezt előállítani. Ez szerintem egész jó meghatározható. Mondom, a kollégáim a 60-adáron vállalom az ötödik részt, hogyha lesz, és még akkor is jól járunk, ezt komolyan mondom.
5: Beszállok.
12: Én nem hiszem, de egy jó narrátor például. Köszönöm. Szerintem, és még akkor is azt hiszem, hogy jól jártunk. Másrészt meg maga a jelenség, az akkor is igenis nagyon fontos, hogy itt közpénzeknek az elherdálásának a gyanúja áll fenn. Harmadrészt azért ez egy 17 milliárdos ügynek az egyik szelete. Na most... Látványnak is valóban kellemetlen az, hogy egy hölgyet vezetőszáron vezetnek, ezt megélni szerintem még kellemetlenebb lehet, és lehet, hogy van annyira kellemetlen, hogy amikor azt mondják, hogy kinéz ez a fél év első körbe, amíg egyáltalán kiderül, hogy akkor hány forint és hány év lesz a végén, akkor lehet, hogy egy kicsit jobban elgondolkozik az ember, hogy kivel is e-maileztem én ezekről az ügyekről, honnan jutott eszembe, hogy jutott tudomásomra ez a lehetőség, honnan, kinek az fejéből pattan ki az ötlet, hogy hát azt a számlát már akár most is ki lehetne állítani, ha esetleg még nincs is kész a végtermék. Szóval, hogy én nem gondolom, hogy itt meg fog állni ez az ügy. Látszik, hogy nem mondhatjuk, hogy nem történik semmi, igenis történik valami, igen, tényleg igazad van abban, hogy van, amiről már nagyon sék. Hát ha belegondolunk, hogy a MNB alapítványok ügyéről mikor kezdett a sajtó először érni, hát
5: több mint 10 éve.
12: Jó néhány éve volt az Orbán kormánynak hatalmon, akkor az után is, tehát hogy igen, teljesen egyetértek, és bennem is nagyon erősen megvan az igény, de én örülök neki, hogy ezek a valóban kisebb elkövetési értékű ügyek azért szépen sorra kerül.
9: Ez azért most már bulvár eseményé nőtt, és nem véletlenül Fási Ádám tette erről korábban is, amikor ezt az ikonikus interjút adta Rónai Egonnak, és azóta is volt egy kisebb fellépése, bár ezt mintha nem önként vállalta volna.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Gyurkó Szilvia államtitkár asszonnyal szombaton bemutatjuk az Orbán kormány alatt a gyermekvédelemben elkövetett megdöbbentő visszaélésekről készített jelentést. Jelentette be Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök a csütörtök reggel megjelent poszthoz azt írta, éheztetés és bántalmazás a hatalom tudtával. A bejelentés szeptember 12-én lesz, vagyis egy napon a Köcsei találkozóval, ahol beszédet mond Orbán Viktor. Tusványos mellett a Köcsei piknik a Fidesz másik fontos rendezvénye 2004 óta. Idén a párt jövőjével és Orbán Viktor terveivel kapcsolatos bejelentésekre számíthatnak a meghívottak.
2: Igen, tavaly volt az egyetlen olyan Köcsei piknik, amikor a sajtót is beengedték, illetve nyilvános volt Orbán Viktor beszéde, idén ez nem így lesz. Én azt javaslom, hogy bontsuk ketté ezt a hírt, mert van a kommunikációs rész, hogy Magyar Péter szakzsargonnal élve betakarja az eseményt, a második fele meg maga a vizsgálat, amivel betakarja. Az első kérdésem az, hogy nem teheti meg Magyar Péter, hogy egyetlen napot sem enged át az ellenzéknek?
3: De hát nyilván megtehetne. Például amikor volt a Tusnádfürdő, akkor ott olyan szempont lépést vesztett, ha mondhatjuk így, és igazából fel is volt háborodva, hogy minek foglalkozik még bárki is Tusnádfürdőn Orbán Viktorral, ahelyett, hogy akkor is csinált valamit egyébként nem annyira fontos dolgot, vagy nem annyira drámai dolgot, mint ami ez a bejelentés, és fel volt háborodva, hogy miért nem vele foglalkoznak most is, és lehet, hogy ez kellően felháborodott ahhoz, hogy most ezt mégse hagyja, de hogy én hálás vagyok értem, mert amilyen megnyilatkozások fakadnak az utóbbi időben, és hát nyilván a hozzáállásomból fakadóan, politikai álláspontomból fakadóan a korábbi megszólalásait Orbán Viktornak elég károsnak és rombolónak tartom, tehát hogy én nem tartom rossznak azt, hogy inkább Magyar Péter valami hasznosabb dologra irányítja a figyelmünket.
4: Ügyvéd úr?
5: Én nem annyira a kommunikációs részénél maradnék, hanem inkább azt mondanám, hogy a társadalomnak nagy elvárásai vannak sok minden kérdésben ettől az új kormánytól. Az egyik ilyen kérdés a gyermek intézményekben. Mi történt? Nem is az, hogy mi történt, hanem hogy tussolták el ezeket az ügyeket. És ezt nagyon fontosnak tartom. Sokkal fontosabbnak, mint hogy XY nevelő megverte Józsikát, mert az egy csúnya dolog, rendben van, de erről tudott a minisztérium, tudott a rendőrség, tudott a Fidesz politikai vezetése, Ez a nagyon nagy tragédia, és azt gondolom, hogy ez fontosabb minden Köcsei megszólalásnál.
6: Én a kérdésedre úgy válaszolnék, hogy én még nem láttam olyan boxolót, aki mondjuk sikeresen bevisz egy ütést az ellenfelének, aki megtántorodik, és utána azt mondja a boxoló, hogy megvárom akkor, amíg összeszeded magad, öcsi, hogy utána akkor folytatjuk, jó? Elég sok bevetésen vettem részt a katonaságba, és sosem álltunk le, amikor az ellenfél visszavonult, hanem akkor kezdtünk el igazán, hogy is mondjam, végére járni a dolgoknak. Tehát igen, ez sajnos, vagy nem sajnos, ez így működik, ez egy, a miniszterelnök szavaival élve, totális filmszínház, ez egy totális háború, és ameddig van Fidesz, addig Magyar Péter nem fog megállni.
2: És miért pont ezzel a témával jön, hiszen most azért a közhangulat inkább az elszámoltatás körül csúcsosodik, hogy így mondjam, vagy az az első számú beszédtéma.
3: Amit az ügyvéd úr is mondott, hogy azért ez egy szimbolikus ügy, és hát maga a Orbán Viktor és az Orbán rendszerének a bukása, a Magyar Péter felemelkedése is kötődik ehhez az ügyhöz, és ehhez a témakörhöz, tehát ilyen szempontból tényleg ez egy nagyon cinikusan, ridegen mondva egy ügyes témaválasztás, de hát egyrészt szintén egy kis cinikus mérlegelés, hogy lehet, hogy más témát nem tudna úgy bedobni, hogy tényleg most erre figyeljen a lakosság, viszont ez lehet, hogy már kellően kidolgozott állapotban van, és erről tudnak beszélni. Tehát, hogy ez lehet, hogy csak egyszerűen ilyen praktikus szempontok is közrejátszottak.
5: Azok is nyilván, meg azért ne felejtsük el, hogy ennek a Tisza-féle rendszerváltásnak az origója a kegyelmi ügy. A kegyelmi ügy pedig erről szól, vagy ehhez kapcsolódik nagyon szorosan. Tehát kiinduló pontnak én szerintem ez egy jó indulás. Arról nem beszélve, és maximálisan egyetértünk. Az elszámoltatás, amit szintén várnak az emberek, azt kérem értsék meg, nem megy egyik napról a másikra. Itt jog állami eszközöket nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert akkor tulajdonképpen semmi értelme nincsenek az egésznek, az pedig sajnos időigényes.
2: Akkor nézzük a másik felet, a Fideszt. Mire számít Orbán Viktortól? Ez mindig egy ilyen programadó dátum, ez a Köcsei piknik, meghatározza a következő évad feladatait, célkitűzéseit, de talán az első, sőt konkrétan az első 16 év után, hogy ezt ellenzékből kell most megtenniük.
6: Figyelve Orbán Viktort, most nem tudom, hogy a ma reggeli vagy a tegnapi posztja volt a lovakról, hogy Magyarország visszakérje a spanyol királynak ajándékozott, az angol királynak ajándékozott lovait. Hát nincs a toppon. Tehát, hogy elég sok mindenhez lehetne hozzászólni, és talán hozzászólhatna a legnagyobb ellenzéki párt vezetője, még akkor is, hogyha a parlamenten kívülről, de ha ő ezt látja fontosnak, akkor szerintem nagy a baj, és ezt a bajt veszi észre tényleg a kormányzó párt, és azt mondja, hogy most akkor addig ütünk, ameddig mozog.
3: Én annyira boldog lennék, ha meglepne, és valami olyasmit mondana, amit eddig nem tapasztaltunk tőle az elmúlt időszakban is, például önironikus, meg önkritikus a arcélt is megmutatna, de hát nem vagyok naív, vagy hát lehet naív lennék, de hogy ennyit tudok, hogy ez nem valószínű, és az a baj, hogy én is beleesek abba a hibába valószínű még mindig egyfajta Stockholm-szindrómaként, hogy próbálom a mögöttes, okos, rafinált szándékot keresni, hogy miért posztolhatott éppen erről Orbán Viktor, és hát bizonyos szempontból annyiban sikeres talán egy kicsit ebből a teljesen vert helyzetben, hogy egy teljesen váratlan, nem számított poszt, mindenre számítottunk volna, csak hogy ezt Rivalda fénybe helyezi ezt a kérdéskört, és hát picit kitakar, tehát hogy egy hajszállal többet foglalkozunk ezzel a kérdéssel, mint egyébként, mint mondjuk közben Magyar Péterrel, tehát hogy ilyen geg lehet benne, és egy üzenet is, hogy egész Magyar Péter filmszínháza engem nem érdekel, én mondok valamit teljesen mást, de hogy mit tud Köcsén mondani, az nincs ötletem.
5: Én azt gondolom, hogy ő szavakban vállalta a felelősséget azért a történelmi vereségért, tettekben nem. És ebből számomra az is következik, hogy ameddig Orbán Viktor a Fidesz elnöke, addig itt a Fidesz nem fog megújulni. Mert egyfelől egy olyan személyi kultusz vette körül, ami meggátolta a tisztánlátását, most nem tudok jobban fogalmazni. Másfelől az a vezérelv, vagy nem tudom, minek nevezem, amit ő képvisel, az én úgy gondolom már nem működik. Tehát amit ő szeretett volna elérni, hogy a nemzetközi politikában egy igen erőteljes tényező legyen, ne csak itthon, és majd ő megmondja, hogy mi a helyes, meg mi a nem helyes, ez lejárt, ez megbukott. Ezért tartom én szerencsésnek, és sokkal inkább realistának Navracsics-féle gondolkodást, ami nem a Fidesz-szel való szakítás, de a megújulást kell, hogy eredményezze, az én véleményem szerint.
7: Ön adna esélyt Navracsics Tibornak, illetve ennek a kezdeményezésnek, hogy ebből lenne bármi?
5: Én ismerem személyesen Navracsics Tibort az egyetemről. Igen, a válaszom egyértelműen igen, hogy ne adnék, mert egy józan gondolkodású és a realitásoktól nem szakadt el, nem úgy, mint Orbán Viktor.
7: És a személyisége meg ezt megalapozza ezt? Mert igen. Én nem látom benne azt a tömegvonzásra alkalmas.
5: Most, hogy mondjam, tehát nem olyan vezető, mint Orbán Viktor volt, ez kétségtelen, de hogy egy józan gondolkodású, jó politikai érzékkel megáldott, kiváló szakember, legalábbis az én meglátásom szerint, abban biztos vagyok.
7: Amikor ez a Tiszának egy, az a dőljünk hátra és kérjünk egy kávés szituáció volna, hogy megjelenne a Fidesz mellett egy másik Orbán Viktor nélküli Fidesz típusú párt, nem?
3: Hát nem feltétlen, mert egyébként, hogy csak hát az a baj, én azt nem nehezen látom, hogy Navracsics Tibor valódi megújulást tud képviselni, mert azért persze egy picit hajszállal más hangot ütött meg, vagy hát sok hajszállal, de más hangot ütött meg, mint mondjuk Menzer Tamás és a nehéz ágyúi a Fidesznek, de hogy azért alapvetően mégiscsak ott maradt a tűz közelében, a kormánytagja volt, és szóval olyan messzire nem szakadt el, nem vonult egy zárdába, és nem gondolkodott az élet értelméről, hanem részt vett a politika csinálásban, és azért nem lenne hiteles ebből a szempontból megújítani a Fideszt. Viszont az egy izgalmas kezdeményezés lenne, hogy egy ilyen mérsékeltebb hangú politikát folytatna valaki az ellenzékben, mert az tényleg egy ellen opozíciót mutatna fel a nagyon vehemens Magyar Péterrel szemben. Csak hát én szerintem Magyar Péter képviseli ma a mérsékelt jobboldalt, és hát Navracsics így teljesen légüres térben van ebből.
5: Számomra azért jelent pozitív volt, mert a mérleg két nyelve. Az egyik az Orbán-féle poloskázás, a másik a Navracsics-féle párbeszéd. És ezen van a hangsúly.
7: Bár azt ő is mondta, hogy Magyar Péterrel nem látja értelmet a párbeszédnek, de...
5: Most ezen lehet elgondolkodni, hogy kivel igen és kivel nem, és nyilván a politikában vannak kényszerítő eszközök, most nem büntetőjogi értelemben mondom, de eleve az, hogy az árokásás és aki nincs velünk, az mindenki söpredék, mert körülbelül ezt képviselte Orbán, na ehelyett van egy normális közeg, legalábbis én így látom.
7: Még beszéljünk egy-két perc erejéig magáról a gyermekvédelmi jelentésről. Elég sok mindent lehet tudni, lehetett már eddig is. András, te például vársz valami alapvetően új információt, mint hogy a hatalom tudtával gyermekeket sanyargattak, bántalmaztak, ügyeket tusoltak el?
6: Nem, újat nem várok, de abszolút egy ilyen megtisztulási, pillanatot várok, hogy ez nagy betűkkel ki legyen írva, és szembe jöjjön olyanoknak is, akik nem akartak erre ránézni. Nekem ez nagyon fontos, ez egy olyan bűn, amit a magyar kormány elkövetett magyar állampolgárok ellen, ami volt már a történelemben, de abszolút a legnagyobbak között van. Tehát azoknak az embereknek, akiknek semmilyen nincs, akik néha saját hibájukból, néha más hibájukból, néha ez ugye vegyes olyan helyzetbe kerültek, hogy egy valakire számíthatnak az államra, és visszaél ezzel, az sokszor láthatok ilyet színházban, mert annyira drámai szituáció, és én tényleg csak azt tudom mondani, hogy így, nem tudom, Orbán Viktor is kérjen bocsánatot.
3: Nekem még az a fontos megjegyzésem lenne a nézőkhöz is, hogy akik és a hírfogyasztókhoz, akik majd olvassák ezeket a jelentéseket szombaton, annak is legyenek a tudatában, hogy ez bár nem ők élték át, de erről olvasni is nagyon megterhelő és nehéz. És egyrészt ne legyenek viszonyuljak méltósághoz ehhez a drámához, és ne csak egy ilyen blockbusterként, vagy ilyen cím nagy szlogenként olvassák ezeket a híreket, mert mögött tényleg rengeteg szenvedés van, ugyanakkor foglalkozzanak azzal is, hogy ez őket meg fogja terhelni ez a hír, és azért vigyáznunk kell önmagunkra is, mindannyiunknak, hogy azért a közbeszédünk ne egy ilyen vagy terápia legyen, de akkor azt okosan, de ne pedig a traumában gázoló pocskondiázás, mert az megint rosszul hat mindannyiunkra.
5: Alapkérdés, maximálisan egyetértek, ahhoz képest ugye, hogy a Fidesz bizonyos politikusai bűnözőknek nevezték ezeket a gyerekeket, ugye, akik javítóintézetben vannak. Most abban bele sem menjünk, hogy még bíróság nem ítélte el őket, tehát az ártatlanság vélelmet. De ezzel most lépjünk túl, mert nem csak javítóintézeti gyerekekről van szó, hanem állami gondozottakról, azoknak az ellátásáról, ami a közös feladatunk, ha tetszik ezt, ha nem tetszik. Tehát valóban ilyen alapon nézzük ezt a kérdést, és szerintem csodálkozni fogunk bizonyos szervek, szervezetek, vagy akár politikusok felelősségének a látszatában.
8: Mint beszámoltunk róla, a bíróság egy hónapos letartóztatásba helyezte Fásiné Gurzó Máriát. A hatóságok bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással gyanúsítják a mulatós előadó feleségét. A nyomozás szerint egy nemzeti kulturális alap által támogatott 170 milliós dokumentumfilm projekt elszámolásához fogadtak el fiktív számlákat. A hatóságok szerint az elszámolás pillanatában a film még el sem készült. A film rendezője, Jankai Béla nyilatkozatában azt állítja, hogy a pénzügyi folyamatokra nem volt rálátása, ám a szakmai munkát elvégzettnek tekinti. A zenész előadó művész szerint a gyártásra fordított állami támogatás mértékesen volt kirívó a piacon.
2: Hát én megnéztem, átpörgettem gyorsan ezt a két elkészült filmet, amelyek egyébként júliusban kerültek ki a netre, miközben már áprilisban lejelentették ezzel a csúnya szóval élve azt, hogy elkészültek az alkotások. Ez nagyjából 2x20 perces epizód, és a bántás legkisebb szándéka nélkül azt tudom mondani, hogy ilyen home videó színvonalú filmalkotás 56 milliós támogatásból a Gólemnak. Mire volt elég 56 millió forint?
6: Megmondom pontosan, fél év működésre elég volna 56 millió forint, tehát mi fél évig tudnánk működni ebből a 2x20 percből, és engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy amikor egy rendező, még akkor is bármilyen nagy művész, és elnézést nem ismerem a kollégát, de bízom benne, hogy szuper, amikor azt meri mondani, hogy nincs rálátása az anyagi oldalára, az vagy egy akkora hazugság, hogy mindjárt ránk szakad itt a, nem tudom, a lámpák, vagy akkora amatőrség, mert akkor én is rendezhetek ugye úgy egy színdarabot a Gólem Színházba, hogy kérem a migeket induljanak 12-kor, és a 500 fős, nem tudom, vörös hadsereget szeretném belendezni jobbról. Hát olyan nincs, hogy én nem tudom, hogy mi a költségvetése egy produkciónak, amit én rendezek. Ugyanis az álmaimat ahhoz szabom, az én művészi határ, mert azt mondom, tehát kedves kolléga, kapjon már a fejéhez.
2: Itt az NK ügyben nagyon sokan azt vetik fel, hogy igazából a felhasználók közül sem a legnagyobbakat kezdték el ilyen behatóbban meghallgatni, meg vezetőszáron megmutatni. Az ügyvéd úr dolgozott ügyészként is. Azt szeretném megkérdezni, hogy egy ügyész az milyen logikával kezd neki egy ilyen hatalmas ügynek, ahol van egy 17 milliárdos keresztszerződés, és több tucat, vagy lehet, hogy annál is több támogatott. Tehát hogy miért éppen a Fási család?
5: Nyilván rájuk volt a legtöbb adott bizonyíték, már arra vonatkozóan, hogy körülbelül 80 millió forint az az összeg, ami tekintetében valótlan költségszámlát állítottak ki. Ugye erről szól a költségvetési csalás, mert ezzel ugye egy pántlikázott pénz, hogyha valamire adok pénzt az állam nevében, és nem arra használják föl, az költségvetési csalás. Ha meg aztán még fiktív számlákkal igazolom, hogy elkészült a film, és ennyi költség volt, holott még el se készült, ez meg a második fele. Na most nyilvánvaló, ez egy kétoldalú üzlet, ugye? Aki megrendel, meg aki felhasznál. Nyilvánvaló először a megrendelőknél, vagy az engedélyezőknél kellett körbenézni, magyarul ott a kuratóriumban ki mindenki mit írt alá, mit nem írt alá, és most szép szisztematikusan elkezdett a NAV bűnügyi igazgatósága végigmenni a felhasználókon. Nincs vége a sornak, jelzem előre. Az egy másik kérdés, hogyha többen visszafizették, ugye hallottuk, hogy mit tudom, tán kisgrofó, meg nem tudom.
7: Majdnem 4 milliárd forintnyi, tehát sokan visszafizették. Igen.
5: Erre lehet azt mondani, hogy ez nem annulálja, nem teszi semmisé az elkövetés, pusztán csak a kár megtérülés irányában hat, ami egy jelentős enyhítő körülmény.
7: Katalin, te például hogy értékeled Molnár Áron szerepét, aki kirobbantotta ezt az egész NK botrányt, és most a napokban már azt a kérdést feszegeti, hogy vajon kérte a hatóság Hankó Balázs mentem jogának a felfüggesztését. Szóval, mintha a hatóságok helyett is dolgozna Noir, de hát nyilván ilyen értelemben megalapozta ezt a jogot magának, hogy ha ő nincs, akkor lehet, hogy nem is tudunk erről az egészről.
3: Hát Molnár Áron felzárkózik, jó, mondjuk van egy kis pétje Hadházi Ákoshoz ebben a munkában, vagy hát mint amit az újságírók is elvégeztek sokszor az ügyészség helyett az elmúlt 16 évben ezt a feladatot látta be. Hát azt egyébként nem csak Molnár Áron maga, Magyar Péter is pedzegette már, hogy Hankó Balázs neve nagyon tartós tejet, jó, nem így fogalmazott, de hogy tehát hogy nyilván és a választó polgárok is ezt várnák, hogy látják most Fási Zsülikét, pont nem, bocsánat, hogy nem akarom megsérteni, tehát az anyukáját vezetőszáron, és látnak hivatalnokokat elvezetni, de hogy a nagy neveket szeretnék látni, és az igazságérzetük ezt diktálja, nyilván a jog és a jogszerűség pedig más, tehát lépésről lépésre kell haladni, hogy megint egy nagy nevű embert idézek. Molnár Áron persze neki, ő egy művészember, neki hangulatot is kell keltenie. Az az izgalmas, hogy egyébként ez az időszak a évben a megtérés és a bűnbánat időszaka, itt a zsidó új év kezdete előtt, és amit mondott kedves ügyvéd úr, hogy voltak, akik visszautaltak pénzt, van egy olyan olvasata a megbánásnak, hogy anélkül nem lehet megbánni, hogy nem akarom jóvá tenni. Hát Fási Ádámék ezt elmulasztották, ezt a gesztust.
5: Egy picit csak a nézőknek, hogy azért ez, aki mentelmi joggal rendelkezik, ott nem olyan egyszerű a büntetőeljárás elindítása. Tehát először a nyomozó hatóságnak, ahogy az előbb mondtam, egy tényállást kell közölni, hogy mi lenne az a tényállás, ami alapján mondjuk Hankó urat meg lehetne gyanúsítani. Ezt a tényállást föl kell terjeszteni a legfőbb ügyészségre, ahol most nincs legfőbb ügyész, meg nincs büntető helyettese, és Lajtár úr pedig decemberben szintén nyugdíjba vonult, tehát most egyelőre vezető nélkül van, de féllábast nevezzük így az ügyészség. És akkor a legfőbb ügyésznek kell fordulni a parlament mentelmi bizottságához, hogy ezen tényállás alapján kéri akármilyen parlamenti képviselő mentelmi jogának a felfüggesztését, mert csak ezután indulhat meg ellene a büntetőeljárás. Az, hogy Molnár Áron most kérdezi a legfőbb ügyészséget, nagy összegbe tudnék fogadni, hogy nem fogják közölni Molnár Áronnal, hogy éppen hol tart, mert azért a nyomozásnak vannak bizonyos taktikai elemei, amit nem biztos, hogy megosztunk mindig mindenkivel, de hogy ebbe előbb-utóbb lesz valami, az nyilvánvaló.
7: A kedves nézőknek ígértem még a bevezetőben egy friss hírt, ezt most nem fogjuk kifejteni, de holnapra utána járunk meg, nyilván derengeni fog már, hogy miről is van szó. Szóval, hogy vesztegetéssel gyanúsította meg az ügyészség Veres Tibor üzletembert az óbudai korrupciós ügyben. Ez azért érdekes számomra, mert őt tartják a második leggazdagabb magyarnak a 756 milliárdos vagyonával. Szóval ígérem, hogy holnapra ezt kibogozzuk az Aktuálban. Most viszont egy teljesen más témával megyünk tovább, nevezetesen, hogy egekben az olajár, drágul az üzemanyag, a kormány segítséget ígér a dízeleseknek, a részletek nem ismertek, úgyhogy nézzük a részleteket.
1: Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját is bekérték a kormányülésre, aminek egyik témája az üzemanyagárak emelkedése volt. Magyar Péter miniszterelnök előzetesen annyit árult el, hogy dolgoznak a helyzet megoldásán, de úgy, hogy az ne veszélyeztesse az ellátást. Emlékeztetett, hogy néhány kivételtől eltekintve a szomszédos országokban továbbra is jóval drágább az üzemanyag, különösen a dízel. A kormányfő azt ígérte, hogy a 100 dollár feletti nemzetközi olajárak ellenére is segítséget nyújtanak a magyar autósoknak.
9: Soha nem látott módon hetek óta Oroszország dízelt importál, nem exportál. Továbbra is rendezetlen a helyzet a Hormuzi szorosnál, 100 dollárt is meghaladja már a kőolajára. Ettől függetlenül, ahogy vállaltuk és ígértük, fogunk segítséget nyújtani, célzott és hatékony segítséget a gázolaj meghajtású autók sofőrjeinek, akik a gépkocsival járnak dolgozni, vagy éppen viszik a gyerekeket iskolába.
2: A legfrissebb adat szerint már 109 dollár egy hordó olaj, és akkor a két vendéget kérdezünk, akik nem támogatják, hogy a kormány segítsen. És itt akkor jöhetne a kifejtősebb rész, még van egy kis időnk.
3: Nekem megmelengeti az a szívem, hogy az elmúlt hónapokban látunk a kormány gazdaságpolitikájából az azt sejteti, hogy ezt a fajta mindenkinek adjunk mindent tekintetlen nélkül az anyagi helyzetére, amit az Orbán kormány képviselt, szórta a pénzt ész nélkül. Ezt a logikát megváltoztatta, és megváltoztatja a magyar kormány, és rászorultsági elvet fog bevezetni, ami sokkal élhetőbbé teszi a magyar gazdaságot.
5: Az kétségtelen tény, hogy valóban a rászorultság legyen egy irányelv mezőgazdasági gazdálkodók, mert ugye ott általában dízellel megy, akik hát nem milliárdosok, és ilyen is rá vannak szorulva, vagy olyan nagy családosok, ahol dízelautó van. Mert valóban az a fajta ellátás, hogy a gazdag ember is ugyanúgy kapjon, mint a szegényebb, az nem jó. Ettől függetlenül mindig, amikor a piacot valamilyen úton, módon kirekesztettük a gazdálkodásból, tehát a piac szerepét, az soha nem vezetett jóra. Én továbbra is úgy gondolom, hogy hagyjuk a piacot érvényesülni, közben mellette, aki valóban rászoruló, annak segítsünk. Ebben egyetértek.
2: András, te meg azt mondtad, hogy de, támogassák ebben a helyzetben, de akkor kiket, és mennyi ideig, vagy milyen olajárnál mondanád, hogy ha visszamegy alá, akkor ne.
6: Na.
2: Mi van, ha másnap megint felugrik, mert Trump mond valami megint más, mint amit előző nap mondott.
6: És még nem is beszéltünk a közeledő izraeli választásokról is, ami szintén befolyásolja mindig a világpiacot. És még nem is beszéltünk a közeledő izraeli választásokról is.

hogy nagy szükség van arra, hogy igazságossági alapon legyen ez. És én azt gondolom, hogy igenis ott szóljon bele a kormány, és mondja azt, hogy nem is tudom, kiket támogatunk. Ráadásul mindig az az érzésem, hogy bárki kedvezményt kap, a végén mindig mi fogyasztók, végfogyasztók, akik levesznek egy kenyeret a polcról, mindig mi fizetjük meg ezt a dolgot, és fogalmam sincs, hogy mi az a gazdasági modell, ahol ezt meg lehetne változtatni, és az állam azt mondaná, hogy egy kicsit akkor mi átveszünk, csak a kenyér ugyanannyi maradjon. És én nagyon szerettem azt, amikor, én kifejezetten ültem annak, amikor azt mondta akkor, hogy spóroljunk a vízzel meg az árammal. Szerintem most is el lehet gondolkozni ezen, sokat fog segíteni az elkövetkezendő években, ha megtanulunk spórolni, mert minden el fog fogyni. Úgyhogy kicsit utazzunk tömegközlekedéssel, és az ne kerüljön többe. Szerintem az például tök oké. Okay.

Csak egy hang az éjszakában, valami füstös fél homályban, ez kevés nekem.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián.

0: Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntök mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, feliratkoztok a YouTube csatornámra, ott a Sportpub Valdez éven található, mert TikTokon, Instán, Spotify-en ugyanez a néven vagyok megtalálható. A mai adásban pedig Forma 1 lesz a témánk, ebben segítségemre pedig hazánk Forma 1-es enciklopédiája Weber Gábor lesz a segítségemre. Szia Gábor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Köszönöm a meghívást.
1: És nem tudom, hogy egy vagy két részben megyek ki ez a beszélgetés, de az biztos, hogy nagyjából két csapás irány lesz. Fogunk itt beszélgetni a csapatokról, a pilótákról, meg egy pár aktualitásról is, és szerintem az utóbbival kezdünk majd, de először és mielőtt belemennénk, azért elég rövid volt ez a nyári szünet. Összességében te ebből mit érzékeltél? Tudtál-e pihenni, vagy mi volt így a visszacsapódás ennek a három hétnek?
2: Hát, hogy én tudtam pihenni, az igazából lényegtelen, de egyébként tudtam. Meg az ember így is célozza magát, amikor látja az év elején a naptárt, vagy már korábban, hogy körülbelül hol vannak benne a nagyobb lukak, vagy hol van benne. Nyilván az áprilisban volt egy kényszerű szünet, az egy nagyon furcsa egy hónap, egy üres egy hónap volt, az nagyon szokatlan volt, és az nem is esett jól. Ott szerintem mindannyiunknak hiányzott a Forma 1 éppen miután beindult. Most viszont meg már annyi futamon vagyunk túl, és még olyan sűrű szezon utolsó harmadán előttünk, hogy itt most azért nem volt baj, volt néhány szünet. Ugye egy héttel korábban jött vissza a Forma 1, de az is igaz, hogy egy héttel korábban mentek el szünetre. Tehát önmagában a minimum két hetes szünet, ami előnyér a csapatoknak ugye az alapból megvolt, amíg nem lehet a gyárba bemenni és érdemi munkát végezni, takarítani persze lehet meg növényeket locsolni, de hogy nyilván ilyenkor megy az egész szezon, és a Forma 1-jel foglalkozó újságírók is, vagy bárki, aki a Forma 1 közelében, vagy a Forma 1 háttériparában dolgozik, háttérországában dolgozik, az is ilyenkor megy szabadságra. Nem volt baj, hogy volt egy kis szünetben, de persze egy idő után már az ember azért úgy vár a hírekre, jöttek is egyébként, meg voltak is a nyári szünetben, különösen a második félben a vége fele azért hírek, akár Verstappen hosszabbítása, Ágyár csukló repedése, mint kiderült, aztán azóta már Norris is hosszabbított, de nem lövöm le előre az összes témát, amivel készültem, meg gondolom, hogy ezek azért valahogy így vagy úgy de szóba kerülnek.
1: Igen, viszont picit még is szélesítsük a perspektívát, és beszéljünk erről az idei szezonról, erről az új korszakról, kizárólag itt a magáról a motorról, mert ugye most 53-47 arányban vannak, jövőre ez már 58-42, és azután pedig 60-40 százalékos arányban lesznek, illetve ugye 20 majd 50 kW-os plusz teljesítményt fognak adni. Ez így leírva ezeket nyilván kikészültem, kiírtam, de magam, mint nézni, ebből mit fogok érzékelni? Tehát ez összességében mennyire fogja a legnagyobb problémát megoldani, hogy egy bakui pályán ne lássam azt, hogy az egyenes végén már teljesen elmegy az energia, és lassulnak az autók.
2: Ja, most az pont ezzel gondolkodtam, aki hallgat minket, az mennyit fogod fel ebből, amit most így gyorsan eldaráltál ezekkel a százalék arányokból. Nyilván a belső égési motor aránya az elektromotorhoz képest, amiről beszéltél. Ez valóban jövőre, meg 2028-ra változni fog a belső égési javára, mert túlságosan szigorú lett ez a szabályrendszer, és nagyon nehéz technológiailag megoldani azt, hogy ne lásd azt, amit egyébként most az előbb említettél, hogy az autók lassulnak az egyenesek második felétől, vagy utolsó harmadától mindenképp a legtöbbször. Ez olyan irányba fogja eltolni, hogy sokkal tovább ki lehet tartani a gyorsulást, és nyilván minden nagyobb rész származik majd a belső égési motorból, aminek fix a teljesítmény, ugye a csúcs teljesítményen most ilyen 540-550 lóerő körül járnak ezek a motorok. Ehhez képest ugye a jövő évi lépéssel ilyen 580 lóerő környékén lesznek, és aztán a 2028-as lépéssel ilyen 610-620 lóerő közé lehet őket belőni. Ezek most nagyságrendek, csak hogy nagyjából tudjuk, hogy miről beszélünk. Tehát eleve majd közel 100 lóerővel, picit kevesebb, mint 100 lóerővel több áll állandóan rendelkezés a gyorsítás, ez azért már egy nagyobb különbség. És akkor ehhez jön még az, hogy csökkentik az energia betáplálás mértékét, csak 300 kW lesz, és aztán a visszanyerés mértéke pedig, a visszanyerésnek a rátája pedig nőni fog. Magyarul egy féktávon, vagy egy részkigyorsításon részvisszanyerésnél több energiát lehet visszanyerni az akkumulátorban, mint amennyit adott illat el tudsz használni. Ugye most az EGA-ban van, ugyanannyit nyerhetsz vissza, mint amennyit elhasználsz. Mondjuk ezt másodpercre akarod megfejteni, tehát ha 5 másodpercig töltöd az aksit, az pont 5 másodpercig tud utána hajtásra használni ugyanazzal a teljesítménnyel. Ez az arány változni fog kedvezőbb irányba. És még ami egy fontos változtatás, és ezt kevesebbet lovagolták meg, de talán ez egyik legfontosabb, hogy az akkumulátor kapacitás is növekedni fog. 4 megazsúrról 4-es félre, aztán 5-re, ez a használható tartomány. Ugye igazából nincs megkötve, hogy milyen kapacitású akkumulátorokkal menjenek, és ezért ennél jóval nagyobb kapacitású akkumulátorok vannak, technológiaik vannak ennek, hűtés, meg ciklizálás, meg egyebek. De a lényeg az, hogy ezen a 4 megazsúron belül kell folyamatosan töltögetniük, tehát hogy te egyszer el akarsz használni adott energiamennyiséget, ez maximum 4 megazsúrnyi lehet, ez 350 kilowatton, ami jelen pillanatban ugye az elektromotor teljesítmény, az közel 480 lóerő, ez 11,5 másodpercet jelent, 11,43 század másodpercet, akik tűpontosan akarják ezt tudni. De hogy ugye egy csomó egyéb dolog is bele van építve a szabálykönyvbe, viszont ez a 4 megazsúl mindig kötött. Tehát neked nincs több a rendelkezésedre egy kigyorsításnál, bármilyen hosszú az egyenes, ha ezt elfogyasztottad, onnantól kezdve óhatatlanul lassulni fog az autó. Ráadásul ugye mindig újra és újra kell tudnod tölteni. Azt nem tiltja a szabály, hogy hányszor töltesz rá, akárhányszor ciklizálhatod. És ez a ciklizálás, ez a folyamatos töltés, kisütés, töltés, kisütés, tehát ez a visszanyerem, rátöltök, visszanyerem, hajtom az autót, ez folyamatos. És ugye erre kényszeríti a szabályrendszer a gyártókat, de ezt nagyon nehéz hatékonyan megoldani. És ez annyival fog változni, gyakorlatilag 25%-kal fog megnövekedni, hiszen 4 megazsúrról 5 megazsúrra növekvő akkumulátor kapacitás 2028-ra, ez azt fogja jelenteni, hogy 25%-kal több akkumulátor kapacitásod van, tehát sokat tovább töltheted, többet tölthetsz az aksidra föl, hosszabb ideig tart, amíg kisütött teljesen, mire újra megint vissza kell tölts. Ez megint csak egy fontos különbség, annyira nagy jelentősége van, hogy említettem az előbb ezt a 11,5 másodpercet, ha semmi nem változik, akkor is 5 másodpercet tovább tudod padlógázon maximális teljesítményen használni az elektromotort, ami már azért vegyük hozzá, vagy ha végigondolod az összes egyenest a szezonban, azért a legtöbb egyenesben, ha még 5 másodpercet tovább tudsz maximális teljesítményt adni, akkor már közel az egyenes vége fele járunk, vagy mert tényleg az utolsó néhány száz méterén. Tehát már önmagában ez a változtatás nagyon sokat lendít, és az összes többi a belső égési motor részarány növekedésével és egyebekkel gyakorlatilag 2028-ra el fogja tüntetni az összes olyan problémát, ami ma még problémának számít.
1: Akkor nyilván ez akkor fog kiderülni, de ezek az arányok, amikről az előbb beszéltünk, ez szerinted véglegesen meg fogja oldani ezt a problémát? Tehát így első ránézésre ezek jó arányoknak tűnnek?
2: Első ránézésre jó arányoknak tűnnek, főleg annak ismeretében, hogy már ismerjük, hogy az idei szabályrendszernek mi az Achilles sarka, vagy látjuk, hogy mik a hiányosságai, vagy mik lettek túl szigorúan megírva a szabálykönyvben. Tehát, hogyha jelen pillanatban a 2025-es szabályokkal mennénk, már most sem lenne tehát senkinek semmilyen problémája, mert nem látnánk ilyen típusú gondokat. Jóval gyorsabbak lennének az autók. A szimulációk szerint ez a 2027-28-as két lépcsőben történő könnyítés vagy lazítás ezen a szabályrendszeren, ez körönként 3-4 másodperces köridő javulást fog okozni. Tehát gyakorlatilag oda fogunk jutni 2028-ra, másfél év múlva a 28-as szezon elejétől, hogy ezek az autók olyan gyorsak lesznek, hogy szinte az összes pályarekordot megint csak megdönthetik, ha egyébként addig nem jön más szabályrendszer változás, vagy további aerodinamika visszavágás, amit jövőre egy picit már eleve beterveztek. Tehát, hogyha nem lassítják jelentősen az autókat más módon, akkor ezek 3-4 másodpercet javulhatnak pusztán ezek miatt a döntések, vagy motor szabálymódosítások miatt a következő két évben.
1: Hát illetve a fejlesztési verseny úgy, hogy nem fog megállni, tehát gondolom még további gyorsulás is
2: várható. És ez így van. És az már önmagában, ha csak belegondolsz, itt szeptember elején beszélgetünk, már az elmúlt fél évben nagyon sokat javultak az autók. Tehát, hogyha ezek az autók visszamennének Melbourne-re, akkor ott sokkal jobb kinézetű versenyt látnak, még akkor is, hogy meg lenne a superclipping, meg egy csomó egyéb probléma, de messze nem annyira durván, mint az év elején láttuk az első hétvégén, és nyilván sokkal jobb köridőket is tudnának, tehát itt egy ilyen a fél másodperc, egy másodperc közti javulás az a minimum, ami a szezon eleje óta bekövetkezett. Biztos van olyan csapat, aki akár ennél is többet ugrott előre, például a McLaren szinte biztosan, akik az év elején szinte ki se tudtak jönni a garázsból, de összességében egy ilyen komoly szabályrendszerváltozás első évben nyilván nagyon-nagyon nagy a fejlődési ráta, és ez még azért következő egy-két évben is valószínűleg kitart. Egyre persze lankadni fog, de még azért van ebben a koncepcióban csomó kiaknázatlan terület, és emiatt, ahogy mondtad, az autók önmagukban is gyorsulni fognak, ha egyébként semmi máshoz nem nyúlnának.
1: Maradjunk picit a motoroknál, mert ugye most a V8-as motorokról kezdtek el borzasztóan cikkezni. Összességében ez mit fog nekünk eredményezni, meg fog oldani bármit, vagy ezt csak tudjuk, hogy azért Mohamed Bin Sulayemről, hogy nagyon szereti a hangzatos mondatokat, nagyon szereti termékként tekinteni a Forma 1-re, és tudja, hogy erre vágyik a nép, és ezt szeretné hallani, vagy összességében fog-e bármi változni ezzel?
2: Igen, jól odáfogtad meg a dolgot, mert Bin Sulayem nem túl népszerű, és minden követ megmozgat, hogy picit a népszerűségét, amennyit lehet lendítsen fölfele, vagy olyan elnöknek nézzen ki, aki azért a nép igényeivel is foglalkozik. Alapvetően az, hogy V8 jön vissza, V10 jön vissza, marad a V6, nekem édes mindegy. Tehát nem azon múlik egy sport élvezhetősége, hogy milyen motorok vannak benne, mert az pont egy vagy két futamon keresztül élvezed, hogyha szereted azt a hangzás, és utána, hogyha unalmas futamok vannak, akkor ugyanúgy a V8-assal is problémázni fog mindenki, a V10-zel is, és bármi jönne vissza. Itt pusztán arról van szó, hogy egyszerűbb, olcsóbb motorszabályrendszerre van szükség, és amit nekem sokkal fontosabb egyébként a Surajem-féle ötletekből, az ötlet, amit kevéssé kapott föl a közhangulat, pedig sokkal inkább van benne ráció, az, hogy legyen egy olyan bázismotor, egy olyan alapmotor, amit nem a motorgyártók valamelyike gyárt, hanem az FIA maga megbíz valakit, egy motorgyártót, mint ahogy annak idején a Ford, nyilván nem ilyen célból, a Cosworthnak fizetett azért, hogy kifejleszten egy Form 1-es motort, amiből aztán egy olyan sikeres Form 1-es motor vált, amiből rengeteg privát csapat profitált, és gyakorlatilag 20 éven keresztül ezzel a motorral el lehetett versenyezni viszonylag sikeresen, sőt, világban neki címeket lehetett volna nyerni, nem gyári csapatként is. És egy ilyen típusú motor, tehát egy egyszerűsített, egy jóval leegyszerűsítettebb motorszabályrendszerben, ami azt is jelenti, hogy sokkal olcsóbban tudsz ilyen motort gyártani. Ugyanazok a megkötések természetesen élnének rá, hogy mennyi pénzt lehet rá elkölteni, tehát költségsapka alatt lehetne, hiszen ha elengednéd, akkor az összes motorgyártó, az összes profi autógyár, a nagyok, azok mind-mind túlfejlesztenének bárkit. És ugye ezt nem akarják, nem is lehet megengedni, nem véletlenül van költségsapka alatt, ma is már a motorfejlesztés. Tehát, hogy ezt jól lövik be, akkor az előfordult, hogy az FIA mondjuk megbíz valamilyen befektetőt, szerez e mögé a projekt mögé, aki megkapja a motor elnevezésnek a jogát, legyen ez, gondolj bármilyen nagy cégre, aki ki tud fizetni mondjuk néhány $100 millió ezért. Viszont onnantól ez az FIA-nak van egy saját motorja, ami kellően versenyképes alapot adhat ahhoz, hogy neked nem kell leszerződnöd bármelyik autógyárral, ahhoz, hogy motorod legyen, oda mész az FIA-hoz, és jelentkezel, hogy akkor én jönnék, mennék ezzel a motorral, és megkapod, van egy fixált ára, az biztos, hogy hozza az jó kis átlag teljesítményt, amire belövik. Lehet, hogy az autógyártók motorjai egy picivel jobbak lesznek, de arra nagyon fognak vigyázni, hogyha ez így van, hogy nagy különbségek ne legyenek a motorok között, tehát mondjuk 5-10 lóerőn belül legyenek, és karakterisztikában sem legyen nagy különbség. Onnantól kezdve viszont van egy olcsón megszereztető motorod, nem köt semmilyen motorgyártóhoz, teljesen a magad ura vagy, ahogy ez a Cosworth motorral volt a 70-es, 80-es években. És ez egy sikeres korszak volt, és ezt visszahozni sokkal több ráció van benne, és sokkal inkább szabadabbá tenni a Form 1 döntési mechanizmusait, és éppen az FIA-nak a szándéka is elsősorban nem az, hogy ott tegyenek a privát csapatokkal, vagy a csapatokkal, hanem hogy kivegyék a szelet a motorgyártók és az autógyárak vitorlájában, hogy ne legyenek ennyire erősek sportpolitikai szempontból, hanem hogy az oszd meg és uralkodj elvén, az ő szavuk kevesebbet éren, mert hogy lesz egy privát része is a dolognak, és onnantól kezdve sokkal inkább jobban tudják irányítani a sportot. Nyilván ez a mögöttes szándék, de ettől még önmagában, ha lenne egy ilyen központi motor, amivel mondjuk versenyképesen lehet rajthozálni, akkor szerintem elég sok csapatot megmozgatna abba az irányba, hogy akkor ne leszerződjünk Mercedes harmadik csapatának, vagy Ferrari negyedik csapatának, vagy bárkinek, hanem menjünk ezen a központi úton, és egyébként akkor magunk urai vagyunk totál privát csapatként.
1: Hát lehet az első sorvonáról az Lawrence Stroll lenne egyébként, hogyha lenne egy ilyen szabályozás. Összességében szerinted ez az esélyegyenlőséget jobban megadná a mezőnynek? Tehát eltűnnének a nagyobb különbségek, vagy azért megint arról beszéltünk, hogy a fejlesztés meg a csapatok munkája nem állna le, és azért hosszú távon úgy láthatnánk nagyobb lemaradásokat?
2: Nem oldana meg semmiért. Tehát amire gondolsz, az azért egy utópia, és tudom, hogy nem a szószoros értelmében értetted, de hogy ugye sokan kívánják vissza ezt a miért nem lehet olyan szabályrendszert, ahol mindenki versenyképes, olyan nincs. Tehát olyan nincs, hogy mindenki versenyképes. Elég ránézni a Forma 2-es, Forma 3-es, Forma 1-es bármelyik F-es bajnokságra, vagy bármelyik utánpótlás szériára, ahol egyforma autókkal mennek, és mégsem teljesen egyforma versenyképesek a csapatok, önmagában azért, mert ugyanazokat a teljesen egyforma autókat totál máshogy versenyeztetik, állítják be, és tartják karban a csapatok. Ebben olyan különbségek vannak, olyan know-how-beli különbségek, hogy ugyanazt az autót megkapod, te meg én, meg egy harmadik ember csak itt köztünk, és már abban, már holnapra valamelyikünknek lenne egy jobb ötlete ugyanarra az autóra, amit persze a többiek nem tudnának, mert nem jönnének rá, és már helyzeti előnybe kerülnék, ami időre fordítható pályán. Tehát alapvetően sosincs egy ilyen versengő közegben, amilyen a Forma 1, meg egyébként bármilyen versenysport, mindenki próbálja megtalálni az utolsó kis tizedeket, századokat, és előbb-utóbb az a szakmaiság, amit beleraksz, az a rengeteg szürke állomány, ami ott van egy-egy csapatnál, előbb-utóbb azért a nagy csapatok azért is jobbak, mert sokkal több, jobb, magasabb kvalitású ember dolgozik ott, és előbb-utóbb adott idő alatt ők több jó ötlettel fognak előjönni. A kicsik is betalálhatnak néha, de azért dominánsan a nagy csapatok fogják ezeket a jó döntéseket és a jó irányokat meghozni, és betalálni mindig abba, hogy annak a szabályrendszernek mi a lényeges, mi az optimális megközelítése, és éppen ezért bármi történik ebből az irányból, a nagy csapatok maradnak. Lásd a Cadillac problémáját, az évele óta megjöttek, sose voltak a Forma 1-be, a semmiből érkeztek, az Andretti alapra dolgozva, de most majd a Cadillac néven, és azt se tudják, hol vannak, miközben csináltak egy korrekt autót, mert egyébként az autó azért attól függetlenül, hogy megvannak a gyerekbetegségei, alapvetően azért nem mondhatjuk, hogy minden második futamon mindenhol lerobban, mindenhol kigyullad, nem tudnak befejezni egy versenyt se, azért egész tűrhetően végigmennek ahhoz képest, hogy első évük. De azért látszik, hogy mekkora a lemaradása. Csak a középmezőny erős csapatainak az átlagához képest, hogy a nagyokat ne is említsük. És hogyha innen nézed, akkor pedig egy autógyár csapatáról van szó. Ha innen nézed, akkor képzeld el azt, hogy bejön egy privát, nem is autógyártói háttérrel rendelkező csapat, csak egy jó privát csapat, hogy ott mekkora hátrányból kell elkezdened Forma 1-es autót építeni, megérteni az egész szabályrendszernek a kihívását. Ő magában csak az, hogy te olyan színvonalon tudj építeni egy monokokot, aerodinamikai elemeket, mechanikus rendszereket, hidraulikát, minden mást, amiben a Forma 1-re szükséged van. Tehát, hogy ez, annak a meghibásodási rátája az gyakorlatilag a zéróhoz konvergál most már a nagy csapatoknál. Most ezt új belépőkön szinte biztos nem tudod megoldani. Nem fogsz tudni ennyi pénzt fizetni, hogy a jó mérnököket átcsábítsd, amíg te betanítod a saját mérnökeidet. Ez mind idő, és mind tapasztalat, és mind egy csomó hiba és hibázási lehetőség addig. Szóval ezért az az utópia, hogy csináljunk egy olyan szabályrendszert, amiben bárki bekapog az ajtón, ugyanolyan versenyképes lesz, ez nem létezik, mert itt még ha 5 évet mondanak, nézd meg az Audit, itt az Audi, 5 évet terveznek, hogy 5 év múlva ott kéne lenni az élcsapatok szintjén, és az is egy nagyon kemény vállalás. Az Audi jó kezdett, de még nagyon messze van attól, az élcsapatokkal küzdjön, pedig egy meglévő csapatot vettek meg, nem is a semmiből kezdték az építkezést.
1: Igen, fogunk még az Audiról beszélni, mert összességében szinte egyértelműen a pozitív meglepetésbe tartoznak így is, legalábbis én ilyen stabil meg jó teljesítmény nem vártam tőlük, meg most stabilan ott lesznek a középmezőnyben, néha annak az elején is. Még picit maradjunk itt az új szabályrendszernél, itt a pályák tekintetében, mert azért az év elején nagyon sokat találgattunk meg, tippelgettünk, hogy melyik pályák hogy fognak feküdni itt a szabályrendszernek, és azért láttuk, hogy például egy Hungaroring vagy egy holland pálya az tud feküdni ennek a szabályrendszernek, de így csak beszélhetünk nagyon izgalmas meg jó futam. Amokról, úgyhogy összességében most arról beszéltünk, hogyha sok a visszatöltöttség meg a féktáv, akkor azért unalmas, mert mindenkit ugyanúgy együtt marad és nem tudunk előzni, ha meg sok a hosszú egyenes, akkor meg azért unalmas, mert el fog tölteni a rátöltött, vagy el fog fogyni a rátöltöttség, és simán csak kikerülük egymást a versenyzők?
2: Figyelj, ez megint ugyanaz a kérdés, hogy akármilyen szabályrendszert írhatsz, az alapproblémák nem szűnnek meg. Ha az autók nagyon egyformák és közel vannak egymáshoz, akkor persze nagyon nehéz előzni. Ha éppen sok az energia, akkor azért, mert mindenkinek sok energiája van, ha kevés, akkor azért, mert alig tudsz plusz energiához jutni, vagy ha éppen épp többlet energiával rendelkezel, akkor meg átugrod a másikat. Ahogy ez mondjuk a DRS korszakban rengeteg versenyről volt, amikor túl erős volt egy DRS zóna, és viszonylag könnyen lehetett a másikat megelőzni, az nem is nagyon tudott ellene mit csinálni. De ha meg ezek nincsenek, akkor meg gyakorlatilag oda se lehet érni, a másik mögé néz meg Sandvortat egy 2 héttel ezelőtt, hogy hogy nézett ki, vagy szűk 2 héttel ezelőtt, hogy fölzárkózni sem nagyon tudsz, nem, hogy támadási pozícióba kerülni, ehhez képest mondjuk pont Norris úgy nyerte meg a versenyt, hogy a harmadik helyről néhány kanyaron belül 2 előzéssel, de nyilván ott tapadásbeli előnye is volt. A McLarennek nagyon feküdt ez a pálya most már az újításokat, vagy a fejlesztési csomagot követően, de ezek ritkák. Egyébként én inkább annak a híve vagyok, hogy egy verseny nem attól izgalmas, hogy 89 előzés van, hanem attól, hogy 1 előzés van, de az dramaturgiailag tökéletes pillanatban. Tehát az sokkal inkább körömlerágós, hogyha jókor jön egy előzés, vagy hogyha benne van végig az előzés lehetősége, de érzed, hogy azon múlik, hogy ki hibáz, az, akit üldöznek, vagy az, aki üldöz. És ez kicsit közelített hozzá, tehát, de mondom, én valószínűleg máshogy fogyasztom a Forma 1-et, vagy más szemmel nézem, mint egy átlag rajongó, aki gyakorlatilag egy jó filmre akar beülni. Gondolod, kicsit, most pontok egy olyan hasonlatot most jutott eszembe, de érthető lesz, hogy Ha elmész és fizetsz a mozipénzt egy filmre, akkor azt várod el, hogy ez egy szórakoztató film legyen, fordulatokkal, teli jó játszanak benne a színészek, és így kikapcsoljon két órára. De minden, ha veszel 24 filmre egyet, akkor a belső elvárásod ugyanez. És úgy jössz ki a moziból, hogy ez nem volt egy jó film, azt úgy megemlegeted, hogy hát ezért most kár volt kiadni ezt, amit 2-3 ezer forintot, meg amúgy is, meg egyébként is. De most ugyanez a helyzet a Forma 1-et, csak ez nem mozi. Tehát ez a valóság. És ez nincs előre megírva, pedig a mozifilmeket azért elég sokat rágják, hogy hogy nézzen ki a sztori, és mégis azért van unalmas film, meg van jobb film. Itt meg a történetet az élet írja az alapján, amit éppen kiadott pálya, meg az a hétvégi forma, a csapatok, meg a versenyzők szempontjából. Hogy tudnád garantálni, hogy minden hétvége, minden verseny izgalmas legyen? Tehát ha valaki úgy ül le, hogy minden hétvégén elképesztő izgalmakat vár a Forma 1-től, az teljesen rosszul szemléli, nem csak a Forma 1-t, úgy általában a profi sportokat, vagy bármilyen sportot. Tehát ugyanúgy egy 0-0-es meccs is lehet izgalmas, mint egy 6-5-ös mérkőzés meg iszonyatosan unalmas, mert össze-vissza esnek a gólok, de igazából
1: a bronz meccs
2: maga például ugyanez jutott eszembe, csak nem azt akartam kimondani, de hogy alapvetően tehát szakmailag egyetlen semmi nincs benne, lehet, hogy szórakoztató egy ideig, de hát ilyen szempontból akkor a szomszéd óvodának a udvarát is megnézhetnénk, ahogy rúgdosak egymást a lurkok, és akkor ott is sok gól esik. Tehát, hogy az, hogy mi benne az érték, meg mi az élvezet, az nem feltétlenül egyenlő azzal, hogy hány előzést látunk, vagy mikor látjuk azt az előzést, és garancia sincs arra. És onnantól kezdve, ha megpróbálsz belenyúlni ezekbe a dolgokba, hogy több előzést legyen mesterségesen lehetőségeket teremteni, akkor meg ki fog lógni a lóláb, és előbb-utóbb, sőt, vissza korán mindenki azt fogja mondani, hogy lásd az évelei oda-vissza előzgetéseket, amikor elfogytak a töltések, különösen mondjuk Ausztráliába vagy Kínába, amikor még nem ismerték ennyire a rendszerek működését. Mit mondott mindenki? Ugye jött Stefano Domenicali az, hogy mekkora show volt, micsoda oda-vissza előzések, még az mindegyikünk a fejét vakarta a képernyők előtt, hogy, vagy a helyszínen, hogy most itt mi történik, ez vicc, hát ezek előzések, hát egyik elfogy, másik elfogy, és igazából nincs is benne valódi játék, de számszakilag ez több 10 előzés volt, miközben valós érték, előzési érték nulla volt mindegyikben, mert akinek több energiája volt, az átugrott a másikat. Szóval nem mindegy, hogy ezek az előzések, ezek hogy jönnek létre, vagy az izgalmakat azt mi hozza létre, és önmagában, hogy mit tekintünk izgalomnak. És azért mondom, egy kiélezett csatából sosem a rengeteg előzésünk. Egy kiélezett csatából pont azokat a ritka pillanatokat kell megfogni, amik egy évben kétszer-háromszor jönnek elő, de zseniálisak. És egyébként azokat kell tudni értékelni, meg az oda vezető utat. Tehát az, hogyha minden hétvégén iszonyatosan izgalmas futamok lennének, akkor meg azt szokná meg az ember, és akkor már az se lenne elég. Egyébként így működünk, az emberi agy is így működik.
1: Igen, én erre szoktam azt mondani egyébként, hogy az NB2 minden évben rohadt izgalmas, de egy meccset nem nézek belőle. Tehát hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Weber Gáborral.

0: Nem kell tovább.
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
2: Itt vagyunk, továbbra is Weber Gábor a vendégem. Még amiről mindenképp akartam beszélni, ez picit így tévés szemszögből. Neked az például mennyire szúrja a szemedet, főleg a közvetítések során, hogy azért nagyon sok mindent titkolnak előlünk, tehát főleg az év elején grafikákat egyáltalán nem látunk, nagyon sokszor csak utólag mutatnak meg dolgokat, akár safety car-nál, akár sárga zászlónál, tehát picit ez a megint ilyen filmes vonulat, hogy inkább eldugdosunk dolgokat, meg elrejtjük a szem elől, és akkor nincs is probléma. Neked ez belsősként hogy tetszik, vagy mennyire nem tetszik?
3: Nem tetszik, nem tudok vele mit csinálni, ez nyilván szándékos azért, hogy ne világítsuk meg még jobban ennek a szabályrendszernek a gyenge pontjait, éppen ezért nem mutatnak végsebességértékeket, hogy ahol látod, hogy ahogy még Melbourne-ben mutatták, hogy esik vissza aztán a sebesség. Szóval elkezdték, nyilván az év elején azért azt tudni kell, hogy amióta Liberty kezében van a Forma 1, azóta nagyon adnak arra, hogy prezentálják ezt az egészet, és éppen ezért az év elején 3 különböző online megbeszélés volt a televíziós társaságokkal és a kommentátorokkal, tehát 3-szor ültem egy ilyen 1-1.5 órás megbeszélésen sokat magammal a világ többi kommentátorával együtt, úgy egy londoni központú online megbeszélésen, ahol prezentálták, hogy tervezik ezt az évet megmutatni, milyen grafikákat terveznek, milyen módon segítik majd a kommentátorok munkáját, egy csomó kérdést föltehettünk, és ebből 3 ilyen volt, 3 ilyen szeánsz. Tehát nagyon sok mindent kaptunk az év elején, hogy fog ez kinézni. És azokból, amit ott elmondtak, ma már a több mint a felét nem is használják. Mert hogy pont, mert az van, amit mondasz, el kellett rejteni, hogy ne legyen annyira szem előtt, mert akkor talán nem fogja az agyad annyira a lassulást, hogyha különben látod kiírva, hogy 3:40, aztán pedig 30:20-10, és már 2:90-2:80, ha nem írják ki, akkor kevésbé látványos, főleg annak, aki meg aztán ritkán néz Forma 1-et. És nyilván ezeknek meg volt egy ilyen nagyon rossz szájíze, és a mai napig van, de most a végtelenség nem lehet ezeken prüszkölni. Maga a mezőny az fejlődik, az autók azért javulnak, már sokkal kevesebb olyan típusú extrém szuper clipping, szuper visszatöltés van, amivel az év elején azért nagyon sok gond volt, és látványosan rosszul nézett ki, és mondom, hogy csapatok is sokkal hatékonyabban tudják használni ezeket az erőforrásokat már, éppen ezért most már ezek a vadhajtások eltűntek, nem is nagyon lehetne most már ezzel rugózni, meg értelme sincs. De tény, hogy amíg nekünk voltak olyan extrém adataink is egyébként belengedve, amit sosem használtak, hogy például megmutatják időmérőn az adómérésekhez használt teljesítménykalkulációt. Tehát valós képen, valós időben láttuk volna, hogy mondjuk két autó egymással összehasonlításában, mondjuk egy Red Bull meg egy Mercedes összehasonlításában ki hány lóerőt használ aktuálisan. És ezt nekünk Japánra belengedték, nekem megvan róla az e-mailem, meg a grafika is, hogy milyen grafikai tervezés volt mellé, hogy ez hogy néz ki a képernyő vizuálisan, de csinálták meg. És azóta nem is került szóba többet, pedig megkaptuk a japán nagy díj csütörtökén, hogy a hétvégén figyeljünk, mert lesz egy ilyen teljesítmény összehasonlító grafikon. Milyen jó lett volna pedig látni, hogy a valós FIA mérések, azok hány lóerőt, melyik csapatnak hány lóerőt mérnek. De soha nem mutatták meg, pedig azóta már a két adófázison is túl vagyunk, amiből kiderült, hogy a Red Bull a legerősebb motor, és a többiek gyengébbek nála. De hogyha konkrét, ugye az ember is úgy működik, hogy csak hallod a pletykákat, de sokkal egyértelműbb lenne, ha lenne egy mérőszám. Ha látnád, hogy a Red Bull 1000 lóerős, a Mercedes 980, a Ferrari 960, a Honda meg csak 890, és akkor az Audi meg a kettő köz valahol. Ki lehetne valamiből indulni. És ettől még nem árulnál el egyébként semmilyen olyan know-how-t, nem lőnél le, semmik csapatnak nem árulnád el olyan szenzitív adatát, amiből a másik profitálni tudna, de nézőként sokkal közelebb juthatnál olyan dolgokhoz, abból a szempontból, akit ez érdekel, amivel még inkább rálátásod van a dolgokra, de ezeket mégsem merik meglépni, és mindig arra hivatkoznak, hogy hát ez is szenzitív adat, az is érzékeny adat, és miközben ezt egy huszárvágással átnetne egyébként vágni, az egészet megmondani, a szabálykönyvbe beleírni, hogy már pedig ezeket, meg ezeket, meg ezeket az adatokat oda kell adni, ha nem tetszik, akkor nem indulsz. Tehát nyilván előbb-utóbb a csapatok is a saját jól felfogott érdekükben kinyitnának olyan dolgokat, amiből egyébként nem veszítenek semmit, mert ők pontosan tudják magukról. Tehát ugye itt azért olyan adatokról beszélünk, amit a csapatok egymásról jól ismernek. Viszonylag jó közelítéssel, pontosan tudják. Tehát nem tudják elfedni egymás elől. Sok-sok számítással viszonylag meg lehet tippelni azt is, hogy mi a valóság egyébként a GPS mérések alapján, a live timing adatai alapján. Most akkor miből állna, hogyha az FIA a valós adatokat is kiadná? Tehát itt járkálnak körbe számok, nagyságrendileg valószínűleg igazak, most, hogy ez 20 lóerőn belül éppen pontosan hol van, pont ezt tudnád csak meg az FIA pontos adataiból, de ezt valamiért még mindig nem léptük meg. Bízom benne, hogy mondjuk jövőre mégiscsak átmegy, vagy össze majd egyszer valamikor látni fogjuk ezt, de ezt a fajta titkolózást, ezt szerettem a legkevésbé a Forma 1 bármelyik évtizedében, és hogy ezt sosem tudjuk áttörni, ezt a falat. Nyilván ennek megvannak, mondom, a jogi okai, de olyan dolgokban, ahol ez egyáltalán nem indokolt, ott sokkal inkább kinyitnám a kapukat a nézők felé.
2: És akkor még egy záró téma, mielőtt belemegyünk itt bővebben a csapatokba, pirultákba, az pedig egy Facebook posztod volt talán 4 vagy 5 nappal ezelőtt a tankolásról, mert szerintem mióta ezt kivezették, talán a legnagyobb ilyen vitatéma a nézők között, ami szerintem azért marad meg ennyire mindenkiben, hogy mennyire izgalmas ez, mert 8-10 futamonként látunk egy kigyulladt autót, és akkor már is mennyire izgalmasnak tűnik, de összességében az ad nekünk bármi pluszt taktikailag, mert sokan azt mondják, hogy azzal lehet játszani, hogy könnyű az autó, majd nehéz lesz, hogy a gumikopással, ez ad bármiféle adóászt a csapatokba, és plusz taktikai variációt, vagy igazából nagyon nagy változás pozitív irányba nem látnánk.
3: Hát ugye, ha olvastad a posztomat, akkor tudod a véleményemet.
2: Abszolút, persze.
3: Ugye két korszak volt a Forma 1-on, amikor lehetett tankolni, 1981-82-ben, és aztán 1994-től 2010-ig, ugye az volt a hosszabb időszak. És ugye onnantól kezdve jöttek a profitankuló berendezések, egy csomó emlékezhetnek rá, vagy biztos láttak, ugye a Jos Verstappen tűz esetét 94-ben, Benettonnál Hockenheimben, amikor Benetton trükközött a nagyobb átfolyás miatt kiszedték a szűrőt a rendszerből, hogy gyorsabban tudják megtankolni az autót, és ugye emiatt volt az a tűzeset. De aztán egyre csökkentek az ilyen balesetek, de azért néha-néha előfordult azért egy-két necces szituáció, amikor így kifröccsent egy kis üzemanyag, akkor bevegyulladt meg egyebek, de alapvetően egyre biztosabbá vált a rendszer, de ugye ez két dolgot vitt magával. Mindenki az optimális stratégiát futotta utána a tankolásra is, és aki tovább tudott kimaradni, igazából annak volt előnye, mert egyre könnyűre autóval ment, tehát ha valaki kijött a másik előtt egy körrel, megtankolták az autóját, majd kijövel, hiába volt rajta új gumi, annyival nehezebb lett az autója, mint a másiknak, aki még kim volt a pályán, egyszerűen nem létezett elévágás. Tehát mindig az nyert a boxkiárásoknál, aki utoljára ment ki, mert a legtovább volt kint könnyű autóval. Gyorsan, ráadásul a kerékcserék gyorsaságának a lényegét megszünteti, mert 6-7 másodperc, amíg megtankolod az autót, nagyságrendileg egy átlag töltésről beszélünk, vagy egy harmad futamtávra, hogyha két kiállásról van szó. Most ezzel a 6-7 másodperc alatt háromszor is kereket cserélsz egy mai kerékcsere gyorsága.
2: Mondjuk az évelei kedéreknek azért kellett volna ez a 6-7.
3: Biztos. Hát, de még a kedék is megoldott a 4-5 másodperc alatt az évelején. Tehát, hogy alapvetően a kerékcsere onnantól a nyugdíjas tempóban mehet, és a kerékcserék által garantált különbségeket egy-egy kerékcserébe benne maradom egy másfél másodpercet, ami olykor azért számít, nem is keveset. Azt onnantól kezdve kivesszük a játékból cserébe, csak azon múlik a dolog, hogy mindenki rá tudja rakni a töltőpisztolyt pontosan, és hogy milyen az áramlás, az átfolyás másodperceként hány liter megy a tankba, és csak azon múlik az egész, hogyha az elején szabad a gazda, és mindenki olyan üzemanyag mennyiséggel indul, amivel akar, akkor akár az is meg lehet, hogy valaki teletankolja az autóját az elején, jó nehéz autó van rajtól, és aztán egyszer kell kijönnie valamikor egy keveset rátankolni, és végigmegy a futamon, aztán az is lehet, hogy valaki azt választja, hogy kevés üzemanyaggal megy az elején gyors, és utána tankolgat rá, de akkor több időt veszít a tankolás miatt, de ezt nem látod át. Onnantól kezdve ez egy áthatatlan folyamattá válik, hogy melyik autó milyen nehéz, és a nézőnek még nehezebben megfejthető, miközben aztán a végén a valódi kép ugyanúgy kirajzolódik, tehát semmi más nem történik, csak néhány autó a nem valós pozíciójába kerül, akit alultankoltak, de aztán a végén ugyanúgy hátra fog esni, mert 10 másodpercig fogják tankolni, hogy elmenjen aztán a futam végéig. Ha meg ugye megkötöd azt, hogy eleve tankolt mennyiségekkel kvalifikálnod, és amivel kvalifikáltál, azzal kell rajtolnod, ahogy ugye az utolsó időszakban volt, az meg az időmérőket hát köti egy kicsit gúzsba, mert onnantól kezdve nem valós időmérős képet látunk, hanem a különbséget már az is okozza a versenyzők között, hogy ki mennyi üzemanyaggal kvalifikált. Lehet, hogy valakinél 10 kW üzemanyag volt, és ez ugye nagyon nehéz tűpontosan számolni, én annak idején próbálgattam én is ezeket kalkulálgatni, de ezt a csapatok sokkal pontosabban tudják, meg a mai módszerekkel egyébként már sokkal inkább még könnyebben be lehet ezt lőni. És hogy most valós, hogy aki valósan pole pozícióban van a fizikai értelmében szombatról vasárnapra, az tényleg megérdemetlen a leggyorsabb volt, vagy csak azért szerzett polt, mert mindenki másnak könnyebb autója volt az időmérőn, és utána ki kell jönni a 8. körbe már rátankolni, ezt sosem tudjuk meg vasárnapig. És onnantól kezdve egy picit ilyen, hát hogy mondjam, mesztelen a király típusú érzésed lesz, mert bíztál addig abban, hogy valaki ment egy hatalmas időmérőt, majd kijön teljesen értelmetlen módon egy nagyon korai körbe kereket cserén még rátankolni, és ott leesik hirtelen az állarc, hogy hát vagy lehull a leper, hogy hát igazából ez nem is volt egy valós pole pozíció, mert hát már most visszaesett a 16. helyre, csak azért csinálták, ugye a Toyota alkalmazta ezt előszeretettel abban az időszakban, hogy róluk írjanak szombaton, hogy van egy pole pozíciójuk, de magához a versenyhez közük nem volt versenytempó szempontjából, és ez megint egy félrevezetés. Tehát ha az okoz izgalmakat, hogy kvázi átverjük a nézőt, és nem azok vannak a megfelelő helyes pozícióban, akik egyébként a leggyorsabbak lennének, az izgalmas. Szerintem teljesen mesterkélt. Tehát magyarul önmagában nekem ez semmit nem ad hozzá, sőt, inkább kicsit kifacserje az egészet, amiről a Forma 1 szól, hogy a leggyorsabb legyen pólban, vívjanak meg normálisan egyforma autókkal, egyforma szabályok szerint az időmérőn, és aztán a versenyen is a leggyorsabb nyerjen. Hogyha jó a szabályrendszered, és hagyod a csapatokat egymás felé közeledni, nem nyúlkálsz állandóan bele a szabályokba, akkor ez előbb-utóbb összeáll, mint hogy összeállt az előző szabályrendszer vége felé is, és önmagában az már nekem alapvetően elég izgalmat okoz, nem kell hozzá, nem tudom, hányszor kigyulladó autó, vagy a tankolócsövet magával, vagy vívő autó, szóval ezek nekem túl mesterkét izgalmak voltak, és nem adnak hozzá. Tehát amit hozzáad, azok szerint, akik azt mondják, hogy lehet variálni az üzemanyag mennyiséggel, az egyrészt nekem egy mesterséges izgalom, másrészt elveszük a kerékcserék jelentőségét, mert onnantól kezdve kerékcserét mondom, meg lehet csinálni félkézzel is, háromszor ellenőrizve az anyára, mert hogy még mindig folyni fog az üzemanyag, amire végeznek vele.
2: Igen, meg azért magáról a futamokról lehet azt mondani, hogy nem izgalmasak, tényleg csak követik egymást, de a Forma 1-es időmérők azok már évek óta szerintem brutál izgalmasak, és amit te mondtál, talán ez lenne a legnagyobb áldozata ennek a szabályrendszernek, hogy ezek a jó időmérők, ezek tényleg mehetnének a kukába, mert nem azt látnánk, amit most látunk már évek óta, hogy tényleg gyakorlatilag századok döntenek el akár 2-3 pozíciót is.
3: Ez így van, és innentől kezdve megmondom, hogyha meg úgy módosítanák a szabályt, hogy üres lehet bármilyen üzemanyag mennyiséggel kvalifikálni, és csak a vasárnapi futam előtt kell feltölteni az autót, akkor meg megint csak oda jutunk, hogyha valaki csinál egy akkora üzemanyag tankó autót, amivel az egész versenyen végig tud menni, akkor gyakorlatilag, és nem írod elő a szabályokba, hogy legyen legalább egy kiállásod, akkor ki se kell jönni. Tehát akkor nem kötelezett tankolás, akkor lehet, hogy kerékcsere nélkül megcsinálja, hogy ugye ebben még a korábbi érákban, még a 80-es években is volt erre példa, amíg nem volt megkötve, hogy legalább egyszer ki kell jönnöd. hogy valaki végigment kiállás nélkül. Egyszerűen olyan kemény keverékű gumit rakott föl, úgy vezetett, teletankolták az autóját, többiek jöttek, mentek körülötte a boxba, és a szép lassan Nelson Piquet-nek volt ilyen, nem is egy ilyen győzelme, de nem csak neki egyedül. Szóval ez is a stratégiai fegyver volt, de nyilván az viszonylag unalmas, hogyha valaki elrajtol, és soha nem jön be a boxba. Tehát ez a minimum egy kerékcsere legyen, ugye a keverékek közti különbség, hogy legalább két keveréket kell használni, ez ugye ebből jön, hogy akkor egyszer mindenképp be kell menned lecserélni. De hogy egyébként mennyi üzemanyagot kell magaddal vinned, hogy mennyit kell rátankolnod, ez is egy jó kérdés. Szóval hogy nyilván akkor elkezdenének vele sarkozni, de minden csapat az optimumot, az optimális stratégiát választaná, és az optimális stratégia pedig mindenkinél nagyjából ugyanott lenne. Ugye ilyen extrém esetekben látnánk csak ilyen nagy eltéréseket azoknál, akik a mezőny második felébe vagy a végére kerültek, ahol már megéri kockáztatni, mert ha nem jön be, akkor maximum ugyanúgy a végén maradok a mezőnynek, de ha jó lóra tettem, és szerencsénk van, akkor utána nagyot foghatunk vele. Tehát ilyen típusú, ilyen veszünk egy nagy levegőt, becsukjuk a szemünket stratégiát, nagy csapat sosem fog csinálni az érről autózva, mert az sosem jön be.
2: És akkor most már tényleg kezdjük el itt az idei évnek a kibeszélését. Ugye 12 futamon vagyunk túl, és azért azt mondhatjuk, hogy nagyjából úgy beszélünk az idei évről, hogy 4 nagy csapat van, de most ha nagyon szigorúak vagyunk, ez nem inkább 2,5 nagy csapat ebben a pillanatban szeptember 3-án, mert ha most nagyon azt nézzük, itt igazából a Ferrarin és a Mercedesen kívül talán még egyedül Norris lehet kiemelni, és inkább ez 5 jó pilóta vagy 5 jó autó ebben a pillanatban, nem?
3: Hát, ha a csapat szempontból nézed, akkor 3 erős csapat mindenképpen, a McLaren erős, csak Piastri egyszerűen nem találja a ritmust vele idén. Ha a versenyzők szempontjából nézed, akkor meg, hát akkor is egy jó kérdés, hogy akkor Antonelli Russell most egy szinten vannak-e vagy sem, Hamilton, Leclerc ugyan mutatók szempontjából nagyon közel vannak egymáshoz századokra, de azért inkább Hamilton dominánsabb évről beszélünk, ha már nagyon minimális különbség. Ez tipikusan az a különbség, erről már szerintem veled is beszélgettünk, hogy meg lehet úgy nyerni egy pilóta páros közti időmérős vagy versenyösszehasonlítás is egy évben, hogy nullra veled a másikat, tehát mind a 24 időmérőn megvered, de minden időmérőn 1%-dal vered meg. Akkor igazából agyonverted a másikat, vagy gyakorlatilag két egyforma kvalitású versenyződ van, csak az egyik 1%-dal mindig gyorsabb volt a másiknál. Tehát ez is megint nézőpont kérdés, hogy milyen mutatókat nézünk. Tehát Hamilton és Leclerc vannak a legközelebb egymáshoz számszakilag ebben az évben. Hogyha az 11 páros nézzük, akkor mind verseny, mind időmérős átlag teljesítmény szempontjából 2-3 század másodpercre vannak egymástól. De Hamilton van előrébb ezzel a 2-3 század, de a pontokban is Hamilton jár előrébb. És hogyha ilyen szempontban nézzük, a másik véglet meg a Cadillac, ahol Bottas nagyon nagy lemaradásban Perezhez képest a verseny átlagát tekintve, miközben az időmérőkön pedig nulla köztük a különbség. Tehát az időmérős átlaguk az nulla. Egyikük sem gyorsabb a másiknál időmérőn, ez nyilván egy statisztikai ritkaság, hogy pont így 12 futam után az összes időmérőjük átlagolt eltérése az nulla. Egyikük irányba sem billen a mérleg, miközben a versenyen Perez sokkal, majdnem 8/10 átlagos körönkénti tempó vagy gyorsabb Bottasnál, és ugye ezen belül meg hát a mezőny elég sokszínű, ugye Norris több mint 2/10 jobb átlagban Piastrinál, Antonelli több mint 3/10 jobb Russellnél, ami azért egy hatalmas különbség egy ilyen csapatnál, ilyen versengésben. És egyébként a mutatók átlagosan Verstappen ugyanannyival veri Adjart, mint az összes többi csapattársát, tehát ilyen 5-6 közti átlagos különbséggel. Gasly viszonylag nagy különbséggel veri Colapintot, akivel most hosszabbítottak ennek ellenére. Pedig Gasly jelentősen jobb mind időmérőkön, mind futamokon Colapintónál. És ugye az Alpine ott van versenyben az 5. helyért, de most már részén busz előttük van, úgyhogy Colapintónak azért be kell gyújtani rakétákat. Talán egyébként ezért is hosszabbítottak fel, mert nem nagyon volt jobb opció jövőre nézve, és akkor ez megnyugtatja annyira Colapintot, hogy az év végén mind a két autótok kell az erős pontszerzés, különben nem tudják beérni a Racing Boost. Aztán mi meglátjuk, hogy ez a lelki masszírozás, ez mit számít Colapintónál, vagy hozzá teljesítmény, de megnézve a számokat, ott azért nagy a különbség, és hát nyilván ennél vannak sokkal szorosabb párosok is a mezőnyben, akár a Williams párosa, akár az Aston párosa nagyon közel van egymáshoz, de annak más az oka. Tehát Alonso azért nem tudja akkor a különbséggel egyelőre verni Strollt, mint amivel általában veri, mert annyira rossz volt eddig ez az autó, és annyi meghibásodása volt, hogy gyakorlatilag nagyon kevés egymással összehasonlítható körük van, amiből átlagot lehet vonni. Hol az egyikük alatt kotlott be, meg az autó, hol a másikuk alatt, tehát nem fair és nem valós összehasonlítás őket egy-egyben összevetni, de azért Alonso érezhetően még mindig gyorsabb. Láttuk, hogy milyen jó ment Hollandiában, azzal a 9. helyen meg tudta csinálni a piros zászló után egy kiállással a versenyt és egy jó tempóval, de ugyanúgy közel van egymáshoz, ugye a Williams két versenyzője, ha bár a Sainz egy picit gyorsabb, az Audisok közel vannak egymáshoz szinten, a Haasnál is azért Berman vezet, de nem olyan hihetetlen nagy különbséggel. Habár ez megint egy jó kérdés, hogy Okon karrierjét megmentheti-e az, hogy nem nagy különbséggel kap ki a nagyon, nála jóval fiatalabb Bermentől, aki a második szezonját teljesíti, szerintem nem egyébként. Tehát Okon nem azért van ott, hogy a, nála fiatalabb Berman mind versenyeken, mind az időmérőkön gyorsabb legyen nála, mert akkor nem kell Okon, akkor kell egy másik fiatal, vagy kell egy másik tapasztal, de hogy szóval Berman bármilyen magas szinten is vezet, ez nyilván a Haasnál majd egy döntés, én csodálkoznék, ha ezzel a párossal folytatnák, de hát itt sok szempontból, sok minden eldőlt már, ugye, itt, jövőre nézve, tehát sok páros fixen megmaradt, tudjuk, hogy hogy jön a folytatás, akár évekre előre nézve, de egy érdekes mezőnyt látunk, mert egyébként a mezőny össztudása, vagy a mezőny összteljesítmény azért nagyon magasan van, és ehhez képest látott eltérések egyébként nem is olyan extrák, illetve inkább abban a megvilágításból emelném ezt ki, hogy ha bárki más behoznánk ebben a mezőnybe, még nem ült Form 1-es autóban, legyen a világ bármilyen top szériájában, mondjuk Alex Palut, aki most megnyerte az ötödik IndyCar bajnoki címét is ugye a múlt hétvégén, elsőre nem tudna olyan átlag közelségbe kerülni, mint amilyen közel a nagy átlag van a csapattársához. Mert annyira nehéz kiismerni ezeket az autókat, és annyira nehéz az optimumon vezetni, anélkül, hogy van vele tapasztalatod.
2: Hát egyébként ezt még F2-ben és Hertának a példáján is láthatjuk nagyon jól, akinek borzasztó jövően most az F2-ben, és már azért rohamosan fogy itt a műsoridő, de még picit beszéljünk jobban a nagy csapatokról. A Ferrarit azért már érintőlegesen említetted, talán veled is beszéltem még tavaly arról, hogyha ez az idei szabályváltoztatás jól jön neki a Ferrarinak, akkor azért a tavalyi Hamilton nézve nagyon jó esélye még akkor is messze lenne a 8. világbajnoki címtől, mert jó esélye azért Leclerc még így is előtte lesz. Hát idén ezt teljesen felrúgta Hamilton. Ez mennyire lephet meg téged, mert ha őszintén ezek én Hamiltontól azt vártam, hogy idén még talán még jobban fog nyílni az olló ehhez képest, valami döbbent, hogy mennyire jó idén.
3: Ja, meglepett, egyértelműen meglepett, főleg az, hogy ilyen folyamatosan jó teljesítményt nyújt Hamilton, és gyakorlatilag, nyilván mondom, a mutatók szempontjából nagyon közel vannak egymáshoz Leclerc-re, de egy piciben mind Hamilton van előrébb, pontokban is előrébb van, és az összes átlag tekintetében. Nyilván egy Leclerc típusú versenyző azért nem olyan könnyű legyőzni, de mégiscsak Hamiltonról beszélünk, a Forma 1 történetek legsikeresebb versenyzőjéről, akár mondjuk futamgyőzelmeket, akár pole pozíciókat nézünk, de világbajnoki címek számában is ugye a holt versenyben Mihály Schumacherrel állnak az élem. És innen nézve nyilván ez nem meglepetés, a tavalyi Hamilton nézve mégiscsak van benne meglepetés. És az, hogy egyébként így állja a sarat, az meg azt mutatja, hogy azért 40 éves kora fölött is még azért van benne annyi tűz, hogy egy neki jobban fekvő autó, mert az idei autó, ez nagyon fontos, hogy ez azért tényleg jobban fekszik Hamiltonnak, mint a Grand Effect korszak autói. Még azért tudja, hogy kell egy autót gyorsan vezetni, meg tudja, hogy kell hatékonyan pontot szerezni. Azt viszont a Ferrari nem tudta megoldani, hogy önerőből folyamatosan veszélyesek legyenek a Mercedesre vagy a győzelemre, és azért gyorsan tegyük hozzá, hogy az év eleje úgy nézett ki a Melbourne-i Ausztrál nagydíjon, hogy óriási előnnyel nyert ott a Mercedes, ott volt messze a legmagasabb a fölényük, majdnem egy másodperc. De azóta nagyon sokat zárult az olló, és pont ez az áruló olló az, amit a Ferrari nem is tudott rendesen kihasználni, független attól, hogy Hamiltonnak is van egy győzelme Spanyolországból, meg Leclercnek is van egy győzelme Angliából, és ezzel együtt igazából, ha megnézed az elmúlt két hétvégét, vagy a nyárnak a második felét, a McLaren az, aki egyébként az évelei nagyon pocsék, akkor a negyedik helyen voltak az élcsapatokat nézve, mégiscsak úgy tudtak fejleszteni a McLarennél, hogy tulajdonképpen nem csak átlépték a Ferrarit, hanem most már a Mercedes szintjén vannak, és az elmúlt két hétvégén a Mercedesen is átléptek. Nyilván egy típusú pályán voltunk, nagyobb leszorítós csomaggal kellett menni, innentől kezdve nyilván más jellegű pályák is jönnek, és majd kiderül, hogy a McLaren ott mennyire erős ezekkel a fejlesztésekkel, de azért nem vagyok messze az igazságtól akkor, hogyha azt mondom, hogy a McLaren máshol is nagyon erős lehet. A legtöbb átlevő pályán elég erős lehet ahhoz, hogy folyamatosan győzelem közelében legyen, és valószínűleg nyerni is fognak még nem egy futamot. Azt kétlem, hogy ebből a hátrányból Norris vissza tud jönni, és világbajnoki címért tud csatározni, de inkább a Ferrari szempontjából megvizsgálva a szituációt, tehát a Ferrari bátor dolgokat hozott ebbe az évbe, fejlesztésileg hozott egy-két meglepő megoldást, a kisebb turbóval, a rajtnál meglevő előnyükkel, ami most már gyakorlatilag eltűnt, és ugye ezen változtatni is fognak, mert a hétvégére Monzára hoznak egy nagyobb turbós motor, tehát itt még egy motorváltoztatás jön évközben. De összességében ez egy jó autó, de mégis a McLaren túlfejlesztette őket, és a Mercedes nem tudták elérni. Tehát nem csak, hogy nem érték el az addig élenállót, hanem még a kettővel évelején mögöttük álló is már átugrotta őket. Tehát magyarul csak azt akarom bele kihozni, hogy jobb ez a Ferrari, mint tavaly volt, vagy mint az elmúlt években, de mégsem elég jó ahhoz, hogy ebben az autóval VB címet való, tehát végig egy egész szezon hosszát tekintve folyamatosan, megállás nélkül minden pályán győzelmekért tudják csatázni. Valószínűleg a versenyek egyharmadán lehet a győzelemért menni, az sok minden beleszól, stratégia, aktuális beállítás döntések, az időmérő, meg a verseny kapcsán, de hogy egy egész szezon tekintetében nem úgy néz ki még továbbra sem ez az autó, meg ez a csapat, hogy ezt meg tudják oldani, és ezért látjuk azt, hogy Hamilton 59 pontra van, Leclerc 86 pontra van, szóval jól emlékszem így hirtelen fejből. Tehát, hogy ott vannak, jobbnak néznek ki, de igazából már nagyon messze vannak attól, hogy valós értelme bele tudjak szólni a világban egy címbe, való küzdelembe.
2: Picit még a McLarenre áttérve, egyébként az minek köszönhető, mert ha megnézzük az előző korszakban, meg a mostani korszakban, és láthatjuk, hogy ő az a csapat, aki a legnagyobbat tudja előrelépni. Ez mit mond el róluk, hogy az év eleje gyengébb, utána meg egy brutál előrelépést láthatunk. Ez inkább pozitívumnak, vagy negatívumnak számít egy csapaton belül?
3: Hát ez nyilván pozitívumnak számít, mert a gödörből kimászni mindig nagyon nehéz, és hogyha ilyen lendülettel jössz ki a gödörből, az mindig nagyon nagy önbizalmat ad, ahogy a McLarennél ezt már korábbi években is láthattuk. Ugyanakkor az egy picit menti őket, hogy ez egy tök új szabályrendszer, a Mercedes motorját használják saját váltóval, teljesen más átételezése, jóval rövidebb átételekkel, mint a Mercedes, a Williams, vagy akár az Alpine, aki ugye a Mercedes váltóját is használja. És innen, és erről beszéltek is sokat, és ez fontos tényező, hogy a korábbi adatok alapján választották ezt a jóval rövidebb átételezést, aztán kiderült a Mercedes idei motorja, amire a végleges verziója készített, hogy hát ha előre tudják, hogy ezek az adatok, meg ez a motor így működik, akkor nem ezt az átételezést választják, de most már ez így maradt. Tehát magyarul ilyen szempontból nem optimálisan működtetik ezt a motort. Ugyanakkor még ezt a motort is ki kell ismerni, és itt a gyári csapat nagy előnye. Tehát, hogy maga a gyári Mercedes ezt az autót és ezt az egész erőforrás egységet egy komplex egészként tervezte meg, és a kettő szimbiózisával számolt már az első tolvanástól kezdve. A McLaren elkezdte fejleszteni a saját autóját, kapott alapadatokat a Mercedes-től a motorról, de az egész csak akkor derült ki, hogy milyen, amikor Bahreinbe a téli teszten bekerült, illetve előtte Barcelonába az autóba, és meglátták, hogy összességében a valóságban tényleg milyen. És aztán akkor kiderült jó néhány olyan dolog, amit előzetesen nem számoltak, illetve magát az erőforrás rendszert sem tudják olyan optimálisan használni még, mint a gyári csapat, aki saját maga tervezte, tehát sokkal jobban tudja, hogy mit akar belőle kihozni, és azt miként fogja elérni, mint a McLaren, aki még egyelőre ismerkedik. De az látszik, hogy nagyon gyorsan tanulnak, gyorsan optimalizálják, és pontosan ebből kiindulva a McLaren évelei problémának a legtöbbje egyébként pont az erőforrás integrációból származott, tehát nem indult be, nem egyszer előfordult, nem indult be, megállt, nem tudta kimenni szabad edzésen, nem tudta kimenni a rajtrácsra, tehát volt egy csomó ilyen problémájuk, de ez nem azból jött, hogy a McLaren rosszul végezte a házi feladatát, hanem abból, hogy egyszerűen ez annyira bonyolult és annyira új ez a szabályrendszer motorikusan is, hogy ebben még nem voltak azon a szinten, mint a saját magának fejlesztő Mercedes, és valószínűleg elég bátran is választottak fejlesztési irányokat ahhoz, hogy náluk hamarabb jöjjenek elő ezek a problémák szemben mondjuk az Alpinnal vagy a Williams-szel.
2: És még egy picit beszéljünk itt a Mercedesről is természetesen bővebben, így a műsor vége felé, mert azért ha elvágnánk itt pont felezve az eddigi 12 futamot, akkor arról beszéltünk, hogy az első 6 futamon brutál Mercedes dominancia, ugye mind a 6 futamot megnyerték, azóta ugye 6-ból 2-t tudtak mindösszesen, és nyilván különböző okok miatt, de picit nekem itt a 2009-es év jut eszembe, amikor Button az erején összetett egy hatalmas erőt, és utána az volt a szerencsé, hogy hol Barrichello, hol Vettel, hol Webber, hol Hamilton csipegette el a pontokat, és nem volt egy fő kihívója. Picit, mintha most Antonellinél is ezt láthatnánk, hogy azon neki az óriási szerencsé, hogy hol Hamilton, hol Leclerc, hol Russell veszi ezeket, hol Norris veszi itt a pontokat, és nincs egy fő kihívó, tehát jó esélye azért Antonelli ezt már végig tudja majd vinni ezt az előnyt, de összességében ez lesz a Forma 1-nek, meg az idei szezonnak a folytatása, tehát ez a kicsit kiszámíthatatlanság, és az, hogy nincs már ez a brutál Mercedes dominancia?
3: Én ebbe bízom, hogy ezt fogjuk látni, nyilván attól függ, hogy a Mercedes hozzá Bakura, vagy inkább azt mondják, hogy Sepangra Malajziába a következő fejlesztési csomagját, mert hogyha azt olyan mértékű előrelépést hoz, mint a Montrealba bevetett csomag, akkor a Mercedes megint csak lépett egyet előre. De én inkább abba bízom, hogy ez a fajta sokkal kiszámíthatatlanabb összkép megmarad a futamok szempontjából, és már itt az őszre, meg az előttünk álló hosszú hajrában, hiszen még azért jó néhány futamban legalább 10-11 futam átra lesz még ebből az évből. És egyébként ezt jó nézni, mert sem az időmérőkkel nem tudod megmondani előre, hogy milyen erőviszonyokat váradsz, és aztán a futamokra tekintve. Jó nézni, mert sem az időmérőkkel nem tudod megmondani előre, hogy

0: még mindig a többieket maga mögött tudja, és eznek köszönhetően folyamatosan nő az előnye, tehát az a furcsaság fordult elő, hogy bármikor kapott ki ezen a hétvégén, neki nem kellett nyernie Hollandiában sem a sprinten, sem a nagydíjon, és mégis folyamatosan nőtt az előnye, mert mindig mások nyertek, olyanok, akik egyébként messzebb voltak tőle, tehát az összetetben mások ugyan közelítettek rá, akik jó messze vannak tőle, és akik a közvetlen üldözői voltak, azok mind elkezdtek róla leszakadni. És igazából ez egy hatalmas előny, és egy hatalmas nyugtató is egyébként Antonellinek, nem mint hogyha azt láttam rajta, hogy idegeskedik, hogy 10 körmét lerágja, hogy úristen, csak valahogy megőrizze ezt az előnyt. Sokkal inkább azt látom, hogy élvezi, lubickol, és lehet, hogy az 59-es előny az inkább ilyen 89 pont környéke lesz, lehet az év végére, hogyha megtartja ezt a fajta ritmust, és nem lesz benne bármilyen lelki változás attól a tehertől, amikor már közel kerül a világbajnoki cím valós megnyeréséhez.
1: Igen, ezt azért tavaly láthatok Piastrin is, mert őt is egy ilyen jégemberként apostrofáltuk, és ahhoz képest, amikor közeledtek hozzá, akkor azért láttuk már a hibákat tőle. Egy záró kérdés még így a műsorhoz, meg a Mercedeshez. Azért az, hogy Russell és Antonelli között ekkora lemaradás, és ilyen arányban, és ilyen szerepfeloszlatásban, szerintem senki se számot megkalkulált ezzel. Ha ez így végigmegy évvégéig, és esetleg a jövő év is így kezdődik, akkor itt Russellnek a helye, az hogy fog kinézni? Mert azért látjuk, hogy már most borzasztóan frusztrált, most akár Toto Wolffnak is neki megy, mindenféle kifogás is generál már a sajtóban. Szerintem nagyon rosszul kezeli ezt a helyzetet Russell.
0: Hát igen, ezt nehéz jól kezelni, hiszen ő biztos volt benne az év elején, hogy ez az ő éve lesz, és Melbourne úgy is indult. Emlékszel a rádiózására, hogy I love this car, I love this engine. Tehát egyértelműen hallatszott a hangszínén az egész történet, hogy ő most egy újabb sikerkorszakot fog elindítani itt a Mercedesnél, és ez már George Russell sikerkorszaka lesz. Szerintem látta maga előtt már a címlapokat is, hogy Russell úgy nyerte az évet, hogy 15 futamot nyert az évben, és egyébként ott úgy is nézett ki. Egyébként valljuk be, tehát Ausztrália utána úgy álltam fel a kommentátor fülkéből, hogy hát ez egy elég erős szántás lesz itt Russell szempontból, és akkor néha nyer Antonelli egy-két futamot, és nem ezt látjuk, és Antonelli igazából a legnagyobb meglepetése az évnek, és nyilván ezt Russell nagyon nehezen nyeri. Ezt nem tudja a helyén kezelni, és nyilván voltak neki pehes futamai is, voltak meghibásodásai, de Antonellinek is voltak. De ha összességében nézzük kettejüket, és az átlag teljesítményt vizsgáljuk, akkor egyértelműen Antonelli megy jobban. Még akkor is, hogyha Russell is egy jó utóbőr, és neki is vannak pólyai, meg nyert sprintfutamokat, meg nyert egy-két versenyt, de az arányok nagyon brutálisan Antonelli irányába billentik a mérleget. A Russell kérdés ugyanaz a kérdés, mint amit tavaly Hamilton kapcsán feltettünk. Tehát még egy ilyen év, az valószínűleg már nagyon sok kérdőjelet vetne fel, és ezek a kérdőjelek annyira megsokasodnának, hogy látva Russell mostani reakcióját, hogyha ezzel nem tud mentálisan változtatni, akkor valószínűleg jövőre saját magát nyírná ki már egy idő után, mert hogy nem tud átlépni ezen a dolgon, és onnantól kezdve már egy valós kérdés lehetne az, hogyha Antonelli idén világbajnok, és jövőre megint csak simán veri Russellt, és akár megvédi a világbajnoki címét, de csak mondjuk sok futamot nyer, és csatában van a VB címért jövőre, akkor, és Russell meg nincs a közelében, akkor Russellnek a Mercedes-es folytatása valószínűleg erősen kérdőjeles lehet, de hát ez nyilván 27 őszi évvégi kérdés.
1: Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
0: Köszönöm én is.
1: Sziasztok!
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hír összefoglalója a Spirit FM-en.
3: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok. Lássuk főbb híreiket. Gyermekvédelmi mentőcsomagot jelentett be Magyar Péter, a miniszterelnök megkezdte őszi országjárását. Köcsén vázolt jövőképet a Fidesz holdudvarának Orbán Viktor, azt mondta, elfáradt az elmúlt 16 évben.

újabb lábnyomokkal bővült a Halhatatlanok sétánya, 8 művész hagyott nyomot a Nagymező utcában. Nyilvánosságra hozták a kormány gyermekvédelmi

0: Viktortól idézte ezeket a szavakat Magyar Péter a Kossuth Lajos gyermekotthonban, ahol Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterrel és Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárral ismertették a most elkészült gyermekvédelmi jelentést.
1: Amikor ma volt miniszterelnök több hónapos nyaralás, dajdajozás után megjelenik Köcsén, akkor legyenek szívesek szembesíteni őt ezekkel a mondataival. Adják át nekik helyettem is ezt a gyermekvédelmi jelentést, hogy két mise, két biblia forgatás közben esetleg olvassa el.
0: Kátai Németh Vilmos szerint a számok tragikusak, mivel Magyarországon 23 ezer gyermek él állami gondozásban, és további 2700 gyermeknek lenne szüksége családból kiemelésre.
2: A gyermekvédelmi helyzet katasztrofális állapotban van.
0: A kormány oldalán ezzel egy időben megjelent egy 200 oldalas jelentés, amely szerint a gyerekek 8%-a, vagyis közel 130 ezer kiskorú él veszélyeztetettként Magyarországon. Emellett mostanra az összeomlás szélére került a gyermekvédelmi rendszer, aminek fenntartásából az állam 2010 óta folyamatosan kivonta magát.
3: Nem csak ezt jelentik ezek a problémák, hogy a gyerekek nem tudnak bekerülni a rendszerbe, láthatatlanok maradnak, ott maradnak a bántalmazó közegben, ott maradnak az elhanyagoló közegben, mert nincs hova helyezni őket, hanem a probléma az is, hogy ahova bekerülnek, ott a rendszer nem tudja jól megtartani ezeket a gyerekeket.
0: Fogalmazott az államtitkár, aki a súlyos szakember hiányról, a nevelőszülők számának folyamatos csökkenéséről, a férőhely hiányról, valamint a közel 800 tartós szökésben lévő gyermekről is beszélt.
1: Itt és most szeretnék újra az elődeim helyett bocsánatot kérni azoktól a gyerekektől, sok ezer gyerektől, és ma már felnőtt egykori állami gondozottaktól, akiket annak a rendszernek kellett volna megvédenie, amely nem védte meg őket.
0: Magyar Péter egy dokumentumot is bemutatott, amelyből kiderül, hogy Orbán Viktor javasolta kitüntetésre Vásárhelyi Jánost, a Bicskei Gyermekotthon pedofil bűncselekmények miatt elítélt korábbi igazgatóját.
1: A mostani magyar kormány mintegy 10 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indít.
0: Ennek részeként új férőhelyeket és speciális gyermekotthonokat hoznak létre. Addiktológiai és szakmai programokat indítanak, támogatják a fiatal édesanyákat, valamint külön program lesz a kórházban hagyott csecsemők helyzetének rendezésére is. A megkérdezett szakértő szerint az ígéretek jók, de a megvalósításhoz megfelelő finanszírozásra és politikai akaratra lesz szükség.
4: Az állami számvevőszék többször évekkel ezelőtt megállapította mindazt, ami a mostani jelentésből is kiderül, hogy az egész terület alulfinanszírozott. Soha úgy értendő, hogy 1997 óta, azaz a gyermekvédelmi törvény elfogadása óta nem álltak fenn a személyi és tárgyi feltételei, azaz az egész rendszer finanszírozásának az alapvető feltételei.
0: A súlyos gyermekvédelmi szakember hiány mérséklése érdekében a miniszterelnök bejelentette, hogy még idén ősszel érkezhet a kétlépcsős dolgozói béremelés első fele. Továbbá a jövő héten egy új gyermekjogi törvénycsomagot is benyújtanak majd a parlamentnek.
5: A gyermekvédelmi jelentés bemutatása után megkezdte őszre ígért országjárását Magyar Péter. A miniszterelnök első állomása Veszprém, ahol adásunkkal egy időben mond beszédet. A helyszínen van kollégánk Liktor Judit. Szervusz, kedves Judit! Mi történt eddig, és mi történik most a téren?
6: Szervusz, Máté! Köszöntöm a kedves nézőket! Veszprémben indul útjára a Magyar Péter újabb országjárása. A miniszterelnök a következő hetekben 10

0: 15 városban fog majd megfordulni. Köztük lesz Miskolc, Dunaújváros, Szeged, Gyula vagy Székesfehérvár is, a körút pedig Budapesten ér majd véget. De nem csak a miniszterelnök, hanem a kormány többi tagja, így Ruf Bálint, Kapitány István vagy Orbán Anita is járja az országot. A színpadra itt Veszprémben először Forsthoffer Ágnes házelnök, a Tisza párt alelnöke lépett színpadra, őt követte Magyar Péter. Tulajdonképpen mind a ketten azt hangsúlyozták, hogy nagyon fontosnak tartja a kormány, hogy találkozzanak az emberekkel, és kikérjék a véleményüket, meghallgassák azt, és gyakorlatilag ezeket be tudják építeni a további munkába is. Forsthoffer Ágnes arról is beszélt, hogy a parlamentben elkezdi a munkáját a Társadalmi Részvételi Bizottság azért, hogy a polgár hangja legyen az ország iránytűje, és azt is kiemelte, hogy gyakorlatilag amióta kormányon vannak, azóta a legnagyobb eredményük az, hogy a magyar embereknek a szava hangos és szabad. Ahogy hallhatják, vagy hogy hallják, mögöttem éppen Magyar Péter van a színpadon, aki eddig az eddigi eredményekről és az előttük álló munkáról is beszélt. Itt az eredményekben ugye megemlítette azt, hogy elkezdődött a munka a gyermekvédelemben, például az oktatás területén, a béremelések kérdésében, vagy a vagyonvisszaszerzés kérdésében. A munkát pedig ugye arra is kihegyezte a továbbiakban, hogy ugye egy nagyon fontos kérdés a költségvetés, megköszönte Kármán András pénzügyminiszternek az eddigi munkáját, Vitézi Dávid tevékenységéről is beszélt, szóval itt nagyon sok mindent felsorolt azzal kapcsolatban, amit már elvégeztek, és ami még előttük áll. Egy kötetlen beszélgetés zajlik most tulajdonképpen, nem egy ilyen feszes kampány beszéd, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenről beszámol most a kormány.
1: Köszönjük, Judit, hogy te is mindenről beszámoltál nekünk, minden jót neked. A 25. Köcsei polgári pikniken adott zárt körben a Fidesz holdudvarának iránymutatást Orbán Viktor. A volt miniszterelnök a helyszínre érkezve válaszolt néhány újságírói kérdésre. Azt mondta, elfáradt az elmúlt 16 évben, ezért volt szüksége hosszabb szabadságra. Az előző kormánnyal szembeni feljelentéseket propagandának nevezte. Arra a kérdésre pedig, hogy miért terjesztette fel kitüntetésre a bicskei pedofil igazgatót, azt mondta, azért, mert valaki ezt javasolta neki. Bukha János, a Fidesz frakció vezetője szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelmet.
2: Isten hozott Köcsén, ez a felirat fogadta az idei piknik résztvevőit a bejáratnál. A sajtót ez alkalommal sem engedték be a helyszínre. Az első autók már reggel 9 óra előtt megérkeztek. Nem sokkal később Takács Péter lépett az újságírókhoz, aki saját Facebook oldalán élőben is közvetítette a történteket. A fideszes politikus az ellenzék előtt álló döntésekről, a Fidesz választási helyzetéről, valamint a közhangulatról beszélt, illetve a jelenlegi kormány üzemanyagára kapcsolatos intézkedéseit bírálta.
3: Kértünk tőle egy ötös, de nem így gondoltuk, hogy ezzel az autósok 20%-át érintő kedvezménnyel szúrják ki az adófizetők szemét. Szerintem sokkal jobb volt a védettár intézménye.
2: Bár az esemény zárt körül volt, az idő előre haladtával egyre több érdeklődő állt meg a helyszínen.
4: Én szeretem a régi kormányt, tisztelem a munkájukat, a mai kormánnyal abszolút nem vagyok megelégedve. A gyerekeim, unokáim talán azt mondhatnám, hogy erre a kormányra szavaztak. Ők vakon látják a világot, vagy még nem láttak sokat a világból, és különösebben nem is érdekli őket az egész, hogy mi történik, csak a fennhangzott dolgok, amiket a mostani kormány elmond.
2: Ezek az állítások azonban nem építik, hanem rombolják az országot szemben a Fidesz politikájával. Erről már Bukha János beszélt. A Fidesz frakcióvezetője a pikniket a Nemzeti Konzervatív Polgári Jobboldal szellemi találkozópontjaként értékelte. Úgy fogalmazott, a párt feladata most az, hogy felépítse a Szabadság koalícióját, a politikai közösségük megkérdőjelezhetetlen vezetője pedig, mint mondta, még mindig Orbán Viktor.
5: Beszélgetni fogunk arról, hogyan váltotta fel a Fidesz-KDNP kormányok országépítő politikáját, a Tisza kormány ország romboló politikája, ami politikai hazugságokra épül, és ami inkompetens politikai vezetők elhibázott döntéseiben ölt testet.
2: Ilyen elhibázott döntések sorozata szerinte az, ahogyan a Tisza kormány a rekordmagas üzemanyagárak ügyét kezeli. Hozzátette, látható, hogy a jelenlegi kormány által javasolt megoldás magára hagyja a magyar autósok háromnegyedét. Szűcs Gábor országgyűlési képviselő szerint az 595 és 615 forintos védett áras rendszert szerették a magyar emberek, és arra számítottak, hogy ez folytatódni fog. Úgy, ahogyan azt Magyar Péter megígérte.
6: Márciusban. Amikor úgy fogalmazott, hogy 400 forintos üzemanyagárat, hatósági árat, nem árplafont, hatósági árat a benzinkutakon, akkor azt komolyan gondolta? Jelenleg pedig az a válasz a pénzügyminiszternek, hogy ennél többet nem tudunk tenni. Tisztelt miniszter úr, ezúton is üzenjük, hogy nem tettek semmit.
2: Ezzel a videóval jelentette be visszatérését tegnap este a Facebookon Orbán Viktor. Bejegyzésében azt írta, idézem, csapjunk a lovak közé. A piknik helyszínére érkezve válaszolt az újságírók kérdéseire. Szerinte Magyarország mögött 16 fantasztikus év áll.
7: Megnyertünk egymás után 4 választást. 20 év után egyet elvesztettünk. Én azt kívánom a jobb oldalnak, hogy minden 20 évben egyszer veszítsen választást. A 16 évig kormányoztunk folyamatosan, elfáradtam, rám fért egy kis pihenés.
2: Orbán Viktor arra válaszolva, hogy ő miért terjesztette kitüntetésre Vásárhelyi Jánost, a Bicskei Gyermekotthon utóbb szexuális bűncselekmények miatt elítélt vezetőjét, csak annyit válaszolt, idézem, valaki fölterjesztette hozzám. Magyar Péter ennek kapcsán közösségi oldalán azt írta, ugyanaz a Balogh Zoltán javasolta Orbán Viktornak kitüntetésre a Bicskei Gyermekotthon pedofil igazgatóját, aki később kijárta az elnöki kegyelmet Novák Katalinnál, Kónya Endre pedofil segítőnek.
1: Most pedig élőben kapcsolunk Köccsére, a polgári piknik helyszínére, ahol ott van kollégánk Nagy Angéla. Szervusz Angi, milyen a hangulat Köccsén?
8: Szervusz Máté, köszöntöm a nézőket. A hangulat tele volt várakozással délelőtt, mostanra pedig már véget ért az esemény. Egymás után hajtanak ki az autók innen a helyszínről, többek között Gulyás Gergely is az előbb távozott innen. Tehát a hangulat az tele volt várakozással, hiszen első piknik volt a választás óta, de hogy pontosan mi hangzott el, arról nem derültek ki információk, de többször hallottunk tapsot, vastapsot, és nem sokkal ezután indultak el haza a résztvevők. Egyébként folyamatos zene is hallatszódott innen az utca felől, de senki nem jött ki már órák óta ide a helyszínre a sajtósokhoz, akik még itt maradtak a helyszínen, úgyhogy egyelőre információnk nincsen arról, hogy mi minden hangzott el. Annyi biztos, hogy már véget ért a rendezvény, és indulnak haza a résztvevők.
1: Nagyon köszönjük, Angi, várjuk a további információkat. Nem mindenki elégedett a kormány tegnap bejelentett üzemanyag támogatásával. Ahogy arról már beszámoltunk, a dízelautósok évvégéig havonta 5000 forint kompenzációra számíthatnak, amennyiben legfeljebb 50 lóerős gépkocsival közlekednek. A kedvezmény az őstermelőkre és a mezőgazdasági gépekkel rendelkezőkre is vonatkozik. Ők azonban úgy vélik, nagyméretű gépeik mellett az 5000 forint csupán csepp a tengerben.
9: Nem mindenki örül a kormány tegnapi bejelentésének. Az üzemanyag kompenzációból csak bizonyos dízelautósok részesülnek, a legfeljebb 150 lóerős gépkocsik tulajdonosai, miközben a benzines autósok egy fillér támogatást sem kapnak.
10: Az érintett 150 lóerő teljesítmény alatti dízelautók tulajdonosai szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000 forint, tehát decemberig összesen 20000 forint támogatást kapnak.
9: Emellett egyes őstermelők és mezőgazdasági termelők is jogosultak lehetnek a támogatásra. Az autósok egy része nem ért egyet az intézkedéssel, de van, aki megbecsüli a kicsit is.
11: Hatósági ár, ez egy jobb konstrukció volt. A lakosság keresőképessége, a vásárlási ereje a fizetéseknek. Én azt gondolom, hogy ezek a benzinárak, független attól, hogy európai összehasonlításban ez mennyire alacsony vagy magas, a magyar lakosságnak ez magas, ez sok. Tehát szerintem több segítség lenne szükség.
12: Örülünk, hogyha ez a támogatás ez meg lesz, mert elég magas így most a benzinárhoz képest a dízelár.
9: Az energetikai szakértő szerint is igaza van a miniszterelnöknek, brutális következményekkel járna, ha most ársapkát vezetnének be az üzemanyagokra.
13: Tehát az ásapka az kétszer megmutatta, hogy nem működik. Ugye egyszer, amikor 480 volt eredetileg, egyszer meg most itt a végén a védett tárnál. Tehát az az út az nem működik, hanem valami más kell kitalálni.
9: A közgazdás szerint az 5000 forintos kompenzáció bevezetése nem feltétlenül volt szerencsés a kormány részéről. Szerinte ugyanis ez további társadalmi igényeket is gerjeszthet, amelyeket a kormány később már nem biztos, hogy teljesíteni tud.
14: A támogatással picit az a probléma, hogy precedens teremt arra, hogyha egy termék ára valami miatt megdrágul, akkor ezen túl a háztartások, az emberek joggal fogják azt az igényüket bejelenteni a politikusok kormányzat számára, hogy akkor kapjanak támogatást, hiszen valamelyik termék ára felment. Szóval ezekkel a támogatásokkal nagyon vigyázni kell, hogy adhok módon ne kerüljön folyamatosan bevezetésre egy-egy ilyen támogatás.
9: A közgazdász a híradónknak azt mondta, hogy a mostani dízelkompenzáció nem jelent komoly terhet a költségvetésnek. A támogatás ugyanis mindössze néhány milliárd forintba kerülhet.
1: Hétvégén sem álltak le a rakéta és drón támadások Ukrajnában. A kijevi régió mellett a déli odesszai régiót és Zaporizsiát is célba vették az oroszok. Oroszországban pedig tovább mélyült az üzemanyagválság az ukrán drón támadások miatt.
15: Élve húzták ki otthon a romjai közül ezt a nőt, miután Zaporizsiában lakóövezetet talált el egy orosz drón. 64 éves nővére azonban nem élte túl a támadást. Legkevesebb 35 ember, köztük egy 5 hónapos kisbaba is megsérült a dél-ukrajnai Odesszát ért támadásban. A hajnali rakéta és dróntámadás miatt hatalmas tűz keletkezett egy 25 emeletes társasház fenti szintjein. Csak tegnap csekkoltunk be az épületbe, és eredetileg azt terveztük, hogy megnézzük a hajnali tengerparti zongora koncertet. Ehelyett a kisgyerekünkkel szaladtunk le a lépcsőn. Pont abban a pillanatban fogtam meg, amikor a robbanás történt. Nagyon ijesztő volt, mondta ez a Kijevből érkezett turista. Helyi hatóságok elmondták, hogy 7 embert, köztük 2 gyermeket menekítettek ki az épületből, akik közül többen egy liftben rekedtek. Közben ukrán pilótákat látogatott Volodymyr Zelenszky, akiket Kanadában képeznek ki az új nyugati harci repülők irányítására. Nagyon büszkék vagyunk az ukrán pilótákra, akik megvédik Ukrajna légterét. Nagyon szeretnénk, ha a legfrissebb tapasztalatot tudnánk megszerezni. Már nem csak F-16-osaink vannak, hanem Gripenek is érkezni fognak idén, aminek nagyon örülünk. Idővel több repülőt kapunk majd, de a legfontosabb az a pilótáink kiképzési szintje, mondta az ukrán elnök. Az Ukrajna egyik leghangosabb támogatójának számító Kanada a napokban újabb 350 millió kanadai dolláros segélycsomagot jelentett be Kijevnek légvédelmi rendszerek beszerzésére. A BRICS országok találkozójára érkezett Indiába Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki úgy vélte, hogy a nyugat rendszer szintű hibákat követett el az elmúlt évtizedekben. Szerintem minden, ami most Európában történik, az azoknak a szisztematikus hibáknak az eredménye, amit az úgynevezett nyugat, pontosabban a nyugati globalisták elkövettek a politikai, biztonsági és gazdasági területeken. Mindenki hibázik, mi is elkövettünk hibákat, ahogy mindenki az egész világon. De a baj a nyugati globalistákkal az, hogy a hidegháború végén és a Szovjetunió összeomlása után az Olympos tetején érezték magukat, és azt hitték, hogy nekik mindent szabad. Másrészt, hogy ők azok, akik soha nem hibáznak, fogalmazott az orosz államfő. Eközben egy héttel az oroszországi parlamenti választások előtt nem enyhült az üzemanyagválság az országban. Szentpéterváron hosszú sorban várták az autósok, hogy sorra kerülhessenek a benzinkutaknál, miután az orosz energetikai létesítmények, köztük olajfinomítók és olajtárolók elleni ukrán dróntámadások üzemanyaghiányhoz vezettek az országban.
1: Az amerikai félidős választások után érhet véget a háború Iránnal Donald Trump szerint. Az amerikai elnök írországi látogatásán beszélt erről. Azt is kilátásba helyezte, hogy a háború végével drámaian csökkennek majd az olajárak. Ezen túl úgy fogalmazott, hogy minden meg fog oldódni a hormuzi szorosban, miután a megkerülésére használt szaudarábiai olajvezetéket le kellett állítani, a kelet-nyugati olajvezetéket több támadás érte. A szaudi energetikai minisztérium azt közölte, hogy iráni támogatású iraki milíciák támadták a vezetéket, ami a világ olajellátásának 4-5%-áért felel. Adásunkkal egy időben tartják a 6. Pécs Pride-ot. Az idei esemény mottója, hogy a szabadság nem tiltható be. A program délután kezdődött, a résztvevők Uránvárosban gyülekeztek. A helyszínen követte az eseményeket tudósítónk Szalai Péter, aki most röviden összefoglalja, mi történt a felvonuláson.
9: Szervusz Máté, köszöntöm a kedves nézőket! Idén is van Pride Pécset, méghozzá 6. alkalommal. Tavaly is volt ilyen felvonulás, azonban azt akkor a kormány betiltotta, azonban a főszervezők mégis megrendezték azt. A főszervező ellen akkor a rendőrség eljárást indított, a főügyészség pedig megszüntette azt. Most is felvonulnak, méghozzá Pécs nyugati város részéből indult a tömeg, nagyjából 4-5 kilométert sétálnak, egy kicsit kacskaringóznak a belvárosban, majd a főtér alatti Kossuth téren lesz a menet vége. Ott lesz néhány beszéd, és ezzel ér majd véget a heti Pride program itt Pécset. A szó a stúdióé.
1: Köszönjük szépen, Péter! A magzat gyermekek jogaiért sétáltak a Mindenki születésnapja elnevezésű rendezvény résztvevői Budapesten. A menet a Széchenyi tértől indult, majd a résztvevők a Lánchídon át a Tabánba vonultak, ahol beszédek hangzottak el. A felszólalók azt hangsúlyozták, hogy annak is joga van az élethez, aki még csak az anyamében van. A krízis terheseket pedig arra buzdították, hogy kérjenek segítséget az erre létrejött szervezetektől. A kormánynak is üzentek, arra kérték a kabinetet, hogy a jogszabályalkotás során vegye figyelembe azok hangját, akik még nem tudnak kiáltani magukért. 8 újabb lábnyommal bővült a halhatatlanok sétánya Budapesten, miután idén ismét új örökös tagokat választottak a halhatatlanok társulatába. A művészek közül többen is meghatódva álltak a színpadra, amikor átvették az elismerést.
16: Napsütésben gyülekeztek a belvárosban a hazai művészvilág jeles képviselői, akiket idén a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjai közé választott a közönség. A jelöltek összeállítása nehéz feladat volt még a szakmai grémium számára is.
17: Tudik, ez egy tehetséges ország. Itt nagyon sok jó művész van, nagyon sok a jelölt, és hát a legjobbak jutnak be.
16: A Halhatatlanok Társulata komoly múlttal és presztízzel rendelkezik. Idén jubilált az esemény sorozat, hiszen 30-adjára adták át a díjakat.
18: Simándi Józseftől Sinkovics Imréig, Törőcsik Maritól Garas Dezsőig, Seregi László, Hofi Géza, és ezt tényleg hosszan-hosszan lehet sorolni. Már több mint 150 művész lábnyomát őrzi a halhatatlanok sétánya.
16: A kezdeményezést néhány éve az ATV karolta fel, hogy hosszú távon gondoskodjon annak jövőjéről.
19: 30 éve itt a Budapesti Broadway-n a Nagymező utcában helyezzük el azoknak a lábnyomát, akik már elhelyezték a nyomaikat a közönség lelkében. Én nagyon szépen köszönöm az ATV-nek, hogy tovább vitte ezt a fantasztikusan szép kezdeményezést, és a főváros büszke támogatója ennek az eseménynek.
16: Szulák Andrea és Hegyi Barbara a legjobb színésznő kategória győztesei. Híradónknak közösen mondtak köszönetet.
20: Szeretne lenni nagyszerű, és ezt átélni, az még jobb érzés.
21: És talán az a nagyon fontos ebben az egészben, hogy egy nagyon komolyan veendő szakmai grémiumnak jutottunk mi az eszébe, ami egy dolog, mert ilyen azért meg tud történni. De az, hogy ezt a közönség szeretete támasztotta alá, hogy ők jól döntöttek, na ez a nagyon megható szerintem, ezért csináljuk.
16: Köles Ferenc színész és Nagy Iris táncművész karrierje sok ponton fonódik össze. Mindketten Pécsről indultak, most a Nagymező utca kövein is egyszerre hagytak nyomot.
22: Sok minden történt velünk egyszerre, többek közt állami kitüntetést is egyszerre vettünk át, egyszerre szerződtünk a színházhoz, és szerintem ugyanazt az utat tapossuk mindketten, most már lassan 25 éve.
16: A színész kategória másik győztese idén Máté Gábor lett.
23: Ez kicsit még jobb érzés, mint bármi más, mert ezt a közönségtől kapjuk.
16: A további díjazottak Kovács Tibor balettművész, valamint Pászti Júlia és Rozsos István operaénekesek voltak idén. Lábnyomaik mostantól a Nagymező utcán emlékeztetik a közönséget kiemelkedő tehetségükre.
1: Szívből gratulálunk nekik. 6 év után ma először áll újra színpadra Céline Dion. A világsztárnak azért kellett több évre visszavonulnia a nyilvánosság elől, mert egy ritka idegrendszeri rendellenességgel diagnosztizálták. A következő hónapokban 26 koncertet ad Párizsban. Visszatérése lázban tartja a rajongókat a francia fővárosban, ahol a koncert előtt tömeges karaoke partit rendeztek és dalait énekelték. Az énekesnő az elmúlt napokban gyakran kiment a szállodája előtt gyülekezőkhöz, hogy énekléssel vagy tánccal szórakoztassa őket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, most következik a világhíradó, érdemes lesz velünk tartani, viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét mindennapján.

volna, mondom elégszer. Nem érdekel, ha más véleményem, vagyis lenézel. Én nem tűröm csendben, hogy magatokbanak és forgatjátok. És amit a pályitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség amúgy sem az aktuál környezet, hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek. Mindvégig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust, és ezt a sémát megtörheted.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják.

mit jelent a vádlás? Tehát olyan állításokat jelent, amely bűnösségnek állítja be a másik embert, tehát, hogy ilyen módon az a célja nyilvánvalóan, hogy több célja van. Az egyik célja az, hogy az emberekben a bizalmat, a hitet széjjel zúzza, mind ahogy jelen esetben is mindent megtettek, mert a Máté evangélium 9. fejezetében is már olvastuk, hogy a názáreti Jézus Krisztust igyekeztek beállítani Belzebub szolgájának, és azt állították róla, hogy Belzebubnak

a segítségével, vagy ővele való együttműködés által üzi ki az emberekből a démonokat, és ugye ez pedig azt jelenti, hogy az Izrael fiai számára, hogy ez természetesen elfogadhatatlan volt Izrael számára, mert Izraelnek volt törvénye, és mindig is a vádlások bizonyos feltételezésekre, vagy erkölcsi normákra hivatkoznak, de természetesen ezek az erkölcsi normák ki vannak forgatva. Az igazi ítéletek pedig Istennek a törvényére hivatkozik, törvényen alapul, Isten erkölcsi törvényen alapul, illetve az evangélium alapul az igaz ítélet, de a hamis ítélet természetesen vagy a törvénytelenségen alapul, vagy pedig az evangéliumnak a elfordításén alapul. Tehát ezért az ellenségnek a célja mindig az, hogy bűntudat alá, ilyen módon nyomás alá helyezzék az embereket, igaz embereket, ahogy a názáreti Jézus Krisztust is nyomás alá helyezték. Egy nagyon érdekes és nagyon fontos kérdés, hogy mitől tud ilyen hatékony lenni a világban az emberek között a vádlás. Tehát, hogy olyan állítások, amely az embereket ártatlanul bűnösnek mondja, és többnyire azt látjuk, hogy amikor ártatlan embereket igaztalanul vádolnak, bűnnel, rosszal vagy gonosz színekben állítják be, mindig hatása van a társadalomra, befolyásolja az embereknek a gondolkozását. Tehát itt csak három dolgot szeretnék kiemelni, ami miatt a vádlás hatékony és működik. A vádlás, tehát nyilvánvalóan először ugye tisztázni kell, hogy vannak jogos vádlások, amikor tényanyagra épül, és megítélnek egy szemét, illetve a személynek egy olyan elfogadhatatlan magatartását, amely erkölcsi normákkal szemben áll. Nekünk az erkölcsi norma nyilvánvalóan a 10 parancsolat, Istennek a törvénye, Istennek az igéje, az evangélium, ami alapján megfogalmazzuk az állításainkat, vagy az értékítéleteinket. Nos, tehát, és vannak természetesen hamis ítéletek, amelyek az embereket, úgymond még a magyar jognyelvezetben is egy nagyon precíz, pontos szót használnak, a terheltek. Ugye, Péter, használják ezt a kifejezést? Ez egy nagyon tetszik, ez hát sajnálatos módon precízen kifejezi, hogy terheltség, mert ráhelyeznek a vádlásokkal, most igaztalan vádlásokkal mondok, bűnnek a terhét az emberekre. És azért helyezik rá nyelvvel, beszéddel a bűnnek a terhét, hogy a lelke e teher alatt legyen. Na most, ha lelke, teher ilyen bűn, tehát vádlások által, tehát áthárítják a bűnt egy ártatlan emberre, akkor is terhelté válik. A lelke egy bűnnek a terhe alá kerül, mert a bűn, minden bűnnek van terhe, még akkor is van terhe, hogyha az ember azt a bűnt nem követte el. Tehát ezért borzalmas, romboló és pusztító a vádlás. Rá kerül az embernek a lelkére, gondolkozására, érzelmeire. És többnyire a lelkét és a fizikai testét csipőből, első hullámba meggyötri. Ha pedig mélyebbre behatol, akkor a szívet összetöri, mint ahogy énekeltük. Van, amikor a szeretet töri össze, de van, amikor a bűntudat, ha hamis bűntudat töri össze az embernek a szívét. És ez viszont már nagyon súlyos, és nagyon sok probléma fog származni ebből. Nem csak személyiség zavarok, lelki, szellemi, hanem fizikai megbetegedések is, fizikai megbetegedéseket is fog eredményezni, amikor a bűnnek a terhe a szívet széjjel zúzza. Tehát ezért meg kell tanulni a keresztényeknek, hogy hogy kell a vádlásokkal, az igaztalan vádlásokkal szemben védekezni. Ha természetesen, ha valóságos alapja van a vádlásnak, akkor a 1 János 1. fejezet 8. fejezetében található az eljárás,
hogy bűnbánatot tartunk, megbánjuk a bűneinket, megvalljuk a bűneinket, és kérjük Jézus Krisztusra a bűnbocsánatot, és hittel elfogadjuk a bűneinknek a bocsánatát. Mivel, hogy a názáti Jézus Krisztusnak ez a szolgálata, és ezért halt meg, hogy Isten a názáti Jézus Krisztus igazsága által megigazítsa a bűnöst, ezért elfogadjuk, hogy a názáti Jézus Krisztus vére által a bűneink meg vannak bocsátva. És nyilvánvalóan, akárki akármit mond megbocsátott bűnnel kapcsolatosan, az a vádlás igaztalan, és de akkor is a lelkedet megterheli, ahogy mondtam, a hamis vádak is, terhet jelent az elmét számára, terhet jelent a szellemet számára, terhet jelent az érzelmeid számára, a képességeid számára, és többnyire szorongásokat, félelmeket, bűntudatot, bűnérzéseket eredményez, attól függően, hogy mennyi ideig hagyod, hogy a lelkeden ez lógjon, vagy nyomja a lelkedet. Tehát ezért rendkívül fontos, hogy az ilyenfajta terheket az ember ne hordozza. Többek között ezért is kell jönni Isten tiszteletre, mert azt gondolom, hogyha igét hirdetnek, és helyesen hasogatják Isten igéjét, többek között szintén ezen a területen az ige, mint igazságnak a beszéde, ad egy széles, illetve egy válaszvonalat a hazugság és az igazság, a bűn és a ellentétek között, és ilyen módon az ember rendezni tudja a lelkében és a szellemében a dolgokat. Tehát ezért az ige hirdetés függősége az egész földi életbe az embernek mondanám kötelessége Isten szerint, mert nem kötelesség, hanem ez öröm igazából, mert az ige az élet, az ige a szellem, az ige az erő, az gyógyítja a lelkedet. Nincs olyan pszichológus, amely úgy tudna megérinteni téged, mint Isten igéje, mert a zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy elhat a szív, a lélek, a csontvelők és az ízeknek a megoszlására síg, és megítéli a szívnek az indulatait, tehát minden olyan beteg életérzést, az ki tud vinni az ige a szívedből. Ezért higgyél abban, hogy az igében a lelked és a szellemed számára, és természetesen a fizikai tested számára gyógyító erő van. És ez a gyógyító erő, hatalom felszabadul a szívedbe, amikor az igét befogadod a szívedbe, és megtartod Istennek az igéjét. Rátérek akkor tehát, hogy miért hatékony az emberek között a vádlás. Az első oka, hogy a világ szürke, homályos, erkölcsi szempontból. Tehát a szürkeség és a homály. A világ a szürkének az 50 árnyalatában él. Mit értek alatta? Hogy az emberek többségének a jóról és a rosszról homályos fogalma van. Nincsen tiszta, világos fogalma a jóról és rosszról. És ennek az egyik fő oka, hogy nem ismerik ma már még a 10 parancsolatot sem. Nem, hogy az Isten igéjét. És ahogy látjuk, szakadni el a világ, vagy a keresztény világ például, már ilyenről nem is lehet beszélni, hogy keresztény világ, hanem számolják fel, akkor így mondom, a keresztény kultúrának a romjait is. Egyre szürkébb és homályosabb lesz a világ morális és szellemi szempontból. Mert eltompul, elhomályosodik a jónak és a rossznak a fogalma az emberek előtt, sőt, nem csak elhomályosodik, hogy föl vannak cserélve, önkényesen vannak értelmezve a világban a jó és a rossznak a fogalma. Sőt, mondok egy keményebb dolgot, a világ egyre inkább luciferiánus elvre épül, aminek az a lényege, hogy fölcserélik a jót a rosszal, a gonoszt fölcserélik a jóval, tehát a gonosz lesz a jó lesz a gonosz, a rossz lesz a jó lesz a rossz. Miért? Mert alapvetően a luciferiánus filozófia alapján épül ma a világkultúra. Ez egyértelmű, hogy 200-300 évnek a folyamata, a kulturális folyamatának ez a végkifejlete. Mit értek ez alatt? Mi az eredete ennek?
Az, hogy az emberek, bizonyos felvilágosult emberek, a Biblia istenéről azt mondták, hogy ez a gonosz, rossz, és nyilván, ha a gonosz a Biblia istene, zsarnok, akkor nyilvánvalóan mindazok, és sötét is, és nyilván mindazok gonoszok, rosszak és sötétek, akik a Biblia istenébe hisznek, és a bibliai istenének a beszéde szerint élnek. Mivel, hogy az istennek az ellentéte Lucifer, a világosság, ezért, akik pedig megtagadják az Istent, elvetik Istennek az igéjét, Istennek a törvényét, a tíz parancsolat, az evangéliumot, azok a világosság fiai, azok a jó emberek, azok a progresszívok, azok biztosítják a világnak a haladását, fejlődését, növekedését. Ben van a világban ez az elmélet? Ben. És állandóan ütközünk ezből származó előítéletekkel, mert a kulturális termékek ezeket hordozzák. Többnyire a keresztény erkölcs, a keresztény erkölcsöknek a megnyilvánulása, a képviselete a gúnynak, a megvetésnek a tárgyát képezi. És ma ilyen világban élünk. Tehát éppen ezért, ma, ha tehát, hogyha a jónak és a rossznak a fogalma így van összezagyválva, akkor emberek, ennek az a következménye, hogy bármikor könnyedén jó emberről be lehet bizonyítani, hogy a világ leggonoszabb embere, a gonosz emberről meg be lehet bizonyítani, propaganda kérdése, a gonosz ember, hogy a világ legjobb embere. És ezt is látjuk, hogy ez működik. Az emberekből szoktuk mondani el, hogy hülyét csinálnak. És ma tisztelet a kivételnek, és ezért nagyon fontos, hogy a hívőknek is legyen a közvéleményre befolyása, mert ők tudják ezt a folyamatot fékezni, de ha nem lennének még néhány mohikán ezen a nagyon fontos területen, azt gondolom, hogy még kisebb lenne a reménység a világban kapcsolatosan, tehát a jó fogalma teljesen a hagyományos értelemben vagy Isten igéje alapján eltűnne, és a rossz, Biblia szerinti rossz lenne a jó. De hála Istennek, különösen itt én hálás vagyok, hogy Budapesten élek, hálát adok, hogy magyar állampolgár vagyok, hálát adok, hogy ilyen lehetőségünk vagyunk, hogy egyáltalán erről most még szabadon lehet beszélni. Dicsőség Istennek! Ez nem azt jelenti, hogy ez Isten országa, az várjuk, de azért örülök, hogy hirdethetjük Isten országát, Isten eljövendő uralmát és országát és igazságát, mert tudjuk nagyon jól, hogy Jézus Krisztus pótolhatatlan, szüksége van minden nemzetnek, és nekünk is óriási szükségünk van. Nem csak a megváltására, hanem a visszajövetelére is nagyon nagy szükségünk van. Tehát az egyik oka ez, hogy az embereknek tulajdonképpen nincsen ellenálló ereje, erkölcsi ellenálló ereje a megtévesztéssel vagy hitetéssel szemben. Ezért ma, ugye többször lehetett hallani, hogy a hitetésnek a korszakában vagyunk, ami a hitetés a téveítést jelenti, tehát, hogy el lehet téveíteni az embereket. Igazából gátlás kérdése, hogy valahol gátlástanul csinálják, van, ahol visszafogottan csinálják, és van, ahol viszont még szabadságot adnak az embereknek, hogy szabadon keressék az üdvösségüket, jót, rosszat, egyaránt, és ilyen módon az embereknek a választásának adnak lehetőséget. És azt gondolom, hogy sajnos az utóbbi is elfogadjuk, mert ez mindenféleképpen jobb lehetőséget biztosít, mint az előző kettő, ahol már determinálva van hivatalosan, hogy mi a jó, mi a rossz. És ugye különösen nem akarok ebben részletesen belemenni, a szexuális erkölcsel kapcsolatosan fejetetére van állítva a dolog, de hát látjátok, hogy ebből viszont származik a többi is, és egyre több ilyen probléma van. Na most, ugye, régen az embereket megdicsérték, hogyha jó házasságba éltek, hűségesek voltak a feleségükhöz, gyermekeket vállaltak, istenfélelemmel nevelték fel a gyermekeiket, tanították, dolgoztak, hogy tudjanak gondoskodni róla. Ma ezeket az embereket
hát keresztény gyülekezetben fontos megbecsülni, értékelni, mert nagyon fontos szolgálatot végeznek, még családi szinten is, mert a családnak a fönnmaradása igazából a terhét ők viselik, és egy teljesen ellenséges közegben képviselik ezt, és Isten áldjon meg benneteket, hogy hűségesen teszitek ezt, és a jövőben is kell tenni, és ezt erősíteni fogjuk, ezzel iránti elkötelezettségeket, de ezen kívül még sok más a terület is van, ahol szintén nagyon fontos a keresztényeknek, mindenkinek a helytállása, hogy a világnak a romlását, bomlását, nem azt mondom, hogy megakadályozzák, mert szerintem nem lehet megakadályozni sajnálatos módon, de mindenféleképpen fékezni lehet. Amikor lejtőn ugye elindul az autó, és van olyan, amikor már igazából nem lehet még fékkel se megállítani a lejtmenetet, de mindenféleképpen erőteljesen lehet csökkenteni a lejtmeneknek a sebességét. És igazából az egyháznak ez a sorsa, illetve küldetése, hogy, és ez jelenti azt, hogy a világ sói vagyunk. A romlás és a bomlásnak a gyors lefolyását megakadályozzuk, akadályozzuk, és ennek minden terület fontos, ennek a területen a munka, a család, a gyülekezet, a társadalmi élet, szavazások, politikai állásfoglalások, felfogások, minden fontos ezen a területen. Tehát ezért kell az életnek a minden területére figyelni, és képviselni Istennek az igéjét az életnek minden területére. Nem szabad bezárkózni egy szektás együgyüként, nem szabad ma a hívőknek élni ahhoz, hogy a társadalmakban hatékonyan tudjanak fékezni, fékrendszer. Pál apostol azt mondja, hogy egészen addig, amíg ez a fék működik, az Antikrisztus a bűnnek az embere nem tud megjelenni. És mert látjuk, hogy nagyon meg akar jelenni, és nagyon sok olyan folyamat zajlik, ami úgy gondolja az ember, ha csak arra néz, már holnap meg fog jelenni. Az az érzése. De hála Istennek vannak még igazak a földön, akik ott rajta tartják a kezüket a kéziféken, lábukat is a féken, és fékezik az, hogy a gonoszba belefulladjon a világ, és elkezdődjön a gonosznak a végkifejlete. Tehát az első ok, amiért, hogy szürke, homályos világban élünk, tehát a jóról, rosszról, nagyon rossz, illetve helytelen felfogásuk van az embereknek, mint ahogy Jézus Krisztusnak is itt mondja, hogy ő hallotta, látta, 25. versen. Jézus pedig tudta az ő gondolataikat, az eredeti kifejezés felfogást is jelent, de tudta nagyon jó a felfogásukat. Az ő felfogásukat mit torzította el? A vallásos tradíció is el tudja torzítani. Például az, hogyha olyan vallási tradícióban nő fel valahol, valaki, ahol a bálványimádást pozitívnak fogadják el, az idegen isteneket is ugyanúgy elfogadják, mint az igaz Isten, tehát ott nyilvánvalóan, hogy a jó és a rossznak a fogalma homályos, nem precíz, nem Isten igéjét tükrözi. És még sorolhatnánk más példát is, például a Szentlélek ellenességek, vannak olyan gyülekezetek, ahol már a Biblia iskolában kis 6-7 éves gyerekeknek azt tanítják, hogy a nyelveken szólás az ördögtől van. Na most így nőnek fel, utána eljönnek egy ilyen gyülekezetbe, szegények szeretnének Szentléleket venni, abban a pillanatban az előítélet a lelkükbe beindul, és nagyon nehezen töri át a Szentlélek a gondolkozás módjukat, mert a felfogás az olyan, mint a beton, tehát be van keményedve sok olyan előítélet, amit különösen gyerek szívbe ültettek be. Tehát ezért nem Biblia ellenes dolgokat kell beleültetni. A vallási tradíciók létrehozzák ezt. Egyébként megjegyzek egy botrányos kifejezést, engedjétek meg, hogy a Szentlélek káromlását leggyakrabban egyházi emberek, egyházi vezetők és hit szegő emberek, vagy hitte hagyott emberek követik el, ez egyértelműen bizonyítható az egyház történelemben. És miért az oka, hogy az egyházi vezetők és az egyházi emberek teszik ezt meg legtöbbször a Szentlélek káromlását? Többnyire a tradíciónak köszönhető. Olyan tradíciót halmoztak föl a történelem során,
amelyet egyenértékűvé tettek Isten igéjével, és gyakran, amikor különösen egy ébredési jelenséggel találkoznak, akkor többnyire beindul náluk az Isten igéje ellenes tradíciónak a védelme a Szentlélek munkájával szemben, és inkább a Szentlelket sokan megvetik, mint hogy a tradíciót kárnak és szemétnek ítéljék. Ez volt ez a farizeusi magatartás lényege. A világnak nem akkora problémája a Szentlélekkel való betöltekezés, Szentlélek által a működések, démonoktól való szabadulást, érdekesnek tartják, stb. Persze sok hamis felfogás van ezzel kapcsolatosan, de többnyire ugye azok is olyanokból származnak, amelyek inkább a démonológiához tartoznak, mert nyilván korbácsolással nem lehet démont kiűzni, erekékkel nem lehet démont kiűzni, de többnyire ugye ezek a filmek erről szólnak, hogy vagy ütéssel, veréssel, vagy pedig erekékkel, feszületekkel próbáltak a démonokat kiűzni az emberekből. A démonokat Jézus nevében lehet kiűzni. És ha Jézus nevében üzik a démonokat, az nem gonosz, az nem Belzebubtól van. Tehát, és szeretik ugyanezt, amikor Jézus nevében is a Szentlélek ereje által üzik az emberekből a démonokat, ezt szeretik ebbe a démonológia kategóriába sorolni. De sajnálatos módon belecsúsznak a Szentléleknek a káromlásába. A második ok a vádlás ilyen gyors terjedésének, hogy természetfölti eredetű a vádlás. A vádlás az maga a sátánnak a találmánya, ő a vádlásnak a forrása, nem véletlenül, hogy nagyon gyakran a sátán vádlónak fordítják le, aki szinte állandóan bűnvádi eljárás alá helyezi az embereket, azért, hogy utána büntető eljárás alá vesse alá az embereket, és különösen Isten embereit. Ez a mániája bűnök alá akarja helyezni az embereket, utána pedig tehát a vádlás, utána pedig a büntetés, mind a kettő célja. És ő ennek a főnöke. Jelenések 12-höz lapozunk, hogy ez a tevékenységét természet fölötti szinten teszi, és következőt olvassuk, hogy csak a korszaknak a végén lesz ezen a területen változás, de akkor is inkább rövid ideig a Földön még erősebb lesz a rágalmazás, a vádlás, a káromlása. Következőt olvassuk, a 7. verszak, 12, lőn az égben viaskodás. Ez lesz a csillagok háborúja. Hányan hallottatok csillagok háborújáról? Tehát ez nyilvánvalóan, a filmről beszélek, ez nyilvánvalóan gyakran, ahogy szokott lenni, a Bibliából veszik az ikletet, és persze más felfogásokat vagy világnézeteket is beleültettek. Nagyon szólt annak idején. De lesz a csillagoknak a háborúja, ezt szeretném hangsúlyozni. Tehát az angyali világ háborúzni fog egymással, mert alapvetően, tehát a szellemvilág, az angyalvilág, azok olyan lényekből állnak, amely nem rendelkeznek földi testtel, tehát tiszta szellemi lények. Ez két kategóriából áll a sátánból és az angyalokból, és a másik része pedig Isten és az angyalai. És itt egyértelmű ebben az igében, hogy a sátánnak az angyalai jelen pillanatban nem a földön tartózkodnak, hanem a levegőben, az égben tartózkodnak, és főleg a levegő égre gyakorolnak befolyást. Ez nem azt jelenti, hogy befolyásolják, igazgatják az emberek életét, de többnyire démonokon keresztül igyekeznek az embereket a sátának a hatalma alatt tartani, meg nyilván a bűn, ami szintén a legfontosabb eszközük, hogy ezek a szellemi lények, amely a második égben vannak. Hogy mikor
kerültek ők, csak rövid ide van, azt nézem, hány perc van, csak egy-két mondatot azért hadd mondjak, hogy megértsétek, hogy miután az ember bűnbe esett, a Lucifer, aki a sátán, a vádló, e világnak az istene lett. És amikor az e világ fölött az embertől kicsikarta, elvette a föld feletti hatalmat, mert az embernek adta Isten, az ember meg átadta a bűnbeesés után a sátánnak ezt a hatalmat, és ennek következtében a sátán beavatkozott ebbe a térségbe. Hogyan avatkozott be? Úgy, hogy a földnek az atmoszféráját, a földnek, területeknek a felső szintjeit felosztotta az ő követői között, angyalokkal, és létrehozott egy hierarchiát. Alá fölé rendelési rendszer hozott létre, rangsort hozott létre, különböző angyalokból. Ezek az úgynevezett területi szellemek, amelyek a különböző földrajzi területet uralják. Hát látjuk, hogy mennyi, meglátom, ha nagyon figyelmesen látjuk, hogy minden kontinens más, és tükröződik a kultúrákon, az embereknek a viselkedésén, stb. És ezek a területi szellemek lettek igazából az idegen istenek, mert ezek a szellemek kijelentették magukat a nemzeteknek, a nemzeti válás folyamatába, és kijelentették magukat istenként, és a nemzeteket rávették, ezek a bukott angyalok, hogy istenként imádják és szolgálják őket. És ennek az lett a következménye tehát, hogy olyan rabságba tartják őket a nemzeteken, hogy meg, a fő céljuk, hogy megakadályozzák őket abban, hogy belépjenek az Isten uralma alá. Lásd Máté 12. Tehát ez a két uralom között van egy gigantikus, univerzális háború. És az utolsó időkben az Úrnak az angyalai, mert Úrnak az angyalai a mennyből lejönnek, és az égben, a második vagy az első égben felépült főhadiszállásaikat megtámadják. Ez lesz a csillagok háborúja. Ennek a háborúnak az lesz a következménye, hogy a bukott angyalokat levetik a földre. Én hiszek Isten igéjébe. Hogyha Isten mondja, akkor ez így van. Így lesz. Tehát a hetedik verszak. Égben tehát viaskodás, harc, háború tör ki, Mihály és az angyalai háborúznak, tehát a sárkánnyal. A sárkány is viaskodik, háborúzik, és az ő angyalai. Nyolcadik verszak. De nem vehetnek diadalmat, az ő helyük sem találtatik többé a mennyben. Vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek, vagy diabolosznak, és sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyala is ővele levettetének. Hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja. Most lett meg az üdvösség és az erő, a mi Istenünknek országa, és az ő király Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak a vádolója levettetett, aki vádolja őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Itt álljunk meg, nagyon fontos dolgot tartalmaz a tizedik verszak, hogy ez az egész, amiről beszéltem, hierarchia, az egész alá fölérendelési rendszerbe szervezett bukott angyalok akadályozzák meg, hogy a földön az emberek megnyerjék az üdvösséget, ez az első, szabadulás, gyógyulás és így tovább. Második, a Szentléleknek az erejét akadályozzák. A harmadik az Istennek a királyságának, országának a megvalósulását, a negyedik pedig a Krisztusnak a teljhatalmának a megnyilvánulását a látható világban. Értitek? Tehát van egy olyan szellemi fal, őrzés, olyan őrzés alatt áll, megszállás alatt áll a Földnek az atmoszférája, amely akadályozza ennek a nagyon-nagyon fontos négy isteni áldásnak a Földre való széles térben, vagy széles körben való elterjedését. Tehát az üdvösség, ami szabadulást is jelent, örök életet jelent, Istennek az erejének a felszabadulása, Istennek az országát, tehát ahogy emberekben, mert ebbe korszakban emberekben valósul meg Isten országa, az igazságban, békességben, Szentlélektől való örömben, ezt hordozzák az újjászületett keresztények magukban, két lábon jár ma az Istennek a királysága, az Istennek az uralma.
A negyedik pedig a Krisztusnak a teljhatalma, a Krisztusnak a fősége. És ez a négy nagyon nehéz. A szellemi életemben, keresztény életemben is ezt látom, hogy a vádlásokkal pontosan ez a célja, hogy állandóan az üdvösségnek a bizonyosságát bombázza rágalmazással és vádlással, hogy ne hidd el azt, hogy meg van bocsátva a bűnöt. Embereken keresztül is folyamatosan mondják ezt. Nem, és a Szent Lelket, ha veszed, akkor a Szent Lélekre is teszi a hangsúlyt a rágalmazó, hogy nehogy már felismerd a Szent Lélek jelentőségének és erejének a jelentőségét az életedbe. Például ne imádkozz nyelveken, mert az ördögtől van. Ezért találják ki ezeket a Szent Lélek káromlásokat. Pedig a nyelveken való imádkozás a szellemedet erősíti. Ajtót nyit a többi karizmának a megnyilvánulása előtt. És rengeteg más haszna van. Az egyik nagyon fontos jel, még a próféta Izajás is ezt mondja, a nyelveken szólás az jelként adatot, hogy megtörtént a megváltás, megtörtént Jézus Krisztusnak a megdicsőülése. Ennek egyik jele az, hogy Szent Szellem által is imádkozunk titkos nyelveken. Bizony! Tehát az erő, az Isten országa, a Krisztus hatalma, ez pontosan a legnehezebb, ami nagyon fontos, hogy megnyilvánuljon a keresztény életbe, szolgálatba. Ezeknek az eredménye a csodák és a jelek. És látjátok, ezzel szemben van a legnagyobb sátáni ellenállás. És amikor történnek csodák, például Jézus Krisztus szolgálata által, ezért volt olyan heves egy oldalról, főleg a vallási emberek részéről, olyan heves reakció, hogy mindent elkövettek, illetve nyilvánvalóan az ellen sátán használta őket, valószínű, hogy sokan nem voltak ebben tudatában, hogy megakadályozzák, hogy az emberek üdvösséget nyerjenek, megakadályozzák azt, hogy az emberekben Isten szellemének az ereje felszabaduljon, és megváltoztassa őket, megakadályozták azt, hogy az Isten országába belépjenek, és természetesen ezekre mondta ki Jézus Krisztus a Máté 23-ba az ítéletet, hogy jaj nektek, farizeusok, mert elvettétek az Isten országának a kulcsait, ti nem mentek be, és másokat se engeditek be, hogy bemenjen. Ez a probléma. És ez kezdődött el már a Jézus Krisztusnak a földi szolgálata ideje alatt. És ez zajlik most is. Ezzel küzdköd a helyreállítás folyamatosan, és sajnálatos módon nagyon sokan nem értik meg, hogy ezeket a falakat, szellemi erőket csak a szellemnek a fegyvereivel lehet áttörni, ezért mondja Pál apostol, hogy nem testtel, nem vérrel, hanem van birkózásunk, hanem fejedelemségekkel, hatalmasságokkal, a világ sötét uraival, gonoszság szellemeivel, amely az egekben vannak. Lehet hívő, de meg mindent megakadályoz abban, hogy legyen igazából egy erős üdvösségi bizonyság. Miért? Mert Isten, értsd meg, akkor áll meg téged, ha igaz emberként állsz előtte. Ez ugyanolyan, mint Zakariás 3-ban egy látomást látunk, hogy ott áll Jósua főpap, aki Izrael képviseli, illetve Jeruzsálemet is, és folyamatosan vádolja őt az ördög, meg ott van az Úr, nyilván a Messiás. És folyamatosan megy a rágalmazás, folyamatosan megy a vádlás. Mit akart az ördög ezzel megakadályozni? A Izraelnek, Jeruzsálemnek az újjáépítését és helyreállítását, hogy újra Isten Izraelt, Jeruzsálemet visszavegye a szövetségbe. Ezért a helyreállítás az mindig nehezebb, mint az, úgymond az első lépése az Isten országának. Izrael könnyebben jött ki Egyiptomnak a fogságából, mint a helyreállítás, ahogy a helyreállításban, ami megtörténik. Illetve folyamatban van, és hát közel sincs a helyreállításnak, Jeruzsálem és Izraelnek a helyreállításának a vége. De ugyanez párhuzamosan igaz
az Úr mennyasszonyának a helyreállítására, mert a Szentlélek ezért árad ki, mert mennyasszony készít a visszajövetelének a napjára a Szentlélek, és ezt a munkát a Szentlélek által végzi el Isten azokba az emberekbe, akik elfogadják az evangéliumot, akik újjászületnek, Jézus halálával, eltemetkezésével, föltámadásával azonosulnak, betöltekeznek Szentlélekkel, Isten igéje alapján alakítják ki az életmódjukat, és a felfogásukat a jóról is, a rosszról, erkölcsi, szellemi értelemben. Tehát ezek vagytok ti emberek. Becsüljétek meg, hogy ilyen szent üftörténeti jelentőségi pozícióba állított benneteket az élő Isten. Ti ugyanolyan értékesek vagytok az egyház építésével kapcsolatosan, mint maga az Izrael helyreállításában a cionisták, akik elmentek oda és azt mondták, hogy újra csinálunk a zsidóknak egy hazát. Mert ez nem idegeneké, hanem ez az atyáinknak a hazája, atyáinknak ígérte Isten és leszármazottainak, és birtokba akarjuk venni az örökségünket. És nekünk is dicsőség az Úrnak, van örökségünk, és ezt birtokba kell venni ma, ezt akarja Isten. De ezzel szemben fejti ki a legnagyobb ellenállást, a vádlásokat, kárhoztatásokat, hogy bebizonyítsa, mint ahogy Józsuéról, a főpapról, hogy rossz, és Isten előtt is megy ez a vádlás. Az ördög azt mondja Istennek, hát ezeket akarjátok, hát nézd meg, milyen gyarlunk. Nézd meg, mennyi probléma van velük. Nézd meg, milyen előéletük van. Ugyanazt csinálja az ördög ma a keresztényekkel, mint annak idején a házasságtörő asszony, akit tetten értek. Na most mi van akkor, hogyha tetten érik? Meg kell kövezni? Hála Istennek, hogy van megváltó. Az asszonyt Jézus, nem úgy, mint ők akarták Jézus elé állítani, hanem irgalommal és szeretettel vinni a bűnösöket az Úrnak a jelenlétébe, hogy megértsék, hogy Jézus megbocsátta a bűnödet, még akkor is, ha tetten értek. Nem téged értek tetten, nehogy félreértés legyen, csak példázattól nyomutogatok rád. Tehát Ószövetségben az a különbség, hogy követ dobáltak rá, ami azt jelenti, hogy a kárhoztatás szolgálata volt a lényege a törvénynek. De hála Istennek, a názáreti Jézus Krisztus azért halt meg, hogy ne kárhoztasson, hanem a halála, föltámadása ebből az ítéletből szabadult meg. Miért? Mert mindegyikünknek van ítélete, ezt én se tudtam, a bűneim miatt, de meg maga a bűnösségnek is van ítélete, és lehetetlenség, hogy a bűn büntetlenül maradjon, hát akkor Istenem, mikor fogok bűnhődni a bűneim miatt? A bűnbocsánat teljesen véget vet a bűnhődésnek, a büntetésnek? Olvasd el Róma 8:3-at, hogy a bűnt azért tette Isten Jézus Krisztusnak a testére, hogy rá sújtson az Istennek a haragja, ítélete, hogy a bűnben, Jézusnak a testében sújtson le a kárhoztató ítélet. Tehát a büntető eljáráson názáreti Jézus Krisztussal kapcsolatosan valósuljon meg. És ezért dicsőség az Úrnak, hogy elfogadom, hogy Jézus helyettem bűnhődött, és azt mondja Isten, hogyha elfogadom, akkor nekem nem kell bűnhődnim, mert a názáreti Jézus Krisztus ezt már megtette. A bűn miatt egyszer kell meghalni, utána már nem kell meghalni, meg egyszer kell lemenni a Seolba, de mivel én soha nem tudtam volna följönni, de Jézus Krisztus lement helyettem, te helyetted is, feljött, és ezzel elhozta számunkra nem csak a bűnbocsánatot, hanem az üdvösséget. Örök életet. Tehát ott fönn a mennyekben a sátán nagyon mérges, hogy mi van akkor, hogyha meglátod, megérted a názáreti Jézus engesztelő vérének a jelentőségét, értékét. Mi van, hogyha megérted a Szentlélekkel való betöltekezésnek a jelentőségét, értékét? És mi van akkor, hogyha megérted, hogy a Szentléleknek a kenetét, erejét hogy kell használnod? És mi van akkor, hogyha megérted, hogy hogy kell szellemi hadviselést folytatni a fejedelemségek, hatalmasságok ellen,
hogy felszabaduljon több ember életébe az üdvösség, az Isten szellemének az ereje, az Istennek a királysága és a Krisztusnak a hatalma. És ilyen hívőket keres az Úr ma. És te legyél ilyen. A harmadik dolog, amit ki szeretnék emelni, az átruházás törvényével van összefüggésbe, és ezt nagyon fontos megérteni, ez összefüggésben van azzal, amit előzőleg mondtam, hogy igazság szerint is át lehet hárítani a bűnt, mert Jézus Krisztus ugye így vette le rólunk, és helyezte rá Jézus Krisztusra a bűnt, és Jézus Krisztus érettünk lett bűnössé, bűnné, azt mondja, a föltámadás által, meg így lett számunkra Jézus Krisztus igazsággá. Tehát éppen ezért nem csak a bűneinktől szabadulunk meg, hanem az Istennek az igazságát is megkapjuk a názáreti Jézus Krisztusban. De emberek, sajnos van egy hazugságon alapuló bűnnek az átruházása is, tehát hogy egy jó emberre, egy igaz emberre át lehet hárítani egy bűnös embernek a bűneit. És ez a lényege dolognak, hogy ezt ne edd meg. Hogy ezzel szemben neked fontos, hogy védelmet megtalált, hogy amit emberek elkövetnek, vagy akár testvéred elkövetnek, és rád akarják hárítani, mert ez egy kedvenc szokás az ördögnek. Amikor James Jones öngyilkosság, vagy mi a szörnyűség volt, akkor ráhárították világméretekben az újjászületett keresztényekre. Amikor 80-as években volt Jim Swaggart, Jimmy Bakernek a botránya, szintén az újságok mindig azt írták, hát a Magyarországon a hídgyülekte ilyen. Tehát hárították ránk, rakták ránk ezeknek az embereknek a bűneit, ami az égvilágon nekünk ehhez semmi közünk nem volt. Most megy a Hillsongnak a botránya. Egészen biztos, nagyon kellemes meglepetés lenne, ha nem mondanák, hát ezek ugyanolyanok, mint a német Sándorék, és így tovább. Tehát ha rakják rá az embert, ez a hazugságon alapuló átruházás, és így helyeznek rá bűnnek a terhét az emberekre, mert ráadásul ilyen testi keresztényekkel van valamilyen kapcsolatunk, értitek? Tehát ilyen módon az átruházás úgy gondolják, hogy megül. De ezért nagyon fontos, hogy bölcs legyél. És mi közöm hozzá? Még ha a legkedvesebb testvérem is, aki közel van hozzám, és meghűl, megbolondul, de akkor is nekem ez ő csinálta, ő választotta. Az ő bűneit nem engedem, hogy rám helyezzék. Ha ő megette az egrest, a fő foga vásson bele. De én azt mondom neki, hogy ide figyelj. Még visszacsúszott keresztény számára is van lehetőség, mert még tart az üdvösség ideje a megbékélésre. Én leteszem a követ. Én nem az az ember vagyok, aki összekeveri az ószövetségi szolgálatot az új szövetséggel, mert az ószövetségi szolgálat a kárhoztatás szolgálata, az új szövetség szolgálata pedig a megazítás szolgálata és a közben járásnak a szolgálata, az igazság szolgálatára, a Szentlélek szolgálata, akkor megmagyarázzuk neki, hogy figyelj ide, ha megtérsz, elhagyod a bűnödeit, megbánod a bűneidet, újra visszatérsz Jézus Krisztushoz, meg fogja bocsátani az Urat, Úr a bűneidet, de egyet ne tegyél. Ne bántsd a Szent Szellemet. Mert arra sajnos nem tudunk mit mondani, nem tudunk visszavezetni Jézus Krisztushoz, és a Szentléleknek a káromlása azt jelenti, hogy olyan embereket démonikusnak nyilvánítasz, akikben nem démonok vannak, hanem a Szentlélek van. Olyan közösségeket gyalázol, amely újjászületett emberekből áll, tele vannak Szentlélekkel, és te azt mondod, ördögtől van az egész, gonosz az egész. Tudod, mit csinálsz? A Szentlélek ellen harcolsz. A Szent Szellemet bántalmazod. Én nem szeretnék a te helyedbe lenni. És azt látom, hogy akik ilyen messzire eljutnak, a több mint 40 éve azt látom, nem tudnak megújulni. Meg vannak bélyegezve. Ebből értsétek meg, nem lehet kijönni. Ezért nagyon észné kell lenni, és vigyázni kell azoknak lenni, akiknek kedve szottyad megsértődni, meghasonlani, hogy meddig mész el eddig ezen a területen, mert egy bizonyos vonalat átlépsz, nem tudsz visszajönni, akármit csinálsz. Az ítéletnek rettenetes várása van.
Lehet, hogy a világ, mivel hogy éljen amilyen, ahogy mondtam, hogy nincs törvény, nincs evangélium, ők nem fogadják el, hogy a Szentléleknek a káromlása az megbocsáthatatlan bűn, de Isten igéje az mindig nagyobb, mint a világnak a felfogása, világnak a vélekedése. Azért nagyon fontos hangsúlyozni ezt, hogy igen, vigyázzál a Szentlélekkel kapcsolatosan. Káromolni lehet embereket, káromolni lehet Istent, káromolni lehet Jézus Krisztust. Megtérsz ebből, megbocsátja az Úr. Döbbenetes. De a Szent Szellemet káromlod, olyan, ami a Szentléleknek a munkáját, sátánnak tulajdonítod, ahol nagyon nagy bajba vagy. És sajnos nagyon sok pünkösdi karizmatikus a kétségbeesett dű, gyűlölet állapotába nagyon messzire elmennek. És nem tudják, hogy mekkora nagy dolgot csinál, baj csinálnak. Ugyanezt csinál, ezt a bajt csinálták maguknak a farizeusok. István világosan megfogalmazza, hogy mi a farizeusságnak a lényege, miből áll a farizeusság, és ez nem csak egy úgymond egy konkrét történelmi korban élő, működő szektára vagy csoportra vonatkozik, hanem minden korban jelen vannak ezek az emberek. Pontosan István ezt tárta föl a beszéde által. Abcsel 7-hez, ha lapoztok, a következőt mondja a beszédében, 51-52, kemény nyakú, körülmetéletlen szívű, fülű emberek, ti mindenkor a Szent Szellem ellen igyekeztek, mint atyáitok is ti azonképpen. A proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok, megölték azokat, akik eleve hirdették amaz igaznak eljövetelét, kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek. Tehát a nyilvánvalóan a Szentlélek előtti korszakra utal itt, de mivel hogy a Szentlélek igazából pünkösd után jött be a világba, hogy bizonságot tegyen, ugye megvan az egyéni életben mi a Szentléleknek a feladata, megvan a közösségnek az életében mi a Szentlélek feladata, és megvan, hogy mi a világban a Szentléleknek a feladata. És következőt mondja István, hogy mindig a Szent Szellemmel való szembeszegülés, konfrontálás, a személyének az elutasítása, gyalázása, káromlása okozta az Ószövetségi Izraelnek is a bukását. Ezért ölték a fölkent embereket, ezért árulták el a fölkent embereket, ezért gyűlölték a fölkent embereket, mert valójában a igazából a spirituális szempontból a megvetésüknek, árulásuknak a tárgyát a Szentléleknek a dolgai képezték. És ma ez nem változott. Ezért szeretni kell a Szent Lelket, és kedveskedni kell neki, mert a Szentlélekkel kapcsolatosan tudjuk csak megtartani az áldásainkat, és ezért győz le a vádlást. Hogyan tudod legyőzni? A Jelenések könyvéhez lapozunk vissza, Jelenések 12, ott álltam meg, és ők legyőzték azt a bárány vérért, a bizonságtételüknek a beszédért, életüket nem kimérték, mint halálig. Tehát az első, a vér, az új szövetségnek a vére, a vérnek, a báránynak a vérével, és a váltságdíjadnak az igazságával, hatalmával légy tisztába. Az egy vízválasztó morális és szellemi szempontból is. A szellemi érzékenységet igazából, meg az erkölcsi értékítéleted a názeti Jézus vére alatt tisztul meg, és újra visszatalálsz a helyes fogalmakhoz, jó és rosszal kapcsolatosan. Második, a bizonságtevésnek a szava, tehát bizonságtételnek a szava, tehát itt is, mivel hogy a vádlás nyelvvel történik, tehát hogy bűnösnek akarják beállítani az igazat, ezért ugyanúgy szájjal, nyelvvel kell a bűnnek a terhét elvetned magadról. Hogy Izajás 54 mondja,
hogy egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Mindazokat a nyelveken, amelyek a szó szerint nem per szerepel, hanem ítéletre támad ellenet, tehát ítéletre támad, tehát ítélet alá akarnak helyezni, büntető eljárás alá akar vonni verbálisan, mert sajnálatos módon nagyon sok önkényes vádló van, önkényes ügyész van, akinek ez a szenvedélye, hogy az ember társait vád alá helyezi, és a bűnnek a terheit rakja az ember társaira. Azt mondja a Izajás 54 hét utána, hogy egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencs, mindazokat a nyelveket, amelyek tehát ítéletre megtámadnak, tehát ítéletképpen hangzanak el veled szemben, hogy büntetésre akarnak helyezni, hogy pokolba kerülsz, kárhozatfia vagy, gonosz vagy, stb. Ezek mindig ide tartoznak az ilyen szövegek, hogy ezekről be tudod bizonyítani ezekkel kapcsolatosan az Istennek a kinyilatkoztatását, vagyis rossznak tudod minősíteni ezeket, tehát ilyen módon a bizonyságtevésnek a szava ezt jelenti, hogy mindig a vádlással ellentétesen a nyelvedet használnod kell az igazság az fegyvereként, vagyis a szellemnek a kardjával, hogy a teher lemenjen a lelkedről, lemenjen az elmédről, lemenjenek a képességeidről, életérzésedről, hogy szabad légy ember az Úr Jézus Krisztusban. A harmadik pedig arról szól, az eredeti ugye, hogy nem kimélték az életüket, eredetiben psziché szerepel, lélek szerepel és agapé van, hogy nem szeretik a halálig a lelküket. És ugye Jézus azt mondja János 12-ben, hogy aki szereti a lelkét, az elveszíti, aki pedig elveszíti a lelkét, az pedig örök életet talál. Dicsőség az Istennek, tehát így tudjuk legyőzni. Mert miért? Mert amikor vádlás jön ránk, bűnnek a terhe, mit csinálunk? Az első reakciónk, szenvedünk, elkezdjük magunkat sajnálni, hogy nagyon nagy igazságtalan ér bennünket, és áldozatot játszunk. De pontosan azért kell ezzel kapcsolatosan objektív igazságokat kimondani, hogy a lelkünk ilyen módon legyengül, a figyelmünk nem arra terelődik, hogy jaj, ha lehetett ilyet mondani rólam, hogy gazember vagyok, gonosz vagyok, sátán embere vagyok, és így tovább, tolvaj vagyok, rabló vagyok, elvettem az embereknek a vagyonát, és így tovább, meg démonok vannak bennem. Hát hogy lehet ilyet mondani rólam? Hát én tudom legjobban a lelkem, hogy mit csináltam. Én ezeket nem csináltam. Tehát értitek, hogy így van az ember. Tehát állandóan az vádlás arra készíti az embert, hogy saját maga lelkével foglalkozzon. Pontosan az ellentétét kell tenned, hogy meg kell keresned azokat az igazságokat, amelyeket kimondod, és amikor kimondod, egyáltalán állandóan belelépsz a Krisztusnak az igazságába, az ön igazság helyére. És az ön igazságból folyamatosan lépünk az Istennek az igazságába, egyre erősebbek leszünk, mert az igazság által erős leszel. És az igazság pedig nem az ön igazság, hanem igazság Jézus Krisztus, ő az Istennek az igazsága, és az ő igazságára van mindannyiunknak szüksége. Dicsőség az Istennek. Mennyi atyám a názeti Jézus nevében, hálát adok neked, hogy a názeti Jézus Krisztus által példát adtál nekünk, aki legyőzte a vádlót, legyőzte a sátánt, és ítélet alá helyezte. Taníts meg bennünket, Uram, megbirkózni a sok-sok vádlással, hazugságokkal, szidalmakkal, hogy minden testvérem ezen a területen sikeres emberré váljon. Hogy senki ne hordozzon magán olyan terhet, amely a gyötrelemnek, a fájdalomnak, az önkínzásnak, az önpusztításnak, a frusztráltságnak a terhe, mert te megígérted, Uram, hogy a te terhed, vagyis a te igád, az könnyű, gyönyörűséges. Uram, mi ezt az igát akarjuk hordozni a földi életünkbe, hogy szabadságunk megmaradjon az Úr Jézus Krisztusban. És köszönjük neked a vigasztalót, a Szent Szellemet, és köszönjük Istennek az erejét. És kérünk téged, Uram, hogy Isten szellemének az erejével szembeni rágalmazások, gyalázkodások, vádlások ne szorítsák vissza a Szentléleknek a működését, erejét, hanem adjál szabadságot, Uram, minden embernek, és elkötelezést a Szent Szellemmel számára, hogy senki ne szégyelje a Szent Szellemnek a munkáját, még akkor sem, hogyha harsányan próbálják, némelyek, lázadó emberek,
vagy vallási emberek beállítani, hogy ez nem az Úrtól van. Kérlek téged, Uram, hogy adj nekünk erősséget, adj meg, Uram, hogy az üdvösség bizonyossága mindenkinek az életében helyreálljon, hogy a bűntudat, bűnérzésnek, a hamis terheknek a súlya lemenjen az Úr Jézus nevében minden jelenlevőnek az életéről, elméjéről, érzéseiről, életérzéséről, szívéről, a názeti Jézus nevében. És Uram, ha van olyan ember, akinek a gyalázat és a szidalom szétzúzta a szívét, gyógyítsd meg a szívüket, Uram, a názeti Jézus nevében, és adj nekik belső gyógyulást a szellemükben, lelkükben, hogy újra erőt tudjanak nyerni, és örüljenek annak, hogy megváltott emberek, és szereted őket, és hűséges vagy hozzájuk, és velük meg annak, hogy megváltott emberek, és szereted őket,

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Senkinek csak nekem, Istenem, hadd legyek embere, tengere, de megteszed. Te vagy az út, az igazság, az élet. Rájöttem, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled én többet ne félek.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Így van, ez már a Start Plus, és abban is az egészségügyi percek következnek.
2: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
1: Az intézet orvosigazgatója pedig Szegő Péter, doktor úr, jó reggelt!
3: Kívánok!
1: Szoktuk mondani, hogy hát felidegesítette magam, és úgy felszaladt a vérnyomásom. Ez így működik?
3: Ez normális, ott normális. Tehát vannak olyan szituációk, amikor ezeket nem kell meglepődni. Tehát az embert felidegesítik, hogyha mozog, hogyha sportol, hogyha bizonyos egyéb szereket szed, akkor föl fog menni a vérnyomása. A bizonyos egyéb szerek közé egyébként nagyon sokan oda sorolják a kávét is.
1: A kávét.
3: Tessék?
1: Tévesen?
3: Tévesen, igen. Ugyanis a kávé az nagyon keveseknél viszi fel egyébként a vérnyomást. A kávé a következőt tudja csinálni. Egyébként imádjuk, tehát az agykeringésre, a szívteljesítményre, a memóriára, ezekre pozitívan hat, óriási mennyiségű antioxidáns, az érfalakra jótékonyan hat, a koleszterin szintre emeltek jótékonyan
1: hat.
3: Nagyon sok pozitív hatása van. Az a hatás, amit tulajdonítunk neki, hogy attól megy fel a vérnyomás, ez csak akkor igaz, hogyha kombináljuk az előbb szintén említett felidegesítenek típusú történetet, ugyanis az megfigyelhető, hogyha valakit felidegesítenek, akkor a vérnyomás az kávé jelenlétében hamarabb kezd el kilőni, és magasabbra emelkedik egy picit, mint hogyha olyat idegesítenek fel, aki nem kávézik, de az valószínűleg alszik akkor is, amikor őt felidegesítenek.
1: Nagyon mélyen tudom, hogy erre szoktuk mondani, hogy brit tudósok kikutatták.
3: Imádom őket, igen, rendkívül.
1: Na de az igaz például, hogy értágító? Tehát ilyen módon például a keringésre jót tesz a kávé?
3: A kávé? Hát bizonyos területeken értágító, bizonyos területeken meg az ellenkezőjét tudja megcsinálni. Tehát azért ez nem egy homogén hatás, de mondjuk ha valami tágítani akar, akkor például a hörgőket tudja tágítani többek között. Egyébként koraszülötteknek az inkubátorba vénása nem ér koffeint adnak.
1: Tényleg?
3: Igen.
1: Jé. Én mindenkit tanulok valamit.
3: Jobban kapnak tőle levegőt.
1: Magas vérnyomás. Ugye ezt meg úgy szoktuk emlegetni, mint egyfajta népbetegséget.
3: Hát ez jogos.

0: sajnos. Tehát az a helyzet, hogy tekintve, hogy 10-ből 3 embert érint, minimum.
1: Mit én tekintünk? Azt gondolnám, hogy,
0: hát, mi tekintünk magas vérnyomásnak. Itt folyamatosan módosították az elmúlt időszakban a határértékeket. Nem, már nem mindegy az, hogy az ember rendelőben méri, nem mindegy az, hogy otthon méri, de az emberek jó része egyébként bízunk benne, hogy otthon méri a vérnyomását, és bízunk benne, hogy betartja azokat a szabályokat, amivel ő standard vérnyomást tud mérni. És hogyha otthon rendszeresen 135-85 mm fölött vérnyomás értékeket mér, akkor meg kell konduljon a vészharang a fejében, hogy itt valami nem oké, valami nem stimmel. És onnantól kezdve nyilván nem rajta áll a megoldás. Tehát lehet sok mindent olvasni, meg sok helyről sok mindent hallani, de azért a helyzet az, hogy ez még mindig orvosi kezelés alatt áll ez a történet.
1: Mindig kell gyógyszer? Vagy néha tényleg elég egy kis életmódváltás?
0: Hát a kis életmódváltást, az életmódváltást tartsuk meg, a kicsit azt húzzuk ki. Uh-huh. Tehát azért, amiket ilyenkor javasolni szoktunk, azok azért nagy dolgok. Tehát most az, hogyha valaki mondjuk jelentős túlsúlya bír, és le kell fogyjon ahhoz, hogy ez normalizálódjon, vagy mondjuk el kell hagyni a dohányzást, el kell hagyni a szeszfogyasztást, el kell hagyni a konyhasófogyasztást, rendszeresen rá kell vegye magát az illető arra, hogy mozogjon, akkor lehet látni, hogy ezek azért akkora életmódváltoztatások, amiket mi elmondunk, de ugye a harmadik tételnél már általában az jön vissza a beteg tekintetén, hogy hát hagyja ez engem békén.
1: Hát ez egy másik élet.
0: Igen, tehát ez nem egy életmód változtatás, amiről ilyenkor szó van, ez egy marha nagy változtatás, amit ilyenkor meg kell csinálni. És a rossz hír egyébként az, hogy ugye ez a dolog ez nem hat azonnal. Tehát, hogyha valakinek van egy durva magas vérnyomása, és elkezdi az életmód változtatást, akkor körülbelül egy ilyen, ha sikeres a történet, akkor körülbelül egy ilyen féltől másfél évig valahol valami változni fog. Na, de másfél évig nem hagyunk egy magas vérnyomást kezeletlenül futni. Tehát a rossz hír az, hogy ott is valamivel meg kell fogni ezt a vérnyomást, amíg azok a dolgok beérnek, amiket az illető elkezd csinálni. Csak ebben van egy nagy bizonytalanság, hogy az illető tényleg elkezdi csinálni. És az probléma, tehát ha másfél év múlva sem tartunk ott, hogy ezeket meglépte, akkor nem történt semmi, és másfél évet...
1: Akkor én ezt most megfordítom, kapom a gyógyszert magas vérnyomásra. Uh-huh. Azért kapom, hogy ne kelljen megváltoztatnom az életet.
0: Hát hiszen igen, ez egy a nagyon jó dolog,
1: az lenyomja
0: hogy
1: a vérnyomást.
0: Ne, így van, na most, hogyha valaki nem változtat ezeken a dolgokon, akkor lesz belőle elég problémája is, egyéb gondja is, tehát... azért elég szépen tönkre tudja vágni a keringését. A keringésével érintett legfőbb szervei szintén tönkre tudnak menni. Általában, hogyha a túlsúlyt megtartja, akkor azt nem részletezném, hogy hosszú távon hol fog tudni vezetni. Tehát azért ezekből számos egyéb dolgot is lehet nyerni, nem csak azt, hogy a vérnyomás a lejjebb kerül.
1: Nyilván,
0: teljesen más ilyenkor az emberek életének a kifutási pályája, csak hogy hogy is mondjam, nem feltétlen Kárpát-medencei jelenség, de itt biztos, hogy dívik az, hogy nagyjából hétfőtől péntekig ellátunk, de 2026-tól 2040-ig nem látunk el. Pedig itt lenne igazándiból a pályakülönbség. Tehát azokon a változtatásokon, amiket az ember ilyenkor megcsinál, azokon a változtatásokon nem egy-két éven belül nyer. Azokon a változtatásokon azt fogja nyerni, hogy 65 éves korában nem megy tönkre a szervezete, hanem fog még tudni tovább ketyegni. De aki ezeket nem csinálja meg, és tesz az egészre vastagon, azzal az lesz, hogy körülbelül 60-65 éves korára olyan dolgokat szed össze egyébként, kutaütés, szívinfarktus, veselégtelenség, megvakul, stb., amitől még ha ketyeg is tovább a rendszer, abban azért túl sok köszönet
1: amiket nincsen. Amiket most sorolt ezek a magas vérnyomás
0: szövődményei, így van. Tehát túl sok köszönet olyankor már nincs benne, mert az már nem a minőségben megélt életéveknek a kategóriája.
1: Ha visszalépünk egyet, és nem arról beszélünk, hogy már megvan a magas vérnyomás, amiket sorolt, az, amit igazából gyerekkorban kéne megtanulnunk. Tehát, hogy étkezzünk viszonylag egészségesen, nyilván nem megtartóztatva állandóan magunkat, és hogyan sportoljunk rendszeresen.
0: Jó, csak gyerekkorban ki az, aki a saját étkezésének ura?
1: De hát mi vagyunk a szülei.
0: Na, a szülők az egy más kérdés, persze, de hogyha rábízom a gyerekre, hogy egyik kevesebb sót,
1: na jó, tudja, persze, hogy nincs, meg jó lesz az a hamburger.
0: Jó lesz,
1: kell,
0: az így, na, jó lesz ez meg, igen, minél több zsíros, minél jobban elhízni. Persze, hogy ne, tehát ezt idejekorán, hogyha elkezdenénk, akkor ezzel nekünk nem kéne foglalkoznunk.
1: Azt ki lehet mondani, hogy a magas vérnyomás alapvetően életmódbeli kérdés?
0: Azt lehet kimondani, hogy a magas vérnyomás az egy félresiklott adaptációs folyamat csomagnak a végeképp alakult ki. Tehát mi élettanilag pontosan ugyanott tartunk, ahol az őskorban tartottunk. Nem sok változás volt ahhoz képest.
1: Viszont nem volt vérnyomásmérő akkoriban.
0: Az emberek
1: nagy előnye volt, nem tudta, hogy mennyi.
0: Kicsit azért torzít a kép, mert azért ők nem feltétlenül éltek 75 éves korukig, mert nem. Viszont Tehát, hogyha erre az élettani összepakolásra rárakunk egy olyan civilizációs környezetet, ami most van, az a szervezetünk megpróbál alkalmazkodni. Sok mindent módosít, hormonális vezérlést, vegetatív idegrendszerű vezérlést, mindent. Csak egy idő után ezek a folyamatok, ezek kifutnak a szabályozottságból. És olyan dolgok árán állít be mondjuk egy paramétert a szervezet, ami egy másik paraméternél nagyon nagy elcsúszás fog.
1: A szervezetnek a magas vérnyomást miben segít?
0: Semmiben.
1: Nem, akkor mi állítja ezt be?
0: Hát a következő helyzet, itt elcsúsznak a szabályozási folyamatok. Tehát az, hogy a vegetatív idegrendszeri központok, amik vezérlik a magas vérnyomást, azok mit tudnak a magas vérnyomásról, mit tudnak a vérnyomásról, az tulajdonképpen a vérnyomásnak, mint egy analóg jelnek, a központi idegrendszer felé digitalizált változata. Tehát vannak érzékelő sejtjeink, amik egy vérnyomást, az tulajdonképpen idegsejt leadási frekvenciává alakítanak át, és a központ ez alapján tudja, hogy éppen mennyi a vérnyomás. A probléma ott van, hogy egy idő után a magasabb vérnyomás értékekhez pontosan ugyanolyan leadási tüskesorozat fog társulni, mint az alacsonyabb értékekhez. Magyarul a vérnyomás szabályozó rendszerünk úgy hisz, hogy minden rendben van.
1: Megszokta.
0: Na most...
1: Én miből tudom, hogy baj van? Nincs otthon vérnyomás mérő, nem szoktam én ezzel.
0: Hát akkor elég nagy probléma van, menni kell otthon
1: vérnyomás. De hát egy csomó minden nincs otthon, ugye, amit a vércukormérő sincs otthon. De hát, hogy hát nem szoktam mérni, mert én egészséges vagyok. Honnan tudom, hogy nem?
0: Hát. De sokan gondolják ezt így, hogy én nem érzek semmit, tehát semmi bajom nincsen. Nem, sehonnan nem lehet tudni. Tehát ennek a tünettanába azért nem mennék bele.
1: Mert állandó fejfájás, romló van, látás.
0: Persze, de hány dologtól fájhat még az embernek a feje? Hány dologtól lehet homályos a látása? Hány dologtól lehet fáradékonyabb? Tehát olyan dolgokat kell ilyenkor felsorolni, amik amúgy egyébként 46 különféle egyéb betegségnek is lehetnek a tünetei. Tehát itt igazándiból egyetlen vízválasztó van, megmérem a vérnyomásomat, vagy nem mérem meg a vérnyomásomat. Ha nem mérem meg a vérnyomásomat, akkor gyakorlatilag teljesen egyenlővé lehet tenni az, hogy fogalmam nincs, hogy mi zajlik odabent, és hát lehet
1: ez
0: akár
1: ugyanaz a mondat, mint nem megyek orvoshoz, mert kiderül, hogy beteg.
0: Igen. A mammográfiával csinálunk emlőtumort. Igen, tudom. Igen, vannak ilyen tévhitek. Mióta többet csinálunk, azóta több beteg.
1: Tehát el kell menni orvoshoz, nem, ha nincs kell, otthon vérnyomásmérő, és legyen meg otthon, kell méretni, de vegyünk egy vérnyomásmérőt?
0: Legyen otthon vérnyomásmérő.
1: Jó. És tanuljuk meg használni.
0: Mérjük rendszeresen, és oda kell figyelni, mert az a számadattal azzal nekünk valamit el kell indítanunk.
1: Aztán, mondod, amit 135/85
0: otthon, igen.
1: Az még igaz, hogy 120/80 a tuti?
0: Az a tuti, igen. Igen, az igaz.
1: Tehát akinek
0: ott van, az kiváló, az nagyon jó, de még egyszer mondom, a 135/85 vagyunk tartósan, azzal valamit kezdeni.
1: Doktor úr, köszönöm szépen.
0: Köszönöm.
2: 2011. szeptember 11-én a modern történelem legvéresebb terrortámadása rázta meg az Amerikai Egyesült Államokat. Eltérített utasszállító repülőgépek csapódtak a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaiba. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik ikonikus, geometriai formájáról elnevezett kormányzati épületet ért még támadás? Start 1. Pentagon. Start 2. Fehérház. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a Bagosi Brothers Company tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Hát most arról beszélgettünk az előbb, hogy mértékletesség, meg helyes életmód. Ehhez adunk tanácsot tulajdonképpen, Borfesztivál, Orálita, jó reggelt kívánok.
3: Jó reggelt.
1: Mert hogy ez sem arról szól, hogy mértéktelenül és eszetlenül, ugye? Hanem, hogy pontosan úgy, ahogy azt illik és kell.
3: Így van. Mérték. Így van, hát Budapest Borfesztivál idén 35 éves lesz már, és a rendezvénynek már ilyen régóta az a célja és a missziója, hogy a kultúrát, borfogyasztást népszerűsítse, aminek ugye pont az a lényege, hogy nem sokat fogyasztani, hanem mindenből egy picit, és megtalálni azt, ami igazán a kedvünkre való.
1: Persze ez igazából egy kulturális esemény, és nem egy alkalom a vedelésre. És ha ezt az ágát nézzük, hogy ez egy kulturális esemény, akkor azt is kiemelhetjük szerintem joggal, hogy a borfogyasztás az emberi kultúrának egy nagyon fontos része, és a kultúrához magához is hozzátartozik.
3: Így van, és a magyar kultúrának meg kifejezetten. Tehát amikor az őseink elindultak a Kárpát-medencébe, már bőven ismerték a borkészítést és a szőlőművelés módszert. Tehát ez egy több mint 1000 éves hagyomány, úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk magyaroknak pedig kifejezetten ápolni kell ezt a kultúrát.
1: Kezdjük úgy, hogy már a honfoglaló magyarok is, mint a történelem órákon Hajdanában. Most mi lesz, ami megidézi, nem a honfoglaló magyarokat, hanem a magyar kultúrát ezen a fesztiválon?
3: Hát igyekszünk minél több borászatot felvonultatni, elsősorban magyar borászatok azok, akik bemutatkoznak. Lesznek olyanok is, akiket már nagyon jól ismerünk név szerint, viszont a célunk az, hogy a kisebb és kevésbé ismert borászatokat is bemutassuk, nekik külön standjaik lesznek, tehát például aki mondjuk külön standdal nem tud részt venni a rendezvényen, azoknak egy kvázi közösségi standot is létrehozunk, de emellett természetesen a külföldi borokat is nagy számban meg lehet ismerni.
1: Ez úgy néz majd ki, mint a sétáló borkóstoló? Tehát az ember kap egy kis poharat, amikor bemegy, és akkor azzal lehet kóstolgatni különböző standokon?
3: Így van, hát több mint 100 stand lesz, tehát ez a budavári palotának majd tudom az egész területét körbefoglalja, és igen, belépéskor egy poharat kap mindenki a kezébe, és aztán elindulhat. Egyébként nagyon érdekes, mert sokan már felkészülve érkeznek egy térképpel, egy útvonallal, egy tervvel, hogy hogyan fognak
1: végigkaladni.
3: Igen, igen.
1: Már tudja, hova megy.
3: Így van, mert az összeset úgyse lehet végigkóstolni, de érdemes azért előtte megnézni a borfesztivál honlapját, hogy milyen kiállítók, melyik udvarban lesznek, és akkor érdemes egy tervet készíteni.
1: Mennyit változott a kínálata a borfesztiválnak? Ugye a borfogyasztás maga változott meg az elmúlt évtizedekben. Azt mondják, nem isszuk a testes borokat annyira, nem akkora divat már a vörösbor, jöttek a könnyebb borok, jöttek a buborékosok. Ez lenyomata a valóságnak a borfesztiválon is?
3: Abszolút, igen. Hát igazából, amit a borászok elkezdenek jobban készíteni, tehát az most már egy trend néhány éve, hogy például azok a borászok, akik megtehetik, elkezdenek buborékos borral, pezsgővel foglalkozni. Tehát lehet, hogy 5 évvel ezelőtt még egyáltalán nem foglalkoztak vele, de azóta elindultak, megtanulták ezt a borkészítési technológiát, és egyébként segítenek is egymásnak ezek a borászok, úgyhogy igen, abszolút. A rozé az még mindig nagyon nagy divata, és hát a fehér borok kiemelkedőek, és ahogy ön is mondta, igen, a vörös borok kevésbé, de én úgy gondolom, hogy most, hogy kezdődik az őszi szezon, picit hűvösebb is lesz talán a hét második felében, így abszolút helytállóak a vörösborok.
1: Hát csak nagy eső ne legyen, a többit azt megoldja az ember. Én nézem a képeket, és azt látom, hogy olyan, mintha szinte lenne dress code. Mert egyébként nyilván kimondva nincs, de ez mégis egy elegáns esemény a budai vár kellős közepén.
3: Egyébként igen, igen. Néhány éve van az, hogy picit magasabbra pozícionáltuk a rendezvényt, és ez valahogy meglátszik a látogatókon is, tehát megadják az alkalomhoz illő öltözéket. Tehát igen, ez egy esemény, ahova eljönnek, ahova szépen felöltöznek, nagyon sok baráti társaság találkozik itt. Mi tudunk olyanról is, hogy van, akik évente egyszer találkoznak, és az mindig a borfesztivál alkalma, úgyhogy igen, megadják a módját a látogató.
1: Azt mondta az elején, hogy hát főleg a magyar borok borászok vannak a középpontban, nyilván van egy-két külföldi látogató, kiállító, de nekünk a magyar borhoz nagyon kellene az, hogy külföldiek jelenlétében zajoljon mondjuk egy ilyen esemény, hogy megkóstolják, hogy azok a szakemberek, akik aztán rendelnek, azok tudják, hogy mit rendelhetnek. Itt vannak ilyenkor?
3: Abszolút, igen. Tehát a látogatóknak körülbelül 35-38% a külföldi, ami egy elég nagy szám szerintem, és ez nem csak az éppen itt tartózkodó turistákat jelent, hanem nagyon sok a visszatérő vendég. Rengeteg e-mailt kapunk már az év első felében, január-februárban, hogy akkor biztos-e ez a dátum, mert akkor lefoglalnák a repülőgépjegyüket, úgyhogy nagyon sokan térnek vissza, és szakemberek is, szakértők is, étterem tulajdonosok is külföldről, szomeliék, tehát sokan jönnek, hogy egy kicsit körbenézzenek és válogassanak a magyar borok közül.
1: Mennyire tudnak teljes szortimentet mutatni a fesztiválon? Mennyire lehet megmutatni a magyar bort egy ilyen fesztiválon a maga teljességében?
3: Hát nekünk az az alapelvünk, hogy ugye 22 magyar borvidék van, és hogy legalább egy borászat minden borvidékről kint legyen. Tehát amennyire lehet, szeretnénk ezt, hogy azért teljes legyen a paletta.
1: Az igaz még, hogy a külföldiek számára leginkább változatlanul Tokaj a magyar bor?
3: Szerintem nem feltétlen. Nagyon sok külföldi borverseny van, ahol nagy borversenyek, nemzetközi borversenyek, ahol a magyar borok nagyon jól szerepelnek, és azt gondolom, hogy ezáltal azért a külföldiek jobban megismerik az egyéb borainkat is, és már nem csak az egri bikavér, nem csak a tokai a szú, nem csak a somlói farka, amit esetleg ismernek, hanem nagyon ismertek az illatos fehér boraink, például a rozé boraink, úgyhogy szerintem kifejezetten keresik ezeket.
1: Sőt, hát nagy kampánya volt a Furmintnak az elmúlt időszakban, hát nem tudom, az mennyire jött be. Arról beszéltünk, hogy jönnek külföldiek, vannak magyarok, rengeteg vendég van. Van teltház a budai várban?
3: Hát szokott lenni, igen, nagyon időjárás függő, de egyébként a péntek és a szombat este az, ami a legkedveltebb a látogatók számára. Akkor azért ilyen éjszakában nyúló partik is vannak a rendezvényen, több helyszínen is. Úgyhogy igen, régebben volt, amikor be is kellett zárni a kapukat egy fél órára körülbelül, hogy annyi vendég távozzon, hogy amennyibe tud ismét jönni, mert kvázi teltház volt. De szerintem azért be fog férni mindenki az idei rendezvényre.
1: Használják ki a lehetőséget ennyiféle bort kóstolni ilyen környezetben, azt gondolom, hogy egy ritka élmény, egy ritka alkalom. Orellita, köszönöm, hogy beszélt róla. Budapesti Borfesztivál a hétvégén a Budai Várban. Jó szórakozást és egészségükre.
2: Támogatott tartalmat hallottak.
4: Hiába öntöm le viszkivel a sebet, miatt a gyűlöltem meg még egy férfi nevet. Ha majd visszanézek egyszer, talán sok-sok év után, megköszönni már nem tudom, de te tettél azzá, aki leszek.

0: támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. 2011. szeptember 11-én a modern történelem legvéresebb terrortámadása rázta meg az Amerikai Egyesült Államokat. Eltérített utasszállító repülőgépek csapódtak a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaiba. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik ikonikus, geometriai formájáról elnevezett kormányzati épületet ért még támadás? Start 1. Pentagon. Start 2. Fehérház. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a Bagosi Brothers Company tokai koncertjére a fesztiválpattan.hu felajánlásával.
1: A Guest Guru két szakmai vezetőjével beszélgetünk a következőkben a budapesti rövidtávú lakáskiadás helyzetéről, adatairól. Jó reggelt kívánok Benedek Áronnak és Krasser Tamásnak.
2: Jó reggelt.
1: Örülök, hogy itt vannak. Ez a rövidtávú lakáskiadás, ez egyenlő az Airbnb-vel?
2: Hát nem teljesen. Ugye van itt egy másik nagy cég, a Booking is. Az Airbnb-vel azonosítják, mert ez egy ilyen nagyon szép igelet, hogy Airbnb-zünk. Szóval nem teljesen egyenlő, de névszinten
1: azzá vált. De a szállásfoglaló applikáció valójában ugyanazt a szolgáltatást.
2: Igen.
1: Mint mondjuk az Airbnb-hez kapcsolódó másik applikáció.
2: És több szereplő is van még a piacon, de ők nem ekkorák.
1: Mennyire zsugorodott ez azáltal az elmúlt időszakban, hogy bizonyos korlátozások több kerületben is életbe léptek? Lehet ezt már tudni, mérni?
3: A 6. kerületben mérhető. A probléma az, amire próbáltunk rávilágítani a mérésünkkel is, hogy a 6. kerületi tiltás előtt nagyjából 2700 hirdetés volt Terézvárosban, ebből a méréseink szerint nagyjából 2000 volt szabályos vagy legális, és 700 a feketéző. A tiltás óta pedig nagyjából 900 és 1000 hirdetés van, amiből szintén 700 feketéző, a 200 pedig a legális, ezek ugye azok a típusú szálláshelyek, amiket nem tiltottak be, tehát ezek a panziók és a közösségi szálláshelyek.
1: Tehát azt mondhatjuk, hogy a sötétben bujkáló lakás kiadó az most is megvan. Aki a napfényben mászkált, ő tűnt el.
2: Igen.
1: Tehát ez nem az a hatás, amit szerintem Soproni Tamásék reméltek.
2: Hát mi is így látjuk ezt a helyzetet. Igazából ez volt az egyik indoka annak, hogy megpróbáltuk ezt a kutatást mindenki számára elérhetővé tenni, és ezt az adatbázist megosztani a sajtóval is.
1: Aki nem bejelentve adja ki a lakását, ő ugye sok problémával szembenézhetett, az adózástól kezdve az engedélyek hiányáig, itt számos olyan dolog felmerül, ami mondjuk a törvény által is üldözött.
2: Hát az van, hogy nem kellett szembenézni ezekkel a dolgokkal, mert jelenleg a szabályozás a legálisan működőket tudja kontrollra venni. A feketézőkkel nehezebben boldogul, és hát, mint látható ebből a példából is, ott vannak a piacon a feketézők, és ott is maradnak.
1: A feketézőnek honnan van vendége? Mert hát gondolom nem a hivatalos applikációkon.
3: De, sajnos a hivatalos applikáción keresztül.
1: Mert ott nem ellenőrzik, hogy van-e engedélye?
3: Nem. Tehát úgy működik a szálláskiadás, hogy van egy úgynevezett N-tag szám, ami nagyjából olyan, mint az autókon a rendszám. Ennek a rendszámnak elméletileg már 6 éve minden hirdetésnek kötelező eleme kéne legyen. A gyakorlatban viszont sajnos nagyon sok esetben nincs fönt, vagy egyszerűen megadnak valami hamis számot. Például az a rendszám, hogy MA1234568, ez nagyjából 50 szálláshelynek a rendszáma. Tehát az Airbnb, a Booking ezt nem ellenőrzi. A hatóságok pedig azért vannak bajban, mert az Airbnb-n pontos címet nem látnak, tehát ők hiába írják be az Airbnb-n, hogy 6. kerületi szállást keresek, csak azt látják, hogy az oktogon közelében, 150 méteres sugarú körben van egy hirdetés, aminek a belső fotói alapján van benne egy sárga kanapé, de hogy ez pontosan hol van és hogy lehetne megtalálni, erre nincsen eszközük, ehhez szükség lenne az Airbnb segítségére, vagy együttműködésre.
1: Hát vagy egy próbavásárlásra, hogy azt mondani szokták, ugye az éttermekben meg a boltokban ez így szokott lenni. Hát ki kell bérelni egy éjszakára.
3: Igen, a próbavásárlással, meg ugye az a probléma, hogy az idegenforgalmi adó az a szállásdíjnak a 4%-a. Na most, hogyha ennek a duplájára vagy triplájára megbünteti az önkormányzat a szállásodat, még akkor is többet keresett magán a próbavásárláson, mint amekkora büntetést kaphat. Tehát ez egy iszonyatosan szétaprózódott terület, mert fizetni kell az önkormányzatnak az idegenforgalmi adót, az államnak a turizmusfejlesztési hozzájárulást, szintén a NAV-nak az SZIA-t, az ÁFA-t, de egyik sincs igazából minden információnak a birtokában, és egyik sincs olyan, aki ezt az egész ellenőrző területet összetudna.
1: Azt mondják önök, hogy 15.825 Airbnb és Booking.com-os hirdetéssel találkoztak. Ha ezek kikerülnének a budapesti szálláshelyek közül, akkor a szállodák óriási bajban lennének, és a budapesti turizmus is. Hogy lehet itt megtalálni azt az egyensúlyt, ami még egészséges, és fenntartja a mostani turizmus mértéket?
3: Hát mi azt mondjuk, hogy alapvetően mielőtt bárhogy megpróbáljuk kezelni ezt a problémát, először fel kéne mérni a piacot, mert hogy ugye, ahogy mondtuk, a hatóságok valójában csak a legális piacot látják, ami nagyjából a teljes ennek a 15 000 hirdetésnek a kétharmada, kb. 10 000 hirdetés. 5 000 hirdetés egyáltalán nem látnak. Tehát mielőtt bármit megpróbálunk gondolkodni, az 5 000 feketézőt kell levágni, aki egyébként ugye adót sem fizet, illetve adóelőnyben van a versenytársakhoz képest, és utána meg lehet nézni, hogy akkor elég-e az a maradék szálláshely, ami van, mert például a 6. kerület megmutatta, hogy amióta be van tiltva a egyéb és magánszálláshelyek, 92 000 vendégészaka esett ki az első fél évben, és ennek csak a negyedét tudták a hotelek felszívni. Tehát valójában a hotelek és az Airbnb-k nem teljesen egymásnak a versenytársai, mert az a vendég, aki egy Airbnb-ben akar megszállni, az, hogyha az Airbnb nem elérhető, nem biztos, hogy a hotelbe fog menni. Tehát pusztán a hotel kapacitás bővítése, az nem biztos, hogy elég, mert ez most már egy külön piac.
1: Azt lehet látni, hogy Terézváros nyert vagy vesztett kifejezetten pénzügyi értelemben ezzel a korlátozással?
2: Hát ugye ennek van egy adó része. Azzal vesztett, mert az idegenforgalmi adót kevesebb helyen tudja beszedni. Ugye azok a vendégek, ugye Tamás is mondta, azok a vendégek, akik Airbnb-ben voltak, azoknak a negyede ment át hotelba, tehát igazából ennyivel lett több az idegenforgalmi adóbevétel.
1: És nem biztos, hogy abban a kerületben van az a hotel?
2: Igen, tehát pénzügyi értelemben abszolút vesztett, és
1: ugye itt a helyi vállalkozások szoktak érvelni azzal, hogy őket folytja meg, hogyha az Airbnb-t betiltja egy kerület. Ez a 6. kerületben is állandó ellenér volt, hogy de mi lesz velünk, mi lesz a reggeliző helyekkel, mi lesz az éjszakai közértekkel, és így tovább.
3: Ez be is bizonyosodott, tehát a Magyar Vendéglátóipari Ipartestület az júniusban kiadott egy sajtóközleményt, hogy a tiltás után a 6. kerületi éttermeknek a forgalma 30%-kal visszaesett. Tehát ez nem egy kicsi ingadozás, hanem ez a 92 000 elveszett vendégészaka, ez akkora visszaesést okozott ott az éttermeknek, hogy gyakorlatilag többen a bezárás határán.
1: Ember legyen a talpán, aki ebben egyensúlyt tud teremteni, hogy mennyi legyen az Airbnb ingatlan, és hogyan legyen mégis jó a városrésznek, meg az ott élő vállalkozóknak, vállalkozásoknak. Köszönöm, hogy eljöttek és elmondták ezeket az adatokat. Önöknek pedig köszönöm az egész reggeli figyelmet, holnap számítok rá, ismét találkozunk. Kedden reggel is itt a Startban. Minden jót, viszontlátásra!
0: Támogatott tartalmat hallottak!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Gyáva undorító férekhez hasonlította a miniszterelnököt Torockai László, én pedig levelet kaptam ma a Ferencvárostól, úgyhogy lesz miről beszélni. Hamarosan kezdünk.
2: Felülvizsgálják a katahadózást és csökkentik az egészséges élelmiszerek áfatartalmát, jelentette be Magyar Péter a parlamentben. Az ellenzék a kárpátaljai magyarok helyzetét és a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőjének kiválasztását is számon kérte a kormányfő. A kormány felülvizsgálja az Orbán korszak több ezer milliárd forintnyi szerződéseit, amiket magántőke alapok tulajdonában lévő vállalkozásokkal kötött, tudta meg a 24.hu. Az új átláthatósági szabályok miatt a kormány lecsaphat az autópálya koncesszióra is. Az AfD elsöprő győzelmére Orbán Viktor és Magyar Péter is reagált. Orbán Viktor méltatta az eredményt és azt írta, ez még csak a kezdet. Magyar Péter viszont azokat bírálta, akik most az AfD sikerének örülnek. Ma esti vendégeink Rangos Katalin újságíró, Milbacher Dávid politológus és Juhász Bence politológus.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
1: Szép estét kívánok mindenkinek. Elképesztő show volt a parlamentben, de mielőtt erről beszélnénk, nézzük meg, mi volt a napkérdése. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen arányok alakultak ki. Így hangzott, ön szerint ki lehet majd deríteni, hogy kik a magántőke alapok valódi tulajdonosai? 85% nagyon optimista, azt mondja, hogy igen, és 15% pedig úgy voksolt, hogy nem. Ezzel kapcsolatban majd kommenteket is mutatunk természetesen, de mielőtt ez lenne a témánk, vegyünk egy nagy levegőt, és akkor nézzük meg, mi is volt a parlamentben.
3: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában az Orbán kormány és a tatárjárás között von történelmi párhuzam után kitért azokra az ellenzéki képviselőkre, akik nem vettek részt a parlament munkájában.
4: Megszüntettük a rendeleti kormányzást és a törvényhozást visszaengedtük a parlament nyilvánossága elé. Akiknek tisztességesek a szándékai, aki valóban a hazáért akar dolgozni, és nincs rejtegetni valója a saját nemzete előtt, az örömmel jön ide, a parlament falai közé, bátran vállalja a politikai vitákat, és egyenes gerinccel számol be a döntéseiről a képviselőknek és a magyar embereknek.
3: A miniszterelnök azt mondta, felülvizsgálják a kataadózást, és csökkenteni fogják az egészséges élelmiszerek áfáját is.
4: Az előttünk álló időszakban újra gondoljuk, újra szabályozzuk a tönkretett kataadózási rendszerét, és rendet teszünk a társasági adózásban is, valamint, hallom már hiányolták, csökkentjük a vállalásoknak megfelelően az egészséges élelmiszerek áfakulcsát. Nem önök, hanem mi.
3: Az országgyűlés a hétfői napon dönthet a miniszterelnök bérének csökkentéséről, kedden pedig a vármegyék és az ispánok visszanevezéséről is.
1: Ez a rövid kis film egy ilyen szoftosabb verziója volt annak, ami ott történt, és talán a fontosabb is, de akkor egy bulvár irányba elterelném mégis ezt a témát. Ugye Torockai László magyarázatot követelt Magyar Péter egy korábbi felszólalása miatt, és azt követelte, hogy a miniszterelnök mondja meg, hogy melyik családi érdekeltségük ügyében lobbizott a minisztériumokban, és akkor most mondom is, hogy miként fogalmazott. Ha most itt azonnal nem mondja ezt meg, akkor ha már tegeződünk, kérj bocsánatot, és ne meneküljél gyáva, undorító férekként. Fostofer Ágnes házelnök azt mondta, hogy döbbenetes, majd azt követően nyilatkozott, és arról beszélt, hogy ennek jogkövetkezménye lesz, hogy pontosan mi, azt még nem tudom. Üdvözöllek titeket, köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és akkor beszéljünk erről a témáról, hogy hogyan lehetne elejét venni ennek a stílusnak, hogyan lehet olyan szabályokat alkotni, erélyesebb felszólalásra van szükség adott esetben a házelnöktől, mi a megfejtés, mi a megoldás erre.
5: Szerintem példamutatásra nagyon nagy szükség lenne, és azt gondolom, hogy ez talán nem csak az én személyes véleményem, hanem sokakkal beszélgetve egyébként az a benyomásunk, hogy sokaknak hiányzik egyébként igen a kultúrált, kicsit visszafogottabb vita és fellépés, de nyilván nagyon sokszor ezt a politikusoktól, hogy is mondjam, badarság elvárni, hiszen nem ezt tudja maximalizálni a lájkokat és rájuk eső figyelmet. Mégis, hogyha a megoldáson próbálunk gondolkozni, akkor itt csak a példamutatással lehet szerintem előjárni. Példát mutatni pedig hatalmi pozícióból lehet igazán. Tehát nekem ebből a tekintetből egyébként szimpatikus volt újdonsült visszatérő házelnökünk Forsthofer Ágnesnek a felszólalása az ülés kezdetekor, amikor több mondatban is kitért a vitának a kultúrájára, de nyilván igazából Magyar Péter tudna lenni az a szimbolikus személy, aki példát tudna mutatni ebben a tekintetben. Sokan várták is ezt, én is vártam ezt tőle a választások után, de mégis a politikai taktika, stratégia terepéről úgy látszik, hogy ő viszi tovább ezt a kicsit agresszíve, bulldozer szerepet gyakorlatilag, és a szakminiszterekre hagyja azt a jellegű kulturáltabb fellépést, visszafogottabb fellépést, szakpolitikai vitákat, amiket talán a miniszterelnöktől is sokan hiányolnának, és hozzáteszem azért nem egyszerű megtenni persze ezt a gesztust, amikor látjuk azokat a problémákat és bűnöket, amik a 16 évből ránk maradtak, mondhatjuk itt a vízgazdálkodástól kezdve a korrupción át bármelyik ügyet, tehát nem egyszerű azért, de szükség lenne erre, az biztos.
1: Van itt egyáltalán látnivaló? Vagy most már szokjuk meg, hogy ez így fog menni?
6: Az a gyanúm, hogy meg kellene szokni, hogy így fog menni, és egyáltalán nem örülök ennek.
1: Meg kellene szokni.
6: Igen, mert nem nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy kilépnek ebből a szerepből. Mind az ellenzék, mind a kormánypártok, mert hogy ez az attitűd, ez a kampányban nagyon, nagyon fontos volt. Az az izzás, amit vitt Magyar Péter, az az izzás 3 millió 300 ezer ember szavazatát eredményezte. A parlamentben még az első szerintem 80-90 napban, de mondjuk az egyszerűség kedvéért, hogy az első 100 napban az emberek nagyon szerették ezt hallgatni, vagy eleinte nagyon szerették. Tehát a választók közönsége azt kapta, amire befizetett. Csak az emberekben van szerintem egy olyan fajta várakozás, hogy oké, akkor ez megvolt, akkor most adjuk meg a méltóságát ennek
1: ilyen,
6: a háznak. És
1: van
6: ennek
1: ilyen
6: a,
1: várakozás?
6: Van. Az, lehet, hogy csak mindenki a saját környezetéből indul ki. Az én környezetemben van ilyen várakozás. Az én környezetemben egy kicsit elfedi a valódi eredményeket az, hogy ez az adok-kapok, ami itt most zajlik a parlamentben minden nap, ennek a rítusa, ez kezd megszokottá válni. Ezért mondtam azt, hogy nehezen tudom elképzelni, hogy lejönnek erről a trackről, vagy erről a vágányról, hogy inkább olyan szavakat használjak, amik a koromhoz és méltóságomhoz jobban illenek. Szóval, hogy az a bajom ezzel az egésszel, hogy minden stílushoz lehet alkalmazkodni, de az, hogyha a szélső jobb férgezik, az nekem nem különösebben meglepő, és azt mondom, hogy nem szeretem, de amit gondolok róluk, ahhoz ez passzol. Magyar Péterhez szerintem már nem passzol, és hogyha általános követelmény lesz, hogy az a rítus, hogy minden egyes parlamenti ülésen van egy két és fél óra, ami azzal folyik, hogy korbácsolják, verbálisan korbácsolják egymást a képviselők, akkor az embereknek mérhetetlenül elegük lesz ebből. Tehát jó dolog a cirkusz nézni egy darabig, de politikai hasznot szerintem nem szül eleget, mert azt a látszatot kelti, hogy ezzel töltik az időt, miközben nem ezzel töltik az időt. És igazából nekünk is inkább arról kéne beszélni, hogy baromi fontos, hogy a katát újra reszelik, és lesz majd belőle megint egy használható adózási forma. Baromi fontos nekem közérzetileg, egyáltalán nem fontos, de az én közérzetemet rendkívül megjavítja az, hogy nem vármegyézünk, és nem úszunk vissza. Tehát, hogy Eszterházy Péter most egy kicsit nyújtózkodik a koporsójában, és jól érzi magát, ezek nekem mind fontosak. Sokkal fontosabbak, mint hogy férgezik, vagy nem férgezik Torockai László.
7: Szerintem az egészben az volt a legérdekesebb. Egyébként az előttem szólókkal egyetértek. Szerintem se lehetem úgy jogi keretek közé szorítani a politikai kultúrát, szóval szerintem az egy nem jó irány, vagy lehet, hogy korábban sokan így gondolták, hogy az a helyes, hogyha a jog korlátozza a politikát valamilyen módon, de ezt látjuk, hogy ez ugye nem működött és nem működik, és szerintem a modern politika tudományban alapvetően azért ez egy eléggé erős vonal, akik ezt képviselik, hogy ezt nem lehet csinálni, szóval a példamutatás, a kultúrateremtés abszolút szerintem sokkal fontosabb. De ami itt szerintem igazán érdekes ebben az az, hogy mi is történt. Tehát az történt, hogy Magyar Péter ki tudta hozni a sodrából Torockai Lászlót. Szóval Torockai László elvesztette az önuralmát. És ez szerintem egy sokkal érdekesebb és sokkal fontosabb aspektus, mert ő ilyet nem nagyon szokott csinálni. Szerintem igen. Tehát, hogyha valaki
1: meg... Nincs tervezettség?
7: Nem látom, ezt egyáltalán nem látom tervezetnek, szóval a téma is, amiről ők beszélgettek, amiről szólt a vita, az egyáltalán nem egy tervezet volt, az a miniszterelnök egy retorikai, nem tudom, eszköz használt, és így vezette végig a saját érvelését, és ez nagyon-nagyon mélyen érintette a szélső jobboldalnak a vezetőjét tulajdonképpen, aki elveszette az önuralmát, és egy nagyon dühös felszólás, tehát, hogy leült, levette a mikrofonját, lecsapta az asztalra, szóval a gesztusai és a viselkedés is abszolút erre utal. Szóval szerintem sokkal érdekesebb ez, hogy igenis kizökkenthető Torockai László, és igenis valamire rá tud tapintani a miniszterelnök, és akármennyire is ez nem feltétlenül tűnik jónak, vagy illendőnek, vagy helyesnek, de mégiscsak valahol szerintem igenis feladat az ország miniszterelnökének az, hogy rávilágítson mondjuk a szélső jobboldalnak a vélt vagy valós hibáira, azokra a problémákra, amik őket körüllengik, és ez szemmel láthatóan érzik, ilyen érintette őket. Úgyhogy én erre hívnám fel igazából a nézőknek a figyelmét, hogy ezeket érdemes figyelni az ilyen parlamenti közvetítésbe, nem pedig azt, hogy milyen szócsaták vannak.
1: Akkor beszéljünk konkrétumokról, vagy van még esetleg hozzáfűzni valamit?
5: Még ahhoz esetleg rá tudnék csatlakozni gyorsan, hogy miközben ugye folyik ez az abszolút parlament, ez az abszolút színház gyakorlatilag, amit elmondtatok gyakorlatilag mind a ketten, és szerintem is ez nagyon fontos, hogy ugye ez van gyakorlatilag a a választópolgároknak felkínálva, mint mai politikai menü gyakorlatilag. Közben viszont ugye most is arról beszélünk, hogy a miniszterelnök állított valamit Torockai Lászlóról, nem tudjuk, hogy ez tényszerű volt-e, vagy egy hallomás, vagy mennyire megalapozható jogi értelemben. És ez azt gondolom, hogy nagyon szépen szimbolizálja azt az érzületet, amiben kicsit az egész ország, az egész társadalom benne van, tiszás, fideszes választók egyaránt, hogy szeretnénk jogi értelemben valamilyen bizonyosságot kapni az elmúlt rendszernek az ügyeiről, végre nem csak politikai narratívaként állításokat megfogalmazva, hanem jogi érvénnyel bíró döntéseket szeretnénk ugye hallani, és sajnos elindult az a benyomás gyakorlatilag, hogy a felszínen megvan ez a politikai színház, és mögötte viszont nem látjuk, vagy nem érezzük azt, hogy akár kellő gyorsasággal mennének előre azok a jogi elszámoltatási ügyek, amikről ugye a korábbi hetekben beszéltünk itt a vagyonvisszaszerzési hivatal kapcsán és a kinevezések tekintetében. Tehát ez egy nagyon vékony ég, és az a baj, hogy már igazából bennem elég sok kérdőjel felmerült ezzel az egész folyamattal kapcsolatosan most az elmúlt napokban, és nem vagyok nyugodt ennek kapcsolatában.
6: Ez két külön dolog, de két fontos dolog. Annyit szeretnék még hozzátenni az egészhez, hogy egyrészt van egy iszonyú várakozás az emberekben a tekintetben, hogy történjen már végre valami, mert hogy azért gyűltünk itt össze, hölgyeim és uraim, hogy végre azokat, akik megérdemlik, azoktól el legyen véve az, amit összeloptak, egyes pont, kettes pont, bűnhődjenek meg érte, meg lehet fordítani tetszés szerint, hogy kinek mi az egyes meg a kettes. De ez az egyik, amit most behoztál, hogy minél nagyobb a csinadratta az abszolút színházban, annál inkább szítódik föl az érdeklődés, hogy de mi van ezekkel az ügyekkel, azok helyett van ez az egész buli. Ez az egyik, a másik pedig, hogy valódi ügyek történnek, nekem ez egyébként nagyobb aggályom, mert mindegy. Tehát, hogy én a nagyon fontosnak tartom, hogy végre foglalják le a lopott vagyont, zárolják, ne lehessen elmismásolni, kivinni, nem tudom én micsoda. De emellett én elismerem, hogy közben rengeteg dolog történik, viszont szerintem ez a színház elfedi. Mert hogy az jön le, hogy kiborult a Torockai. Hát bocsánat, de ki nem tesz arra, hogy mi történik a Torockaival?
7: Hát szerintem kifejezetten sok embert érdekel, hiszen ugye a Mi Hazánk az nem egy gyenge párt.
6: Gyerekek, a Katához képest ezt komolyan mondjátok? Mert én szerintem
1: hát
6: az fontos.
1: Katalin, igen, de ha ránézünk bármelyik nagyobb platformra most az interneten, ők is a Torockai balhéval adják el
6: minden
1: a mai
6: ember
1: parlamenti
6: mindig a balhét
1: történéseket.
6: Nézni.
7: Hát igen, ez de hogy végső soron valahol...
1: Mégis ez hozza a kattintás számot, ez hozza valószínűleg a nézettséget, mert a Kata ügyében is még csak alakulgatnak a dolgok. A vagyonvisszaszerzés ügyében még alakulgatnak a dolgok. Nem tudnak olyan ügyeket felmutatni, aminek már a végére jártak, amire pontot lehet tenni, vagy felkiáltó jelet.
7: Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy azért a kormányzás az egy hosszú folyamat. Ez egy hosszú,
6: igen.
7: Ugye a kormányzás az kemény deszkák átfúrása, fokozatos, lassú átfúrása. Az nem úgy működik, hogy akkor egyik pillanatra a másikra valaki megszerzi a hatalmat, és akkor hirtelen minden jobb lesz. Ez nyilván nem így van. És az a helyzet...
1: Orbán Viktorék is azt mondták talán 16 év után, hogy most tartunk az út felénél.
7: Igen,
1: egy hosszú folyamat.
7: Igen, nyilván azt hiszem, hogy itt egy másik fajta érvelés van, de hogy én azt gondolom, hogy nagyon, igen, valóban nagyon sok az elvárás, és nagyon magasak az elvárások a Tisza kormánnyal szemben. Nekem is nagyon magasak az elvárásaim. A vagyonvisszaszerzéssel kapcsolatban is nagyon magasak az elvárásaim. Ugyanakkor szerintem igenis türelmesnek kell lenni. Szóval az a helyzet, hogy nem olyan egyszerű, tehát leváltani 16 év után egy teljes, nem tudom, minisztériumi struktúrát, új embereket találni, visszacsábítani azokat a szakértőket, akik elmentek. Szóval, hogy azt nem szabad elfelejteni, hogy a Fidesz kormányzása az olyannyira a toldozgatáson és foldozgatáson volt már, hogy tényleg nem hagytak maguk után semmit. Szóval, hogy tényleg egy összeomló államot kell jelen pillanatban kormányozni, és ehhez bizony idő kell.
6: Hát teljesen egyetértek. Tehát, hogy úgyhogy csak, ne engem csak... győz meg erről. Ez így van, ahogy mondod.
7: Hát igen, csak hogyha az elvárás, tehát nyilván ez egy elvárásmenedzsment, amiről
8: ez egy kulszó, így van.
7: Igen, amiről itt beszélünk, szóval, hogy menedzseljük tulajdonképpen az elvárásokat, és az embereknek nyilván ők gyors.
1: De Magyar Péterik pumpálták fel ezeket az elvárásokat.
7: De ez így is, de ez nagyon helyes.
1: Ez a dolguk.
6: Ezzel szemben állítom én azt, hogy kontraproduktív, hogyha megy ez a tűzijáték minden egyes alkalommal a parlamentben, és a tűzijáték azt a gondolatot ébreszti föl a nézőkben, hogy jó, jó, de mi van már, mikor viszik már el a Rogánt?
7: Én ezt pont fordítva látom, szóval én pont azt látom, hogy a tűzijátéknak az a funkciója, hogy az emberek ezzel tudjanak foglalkozni, mert hogy nyilvánvalóan, de hát ez egy, szerintem egy teljesen bevallott dolog.
6: De azért nem az emberek szerintem.
7: De hát ez nem az emberi hülye, tehát ez egyáltalán nem csak arról van szó, hogy az emberek hülyék lennének, hanem arról van szó, hogy nyilván ez időbe telik, és amíg ez az idő van,
6: addig is legyen valami.
7: Hát addig is kell történnie valaminek, és szerintem egyébként kifejezetten sok minden történik, és sok mindent csinált is, a sok pénzt visszaszerzett már most is.
6: Hát persze.
7: Nyilván a nagy eredményeknek a megérkezése az azért azt szerintem egy ilyen másfél-két éven belül várható majd, amikor például a vagyonvisszaszerzési hivatal föláll.
8: Vagy 6 év.
1: Vagy 6 év, tehát vagy ugye? 12, vagy magántőke alapok, mert onnan is szeretnének visszaszerezni pénzeket. Egyáltalán kiderül-e majd, hogy kik vannak a magántőke alapok mögött? Ezt még egyelőre nem tudjuk, ezt kérdeztük a nézőktől. Előtte nézzünk meg, miért foglalkozunk ezzel a témával, egy rövid kis filmet.
9: Az M1-es autópálya hadsávosítása megkezdődik.
10: Jelentette be tavaly októberben Lázár János, nem csak az M1 bővítését, de az autópálya koncesziót is ő felügyelte az elmúlt 4 évben. Jó biznisznek tűnt, az elmúlt években a cégek gyorsuló ütemben szívták magukhoz az állami pénzeket.
11: Elkezdtük átvilágítani az autópálya koncesziót is. Ez egy 24 ezer milliárd forintos szerződés, amit Szíl László és Mészáros Lőrinc magántőke alapjaival kötött meg a magyar kormány.
10: Ennek kapcsán kötelezettségszegési eljárás is folyik Brüsszelben. Vitézi most hétfőn arról is posztolt, hogy Mészáros Lőrinc 3-szoros túlárazással dolgozott. A 24.hu most úgy értesült, hogy célkeresztbe kerültek a magántőke alapok, a kormány felülvizsgálja az Orbán korszak több ezer milliárd forintnyi szerződéseit, amiket a magántőke alapok tulajdonában lévő vállalkozásokkal kötött.
12: A magántőke alapokban több ezer milliárd forint nyugszik.
10: A volt belügyminiszter szerint egyértelmű, hogy a költségvetésből egy jelentős részt juttattak a magántőke alapoknak az elmúlt években.
1: Szerintetek, most nem is azt kérdezem, hogy vissza lehet-e szerezni ezt a vagyont, amelyet hallhattunk. Több ezer milliárd forintról beszélhetünk. Inkább föltenném nektek a napkérdését, hogy ki lehet-e majd deríteni, hogy kik állnak ezen magántőke alapok mögött. Itt azért vannak külföldi offshore számlák, olyan háttérszerződések, amelyre lehet, hogy soha nem látunk rá. És nem is azt kérdezem akkor, hogy 6 év, hanem hogy 66 év. Van erre esély szerintetek?
5: Valószínűleg 100%-osan egyébként nincsen.
1: Hát nem az összes.
5: De a nagyon nagy túlnyomó többségét azt gondolom, hogy ha van rá akarat, akkor ki lehet deríteni.
1: Hát akarat, azt tudjuk, hogy van. Van.
13: Én bennem ez már egy kérdőjel például. Aha. Bennem ez már egy
1: kérdőjel. Tehát Unger Anna személyében te azt gondolod,
5: Nem Unger Anna személyéről van szó. Én itt messze menőkig egyébként tisztelem, és egy éleslátású, bátor, őszinte politológusnak gondolom. Ez az egész eljárásmód, ahogy ezt a kinevezést levezényelték, ahogy nem tudjuk, hogy volt-e objektív szempontrendszer, ami alapján pontozták a jelölteket, vagy sem.
1: Igen, egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat olvasok.
5: Én értem, hogy ez a 6 év, ez már mindenkinek unalmas, de Unger Anna azt mondta, hogy 6 éven belül nem reális az, hogy lesznek jogerős ítéletek. Nem azt mondta el, hogy a jelenlegi közjogi helyzet szerint ez a realitás, de milyen javaslatokat teszek a parlament vagy a kormány számára, hogy ez megváltozzon, és a kormány meg a parlament se így kommunikálta már előre egyébként, hogy ezt a törvényjavaslatot együtt terjesztjük be az MVVH-val, hanem utólag tűzoltásként beszélt erről Magyar Péter, hogy itt majd várhatóak reformok. Sok mindent meg lehet érteni, ugye energiakrízis volt, vízkrízis volt, lehet, hogy erre nem jutott idő. Ezt is el lehet képzelni, de a kérdőjelek bennem már legalábbis megvannak. Nagyon remélem, hogy ezek nem igazolódnak be, és tényleg végére érünk ezeknek az ügyeknek, de nekem az a meglátásom, mint elemző és mint állampolgár, hogyha ebben a politikai ciklusban nem lesznek kézzelfogható jogi következmények az elmúlt 16 év kitüntetett ügyeiben, akkor az a rendszerváltásnak az elárulását fogja jelenteni.
1: És azt valaki akarta? Adott esetben?
5: Hogy ez ne így történjen? Nem tudom. Valószínűleg remélem, hogy nem.
1: Te említetted.
5: De hogyha elfogadjuk azt, már pedig azt gondolom, hogy elfogadhatjuk azt, hogy az előző rendszer egy állampártként, gyakorlatilag egy maffiaként működött, akkor szerintem naivitás lenne azt gondolni, hogy ez a maffia egyébként nem próbálja most megzsarolni az újonnan hatalomba került személyeket, akár személyesen, akár bármilyen gazdasági értelemben. Tehát itt azért ez nem egy ilyen egyszerűen lejátszható kérdés szerintem. Akár Unger Annát, akár ennek a hivatalnak bármelyik tisztviselőjét, hogyha ők zsarolhatóak lesznek. És volt Unger Annának egy másik mondata például, hogy majd az alelnökök ugye elmondják számára, hogy hány embert vezényeltessen át az ügyészségről, vagy a nyomozati szervektől. Ez így működik, hogy csak úgy átvezényeltetünk pár tucat nyomozót, vagy ügyészt? Ennek nem kéne egy mélyebb kutatása lenni, egy ellenőrzés, úgymond, hogy akár ki volt kollaboráns, ennek nem kéne egy mélyebb kutatása lenni, egy,

0: Ezek meg ilyen kommunikációs szőrszálak sajnos, nem sajnos, mert egyébként, hogyha valaki veszi a fáradtságot és végignézi azt a másfél órás interjút, amiben meg lehet ismerni Unger Annát, a gondolkodásmódját, a személyiségéről lehet benyomást szerezni, és ugyanaz ember képes rá, hogy azt higgye, hogy olyan emberismerő vagyok, hogy én azt mondom, hogy ez az ember rendben van, de az, hogy ez egy stabilitást sugárzó, higgadt ember, aki véletlenül kimondta ezt a 6 évet, ami egyébként totál reális, abban az értelemben, hogy jogerős bírói ítéletekről beszélt, és valóban Magyarországon nem szokta előbb születni. És ha belegondolnak egyesével, most nem sorolom föl, hogy milyen ügyek folynak már, akkor mindenki tudja, akit kicsit érdekel a közélet, hogy ez egy reális ítélet volt tőle, csak kommunikációs szempontból nem volt szerencsés, mert azonnal mindenkinek beleragad a fél, ja, hát persze, akkor itt erről van szó. És mondanék még valamit, ami szerintem ehhez tartozik, hogy az, hogy Ligeti Miklóst ismerte a közvélemény, mert látszott a televízióban eddig, és nagyon elkötelezett híve vagyok én is, mert hogy nagyszerű dolgokat csinált, és nagyszerűeket beszélt. Ez nem jelenti azt, hogy egyébként Unger Anna nem tudna alkalmas lenni erre a feladatra, amit végül is elnyert. Annak alapján, amit láttam tőle, mert most már őt is lehetett egy órán át, vagy másfél órán át megfigyelni, ennek az obszerválása alapján azt mondom, hogy versenyképes lett ennek a hivatalnak a tetején, mondom én, és tovább megyek, azok a személyi választások, amiket eddig megítélhettünk kívülállóként, azok elég jónak ígérkeznek. Nem tudunk nagyon sokat róluk, de az első benyomások jók.
1: Gyors reakcióra van még idő.
2: Én abszolút beledértek egyet ebben. Szóval én is azt gondolom, hogy Unger Anna igenis egy jó választás, és azért jó választás, mert neki nem egy nem olyan specifikus a tudása, mint a Ligetinek. Szóval, hogy szerintem sokkal szélesebb perspektíván tud vezetni valaki egy intézményt, hogyha nem megy bele a mikromenedzselésbe. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos olyan alapvető hozzáállás, ami kell egy ilyen intézmény vezetéséhez. A másik pedig az, hogy én, amiket elmondtál, én azok miatt azért nem aggódok, mert jogalkotásra nagyon sok minden megoldható. És jelen pillanatban azzal, hogy kétharmados többsége van a Tiszának, én azt látom, hogy végig tud vinni olyan reformokat, amikre egyébként szükség van, szóval, hogy a bíróságnak, az ügyészségnek, a rendőrségnek a valamilyen jellegű reformjára igenis szükség van. Ezek nagyban begyorsíthatják ezeket az eljárásokat, lehet gyorsító pályát csinálni például arra, hogy az NVVH által, ezt nagyon meg kell szoknom, én nekem is, feltárt ügyeket, azt konkrétan egy bírósági gyorsítósávon bírálják el. Ilyen lehetséges.
3: Sőt, ez szerintem kötelességük. Tehát ha rendszerváltásról beszélünk, és maffia kormányról beszéltünk eddig, ez kötelességük.
1: Kötelességünk szünetet tartani.
3: Ez is.
1: Ugye? Akkor most egy kis türelmet kérek tőletek. Folytatjuk majd még nagyon röviden ezt a témát, mert kommenteket is olvasni fogok. Ezen kívül pedig foglalkozunk majd a Ferencvárossal, miként fenyegettek meg sokakat, akár halálosan is a szurkolók. A FD-ről is szeretnénk még beszélni, úgyhogy mindenképpen várom vissza önöket. Jó, és Huth Gergelynek volt nagyon kemény állításai szombati tüntetésen. Izgalmas percek következnek még, úgyhogy ne menjenek sehova.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szép estét kívánok Önöknek, folytatódik az Aktuál, nézzük meg a nap kérdését, kíváncsi vagyok, hogy változtak-e az arányok, eléggé elbillent az egyik irányba. Ön szerint ki lehet majd deríteni, hogy kik a magántőke alapok valódi tulajdonosai? 86% igen és 14%-a nem, nagyjából ez volt, úgy emlékszem az adás elején is, és akkor nézzünk kommenteket ezzel kapcsolatban, ugye több ezer milliárd forint is eltűnhetett ezekben az alapokban, elég komoly a tét. Raymond optimista, csak követni kell a pénz útját, és elvezet a forrásig. Reméljük, hogy ez ennyire egyszerű lesz. Gabriella határozott, nem kideríteni kellene a NER teljesítményét, mindenki ismeri, hanem leültetni a tetteseket és a cinkosokat, különben a nemzet soha nem lesz egységes. Erzsébet szerint csak akarni kell, igen, ha igazán akarják. Nyilván az érintettek mindent elkövetnek, hogy ne sikerüljön, hiszen nem kicsi a tét, de nem szabad feladni. Bence pedig bizakodó, már most lehet tudni, hogy Magyar Péter a helyes válasz jelentsen ez. Bármit is. És akkor folytassuk a Ferencvárossal. A szurkolók most már halálosan fenyegettek, és én is beszámolok egy Ferencvárostól kapott levél, amely a mai nap érkezett be. Érdekes kérdéseket vetnek fel, erre igyekszem majd válaszolni most itt az adásban.
2: Egy Kubatov Gábor kezdj el aggódni felirattal kezdődött a csörte vasárnap a 2-2-re végződő Ferencváros Újpest derbin a Grupama arénában. A kezdőrúgás után nem sokkal az újpestiektől a drapéria mellett a hol van a közpénz rigmus szólt. A túloldalt a B-közép reakciója gyorsan jött. 25 milliárd? Kevés. A Ferencváros minden pénzt megér. Aztán a második félidőben a Liláknál a Fradi város egyenlő Neverland felirat utalt a meg nem valósult projektre, mire a B-közép egy korábbi fradista dalt vett elő. Szeresd a Fradit és boldog leszel, ha bántod a Fradit, halott leszel. Szeresd a Fradit és szurkolj velünk, ha bántod a Fradit, agyonverünk, szólt a kőkemény üzenet. Az üzengetés előzménye, hogy a magyar állam 2016-ban és 2017-ben két kormányhatározat alapján összesen 24.974 milliárd forint költségvetési támogatást biztosított az FTC számára a néplégeti sporttelep és a Fradi város fejlesztésére. Ez nem épült meg, a vád szerint viszont 11,2 milliárd forintot az FTC labdarúgó ZRT részére adott tovább, amely vállalkozás hivatásos labdarúgók játékjogainak megszerzésére költötte az adófizetők pénzét.
1: Levelet kaptam a Ferencváros sajtóosztályától, de először nézzük meg, hogy mik is az előzmények. Korábban itt az Aktuálban szót emeltem, mint médiamunkás, tehát nem mint az ATV képviselője, mint médiamunkás. Kele Jánost ért inzultus miatt egy ilyen molinót feszítettek ki szurkolók, hogy Kele Jani kezdj el aggódni, az arcukat bátor emberek letakarták, és hivatalos szerkesztőségi elítélés az ATV részéről ezügyben nem érkezett az irányomban. Azóta eldurvultak a dolgok, egy ismert Ferencváros kritizáló véleményvezért megtámadtak. Az egyik mérkőzésen lefújtás sprével állítólag négyen mentek rá, és ezen kívül pedig Murányi Andrást is megfenyegették, és a Fradi táborban pedig az Újpest elleni rangadónál megjelent egy nyílt halálos fenyegetés, és akkor térjünk a levélre. Hétvégi derbin az újpestiek ugyanezt üzenték, amit Kele Jánosnak, a klubelnöknek. Kubatov Gábor kezdje aggódni. Ezre küldött az FTC sajtóosztálya nekem egy érdeklődő levelet, hogy elítélem ezt ugyanúgy, ahogy ezt megtettem a múlt héten. A válaszom természetesen igen, fenyegetés és az erőszak minden formáját elítélem. Viszont jó látni azt, hogy a Fradi sajtóosztálya helyén tudja kezelni, hogy ezek a szavak mennyire súlyosak, és hol kell vörös vonalat húzni. Úgyhogy van egy javaslatom, hogy ne álljunk meg a levélváltásnál, ítéljük el mindezt együtt. Tételesen az összes esetet felsoroljuk egy közös nyilatkozatban, és aláírja ezt Kubatov Gábor, én pedig mindent megteszek annak érdekében, hogy az Újpest képviseletében is fontos személyek ezt aláírják, és akkor azt gondolom, hogy tettünk mindkét oldalról azért, hogy valamelyest javuljon a helyzet. Nekem nincs kétségem, hogy Kubatov Gábor az erőszakmentesség oldalán áll, és remélem, hogy ezt sikerül is demonstrálni. Tehát köszönöm szépen a levelet, ez tehát rá a válaszom. Elítélem az erőszak minden formáját, és akkor fordulok hozzátok ebben a témában. Nem tudok okosat kérdezni, az a bajom, mert sokat gondolkodtam és felírtam rengeteg lehetséges variációt, de elsődlegesen engem az érdekel, hogy lehet ezt valahogy visszaszorítani. Úgy, ahogy én képzelem, hogy itt megszólalnak klubvezetők, és azt mondják a szurkolóknak, hogy állj, hogy van valami B-verzió?
3: Itt ismét arról van szó, így van, hogy a klub vezetéseknek, a klub legendáknak, jelenlegi játékosoknak a felszólalása a békés konfliktus rendezés érdekében, az biztos, hogy ehhez kell.
1: Ez eddig elmaradt.
3: Igen, ez eddig elmaradt. És igazából Magyarországon is, de akár nemzetközileg is, tehát azért a futballnak nagy súlya van. Ezt egy picit elfogultan is mondom, én 20 évet játszottam versenyszerűen.
1: Hát én is.
3: Nem voltam annyira ügyes, hogy a Fradiba bekerüljek, én de azért próbálkoztunk, érted? És a vasárnapi Karalábé Ligába még esetleg beférünk a csapatokba. De nagyon nagy szükség van arra, hogy igenis játékosok, sportolók példával járjanak elő a társadalom felé. És ennek nagyon nagy súlya van. Tehát amikor egy imádott játékos tud felszólalni, és egy kulturált hangnemet megütni, annak szerintem igenis van súlya, mint ahogy valószínűleg volt súlya annak, hogy énekesek, vagy színházi, vagy tévés előadó művészek tettek meg hasonló közéleti nyilatkozásokat korábban. És ha egy picit ebből hátrébb lépünk, és nyilván ezt én is elmondhatnám, hogy az ilyen jellegű fenyegetőzések, akár ezek a drapériák, amik itt láttunk, egyik-másik irányból sem elfogadhatóak, és nem visznek előre, és ezek megint, ugye, amiről beszéltünk talán egy évtizeddel ezelőtt a magyar futball kapcsán, hogy a családok mennyire mernek elmenni mérkőzésekre, de azt gondolom, hogy ez a légkör nem azt segíti elő, hogy akár a Fradi, akár az Újpestnek a meccseire kisgyerekes családapák, családanyák biztonsággal el tudjanak menni. Hanem inkább az előző rendszereknek az agresszív szurkolói fellépését.
1: Bántod a Fradit, agyonverünk.
3: Így van.
1: Ezt látom.
3: Ez a fajta molino, és azért ugye valószínűleg itt a stadionokban, vagy hát tudjuk, hogy a stadionokban nagyon komoly biztonsági előírások vannak. Nem lehet azért csak úgy becsempészni oda akár pirotechnikai termékeket, akár ilyen jellegű nagy drapériákat sem. Tehát nagyon fontos, hogy itt a klubvezetés az hogyan lép föl, vagy akár olyan piaci szereplők, akik mondjuk támogatják ezt a klubot. A Telekomnak volt egy nyilatkozata ennek kapcsán, az erőszakot elítélendő tekintetben, és azt gondolom, hogy ez egy pozitív irány. És akkor még egy gondolat, és ezzel akkor én tovább is adnám, hogy unblock egyébként a magyar futballt meg kellene próbálnunk külön választani a politikától. Én például személyesen azért nem igazából szurkolok egyik-másik magyar klubnak sem, mert egyszerűen számomra megmérgezte a politika a magyar futballt. A Nemzeti 11-et imádom, szurkolok, megyünk a barátokkal, tényleg zseniális élmény.
1: Azt nem mérgezte meg a politika?
3: Azt is, de ott úgy voltam vele, hogy ezt nem adom. A Nemzeti 11 az nem adom, de a klubfutballt nekem ez a benyomásom róla, hogy ezt számomra megmérgezte a politika.
4: Én itt is a jelenségre hívnám fel a figyelmet, hogy ugye miről szól ez, vagy hogy hogyan működik ez az egész, ugye a futball szurkolók összegyűlnek ilyen csoportokba, miért gyűlünk össze egyáltalán, hogy ez miért fontos? Ugye azért, mert az embernek van egy ilyen tulajdonsága, hogy ő szeret valamilyen ilyen mítoszok és legendák köré rendeződni, szereti ezeket ápolni, szeret ezekbe a közösségben részt venni, azért, mert jó érzés olyan közösségben lenni, amit ismerünk, amit szeretünk, aminek tisztában vagyunk a történetével, aminek egy kicsit az alakítói lehetünk, és hogy körülöttünk olyan emberek vannak, akik szintén ilyenek.
1: A politikai közösséget is ilyen.
4: Így van. És hát nem csak a politika, a család is ilyen. Hmm. Szóval, hogy alapvetően ugye az emberből ez egy kiírhatatlan ösztön, és egy kiírhatatlan tulajdonság. És a futball az nagyon nagy részben, tehát ugye most egy ilyen nagyon a globalizáció idején egy ilyen digitális társadalomban élünk, amely társadalmaknak felsősorban az a funkciója, hogy az individumot, az egyént helyezik a középpontba. Azt, hogy én mit szeretnék, hogy én milyen vagyok, hogy én mivé válhatok, hogyha akarok, stb. És az egész közösségi média az ugye erre van felépítve, és ez a közösségi lét, ami az emberi létünknek egy fontos eleme, az azért ebbe megsérült jelentősen. És nyilvánvalóan vannak azért ilyen hagyományok, bánjaink, amiket nem tudunk levetkőzni, és az egyik ilyen az a futballban való, vagy a futball szeretete, vagy bármilyen más sportágnak a szeretete, szóval hogy abszolút a focira hegyezném ezt ki, ahol újra megtalálhatjuk igazából ezt a közösségiséget, amit a hétköznapokban teljesen elveszítünk. És igen, előfordul az, hogy ezekben a közösségekben olykor-olykor azért, mert féltjük a közösségünket, ezért hát erőszakosan lépünk föl azokkal szemben, akik úgy érezzük, hogy ezt bántják. Tehát ez egy ilyen szempontból egy nagyon érdekes ilyen társadalmi jelenség, ezt hívják ugye szekértábor logikának, hogy a mieinknek mindent megbocsátunk, az a mieink azok tökéletesek, azok nagyon jók, stb., de a másik szekértáborban ők, hát ők nagyon rosszak. Ugye ez nem igaz tényszerűen, ugyanakkor az érzéseink szintjén, a közösségi érzéseink szintjén ezek így jelennek meg, és ezek valamilyen módon ilyen társadalmi cselekvéseket, ilyen közösségi cselekvéseket indukálnak, hogy mi megvédjük a saját szekértáborunkat, a saját, nem tudom, törzsünket, stb. Szóval, hogy ez itt erről szól, és a futball az nagyon erősen ennek az ilyen nagyon, hát ez ilyen hülyén hangzik, vagy ilyen pátoszosan, de hogy ennek az ilyen ősi ilyen érzésünknek végső soron az egyik ilyen nagyon jó manifestációja, és ebben tudják az emberek kiélni azt, hogy viaskodó törzsek vannak, vagy viaskodó szekértáborok vannak egymással, stb. Szóval
3: abszolút identitásképző.
4: Így van. Ez igen. Ezt röviden is el lehetett volna mondani, hogy az identitásképző kifejezés.
1: Jó volt is aztán is. Még egyet idéznék a Ferencváros szurkolók által megjelenített szövegből, és számomra talán ez volt a legmegdöbbentőbb. Idézem, a 25 milliárd kevés, a Ferencváros minden pénzt megér. Nekem ez annak a jele, lehet, hogy én értelmezem félre, hogy őket különösebben nem érdekli, hogy itt most a Fradi város ügyében történt-e hűtlenkezelés, az államtól kapott pénzt arra költötték-e, amire a szerződésekben elvileg kötelezettséget vállaltak, hanem játékosokat igazoltak, ez őket nem érdekli. Hanem ha támadod a klubunkat, bármilyen módon, akár egy oknyomozó újságírással is, vagy egy kommente bárhogyan, akkor hát kiírták, hogy jársz. Ez már a jogállamiság fölé helyeződés. Ebben az esetben a politikai identitások esetében azért ilyennel nem találkozhatunk. Ott még igyekeznek az egyes politikai táborok, szekértáborok tagjai valamilyen módon megindokolni azt, hogy mondjuk miért gyűlölik a másikat, mert lopott. Most mondtam egy példát. Vagy csúnyán beszél velem. Itt ebben az esetben pedig nincs ilyen. Nem érdekli őket az erkölcs, nem érdekli őket a törvény. Támadsz minket? Akkor ellenünk vagy, és annak meg lesznek a következményei.
3: Igen, bekapcsol ugye ez az identitásvédő mechanizmus gyakorlatilag, és ez elég jól dokumentált a pszichológiától más társadalomtudományokig egyaránt. Egyébként lehet, hogy a Fradi minden pénzt megér, ez rendben van, csak nem biztos, hogy az a minden pénz, az közpénz kellene, hogy legyen. Tehát ugye itt van egy nagyon nagy különbség. És még mondjuk az utánpótlás nevelést, a gyermekeknek a sportolását, a tömegsportot, azt egyértelműen támogatni kell közpénzből, hiszen mentális, fizikai egészség, az egészségügynek a megelőzés útján levesz egy hatalmas terhet ugye a költségvetésről, de nagyon sok edukatív és közösséget formáló hasznos szerepe van egyébként a sportnak. Szerintem rettentően fontos az új generációk megnevelésében, az önfegyelemnek a kialakulásával, stb. Ez mind rendben van, de amikor közpénznek az elköltéséről van szó, akkor azt gondolom, hogy a Fradi A csapatába külföldi játékosoknak a megvételére elkölteni a Fradi városra adott pénzeket, az nem megfelelő, és ezt az Újpest, vagy a Nyíregyháza, vagy a Diósgyőr, vagy bármelyik csapat csinálja meg, ez azt gondolom, hogy nem elfogadható. És még egy nagyon fontos tényező, hogy azért a Fradinak a hatalmas támogatói tábora azért nem csak azokból az úriemberekből vagy hölgyekből áll, akik ezeket a molinókat kifeszítik, hanem ez egy sokkal diverzebb tábor, ugyanúgy, ahol különféle vélemények vannak, és azért most elég nagy, vagy nagyobb nyilvánosságot is kapnak, nagyobb teret kapnak azok a vélemények, akik azt mondják, hogy persze Kubatov Gábor biztos sok mindent tett a Fradiért, és sok mindent kilobbizott, mondjuk így, kicsit neutrálisabban fogalmazva a kormányzat részéről, de sokan azt mondják, hogy ettől a politikai fogságból jó lenne, hogyha az ő szeretett csapatukat ki tudnák szabadítani, és nem ebben a konnotációban kellene a Fradi-nem Fradi kérdést nekik megtárgyalniuk a családban vagy a barátok között.
1: működő Szeretetország néven szombaton egy tüntetést szerveztek a Kossuth téren. Volt benne tánc is, és Huth Gergely is beszélt, aki ezen Szeretetország nevében revansot szeretne venni.
5: Nem hagyjuk! Kezdésnek a szombati tüntetés házigazdája éles bírálattal illette a közmédiában történt elbocsájtásokat és a vagyon visszaszerzést.
6: Mert nem fogadhatjuk el, hogy egy újságírót vagy bárkit politikai okokból elhallgattassanak, állásából kirúgjanak, vád vagy bizonyíték nélkül börtönbe zárassanak.
5: Később a rutinos és ismert szónokok következtek. Huth Gergely, több tisztes politikust, illetve az MVVH élére frissen kinevezett Unger Annát is tűz alá vette.
7: Vérgőzt, hörgő, gyűlölettől fűtött helyettese, Ruf Bálint törvényjavaslatot készít. Arról, hogy akkor is el lehet venni az előző kormánynak dolgozó emberek vagyonát, ha az nem bűncselekményből származik.
5: Arra célozhatott, hogy a miniszterelnök korábban bejelentette, dolgoznak egy olyan törvényen, amely lehetővé teszi a bűncselekményből származó vagyon elvételét akkor is, ha a tulajdonos maga nem követett el bűncselekményt. A nélkület közös éneklés után Ábrahám Róbert szintén szenvedélyes beszédet mondott, ugyanakkor megfogalmazott kritikát a szervezők felé, alázatosabb hozzáállást javasolva.
8: Azt gondolom, hogy ez nem az ünnep ideje. Azt gondolom, hogy a nemzetem megszállás alatt, a hitem támadás alatt van.
5: A rendezvény nem csak egyszerű tüntetés volt, a részvevők a beszédek után táncos mulatsággal és körtánccal zárták az estét.
9: De miért szírtatoztok?
1: A béke szent szelleme, mint hallhattuk. Lehet, hogy ez a működő Szeretetország, ez annak szól, hogy mi legalább egymást szeressük, aztán a másik oldallal meg majd valahogy elboldogulunk.
9: Szerintem ez teljesen rendben van. Tehát, hogy okay. miért ne tüntethetnének, és miért nem mondhatnák el, hogy persze. Nekik mi nem tetszik. És nem is vártam el, hogy nekik bármi is tessen abból, ami mostanáig történt. És egyébként meg, hogy mondjam, egy kicsit megmosolyogtató volt az a csokor, amit most láttunk, de nem azért, mert erőszakosan az ilyen bárgyúbb részletek voltak egymásra halmozva, hanem mert azt hiszem, hogy ez most ilyen tudott lenni. Aztán majd, hogyha lesz komolyabb muníció, az nem tudom én, tarisznyájukba, akkor majd előhozakodnak vele. De Ábrahám, mint szónok, az nem feltétlenül meggyőző. Illetve lehet, hogy azt a tömeget meggyőzi, akik ott előfordultak.
1: Meggyőző, csak talán nem hiteles.
9: Hát az se. Az se. Szóval én nekem ezzel nincsen problémám, szerintem senkinek sincs vele problémája.
1: Nem ez a kérdés persze, hanem hogy...
9: Nem buktat kormányt egyelőre ez
1: a... Mi a cél? Én ezt nem találtam meg.
9: Mi a cél? Az, hogy összeálljanak, mint két kicsi legó.
1: De Orbán nélkül... Bede Zsoltal nélküle.
9: Nem mertek még zászlót bontani a tekintetben, vagy Orbán nélkül. Azért Orbán az egy karizmatikus figura, és ameddig nem nyilvánította ki igazán, hogy mi a következő évtizednek a programja, és hogy ő kicsoda, és kikkel lesz kicsoda. Tehát erre nem kaptak még meg iránymutatást, szerintem nem csak én nem figyeltem, és ugye ti se tudjátok, hogy nem. Mit akar Orbán, viszont ők még nem érzik azt, hogy mit akar Orbán, mellőzni nem merik, már ilyen zsenge fűszálak, mint ami a Ferenc Orsolya és a Navracsics már kibújtak a földből, de éppen csak, hogy így körbe szimatolnak. És
1: ők még... is Orbánnal képzelik el a jövőt.
9: Ja, hát persze, igen.
1: Hát ezt mondja.
9: Igen. Jó, én is Orbánnal képzelem el a jövőt.
1: Milyen értelem?
9: Hát, hogy nagyon kedves, hogy az embernek van egy ellenzéki, karizmatikus ellenzéki vezetője, ez egy országnak úgy kell, mint egy falat kenyér, nem?
10: Hát igen, csak legyen az
3: annyira hiteles, hogy ne legyen egy olyan üvegplafon a tetején, ami által bezárja azt a szavazóbázist, aki őt támogatja.
1: Most de egyébként... a Fideszért aggódsz, jól hallom?
3: Egy picit igen, de ezen áttételesen gyakorlatilag az ország egészéért. Egyetértek sok mindenben azzal, amit elmondtál.
9: És amiért
3: Katalin.
9: Orbánt illeti vicceltem. Tehát,
3: nyilván, nekem és fel is dobta egyébként az esténket.
9: Nem, csak inkább tisztázom, mert persze. Nem mindenki már késő van, és nem biztos, hogy az iróniát mindenki érti, és sem biztos, hogy jól mondtam el. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy akármennyit hibázhat egy darabig, akármennyit hibázhat a Tisza, mint politikai tábor, és a Magyar Péter, mint miniszterelnök, leszette a nyakunkról Orbán Viktort és csapatát, és én szerintem nagyon-nagyon sokáig mindenféléket én személy szerint el fogok nézni, és megpróbálom a jó emiatt. Oldaláról. Igen, emiatt. Nagyon sok volt ez a 16 év.
3: Igen, és ebben én igazat is adok egyébként neked, de mellé kell szerintem azt is tenni egyébként, hogy a Tisza kormánynak és Magyar Péternek is szükség van egyébként a versenyhelyzetre, és Orbán Viktor ellenzéki jelenléte ezt a versenyhelyzetet szerintem meggátolja. Azáltal, hogy ő egyszerűen már leírta magát a magyar választók hatalmas többségénél. Tehát ezért lenne nagyon fontos igazából, hogy egy olyan jellegű jobboldali, vagy hát mindegy, ezeket az oldalakat most már hagyjuk, de hogy egy olyan jellegű nem tiszás alternatíva felmerüljön a politikai palettán, amely több legitimációval rendelkezik, még akkor is, ha zöldmezős beruházásként indul el. Azzal egyetértek egyébként, hogy Orbán Viktornak szerintem most igazából stratégiai mélységű gondolata nincsen, azon kívül, hogy az AfD győzelmének ugye most itt egy picit örült a Twitteren, de nincs ilyen jellegű mélyreható gondolata. Viszont abban a táborban, amelynek ő volt, vagy ő még mindig a vezetője, nagyon várják ezt a fajta iránymutatást. Ez szerintem nem fog megérkezni. Orbán Viktor ebben a tekintetben úgymond visszavonult, és nekem az a meglátásom, vagy az a feltevésem, hogy az a szereplő...
1: Visszavonult?
3: Szerintem...
1: Köcsére a dublőrét küldi?
3: Hát ezt majd meglátjuk. Attól függ, hogy ott milyen mélység gondolatokat fog tudni megfogalmazni egyébként. Én most jelenleg azt látom, hogy nem mutat gondolatiságban irányt, hát pedig neki ez volt az igazi szerepe.
9: Nem, az tök megdöbbentő volt, szerintem ti is hiányoltátok, hogy amikor megjelent Erdélybe a szokásos, és az volt az első ilyen veszteség utáni megjelenése, hogy az ember azt várta, hogy lesz ott 3-4 izmos mondat, tök mindegy, hogy arról, hogy miért kapta ki, vagy hogy mi lesz a jövő, de legfőképpen az, hogy mit akar magával, és mit akar a táborával, a 2,5 millióan majdnem voltak még akkor.
3: Igen.
9: És hogy erre nézve semmi, hát valami hihetetlen olcsó közhelytömeget lötyögtetett ott, nem?
4: Én ezzel egyetértek. Azt hiszem, ami tök jól látszik ezekben a tüntetésekben, vagy megmozdulásokban, hogy a Fidesz megújításából ugye alapvetően a Fidesz marad ki. Szóval, hogy a Fidesz egyszerűen nem vesz részt ezekben, tehát ráhagyja tulajdonképpen az influencereire, az új ilyen médiákra, a mindenféle újságíróira, azt, hogy akkor valahogy tartsák egyben a tábort. Szerintem egyébként nagyon helyesen teszi az, aki ellenzéket akar építeni, hogy ilyen eseményeket szervez. Nyilván azt is meg tudjuk ezekből tanulni, hogy nem lehet más a tüntetés, szóval, hogy ezek a tüntetések, ezek pont ugyanazokat a mintákat viszik, mint az elmúlt 30 évben bármi, ugye a nem hagyjuk rigmus, illetve
9: hát ez most
4: az, hogy...
9: Rá is játszott a...
4: Igen, hát igen, de hogy szerintem nem rájátszanak, hanem hogy ezt tényleg? Használjuk. Tehát én azt gondolom, hogy ez
9: komoly.
4: Igen, hogy ez van. Hogy ez egy
3: ilyen, nem félünket is igen, nem félünk, mondták ez... a nyáron, és hát az is most gondolná az ember, hogy irónia esetleg, de...
9: Én azt hittem, válti.
4: Hát igen, én
3: majd jön a... komolyan gondolták.
4: Jön majd a sajtószabadság, jön nem majd egy csomó ilyen...
1: Beszélnek.
4: Nem, a nyilván, saját táborokhoz, így van, azokhoz beszélnek, akik eddig ezeket nem hallották. Uh-huh. Tehát pontosan azok ahhoz a táborhoz beszélnek, akik ezeket a rigmusokat még nem nagyon ismerik, mert ugye nem tüntettek alapvetően, hiszen igen. Ők még a kormány mellett voltak az elmúlt 16 évben. Úgyhogy ezek ellőhető, újra ellőhető ilyen rigmusok. És szerintem ez fontos, és ezt meg kell értenünk, hogy a társadalmunk az megkettőződött nagyon durván az elmúlt 16 évben, és most ennek, hát ez az eredmény. Hát,
9: na most akkor bocsánat.
1: Bocsánat, nem, ne haragudj. Tudod, mi nem kettőződött meg az adásidőnk, mert az annyira lejárt, annyira, hogy muszáj elbúcsúznom. Köszönjük szépen a figyelmet, nektek köszönöm, hogy eljöttetek és elmondtátok a véleményeteket. Holnap is találkozunk, holnap is lesz adás. Viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egy nép hagyományairól beszélünk, meg egy új évről. 5787. évébe jut a zsidó név a saját naptárja szerint. Örülök neki, hogy itt vagy, Megyeri Jonatán rabbi a vendégünk, a Neokon főszerkesztője. Jó reggelt kívánok! 5800 év az egy iszonyú nagy teher és egy óriási múlt. Az első évekről mit gondol ma a zsidóság, a naptár szerinti első évekről, a megalakulás éveiről?
2: Hát először is hagyd pontosítsalak annyiban, hogy nem a zsidó nép lép az 5787-es esztendőbe, hanem az emberiség. A zsidó hit szerint ugye Isten 5780 napja teremtette az embert a teremtés hatodik napján, de a világ az ezelőtt teremtetett, ugye az első öt nap is volt valahogy. És a zsidó hagyományban egyébként, ha már az első napokra kérdeztél, vagy az idők elejére, igen, akkor eltérő vélemények vannak azzal kapcsolatban, hogy az első öt nap mennyi ideig tartott. A klasszikus vélemény szerint öt napig, 5x24 óráig, de vannak olyan vélemények, amelyek szerint nem, hiszen Isten az égitesteket, a napot, illetve a holdat, amely szerint az időt, vagy amelyek alapján az időt számoljuk, csak a negyedik napon teremtette. Úgyhogy elképzelhető, hogy az első napok azok hosszabb idő volt. Úgyhogy ez nem mond ellent olyan tekintetben a tudománynak.
1: Az, hogy a naptáratok szerint így az emberiség története leírható, meghatározható kezdőpontú. Ez ma a hagyományaitok szerint is alapvetés? Tehát mindaz, ami ott le van írva, Ószövetség, ugye? Keresztények így szokták ezt egyszerűen kezelni. Az mennyire tartható, és mennyire kell tartani? Mennyire kell kötnötök magatokat ahhoz, ahogy ott írva vagyon?
2: Nézd, amennyiben a teremtés történetéről beszélünk, ott ugye a Biblia maga egy ilyen látszólag fontos eseménnyel, mint a teremtés, hogyan keletkezett a világ, amely a tudományt izgalomban tartja most évszázadok óta, ez relatíve keveset foglalkozik, valószínűleg azért, mert az emberi elme úgysem tudja teljesen felfogni, hogy pontosan mi is történt, és megérthetjük a fizikai folyamatokat, vagy a kémiai folyamatokat, amelyek lezajlottak, de nem biztos, hogy megértjük azokat a azokat a magasabb rendű, ha úgy tetszik, transzcendens folyamatokat, amelyek lezajlanak. És ha már fizikum és transzcendens, a Biblia törvényei, amire utaltál, azok a Biblia törvényei, azok nem változtak most sem, Isten nem jött le azóta, mióta egyszer megnyilatkozott a Sinaihegyen, és elmondta, hogy hogyan kell az emberiségnek élni, és adott egy útmutatót, egy használati utasítást az élethez. Isten, mint az élet alkotója, az élet gyártója, ha úgy tetszik, tudja legjobban, mint minden gyártó, hogy hogyan kell a terméket, ez esetben az életet a legjobban használni. És nem azért feltétlenül, hogy a leghosszabb életed legyen, bár az sem mellékes,
1: hanem
2: az, hogy tudod az életet a legteljesebb valójában megélni, és kihozni belőle a potenciális maximumot. Úgyhogy igen, a törvények szerint élünk ma is. Most péntek este elkezdődik az új év, a zsidó új év, belépünk az 5787-es esztendőbe, ahogy említetted, ami a zsidó hit szerint az önvizsgálat időszaka, már most a rosasanát, az új évet megelőző egy hónap is az önvizsgálat időszaka, mint egy mérleg, egy könyvelő is mérleget von minden év záráskor azzal, hogy mi is történt az elmúlt évben, és az ember ezt helyes, hogyha megteszi, jeles alkalma, akkor az új év erre kiváló alkalom, születésnap, más alkalmak is jó alkalmak erre, de az új év egy kiváló alkalom, amikor egyénileg és kollektíve is mérleget vonunk az elmúlt évből, megnézzük, hogy mik azok, amelyeket jól csináltunk, amelyeket erősítenek az elkövetkezendő évben, mik az, amelyeket rosszul csináltunk, azok felett húzunk valamiféle mérleget, megbánjuk az esetleges bűneinket, vagy hogy mondjam, félrelépéseinket, és teszünk, és ez a legfontosabb talán pozitív elhatározásokat a jövőt illetően, hogy miként képzeljük el azt, hogy a helyes útra fogunk visszatérni, vagy a helyes úton maradunk. A te esetedben biztos vagyok benne, hogy nem volt sok.
1: Köszönöm a bizalmat. Legyen neked ebben igazad. Viszont az ünnep az nem egy nap a zsidó ünnepkörben, hanem itt ünnepekről beszélünk, őszi ünnepekről beszélünk.
2: Így van. Rosh Hashaná önmaga egy kétnapos ünnep, illetve azután körülbelül egy héttel fog következni Jom Kippur, az engesztelő nap, amely egy 25 órás nagyon szigorú böjtnap, és ezt a két ünnepet, és ezt az időszakot hívjuk úgy, hogy a félelmetes napok, hiszen ilyenkor dönt Isten arról, hogy mi lesz a következő évben, hogyan fog kinézni a sorsunk az elkövetkezendő évben, dönt életről, halálról, gazdagságról, ne adj Isten szegénységről, egészségről, vagy ne adj Isten betegségekről. Szóval ez egy olyan időszak, amikor az embernek tényleg össze kell szednie magát, ha eddig nem tette, hogy pozitívan vizsgálj meg magát, és azután bocsáss meg.
1: Mennyire adja át magát ennek, hogy Isten dönt, hogy megtettem, amit megtettem, majd megítéli, és dönt a jövőmről is.
2: Ez így van. Természetesen az ember szabad akarattal rendelkezik. Szóval, hogy Isten határoz, de az ember képes arra, hogy Isten döntését megváltoztassa, vagy Isten, hogy mondjam, rábírja arra, hogy megváltoztassa a döntését, akkor, hogyha helyes útra tér. Erre bibliai példákat látunk Ábrahám esetében, látunk Mózes esetében számos példát, ahol Isten, ahogy tetszik, meggondolta magát azért, mert egy igaz ember kérte arra, hogy változtassa meg a döntését. Szóval az ember kezében hatalmas hatalom van, de Isten is csak akkor lehet király, hogyha az emberiség királyát teszi az élete fölött. Ugye a király az maga egy potenciál. Ha nincs nép, nincs király sem, tartja a zsidó hagyomány. Úgyhogy mi vagyunk azok, akik Istent az életünk felé helyezzük, az életünk királyába helyezzük. Úgyhogy nagyon sok esetben, vagy tulajdonképpen jelentős esetben az igazi döntések, a mindennapok döntései a mi kezünkben vannak. Úgy kell ezt elképzelni, hogy egy ilyen 21. századi példával éljek, mint amikor föltöltesz áldásokat, isteni áldások, vagy felhőben vannak egy ilyen Google Drive-ban, vagy ilyen Apple Cloud-ban, szó szerint felhőben, és azokat a mi feladatunk, ezek potenciálok, ezek lehetőségek, amelyeket a mi feladatunk lehívni, letölteni, és aztán implikálni a saját
1: életünket. Hasanához tartozik egy remek zsidó hagyomány, a jókívánság.
2: Így van.
1: Ilyenkor ezt illik valójában az összes ismerősünknek valamilyen módon eljuttatni?
2: Sokkal tovább megyek ennél, illik az egész emberiségnek eljutatni. Ez esetben természetesen ismerősök, barátok, család, közösség, az ország, a nép, amely között élünk, amelyben élünk. Úgyhogy valóban a béke például az egy olyan áldás, amely nem tud önző lenni, az ember nem tud úgy békéért imádkozni, hogy közben körülötte háború van. Tehát a béke az a priori olyan áldás, amely akkor tud csak megvalósulni, hogyha mindenkire vonatkozik.
1: Van egy, hát nem mondom, hogy hangszerre, hanem hangkeltő tradicionális eszköz.
2: Így van.
1: mindenhez az ünnepkörhöz, ez a sofőr. Meg tudod szólaltatni?
2: Nagyon remélem. Van benne tapasztalatom. Ez egy kosnak a szarva, amely Rosh Hashanah ünnepi kelléke, amelyet meg fogunk fújni Rosh Hashanah ünnepén, amely egy tórai törvény, egy bibliai törvény, hogy kürt riadás napja legyen ez a nap. Ez így van megírva a Bibliában. És a sófár hangja a hagyomány szerint emlékezteti arra, felbuzdítja az embert, hogy megbánja a bűneit, hogy önvizsgálatot tartson, és olyan a hangja, mint egy síró gyermeké. Három fajta hang van, egy hosszabb hang, egy három részből álló tört hang, illetve egy riadó hang, és ebből fogok megszólaltatni, ha megengedünk, és még belefér az időnkbe, azt, amit ilyenkor még Rosh Hashanah előtti napokban megszoktunk szólaltatni reggel a zsinagógákban, annak érdekében, hogy felébredjünk, hogy feltámadjon.
1: Ez a riadó hang?
2: Hogy?
1: Ez a riadó hang?
2: Mindjárt jön az is, meg fogod ismerni.
1: No.

0: rövid hangokból volt a riadóhang. Kívánok kellemes, édes, boldog, békés új évet mindannyiunknak.
1: Én is ezt kívánom. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.
2: 2011. szeptember 11-én a modern történelem legvéresebb terrortámadása rázta meg az Amerikai Egyesült Államokat. Eltérített utasszállító repülőgépek csapódtak a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaiba. Ehhez kapcsolódik eheti kérdésünk. Melyik ikonikus, geometriai formájáról elnevezett kormányzati épületet ért még támadás? Start 1. Pentagon. Start 2. Fehérház. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a Bagosi Brothers Company tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Mindig aggódunk valamiért, most új aggodalmat sikerült ébreszteni magunknak nem ok nélkül, méghozzá az időjárás változás kapcsán, és nem a napi időjárás változásban, ezen a héten az is okoz majd kellemetlenséget 35 fok után 15, hanem a klímaváltozás okán, úgyhogy Pintér Ferenchez fordulunk, jó reggelt kívánok, aki ugye meteogyógyász és a Meteo Klinika igazgatója. Ez a mi félelmünk, ez most teljesen megalapozottnak látszik. Itt olyan folyamatok indultak el, amikhez nem vagyunk hozzászokva, és különösen nem vagyunk hozzá felkészülve.
3: Jó reggelt kívánok! Teljes egészében ez a helyzet. Tehát a klímaszorongás egy teljesen indokolt dolog. Teljesen érthető oka van, az viszont nem jelenti azt, hogy ez jó és elfogadható, sőt kifejezetten káros dologról van szó, de indokolt, hogy van. Nem új keletű dolog. Tulajdonképpen a klímaváltozásnak a tudatba kerülésével egy időben ez már megjelent. Sajnos sok olyan vadhajtás kísérte, ami hozzájárult ahhoz, hogy eléggé torz formában alakult ki egyébként ez a klímaszorongás, és benne volt abban, hogy ugye téves információk jelentek, meg ellentmondó információk jelentek, meg riogatás jellegű volt a dolog, és hát ennek aztán az a következménye, hogy ez így teljesen indokoltan kialakult. Most ugye tudni kell, hogy a légkörrel a kapcsolatunk az egy elképesztően összetett dolog. Tehát ez a gazdaságtól, a mindennapi jóléten keresztül az egészségállapotunkig, ez egy abszolút befolyásoló tényező. Tehát, hogyha ennek a problémáitól tartunk, az egy teljesen jogos dolog. Most viszont hozzájött egy újabb olyan nagyon komoly hajtóerő, ez az időjárás szorongás. Itt arról van szó, hogy ugye itt különböző léptéken zajlanak a légköri folyamatok, vannak a évtizedes, évszázados, évezredes klímaváltozás. Az a klímaváltozás. Annak ott volt annyi, hogy ugye csak hosszabb távon számítottunk arra, hogy na majd mi lesz. Most viszont a helyzet az, hogy a klímaváltozás kihozta azt, hogy sokkal szélsőségesebb az az időjárás, amit pont most említett, hogy ilyen nagy változások vannak. Tehát sokkal több a szélsőséges helyzet, szélsőségesebbek a változások, és ez már a bőrünkre megy napi szinten.
1: Hát mindenhogyan a bőrünkre megy. Ugye itt van egy olyan igény a szervezetünk felé, hogy így tudjon alkalmazkodni, ahogy éppen az adott pillanatban az időjárás ezt megköveteli tőlünk. Hol 40 fok van és tűző napon kell dolgozni, ha valakinek olyan a munkája, hol pedig egyik pillanatra a másikra 20 fokot hűl a hőmérséklet. Képes erre az emberi szervezet, hogy ezt ellensúlyozza, vagy igazából ilyenkor kell menekülni valami olyan helyre, ahol valahogy rajtunk függetlenül és tőlünk függetlenül is megoldják ezt.
3: A helyzet az, hogy nem nagyon van hová menekülni. Tehát ugye...
1: Pedig az arab világban nincs olyan helység, ami nem klimatizált, gyakorlatilag nincsenek a levegőn.
3: Igen, na... Ez az, hogy ennek következményei vannak, hogyha klimatizált helyen élünk, akkor majd nem élünk a természetben.
1: Ez így.
3: Tehát ezek nagyon komoly következménye járnak. Most ez egy más dolog, hogy vannak bizonyos megoldási lehetőségek, de az időjárás szorongás, az mivel napi szinten tapasztaljuk, ez egy más dolog, mint a klímaszorongásnak az évtizedes rettegése. Tehát itt arról van szó, hogy naponta érezzük rosszul magunkat, fáj a fejünk, kiugrik a vérnyomásunk. Ezzel mi naponta találkozunk a rendeléssel, a meteoklinikán. Tehát itt az embereket ezt napi szinten érinti. Na ezért ez nagy hajtóerő, persze a klímaszorongás felé is, de az időjárás szorongás nem azonos a klímaszorongása. Más a léptéke. Na most Ennek van azért egy fontos következménye. A klímaszorongás nem nagyon kezelhető. Szóval ott a bizonytalantól, majd az évtizedes folyamányoktól való függés.
1: Jaj, mi lesz velük?
3: Hát ajánlják, igen, hogy legyünk aktívak, tegyünk ellene, és ha úgy érezzük, hogy teszünk ellene, akkor ez majd segít a szorongásos problémákon. Azonban a napi szintű szorongásos problémák, azok viszont jól kezelhetők. És ez a... És tény, hogy az időjárás szorongás ilyen nagymértékű megugrásával maga az egész témakör meg többszöröződött. Tehát olyan napi problémává vált, ahol a magyar lakosságnak a kutatásaink szerint körülbelül az egyharmadát érinti.
1: És hát ez elég régen nem hallom, hogy nem bírom ezt a rengeteg frontot, meg milyen frontérzékeny vagyok én, azt annál inkább, hogy nem bírom ezt a meleget. Tehát egészen átalakult a saját érzékelésünk, a saját problémáinkkal szemben is.
3: Így van, és hát persze ott vannak az olyan dolgok is, amikor, hát milyen dolog az, hogy hónapokig nem esik az eső, itt van a szörnyűséges asszály, ott vannak a gazdasági következmények, ott van a bőrünkön minden áldott nap tapasztalt rendkívül káros hatások, és érthető, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy sokkal-sokkal rosszabbul viseljük.
1: Mit csináljunk, doktor úr?
3: Hogy mondjam?
1: Mit csináljunk?
3: Hát nézze, a helyzet az, hogy a klímaszorongással nem nagyon van mit tenni, őszintén szólva. Tehát ez, hogy aktívak vagyunk, próbálunk tenni ellene, úgy érezzük, hogy valamit tettünk, inkább megelőzni kell. Tehát természetesen, de ezek évtizedes dolgok. Maga az időjárás szorongás az, hogy ne féljünk annyira. Tehát, hogy tegyük helyre a szervezetünknek a időjárásra való reagálását, ez viszont megoldható. Erre már most megvannak a kezelési módszereink.
1: Úgyhogy nem kell félni orvoshoz menni, ha úgy érezzük, hogy gondjaink vannak. Köszönöm szépen, hogy eljött.
3: Én is köszönöm, minden jót kívánok.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Kellem egy rendszer, és ha nem lesz, hova rakjuk az orosz kémeinket? Kezdünk.
2: 10 orosz diplomatát utasított ki a Tisza kormány Magyarországról. Az orosz külügyminisztérium kemény és fájdalmas reakciókat helyezett kilátásba. Megszűnhetnek a megyei önkormányzatok. Magyar Péter szerint jelenlegi formájában a rendszer feleslegessé és okafogyottá vált. Másodszor is megszüntette a rendőrség a nyomozást a végrehajtói kar ingatlan eladásai ügyében. 100 milliós vagyonvesztés történhetett. Új szakdolgozói bértábla kialakításán dolgozik a kormány. A kabinet az érintettek javaslataira is számít. Mai vendégeink Szakonyi Péter, újságíró. Juhász Ferenc, volt honvédelmi miniszter. Komlódi Gábor, ügyvéd.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Paprika Kinga.
1: Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, ahogyan Györgyivel beszélgetve már említettem, azt gondoltuk, hogy Toroczkai László kitiltása lesz a nap nagy témája, de hát ennél cifrább is történt. Na gyorsan fussunk egy kört, ki mit gondol erről a parlamentből a kitiltásról? Elkezdődik-e a második Kövér László korszak? Eljött-e a nagy büntetések ideje, vagy ez csak egy méltó következmény?
3: Én kezdhetem?
1: Hát kérdjük a jogászat, te jársz bíróságon, ott se lehet akármit mondani.
3: Ez nagyon jó hasonlat, pontosan így van. Egy kicsit a bíró pervezetéséhez hasonló, meg tárgyalás rendjének fenntartásához hasonló, ahogyan viselkednie kell egy házelnöknek, és akik ott vannak, azoknak meg be kell tartaniuk a szabályokat, és ugyanúgy szankciókkal lehet sújtani őket, mint ahogyan egy bírósági eljárásban is lehet a feleket. És én azt gondolom, a dolog érdemét tekintve, hogy az, ahogyan reagált Toroczkai arra, amit a miniszterelnök, mert ugye ez a következmény lett, hogy ki lett tiltva, az ez a nemzörög a haraszt. Tehát szerintem ennyire indulatosan, akkor ha egyébként semmit akargatni valója nincsen, akkor szerintem nem kellett volna reagálni. Egy nagyon túlzott és egy nagyon indulatos, és valóban az országgyűlés falai közé nem való magatartás volt.
1: Na hát itt van nekünk egy volt miniszter, aki azért cifra időket megélt már az országgyűlésben. Én gyermekkoromban 90-es években Tordján Józseffel kezdtem a parlamenti közvetítések fogyasztását. Nagy mozi volt az is, vagy inkább nagy színház, azt kell mondjam. Ez tényleg a mélypontja el mondjuk a rendszerváltás utáni közbeszédnek, vagy volt már ennyire durva?
4: Hát én ezt úgy ítéltem, én élőben néztem végig éppen a tegnapi adást, hogy ez a legalja.hu. Azt hiszem, hogy illő és érdemes volt Toroczkait kitiltani, és egyetértek ügyvéd úrral, hogy szemlátomást meg akarta sérteni, meg akarta bántani a miniszterelnöket, mert egyébként különben egy profi politikus nagy nyilvánosság előtt ilyet nem fog mondani. Azt akarta, hogy odafigyeljenek rá, az ország odafigyelt, stílus maga az ember, bemutatta, hogy ő mit tud, nem gondolom azt, hogy ásotthalmon ezzel egyébként ott szavazókat lehet szerezni, de ezzel együtt is azt gondolom, hogy méltányos és arányos
3: abszolút
4: az a büntetés, amit kiszabtak rá, és hát közel sem ér ahhoz, mint amilyen fenyítéseket Kövér László korábban kiszabott.
1: Például bántalmazott nők képeinek bemutatásáért és hasonlókért másik is természetesen.
3: Így van.
1: Beszéljünk akkor mégiscsak egy szót arról, hogy mennyire példáért és hasonlókért másik is természetesen.
3: Így van.

0: elkurvult a közbeszéd. Itt azért sokkal többről van szó. Ez olyan, mint egy lakmuszpapír, ez belemártjuk és látjuk a folyadékból kivéve, hogy mi ez a horog keresztény párt, aki a parlamentbe került. Ennek az embernek és ennek a pártnak nincs helye a magyar közéletben, nincs helye a magyar parlamentben sem. Az, hogy egy hétre tiltották ki, ez nagyon jó, semmi hatása nem lesz, és mindig sokkal jobb, mint amikor tényleg Kövér László milliókra büntette az amúgy általad is említett példa kapcsán az egyik képviselőasszonyt. Ez sokkal jobb, de a fenntartásom az változatlan. Szóval ezeknek az új náci eszméknek nincs helyük szerintem a parlamentben.
1: Hát Torockai László egy hét után visszamehet a parlamentbe, de a most kitiltott orosz diplomaták nem jöhetnek vissza Magyarországra. Nézzük, mi történt.
2: A magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomátától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólította az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot.
3: Orbán Anita külügyminiszter szerint ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását.
2: Köszönöm szépen a külügyminiszter asszonynak.
3: Magyar Péter hangsúlyozta, a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi. Az orosz külügyminisztérium szóvivője kemény és fájdalmas válaszlépést ígért.
1: Na hát Orbán Anitától vagyunk páran, akik már nagyon vártuk, hogy az Oroszország politikánk hogyan fog alakulni. Mégiscsak egy Oroszország specialistával van dolgunk, de erről egyébként a Tisza kormánytól megválasztása óta közvetlenül még sokat nem hallottunk. Itt az első lépés, hogyan értékeled ezt?
4: Vissza az európai fősodorba ennek a lépésnek az az üzenete, hiszen Európában Magyarország volt az egyetlen, amelyik békén hagyta az egyébként diplomáciai fedésben itt lévő hírszerzőket, és nem bántotta akkor, amikor egyébként a külügyminisztériumban kutakodtak az informatikai rendszerben.
1: Rácz András arról beszélt, hogy maguk az orosz voltak megdöbbenve, amikor a külügy bizonyos intézményeit közvetlenül melléjük költöztették, mintha direkt akarták volna így kinyitni előttük az ajtót.
4: Na hát a magyar közvélemény is meg volt döbbenve, de Szijjártó Péter kedves hangvételű beszélgetései azért az egész ország számára nyilvánvalóvá tették, hogy Oroszországot nem megbántjuk, a diplomatákat nem megrójuk vagy hazaküldjük, hanem őket nagyon szeretjük, mert egy téves propaganda mondat alapján ez a béke záloga. Nem, azokat a diplomatákat, akik fedésben itt van, és sok helyütt vannak, félreértés ne essék. Tehát ez nem ritka. De akik törvényellenes és szabályellenes módon működnek, azokat haza kell küldeni. Megjegyzem, nyilvánvalóan arra kell számítani, az oroszok azt mondták, hogy kemények lesznek, mint a vidia, hogy magyar diplomatákat is haza fognak küldeni. Ez általában így szokott lenni a kölcsönösség elve alapján.
1: Esélyesen megspórolják a Tisza kormánynak az Orbánik.
4: Így van, félre. Orbán Anitának könnyebb dolga lesz, mert azokat a diplomatákat, akik az elmúlt esztendőkben azt a szolgálatot teljesítették, egyébként is vissza kellene hívni.
0: Bocsáss meg, azért muszáj megemlíteni azt, hogy ez a kiutasítások történetében Magyarország eddig fehér holló volt. A ukrajnai agresszió kitörése óta, ha olvastam egy összeállítást erről, 600 diplomatát utasítottak ki Nyugat-Európából és Észak-Amerikából. 600-at. Tehát, és Magyarországról a szem csak egyet. Azt is valami nem ebben kapcsolatos ügyeké. Tehát éppen itt volt az ideje, hogy a magyar kormány meghúzza a vonalat, hogy eddig és ne tovább. Ennek jelképes, szimbolikus jelentősége van. Ahogy Feri mondta, ezzel bizonyítottuk, tanúságot tettünk a nyugat-európai orientáció az Európai Unió mellett, és ez nagyon helyes.
1: Ahogyan ezt idézte egyébként György is az egyenes beszédben, oknyomozó újságírók arról írtak, hogy 47 itt szolgáló diplomatából 15-öt azonosítottak eddig hírszerzőként, csak azok az